star, never be

car down the block. No, no.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk.

a Szaharából jelentik. A völgyben lakók mindenféle fantasztikus meséket tudnak szökevényekről, nyuktákról, csirkefogókról és arab törzsfők cinkosairól. De hát mindig voltak lázas agyú babonás egyének. Végre is az ember azt hiszi, amit lát. És amikor a hóvidékről a beteg szél búgni kezd, a hegyi falu eltűnik a leereszkető felhőkben. Villámlik és éjszaka von. Ilyenkor minden villámlásnál jól látja még a vak is. Sőt, a vak még jobban látja. Semmi kétség, ott mennek, és rövid, harsány, ellentmondás nem tűrő hazugságokat kiáltanak egymásnak. Ezt mindenki jól érti, világos és megmagyarázható. A többit még a legtartósabb köhögést jelentő sűrű töltfalevéllel ellátott beteg katonák sem tudják megmagyarázni. De azért mégis mindenfélét beszélnek. Ezt is, azt is. De hát babonás emberek mindig voltak és lesznek. Mert Allah úgy akarta, hogy némely ember ne azt lássa, amit lát, és ne azt hallja, amit hall, hanem külön igazságot keressen magának. És ha ezt megtalálta, akkor hinni tudja, hogy okosabb, mint a többi. Allah nagy, és Mohamed az ő prófétája bizonyára megmagyarázzák az érdeklődőknek, hogy ez miért kell. Világrejtély. Kétségtelen megállapítás nyert, hogy a közben legalább 200 főre szaporodott, nagyon vegyes, járkáló dandár, nehéz páncéltörő, potyázói felszívódtak a melegben. Elpárologtak, mint talaj, hajszált csöveiben a nedvesség. És párolgott a nedvesség magasrangú tényezők hajszálain is, és őszültek is kissé, továbbá támolyogtak és szédültek, mivel kétségtelen volt, hogy a szökevények teljes felszereléssel, rendes menettempóban, két páncélkocsival, valamint titkos földfeletti kiállaton keresztül az űr valamelyik előretolt kisebb bolygójára távoztak. Eddig az üldözők egy nap hátránnyal a szökevények sarkában voltak. A kincstári utalványok nyomán üldözték őket, és faggatták az egyes törzseket. Az arabok, akik utalvány ellenében ellátták őket, pontosan leírták a járműveket, a páncélkocsikat, továbbá a spáhi tisztnek öltözött vezetőt, a vajszíni autóban utazó alezredest, aki mellett egy adjutáns ül teljes hívfelszerelésével. Korcsev rájött egy első rangú dologra. Senki sem tudja pontosan a gyarmaton, hogy hol, merről és hová menetel éppen egy század. Hol az a csendőr, amelyik megállít egy jól felszerelt menetoszlopot, minden esetőségre, sítalpal is ellátva, hogy igazoltassa. És melyik szembejövő csapat tudja pontosan, hogy az ellenkező irányból éppen most és éppen ezek nem jöhetnek. Afrikában nagy a jövés-menés. A rádiók türelmetlenül bömbölik mindenfelé, hogy ennyi meg ennyi legionista megszökött. Színüket se látták. Rejtély. Ezután sokáig tartotta magát a babona, hogy van valahol a sivatag kellős közepén egy föld alatti város, amiről már filmet is írtak Hollywoodban, és itt egy nagyon gazdag és nagyon szép hölgy menedéket ad a szökött idegen légiósoknak, gyűjti őket, jó fizetést kapnak, gramofonoznak, kitűnő szivarokat szívnak, de aki megérinti a hölgyet, az halálfia. Azt senki sem tudta, hogy mi oka lenne ilyen szökevények gyűjtésére a Szahara közepén a föld alatt egy igen gazdag nőnek, pláne ha szép is. És azt sem lehet tudni, hogy miért van az, hogy aki hozzáér, az halálfia. Senki sem értette, éppen ezért erősen tartotta magát a hír, hogy ez igaz. Annyira ment a dolog, hogy még a hadvezetőség is elhatározta, hogy utána néz. Hiszen az bizonyos, hogy igen sok legionárius megszökött, és egyet sem találnak. Ekkor azután végre hurokra kerültek, illetve hurokba, ami csak össze kell húzni. Hihetetlenül egyszerű a megoldás. Ez a teljesen elvetemedett, kétségbejtően züllött és rémületesen pimasz válogatott briganti társaság nem csak páncélkocsit lopott, ami már magába véve is elég súlyos bűncselekmény,
és nem mentheti szórakozottság vagy kleptománia? Mondom, kiderült, hogy ezek a mindenre kész szélhámosok kincstári utalványokkal is rendelkeznek egy lopott zubbonyó voltából. Egyszer csak érkeztek sorra a törzsfők az Atlasz vidékéről, hogy beváltsák utalványaikat, amiért zabot, pálinkát, szállást, élelmet adtak, mint a blanketta alján az alakulat neme rubrikákban olvasható, mindezen szolgáltatásokat felvette az első számú legvegyesebb brigád. Az út célja és iránya, mint a megjelölés mondja, portyázás. Azonban bizonyára a nagy sietségben a Rumi úr elírta, és így potyázás lett a szóból. A város parancsnokságon biztosították a sejket igen dühösen, hogy ez az egyetlen valóságnak megfelelő szó az elismervény szövegében. És pontos megállapítás nyert az is, hogy az utalványon szereplő írás a La Grenelle erődből dezertált Pojác Csúf nevű legionárius kezevonása. Dühösen fizettek, na, de legalább megvan a züllött banda. Azonnal nyugatról, keletről bekerítő mozdulattal könnyű motoros és tevés osztagok, valamint egy század csendőr erőltetett iramban induljanak az elismervények után, egyenesen az Atlasz jobbra és balra kikerülhetetlen útja felé, és órákon belül megvannak. Rádió érintkezést kell létesíteni egy felderítő vadászrepülő rajjal, amely nyomban parancsot kap. Ha a repülők felfedezik a szökevényeket, és nem adják meg magukat, nyissanak gépfegyvertüzet, s lekaszálni mindet. Néhány óra, és megvannak. Követték nyomukat az Atlasz keskeny hágóján. Nincs menekvés. És Malbur helyiségben néhány száz méterrel a csúcs előtt a berber lakosság nem látta már őket. Ostobaság! A katonák parancsnoka sorra kihallgatta a lakosokat, fenyegette őket, hiába. Esküsznek, hogy ezen a tájon két hónapja nem járt katona. Debon és Malbur között nyoma veszett a csapatnak. Jobbra és balra lapos járhatatlan vulkanikus sziklák. Ember nem értheti. Kénytelenek voltak elismerni a lehetetlent. Nyomtalanul eltűnt több mint száz ember. Az üldözők most már végigmentek a hágón, fel a hegy csúcsáig és a túlsó oldalon tovább haladtak Marokkó felé. A következő helységben azonban nem tudták, hogy előre menjenek-e vagy hátra. Sírjanak, nevessenek vagy imádkozzanak. Ugyanis a helység vak elöljárója felkérte őket, hogy ha lehet, váltsák be egy század utalványát, mely tegnap előtt áthaladt erre. És kiderült, hogy az írás ugyanaz. Az első számú legvegyesebb brigád potyázott erre is. És pontosan leírták a páncélkocsikat, az alezredest, az adjutánsát, a sítalpakkal és egy különleges alakulatot, mely felfújható gubicsónakot is hozott ide a hegyre, készen minden eshetőségre. Hát, ha feljön egy folyó. A katonák a parancsuk szerint állandó összeköttetésben álltak a pilótákkal, a pilóták velük, és szabályos időközökben rádión értesítették egymást. Itt megáll az ember esze. A pilóták nem láttak sehol egy teremtett lelket sem. Végképp betetőzte a felfordulást, amikor egy szökött rab jelentkezett a Szahara másik határán egy csendőrőrsnél. Valamikor őrmester volt, és Baradin néven szolgált, hogy vissza akar térni követ törni, mert nem tudta, mit cselekszik, mikor azt a kényelmes úri életet otthagyta. A 2 méter magas örmester érthetetlen módon pontosan 42 kiló és 32 deka volt, alig élő súlyban. Kínzásnak nyoma sem látszott rajta, egyetlen karcolás, egy ütés helye nem látszott. Alig lehet kivenni szavaiból, hogy mi történt vele, mert valamitől dadogó lett. Rezgeti a fejét, pislog és kisé meghűlt. De felmutatott egy csomó kitöltetlen kincstári utalványt az ellopottak közül, és felismerte a századnál, amely szembe jött, a Pojác Csúf nevű és a Királynő Csúf nevű két fő elvetemedettet, akik a La Grenelle-ben szolgáltak, és vezetői a felszívódott brigádnak. Most aztán hajrá! Meg kell tudni, mi van itt. Gyerünk a vadászrajjal, motorral, tevére, lóra és gépkocsira, körbe mindenfelé,
aki csak él és mozog a gyarmati hadseregből. 20 000 űzték élet-halál iramban ezeket a világ szégyeneit, és egy végelgyengülésben pihegő altábornagy ismét említette orvosának, hogy szeretné megérni, amikor ezeket elfogják. Az orvosnak este már nem is kellett volna bemenni az injekcióval, mert délután világgá röpítették a hírt, megvannak az aljasok. 2 páncélkocsival és mindennel egyetemben harc nélkül kézre kerültek, és hozzák őket. Na megálljatok! Most aztán nincs olyan csoda, hogy megmeneküljetek. Nincs. De hiszen a csodának az a lényege, hogy érzékelhető valóság a nincs. Az altáborvagy este még ivott egy korty húslevest, és közölte leányával, hogy nem adja beleegyezését a házasságához. Éjfél tájban csendben elszunnyalt 82 éves korában a hadtápnál eltöltött teljes 45 év szolgálati idő után végelgyengülésben, és íme kiderült, hogy a jó öreg korán költözött el. A rádió leadók másnap úgy sikongtak, sírtak, szitkozódtak, mint meg annyi sötétben inzultált végtelen hölgy. A foglyul ejtett 200-nyi katonáról, amelyet diadalmasan hurcoltak Ain-Szefra várába, kiderült, hogy reguláris, tisztes katonai csapat. Nem a szökevények. De mi ez a 2 páncélkocsival? Hát kérem, ők parancsuk szerint meneteltek a Csátó felé főhadnagyukkal, mivel azt hallották, hogy lázadók támadtak a telepre, és a végszükségben szorongatott európaiakat kell megmenteni. Útközben szembe jött a keresett csapat. Élén, vajszínű autóban egy alezredes, akinek jelentették előírásszerűen létszámukat, rendeltetésüket és menetirányukat. Az ősz katonatiszt veszélyeztetett honfitársai miatt érzett aggodalmában megparancsolta, hogy nyomban vegyék át a 2 páncélkocsit, és amint Ber al-Ghazar felé alkalmasabb terepre érnek, 2 osztag siessen előre. Átvették a páncélkocsikat, de félnapi járásra sem lehettek, amikor a szélrózsa minden irányából megérkezett a gyarmati hadsereg. Körülvették őket gépfegyverekkel, puskákkal, lángszórókkal, közölték velük, hogy egyetlen szót sem beszélhetnek, tegyék le a fegyvert, és kövessék a csapatokat. Nem értették az esetet. Most sem értik, de engedelmeskedtek. A zord katonai ügyészek és nyomozók arca sárga, halványzöld, májszínű, és teljesen bíborpiros lett. Hát nem lehet. Ezeket nem lehet egyszerűen csak agyonlövetni, ha majd kézre kerülnek. Nem büntetés a történtekért. Egy tiszta homlokára ütött. Szent atyám, mi van a Csátó melletti olajkutatókkal? Rohantok. Rövid hullámon hívták az előző napon vészjelekkel jelentkező telep leadóját. A telep jelentkezett. Tehát élnek. De mennyire élnek? Köszönik a segítséget. Utolsó pillanatban itt teremtek a katonák egy alezredessel és egy szpáhi főhadnaggyal. Elszántan érkezett a kis csapat, készen arra, hogyha kell, a Rovenzori csúcsáig üldözik a lázadókat, bizonyára azért hozták magukkal a síjelő járőrt. Rövid tűzharc, utána szuranyroham, és megsemmisítették a rablók zömét. A többi elfutott. Csodálatos katonák önök! A tiszt erre azt szerette volna felelni, hogyha nem muszáj, ne általánosítson itt. Ne vegyen mindenkit egy kalap alá. De azután mégsem mondta. A csátói állomás megemlíti, hogy természetesen boldogan rendelkezésére álltak a felmentő csapatnak mindenféle utánpótlással. Különösen sok szivart és egészen finom likőröket vásároltak. Most arra kéri az érdeklődő tisztet, hogy adjon tanácsot, mit csináljon az utalványokkal. Errefelé messze környéken nincsen helyőrség. A tiszt azt felelte, örül, hogy jól vannak, és igazán nem mondhatja meg, hogy mit csináljanak ezekkel a kincstárjegyekkel. Ekkor jelentkezett a már egyszer átkutatott, az Atlasz Marokkóhoz közeli lejtőjéről, Insalla község előjárója, hogy 5 napja egy spáhi tiszt, egy alezredes vajszínű kocsin, aki mellett síjelű adjutánsa ült, egy századot szállásolt be náluk, és ezt a kincstári utalványt adták.
A helység lakossága apróra leírta a katonákat, és esküdtek, hogy itt álltak és pihentek egy napot. Most már csak bágyattan ültek a tanácskozókban. Meggyőződés nélkül suttogtak módszerekről és teendőkről, megviselten és lesoványodva, sok vihart megélt, sok pokoli csatában keményen helytált öreg katonák, tábornokok és vezérezredesek, sőt, közöttük egy marsal is, aki egy év előtt szürke köpenyben éjszaka maga vizsgálta a posztokat egy felkelők elleni döntő ütközetben, és miközben cigarettára gyújtott, egy golyó elvitte a sapkáját, de ő még sokáig pöfékelt és mondta, hogy nedves a dohány. Ez a marsalmos tanácskozás közben zsebkendőit egy pohár vízbe mártotta, homlokára kötötte, és fehér fiolából valami nyugtató port vett be. Mint egy hallgatólagosan megállapodtak abban, hogy nem foglalkoznak az ügyjel. De mit tehetnek róla, ha az ügy foglalkozott velük? Egy hét múlva Luangó szabad bantú nemzetközi garancia alatt álló semleges föld királya követe útján közölte a főhadiszállással, hogy fegyveres ellenállás nem fejtett ki, de a francia erők megjelenését jogtalannak tartja, tiltakozik ellene. Provokációra nem hivatkozhatnak, békés és a franciákkal szemben barátságos magatartást tanúsító népével szemben. Ő megadta a kért összeget a megszálló csapat élelmezésére, sőt kívánságukra, az élelmezésükről is gondoskodik. Tudomásul vette, hogy éppen a francia hadsereg számára szállított mahagóni, gumi és kopra árát foglalták le. Tiltakozott, de nem tehetett semmit az ellen, hogy első tanácsadóját és miniszterét, mivel az vonakodott számukra nemzeti táncokat eljárni, állásától megfosztották, sőt két fogától is, és kijelentették, hogy országának francia helytartója, egy Abu Ben Pullover nevű rejtélyes egyén, kis sötét, viharos éjszakában eltűnt baromfikat süt az erdőben. Ő elsősorban kifizette, s erről kincstári utalványa van, a megszálló csapatok teljes adóját, nehogy ezzel ürügyet szolgáltasson a provokációra. Az egész lakosság dolgozik nekik, mert himlőoltással, kötelező népoktatással, féregirtással és más életveszélyes fenyegetésekkel terrorizálják hűséges és becsületes népét. Ez az eljárás az égre kiállt. Különösen a himlőoltás méltatlan pressziója. Tiltakozásukat egy példányban eljuttatták Rangesibe, Morton úrhoz, aki valamiféle kereskedelmi konzul, olasz vagy amerikai vagy török, biztosan nem is tudja, de legutóbb, amikor nála járt, közölte, hogy a nemzetközi vitás kérdésekben legtöbbször az ő döntése irányadó, és ezért ő már akkoriban 6 gyönyörű elefánt agyarat adott ennek az úrnak. Miután közölte álláspontját és tiltakozását a francia kormánnyal, nyugodtan tekint Morton úr döntése elé, mely úgy véli, hogy csak a tisztelt köztársaságnak lesz kínos, kellemetlen és sok tekintetben káros, ha tekintetbe vesszük, hogy az Egyesült Amerikai, olasz és portugál haderők Luangó segítségére sietnek, amit különben Morton úr szükség esetére fix ígéretben biztosított.

0: dent az erődben, majd dalolva elvonultak, és a vészjeleket leadó éjségbe jutott erődnek három motoros bombavető gépről, zuhanó bombázókról, négy egymás után következő hullámban minden bázisról felszálló rajok kenyeret és szárított húst dobtak le. Ekkor már a gyarmati hadsereg harmadik hadügyfőparancsnoka vonult nyugállományban az ügyből kifolyólag. A negyedik deréktáji fájdalmaira hivatkozva közvetlenül kinevezése előtt kérte, hogy helyezzék nyugállományba. Majd sürgönyileg közölték a francia köztársasági elnökkel, hogy gratulálnak neki, amiért őt éltetve megalapították itt az autonóm francia legionáriusok független, de francia barát erődjét, és mindaddig, amíg megfelelő mennyiségű élelemmel, szivarral, pálinkával és napilapokkal ellátja őket a hadtáp, biztosítják Franciaországot támogatásukról. Rádióműsor a Szaharában. Az Atlasz lejtőjén ültek, és helyzetük most már igazán kilátástalan volt. A Szaharából egy csapat portyázó követi a nyomukat. Elhagyták őket, de ez csak fél nap haladékot jelent. Egérfogóba kerültek. A hatalmas hegylánc egyetlen átjárója a kaszba mellett visz el, ahová be akartak nyomulni. Igen ám, de a kaszba körül a francia katonaság táborozik. Ide látszik a tüzük. Gyönyörűen bekerítették magukat. Ha megérkeznek a portyázók, nincs tovább. Hátukban egy osztag katonaság. Reménytelen a helyzet. Ha nem megy másképp, mondta Sába, megadjuk magunkat. A különben leleményes Gorcsev is tanácstalanul nézegetett jobbra-balra. Talán akad itt valahol átjáró, hogy megkerülhessük őket, mondta Dietrich sötéten. A fenét akad. Azért mégis vihetünk egy pár embert őrjáratba. Elindultak 8-an Gorcsev vezetésével, köztük Svetozár, aki valamilyen rejtélyes okból azt hitte, hogy vacsorájuk van, csak a tüzelő hiányzik, azért mennek.
1: Maga mindig csak a lábát lógatja, ha dolgozni is lehetne,
0: mondta dühösen Krajovácnak, aki erre elhúzta a tenyerét homloka előtt, jelezve Svetozár elme állapotáról kialakult nézetét, és visszaordított.
2: Az a mániája, hogy lopják a cigarettáit, maga meg fog hűlni ebbe.
0: De mivel elindultak, velük ment ő is, és közöttük volt két műszaki, sőt két postás is. Most távolról a holdfény egy darabján látszott a burnuszban közeledő partizánok csapata. A katonaság lassan megindult a hegyoldalról. Nincs tovább. Két tűz között vannak.
1: Megadjuk magunkat, fiúk, a katonáknak, mondta Sába.
2: Megehetné a fene az egészet, dünnyögte Abu Ben Pullover. Most 4 évet ülhetek. Nem jár 4 év a katonaszökevényeknek?
1: Az igaz. De másképp mérlegelik a dolgot, ha valaki a timbuktui fegyházból szökik meg, mert pillanatnyi neuraszténiából agyonvágta egy sörös kancsóval a sógorát. Egy vacak sógorért 2 évet kap az ember. Azon felül a sógorom tüdőbajos volt. Olvasni írni nem tudott, amit mind enyhítő körülménynek kéne számítani. De ehelyett 4 év lesz.
0: Így derült ki Pullover próféta múltja, aki csendben, búsan üldögélt aztán egy kövön.
2: Oda nézzetek, kiáltotta Klausner, és a völgy felé mutatott.
0: Csodálatos, megdöbbentő látvány. A katonaság eltűnt a sötét szerpentin út kanyaraiban, egyáltalán nem véve tudomást róluk. Ehelyett futó lépésben értek a völgybe, felfejlődtek a gyanútlanul vágtató portyázókkal szemben, és amint ezek lőtávolba értek, olyan tüzet nyitottak meg, hogy csak úgy bukfenceztek jobbra-balra, tevéikről a burnuszosok. Gépfegyver, golyószóró, szabályosan feldördülő sortüzek poklának nyargaltak egyenesen, és míg visszaráncigálták tevéiket, hogy a titokzatosan rájuk zúduló halál elől meneküljenek, a fele ott feküdt már a sivatagban, és gazdátlan, nekivatult tevék futkároztak össze-vissza közöttük. Újabb futólépés. A portyázók eszeveszetten menekültek, és a katonaság szép rendben követte őket, amíg eltűntek lassan a sivatagban, jól ismert menetütemben lefelé a völgy irányába.
1: Jól intézkedtünk mi, mondta diadalmasan Dietrich, aki most jött vissza az őrjáratról. Ráfért a csirkefogokra, hogy végre alaposan elintézzék őket.
0: Hey.

0: Ez kis elvonók úra volt, hogy leszokjanak a szenvedélyükről. Tisztességes legionáriusok dolgába ütni az orrukat. Kiderült a következő. A kaszba felé telefonhuzalokat láttak, és egy szikla platón sátor állt, amelyről már messziről látszott, hogy telefon és rádió van benne. Őrt vagy ilyesmit itt nem állítottak, folytatta. És nyomban láttuk, hogy ez egy műszaki csoport, amely a hírszolgálatot látja el. Bementünk és felkértük, hogy hagyják leváltani magukat. Végül is beleegyeztek. Majd el kell hozni őket, mert itt a bazalt kiugrón fekszenek megkötözve. Közöltük telefonon, mesélt Dietrich, az itt táborozó 63-as zászlóalj katonáival, hogy egy lázadó törzs megsemmisítette grabóázist. Az atlasz felé tartanak és golyót nekik. A század haladéktalanul szállja meg a Goha forrásvidéket és várja be a további utasításokat. Azt hiszem, ezek sokáig fognak ott állomásozni, amíg utasítást kapnak. Közben Dietrichtől azt is megtudták, hogy egy alezredes és néhány tiszt valamiért látogatóban van Caidnál. Nem tanakodtak sokáig. Nyomban cselekedni kellett, mert a Szahara már hemzsegett az üldöző csapatoktól. Éjfél után felszedelőzködtek, és megkezdődött a legkockázatosabb, legravaszabb legionárus csíny, amit valaha csak hallottak. Csendben elindultak, és gyors egymás utánban a következők történtek. Először a műszakiak sátránál időztek. Sába telefonált. Később két csoportra oszlottak. Egyiket a kövér Trovacek vezette, és vagy 50 tagja volt. A másik a főhadnagyi egyenruhát viselő Sába irányításával felfelé kapaszkodott a kaszbába. Közben a kaszbában egy kitüntetésekkel elhalmozott ősz alezredes és három tisztje Caiddal tárgyalt.
1: Higgy el, nem bizalmatlanság. Szeretném azonban, ha a nagy gyakorlatok idejére átadná a kaszbát katonáinknak. A békében éltem mindig a franciákkal, és békében fogok élni mindaddig, amíg nem űznek el lakhelyemről, mondta Caid.
0: A tisztek kedvetlenül néztek a távozó Caid után.
2: Gazember, aki hihetetlen ravassággal őrzi ezt a pozícióját, és ha a kaszba teraszáról kikémlel, mindent lát, mindenről értesül, és ki tudja, nincs-e itt valahol rádió leadója, vagy ilyesmi, amivel a tuaregeket irányítja. Mert ezeknek a gazembereknek olykor hihetetlenül jó értesüléseik vannak.
1: Ördög vigye el a diplomáciát, mondja az egyik tiszt. Én már régen elintéztem volna úgy, ahogy kell, minden udvariaskodás nélkül.
0: Rossz kedvűen ültek.
1: Pokolba a sokféle oknyomozással, meg bizonyítgatással, mert amíg a hadügyben, meg a vezérkarnál felvirrad a döntés, addig ez a rabló eladja őket. És kénytelenek itt francia négyes táncolni a sej körül, olyan instrukciókkal, hogy az embernek mosolyognia kell, ha viszket a tenyere. Búsan cigarettáztak, veregették a csizmájukat, és egyszer csak jön egy ordonánc. Alezredes urat keresi a parancsnokság. Biztos érdeklődnek, mondta az egyik tiszt, miután az ezredes kiment, hogy küldünk-e naponta friss virágot a rablóknak. Hát most az egyszer tévedtek. Speyer főhadnagy, a marokkói kormányzóság futára jelentkezett telefonon. A parancsnok úr intézkedésére továbbítok egy mai keltezésű sürgönyt Marokkóból. Caid bűnössége beigazolódott. Utasítottam a 63-asokat a kaszba haladéktalan megszállására. Szólítsa fel Caidot, hogy adja meg magát. Rufmarschall, SK. Jelentse, hogy megértettem. Mikor Caid a tisztek hívására ismét a szobáikba ment, valaki bezárta az ajtót. A főhadiszállás parancsára, mondta az alezredes. Letartóztatom, és ha emberé ellenállnak, az elfogatásra kiküldött alakulatok megsemmisítik őket. Bebizonyosodott, hogy ön áruló. Kérem, ezért nem kérdezték, maga fogoly, és a haditörvényszék elé kerül.
0: Caid egy tört rántott elő, de nyomban lefogták és megkötözték. Alig fél óra múlva a kaszba legalsó terasza előtt megszólalt a kürt. Ezt a felszerelési tárgya Trovacek próféta, ha nem is volt katona, de Timbuktuban sokáig működött egy amatőr zenekarnál, fújta most kissé hamisan. Ez nem adhatott okot félreértésre, mert a katonák a fejbeütések és találatok olyan igaziak voltak, hogy álmodni sem lehetett különbet.
1: Egyidejűleg a domboldalban ügyesen elhelyezett gépfegyverek fedezéke mellett megrohanták a várszerű építményt, és percek alatt három melvédet elfoglaltak, és újabb percek alatt a domboldali gépfegyverek már a melvédről pásztázták az udvart. Remek teljesítmény volt. A hatodik terasz ablakából látsövön kémlelő tisztek jelentőség teljesen bólogattak. Ez igen. Ezt nevezik ők diplomáciának. Hatásos, gyors és aránylag kevesebb áldozattal jár, mint a sok szóbeszéd. A második teraszra visszavonult felkelők közben kissé felocsúttak a meglepetéstől, és erős ellenállással védték az udvart. Ekkor a negyedik terasz magasságában leugráltak a hegyoldalból érkező katonák a kövér trovacsek vezetésével, és abban a pillanatban, ahogy a talpuk földet ért, elő a kézigránáttal. És szinte még az ugrás lendületében hajítják egyiket a másik után a mélybe, a második teraszra. Ez köszöni szépen, és összedől. Nagy por és füstfelhő. A társaság egy részét eltemette az építmény. A többi beduin a következő teraszra kapaszkodott. E rövid idő alatt már a melvédről az udvarra továbbították a gépfegyvereket, onnan kattognak veszettül, míg a katonák keresztül kacsó futkosnak, lebuknak a porzó golyólecsapódások között, bódékkövek és árkok mögül előre. A kövér trovacsekkel érkezők fentről kézi tusával foglalták el egyik tetőt a másik után. Három helyen ég a kaszma. Füst, láng, tűz, ordítás, lövöldözés, és két perc múlva egy burnus leng. A törzs megadta magát. A tüzelés beszüntetik, innen is, onnan is felemelkednek, leszámítva azokat, akik örökre vagy jó időre úgy maradtak. És megkezdődik a benszülöttek lefegyverzése. A tisztek maguk is részt vettek a harcban, és tartották fél órán keresztül az állásukat a behatolást megkísérő néhány beduin ellen. Egy spáhi főhadnagy vezette az ostromlókat, jól megtermett hatalmas fiú, Sába István. Az alezredes elé lép keményen. Bramant főhadnagy jelentkezik. Létszám, 3, jó. Ezentúl rajtad lesz a szemem, mondja az alezredes. Intézkedni fogok, hogy a téged megillető helyre kerülj végre. Sába is ettől félt, hogy ilyen intézkedés az alezredes részéről esetleg még lehetséges. A katonák letáboroztak, és az alezredes azonnal telefonált. Sába ekkor már ismét a műszaki sátorban ült, mert ide kellett valaki, aki többféle hangon is beszél. Változatos és sokféle dolga volt, az bizonyos. Lihegett és felvette a hallgatót. Kapcsolja a főhadiszállást! Igenis, alezredes úr! Dörögte mély hangon, és vagy 20 perc múlva krákogva, nyávogva jelentkezett.
3: Időiver!
1: Ismert egy ilyen nevű vezérkari ezredest.
3: Mi van? Úgy látszik, ezek a 63-osok paterkáznak a sivatagban. Már egy órája várjuk a jelentését a kaszba megszállásáról.
4: A 63-osok pompásan csinálták, feleli az alezredes. A gyarmati hadsereg egyik legjobb alakulata ez. Bramant főhadnagyot a jelentésben külön kiemelem. Első rangú tiszt. Személyes bátorsága, ötletessége...
3: Igen. Egy tehetséges fiú.
1: Felelte krákogva és némi őszinte mélabúval Sába.
3: Hát akkor rendben van. Vegye át a parancsnokságot tisztjeivel együtt. Nyugodt vizsgálatot várok. Milyen idő van arra felé?
4: Száraz, tűrhető.
3: Nálunk már 2 napja tombol a homokvihar. Viszontlátásra, Momie!
1: És letette a kagylót, illetve Sába zörgött valamit, aztán más hangon beszélt.
5: Már akkor fővonal, bontom a főhadiszállást!
1: Sercegés, majd az alaphang. 63-as műszaki altiszt. Parancsol, alezredes úr!
3: Kapcsolja Kolombesárt, a 79-es mellékállomást! Mi? Ez kedves, ma mindegy. Nem jelentkezik, alezredes úr?
4: Kizár dolog. Vasútállomás. Próbálja újra.
1: Lesz, ami lesz.
3: Homombesár!
1: Kiáltotta a zsebkendővel letakart kagylóba.
3: Rövid beszélgetés kérek! Homokvihar! Tömte a helység!
1: Egy intésére körülötte zajongani kezdtek és csörögni. A süket Svetozár kezei tördelve nézte őket.
3: Őrült társaság! Berúgtak a telefonnál!
1: Krajovác vidáman vállat vont.
6: Ha egyszer győztünk, miért ne daloljunk?
1: És rágyújtott egy nótára, és Sába kétségbe esetten jelentette, hogy úgy látszik valaki megőrült a homokviharban. Az alezredes azt kérdezte, hogy ott van-e Monsieur Tribon.
6: Sajnos egy perc előtt távozott, ma már nem is jön vissza.
1: Ugyan? És mit csinálnak ott állomásfőnök nélkül?
6: Mi a helyettese?
1: Izzadt Sába, és szinte megőrült a lármától, különösen Krajovác miatt, aki valamilyen nemzeti táncnak azt a figuráját járta, amelynél egyet az asztalra, egyet a cipőjére, egyet Sába hátára vágott, hogy az folyton kiejtette a kagylót. Baumgarten csomagolt. Menekülni fog, mert erre a Schwindlire biztos rájönnek.
7: Küldje a helyettesét, Monsieur Morielt!
1: Kiáltott az ezredes.
6: Épp most rohant ki, mert beállt Ilszállakból a személy.
1: Klausner, hogy segítsen, egy vontatott a tütyült. Na hála Istennek már indul, mondta az alezredes, és a Sába kezéből kirepülő transformátor csak hajszál hiány hibázta el Klausnert. Teljesen rekedt hangot imitálva súgta a telefonba.
8: Itt Moriel beszél, oda a torkom, csupa por.
7: Gargalizálni kell.
8: Tudom, már is gargalizálok.
1: Erre ez a hülye ápupen pullóver elkezd gargalizálni harsányan, mire a süket Svetozár, akit nem engedtek elmenekülni, a sátor sarkában imádkozni kezd. Ha nem tudja elhitetni az alezredessel, hogy téves kapcsolás folytán az elmeosztály jelentkezett, akkor végük.
7: Hát kérlek, azért hívtalak fel, hogy megtudjam, mi van a 80 frankkal.
8: Rendben lesz.
1: Lihegi aszmásan Sába, és egy kissé már valóban tönkrement a torka. Jelzi az ajkai közé dugott ujjal, hogy fütyüljön valaki, mintha vonat érkezne. Abupen pullover készséggel tölt Sába szájába egy kis rumot a kolacsból, és nem érti, hogy ez miért fuldoklik.
8: Rendben van,
1: súgja lihegve Sába.
6: Minden a kívánságot szerint történt.
7: Igazán?
1: Kiáltja az alezredes.
7: De hisz akkor 10 000 frankunk van.
1: Na jó, hát ez így nem megy. Az erődöt bevenni kedves tavaszi majál is ehhez képest. Hogy jön ide 10 000 frank? 80-ból.
7: Még csak azt mondd meg,
1: üvölti az alezredes,
7: hogy simán befutott-e a ló, vagy Tartarus megelőzte közben.
8: Megelőzte.
6: De az utolsó fordulóban átugrott a korláton.
7: Mi? A kocsival együtt?
6: Nem, a kocsi leszakadt.
1: Kimerülten törölte a homlokát, aztán egyik kezével eltávolította Krajovácot az öléből, másikkal pullóver szájába nyúlt, hogy beszüntesse a gargalizálást.
6: Jaj!
1: Mi bajod? Kérdezte az alezredes a rémes orbitásra.
8: Semmi. Oda csíptem az ujjamat az asztalhoz.
1: Pullover ilyettében kis hián tövig leharapta 3 ujját.
7: Klausner röhögbe hátba vágta. Hát ilyen csibész. Itt becsap mindenkit, úgy tesz, mint a beszélne valakivel, és most sül ki, hogy csak mindenféle hülyeségeket mond. Halló, öreg alezredes, szervusz!
1: Sábában meghűlt a vér. Az alezredesben is. Egy részek katona garázzálkodik itt, ebegi a királynő gyorsan, és azt hiszi, hogy ugratom.
7: Majd elküldök a pénzért. Gramárt üdvözlöm.
8: Átadom.
1: Vele van most az Ágnes?
8: Nem.
1: Beteg. Ne mondd. Mi baja annak a kancának?
8: Ántít.
6: Halló! Beállt egy vonat!
1: Mondta boldogan, meg Rajovász közben megrúgott egy hordót, és az égtelen dübörgése legurult a tombról. Lihegve és halálosan kimerülten ült a beszélgetés végeztével. Dietrich jött fentről, és örömmel újságolta, hogy milyen remekül megy minden.
7: Ügyes fiú ez a királynő, mondta Klausner, de nem sokra megy, ha mi nem állunk szíven lélekkel melléje.
1: Amit a különben nem durva Sába erre felelt, hosszan, fájdalmasan, ordítva és kissé kimeredő szemekkel, azt kihagyom. Mert Sába azon túl újra csak az az ember maradt, aki volt. Jó indulatú és szelíd.
7: Ha így veszekszik velünk, mondja Abuben Pullover, akkor a jövőben nem segítünk a műszakiakban.
1: Remélem, mondja a teljesen kimerült Sába, hogy most békében hagynak a fentiek. Megrázta dühében a rádiót. Sohasem hallottam még, hogy francia tisztek lázas szenvedélye a rádió. Úgy látszik, mégsem volt a rádió olyan kimondott szenvedélye a tisztikarnak, mert csend lett. Sába odaültette a helyére Dietrichet, hogy vegye fel a tiszte kívánságait, aztán hívja őt, ha kell. A tisztáson Krajovác és Bengúz, a török, akit legutóbb majdnem megittak, csevegtek. Sába behúzódott kissé a ponyva mögé. Azt nem értem, mondja Bengúz, miért vakulna meg, ha feltakarják, amikor nem is süt a nap a szemébe.
9: Én is úgy gondoltam, hogy valamit süthetne melléje, mert ha úgy vesszük, a burgonya egymagában még nem kimondott étel.
10: Maga süket? Kérdezte hangosan van.
9: Úgy van, köret! Ez a szó sohasem jut eszembe.
1: Most már Bengúz tisztában volt az üggyel, és mert éppen arra jött, csillogó szemekkel túl boldogan Hagebeck megszólította.
10: Már csak egy kérdést szeretnék tisztázni. Kérlek, te is orvos vagy.
1: Érdekel Gorcsev egy intézkedése. Azt mondja, hogy a beteg öreget nem szabad feltakarni, mert rögtön megvakul a fénytől.
10: Hagebeck nem is válaszol, sietett tovább, mert a sebesültekkel volt elfoglalva.
1: Sába azonban nem hagyta annyiban a dolgot. Oda ment a törökhöz.
10: Nem helyes, közölte a véleményét Bengusszal. Ha a befogadott egyén mondjuk valami iránt érdeklődik itt, ami úgy tudom nem tartozik rá. Mint ahogy nem tartozik másra, hogy te hogy jöttél ide Azurmarukból. Pedig erre nehéz lenne felelni, mert autóval sem lehet néhány hét alatt ideérni. Igen, sok és jó felszereléssel. Ez engem nem érdekel. De ha te megkérdezél valakit, hogy én mit írok esténként a Vörös Zsolt könyvbe, ami csak is az én dolgom, akkor én megfognálak és kicsavarnám a nyakadat.
1: Rágyújtott egy cigarettára, és a török lassan felemelkedett. Nyugodtan álltak egymással szemben. A török ólomszínű tekintete, magárja arca épp olyan kevéssé változott, mint Sábáé. Ő is kivett egy cigarettát, elgondolkozva lebigyeztette a száját, és mert a másik öngyújtója nem fogott, oda nyújtotta az égő gyufát.
10: Aki ki akarja csavarni a nyakamat, az megpróbálhatja. Nem érdekel.
1: Az égen, széles fénydorongokba, narancssárgán és bíborpirosan, szürkén és egészen lilán terült szét a nap, ünnepélyesen, utolsó lobbanásával a sivatag felett. Innen a szikláról, a tisztás fái között szép látvány volt. Sába levelte a cigarettájáról a hamut.
10: Megpróbáljuk, szólt Sába, habár felismerte Bengúzban a rendkívüli erejű, hivatásos verekedőt. Én meg itt ülök revolverrel, és aki győz, azt lelövöm.
1: Honnan a mélységes homályból bukkant fel és ült mögéjük Gorcsev? Ilyesmit nem lehet tudni. Hogy a szekeret átugrotta egyszer, mert néhány arab üldözte a fertőtlenítés miatt, és tudta, hogy öldöklés lesz, ha megüt egyet, ez biztos.
10: Te, Bengúz, most menj el innen a sátor körzetén kívül legalább 20 méternyire, mert különben agyonlőlek, öregem, bármennyire kerülöm is a cipakodást. Fegyverrel könnyű. Szóval, királynő, bárhol és bármikor megpróbálhatjuk.
1: Az az érzésem, mondta Sába, hogy rövidesen sor kerül erre. Vak sötét volt. Afrikában a sivatag felett úgy jön az este, mintha lezuhanna. Hülye vagy? Kérdezte Gorcsev, mikor ketten maradtak.
10: De vagy a híres kovács, aki hájogot operált?
1: Én azt mondtam, figyeld meg. Erre te odamész, és megkéred szépen, hogy hat ölhetnéd meg. Sába szégyenkezve imbolygott jobbra-balra. Jól tudta, hogy Gorcsevnek igaza van. Azt kérdezte Hagebecktől, morogta, hogy miért kell letakarni az öreg Manuelt. Ezt én sem tudom. A te dolgod. Ezt kérdezte, füttyentett. Aztán újra korholó hangon mondta. Ide hallgass, te vagy a legjobb barátom. De ha megölted volna Bengúzt, megszűnt volna minden barátság közöttünk. És hogy tudj valamit, hogy miért takartatom le falevelekkel, pálmával. Körülnézett, és valami sírásra hajló, mégis vért kívánó hangon súgta Sábának. Úgy vett, hogy az öreg Manuellel az apám becsületét visszük a sivatagon keresztül. És mióta Bengúzt megláttam, és megtudtam néhány adatot, azóta letakarom a kocsit. Ha oda megy, és felszólításra nyomban nem távozik, akkor lőd le, mint a kutyát. de addig a fölpofozáson túl az alakulat szent jogaiba, ősi hagyományaiba nem áll módunkba beleszólni. Ne menj még egy veszélyes ütésig sem, mert fontos, hogy éljen. Sipol a rádió, négyen rohannak. Marokkot kérik, hírek vannak. Ezt a kapitány mindig meghallgatja. Közben Gorcsevnek eszébe jutott, hogy milyen szépen szokták ők énekelni együtt a kármányólét. A szép hangúakat sietve összegyűjtötte. Klausner, Dietrich, három postás, Trovacek és maga Gorcsev is a sátorba jöttek, ahol Sába felszólítására csendben vártak, míg ő felemeli a jobb kezét. Sába sercegtetett, süvítgetett az igazi rádióvevőn, aztán a zsebkendővel leborított, saját hangszórójukhoz fordult.
11: És ezért a mai híradást nem folytatjuk, hanem kegyes emlékként a nagy ember és nagy hazafi kedvenc dalát fogja az operaház kórusa elénekelni.
1: Csodálatos. Rendkívüli és rettentő. És tudjuk jól, hogy ilyen rendkívüli, zseniálisan megoldott eseményeknél az utolsó pillanatban előfordul egy nyelvbotlás. Sába ezt mondta.
11: Az operaház dalárdája elénekli a Marseillest.
1: Gorcsev halálosan elsápadt, és Klausner úgy kapkodott kezeivel, szájával, mint akit idegroham környékez. Csak Krajovác állott a helyzet magaslatán, és rágyújtott a Paris-Mont-Paris-ra, és amit még Párizsról énekelhetett volna, a Trovacek rugása következtében, már kint a szabad természet ölén dalolta. Paris, mon amour! Sába leintette őket. Helyesbítek! Az operai kórus vezetője még nem tudta, hogy közvetítünk. Most közli, hogy a kármányólét éneklik, mivel az elhunyt ezt szerette a legjobban. És most már elkezdték boldogan és gyönyörűen, némelyik talán jobban, mint az operaházi kardalos, a kármányólét. Odafenn az alezredes mosolyogva szivarozik. Na hát, mit gondoltok, ki halt meg Marokkóban? Én tudom. És sóhajt. Én ezerszer megmondtam neki, hogy költözzön át a Rivierára. Várjunk, szólt a százados. Én úgy hiszem, hogy tévedsz, alezredes úr. Tudnilik, az elhalt nekem rokonom. Ha fogadjunk. Ha-ha, szólt a joviális ezredorvos, mert az ezredes kitett közben 100 frankot. Én is fogadok. Szintén kitette a pénzt, és a százados is hozzájárult. Kész szerencse volt a fogadás, mert közben Klausner felvett egy eldobott cigaretta véget, amit más valaki elvett tőle, úgyhogy a valakit úgy vágta szájon dalolva, hogy az a törökülésben éneklő Donald égő pipájára zuhant, és sikoltó dallal kereste, kiütötte pofon. Az a valaki pedig egyik kezében a cigarettájával, másikban rohamkésével, a bejárat világosságában így dalolta a kármányólét. Mert te egy Trovacseket, aki megüt, meghal! Ezért volt szerencs, hogy a tisztek figyelmét lekötötte a fogadás, de Dietrich, aki fent a tisztiszolga feladatát látta el, mindent hallott a zuhanástól kezdve, és a Trovacsek szövegnél halott sápadta lehújta a szemét. De velük a szerencse, a tisztek neveket kiabáltak. Ez Moncroft, az öreg polgármester, mikor eljöttünk, beteg volt. Olyan biztos, hogy az opera igazgató Penyi, mint ahogy itt állok. Ez Barry! Ugyan, az Párizsban van. Csak Moncroft lehet. Újra mondom nektek, hogy Moncroft az öreg polgármester. Ez biztos. Így sikeresen befejezhették a kármányólét. Sába, mint kappahangú bemondó jelezte, hogy befejezték a kármányólét, és fél óra szünet után időjárás jelentések, majd a gyermekek fél órája következik. Ezzel megjárta. Volt egy főhadnagy, aki civilben kedvelt meseíró volt. És Sába a mélyhangú speaker szerepében kényszerült bejelenteni a mesélő, jónevű ifjúsági írót. És azután öblös tenorhangon elmondta az Izlandi hajósok című regényt gyermekek számára, leegyszerűsítve. Most egy óra szünetet konferált, amiért már kikeltek odafönt, hogy ez mindig így van, és közösen írnak valamelyik nagyobb napilapnak egy levelet. Ezután az este csendes volt és nyugodt. A kis tábor, ahogy elnevezték társaságukat, az első számú legvegyesebb brigád is lepihenhetett. Rádióstul. Trovacseknek végre sikerült mégis takaródót fújni, mire az alvók közül többen felébredtek, mivel a társaság nagy része már korábban leheveredett aludni.
2: Az utolsó messze hangzó hang, amely után a sziklára és a sivatagra leszállt a csend, ez volt.
7: Ilyesmit merészeltek? Egy trobacsekkel?
2: De akkorra a kürt már Klausnernél volt. Korcsev elment Manuelhez. Ezt mindenki tudta. Végtelen gyengétséggel ápolta. Szökésük egyre veszélyesebb volta, csak fokozta az az önfeláldozó szeretetet, ami ilyenkor egy beteg öreg ápolásához szükséges. Ben Gúz odajött Sábához.
12: Azt hiszem, ha itt valahol a cserjék közé elvonulnánk, vagy akár a sivatagba. Pár lépés az egész.
7: Nézd, Ben Gúz, az biztos, hogy én egyszer, valamikor, nem is kell rá várnod egy évig, eltöröm a derekadat. És miután ez biztos, ezt te is jól tudod, bízzuk a sorsra. Egyikünk se orgyilkos, majd sort kerül rá. Most nem teszem.
12: Mivel én nem vagyok a kismethívők táborából való, a sors helyett inkább bízom magam az előre meghatározható ügyekre.
7: Sajnos, Sába vállat vont, nem öllek meg. Szívesen verekszem, ha akarod, de itt a rádiónál szükség van rám, és nem hagyom cserben a bajtársaimat.
2: Nyugodtan telt el az éjszaka. Reggel a tisztek bekapcsolták a rádiót. A műsor szerint egy külföldi, de Marokkóban élő úr felolvassa művét. A kövér százados szeret ilyesmit hallgatni. Nyomban jelezték ezt fentről Sábának.
7: Próba szerencse, mondta Sába. Ben Gúz, tudsz valamit mondani? Török verset, vagy tájakat, vagy bármit is törökül? Hosszan és egyfolytában?
2: A török legyintett, odállt a mikrofon elé, és rágyújtott egy cigarettára. Sába már kitűrően tudta a zsebkendőt szabályozni, hogy mi jelenti Marokkót, és mi a szomszéd állomást, vagy Kolombezsárt. Marokkói mélységre dugta le a zsebkendőt, és így szólt.
8: Hello, hello, figyelem!
6: A bemondott felolvasó úr megkezdi 30 perces felolvasását?
2: És ez kegyetlen hosszú volt. Ben Gúz odaállt a mikrofon elé, és hanyag könnyedséggel belefogott. Néha kacagott is. Sőt, végül dalolt is két sornyit, de egyfolytában beszélt pontosan 30 percig. Majd így fejezte be.
7: Alié, alié, Marokkó, alié!
2: Rövid szünet után a népszámlálás eredményét közvetítjük a statisztika megfelelő számadataival. Erre elzárták a rádiót.
6: Te mit imádkoztál itt arabul?
2: Kérdezte Jörgens, az egyetlen, aki érdeklődve hallgatta végig az előadást.
6: Elmondtam nekik ótörök nyelven az acélgyártás történetét.
7: És mit énekeltél?
6: Hát közben eszembe jutott egy régi dal. És mit jelent az alié? Ezen magam is csodálkoztam, lehet, hogy van ilyen, valamilyen nyelvem.
7: És min nevettél egy percig?
6: Azon, hogy te itt állsz és hallgatod, amit én mondok.
2: Sába azért jól hallotta, mert azt is figyelemmel kellett kísérnie, hogy a Szahara összes rádiója ordít utánuk, mint meg annyi sötétben inzultált hölgy. Helyzetük inkább szemtelen volt, mint biztos. De nem idegesítette ezzel társait, mivel már nem mozdulhattak helyükről. Aztán rend lett, a rádió elhallgatott. Már az a rádió, amit Sábának kellett helyettesíteni. Az egytagú teljes program a végkimerülés állapotába odaszólt Klausernak.
6: Ide hallgass, most eredj fel és verd le a rádiót. Verd le, ha az életedbe kerül is. Vagy akármit csinálj, amitől itt nagy üzemzavar lesz, és mégsem gyanús, mert a tiszteknél történt.
2: Klausner szó nélkül engedelmeskedett. Az első, akivel odafent találkozott, a boldog Svetozár volt. A kövér ezredorvos, akinek itt annyi felszerelése volt és semmi dolga, talált valahol egy süketnek való hangerősítőt. Boldogan ragadta meg az alkalmat, hogy 3 hónap múltán ismét rendelkezésére bocsássa egy rászorulónak. Klausner érkezik rohanva, mint egy mészáros, és megtorpan haptákba, mint egy mészáros, ha rohan.
6: Akik itt fenn kiszolgálnak, azok tekintsenek el a kisebb formaságoktól,
2: mondotta az ezredorvos.
6: Csak álljon nyugodtan és végezze a dolgát.
2: A próféta beszélne belőle, gondolta Klausner, és elindult a készülék felé, bivajerős vállával bele a hangszóróba. Svetozár felnyomja a tölcsért, visszalöki Klausnert, és vigyorog a főhadnagyra.
12: Hát, ha én most nem ülök itt, akkor egy napig nincs rádió.
1: mert kiszakadt volna a fél fal is.
2: Nagyon derék dolog, dicséri a főhadnagy.
1: Nagyon derék, mondja Klausner, és fújva nézi Svetozár derekát.
13: Igen derék.
14: Azt hiszem, mondta vigyorogva Svetozár, hogy beállíthatnánk a rádiót. Talán muzsika van.
1: Igaza van, kapcsolja be. Klausner lehúny szemmel állt az ajtóban.
2: Hogy most nem ölheti meg ezt az embert, az már szinte melankolikus fájdalomérzetet kelt.
1: A hangszóróban ez hallatszott.
14: Zenénke Janet McDonald viaszra felvett dalával befejeztük. 5 perc múlva folytatjuk műsorunkat.
13: Egészségügyi fél óra.
1: A marokkói jelet ismét 5 percig kellett Sábának hoznia, közben dühötten nézett körül a sátorban, és átkozta Klausnert. Odafenn a tisztek nem nagyon törődtek az ügyjel, különben észrevették volna valamilyen apróságból az ügyes csalást, de úgy szólván tisztára Svetozárra hagyták, hogy beszéljen a hangszóró.
2: Van ez úgy néha. Az egyik levelező lapot ír, a másik összerakja neszeszerében a széthullott holmikat, a harmadik ásít, és szeretne már ezen az egész marhaságon túl lenni.
14: Ha egyszer elfoglalták, minek kell itt ülni?
1: Lent mindenki rohant, hogy megkeresse Hagebeck füzetét, hanetán Svetozár teljesen megölni őket a rádióhallgatással. Legyen az egészségügyi fél órán mit olvasni. Megérkezik lihegve a nagy orú szanitéc. Közben Hagebecket ápolják, mert 4-5 állkapocs ütés után volt csak hajlandó művét odadni, amely szerinte csak 2 év múlva lehet tökéletes. Korcsev szerint a doktor már sohasem lehet tökéletes. És végre megszólal a rádió. Sába őszinte reményével, hogy most elzárják.
14: Az egészségügyi fél órát dr. Hagebeck Ervin svéd katonai orvos szakértő tartja. Katonai körökben műve iránt rendkívüli érdeklődés nyilvánul meg, címe az egészségügyi katona, mint orvos. Alcíme műtéti profilaxis az egészségügyi katona hadtéri szolgálatában.
1: Odafent következő volt a helyzet. Már Dietrich is felment, és Krajovácot, aki egyszer csak fütyülészve előtűnt a folyosón, barátságosan félrevonták, és egy lőszertával helyezték el átmenetileg. Ugyanekkor a kapitány nagyot kiáltott.
14: Ezt a rádiót zárjátok el, mert a saját szavát nem hallja az ember.
1: Svetozár haptákba felállt.
14: Ha méltóztatik megengedni, lehalkítom.
1: Persze mindent megengedtek ezeknek a legényeknek, hiszen derekasan verekedtek itt.
14: Alázatosan jelentem,
1: szólt a rokonszenves vigyorgó tisztiszolga.
14: Elromlott a halkító.
1: Klausnerként lefogták, mert elhatározta, hogy megöli Svetozárt, aztán önmagát. Dietrich praktikusabb volt, lement és Sába csinált egy kis légköri zabart, ez arra megmondta, halkítani kell.
2: Nem nagy ügy, kisé mélyebbre tolta a zsebkendőt, és odafent örömmel konstatálták, hogy így lehalkítva egész jó.
1: Ezt az ezredorvos mondta, még azt is megemlítve, hogy a nagy svéd katonai szakírót ismeri egy kongresszusról. Kiváló elme.
2: Sábának 30 percig kellett olvasni, de a rengetegnek látszó kézirat nagyrészt hatalmas anatómiai vázlatokkal volt tele, és bizonyosnak látszott, hogy az elkövetkezendő 5 perc alatt kész a szöveggel. És reketten, csapzottan, fáradtan olvasott.
8: Az ilyen eseteknél sűrűn előfordul, hogy rezideál.
1: Nagy verekedés a sátor előtt. Valaki telítüdővel ordít. Recidivál! Sába helyesbítsen! Recidivál! Elhurcolják. Hiába minden. 17. percében a felolvasásnak elfogyott Hagebeck katonaorvosi szakműve, és ő, könnyelmű őrült, még 13 percet mondott. Tehát beszélt, beszélt.
8: De kitérek most a menetfelszerelésre is, amely bizonyos esetekben döntő lehet a harcban. Motorosítsuk a vörös keresztet.
2: Ekkor már hozzá sem kellett nyúlni a műszerzőjéhez. Meghallotta ezt a szót, hogy motor, és csak éjféltájban lett kissé jobban.
14: Ez helyes, mondta fent az ezredorvos, aki egyre nagyobb figyelemmel hallgatta az előadást. Ezt vártam Hagebecktől. Végre valaki szóvá teszi, hogy bennünket is motorizáljanak. Ehelyett csak őket.
1: De sajnos elhallgatott, mert érdekelte az előadás.
2: Sába teljes 13 percig magyarázta el a következőket. A különböző sérülések számára speciális egészségügyi katonákra és gyorsan mozgó kis egységekre volna szüksége a Vörös Keresztnek. Zsebkendő változik.
15: Tisztelt hallgatóim!
2: Egy kapcsolás, egy sóhajtás, egy hörgés.
15: Vizet!
2: Kilépett a sátorból. Afrikát járt emberek mondják, hogy van ilyen. Az ember megérzi, ez az éjszaka nem olyan, mint a többi. Az oroszlánvadász ilyenkor megnézi, hogy rendben vannak-e a puskái, vagy visszafordul. Karavánok a legelső táborhelyen megállnak. Tudósok azt állítják, hogy bizonyos elektromos viharok lehetségesek teljes szélcsendben. A lényeg, Sába megállt a sátor előtt, és valami a nyeldeklőjére tapadt. Valamiért most szeretett volna akár megjelölt ember lenni Lagrenelben. Csak két pillanatig lehetett kétséges, azután már látott néhány suttogó árnyat a közelben, és odajött a próféta. Valami van? Baj. Megölték.
15: Kit?
2: Ordított Gorcsevre gondolva Sába. A legváratlanabb és legmegdöbbentőbb volt a válasz. Donáldot. A szegény öreg. Sába rohant. A most Svetozár véletlenül elég tolakodó lett volna ahhoz, hogy rádiózásra kérje fel a tiszteket, úgy azt kellett volna jelentenie, a világ nem válaszol. Ugyanis a sátorban egy lélek sem volt. Az öreg Manuel kis kordéját állták körül, és benne feküdt az ősz, hatalmas katona. Lábait felrakva, mellette pipája, úgy, ahogy derűsen, és ilyen ostobaságokra mindig hajlamosan élt. Csak éppen nagyon sápat volt, és szakadt zubbonya egy rohamkés nyomát rejtegette. Éppen válláig takarta a sok pálma levél. Döbbenten álltak. Emberek, akiknél a halál csak tréfa, és olykor virtuskodásból belerohannak a pusztulásba. Mégis döbbenten álltak öreg, daloló bajtársuk mellett, mert ez valami egészen példátlan és különféle komplikációkat jelentő esemény volt. Ha a verekedés közben meghal valaki, azért is szomorkodnak, de itt olyan nyilvánvaló orgyilkosság történt, hogy tovább is kellett menni egy lépéssel gondolatban. Ez a társaság egy benzines hordó, amely felé millió szikrát fecskölnek. Ha egyetlen áruló egyetlen szikrát a helyes irányba juttat, ez a hordó egész kis robbanással eltűnik a föld színéről, miután már három gépfegyverekkel és krézigránátokkal bőven ellátott csapat van a nyomukban. Legfőbb érdekük, hogy egyetlen szökevénytől se értesülhessenek arról, hogy rászedték őket. De egy áruló is lehet, aki talán már el is szökött. Fent esetleg már tudják. Megy a telefon. Ha-ho! Telefon nem mehet. Rögtön visszaküldenek valakit a sátorba. Riadtan nézegetik egymást. Itt most valószínűleg van közöttük egy ember, aki ezt a Donáldot leszúrta. Bengúz karbafont kézzel nézi a tetemet. Gorcsev arca, mint a szürke kőből lenne. Nem nézi Donáldot, de máshova se néz. Illetve nem lehet tudni, hova néz. Sába azonban egyenesen a törökre néz. Valaki azt hitte, hogy Manuel van a kocsiban, és nem számított rá, hogy az öreg Donald szokása szerint belefeküdt, mert én tudom, hogy Manuel éjszaka sétálni szokott. Érdekes, hogy Manuel nem látták. De senki sem hitte, hogy az öreg spanyol a gyilkos. 10 perce sincs, hogy Bengúzzal erre jártunk, mondta a próféta. És úgy emlékszem, hogy akkor a lába még nem volt így kint, a kordé peremén. Gorcsebo Sábára nézett, parancsolóan, mozdulatlanul sokáig. Sába mély lélegzetet vett és elfordította a fejét, mert ő neki most minden kívánsága az volt, leszámolni ezzel a török csirkefogóval. Igen, mondta a török sóhajtva, de hűvös hangon, csak ugyan erre jártunk. Én még itt megálltam néhány percre és cigarettáztam. E nagy csendben rohanva jött a sátorból Travacek. Azonnal gyertek! Fentről azt kívánják, hogy kapcsoljuk 10 perc múlva a marokkói színházból Shakespeare a zsebtolvajokat. Mi történt? Az egyik tiszta rádióműsort átnézte, és azt kívánta, hogy este Schillertől a harabjákat a marokkói rádióból ne felejtsék el kapcsolni. Mit csinálhattak volna a tisztek egy ilyen unalmas istenverte helyen, vályok falak között, mint hogy még a legrosszabb előadást is végig hallgatják? Odalent tanácskozás folyt, körülbelül így.
16: Mondd meg, hogy mit üzentek. Ha egy trovácsek mondja, akkor elhiheted, hogy zsebtolvajokat mondtak. Dosztojevszkijben nem vagyok biztos. Az előbb Shakespeare-t mondtál. Hát azért nem vagyok biztos. Én csak egyet tudok biztosan. A rablókat, szólt idegesen a proféta. Ezt már mondtad. Na látod, mondta diadalmasan trovácsek. A proféta is ismeri a darabot. Ő is tudja, hogy van Rablók címen egy híres színmű. Sába állt és fogta a homlokát. Végül mégiscsak kiderítették, hogy este Schiller Haramiák című darabját játsszák.
17: És ez csőd. Ez teljesen csőd.
16: Mert ha Sába tudná is kívülről a Haramiákat, franciául, egyedül nem játszhatja. Azonban eszébe jutott egy homályos, igen veszélyes kivezető út. Na, maga rádió barát! Szólt 7 órakor a százados. Kapcsolja a Haramiákat! Svetozár boldog vigyorral felállt a küszöb melletti székéről, és éppen csak, hogy elkaphatta Schmidtnek a karját.
17: Érdekes,
16: mondta csodálkozva. Ha én nem vagyok itt, már régen lelöktétek volna ezt a rádiót. Schmidt továbbment, és véletlenül a lábára lépett a süketnek, de nagyon. Még 3 nap múlva is fájt. Végül megszólalt Marokkó. Sába ült a rádió előtt, mögötte Trovácsek, Abu Ben Pullover, Jörgensz és Gorcsev, azzal az instrukcióval, hogy ha ő feltartja a karját, lármázzanak, és ha leereszti, hagyják őt beszélni. Halló, halló, figyelem! A Haramiák című darabot a vendégművésznő megbetegedése miatt elhalasztjuk. Helyette Edmond Rostand Cyrano de Bergerac című színművét közvetítjük a következő szereposztásban. Mondanom sem kell, hogy teljesen méltánytalanul Sába az által elmondott szereposztásban mind Trovácsek, mind Jörgensz, mind a többi nevét mellőzte. Mentség erre, hogy saját nevét is mással helyettesítette, holott ő legalább 5 szerepet játszott a darabban. Ezzel a darabbal vizsgázott francia nyelvből a Színi Akadémián. A nagyon ruszánítészbe jött a sátorba, de nem azért, mert a szereplési vágy hajtotta. Azt súgta Trovácseknek. A török nincs sehol. Ezt 2 ember hallotta meg, jobban, mint Trovácsek. Az egyik Sába volt, a másik Gorcsev. A darab, ez érthető ilyen alkalmakkor, nagy ugrásokkal, különösen a női szerepeknél jutott el odáig, hogy Cyranót ki akarják dobni a színházból. Sába beszélt, és felemelkedett a jobb karja. Élénk zúgást támadt, és szitkozódás, aztán intett, és csak ennyi hallatszott mégis. Becsület szavamra, te hülye! Gorcsev kisurrant. A legközelebbi karlendítésnél jól ment minden. De rendkívül meglepte a tiszteket a Cyrano című darabból felmorajló szitkozódás. Midőn Cyranótól visszarettenve elhallgatnak, a nagy zúgásból ennyi hallható. Ha azt a disznót elkapom, én belemegyek. Ebben a pillanatban leszólt valaki.
18: Háló, sziasztok! Ez itt a Teszt és Lélek rendkívüli adása a gyűjtögetők nagy gyűjtő napján. Mi a gyűjtögetésről fogunk beszélni, és vendégem dr. Csigó Katalin.
19: Sziasztok!
18: Tehát mi arról a részről fogunk beszélni, ami már betegségbe hajlik, úgyhogy mindjárt erről is fogunk beszélni, de először akkor Katalin kérdezem, hogy minden vendégünket meg szoktuk kérdezni, hogy ő hogy lett pszichológus, és hogy kerül ide.
19: Ugye ezért hát... Hát ez még valahol a 90-es években nyúlik vissza. Bementem egy könyvesboltba, és levettem Freud bevezetés a pszichoanalízisbe című könyvét. 15 évesen, rongyosra olvastam, semmit nem értettem belőle, de az volt az érzésem, hogy valami olyat mutat, ami roppant érdekes, és hogy szerintem ott minden eldőlt. Ez nem volt kérdés, hogy én pszichoterapeuta leszek, és az analízissel fogok foglalkozni.
18: És ez így is lett.
19: És így is lett.
18: Jó. Igen. És akkor hogy kerültél ugye az osztályra? Ugye most már ugye más neve van, de a Nyírő Gyula Kórháznak van egy speciális beteg pszichiátria osztálya, igen, ami kényszerbetegségekkel is foglalkozik.
19: Igen, igen, igen. Én ott 17 éve dolgozom.
18: Tehát ez rögtön az egyetem után?
19: Igen, uh-huh. Igen, igen. Az egyetem utolsó évében ismertem meg Németh Attila főorvost, akkor ő még főorvos volt, és a Lipót még létezett, igen. Mi még ott képződtünk. és ő hívott erre az osztályra dolgozni, amit ő alakított ki, és tulajdonképpen az ő hatására kezdtem el kényszerbetegekkel foglalkozni. Azt mondta, hogy Kati, csináld, ez egy érdekes dolog. Mm-hmm. Valóban. Tehát, hogy ez egyik legizgalmasabb betegségcsoport, és az egyik legnehezebb is, és mégis ez történik 10 éve, mm-hmm. és az utóbbi években dolgoztunk ki egy olyan speciális pszichoterápiás programot, ami azt hiszem, hogy tényleg egyedülálló.
18: Oda mindenképpen eljutunk. De akkor egy kicsit most, ugye, aki, ugye nagyon sokféle gyűjtésről lesz ma szó, hogy mi minden gyűjtenek az emberek. Tehát ugye, hogy van egy gyűjtő szenvedély, amit köznapi nyelven így mondunk, és van ez, amit már betegségnek hívjuk. Próbáljuk meg valahogy ezt elkülöníteni, és esetleg definiálni, hogy mi az, hogy kényszerbetegség.
19: Ez két külön fogalom, a kényszerbetegség és a gyűjtögetés szindróma. Uh-huh. Tehát a kettő uh-huh. az két külön betegségcsoport. Uh-huh. Vannak olyan gyűjtögetők, ami kényszerbetegséggel társul, de ez ma már az új betegségosztályozási rendszerben, ez egy teljesen külön kategóriának tekinthető.
18: A DSM-5-ben.
19: Igen. Maga a kényszerbetegség az egy olyan betegségcsoport, ami kényszer gondolatokból és kényszer cselekvésekből álló tünet együttes, aminek az az érdekessége, hogy végül is gondolat nagyon sok minden lehet. Tehát, hogy ez impulzus, kép, képzett fantázia, ami automatikusan bevillan az ember fejébe, és a beteg úgy érzi, hogy képtelen tőle szabadulni.
18: Tehát, hogy valamit meg kell tenni.
19: Nem feltétlenül, tehát hogy ezek lehetnek akár riasztó képek, például egy agresszív kép, uh-huh. látok egy véres jelenetet, és abban attól a képtől nem tud a beteg megszabadulni. Olyan gondolat is van, ami őt valamire készteti, hogy leellenőrizze az árat 88 milliómodszor, vagy megmossa a kezét, vagy visszamenjen az utcán, és azt ellenőrizze, hogy nem lökötte le valakit a villamos elé. Mm. Tehát ezek nagyon kínzó képzetek, és ennek következtében alakulnak ki a kényszercselekvések. Tehát a cselekvések mindig arra vonatkoznak, hogy valahogyan ezeket a képzeteket, gondolatokat, képeket az ember kilökje a fejéből, és próbálja azokat semlegesíteni.
18: És akkor ugye valahogy szóba kerülnek ugye a szorongás, ugye ez mind szorongás, magas szintű szorongással jár.
19: Az az érdekes, hogy egészen idáig ezt gondoltuk, hogy ez egy szorongásos betegség, az utóbbi 1-2 évig, és szorongásos betegségcsoportként is kezeltük, az összes terápiás technika erre vonatkozott. Ma már azt gondoljuk, hogy ez nem tisztán szorongásos betegség, hanem egy egészen eltérő, az összes neuropszichológiai képalkotó kutatás azt mutatja, akár genetikai kutatások, hogy bizonyos módon a személyiség sérüléséről van szó a kényszerbetegségnél, és ebben mondjuk számomra különösen az az érdekes, aki pszichoanalitikus szemléletbe gondolkodom, hogy itt az analitikus elméletek nagyon sok mindenben igazolást nyernek, hogy valóban a pszichoanalízis gondolta azt, hogy a személyiség egy része fejlődik kóros módon a kényszerbetegségben, míg egy másik része be tudja járni a normál fejlődést. Tehát ma azt gondoljuk, hogy a kényszerek, ehhez társulnak természetesen intenzív szorongások, de ez egy olyan működészavar, ami áthatja az ember teljes működését, és mindenre kihat.
18: Jó, akkor mondjuk egy ilyen diagnosztikus definíciót próbálj meg alkotni, hogy mitől mondjuk az, tehát mitől, hogy vesszük észre, vagy mitől mondjuk azt, hogy ő ilyen zavarban szenved, vagy azzal él.
19: Igen, ez tényleg egy nagyon fontos dolog, hogy mindenkinek vannak kényszerei, tehát ez nem kérdés. Pont ezért, mert hogy a személyiség egy része kényszeresen működik mindannyiunknál, és különösen kritikus helyzetben, ha valami bajunk van, akkor ilyen kis rituálékhoz nyúlunk, hogy a legtöbb például? Embernek van ilyen lefekvési rituáléja, hogy akkor tudok úgy ellazulni, hogyha végigcsináltam ugyanazt a fürdőszobába, hogy így mosok fogat, meg oda így elrendezgetem a kis dolgaimat, végigjárom a lakást, lekapcsoltam el mindent, stb. Tehát, hogy ez természetes. Ott dől el, hogy valami kényszer vagy nem, hogyha az ember azt érzi, hogy nem tudja ezeket a dolgokat nem megcsinálni, és hogy akkor is meg kell csinálni, amikor az felülírja azt, amit valóban meg szeretnék csinálni. Tehát, hogy nem tudok, tehát például mondjuk vissza kell szaladnom a lakásba, és én van egy olyan tisztasági mániám, hogy ott nem megyek be a lakásomba cipővel, de ha ott felejtettem a kulcsomat, akkor visszaszaladok cipővel és kabátban. A kényszerbeteg ezt nem tudja megtenni. Annak le kell venni a cipőjét, akkor is, hogyha elkésik valahonnan, mert hogy az fölülír minden egyéb normál impulzust, vagy normál késztetést.
18: Olvastam, hogy valami ilyesmit, hogy, hogy ez minimum föl kell két hétig legalább fenn kell állnia, de nyilván...
19: És hogy legalább egy órát igény, legalább egy órát az ember napi életéből lekötnek ezek a tünetek. Aha. Tehát, hogy van ennek egy ilyen időhatára hogy ez is mondjuk kérdés, azt is kényszerbetegnek tudjuk tekinteni, akik a tünetek maguk csak pár percig tartanak, de hogy azok annyira intenzív szenvedést okoznak, vagy ilyen akadályokat jelentenek, hogy mondjuk egy gondolat úgy leblokkol, hogy megállok az utcán. Tehát, hogy vannak olyan betegeink, akik áldogálnak itt-ott a város különböző pontjain, mert éppen leragadnak egy helyzetben, és amíg valamit át nem gondolnak pontról pontra, addig nem tudnak tovább haladni.
18: Most tulajdonképpen akkor a kényszeres zavarról beszéltél, és akkor azt mondtad, hogy egy kicsit más ez a bizonyos gyűjtögetés.
19: Igen, tehát a kényszer betegségnek az az egyik jellegzetessége, hogy a tünetek rendkívül változékonyak, tehát hogy nem tudjuk úgy összefoglalni a tüneteket, mint mondjuk a depressziónál, vagy a pszichotikus betegségeknél, hogy van 4-5 olyan tünet, amiből biztosan meg tudjuk állapítani, hogy valaki beteg. A kényszer betegségnél tünetcsoportok vannak, amiknek millió változata lehet, ami az adott embernél másként van. És az egyik tünetcsoport az a gyűjtögetés. Ha most azt mondom, hogy vannak gondolatok és cselekvések, és mondjuk ezek jellemzően a gondolatok általában vagy az agresszió, vagy a szexualitás, vagy valamilyen ilyen morális dilemmázás csoportban tartoznak. A cselekvések leggyakrabban a tisztálkodás, az ellenőrzés, a szimmetria, ismétlések csoportjába tartoznak, és itt találkozunk gyűjtögetéssel. Ez az, amikor a kényszerbe beépül a gyűjtögetés. De és ez a legnehezebb betegcsoport, akiknél kényszerek nélkül szerepel csak a gyűjtögetési szindróma. Tulajdonképpen nem azt mondom, hogy reménytelen velük foglalkozni, mert ilyet nem tudok mondani, mert mindenkibe általában szoktam valami reményt látni, de valóban a legnehezebb tünetcsoportról beszélünk. Általában nincs betegségbelátás arra, hogy a gyűjtögetés értelmetlen, és ezek a személyek nagyon sokszor izolálódnak, és rendkívüli mértékig rejtegetik a tüneteiket, ami a kényszerre egyébként is jellemző, de a gyűjtögetőkre kifejezetten. Tehát leplezni igyekeznek a környezet előtt, és minden módon tagadják azt, hogy ilyen jellegű problémájuk van.
18: Tehát, hogy akkor ez az azt jelenti, amit mondasz, hogy a környezet próbál valami segítséget kérni, és nem ő.
19: Hát a környezet kezd el először szenvedni. Igen. Tehát, hogy ez akár lehet egy társasházi lakóközösség is, hogy azt látja a környezet, hogy mondjuk a szomszéd valahogyan a lomtalanításon kivitt holmikat mindig beviszi, eldugdossa, a kukából kiveszi, és hogy milyen érdekes, hogy mondjuk valakinek a lakásában már nem lehet bemenni, ami korábban még jellemző volt, hogy úgy valahogy úgy nyitja ki az ajtót, hogy ne lehessen belátni, hogy oda benn mi van. Az már a nehezebb dolog, hogyha a szagok és minden egyéb is ki
18: tehát akkor látszik. Azt mondod, hogy nem ilyen gondolatok, mint a többinél, hanem akkor, tehát hogy magyarázza, ha mégis ide kerül mondjuk hozzátok?
19: Kevés ilyen beteggel találkozunk, és akik bekerülnek hozzánk, azokat általában már hozzák. Tehát, hogy valahogyan a család vagy a közösség rákényszeríti a betegre azt, hogy kérjen segítséget, de a legritkább, hogy a gyűjtögetés miatt kér segítséget, hanem sokkal inkább mondjuk, ha ehhez társul esetleg egy depresszív hangulatzavar, abba bele lehet kapaszkodni, hogy ő csak arról beszél, és azt mondja, hogy nincs, ez nem jelent problémát, mert tehát a gyűjtögetésnek az a lényege, hogy a beteg úgy érzi, hogy azok a holmik, amiket ő fölhalmoz, azokat majd ő valamire fel fogja használni, és valamilyen, ezt intellektualizálásnak nevezné a lélektan, valamilyen magyarázatot fűz ahhoz, hogy ő miért gyűjti össze azokat a tárgyakat.
18: Lámpa.
19: Például, vagy hogy azokat a ruhadarabokat majd ő el fogja ajándékozni a nem tudom milyen közösségnek.
18: De addig még itt feltart.
19: De addig ezeket felhalmozza. Tehát hogy az a különbség a gyűjtögetők és a kényszeres gyűjtögetők közt, hogy a valódi gyűjtögetők tényleg értelmetlen, akár ártalmas dolgokat is gyűjtögetnek, mint ételmaradék, vegyi anyagok, flakonok, nem tudom, tehát hogy rendkívül szélsőséges lehet az, hogy és hulladékot is konkrétan gyűjtögetnek, míg aki akinél ez egy kényszerbetegségnek az egyik megnyilvánulása, ott valami jelentősége van annak, hogy mit gyűjt. Például azt gyűjti, amihez valamilyen érzelmi emlék fűzi. Uh-huh. Tehát, hogy mondjuk volt olyan betegünk, aki azokat a tárgyakat mind eltette, amihez a családtagjai hozzáértek. És ez egy csokoládépapírt is jelenthet, amit az ember

0: Ez egy olyan zavar része, hogy ami általában jellemző gondolkodási zavarként a kényszerre, hogy nem tud döntést hozni arról, hogy mi a fontos, mi a lényegtelen. Tehát ugye kettő az összemosódik, és hogy ezért kell minden tárgyat megőrizni, mert hogy nem tudok döntést hozni arról, hogy ennek van-e lényegi eleme annak a tárgynak, vagy jó lesz-e még valamire, vagy nem, és inkább nehogy hibázzak, ezért inkább mindent megtartok. Tehát a hibázást, a kényszeresnek minden áron el kell kerülni, mert ez egy elviselhetetlen érzés.
1: Na most jól belecsaptunk így a közepén.
0: Mindenről beszélünk, igen. Igen.
1: Most szerintem egy rövid zenét, és utána megpróbálunk átcsapni oda, hogy akkor hogy lehet ezen egyáltalán segíteni, mert nagyon kínzónak hangzik, hogy ez milyen nehéz lehet neki. Jó, akkor most zenélünk egy kicsit.

0: Sziasztok! Itt vagyunk megint, és eddig beszéltünk arról, hogy mi is ez a kényszer, kényszeres gyűjtögetés, kényszere vagy sem. És ugye most arra gondoltunk, hogy akkor egy kicsit térjünk át arra, hogy hát hogy lehet ebben segíteni, hogyha hát valahogy oda jut.
1: Pozitívabban beszélünk.
0: Ez nagyon nyomasztó volt, igen. Még én is nagyon elszomorodtam, hogy ez milyen nehéz lehet ebben az állapotban lenni.
1: Nekem azért furcsa, mert ugye nekem ezek ilyen mindennapi tapasztalatok, hát, hogy ebben vagyok, ebben dolgozom a betegekkel, hogy már szinte néha fel sem tűnik, hogy ezek ennyire nehéz tünetek valaki kívülálló.
0: Most arra beszéltünk, hogy valaki megpróbálja őt oda terelni hozzátok. Van-e, aki valahogy maga megy?
1: Persze, nagyon sokan.
0: És mit mond? Miért jöttem? Megkopogok, jöttem?
1: Konkrétan a kényszerbetegség miatt.
0: Hogy ez már annyira kínzó.
1: Hogy ez már annyira kínzó, és valahogy nyilván azért

0: azért ez már megjelenik a köztudatban, hogy lehet segítséget kérni, és aki igazán akar, az meg is talál bennünket, hogy nem olyan bonyolult kideríteni, hogy hol foglalkoznak a kényszerbetegség kezelésével. És több módon lehet kezelni a kényszerbetegséget. Nyilván a legsúlyosabb helyzet, ami alatt azt értem, hogyha valakinek úgy a mindennapi életét már akadályozzák a tünetek, hogy nem tud akár bejutni az egyetemre, a munkahelyére, tanulni, ellátni önmagát, ott érdemes a kórházi kezelést egyszerűen igénybe venni, és hogy erre van mód, van lehetőség bekerülni olyan osztályra, ahol érdemben foglalkoznak a betegséggel.
1: Például itt.
0: Tehát, hogy nálunk ez egy olyan program, ahol van olyan beteg is, aki nem is kap gyógyszeres terápiát, ami azért egy ritka dolog, hogy úgy lehet kórházi osztályon feküdni, hogy nem. Tehát, hogy ezek is ilyen tévhitek a pszichiátriával kapcsolatban, hogy itt valakit legyógyszereznek, és csak a gyógyszert látjuk megoldásnak, ez egyáltalán nincs így. Alapvetően ez egy pszichoterápiás program, és azt mérlegeljük, hogy az adott betegünk mennyire szenved, és hogy ha úgy érezi ő is, és mi is, hogy nehéz részt venni a pszichoterápiás programban, az egy nagyon intenzív dolog, és intenzív munkával, belső munkával jár, akkor javasoljuk neki, hogy a gyógyszert is fogadja el, ami segíthet a tüneteket csökkenteni.
1: Igen, tehát hogy akkor ez egy alapvető kérdés, ami mindig felszokott merülni pszichiátriai betegségeknél, hogy van-e biológiai háttere, ami akár oki, akár kísérő, vagy akkor csak pszichológiai, és ahogy mondtad már, hogy a személyiség kvázi zavara, vagy fejlődési zavara.
0: A kettő együtt lehet igaz. Tehát, hogy igen, vannak olyan betegeink, akiknél azt látjuk, hogy akár ez egy családi halmozódást mutat, tehát, hogy már a felmenők közt is megjelennek a szorongásos vagy a hangulatzavar egyes esetei, ott feltételezünk egy biológiai érintettséget, vannak ilyen irányú kutatásaink is, de hogy azt is lehet látni, akinél azért ténylegesen kibontható egy pszichodinamikai elem, vagy egy olyan életesemény, aminél azt mondjuk, hogy az belobbantotta az esetlegesen meglévő hajlamot. Tehát, hogy talán így érdemes gondolkodni a betegségekről.
1: Igen, ugye, ahogy én olvastam, ugye szintén a szerotonin meg a dopamin rendszer érintettsége, ami a szorongásos, vagy akár a hangulatzavaroknál szokott felmenni. Tehát akkor erre kaphat esetleg gyógyszert.
0: Tehát kap egy antidepresszánst, és hogy azt úgy magyarázzuk a betegeknek is, hogy igen, a gyógyszer az olyan, mint egy mankó, hogy segít az agyban a szerotonin rendszer eltolódását helyreállítani, és arra teszi őt alkalmassá, hogy képes legyen részt venni a pszichoterápiában. Tehát ahogy az első etapban beszéltünk, a kényszer egy nagyon, tényleg a legkínzóbb belső állapottal jár a beteg számára, mert megéli azt, hogy teljesen irracionális, amit csinál, hogy hülyeségekbe tekeri bele magát, és bele gabajodik valami értelmetlen, irracionális dologba, de nem tud tőle szabadulni. Mm. Tehát, hogy ez egy nagyon komoly bezártság.
1: Igen, és nagyon izgalmas volt, amikor az egyetemre jártam, 5 éves voltam, és én tanácsadás, meg pályatanácsadás szakirányra jártam, és bekopogott az egyetemre egy nő, azzal, hogy ő most jött Tündérhegyről, hova azért került, mert az volt az ő kényszeres gondolat, hogy azt súgták a hangok, ugye, hogy meg kell ölni a gyerekét. Uh-huh. És ő úgy gondolta, hogy ezt nem akarja megtenni, de nem tud tőle szabadulni, és akkor ő is valahogy eljutott oda, és a rehabilitációban kért segítséget. Most én egy nagyon fiatal kezdő voltam, ebben jó voltam már ugye a pálya alkalmasás, stb. És nagyon jól is haladtunk, de azért eléggé megütött engem ez a...
0: Hogy ennyire, ezt hallani, hogy mondjuk egy anyának van egy ilyen gondolata.
1: De hogy ez annyira szép is volt, hogy ő ezt le akarta küzdeni, ez nagyon-nagyon fontos volt, és láttam benne, hogy ez mennyi erő benne.
0: És hogy ott lesz ilyenből kényszer, hogy én azért azt gondolom, minden anyának normál esetben van olyan gondolata, hogy elegem van a gyerekemből, igen, most már nem bírom, igen, a francba menjen innen el. De hogy ezt egy normál ember tudja, hogy ez most egy pillanatnyi gondolatom, és majd elmúlik, vagy ez csak egy gondolat. A kényszerbetegség ott alakul ki, hogy az adott ember ettől megijed, hogy létezik, hogy ilyen gondolat az eszembe jut, megjelenik egy olyan torzítás, hogy ha ez eszembe jutott, meg is fogom csinálni, hogy tényleg kihajítom a gyerekemet az ablakon, vagy ártok neki valamilyen módon, és elkezd attól félni, hogy nehogy még egyszer ilyen gondolat eszébe jusson. És itt jönnek a manőverek, hogy hogyan tudom kitolni ezeket a gondolatokat, és ha visszatérünk a terápiára, a terápia pont olyan szemléletben dolgozunk, amiben próbáljuk azokat a pszichoterápiás elemeket integrálni egy ilyen nagyon intenzív programba, amiről azt gondoljuk, hogy hasznos a betegség gyógyításában. Ugye ma nagyon népszerű a kognitív viselkedés terápia, viszonylag gyors és népszerű módszer. Nekünk az az érdekességünk, hogy mi is alkalmazunk ilyen elemeket, de nem azt gondoljuk, hogy önmagában a kognitív viselkedés terápia gyógyítja meg a betegeket, hogy ezekkel technikákat tanulnak a betegek, ami rendkívül fontos, hogy visszaszerezze azt a készségét, hogy valahogyan kézbe tudom tartani a tüneteimet, és uralkodok fölöttük, de a feltáró terápia az borzasztó lényeges, hogy azt megérteni, hogy honnan miért indít el bennem ez ilyen félelmeket? Hogyan próbálom magamat állandóan ilyen korlátokba beszorítani és szabályozni?
1: Ebben valahogy belenézhetünk-e, hogy ezt megértse, aki most minket hallgat, hogy milyen ez, mi az, hogy feltáró terápia?
0: Ez a pszichoanalitikus terápia. És itt az a különlegessége a mi osztályunknak, GM, más az országban, ahol az osztályvezető főorvos is pszichoanalitikus. Tehát, hogy ezért általában az analitikusok ugye magánpraxisban dolgoznak már, de hogy mi még elérhetők vagyunk az állami egészségügybe is. És tehát a feltáró terápia azt jelenti, hogy egy ponton tudunk oda eljutni, hogy tényleg a beteg képes önmagáról beszélni. Ahhoz az kell, hogy egy kicsit a tüneteitől szabaduljon. Tehát általában azzal kezdünk, hogy olyan technikákat tanítunk, ilyen egyszerű viselkedésterápiás technikákat, hogy mégis hogyan próbálja meg szabályozni a gondolatait és a konkrét cselekvéseit. Mondjuk egy 28-szor valaki kezet mos, akkor megtanítjuk őt újra kezet mosni. Ez egy ilyen látszólag egyszerű folyamat, de borzasztó nehéz újra fölépíteni egy viselkedést, és ez után
1: tehát,
0: jöhet
1: csak
0: az
1: akkor, mit jelent az újra kezet mosni, hogy csak akkor, amikor indokolt, vagy mi az, hogy újra?
0: Például ilyenekről beszélünk, hogy mit érez beszennyezetnek, mi az, ami egy normál szennyezettség, mi az, ami az ő gondolataiban már egy torzítás, hogy ő azt túlzónak gondolja, hogy nem tudom, itt most ülünk, és nem tudom, matat az asztalon, megfogom a fejhallgatót, vagy bármit, hogy ezután most nem kell kirohannom kezet mosni, hanem elég, ha az ember hazamegy, az egy természetes dolog. Egy kényszerbeteg már most ezt zsebkendővel fogná meg például.
1: Szóval ezt én otthon nagyon megtanultam, anyukám egyébként egészségügyi dolgozott, hogy amikor hazaérünk, kezet mosunk, és amikor elmegyek a munkahelyemre, hát hiszen ez egy egészségügyi, ott is mindig kezet mosok, mint csodálkoznak. De pedig nagyon hasznos, mert például engem nagyon ritkán érintenek ezek a nátha, meg ilyes jellegű, pedig csak ennyi, tehát nem szoktam sűrűn, de ha hazaérek, az biztos, és ez szerintem nagyon hasznos is, de mindig ezt is nagyon furcsának tartják, hát még hogyha ez ilyen nagyon gyakori.
0: Hát és itt jön akkor a feltáró terápia, hogy ez például innen indul el valahol, ott gyökerezik egy ilyen tünet, hogy az anyukám azt mondta, hogy mindig kezet kell mosni, és hogy én nem mertem másként csinálni, és más szabályokat kialakítani az életbe, csak azt, amit az anyukám mondott. Tehát mondjuk 40 évesen is azt csinálom, amit az anyukám mond.
1: És hát ugye, hogyha az anyuka ennyire nagyon mondta, akkor ugye lehet, hogy érezhető volt az ő félelme, persze, ami mindentől. Persze. Tehát mennyire óvott engem, ő mennyire félt mennyi mindentől. Ezt ugye, ha nem is mondta ki, ezt nyilván érezhette a gyerek, hogy valami félelmetes dolog, ha nem mosunk el kezet.
0: Hát ezt mindenképpen, és ugye nyilván a szabályok a szüleinktől épülnek be az énünk egy struktúrájába, hogy belsővé teszem azt a elvárást, vagy amit én vélek elvárásnak, amit az anyámon látok. Igen. De és hogy ez onnantól tulajdonképpen a kényszerbeteg önmagával játssza le ez belül, hogy van egy ilyen fenyegető, tiltó én része. Erről így szoktam a betegekkel már a feltáró terápiában beszélni, tehát így nagyon ki vannak abban képezve, hogy igen, ez most a tiltó részem arra kényszerít, és hogy nem mer az a szabad, egészséges én rész megjelenni, aki úgy mérlegelhetné azt, hogy én vagyok a döntéshozó, nem a bennem lévő tilalmak.
1: Szóval milyen korára is megyünk most vissza?
0: Milyen koránra? Aha. Van egy olyan életkor, ahol azt feltételezzük, hogy ilyen a kényszerek szempontjából döntő jelentőségű, azaz, amikor az én tudat alakul. Ugye ez klasszikusan Freud azt mondta, hogy az a tisztaságra szoktatás időszaka, hogy ott milyen szabályokat tanult meg a gyerek, és a későbbi Freud utáni pszichoanalitikus szerzők azt írják le, hogy ez nem csak azért fontos, hogy konkrétan a szobatisztaság hogyan alakul ki, hanem akkor alakul az énünknek az a része, amikor önmagamról olyasmiket élek meg, hogy én hatékony vagyok valamibe, és hogy nekem van egy ilyen saját kezdeményező készségem, felismerem, hogy jön egy szükségletem, nyilván akár a vécézés szükséglete, de bármi más is, és hogy én azt követni merem, és azt hatékonyan megteszem, és ez egy visszajelzés, hogy én milyen vagyok, és ott nem mindegy, hogy a szülő
1: hát mi ugye az korlátokat, autonómia, ugye?
0: Ez az autonómia, ezt akartam körbejárni, köszi. És ott
1: tehát, nagyon,
0: ez nagyon
1: fontos
0: mindegy.
1: Ez, hogy egy ideig ugye sokszor mások akarata nyomán csináljuk ezt, és megtanuljuk, hogy hát mi szabályozzuk, tehát hogy nekünk kell majd ezt szabályoznia, és a testünkre figyelve, de mégis már autonóm módon.
0: Így van, és a ebben lehet nagyon egyfajta sokszor beszélnek zavar. Arról, hogy ahogy ilyesmikről beszélünk, hogy bennük hogyan tudjuk azonosítani ezeket, hogy nem merek autonóm lenni, mert rögtön a tilalmak jönnek, hogy előjön sok-sok olyan élményük, hogy jé, tényleg, hogy mondjuk én nem futkoshattam szabadon a játszótéren, mert hogy az anyám rögtön szólt, hogy oda nem állsz föl, az veszélyes, az ne fogd meg, az koszos, az... Tehát, hogy nincs egy ilyen szabad mozgástér, aminél az lehetne az élmény, hogy alapvetően a világ biztonságos, hanem a világban állandóan ilyen veszélyforrások vannak. Uh-huh. És hogy ez ilyen 5-6 éves korra nyúlik vissza, és általában ott van egy ilyen természetes része, természetes jelenség is, hogy az óvodásoknál lehet kényszeres jelenségeket látni, aztán
1: hát
0: kinőlik.
1: Ez a feltáró rész, és akkor ebből hogy lesz az javulás, vagy újra szuporálódás?
0: Hát a terápiának, igen, egy része ez a fajta egyéni terápia, és aztán egy csoportterápia is zajlik, ami hát ilyen vicces, tehát hogy ott közösen gyakorlunk helyzeteket, tehát hogy mondjuk, amiben én is beszállok, az nagyon fontos, hogy a terapeutást is lássák ilyen szituációkban, hogy oldunk meg ilyen helyzeteket, hogy nem tudom, lemegyünk a kórház udvarra, leülünk a fűbe, hát ilyet, hát ott teljesen ki szoktak borulni. Mi az, hogy leülünk Budapest közepén a fűbe? Hát az koszos. Tehát nem mezitláb a fűbe, hát olyat nem lehet. Aztán nyilván valahogyan, ha én is leülök, és a segítő terapeuta társak is, akkor van egy ilyen csoporthatás, hogyha együtt valamit meg tudunk csinálni, az sokkal jobb. Uh-huh. Nagyon sokat nevetünk ilyen helyzetekben, hogy ott vonulunk, és mindenféle hülyeséget játszunk.
1: Látszólag hülyeséget.
0: Igen. Igen.
1: Jó, akkor megint egy kicsit zenéljünk, és próbáljunk meg visszatérni a szegény gyűjtögetésre, hogy azzal mit tudunk csinálni, jó?

0: Sziasztok! Ez itt a Teszt és Lélek-nek a gyűjtők napi különkiadása, és hát nyilván próbálunk a gyűjtögetésről beszélni már, amikor egy kicsit ez már túlzó. Tehát eddig beszéltünk ugye a kényszerességről, annak a terápiás lehetőségeiről, meg egy kicsit a hátteréről, és most visszatérünk oda, hogy mi van akkor, hogyha ez a gyűjtés, ez már túlzó. Hogyha a család próbál, tehát a család mondjuk észreveszi, hogy ez már nagyon túlzó, és megkeserít mindannyiunk életét, és próbálnak segíteni.
1: Tehát a gyűjtögetésből ugye azt is mondtuk, hogy ott a legjellemzőbb az, hogy a beteg leplezni próbálja, vagy valamilyen magyarázattal ellátni, hogy ő miért gyűjtögeti a ilyen-olyan holmikat. Tehát ott az elsődleges, hogy valamilyen családtagot, vagy akár az egész családot is beszoktuk hívni, hogy egyszerűen legyen arról egy közös beszélgetés, hogy ki hogyan látja ezt a helyzetet.
0: Hogy legyen nyílt ez a helyzet.
1: Hogy legyen nyílt ez a helyzet, és hogy valahogyan meg tudjuk nyerni a családot is annak, hogy ezt fel kell ismerni, hogy itt van valami kórosság. Sokszor a család is ebbe beépül, és tulajdonképpen asszisztál ahhoz, hogy jó, hát ezt a szobát nem használjuk a lakásba vagy a garázsban, ajtót már nem lehet kinyitni, de hát vannak ezzel más családok is így, nem, egyébként nincsenek. És nyilván az a cél, hogy valami közös olyan szerződésre vagy megállapodásra jussunk, ahol mindenki fölismeri azt, hogy itt mindenkinek van ebben valamilyen feladata és valami szerepe, hogy ez a helyzet idáig eljutott.
0: Ezt hogy érted?
1: Hát az, hogy azért, ha a családi rendszert nézzük, vagy ebbe gondolkodunk, hogy nyilván nem csak a betegről szól ez a történet, hanem ahhoz tényleg egy család asszisztál, hogy ők valahogy ugyanúgy szemet hunytak, vagy ugyanúgy benne hagyták az index páciens, ugye a családterápiában sokszor így beszélünk, hogy őnála látszódnak a legerősebb hatások, de hogy azért a család tagok is ebbe részt vesznek valamilyen módon, és hogy ott érdemes mindig ezeket elemezni, hogy kinek mi a feladata abban, hogy a helyzet meg tudjon változni.
0: Ugye a tévben sokszor lehet látni ilyen spektrumon, meg ezeken az informatív csatornákon, hogy ha ilyenre valahogy fény derül, akkor jön egy csapat, és akkor egy kicsit így megpróbálják kiszelektálni azt a halmot, amiben már nem lehet bejutni ugye a lakásba. És akkor ez nagyon érdekes szokott lenni, hogy ők megpróbálják őt is valahogy bevonni, hogy akkor ezt valahogy kidobhatjuk, akkor nyilván az elején mindenre azt mondja, hogy nem, semmit. És akkor egy időt elkezd ilyen kompromisszum, tehát hogy eljutatják valahogy a kompromisszumokra, hogy mi maradhat és mi nem. És akkor nyilván megpróbálják valahogy a normál szintre juttatni őt, hogy néz ki egy lakás úgy, hogy az élhető. Mit gondolsz erről?
1: Ez a legjobb terápiás technikák egyike, de az, amikor házhoz megy a terapeuta, de ugye hol van erre? Ma a Magyarországon kapacitás nagyon kevés.
0: Például a szociális munkás, ebbe így valahogy betud.
1: Próbálunk erre, vagy van erre nálunk is minimális lehetőség, de azért erre, ezt tényleg hangsúlyozom, hogy minimális erre a lehetőségünk. Nyilván pont a gyűjtögetésnél az a legnehezebb, hogyha be is tudjuk valahogyan invitálni egy terápiába a pácienst, ott nem jelennek meg a tünetek, mert az mindig otthon van. Igen. Tehát mi csak arra tudunk hagyatkozni, amit ő elmond, igen, és az, hogy én instruálom őt valamire, ezt nem tudom élőben megnézni, hogy ő ezt meg is csinálja az otthonában.
0: De hogyha mondjuk
1: lehet,
0: a család...
1: Ilyet, szoktunk ilyeneket, hogy akkor hozzon be holmikat hozzánk, és akkor így megjelennek akár ilyen-olyan holmikkal a betegek feladatként. Ott is például a gyűjtögetésre az is jellemző, hogy ugye ami bekerült az ő zárt rendszerébe, ami az otthon, onnan az nem vihető ki, tehát hogy már az egy feladat,
0: igen, az egy
1: hogy hozza
0: lazul,
1: be a kórházba, igen, akár a két zacskóban a valamit.
0: De hogy amikor a családról beszélt, úgy jutott eszembe, hogy ha nem a szociális munkás, de végülis a család is megtehetné ezt, ha oda jutnak, ugye?
1: Vannak ilyen terápiás technikák, hogy valamilyen családtagot képezzünk ki tulajdonképpen segítővé. Igen. Ez egy nagyon kétélű dolog. Igen. Tehát, hogy ezt akkor lehet, és ebben én elég szigorú vagyok, hogy csak akkor, ha tényleg azt látom, hogy az a családtag az építő jelleggel és egyértelműen a páciens érdekében cselekszik. Tehát, hogy ez ne egy ilyen manipulatív játszma része legyen, hogy hát elkezdem őt még tovább kontrollálni, ami amúgy is jellemző
0: ezekben
1: a családokban.
0: Igen, mert amit mondtál, hogy ők egyrészt szemet hújnak, hogy meghagyták abban, hogy vannak ezek, amit mondtál, magyarázatok, hogy ő miért gyűjti a bármit, és ilyen mértékben vagy mennyiségben. Tehát, hogy nem fogták magukat és raktak ott rendet. Mert mondjuk egy csomó, egy betegnél, mondjuk ha valakinek eltört a lába, akkor oda megyünk, és akkor ott...
1: Igen, ugye, ez sokszor tényleg érthetetlen, hogy hogy jutottunk el idáig, hogy ebben hosszú évek története van, egy ilyen szemethúnyásban, hogy működik az hát, a család.
0: Olyan túlzottan tapintatosak, tehát abszolút elfogadták. A kívülről is egy idő után már irracionálisnak tűnöm, hogy látod, hogy miért van szükség arra, és miért nem nyúlunk ehhez a csodás gyűjteményhez.
1: Hát ez is lehet, vagy az is, hogy olyan mértékben fél a család bármi nemű konfrontálódástól, hogy egymással tulajdonképpen nincsenek is ilyen párbeszédek, amiből valami vita lehetne. Tehát, hogy minden ilyen negatív indulatot azt el kell kerülni. Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz kör. Nehéz, mert pont a gyűjtögetőkre az is jellemző, hogy azért általában izoláltan élnek. Tehát, hogy nagyon kevésüknek van családjuk.
0: Nincs is család.
1: És nincs körülöttük senki. És hogy bizonyos módon lehet ezen gondolkodni, hogy ez tényleg olyan, mint egy pótcselekvés, hogy az ember valamit felhalmoz, hogy azzal népesíti be a amúgy üres, magányos világát. Tehát, hogy sokféle elképzelésünk van arról, hogy miért történik a gyűjtögetés, hogy valamit így birtokolnom kell, tehát mint egy ilyen, mint akár az evészavarok egy része, hogy mintha így magamba kéne tömni mindenfélét. Tehát, hogy ezek nagyon messzire vezethetnek ezek az asszociációk. Nincs erről igazán pontos vizsgálat.
0: Jó, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy valaki gyógyul, mondjuk hülye hangzik, ez egy ilyen pszichológiai, tehát hogy változik, mondjuk azt mondjuk, változik, igen. Akkor azt hogy lehet látni? Szóval mi a jele ennek szerinted?
1: Nyilván a változás vagy a gyógyulásnak kritériuma az, hogy a tünetek csökkenjenek, de hogy a betegek nem csak azt fogalmazzák meg, hogy kevesebbszer mosok kezet, ki fogom tudni már dobni a szemetet, egyáltalán meg tudom fogni a szemetes kukát. Tehát, hogy a gyűjtögetésnél ez is probléma, aha, hogy azért halmozódnak föl a tárgyak, mert nem tudom őket kidobni. Igen. Tehát, hogy ez is alaposan körbe kell kérdezni, hogy igen, mi tartja fönn ezt a tünetet. Tehát, hogy nyilván azt kell látnunk, hogy ezek jelentősen oldódnak, de igazából azt tekintjük valódi változásnak, vagy valódi gyógyulásnak, hogyha ehhez a belső élmény is megváltozott, tehát, hogy ő nem csak egy ilyen szabályt követ, amit megtesz a kedvemért, mert megkedvelt és megsajnált, hogy ne kilódjon már itt a pszichológus ennyi hónapja velem, akkor megcsinálom a kedvéért, és hazamegyek, aztán úgyis marad annyiban az egész. Nyilván erről szoktam is hülyeskedni a betegekkel, de hanem, hogy ő tényleg elkezd a dolgokról másként gondolkodni.
0: De egyébként ez tök fontos, amit mondasz, mert valahol minden terápiás eljárásban érezzük ezt, hogy én is azt láttam, hogy egy idő után látszik neki, hogyha ennek a valakinek ennyire fontos ez, az hat rá, hogy akkor nekem is fontosnak kell lenni. Szóval ez persze viccesen hangzik, de mégis lehet érezni, hogy őt valahogy ilyen, mintha elbűvölné, hogy nekem ennyire fontos egy másik embernek az én ügyem, hát akkor tényleg fontos ez, akkor tényleg érdemes ezt valahogy csinálni.
1: Persze, én szóval is azt mondom, hogy a terápiás kapcsolat kulcsfontosságú, és hogy ez egy olyan erőforrás, amire lehet támaszkodni, hogy a betegek látják, hogy én lelkes vagyok, még ennyi év után is képes vagyok velük a kézmosást gyakorolni, hogy ez fontos, és akkor ők azt gondolják, de hogy ez az első lépés, és annak kell kialakulni, hogy benne legyen belül egy ilyen belső terapeuta, szóval, aki belül lelkes, és belül érzi azt, hogy ez
0: szóval ezek a filmek, amiket így látunk, hogy valahogy kitakarítják, vagy kiszeretteljek, vagy egy ilyennek, és akkor vissza szoktak menni, hogy ez meg tudott-e maradni. Aha. És lehet, hogy valahol ebben is, tehát hogy ezért is jön létre az, hogy ez megváltozott, mert hogy megérzi, hogy milyen, amikor esetleg nem úgy van az a lakásom, hogy úristen, itt szőnyeg is volt, mert hogy már nem látszott, mert annyira be volt. Tehát, hogy ilyen szobák vannak teljesen kiiktatódva a lakásból, vagy a konyhában már tudod, nem lehet egy ösvényesebb elútni, mert ott vannak a dobozok, meg a minden. De amikor ezt így valahogy kiszelektálták, akkor ő képes például fenntartani, és lehet, hogy emiatt is van, hogy valaki jött nekem segíteni, és így csinálták, nem tudom, napokig, nem tudom én hányan, akkor ugyanez, mint a terápiás helyzet, hogy valaki jött és segített nekem.
1: De nekem az a tapasztalatom, hogy ez akkor is csak első lépés.
0: Persze.
1: Tud lenni, hogy igen, a tüneteket markáns, drasztikus erővel tulajdonképpen megszüntettük. Ugyan. Ez ennél a tünetnél csak így mehet, hogy kidobáljuk a holmikat, de hogy abból ő benne történt-e bármi persze. megértés abból, hogy én hogyan élek, vagy miért kezdtem el így élni, vagy mi hiányzik, vagy mire van szükségem. Tehát ez az, ami a feltárás
0: csak
1: rész.
0: Voltam, hogy ez tényleg csak egy ilyen csinadratta ez a film, hogy lehet ennek
1: nem,
0: valóság alapja.
1: Nyilván van. Tehát, hogy muszáj bizonyos módon ez az inger elárasztáshoz hasonló technika, amivel én óvatos szoktam lenni.
0: Persze,
1: tehát egyrészt nem az én stílusom, ezt kell, hogy mondjam, hogy én nem szeretem a betegeket olyan intenzív, szorongó helyzetbe hozni, persze. ahol nagyon drasztikusan szembesülnek valamivel.
0: De mondom, szerintem ebben a filmben is van egy ilyen fontos jelenet, hogy elkezdik őt kérdezgetni, hogy akkor ezt igen, ezt nem. Tehát ebben van
1: fontos.
0: Azért. Tehát nem csak így jönnek és erőszakosan kidobálják, mert nyilván az valószínűleg nagyon.
1: Igen.
0: Hanem, hogy valahogy, tehát be van ő vonva, tehát valószínűleg van egy segítség rész is e mögött, de hogy ez is nagy segítség, hogy valószínűleg ezt a mennyiséget egyedül leépíteni is nagyon nehéz.
1: Igen. Tehát, hogy ez,
0: tehát hiába javul, ahogy mondod, igen. hogy a belső élménnyel, és ott mondjuk nem halmoz fel mondjuk többet, ami egy nagy lépés már, de ami ott van, azt eleve nehéz leépíteni, vagy kiszerektálni.
1: Persze, tehát, hogy ez, ha jól van előkészítve, vagy lehetne ilyet csinálni, hogy előre már arról beszélni, hogy ez fog történni, igen. és hogy ő ott hogyan lesz képes ebben részt venni, és konkrét segítők megcsinálják. Tehát ez egy nagyon jó technika lehet.
0: Na, akkor nem tudom, hogy arról azért keveset beszéltünk, hogy miben más, amikor valaki valamit gyűjt, mint ez a kritikátlan bármit gyűjt.
1: Igen, tehát hogy a valódi gyűjtés, mint hobbi,
0: igen.
1: Az valamilyen módon örömmel jár. Tehát, hogy azt én úgy tekintem, hogy bele tudok merülni abba, hogy rendezgetem a nem tudom mit. Nyilván ennek is vannak ilyen elemei, hogy miért okoz valakinek örömet a rendezgetés, a babrálás valamivel, a sorba rakás, a katalogizálás, a nem tudom micsoda. De ez egy kritérium, hogy ott ahhoz társul egy öröm, és a cselekvés abba hagyható. Uh-huh. Tehát, hogy az valamettől valameddig tart.
0: Tehát ez egy differencia specifika,
1: igen.
0: hogy
1: igen.
0: ez az öröm, és azt meg a szorongás
1: igen.
0: inkább, vagy félelem.
1: Én ezt magamért azért teszem, hogy nem tudom, munka után egy órát ezzel foglalkozom, mert ez jól esik, és akkor nem kell se a családdal lenni, se a munkámmal uh-huh. lenni, semmi. A gyűjtögetési szenvedély, tehát, hogy ha azt most jó értelemben, normál értelemben használjuk, az a szenvedély jelzi ezt, hogy ehhez társulnak pozitív érzések. Mm. Míg a betegségnél ehhez semmilyen pozitív érzés nem társul. Mm. Tehát valahol a beteg is szenved attól, hogy és épp ezt akarja elleplezni a szomszédok vagy a családtagok elől, hogy pontosan tudja, hogy kínos.
0: Ez igaz, mert hogy akinek van egy ilyen gyűjteménye, az
1: mutogatja.
0: Ezt akartam, hogy nem szabad eltitkolni, másrészt látszik, hogy öröm ránézni arra igen. bármire.
1: És abba elmélyed, és utána olvas, és foglalkozik vele. Itt ez mindig leplezve van, tehát nem lehet bejutni abba a szobába, abba a garázsba, abba a pincébe.
0: Aha. Ez nagyon fontos, mert ugye most a nap következő részében majd olyanokat fogunk hallani, amik tényleg örömmel igen. különböző típusú dolgokat gyűjtöttek.
1: Azért érdemes tőlük megkérdezni azt, hogy volt-e olyan, hogy ezért már nem tudtak szabadulni attól a gondolattól, vagy hogy túl sokat, hogy meg kell szerezni, vagy hogy ott már más dolgom lenne, de én még mindig az interneten azt keresem, hogy hozzájutok-e a nem tudom melyik gitára.
0: A bárhez. Én például a népek meséjét gyűjtöm, mint meseterepauta, és az ilyen, de minden nap megnézem, hogy a hiányzó könyvecském, amit nehéz beszerezni, az esetleg feltűnt-e valahol megvásárolható, úgyhogy ezt én vállalom.
1: És az is fontos, hogy mondjuk engedett, hogy ennek bárki más részese legyen. Tehát, hogy meg lehet-e nézni a te könyveidet, vagy el tud-e mondani ezt a mesét, meg tudod-e osztani valakivel.
0: Ez volt olyan, mivel ezt már nagyon régóta gyűjtöm, meg az egyetemista koromtól fogva, volt, ami duplán volt, mert most már kénytelen voltam, ugye, egy Google Drive, ami már van elérhetek, egy listát írni belőle, hogy ne vegyem már meg, de volt egy csomó, ami duplán volt meg, ezért a meseterepot a társaimnak felajánlottam. Tehát ez nagyon fontos volt, de az, ami fontos, hogy meg legyen, azt nyilván azt nem adom, az nekem kell.
1: Tehát, jó, hogy mondjuk megmutatni meg
0: ja,
1: tudod.
0: Hát persze,
1: tehát, hogy ott,
0: persze.
1: ott lehetnek esetleg jelenségek, de hát ez a baj velem, hogy én elvárom minden
0: tehát, amit ki nem
1: patológiát
0: dobom.
1: Látom már, vagy hogy hol kell résen lenni, hogy mondjuk, nem tudom, valakinek van egy gitárgyűjteménye, és hogy ahhoz azt meg lehet-e fogni? Vagy igen, akkor ő ott infarktust kap, hogyha igen, mondjuk igen, jön egy barátja, és azt le akarja venni a falról, mert hogy túlfélti, nehogy igen, megkarcolja, igen, nehogy valahogyan tönkre tegye. Tehát, hogy az már egy túlféltés.
0: Jó, ez jó, hogy mondod, akkor ez így fontos erre figyelni, de nem, én ezt szoktam. Szóval kiszoktam vinni a lakásból is, tehát ez már fontos.
1: Ez az egészségesség jelzése.
0: Hogyha nagyon köszönöm, hogy jöttél, és akkor körbejártuk ezt, ízelítőként, és akkor köszönjük, hogy hallgattad minket, és mindenkinek jó gyűjtő szenvedély, és sok-sok örömet.
1: És kevés kényszert.
0: Igen, sziasztok. Köszönjük. Hello.

0: Mikäs esuta?
1: Kertakarua.
2: Joo.
1: Kertakarua.
3: Sanyi, Athes és Varek.
1: Kertakarua. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány ide, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

a holló. Egyszer egy bús éjfél tájon még borongtam zsongva fájó, s furcsa könyvek altatgattak volt mesékből vénbazár. Lankat főm már lelet dobban, mikor én valami koppant, künn az ajtón, mintha roppant, halkan roppanna a zár. Vendég lesz az így tűnődtem, azért roppan künn a zár, az lesz, más ki lenne már. Ó, az emlék, hogy szívem ver, padlómon a vak december éjjén fantom rejtelemmel hújt el minden szénsugár. És én vártam, hát ha virrad, s a sok vén betűvel írt lap bánatomra, hát ha írt ad, szép Lenórám halva bár. Fény leánya, angyal néven, szép Lenórám halva bár, s földi néven senki már. S úgy tetszett a függöny leng, és bíborán búsejmű zengés, fájó, vájó, sose sejtett torz iszony suhogva jár, rémült szívem izgatottan lüktetett, s én csitítottam. Látogató lesz az ottan, azért roppan künn a zár. Késő vendég lesz az ottan, azért roppan künn a zár. Az lesz, más ki lenne már. Visszatérve lelkem mersze, habozásom elmúlt persze, s uram kezdtem, avagy úrnőm megbocsátja ugyebár. Ám de tény, hogy már ledobbant álmos főm, és ön meg roppant halkan zörgött, alig koppant, alig roppant rá a zár, nem is hittem a fülemnek. Ajtót tártam, nyílt a zár, éj volt künn, más semmi más. És mély homályba elmeredtem, szívvel mely csodákra rettem, látást vártam, mi egy gyáva földi álom sose tár. Ám a csend, a nagy kegyetlen csend, csak állok megszegetlen. Nem búgott más, csak egyetlen szó, Lenóra, halk sóvár hangon én búgtam, Lenóra. S visszhang kelt rá, halk sóvár, ez hangzott, s más semmi. S hogy szobámba visszatértem, s még tüzelt javába vélem, hirtelen már hangosabban újra zörrent halmizás, szóltam. Persze biztosan csak megzörrent a rácsos ablak. Na te zaj, most rajta kaplak, híres titkod most lejár. Csicsilem még csak egy percig, most a nagy titok lejár. Szél lesz az, más semmi már. Azzal ablakom kitártam, s íme garral, hecske bátran, roppant holló léptetett be, mesebeli vénmagár, s rám nem is biccentve orrot meg sem állt, és fennen hordott sőrrel lédíts, büszke lordot mímelt, s mindkit helye vár, ajtón felett pallás szobrán megült, mindkit helye vár, ült, nem is moccanva már. S ahogy guggolt zordon ében méltóságú tolmezében, gyászos kedvem mosolygóra váltotta a vénmadár, szóltam, bár meg vagy te nyesve, jól tudom, nem vagy te beste, zord holló vagy, ős nemes te, éji part küld vadhatár. Mondd, mi néven tisztelott lenn a plútói mély vadár? Szólt a holló, soha már. Ámultam, hogy ferde csőrén, ilyen tártam, ilyen főrén kél a hang, okos, komoly szó, alig volt a szava bár, ám el az sem hallgatandó, hogy nem is volt még halandó, kit hogy felnézett az ajtó vállán, így várt egy madár.

szólt a hulló, soha már. Megriadtam, csendziláló replikája műtaláló, úgy leszóltam, ennyit tud, csak s kész a szó és igetár. Gazdájának holmi hajszolt, bús flótásnak búra ajzott, ajkán lette el a jajszót, más nem is hallhatva már, csak remények gyászdalá, csak terhes jajt hallhatva már, ezt, hogy soha, soha már. Gyászos kedvem újra szépen felmosolygott, spárnás székem szemközt húztam, ott, ahol várt ajtó, szobor és madár, s a lágy bársonyra dőlten, tarka eszmét sorra szőttem, elmerengtem, eltűnődtem, mi borongó nyitra jár, átkos ős vad furcsa, hollóm titka, mi bús nyitra jár, miért károgja soha már. Ekként ültem, szőve fejtve, bús eszméket, szót se ejtve, míg a madár szeme izzott, szívemig tüzelve már, s fejtve titkot szőve vágyat, fejem halkan hátra bágyat, bársonyon keresve ágyat, mint lámpám fénykörbe zár, s melynek bíborát a lágyat, mint lámpám fénykörbe zár, ő nem nyomja soha már. Ekkor úgy rém lett a légnek sűrűjén látatlan égnek füstölők, s a szőnyek bajhán angyaltánc kés muzsikál. Bús szív búgtam, kím a szent ég szállt le hozzád, égi vendéghoz vigaszt, és önt nepentét, s felejtést áld-e pohár. Idd, ó, idd a hűs nepentét, jó felejtés enyhe vár. Szólt a holló, soha már. Látnok, nyögtem, szörnyű látnok, ördög légy, madár vagy átok. Sátán küldött vagy viharvert, most e puszta partra bár, tépetten is büszke lázban, húsvarástól leigáztan. Itt a rémek járt a házban, mondd meg, lelkem szódra vár. Van balzsam Gíliádban, mondd meg, lelkem esdve vár. Szólt a holló, soha már. Látnok búztam, szörnyű látnok, ördög lény, madár vagy átok, hogyha Istent úgy félsz, mint én, s van hited, mely égre száll, mondd meg egy gyászterhes órán, messze mennyben vár-e jó rám, angyal néven szép lenórám, kit nem szennyez földi sár, átölel még szép lenórám, aki csupa fénysugár. A holló, soha már. Ez legyen hár búcsú dörgött ajkam. Menj, madár vagy ördög, menj, ahol vár vad vihar rád és Plútói mély határ. Itt egy pejhet se maradjon, csöp setét nyomot se hagyjon, torz lelked már nyugtot adjon. Hagyd el szabrom rút, madár, tépd ki csőröd a szívemből. Hagyd el ajtóm, csúf, madár. Szólt a holló, soha már! Szárnyán többé tol se lenni, és csak fent ül, egyre fent ül. Ajtóm sápat pallaszáról el nem űzi tél se nyár. Szörnyű szemmel ül a holló, alvó démonhoz hasonló. Míg a lámpa sávja omló fényén roppant árnya száll, s lelkem itt elomha árnyból, mely padló elöntve száll. Fel nem rögtön.

0: Únt éjfél közelben. Bóbiskoltam, elfelejtett tudományok furcsa körvén, ellankadva terhesen. Fejem csüngge egyre jobban. És én egyszerre ajtón robban, mintha egy kéz félve koppan, dobban ajtón csöndesen. Szóltam. Éj, vendég, toppan küszöbömre csöndesen, az lehet, más semmi sem. Jól emlékszem, valóban. Tél volt, bús december hóban. Szellemét a szén hunyóban földre hímzé, véresen. Lassan nyúlt az éjóra. Könyvem nem nyújtott a búra enyhülést. Ó, holt Lenóra, érted? Égi kedvesem, kit a mennyekben Lenóra néven hívnak. Kedvesem, itt len, nincs már nevesem. S bíbor kárpit sejmerezzen, bizonytalan zajra zizzen, fájó, vájó, sosem ismert féltés kínját érezem. S míg szívem dobbanva retten, mind ismétlem önfeledten. Éj, vándorvár, ilyetten ajtóm előtt, azt hiszem. Késett vendég, kér, ilyetten bebocsátást, azt hiszem, az lehet. Más semmi sem. Most kicsit magamhoz térvén nem haboztam, így beszélvén. Jó uram! Vagy drága hölgyem? Ne akadjon fenn ezen, tény, hogy kicsit szundítottam, és ön olyan halkan koppan, s amit könnyű lépte dobban, koppan ott kün csöndesen, szinte képzeletnek vélném. S ajtót tártam csöndesen. Kün az éj. Más semmi sem. Hosszan néztem ott az éjbe bámulva, kétkedő, félve, álmodva, amilyent nem mert még álmodni senki sem. De a csöndesség töretlen, s a homály nem ad jelet, nem hangzik más szó, mint egyetlen név. Lenóra? Kedvesem neve, melyet én rebegtem, s visszanyögte édesen a visszhang. Más semmi sem. Visszamenve a szobába, lelkem ég, a fejem kába, újra koppanást hallottam, már nem is oly csöndesen. Valamitől bizonyára megzörrent az ablakzára. Rá kell jönnöm az okára. Nosza, mondtam, meglesem. Lyukas szívem pillanatra, míg erejtét meglesem. Csak a szél, más semmi sem. Széttárva a rácsos táblát, íve, furcsán verve szárnyát, egy nagy őskort látott holló szállt be rajta, peckesen. Rám se viccent, meg se hökkent, csak jött, mint egy ide csöppent úr vagy hölgy. Ajtómra röppent, s megtelepült odafenn. Ott egy vén pallasz szobor volt. A madár megült ezen. Ült, csak ült, és semmi sem. Akkor bánatom, mosolyra csalta furcsa ében tolla, ahogy ott morc méltósággal ült, nagy ünnepélyesen. Bár megtépve, zord hóborló. Szóltam, te se vagy utolsó, éj partok küldte holló. Úrnevet hadd kérdezem, hogy hívnak, ha ott len röpködsz a plútói búsvizen? Szólt a holló. Sohasem! Néztem a szárnyas bolondot, hogy egy szót így jól kimondott, s válaszolt szavamra, márha nem is túl értelmesen. Meg kell adni, ilyet élő még nem ért, hogy egy beszélő madár ajtaja fölé jő, s rátelepszik kényesen, ajtó fölött egy szoborra rátelepszik peckesen, és a neve sohasem! De a holló fönn a szobron csak ez egy szót mondta folyton, mintha abba volna lelke beleöntve teljesen. Másképp csőrét nem nyitotta, s szárnyait sem mozdította. S nyögte, hozzám senki sem hű. Még szívem reményesem. Majd csak el, hogy a madár is, nem lesz reggel nyoma sem.
1: Szólt a holló.
0: Sohasem! Megdöbbentem. Hogy talál az elsírt szóra ez a válasz? Persze, mondtam. Ennyi ennek kincset ára összesen. Tán egy régi búcs gazdája oktaták itt. Sorsviszája dúlt és mart, míg sírószája erre járt rá. Másra sem. Holt remények gyászdalához nincs is jobb rím. Semmi sem, mint hogy soha, soha sem. De a bölcsmadár mosolyra csalt a mél a lelkem újra. És egy zsöjjét gördítettem szembe, hogy majd ott lesem. És bársonyába besüppedve képzeletet képzeletre halmoztam, hogy hol szerezte, s miért ismétli vészesen ez a baljós, vén, vadholló. Miért ismétli rémesen ezt a szót, hogy sohasem? Ezen tűnődtem magammal. Noha egy betűt sem mondtam a madárhoz. És már szívembe fúrt a két fém élű szem. Ha titkát eltalálnám. És így fejem ledőlt a párnán, melynek bársonyára lámpán fénye hullott kékesen, viola szín bársonyára, melyen, ó, már kedvesen, nem pihen meg sohasem. Most úgy tetszett, langy szellőkkel, s lengve titkos füstölőkkel, angyaltánc a szőnyeg bolyhát csiklandozta kékesen. Búj szív, nekte, égi vendég szállt le hozzád. Láma, szent ég, angyalokkal küld nepentét elfeledni, kedvesem. Idd, ó, idd e hűs nepentét, és feledd el, kedvesem. Szólt a holló. Sohasem! Jós! Öröktem. Választ kérek. Jós, madár vagy gonosz lélek. Sátán küldött vagy viharvert hozzám, én nem keresem. Ki büszkén, bár megtépázva érkeztél a puszta házba, hol rémek dúlnak csatázva, mondd meg nékem kegyesen, van-e balzsam Gileádban, megenyül ez zord sebem? Szólt a holló. Sohasem! Jós! Öröktem. Választ kérek. Jós, madár vagy gonosz lélek. Hiszen egy égból borul ránk, s egy urunk van oda fenn. Mondd meg, vár-e még-e búra messze mennyben, édes óra? Vár-e majd a szent Lenóra ölelése oda fenn? Kit az angyalok Lenóra néven hívnak oda fenn? Szólt a holló.
2: Sohasem! Legyen hát ez szó, utolsó!
0: Szöktem föl.
2: Sátán vagy holló! Menj! Röpködj az éjviharban, a plútói búzsvizen. Itt ne hagyd egy árva tollat, nehogy arról rágondoljak, mit hazudtál-e szobornak vállán ülve peckesen. Kép kicsőrődött szívemből, hagyj magam, míg elveszem.
1: Szólt a holló.
0: Sohasem.
1: És a szárnya meg se lendül. És csak fent ül, és csak fent ül, fent, ajtón fölött, a Pallas sápat szobrán. Csöndese, álmodó rémhez hasonló szemmel ül a szörnyű holló. Míg a lámpafény elomló árnyát veti rémesen. S lelkem e padlómon ringó árnya. árnyba fulladt csöndesen. Nem szabad.

0: hollú, fordította Léva József. Egyszer egy bús késő éjjel, amint elmerülve mélyen, rég felett tankönyve mellett tört, s bágyasztott a tudás, amint főlehajtva ültem, szinte félig szenderülten, koppanás hallik az ajtón, némi gyönge kopogás. Talán vendég, így susogtam, övé az a kopogás, az lesz az, és semmi más. És igen, jól emlékszem, decemberben volt az éppen, árnyait a falra himzé minden hamvadó sugár. A hajnalt epedve lestem, enyhet hasztalan kerestem könyveimben bánatomra, hogy Lenóra oda már. Angyalok közt a dicső, szép lány Lenóra néven jár, itt többé nincs neve már. S a lefüggő bársony leplek, amint búsan ott lebegtek, megragadott némi rémes, még nem érzett borzadás. S hogy szívemen csillapítsak, egyre azt ismételém csak, vendég áll itt az ajtómnál, övé ez a jeladás. Késett vendég az ajtómnál, övé ez a jeladás. Az lesz az, és semmi más. Mindjárt bátorodni kezdtem, s többé nem is révedeztem. Uram, vagy hölgyem, kiálték, bárki légy ott, megbocsás. De kisé elszenderültem, s te oly csenddel jársz körültem, oly halkan zörögve jöttél, oly lassú a kopogás, hogy csak alig vettem észre. Ajtót nyitok, ime láss! Sötétség volt. Semmi más. Mélyen nézve a sötétbe, ott álltam bámulva, félve, agva, álmot álmodozva. Nincs több ilyen álmodás. Ám de a csend nesztelen volt. A sötétben senki sem szólt. Csak az egy Lenóra szócskát ejté némi suttogás. Azt susogtam. S a Lenóra szó lett a visszhangozás, csupán az, és semmi más. Majd szobámba visszanéztem, lelkem földgyulladt egészen. Újra hangzott, s hangosabban, mint előbb a kopogás. Bizonnyal, szóltam, ott áll valaki az ablakomnál. Hadd lássuk hát, vaj, mi lesz ez a rejtélyes látomás? Hadd nyugtasson percre is bár a rejtélyes látomás. A szél volt, és semmi. Ekkor ablakom kitártam. És én suhanva, zúgva, bátran, nagy holló röppenbe hagyta. Régi, régi származás. Magát még csak meg se hajtva, nyakra, főre neki hajta, s úr vagy úrnő módon ült le ajtón felett. Csodás, éppen egy pallasz szoborra ajtón felett. A csodás szállt, s leült, és semmi más. És mosolyra bűvölé el, bölcs komoly tekintetével lelkem gyás sötét eszmét, ez az ében színmadár. Bár tollad zilálva, tépve nem vagy, mondám, gyáva mégse régi, rémes, ritka holló, kit az éj vidéke zár. Mondd, becses neved, mi légyen, ott, hol Plútó éje vár. Szólt a holló, soha már. Így szólván a furcsa állat, elfogadtan a csodálat. Bár szavában értelem sincs, s a vigas csekéke bár, de nem volt még így megáldva halandó, hogy élve lássa, mint telepszik ajtajának tetejére egy madár. S metszett szobron, mint ül ott meg egy kis állat, vagy madár, melynek neve soha már. Ám a holló fent a szobron, azt az egy szót vitte folyton, mintha lelkét ez egyetlen szóba öntené ki már. Többet egy betűt sem monda, többé meg sem moccant tolla, míg én alig halva súgtam, barátom, mint tovajár,
1: Holnap reggel ő is elhagy, mint reményem tovajár.
0: A madár szólt, soha már. Így találom törve csendet, az a válasz megdöbbentett. Egész tudománya, mondám, amit fecseg abban áll, olyan gazdától tanult, akit a végzett átka dúla, s űze hajta zordan, amíg minden bajt egyhangba zár, tört remények gyászdalából mindent ez egyhangba zár. Soha, soha, soha már. Míg a holló lelkem búját mosolygásá bűvöli át, én egy zsője székre dőltem, szemben a szobor s madár.
1: Szék bársonyán elheverve, képzeletet képzeletre halmozék, hogy eltaláljam, vajon mit vél, mire vár ez a baljós, furcsa, rémes, cinga, szörnyű, vél madár, így károgva, soha már. Ezt forgatva üldögéltem a madárhoz, egy igét sem szólva, ám bár tűz szemével szívemet égette már. Ezt, s több ilyet vetve, hányva fejem a szék bársonyára hajtottam le, melyen játszva rezg a lámpa fénysugár. A bársonyt, melyen rezg a lámpa fénysugár, nem érinti soha már. Ekkor úgy tetszett, hogy a lég sűrűbbé vált, s illatömlék látatlanul egyszer áfról, mely szobámban lengve jár. Isten külde, drága lélek, angyal társaidra kérlek, Lenóráért nyugtott enyhet adj egy pillanatra bár, a felejtés enyhe csöpjét, csak egy pillanatra vár,
0: szólt a holló, soha már.
2: Jós, rossz ellen vagy, jós, mégis, ördöga vagy madár légy is, légy kísértő vagy vihartól űzve lát, de bús határ, e megbűvölt puszta kis hely, de mely félelmet nem ismer, ez a borzalom tanyája, mondd igazán, ugye vár majd ott, Gileádi balzsam, ó mondd, ugye vár!
1: Szólt a holló, soha már.
2: Jós, rossz ellen, vagy jós mégis, ördöga vagy madárlégy is, kérlek Istenünk nevére, kérlek az égboltra már, mondd-e búterhelte lélek, ha a távol mennybe érek, átkarolja még Lenórát, angyalok közt ugye vár! Angyalok közt átkarolja, még Lenórát ugyebár, szólt a holló, soha már. Ez tehát el, ez szabadra, felkiáltik feliadva, repülj vissza a viharba, ahol Plutóé vár, ne hagyd itt egy pejhetet se, mely hazugságot jelentse, hagyd magányomat magára, e szobrot hagyd oda már. Mondd ki csőrödet szívemből, s ajtómról szállj tova már! Szólt a holló, soha már!
0: És a holló megserezdül, mindig ott ül, mindig fent ül, a halvány pallasz szobron ajtón felett. Szeme úgy néz rám meredve, mintha démon szenderegne, s árnyával a lámpa fénye szobám padlatára jár. Lelkem ez árnyképtől, amely szobám padlatára jár.

fordított a sáskáról. A holló fordított a sáskáról. Egyszer néma, rideg éjjel ültem elmerülve mélyen, álmodozva valamely rég elfelejtett éneken. Bólingattam félálomban. Én egyszerre ajtom koppan. Félénk lépés zaja dobban, dobban halkan, csöndesen. Látogató, gondolám. Ki ajtómhoz jött csöndesen? Az lesz, egyéb semmi sem. Ah, oly jól emlékszem még én. Késő volt, december végén. Minden üszök hanvigégén, árnya rezgett rémesen. Úgy vártam, s késett a hajna. Könyveim, bár nagy halommal, nem bírtak a fájdalommal. Érted? Elhalt kedvesem. Kit Lenórának neveznek az angyalok odafenn? Itt örökre névtelen. De az ajtós ablakoknak függönyei mind susogtak, és ismeretlen rémülettel foglalák el kebelem. S hogy legyőzhessem magamon a félelmet, váltig mondtam. Látogató csak ki ott van ajtóm előtt csöndesen. Valami elkésett utas vár az ajtón csöndesen. Az lesz. Egyéb semmi sem. S lelkem rögtön meg erősbül, kikelvéne kétkedésbül. Uram! Szólik. Vagy nemes hölgy? Bocsásson meg kegyesen, megvallom, itt bólingattam. Kegyed meg oly szépen, halkan, lehető legfinomabban kopogtatott csendesen. Alig tudtam, jól halléke. És ajtót nyitok sebesen. Nagy sötét. Más semmi sem. És kibámulva a sötétbe csodálkozva, várva, félve, álltam. Álmot látva, mit még sosem látott földi szem. De a csönd még egyre tartott. Nesz se szó, azt nem zavartam. Csak az egy. Lenóra? Hangra, amint halkan tördelem. Csak az egy. Lenóra? Angra szólt a visszhang szüntelen. Csak e hang. Más semmi sem. S visszafordulék szobámba, egész lelkem izzó lángba. S újra hallom, amint dobban. Most már jobban kiveszem. Úgy van, bizonyára, mondtam. Valami van ablakomban. Hadd nézzem meg, mi az ottan. Most egy titkot kilesem. Csak a szél. Más semmi sem. Kinyitám az ablak szárnyát. És... azonnal, nyilatán át, százados holló csapott be, komoran, nehézkesen, anélkül, hogy meghajolna, sem köszönve, se nem szólva, mintha az úr ő lett volna, csak leszállt negédesen, ajtón felett egy szobor volt, arra szállt egyenesen, rászállt, ráült mesztelen. A sötét madár miképp ül, nem nézhettem mosoly nélkül. Komoly, büszke méltósággal ült, nagy ünnepélyesen. Bár ütött kopott ruhában, gondolám. Nem vagy te gába, vénbotor. Nem jössz hiába, élakod bólodalán. Szólj, neved mi, hogyha hon vagy alvilági helyeden? Szólt a madár. Sohasem! Csak bámultam e bolondot, hogy oly tiszta hangot mondott, bár szavában bizonyára kevés volt az értelem. De példátlan íj madár, mely szobádba, mit négy fal zár el, ajtódnak fölébe száll fel, s ott ül jó magas helyen, s nevét mondja, hogyha kérded, biztos helyén ülve fenn, és a neve sohasem. És a holló ülve helybe csak az egy szót ismételte. Mintha abban volna lelke kifejezve teljesen. Azután egyet se szól, meg se rezzent szárnyat ollat. És én sugám, inkább gondolom.
Minden elhagy, Istenem. Maradé csak egy barátom, lehet én remélem. A madár szól. Sohasem! Megrendültem, hogy talál az én sohajomra a válasz. Ám de, ezt sugál a kétfej. Nem tud ez mást, úgy hiszem. Erre tanítá gazdája, kit kitartó sorsviszája, addig ülte, addig hánya, míg ez dallá szüntelen. Tört reménye omladékén, ez sóhajtá szüntelen, soha, soha, soha sem. Rám a holló merőn nézve, engem is mosolyra készte, és odaült ellenébe. Ő meg szembe ült velem. Én magam panglagra vetve, képzeletről képzeletre száll a elmém önfeledve, és azon törém fejem, hogy a rémes, víjó, vad, kopott, holló, szüntelen miért kiáltja? Sohasem. Ezt találgatám magamban. A holló előtt azonban róla egy hangot sem mondtam. S ő csak nézett mereven. S kedvesem nevét sohajtván fejem a vánkosra hajtám, melynek puha bársonyhabján rezg a mécsfény kétesen, melynek puha bársonyhabját érinteni kedvesem, ach, nem fogja sohasem. S mintha most a szagos légbe láthatatlan tömjén égne, s angyaloknak zengne lépte szétszórt virágkelyeken. Ah! Rebegtem. Tán az Isten küld angyalt, hogy megenyhítsen. És melyre földön balzsam nincsen, a bú feledve legyen. Itt ki a felejtés kelyhét, búd enyhet lel csöppiben. Szólt a holló. Sohasem! Jós! Kiálték. Bárki léte, angyal, ördög, madárképbe, vagy vihartól űzetébe pihenni az enyhelyen. Bár elhagyva, nem leverve, kifáradva a keservbe, most felej meg nékem erre könyörgök, s követelem, van-e balzsam Gileádban, s én valaha föllelem? Szólt a holló. Sohasem! Jós! Kiálték. Bárki léte, angyal, ördög, madárképbe, hogyha van hited az égbe, és egy Istent félsz velem, szólj-e szívhez keservében, lesz-e a ma boldog éden, ahol egyesítve légyen kedvesével végtelen, kit Lenórának neveznek az angyalok odafent. Szólt a holló? Sohasem! Menj te át! Pusztulj azonnal! Kiáltik a fájdalommal. Vesz örökre semmiségbe a pokoli éjjel! Ne maradjon itt egyetlen toll! Emlékezteti engem, hogy fölverted néma csendem. Szállj tovább! Szállj hirtelen! Vont ki körmedet szívemből, bár szakadjon véresen! Szólt a holló. Sohasem! S barna szárnya meg se lendít, mint csak ott, mint csak lenni. Akármerre fordulok, csak szemben mindig lenni. Szemei merett világa, mint kísértett rémes árny. És körülötte a húslámba fénye veszke, kétesen. S lelke, ah, e néma ártó, mely körülleg rémesen. Nem menekszik.

0: ordito a costolani da giù. Etz ermutrigen i fil, ültem álmos lámpafénynél. Régi bűvös fóliáson tétovázott a kezem, s hogy nehéz fejem lehajtom, észrevétlen koppan ajtóm, roppan félve és sóhajtón, zajmotozó leteszett. Éj vándor, így susogtam, az babrál a leteszett. Az lehet, már senki sem. Télidő volt bús december, amilyen nem ért meg ember. Nőtt az árnyék, lomba tenger, a parástól veresett. Lelkem a bánattól óván, olvastam az én órán, hogy feledjem holt lemúlán, fényes régi kedvesem. Már az angyalok között van fényes égi kedvesem, itt lennincsen nevesem. Most a függöny bíbor öble megborzad, zizeg zörögve, félelemnek tőre szúrja, fúrja által a szívem. Nyugtatom, és egyre dobban, várok, és ver egyre jobban. Éj vándor áll ajtomban, az motoz a reteszen. Éj vendég vár ajtomban, az babrál a reteszen. Az lehet, más semmi sem. Hirtelen felbátorultam, és hadartam, elborultam. Megbocsásson, jó uram vagy asszonyom, de azt hiszem, álmos fáradt voltam, roppant, és az ajtóm csöndbe roppant. A babráló halk lopott hang nem hallatszott septiben. Erre felnyitom az ajtót, szétvigyázva septiben. Kün az ég, már semmi sem. A sűrű sötétben nézek, álmodok vadat merészek, mint az őrült, mint a részek, bódorogva kétesen. Csöndes az éjféli óra, szám susogja csak. S a visszhang a drága szóra halkan hívja kedvesen, hívja, hívja, hívogatja, szólogatja kedvesen. A visszhang, már semmi sem. A szobámba már fehéren mentem vissza, forrt a vérem, mert az ablakzára koppant, roppant újra érdesen. Meg kell tudnom minden áron, hogy mi zörren ott a záron. Most az ablakot kitárom, az okát megkeresem. Csöndesű szív, tébolyult szív, az okát megkeresem. Zúg a szél, már semmi sem. Nyílik az ablak, s az árnyal, méltóságosan beszárnyal, óriási lomha szárnyal, egy vén holló pecke. Mintha mi se volna ebben, a viharnál sebesebben, a szobám szobrára lebben, s úgy ül ott, mint a lesen. Pallas szobrán mozdulatlan ül, csak ül, mint a lesen. Nem történik semmi sem. Én nevettem őt, hogy ében tollal, talpik feketében, gőgösen gukkolt a szobron, és szóltam fölényesen. Bár alig van rajta toll, ó, fergeteg ver, csúnya holló, bús Heroldhoz vagy hasonló, mondd, miért jöttél, édesem? Mondd meg nékem, a pokolban hogy neveztek, édesem? Szólt a holló. Sohasem. Bámultam, hogy jár nyelve és folyékonyan perelve, annyi szent, hogy locska szájú, nem beszél értelmesen. Mégis furcsa, hogy a bátor, csúnya torkú prédikátor berpül az éjszakából. Bár nincs semmi oka sem, a szobám szobrára ül le, bár nincs semmi oka sem, és úgy hívják, sohasem. És a holló vár komorlón a fehér és néma szobor, s ez egy szóba lelke rezgett, reszketett rejtelmesen, mást sem mond, csak ül meretten, meg se rezzen, meg se retten. Végre halkan ezt rebegtem. Nem örök a csoda sem. Minden elszállt, ez is elszállt. Nem örök a csoda sem. A madár szólt, sohasem. Felriadtam. mert oly száraz, kulta furcsa volt a válasz. Bamba, szajkó! Így beszéltem, nincsen egy épp sora sem. Bús különc volt a gazdája, bizton azt kapatta rája. Folyton erre járt a szája, és hörgött keservesen. Benne lelke átkazörgött, és hörgött keservesen, hogy már többé sohasem. Még nevettem, hogy az ében holló ott ül feketében, spárnás mézsőjén elébe györdítettem sebesen, bojtal-rojtal elmotoztam, és a zsibbat csöndbe hosszan tépelődtem, álmodoztam. Miért néz egy két csodaszem? Miért mered rám egy két sanda húsza, kósza csodaszem? Miért károgja sohasem? Lestem a sötét madárra, szótlanul vigyázva, várva, s a szemével a szívembe szúrt le, fúrt le tüzesen, süppedő bársonyra dűltem, s a violafény körülten, lengedezve szállt körültem, kimbálgattam mécsesem, itten ült ő, itt a párnán, pislogott a mécsesem, s nem ülne sohasem. Most egyszerre százezüstből angyalok csapatja füstöl. Száll tömény, cseng a léptük, villáz a nesz édesen. Angyalok, hát végre Isten elküldött, hogy megsegítsen, elfeledni régi kincsem, eltemetni kedvesem, elfeledni, eltemetni régi égi kedvesem. Szólt a holló. Sohasem. Jós, felej nekem, könyörgök. Bármi légy, angyal vagy ördög, kit szobámba vert az orkán, és kísértesz rémesen. Mondd meg itt a szörnyű házban, hol a rémekkel csatáztam, hol a borzalom s a láz van. Nincs sebemre mohasem? Nincs-e ír szívemre? Nincs gyógyító mohasem? Szólt a holló. Sohasem. Jós, felej nekem, könyörgök, bármi légy, angyal vagy ördög, kérlek a mindenhatóra, mondd meg végre kegyesen, lát engem még a kedves, aki most a mennybe repdes, hajlik-e még a szerelmes szívre, régi kedvesem, hajlik-e még a szerelmes szívre, égi kedvesem?
1: Szólt a holló, sohasem.
0: Pusztulj innen a pokolba, ordítottam fuldokolva, száj a károgó viharba, vár a bús éjpartja len, egy tollat se hagyd itt, vidd el, és ne ölj kétségeiddel, károgásodat te hidd el, ne maradjon nyoma sem, tépd ki csőröd a szívemből, ne maradjon nyoma sem.
1: Szólt a holló, sohasem. És a holló meg sem otszan, néz reám meredve hosszan. A szoborról, a komorról tűz reám két tompa szem. Úgy ül, mint egy omladékon, mélyen alvó éjdémon. A padlón a lámpa vékony sávja himbál csöndesen. Nő az éjjel, nő az árnyék, terjed egyre csöndesen, s nem virrad meg.

madarak. Hó esett, a tarhegyorma habfehéren integett. Erdőkből a hó leűzött őszapókat, pintyeket. Almafánk és csipkebokrunk madarak tanyája lett. Walter von der Vogelweide lelke száll a kert felett. Titkos erdőn, vadcsapáson, babonás ösvényeken, ez a nyugtalan madárraj hányszor volt kíséretem, mennyi füttyös és bolondos, vígan cserregő barát, megetetem Walter von der Vogelweide madarát. Most a ködből méla hangok hullanak, mint halk rimek, bús pirók jel, csak varázsló és poéta érti meg, pinty felel rá, címkeszó, most szállingózni kezd a hó, s Walter von der Vogelweide megölel a múlton át, mint mesebeli nagyapó. Apám emléke. Zengő patakvölgy, szirtes, katlanos, szurdukja fentebb tisztásokra bomlik.

Jézus mit mór elárulták, kezdett gondolkozni, hogy meg az emberiségnek nem tettem eleget, bújdoklok köztetek. De ezt minden áron el akarták fogni, és a bibic mindenütt a feje felett repült Krisztusnak, és mondta, hogy kuik, kuik, kuik. Szóval ez angolos, de buik, buik magyarra lett fordítva. Hát, és nyomba utána a katonák mentek, az oldosok is elfogták Krisztust, és meglátszóan keresztre vitték. Határunkban is volt elég. Jézus megátkozta, hogy ne legyen neked száraz földön nyugtod soha. Azért vides időben mindig csak szaladgál és bújik, bújik, bújik.

Csóka. Ághegyről a csóka pislog a hóra. Ott üldögél már órák óta. Nincs egyéb dolga. Mert ha lett volna valami dolga, elrepült volna. Fekete Rigó. Ablakomban nagy a hó, hali hó. Ott sétálgat egy fekete rigó. Jár a szeme, oda néz, ide néz, sétálgat, mint egy igazi zenész. De most nekünk nagy a hó, hali hó. Nem fúvaláz a fekete rigó. Egyet-kettő csitteget, csetteget, kifizeti ennyivel a telet. Veréb. Hip-hop, itt vagyok, azt teszem, amit kapok. Ha nem kapok, csip-csirip, koldulgatok egy kicsit. Morzsát, maradék, kenyeret, megrakom jól a begyemet. Rigó. Tegnap egy rigó fönn a fám, füttyentett egyet, azután tovaröppent a szomszéd fára. Ott várta a párja. És a párja is füttyentett egyet, és együtt a harmadik fára röppentett. Egy fa, egy fütty, így szálltak fáról fára, s reggelre kizöldült, a környék minden fája.

0: mert a járása is olyan gyönyörű volt, mintha gyöngyszemeken lépegetett volna. Hát még a hangja. Az volt csak igazán csodálatos. Hallatára még a zúzmarás téli ág is kizöldült, mert télen is énekelt. Meg éjszakánként is, ha éppen akkor volt énekelni valója. Hol szomorút, hol vidámat zengett, mikor mire volt kedve. Ez bizony nem tetszett a környék urának.
1: Mit hangicsál össze-vissza ez a fránya madár?
0: S megszabta, hogy mettől meddig, s mikor mit énekelhet. A rendeletét kiragasztotta minden tisztásra. De a madárka fütyült az órarendre, fújta tovább a magáét. Hozzátok előmbe azt a tiszteletlen madarat! Elhatározta, hogy kalitkába záratja.
1: Megtanítalak én Móresre! Te jó madár, majd akkor énekelsz, ha mondom, s azt fújod, amit én kívánok! Enyém a környék, enyém vagy te is! A hangod az én tulajdonom! Mit gyönyörködjék benned más is, a kapás is, a kaszás is!
0: Dohogta a környék ura, s már menesztette is az embereit, hogy minél előbb szín előtt legyenek a madárral. Mentek is, azok indultak, ahányan voltak annyi felé, mert hol innen, hol onnan hallatszott a madárka csodálatos éneke. Napokig, hetekig jártak utána, de csak a hangját hallották. Csak a lombot látták, vélték itt is, ott is megrezzenni, de megfogni nem tudták. Hívták.

0: Ha csupaszon állnak, s nem lesz ahová rejtőzzön, akkor majd nyakon csípjük, vigasztalta magát az úr, s a madárvadászok. Eljött a tél, és elkezdte a madár is a maga szomorú téli énekét. Na most, itt az alkalom! Indult a kis seregestül a környék urának emberei. Meg is pillantották az egyik zúzmarás bükfa ágon. Zöld volt a tolla, kék a lába, célba is vették, de a madárka most egy vidám énekbe kezdett,
1: és
0: a csupasz bükfa azon nyomban sűrű lombot hajtott. Ámulva engedték le a vadászok a puskájukat, hallgatták a madárka énekét. Szemük láttára télvíz idején kizöldült az egész hatalmas nagy erdő, ha akarták volna, se tudtak volna nyomára akadni a csodamadárnak. A környék ura, mondják, megpukkadt mérgében. A madarat pedig azóta se látta senki. De valahányszor fáradt kapások, kaszások dőlnek le egy-egy fa vagy bokor alá pihenni, félszendergésükben ott hallják fejük fölött a táltos madár csodálatos jelenet.

0: Tilos Rádió 90,3 FM, Tótum Faktum Rénával és Disznéjel.
1: A vendégünk pedig Pál Ferenc, irodalomtörténész, műfordító és az ELTE portugál nyelvi és irodalmi tanszékének a vezetője. Jól mondom, ugye?
2: Pontosan.
1: Sziasztok! José Saramagóról, portugál íróról fogunk beszélgetni, mégpedig abból a szomorú alkalomból, hogy két hete, tehát nem olyan régen hunyt el, és ráadásul éppen arról volt szó, hogy az ELTE díszdoktorává kívánja avatni José Saramagót, és ebből az alkalomból megjelent a Nagyvilágnak is egy Saramagó száma, amit Pál Ferenc szerkesztett. Nézegettem én itt a kronológiát abból a szempontból, hogy ugye itt a cikkében azt írja, hogy a 70-es évek második felétől jelentkezik Saramagó a regényeivel, onnantól válik közismerté, 98-ban kapja a Nobel-díjat, és aztán belepillantottam egy pár magyar kiadású Saramagó regényben, hogy mikortól kezdik őt itt Magyarországon fordítani, és úgy látom, hogy legfeljebb a 90-es évek végétől. Tehát, hogy mennyire közismert, arra akarok kiukadni, hogy mennyire közismert itt Magyarországon nálunk Saramagó és az ő regényei.
2: Akkor kezdeném sorban a kérdésekre a válaszolást. Pénteken lesz két hete, hogy meghalt Saramagó. Ez igen sajnálatos. Május 8-a, 10-e körül rosszabbodott az állapota. Ez, amit itt említett, hogy az ELTE díszdoktorává szeretné avatni Saramagót, ez egy másfél-két éve húzódó folyamat. Végig kellett menni egy csomó stáción a magának a kinevezésnek, és hát Saramagó elég sűrű programjához is alkalmazkodnunk kellett, mert két időpontot kitűztünk már korábban, és egyik sem volt jó különböző külföldi utazása miatt. Most Saramagó, ez kicsit paradoxnak, sőt, nagyon paradoxnak fog hangzani, a későn érő emberek kategóriájába tartozik. Későn érő azért, mert még két évvel ezelőtt is, két és fél évvel ezelőtt is a portugál könyvhéten képes volt arra, hogy körülbelül ilyen hőségben, vagy ennél nagyobb hőségben, 3 órán keresztül öltönyben és nyakkendőben dedikálja a könyveit. Tehát 85 évesen képes volt erre, és tavaly előtt azért nem tudott eljönni hozzánk, mert különböző programjai voltak, és hát mi meg az egyetemi ünnepeket szerettük volna valamilyen módon hozzáidomítani ennek a kitüntető diplomának, vagy elismerésnek az átadását.
1: Meglehetősen aktív életet élt.
2: Aktív életet élt.
1: Vagy tehát nem sokkal a halál előtt is.
2: Hát tavaly ősszel még aktív életet élt, aztán akkor kezdett el romlani az egészsége. Végülis Tolstoj is a nagy futása, egyik nagy futásába halt bele 87 vagy 88 évesen, tehát sajnos ez a későkorki aktív emberekkel megtörténhet. Na most Saramagó megérdemelte a természettől, sorstól, azt nem merem mondani, hogy jó Istentől, erre majd remélem visszatérünk még, hogy ilyen sokáig aktív maradhasson, mert nagyon későn kezdődött a pályája. 1922-ben született, hogy egy pár dátumot idézzek, 1947-48-ban megírt két regényt, az egyik az a Clara Boya, ez az a Tetőablak című regény, aminek az újra közléséhez nem járult hozzá, ez el is veszett, és csak a Nobel-díja idején került elő egy kiadónak a raktárából. A másik viszont, ami azt a hangzatos címet kapta 47-ben, hogy A bűn földjén, és egy özvegyasszonynak az új férjet találási kutatásairól írt, tehát a lovagregényeknek a kvétje, a keresése jelenik meg ebben a regényben, az megjelent és nem aratott túlságosan nagy sikert. Nem tudni, hogy Saramagó milyen negatív kritikákat kapott, de a tény az, hogy 47-től a 60-as évek közepéig hallgatott, tehát jóformán semmi irodalmi publikációja nem volt, dolgozott egy darabig gyárban, utána az egészségügyi dolgozók szakszervezetében dolgozott, és azután az Estúdius Kor nevű kiadóhoz került, ott először ilyen lótifuti munkát végzett, és szépen haladt fölfelé a ranglétrán, egészen addig, amíg a 70-es évek elején újságíróskodni nem kezdett, és 75-ben pedig a portugál 74-es úgynevezett Szegfügg forradalma után a igen komoly szerepet játszott a portugál sajtóban. Kicsit szektás volt talán, tehát amikor ezek a kezdeti idők, ezek lecsengtek, nem tudom, hogy erre mennyire emlékszik a fiatalabb generáció, de annak idején némi iróniával és maliciózus mosolyjal a szájunk sarkában azt mesélték, hogy nem sokára piros útlevéllel megyünk majd Portugáliába. Mégis láttuk a képeket, hogy a Szovjetunió küldött egy traktort a portugáloknak, és hát ebből úgy gondoltuk, hogy így osztották el a világba, hogy Portugália milyen lesz, és valamit nyugat is kap. Most a milyenket azt kicsikét visszafogottan mondom. De amikor Portugália végül is az atlanti szerződésnek a tagja maradt bizonyos világpolitikai, meg világgazdasági okokból, mi meg megkaptuk cserébe Angolát és Mozambikot, akkor Saramágónak ez a túlzott baloldalisága, amit ő mindig vallott, de aktívan a 75-76-77-es év után nem nagyon gyakorolt. Tehát ő támogatta a portugál kommunista pártot például, de soha nem vett részt aktívan a pártnak a munkájában, tehát egy ilyen csendes szürke eminenciásként működött. Nota bene, ezért elég sok kritikát is kapott, mert nem tudom, hogy Megvilágosodás című regényére emlékeznek-e az olvasók, remélem. Igen, ott van egy jelenet, amikor tulajdonképpen a Jónás című Babits vers nyomán különböző teleken végig megy az író, és bemutatja különböző pártoknak a nagygyűlését, és ott a kommunista párt, mint egy kis esendő párt jelenik meg, és az egyik mondjuk az, hogy elvtársa, egy Urbano Tavares Rodriguez nevű író, az azt mondja, hogy hát hogy lehet, hogy a mi szép pártunkat ilyen módon ábrázolja Saramago. Summázva, Saramago végül is a nagyírókhoz és a klasszikusokhoz méltóan nem ment bele ezekbe a mindennapos csatározásokba, tehát jóval magasabb szempontokat szem előtt tartva alkotta meg a saját maga regényírói világát a 70-es évek második felétől kezdve. Eltöltött 2 vagy 3 évet, ez most pontosan nem tudom, fordításokat, tehát semmi más megélhetése nem volt, mint hogy franciából fordított a 76-77-78-as évben, és akkor kezdte kidolgozni a saját írói munkásságát, és akkor így születtek az első művei.
1: Franciából fordított,
2: ezt nem tudnám felsorolni, mert ez nem tartozik a
1: csak azért kérdezem, mert hogy utána tette azt, hogy utána kezdett írni, és hogy hatásként mindig meg van említve a francia új regény. Tehát arra gondoltam, hogy esetleg ezeket a szerzőket fordíthatta, és így közben építette a saját írói világát.
2: Érdekes a kérdése, valószínűleg olvast, és mert mindenki ezeket olvasta. 75 után ugyanis egy óriási változás történt a portugál irodalomban. 30-as évek elejétől egészen 74-75-ig egy ilyen államilag támogatott irányzat, mint nálunk a különböző realista irányzatok, úgy Portugáliában a neorealizmus uralkodott. Ez tulajdonképpen olyan volt, hogyha vulgárisan akarok fogalmazni, mint egy hofisó, tehát ez levezette a különböző feszültségeket, mert lehetett arról, hogy milyen szegény a szegény embereknek a sorsa, milyen nyomorult az, és mennyire éhes, aki nem tud enni, tehát ezekről lehetett én, és tulajdonképpen ezzel a rendszer problémái kibeszélésre kerültek. Csak egyik oldalról olyan volt, mint a nagymamánk papucsa, tehát túlságosan kényelmes volt, és az ember bele tudott ülni, vagy bele tudott állni, és nem kívánkozott más cipő után, vagy más helyzet után, tehát megmaradtak az írók ebben nagyon sokáig, ez az egyik probléma. A másik pedig az, hogy annyira belefeledkeztek ebbe, hogy nem is tudtak utána változtatni. Tehát volt a Virgilio Ferreira-nak, a Agostinho Bessaluis-nak, ezek a előző nemzedékhez tartozó írók, Saramágóval nagyjából egykorúak, különböző kísérletei annak érdekében, hogy megújítsák ezt az irodalmat. Hát nem kellett, vagy nem tudták megújítani. Nota bene, még hogyha anekdotázhatok, itt nem tudom, hogy a műsor komolyságába belefér ez. Saramago ezen vesztett rajta, mert Saramago, aki autodidaktaként nőtt föl, tehát középiskolait abbahagyta, és egy ilyen szakmunkásképző iskola félébe járt. Géplakatos volt, igen, szakmunkásképző iskolába járt. Nagyon érdekes egyébként, hogy nagyon jó irodalmi képzést kaptak. Tehát ellentétben bizonyos más országoknak a gyakorlatával a szakmunkások semmi irodalmat nem kaptak, portugálok, mint a magyarok. az irodalomban élő nép, nagyon jó irodalmi képzést adtak. Na most Saramago teleolvasta magát a 19. századi naturalista írókkal, Északi Queirozzal, Camillo Castillo Brancóval, egy másik Queirozzal, aki szintén naturalista író, talán Zolát is olvasott, és ennek az lett a következménye, hogy szegényként eltévedt. 46-47-ben azt hitt, hogy így kell élni. Tehát ez a terra du pecado, hogy megpróbáltam ezzel a rövid összefoglalással érzéket, tehát ez nem arról szól, hogy szegény emberek nyomorultak, szegény emberek szenvednek, hanem arról szól, hogy egy özvegyasszony hogy próbálja meg. Portugálok persze szerényebbek, tehát körbe olyanok, mint a magyar nép, de semmit nem neveznek a nevükön. Megpróbálja egy ilyen úriasszony, vagy középpolgári szinten lévő asszony a vágyait kiélni. Portugál szerénységről a legerotikusabb regényírójuk Északi Queiroz, akinél van egy olyan jelenet, aminél a férfi egyszer csak kiemelte vöröslő fejét az asszony két térde közül. Ezzel az összes portugál elcsámcsog azon, hogy ezzel a cunnilingusra utalt. Nem akarom most megmagyarázni, az interneten megvan, hogy mit jelent a cunnilingus, az olvasók vagy a hallgatók, akik most figyelnek bennünket, nézzék meg. Tehát ez is lehetett az egyik oka annak, hogy Saramago nem aratott sikert, és hogy ő maga is rájött arra, hogy nem tud így írni. Ez aztán később a regényeiben megjelenik, hogy most csapongjunk egy kicsiket, és mindjárt lezárom, vagy mert nem feledkeztem, hogy a zárójeleket most mindjárt becsukom. Tehát rájött arra, hogy nem tud úgy írni, hogy kell, és éppen ezért jelenik meg annyiszor a műveiben az, hogy hogy kell írni, milyen nehéz írni, talán a most újra megjelent kőtutajban is olvashatni azt, hogy az írás a legnehezebb dolgok közül való, ott szerepel egy ilyen mondat, de többi regényeiben is elproblémázik ezen. Nos, visszatérve akkor a kérdés, az utolsó kérdésére, hiszen annyi kérdéssel halmozott el engem, hogy mind a ketten elfelejtettük már.
1: Tehát igen, de meg az összes kérdésemre válaszolt, amit föl szeretnék tenni.
0: Csak hogy... majdnem. Azért mondjuk ki.
2: Úgyhogy mielőtt még egy másik utat találnak, azért azt elmondanám, hogy 77-ben megjelent egy kísérleti regénye, aminek nagyon érdekes a története. Először kísérleti regény volt, utána regény kísérlet volt, ez a Manual de Pintura y Caligrafia, azaz szép festészet és szépírási kézikönyv. Utána megjelent egy Viagem a Portugal, utazás Portugáliába, amiben ilyen irodalmi élményekből kiindulva írja a Portugáliát, és aztán 1980-ban megjelent a Fölemelkedve a Földről című regénye, talán a Kolokió Létrásban jelent meg egy kritika róla, de kutya se figyelt rá. Azután megjelent a Kolostor regénye, ami 2-3 évig nem nagyon hívta fel senkinek a figyelmét, és itt jelenek meg én az egyik kollégámmal katalizátorként, mert 84-ben vagy 85-ben kint barangoltunk Portugáliában, és megkerestük Saramagót, és Saramago életen keresztül hálás volt ezért a
0: isteni gondviselő. Meg is lehetett keresni? Tehát csak úgy beállítottak hát hozzá?
2: Manapság, mit tudom én, a Darvasi Lászlót például, azt meg lehet találni.
0: Is.
2: Gondolom. Maraci Lászlóval is lehet ott találkozni. Mondjuk Eszterházi Péter, Nádas Péter, Imre Kertész, azok már kevésbé megközelíthetők, de hát most nem tudok ilyen fiatal írókat mondani, Karafiát Orsolyának mondjuk is megközelíthető, úgy, ahogy. Na, szóval oda mentünk, Magyarországról vagyunk, egyetemről vagyunk, ismerjük, és akkor adott egy interjút, és az itt a rádióban megjelent 85-ben vagy 86-ban. Na most itt kezdődik, nem ettől kezdődik, de mondom azt, hogy katalizátor vagyok, hát az embernek legyen ennyi kis boldogság, amikor már lassan
0: Azért bocsánat, túl szerény, hiszen ön fordította a legtöbb művét Magyarországon.
2: És sokat fordítottam,
0: nem fordította volna, akkor nem is ismerné senki, nem?
2: Hát azért ismernék, mert az első műve a Székely Ervin fordításában jelent meg a Kőtutaj, ez 85-ös regény, 86-os, és 87-ben jelent meg a Magvető kiadónál, egy zöld borítója volt. Na most... Nem igazán kelt el. Annak idején nem tudtuk, hogy hány példányban kerül el. Arra gondolok csak, hogy nem volt igazán érzékeny a magyar közönség erre a regényre, mert a rendszerváltozásnak nevezett időszak után, amikor megjelentek ezek az utcai könyvvárosok, amikor kitettek egy asztalt és rá föltornyoztak egy könyvet, én egy helyen láttam, megszámoltam, nem voltam best, 850 példány szeremágú kőtutajt, amit akkor 50 forintért árusítottak, tehát ez valahol megmaradt egy raktárban, és akkor kitették oda, és árusították, tehát nem volt érzékeny a magyar közönség erre. A következő regény, ami szerintem egy értelmiségének, a értelmiségi számára a legizgalmasabb regénye, a Ricardo Reis halálának az éve. Annyira izgalmas, hogy még a viszonylag száraz fordításon keresztül is átüt ez a zaftosság, ami ebben a regényben benne van. Nem abban az értelemben zaftos, hogy túlságosan sikamlosul, de az is van benne. Tehát nagyon jól eljátszik Saramago ezekkel a kérdésekkel, de tényleg egy intellektuális élmény, tehát Pessoa a figurájának a belevegyítése. Ez a Cédrus kiadónak a utolsó sóhajtásaként, hattyúdalaként jelent meg egy pocsékborítóval, és szétesnek a lapjai, tehát így kell összefogni a könyvet, az ember kiveszi. 92-ben azután megjelent a, nem tudom, hogy mondhatok-e kiadó neveket, vagy hasonlókat, mert a reklámnak egy pénzt nem kapok érte. Annál a kiadónál, amelyik a földrészünknek a nevét hordozza, a Kolostor regénye. És ez aztán siker lett itt Magyarországon. Tehát 92-től 93-tól fogva létezik Saramago itt Magyarországon elfogadott íróként, és mondhatjuk azt, hogy sikeríróként. Erről a műről már írtak, ezt a művet már több helyen idézik is, mint egy posztmodern művet, vagy a mágikus realizmusnak az egyik alkotását, tehát ez így már benne van a köztudatban, és hát természetesen a parvenű snob attitűdöket ne hagyjuk soha ki a számításban, amikor Saramago megkapta a Nobel-díjat, abban a pillanatban első számú íróvá lépett elő, tehát hatalmas népszerűsége lett, és azután azóta az emberek vásárolják a könyveit, mint a cukrot, mert
0: igaz, hogy a címe a regénynek az Európában más néven futott, amivel el lehetett adni.
2: Itt most már elméleti kérdésekre kell áttérnünk. Saramago címének elmondhatom. Ez egy problematikus regény, mert Saramagónak, na most aztán borzadjanak el, és essenek hasonló azok, akik rádiót a kocsiban hallják, vagy hanyattestek, és
0: ne tudják vezetni. Tétezve, hogy olvastak már tematikus
2: Saramagónak, Saramago címeinek egy része az tematikus, rematikus cím. Ez mindjárt elmagyarázom, hogy vagy egy paradigma, vagy egy diszkurzív paradigma
1: tartalmazó cím. Szavak.
2: Igen, na most ez azt jelenti, hogy az első regény a festészet és szépírási kézikönyv. Na most az ember meglátja azt, hogy manuál, az kézikönyv, nyelvkönyv, stb. Hát mire gondol? Hát arra, hogy ezt a könyvet megveszem, akkor utána fogok tudni szépen falat festeni, vagy tájképeket festeni, és szépen fogok tudni. Lényegében erről is szól a mű, tehát egy festőnek, egy balus sikerült festőnek az átváltása arra, hogy író legyen. Saramago megéri azt, hogy hogyan kell egy embernek íróvá lennie. Ez egy tipikusan kísérleti regény, mert a posztmodern kategóriát, mert az egész 20. századi regény problematika benne van, de ezt most hagyjuk. Most a tematikus-rematikus kérdésről beszélünk. Ez lényegében arról szól, hogy a címekben megvan egy műfaj elnevezés is. Tehát a Kolostor regény ez egy szerencsétlen fordítás, mert az igazából emlékirat a Kolostorról. Azután találhatunk ilyet, hogy Jézus Krisztus evangéliuma, azután találhatunk ilyet, hogy eszi a vakságról, ez a vakságnak felel meg, eszi a megvilágosodásról. Na most, ha az ember egy ilyet odaad a szerkesztőnek, egy bornírtabb, nem mondom azt, mert megbántok embereket, tehát az ember odaad egy jó érzésű szerkesztőnek egy ilyet, akkor azt mondja, hogy drága uram, hát ezzel nem fogják megvenni az emberek a szép irodalmat, mert hogy ez sután hangzik, meg rosszul hangzik, és így tovább. Na most lehet, hogy ebben van valami igazság, hogy a Kolostor emlékirata, vagy emlékirata a Kolostorról, azt nem veszik meg. Innen van azután, hogy a címeket, különösen a Kolostor regényének a címét, ami emlékeztetek arra, emlékirat a Kolostorról, azt megváltoztatták. Az egyik az, hogy tényleg lehet, hogy sután hangzik ez, tehát ez az emlékirat a Kolostorról nekem se tetszene. No, a Kolostor regény az más irányba vezet. Ezért aztán kiindultak abból, amiről majd szintén beszélhetünk, hogy mifajta más olvasásai vannak, vagy olvasási lehetőségei vannak a Saramago, vagy értelmezési lehetőségei vannak a Saramago regényeknek. Tehát voltak bizonyos helyek, ahol egyszerűen ezt a címet elfelejtették, és a két főhősnek, a félkarú katonának és a emberek mélyében látó leánynak a nevével helyettesítették, Baltazar és Blimondának. Tehát a Baltazar Och Blimond, a Baltazar Ed Blimond, és így tovább címet adták. Volt, ahol egyszerűen a Baltazar, illetve a Blimonda címet adták. A horvátok azok 7 nap és 7 hold címet adtak neki. Most nem akarom horvátul elmondani, szerintem ezt csinálni.
0: Ez is a regényből vett intézeti.
2: Persze, mert ott is 7 hold és 7 nap. Azt hiszem, hogy a dánok voltak a fantáziadúsabbak, ahol azt írták, hogy mint egy ilyen szép históriában Baltazárnak és Blimondának, valamint a földre zuhant madárgépnek a története.
1: Ez gyönyörű, ez abszolút középkorba élő.
2: Igen, ez egy ilyen szép históriára emlékeztető, úgyhogy ez is benne van az egészben, mert most nem jut eszembe, egy holland irodalom történész mondta azt, nem, Dove Fokké már mondta azt, hogy ez a világirodalom egyik legszebb szerelmes regénye. Még hogy ezt a részt lezárjuk, franciák húzták azután a legnagyobbat a címen, amikor Le Manchot-nak nevezték, ugyanis a regényben a félkarú istennek, mert hogy egy helyütt ez a Brazíliából érkezett pap arról beszél, hogy az istennek valószínűleg csak a jobb keze van meg, mert a másik kezére soha nem történik a Biblia megszentelt lapjain említés. Ez az kicsikét szakrilégius, és talán kicsikét ilyen bizarr címadás, de ezzel a regénye sok ilyen gondoltam. Most a többénél egyszerűbb a probléma, arra most nem is térnék rá, mert az már ilyen mélyen filológiai eszmefuttatás volna. Aztán az olyanok, mint a Ricardo Reis halálának az ége, bocsánat, Ricardo Reis halálának az éve, vagy halálszünet, ember más, ezek egyszerűbb címek, mert ezekben nincsen ilyen visszautalás a irodalmi műfajokra.
1: Szerintem itt beszélhetünk pontosan, ha már a címeknél tartottunk, arról, hogy miket is, milyen műfajban alkot Saramago. Tehát regényekről beszélünk, de ő maga nem tartja magát regényírónak, ugye? Ez egy nagyon fontos pontja szerintem a dolognak. Azt mondja, hogy olyan eszéíró, akinek regényeket kell írnia, mert eszét írni nem tud.
2: Igen, hát kóricálja magát.
1: Mit kell ez alatt értenünk?
2: Ez alatt azt kell érteni, hogy Saramagónak többször is többen azt mondták, hogy ő posztmodern író. A posztmodern regénynek a sajátosságét most nem akadémikus magaslatról fogom elmondani, magának a regénynek a problematikus sátétele. Tehát az, hogy a regény mint olyan, az a régi formában nem létezik. Paul Valéry mondta azt, hogy manapságban nem lehet úgy elkezdeni egy regényt, hogy a Márkénő 5-kor kikocsizott. Tehát ez a 20. századi regényben elképzelhetetlen. Prusztról mondják azt a rossz nyelvek, hogy 3000 oldalon keresztül ír arról, hogy kell megírni a regényt, és mire végre rájön, addigra befejezze az eltűnt időnyomában. Na most Saramago is szembe kell ezzel a problémával, hogy mi is a regény, mi is az új regény, és ott van benne ez az óriási bizonytalanság szerintem. Nem akarok ebben nagyon belemenni, mert ez ilyen pszichológizálás lenne, ilyen Freudi mély lélektani dolog, de szerintem aki 20-as évek koráig, a 20-as évekre nem tudott kialakítani egy modus vivendit, nem alakította ki a maga életformáját, szokásait, az bármennyire is bekerül egy bizonyos helyzetbe, és Saramago azért az elmúlt 40-30 évet az íróként érte le, nem olyan bizonyos az író tudásában. Tehát egy 22 éves korában meghalt Petőfi, a sokkal biztosabb abban, hogy ő költő, mint a Nobel-díjat kapott Saramago. Gondolják végig azt a példakedvéért, hogyha az ember megtanul 12 éves korában egy nyelvet, vagy 12 éves korától, az sokkal biztosabban tudja, mint hogyha egy 50 éves korában kezd egy nyelvet tanulni. Tehát bizonyos korszakai vannak azért, hogy Saramagóban állandóan ott bújkál, hogy ő talán nem is regényíró. A műfajokra furcsa módon ez az 50 éves ember verseket kezdett írni, tehát a 60-as évek közepétől annak verses kötetei, azután van elbeszélés kötete, esszékötete, és írt színdarabokat, és ezekkel kevésbé foglalkoztam, hogy ne kérdezzenek rá, hogy mi van a színdarabokban, mert nem tudok ilyen könnyedén és nagyvonalúan, mert itt gondolkodnom kell, és az a rádióban nehezen veszi ki magát, mert hát, hogy annyit kell gondolkodnom.
1: Hogy most látom, de meg kéne hosszabbítani a műsoridőnket úgy pár órával. De...
2: Úgyhogy Saramago végül is, tehát ő azt mondja magáról, hogy nem posztmodern ír. Egy Maria Alzira Sensu nevű irodalomtörténész, Portugália egyik legjelentősebb irodalomtörténész, azt mondja Saramago, hogy ő nagyon erősen kötődik a neorealizmus hagyományaihoz. Na most egyik sem igaz. Igazából Saramago...
1: És a mágikus realizmus, nekem ez mindig egy olyan furcsa cím volt, furcsa.
0: Ja, Márquezhez való hasonlatra gondolsz.
2: Na most a mágikus realizmussal én bajban vagyok, mert én latin-amerikai irodalmat tanultam, és ott a mágikus realizmus, a Carpentier, Márquez, tehát a L'Oréal Maravilloso, a csodás való, nem pedig az a mágikus realizmus, amit itt a Bényei Tamás, a debreceni, nem tudom a címét most idézni, de ő foglalkozik ezzel, itt a mágikus realista regényekről, ahol Saramagónak az már említett Kolostor regényétől Salman Rushdie-ig és más regényekig különböző regényeket felsorol. Nem tudom még, tehát tudom, de érzelmileg nem tudom átélni, hogy Saramago mágikus realista. Fantázia, mondjuk rá azt, hogy mágikus realista is, de ő lényegében tipródik ezzel, hogy is kell regényt írni. Na most megpróbálja ezeket a regényeket megírni, de állandóan közbeszól, beleszól, rektifikálja, tehát helyre teszi magát. Ennek következtében kialakul egy olyan regényforma, ahol a cselekményt tulajdonképpen elnyomják az írónak az egyéni reflexiói. Tehát sokkal nagyobb szerepet kap az író benne, mint amilyen szerepet kap a regény cselekménye. Ez részben rokonítható a Brecht-i elidegenítéssel is, hogy állandóan el akarja idegeníteni a cselekménytől, illetve a portugál történelemtől. Ez megint egy újabb kérdés, hogy valami mit is akart szerelni, meg ez is szerepelt a kérdéseik között valahol, hogy akar, vagy miképpen viszonyul a hazájának a történelméhez. Tehát állandóan elidegeníti az olvasót a Bártazár és Blimonda története. Most képzeljék el, hogy valaki öleli az asszonyát, vagy a férfit, akit szeret, és akkor megszólal a telefon víjogva, mintha valami nagy baj volna, és akkor ezt négyszer vagy ötször elkezdik. Hát ez olyan, mint a hideg víz. Tehát ezzel ér Saramago, és nem akarja, hogy a történelemmel, az portugál történelemmel egy pillanattal is azonosuljanak. Ez nagyon jól kitapintható cél Saramagónál, mert alapvetően pesszimista. Nem igazán elégedett a portugál történelemmel, illetve egy bizonyos időszaktól, vagy időponttól kezdve nem elégedett a portugál történelemmel. Ezt is megmondom majd miért, hogyha van, ha hallgatók betelefonálnak, és meg szeretnék tudni, hogy...
1: Mondd be azt elmondani.
0: 2.15.37.73, Tilos Rádió.
2: Tehát nem igazán elégedett a portugál történelemmel, éppen ezért nem is történelmi regényeket ír, irodalomtörténeti vagy irodalomelméleti szakkifejezés jön megint, hanem történetírási metafikciókat. Ez a historiographical metafiction, egy Linda Hutchen nevű, jól tudom, kanadai irodalom, de angolul író irodalomtörténésztől származik. Lényegében ezek nem történelmi regények, hanem Saramago elmélkedik bennük a történelemről. Van egy cselekmény, amit be akar mutatni, állandóan megszakítja magát, mint narrátort, egy másik narrátor, szétosztja a szerepeket, tehát több narrátor van. Plasztikus példaként szeretném idézni a Vakságot, ahol ugyanazt a történetet háromszor is halljuk. Tehát egyrészt a fő narrátor szavaiból, azután ez a szeménykötést viselő öregember is elmesélőd, hogy történt a vakság terjedése, és ha a figyelmesebb olvasók emlékeznek rá, akkor van egy író is, akivel a regény második felében, az utolsó harmadában találkoznak, aki szintén leírja ezt. Tehát Saramagónál mindent többször mondanak.
1: Nem véletlen akkor, hogy rokon szenvezett Pessoával, aki ugye szintén ilyen alszemélyiségekre bontotta magát.
2: Hát ugye Saramagóval, minden írónak rokon szenveznie kell Portugáliában, Pessoával, ez olyan figura. Olyan irodalmi pletyke, Tabucchi nevű Pessoa kutató azt mondta, hogy ő kitalált ezt az ötletet, hogy mi lesz a Ricardo Reggel, és a Saramagó eloroszta tőle ezt a történetet. Végül is, ha már Pessoa-nál tartunk, azt mindenki tudja, hogy volt 3,5 heteronímje. Az egyik az a Alberto Coelho, aki Pessoa szabályosan kivégzett a mor, megtette kötelességét a mor, mert 16-ban rájött, hogy tüdőbaja van, és rekkentette szegényt, hogy népés kifejezéssel éljek. Volt azután Ricardo Reis, aki 18-ban kiküldött Brazíliába, és volt a Álvaro de Campos. És volt egy Bernardo Soares, aki a kétségek könyvét írta, ő azért fél, mert persze azt mondta, hogy a fél heteronim, mert csak akkor jön elő, amikor nincsen ő persze a szellemi képességeinek a birtokában, álmos, vagy fáradt, vagy hasonló. Na most 90-ben voltam kint Portugáliában, és mint Pessoa kutatót is meghívtak egy banketre. A banketten ültünk ott 20 vagy 30-en, és az asztalfőn egy üres hely volt. Ez volt Álvaro de Campusnak, a futurista Pessoa költőnek a helye. Ugyanis addigra már megszületett ez a Ricardo Reis halálának éve, tehát úgy vették, és fura módon mindenkinek a tudatában úgy van, mint a Pessoa megölte volna Ricardo Reis, pedig nem esik róla szó a Pessoa-jánál leszekben. Viszont Saramago elvégezte ezt a piszkos munkát, és eltüntette. Nem ölte meg, de ugye a Pessoa-val együtt eltüntette a semmibe. És kvázi azt mondják, hogy Pessoa nem gondoskodott Campusnak az eltűnéséről, és éppen ezért, amikor a 100. évfordulóját ünnepelték, akkor ott volt ez az asztal, a Pessoa kutató krémje ott volt, meg szerénységem, és akkor ott vacsoráztunk, és a főhelyre vártuk Campust. Másik műsornak egy jó témája az, hogy Pessoa körül milyen dolgok alakultak ki, tehát ez az is egy nagyon érdekes kérdés, de térjünk vissza az írónkhoz. Van még kérdés?
1: Most zenéljünk egyet, és utána folytatjuk.
2: Jó.

0: Tilos Rádió 90,3 FM, Tótum Faktum, Rénával és Diszméjjel.
1: A vendégünk pedig Pál Ferenc, irodalomtörténész, műfordító, és az ELTE portugál nyelv és irodalom tanszékének vezetője, és Zsuzsé Saramagóról beszélgetünk, illetve az ő regényeiről, életművéről. Nagyon nehéz tovább folytatni, mert már így is elkalandoztunk számtalan irányba, de a magyar fogadtatásról, recepcióról azt a kérdést sem merítettük ki. Ugye, mintha azt említette, hogy miután Nobel-díjat kapott, azután kezdték egyébként Portugáliában is szeretni, illetve felfigyelni rá, és itt Magyarországon nálunk is kiadni, mert ez a parvenű, igen, a sznoboknak nagyon tetszett ez, és ez volt az indítatás, hogy olvassák.
2: Valóban, Saramagónak a Nobel-díjhoz hozzájárult ahhoz, hogy a regénye ilyen 4-5 ezres, tehát már bestsellernek számító, ennyi ma a bestsellernek a normális példányszáma, példányszámban kelljenek el Magyarországon. Ami az érdekes az, hogy Saramago most népszerű író, sokat írnak róla, blogba jegyzésekben szerepel, de ezzel együtt is csak a harmadik helyen van a portugál írók között. Talán emlékeznek a Bérci féle Anyagin fordításra, a műveltebb és Whitefülőbb olvasók, tudják azt, hogy Bérci úgy fordította az anyagint, hogy abban a halódó gentri világban mindenki sajátjának érezte anyaginnak és a többieknek a problémáit. Na most, ami ezt illeti, ez a legjobb módja annak, hogy egy író népszerű legyen. Annak idején én nemzedékemnek a tagjai például úgy tudtak csak a 60-as évek közepén bekerülni egy jobb társaságba, hogyha oldalakat tudtak idézni, amiből Szelincsernek az abhegyezőjéből. Káprázatosan odáig voltunk attól, mert a mi érzelmeinket fejezték ki azok a mondatok, hogy ott szabad csúnyát mondani?
0: Nyugodtan.
2: Tehát ott álltunk a hegyen, és majd befagyott a seggünk. Meg van egy másik is, amikor egy rossz lány bizonyos fatökűnek nevezi a Holden Caulfieldet. Nos, tehát kell, hogy valami abból a denotatív megismerésből egy konnotatív megismerést legyen, tehát érezzük azt, hogy ennek az embernek a problémái, ennek a műnek a problémái azonosok a mi problémáinkkal. Saramagónál nem, mert ő a portugál problémákról beszél, egyszerűen nagy író és idézni lehet. Aki már közelebb van hozzánk, az Fernando Pessoa. Ajánlom a kedves hallgatóknak azt, hogy kattintsanak rá az interneten, a Google-ra mondjuk, és írják be azt, hogy Fernando Pessoa. Több ezer bejegyzést találnak. A legbizarrabb az egy csokoládé forgalmazó cégnek a bejegyzése volt, ami valahogy így szólt, hogy egyél fiam csokoládét, mert a csokoládé nagyon finom dolog. Ez szerepel is a Kétségek könyvében is valahol az újabb kiadásban, tehát nem az eredetiben, illetve a dohányboltban is szerepel ez a megjegyzés. Na most utána hozzáteszek, hogy minden nagy költő falta a csokoládét. Ez Pessoára nem volt igaz, de Pessoát az különösen a 90-es évek elején nagyon sok mindenre felhasználták, politikai utalásokra, mindenki hivatkozott rá. Viszont, ha most megengedhető az, hogy visszamenjünk az időbe, a legnagyobb sikert azt a portugálok eposz költője, a 16. század második felében élt és alkotó Luís Vaz de Camões érte el. Több oka is volt ennek, és itt ha...
1: Akire a portugál intézet is elnevezte magát, ugye?
2: Igen, a portugálok kulturális intézet és a Camões nevet viseli, hát körülbelül olyan a szerepe a nemzeti eposzban, mint Zrínyinek nálunk a szigeti veszedelemmel. Megírta az eposzában azt, hogy hogyan utaztak el a portugálok Indiáig, illetve közben 2-3 ilyen részben elmesélték a portugál történelmet is. Tehát ez a nagy alapeposz a portugálok számára, és alfája és omegája a portugáloknak. Na most vannak bizonyos igen érdekes momentumok, amiért Camões mondhatnám azt, hogy az első helyet foglalja el a portugál irodalmi ismereteinkben, bár ez nem úgy tűnik ma. De ha súlyozunk, tehát az árérték arányt megnézzük, ha ezt irodalomra le tudjuk fordítani, akkor azt mondhatjuk, hogy Camões a 19. században a romantika idején egy romantikus hős volt. Egy olyan költő, aki képes volt a szerelmért szembeszállni a királlyal, eléggé zűrzavaros életet is élt, és ott volt az a történet, amit azután Arany János hozott be a köztudatba, hogy egy hajótörés alkalmával Camões a jobb kezével föltartotta azt a bőrisztágot, amiben a Lusiadák kézirata volt, és azután tempózott másik kezével. A kínai szeretőjét odahagyta, a mű az fontos volt számára. Ezt még egy Csajó András nevű ember is, író is megemlíti a Tervenfelüli regény című munkájában, azt írja, hogy csak így tudjuk elképzelni Camões-t. Most ez a 150 éven keresztül menő mítosz, ami körbelengi, vagy legend, ami körbelengi Camões-t, ez valamiről árulkodik. A romantikában, romantika idején Camões az a number one volt, hogyha használtok egy ilyen számban emülő kifejezést. Kemény Zsigmond például az Élet és Ábránd című regényének a főhősét Camões-t tette meg. Több regény is, vers is született Camões-ról, Jókai Mór idézi, Kölcsey Ferenc idézi, Bacsányi idézi meg Camões-nak a nevét, mind azt mondják, hogy ilyen emberek kellenének ide Magyarországon, ezek ki tudnak az országnak a szekerét tolni a sárból. Ez az egyik vonal, tehát Camões-tól, mint költőtől, vagy Camões nevétől, mint költőnek a nevétől zengett az ország, tehát mondjuk azt, hogy annak idején 2-3 évenként jelent meg valami Camões nevével kapcsolatban, az olyan, mint hogyha ma naponta nyomnák az ember fejébe azt, hogy így áll vitakólát, mert az mindennél finomabb. Lehet, hogy nincs ilyen, de minden nem akartam.
1: És ez csak nálunk volt így, vagy
2: egész Európában olvastam egy holland költőt, és egy bizonyos Slojerhof nevű költőt, ott van egy regénye, és meg egy szonettje is Camões-ról. Tehát ez egy romantikus hős volt, aki mint Byron, csak más, kicsit más kategória. A másik, ami nagyon érdekes, tessék felütni a Camões Lusiadák kiadásának, vagy a 97-es, vagy a 84-es példányát, és ott a harmadik ének 25. és 28. verszakában

0: magyar, tehát nem elsődlegűen magyar, és vele kapcsolatban vagy ugyanaz a szent legenda, ami ritkaság a hagiográfiában, hogy ugyanazt a csodát két szentnek tulajdonítsák, mert ő is ugyanúgy a kötőjében vagy a kötényében vitte ki a majdan rózsával változó kenyereket a szegényeknek.
1: Nem ugyanarról az Erzsébetről van szó,
0: nem ugyanarról az Erzsébetről, más, nem tudnám sajnos elmondani, mert nem vagyok történész, de mind a kettő magyar eredetű, tehát ez nagyon érdekes. Na most a történetírójuk volt, ez a 15. században van, aki a burgundi benyomástól tartva megjegyezte azt, hogy hát nem, feltételezhetjük azt is, hogy a mi király családunk az nem burgundi származék. Ezt ugye elpöttyintette. Na most ezzel elkezdődött egy a portugál történelemben egy magyar vonal, ahol Fernán Lópeztől kezdve egészen Camões-ig, egy Rezendén keresztül, Gil Vicentén keresztül, aki drámaíró volt, vagy színpadíró volt a 16. század elején, többen felvetették ezt a magyar eredetet. Camões csak átvetette ezt, és óvatosan fogalmaz, úgy mondják, hogy jegyzi meg, bár háromszor szerepel a művében a magyar eredet. Na most... mondom, a francia iránytól akartak eltávozni, egyébként van egy ilyen bizonyítási lehetőség is, hogy az István királynak a Gizella lévén voltak burgundi kapcsolatai, tehát ha most ebbe belemegyünk, az túl bonyolult lenne, és ezt nem lehet ilyen meleg délután se elmondani, se megérteni, se fölfogni. Na most óriási esemény volt ez egyrészt Portugáliában, megkezdődött a propaganda hadjárat. Gil Vicente nevű drámaíró, aki mint egy Shakespeare vagy mint egy Calderón de la Barca írta a műveit, és megírja azt a Don Duardosban, hogy hát a leányom, beszél egy anya a leányával, vagy egy dada a leányával, leányom minden nemzetnek a kérői nagyon jó, de a magyar a legjobb. Erre visszajut az, hogy hát a más helyütt azt mondja, hogy hát szépek a mindenfajta rózsák, de a magyar rózsák a legszebbek. Hát ez körülbelül olyan, mint hogyha az összes autó közül a Bentley a legjobb márka, és így tovább, tehát ez az első. Volt a Manuel király utáni időszaknak egy portugál történetéről, és Joan de Baros, aki írt egy háromkötetes lovagregényt, csak úgy félseggel, félfenékkel ülve a széken a királynak a az öltözőszobájában, később aztán történész lett belőle, az egy komoly munka volt. Ez a Clarimondo császár históriája, ez Portugália történetét meséli el. Egy lovag, honnan? Na, találós kérdés, aki betelefonál és megmondja, hogy honnan indult ez a lovag.
1: Kap egy tilosos bögrét,
0: akkor most elmondom, hogy honnan indult ez a lovag. Most akkor tessék a füleket betapasztani. Magyarországról indult el, elment Görögország fel, és ugye jutott Portugáliába, Szintra környékén megalapította a portugál királyságot. Na most annyira tetszett ez az egész, hogy elkezdődött a képi ábrázolás is a magyaroknak. Egy holland festővel a királycsalád megfestette egészen a bibliai ősökig visszamenőleg a királyoknak a képeit, és az egyik képen ott szerepel Gejza, Saraut, Emre és Vajk. Ezek egyértelműen magyarok, tehát így is bizonyították. Utána jött Rezende, azután jött Camões a Lusíadákjával 78-ban, és még a század végéről egy anonim szerzőtől a Maximilianus császár históriai című lovagregényben megismétlődik ugyanaz, de már helyismerettel. Tudják, hogy Buda az a Duna partján van, tehát leírják az egészet, és innen indul a főhős a törököktől, meg egyebektől fenyegettetve, hogy aztán megalapítsa Portugáliát. Na most egy újabb érdekes motívum jött be, a törököktől való fenyegetettség. Ugyanis portugálok azok már a 14. századtól fogva rokon szenveznek a magyarokkal. Volt egy Pedro nevű, vagy Péter nevű királyi herceg az Ávis dinasztiából, aki eljött ide Magyarországra, és ennek a hét világot bejárt Pedrónak a története az kis adatot portugálul, hát itt még mint a János Vitézben, hogy hatfejű emberek, meg törpék, meg hasonlók, de eljött Magyarországra. Nagy Lajos királytól földet is kapott ott valahol a mai horvát részeken. Tehát egy portugál herceg, vagy királyi herceg, az magyar vazallusként működött.
1: Le is telepedett?
0: Hát kapott fel, nem volt jelenleg ilyen interkontinentális, transznacionális emberek voltak, hát voltak földjei, hát időnként.
1: Utazgat, de akkor az utazgatás igencsak más jelent.

0: jelentett.
1: Nem tudok ilyen, ilyen intimitásokról, viszont tény, hogy ettől az időtől kezdve Magyarországnak egyre nagyobb a híre. Tehát a franciák még a 12.-13. században undorodva beszélnek a magyarokról. Ez a románok által szokott dolgokat, hogy ez egy tenyeres talpas Ázsiából idejött nép. Viszont Károly Róbert megalapítja az első laikus lovagrendet, a Szent György rendet, utána jön a sárkányrend Zsigmondnál, és Nagy Lajos királynál folytatódik ez. Tehát egy nagy lovagi kultúra volt, úgyhogy eljutunk odáig, hogy a 16. században már Franciaországban is elismeréssel beszélnek Magyarországról, portugálok persze azt csinálták, amit a franciák. Spanyolországban is egy Valeriánnak a történet, aki szintén magyar eredetű, megjelenik a piacon, és ez a Valeriánnak a története is elhangzik. Tehát Magyarország igen magasan volt, tehát nagyjából a Mátyás korának a végig igen nagy értéke volt. Portugálok persze lassabban kapták a híreket, ezért ott még a 16. században is értéke volt a magyaroknak. Na most ez persze úgy hatott, mint a egyfajta katalizátor a magyar tudósokról, ugye a 20-as években a magyar tudósoknak, egy bizonyos Y úrnak a kezdeményezésére kiindult, vagy megindult egy vita arra, hogy lehetette magyar ős a portugál királyi családnak. Fejér György, a Egyetemi Könyvtárnak az igazgatója végül is ezt a 27-től 28-ig tartó vitát lezárta azzal, hogy nem. Tehát burgundi eredetű volt, és nem magyar eredetű, de hát a mítosz az fennmaradt, és ennek következtében aztán egész 19. században egy Gregus Gyula nevű fordító lefordította a Lusíadákat, és hát ő ebben a szellemben fordította le, tehát egy ilyen magyar, igen magyarosan hangzó eposzt csinált a Lusíadákból. Ez 64-ben, illetve aztán 75-ben és 74-ben jelent meg kétszer is, tehát óriási sikere volt. Most éppen a vasárnapi újságnak a vasárnapi újságot lapozgatom, és a Lusíadákról rettenetesen sok információ van az 1860-as, 70-es évekről. Tehát ez meglódította a magyaroknak a fantáziáját. Most ezek után még egyéb kapcsolatok is voltak, igen röviden csak. Ott van a Vigandudál a portugálnak a története. Erről nem tudom, hogy hallottak-e. Ez most megint a utóbbi időben megint bekerült a köztudatba. Először, most visszafele, így is Gyula mondta, használta, vagy említette a naplójában, azt mondom, 70-es években, Vigandudál a portugál egy csacska dallam, és, vagy csacska rím, szeretnék erre valami jobb megoldást találni. Azután Kosztolányinak van a magyar nyelvről írott írásai, én még a régi, aztán betiltott címmel ismerem, az Erős Várunk a nyelv, mert ez ott az eredeti címe, ott egy helyütt él a portugál nyelvről, és ezzel kezdődik, hogy azt annyit tudok, hogy Vigandudál a portugál, és a portugál megtanulhatatlan nyelv, hogy hiszi az igét, mert hogy spanyolul megtanult 2 percet, és aztán nyaralásnál vitt egy könyvet, nem nézett oda, hogy mit, egy tó mellett, és akkor nem tudott 3 hétig belemenni a portugál rejtelmeibe, erre is vissza jegyzi, hogy miért kell visszakérnünk. és utána mi is történt, előtte pedig Mixártnál találjuk azt, hogy Vigandudál a portugál, ott egy helyzet kifejezés, ez a kártyázói mondják azt a vőfélyekben azt, hogy Vigandudál a portugál, ez ott azt jelentette, hogy valakinek jó járása, tehát jó lapjárása van. Most egy Lekoknak egy operettjéből származik, de erről most nem szeretnék hosszabban beszélni, mert elvenni az időt. Nem létezik, tehát a magyaroknak nem volt egy ilyen képük a portugálokról. Mert ha megnézzük, akkor mi derül ki? Van ennek a fiatal írónak, aki portugálos volt, és a melegben nem jut eszembe, de kinyitjuk az ablakot, és bejön a dütz, az aja, lehet, hogy eszembe Egressy Zolinak a portugál című darabja, nem tudom, hogy ismerik-e a hallgatók. Ebben a végén az van, hogy ez egy ilyen távoli, szomorú nép, és oda el kell menni, mert ott minden nagyon jó és szép. Nagyjából ezekkel a szavakkal.
2: Hát mint egy Nakunk Szipán
1: körülbelül. Igen, na most nagyon érdekes, hogy a portugál nem Vigandudál nálunk, hanem ha megnézzük Jókait, nálamig vannak portugál kalózok, de inkább hercegek és márkik vannak. Megnézzük Mixátot, nála generálisok vannak, tábornokok, meg királylányok. És a Délinek van egy elbeszélés kötete, na mi a címe? Portugál királylány. érdekes, nagyon érdekes ez, hogy portugál és királylány. Tehát portugálokban mindig volt valami előkelő idegenség nálunk. Tehát ez a mi képünk a portugálokról. És azt kell, hogy mondjam, hogy a 19. században nagyon erős kapcsolatok voltak, kölcsönösen tudtunk egymásról. És igen sokat, ez talán egy Dióhéjban ki is derült, hogy voltak ismereteink egymásra, tehát összekapcsolódik a két ország, és hát portugál tudók is voltak most, hogy elhangzik a kérdés, hogy lehet itt Magyarországon megtanulni portugálul, vagy csak folytassam tovább, én szólás módon.
0: Nem, hát azért Horthy is ugye Portugáliában élt az utolsó idejében.
1: Igen, de hát azért ott, mert Portugál az ilyen senki földje volt, tehát...
0: Igen, tehát ez a furcsa számomra igazából, tehát Portugáliában, Magyarországról azt hiszem, hogy ez a Minnelli-ben volt ez a filmsorozat, amikor náci kémek és egyebek mászkáltak, ez a Thomas Lieben sorozat, körülbelül ez maradt meg az emberekből, meg hogy furcsa nyelv, amit úgy megpróbálnak kiejteni úgy, mint a spanyol, de...
2: Nem kell mindig kaviár.
0: Igen, ez.
1: Igen, lehet. Hát ez az egyik, hogy az egy olyan senki földje volt, ahová ugyanúgy, mint Isztambulban is volt egy hotel vagy szálloda, ahová mentem, tehát egy nemzetközi.
2: Hát vagy a Casablanca.
0: Igen, tehát nagyon messze van, és igen, ott Európának már vége van.
1: Igen, hát az a Herkulánum oszlopain túl van, mert mediterrán országnak néz ki a fehérségével, de Atlanti oszlopra tekintő ország, bármennyire is furcsa, tehát túl van a Gibraltáron még az
0: hát, Algarve. Végülis az antik világ megismerhető részein. Ugye mondhatjuk azt.
2: Antik?
0: Igen.
1: Hát a Herkulánum oszlopai azok azt jelentették, hogy idáig is nem tovább, vagy Herkules oszlopai. Tehát a görögök nem ajánlották a továbbmenetet. Szárazföldön még el lehetett jutni Portugáliá, tehát Portugália Európa legnyugatibb pontja, bármennyire is furcsa.
2: Én ezt a kérdést, amit megajánlott nekünk, inkább úgy fogalmaznám, hogy miért kezd valaki portugál nyelvvel és irodalommal foglalkozni. Mi adott lökést, hogy miért nem? Gondolom, ahogy hallom, minden mással is foglalkozott, de miért kötött ki a portugáldal?
1: Az igazat azt úgyse fogom most elmondani, de több
0: nem is kell a rádió műsor.
1: Lényegében
2: egy hihetőt.
0: Lényegében egy variációt akkor.
1: Lényegében itt arról volt szó, hogy aki spanyolul tanult, abban mindig megvolt ez az apró kis bizsergés, hogy hát most ez a egyet fizet, kettőt kap alapon. Tehát olyan kicsi a különbség a két nyelv között, hogy hát könnyen spanyolosként kezdtem egyébként, ezt hozzá kell tenni. Akkor kezdjük előről, hát ha majd megvágásra kerül a műsor, spanyolt tanultam az egyetemen. És úgy gondoltam, hogy igen, kevés erőfeszítéssel megtanulhatok még portugálul is, mert hogy a spanyoltól a portugál az igen kis távolságra van. Lehet, hogy nem olvastam még amit Kosztolányit, hogy portugálul nem lehet megtanulni. Lehet, hogy nem olvastam a Bernének a 15 éves kapitány, az biztos olvastam már, tehát ott volt egy, aztán talán a Pangos professzor, egy öreg professzor, aki megtanult az egyik nyelven, és nem tudott a másik nyelven megtanulni, mert aki az egyik nyelven tud, az a másikon nem tud megtanulni. Tehát voltak ilyen különböző mitoszok, mondtam, hogy én csak azért is. Na most ezután jött az a pillanat, amiért a kutya rohan jól lakottan, és a nyúl után aztán ott hagyja. Mert hogy 72-73-ban jutott ez eszembe, hogy meg kéne tanulni, vagy érdekes volna megtanulni portugál, és nem találtam egy nyelvkönyvet. Hónapokon keresztül jártam a könyvesboltokat, míg végül egy Langens egyféle nyelvkönyvvel ráakadtam, illetve vele együtt a Kordás Ferencnek, aki a magyarországi portugál tanításnak az egyik neve volt. Rá is térhetünk, tehát róla is vannak anekdoták, meg egyebek. Na most végre találtam egy könyvet, és addigra már annyira beleszerelmesedtem, hogy meg kellett. Tehát mindenkinek hirdettem, hogy én fogok portugálról tenni, de egy büdös szót nem tudtam portugálról, mert nem is tudtam, hogy hogyan kezdjek ebbe az egészbe bele. Megtaláltam a nyelvkönyveket, és akkor addigra már annyira belémivódott, hogy meg kell tanulnom portugálról, hogy elkezdtem portugálról tanulni. Volt egy szerencsés 8 hónapos kubai ösztöndíjam, ahol találkoztam egy angolai fiatalemberrel, aki politikai menekült volt, és a legtisztább lisszaboni kiejtéssel beszélt. Tehát recsegtette így, hogy evangelis, gundus, kristu. Így tovább, talán olvashatnék most a felkérést egy pár sor portugálul, amúgy lisszaboniasan, de nem hiszem, hogy sokáig bírom. Szóval most azt mondom, hogy cantus prioris du rectangulo, hiszen kontra esquerda de Gnolia, representando Astrovei. Ennyi elég lesz ebből, mert a portugálok másra hangzóval beszélnek, notabene úgy, mint az oroszok, mert annak idején, amikor még voltak itt szovjet baráti segítséget nyújtó csapattestek, meg magánemberek, és akkor mentünk a portugál lektorral az utcán, és rendszeresen odajöttek hozzánk, hogy tavárisci, gyerte a ulica, és így tovább. Tehát.
0: Akkor tényleg igaz ez a legenda, hogy a legtöbb ember számára először a szerbhez hasonlít?
1: Hát én azt mondtam, hogy az oroszhoz, mert tehát egy zártan beszélt szláv nyelvhez, mondjuk itt, tehát erősen szlávos a hangzása.
2: Igen.
1: Na most körülbelül így beszélt az, akitől tanultam, úgyhogy óriási szerencséje volt, most nem tudom, hogy nekem-e, vagy a Magyar Népköztársaságnak volt egy ilyen formáció a történelemben, ha emlékeznek még rá, hogy ezt a portugálságot tanultam meg, mert az előbb már említettem, tehát az a traktor, meg a nemzetközi kapcsolatok, meg egyebek, ha még az emlékezet kiterjed odáig, hogy 74-75 után volt egy baloldali fordulat Portugáliában, és egy új ország fölvettük vele a kapcsolatot, tehát Magyarország is, meg a többi szocialista ország is. Na most portugálok akkoriban még, ahogy a spanyoloktól féltek, ezt már kint elmondtam az előszobában, úgyhogy a stúdión kívül, úgyhogy most még egyszer nem mondom, mert nem szeretném mondani. Nem szeretnék untatni senkit, tehát...
2: Nem hiszem, hogy bárkit is untat.
0: De majd a hallgatók utána néznek akkor.
1: Tehát,
2: akármilyen gyorsan beszél, az idővel nem futunk
1: a portugálok, mint minden kis nép, fél attól, hogy őt eltapossák. A spanyoloktól is félt. És a brazil lokok telenovellával, vagy a tévéregénnyel, ez a rabszolgasors, meg hasonló, ezzel betörtek a portugálokhoz. 78-ban például, mikor kimentem Portugáliába, mondták, hogy bizonyos szabályoknak eleget kell tenni, tehát ne hívjak reggel 11 előtt egy értelmiséget, mert úgyse kell fel, viszont hajnali 2-ig hívhatok. Azt nem mondták, hogy ment a Dancing Days színű brazil tévéregénye maga 180 sorozatával, este 8-tól 9-ig vagy fél 10-ig, hogy abban az időben sem szabad telefonálni, mert mindenki ezt nézte. Na most a portugálok oda voltak, hogy Jézus Mária, brazilok minket a nyelvükkel el fognak taposni. Semmik leszünk, mert a brazil ez egy nagyhatalom, ez a szokásos fóbia, tehát ez akit a kígyó megharap az a darástól is fél. Tehát azt hitték, hogy a spanyolok után jön a brazil kulturális hegemónia. Akik nálunk tudtak portugálul, azok mind a brazil változatot beszélték, tehát a történelmi hagyományok, ez megint egy külön műsort megérne, hogy Brazíliával milyen jellegű kapcsolataink vannak. Mikor itt volt a János elnök, akkor bekaptak egy tolmácsot, aki János egy portugál elnök volt a 70-es évek végén. Kaptak egy tolmácsot, aki nagyon gyakorlott szakember volt, de a brazil változatot beszélte.
0: Megsértődött ezen?
1: Valószínűleg megsértődött. Úgy derült, hogy nem igazán vették jó néven, hogy engem egy este oda ültettek a János mellé, mint kettes számú tolmácsot, és mondta ott a Losonci pár, hogy pár évtás beszéljen a elnökasszonnyal, mert maga nagyon jól tud, és maga értelmes embernek látszik, és biztos tud vele beszélgetni, mert nincs semmi értelme, hogy ezt a jó vacsorát megzavarjuk magának sem, meg minden. Beszélgettem az elnökasszonnyal, másnap reggel az elnökasszony azt mondta, hogy nem tudom, hogy milyen rejtegetik itt azokat, akik tudnak úgy portugálul, ahogy mi szeretjük, és miért ilyen brazilosokat adnak. Tehát nekem rettenetesen kínos volt ez egész szituáció, mert protokollárisan én nem voltam azon a szinten, hogy ezt meg lehessen engedni, tehát egy nálam magasabb rangban álló emberrel lettem itt szembeelt, vagy nem a portugáloknak én kellek. Na most ez volt az a, mondjuk azt, hogy a sorsnak a szerencséje, vagy az isteni kegyelem, hogy tulajdonképpen megindultam, tehát portugálok útján, mert sikerélményt adott, kijártam 2-3 évenként Portugáliába, abban az időben megvásároltam azt a kötelező irodalmat, amit meg kellett vásárolni, és hát rájöttem arra, hogy hát azért annak ellenére, hogy ez egy elnyomott kis nép, azért vannak bizonyos irodalmi értékei. Na most abból a szempontból is szerencsém volt, hogy ez az időszak, tehát a 77-78-79-es év, mint az előbb mondtam, és most akkor itt a egyéni élményektől és a történelemből visszakanyarodunk az irodalomhoz. Ez az az időszak volt, amikor kezdett kibontakozni egy új portugál próza irodalom. Megjelent egy Lobo Antúl, és akit sajnos a magyar közönség nem nagyon hajlandó elfogadni.
2: Van lefordítva? Tehát olvasható?
1: Igen, az egyik az az És visszatérnek a karabellák, a másik pedig az Inquisitor kézikönyve. Visszatérnek a karabellák két éve jelent, az Inquisitor kézikönyve meg azt hiszem, hogy 6 éve. Tehát legalább olyan jó, ő volt Saramagónak a nagy vetélytársa. Őt is ugyanúgy a párizsi lobby őt jelölte ki Nobel-díjra, vagy őt szerette volna Nobel-díjra fölterjeszteni, nehezebb, mint Saramago, tehát intellektuálisabb. Saramago minden ilyen intellektuális szósz ellenére, amivel itt nyakon öntöttem, azért egy jól olvasható író.
0: Fölrakjuk akkor majd a Facebook oldalra ezeket a szerzőket, mert ha elérhetőek magyar nyelven, kérdezik a cseten.
1: Jó.
0: Jó? És akkor mindenki meg tudja vásárolni, vagy el tudja olvasni. Elnézést.
1: Így legyen. Jó, akkor ez...
0: Tehát, ő volt egy ellenfele?
1: Hát nem, mégis ellenfele, tehát
2: a Nobel-díjban ellenfele.
1: Nem kaptam, hát az is nagy eredmény, hogy ilyen kis nemzetek, mint Magyarország, Portugália bírhatnak Nobel-díjas írókkal. Nem kaptam meg, hát szerintem 50 évre most, vagy legalább 30 évre portugál nyelvtelet, az ki van elégítve Nobel-díj tekintetében, mert ennek rotálnia kell. De a nehezebb író a Lobo Antunes. Lobo Antunes 77-ben írta meg az első regényét, és ebben a portugál múltat kezdte el bírálni, ugyanúgy, mint Saramago. Na most ez egy posztmodern attitűd, hogy a múltat, a régi értékeket, az sárba rántjuk, és lehetőleg jó nagyot taposunk rajta, hogy mint a félig telt Louvre-balon, akkor durranjon egyet. Ilyen volt aztán ugyancsak a Almeida Faria, aki jó, persze ez egy 10 évvel, 12 évvel későbbi regénye, a Hódító című regénye, ahol erről a már kint említett Sebestyén királyról, aki portugáloknak egy...
0: Szent Istvánnal lehet mondani az körülbelül?
1: Nem, mert nem volt nemzet, Petőfivel hasonlítsuk össze. Mert hogy az Alcázar-Kibéri csatában, ami logisztikai szempontból egy nagyon elrontott csata volt, ugyanis annyira eltávolodtak a parttól, hogy tengerparttól, hogy a arabok körbefogták őket. És, vagy mint a mi László királyunk, aki a Cselepatakban ott veszett, ez a Sebestyén király is ott veszett. Na most, hogy ott veszette vagy sem, azt nem tudni.
0: Eltűnt, ugye?
1: Eltűnt, egy Sarajva nevű portugál irodalomtörténész, akinek nem sokára megjelenik a történelem könyve, az részletesen elemzi azt, hogy eltűntnek kellett nyilvánítani, mert hogy van az, hogy azt mondja a csatából visszatérő X lovak, hogy hát én láttam, amit a törökök elhurcolták. Nem mentél utána, király után nem hoztad vissza. Hogy van az, hogy a király az meghalt. Én láttam saját szememmel meghalni. Hogy van, hát nem haltál együtt a királyoddal? Tehát ezekkel kerülhettek szembe a történész szerint a portugál lovakok, akik visszatértek, tehát jobb volt az, hogy eltűnt. Tehát nagy mismásolás volt ezen a téren. Ennek következében Sebestyén király újra visszatért. Tehát volt egy olasz fagylaltáros, akit föl is akasztottak ezért, mint az Ál Petőfik, úgy jártak itt az Ál Sebestyén királyok a 16., 17., 18. században. Na most ez aztán azt jelentett, hogy mártír királyjá vált, de a szentséghez semmi köze. Olyan módon vált mártír királyjá, mint mondjuk mártír és visszatérő királyjá, mint mondjuk a mi Csaba királyfink, azzal a különbség, hogy Csaba királyfia pusztai népek szokása szerint a tejúton lovagolt el, ő pedig, tehát Sebestyén király pedig a tengeren jelent meg, úgy, mint Arthur király, az Excaliburre talán még emlékeznek, elviszik az Arthur királyra, vagy a Mallory-nek a könyvére nem ismerek utalni. Sir Thomas Mallory is megírta a kerekasztal lovagjának a legendáját, ahol Arthur királynak a testét elviszik a távoli napnyugati Avalon szigetére, és onnan jön majd vissza a népét felszabadítani. Tehát ilyesfajta figurává vált Pessoa, és megemlíti, egyszer egy értelmiségi hit volt, hogy majd a Sebestyén király visszajön, és akkor ezt a dolgot, ezt meg oldja, ami nekünk problémát jelent. Na most ez a minden sárba taposó
2: attitűdő. Sebestyénnek mi a portugál neve? Csak
1: Don Sebastián. Ez a Almeida Faria Hódító című regényében kiindul abból, hogy Sebestyén királyról azt mondták, hogy valami problémája volt a nőkkel, ezért inkább vadászott, mint a nők társaságát kereste. Erre kitalál egy duci kis figurát, aki valóban úgy jön vissza, mint Sebestyén király, egy ködös hajdalon, egy kagylóból, vagy egy tengerből kilép, megtalálja egy halász, csak egy ilyen kis kis amorózó figura jelenik meg, aki olyan, mint egy ilyen félsziget nyugati partjáról származó Don Juan vagy Don Giovanni, végig, hogy mondjam ezt szépen, végig öleli a tanítőnéni, kezdve a szomszédlányig, tehát végig ölel mindenkit, és amiben Sebestyén király nem jeleskedett, azt ő megcsinálja. Na most közben vannak kicsit ilyen gyomorforgató részletek itt, mivel a vacsora közeledik, most erre nem térnék, de térnék ki, de ezt a könyvet is Almeida Faria, a Hódító című regénye, itt-ott talán meg lehet találni, tehát mindenki elolvashatja kedvére. Tehát itt is a portugál történelemnek a kritikája volt. Aztán még más írókat is említhetnék, de sajnos ezek nincsenek lefordítva magyarul, tehát hiába is említem őket. Agostinho Vessel is már mondtam, aki szintén átalakítja a történelem képet. Azután egy Carvalho nevű írót is. Mindegy, most nem akarok egy hosszú listát, és csak csöpögjön az olvasóknak a nyál, hogy mennyi minden is még magyarra lefordítva.
2: De ha egy listát készít, egyébként így van, valóban nagyon szívesen föltesszük a tilos honlapjára. Most viszont, mivel úgy látom, hogy 5 perc van hátra, térjünk még egy kis ideig vissza Saramagóhoz, amíg lehet.
0: Mit érdemes annak az embernek először elolvasni, aki még nem olvasott Saramagóhoz?
2: Igen, ez jó, csak most én akarok
0: közbevágni. Bocsánat,
2: a Kolostor regényét. Mert csak, hogy annyit beszéltünk itt Portugáliáról, a portugál, nem is tudom...
0: Életről.
2: Annyira, egyébként engem nagyon érdekelt volna még, hogy a portugálok hogyan határozzák meg önmagukat, tehát miből merítik az ő saját, nem tudom, identitásukat, és hogy miközben állandóan attól félnek, vagy tartanak, hogy most elnyomják őket, mint kicsiket, akár a brazilok, akár a spanyolok korábban. Ennek ellenére a kötutajban az ibériai félsziget, ami leszakad, az Dél-Amerika és Afrika között áll meg valahol. Tehát mintha ott találhatná meg a Portugália újra az identitását. Miért ott? Vagy van-e?
1: Igen. Ez érdekes. Elején elmondtam egy fél mondatot, hogy Saramago alapvetően pessimista író. Ez a utópiáinak a történetéből látható vakság, minden egyes név, barlang, halálszünet és így tovább. Viszont van két regény, amiben fölcsillan, hogy mégiscsak hisz a portugálokban. Tehát nem csak a portugál történelmet látja lehetetlenségek sorozatának, nem csak az emberiség jövőjét látja egy elég kevéssé vonzó jövőnek, hanem képes arra, hogy lásson pozitív dolgokat. És az egyik ilyen pozitív momentum Saramago regényeiben az említett kőtutaj, ahol Saramago visszalévet abban az időszakban, amikor Portugália még nagy volt. Abban az időszakban, ami a 12. században kezdődik a Lisszabon ostromának históriájával, amikor a portugálok a könyvben szereplő kiadói lektor később bot csinálta a regényírő hipotéziséből kiindulva, keresztesek segítsége nélkül szabadították fel a móroktól a Szent György erődítményt a Lisszabonban. Na most ez azt mutatja, hogy Saramago bízott, tehát egy születőben lévő nemzetről volt szó, és bízott abban, hogy a portugálok képesek nagy dolgokra. Fölfedezéseket azt nem nagyon írta meg, de a fölfedezések útját járatja végig. Egyrészt a portugál terjeszkedés útját, illetve a portugál történelem útját belül. Igen, ez ugyanaz, mint a Camões Lusíadáknak a kettős eposzíve, az egyik az az út Indiába, a másik pedig, hogy elmesélik a portugál történelem fejlődését. Tehát van egy belső történet a kötutajban, és van egy külső történet, és valaki térkép előtt megnézi, elindul nyugatnak, majdnem úgy volt, hogy Kanadánál becsapódik, vagy Washington magasságában becsapódik a sziget, de az azori szigetek mellett délre fordul. Meg lehet nézni, hogy ez volt a portugál hajósoknak az útja. Tehát elmentek az azori szigetekig, az egy telep volt, ahol búzát meg zöldséget termesztettek, mert Portugáliában annyira kiirtották a hajógyártás következtében az erdőket, hogy nem volt már szinte termőföld, onnan délre fordul. És akkor Portugália megtalálja történelmi szerepét, ami Saramago szerint nem az, hogy Európai Unióhoz csatlakozunk, hanem az, hogy létrehozzuk a Portugália és a valamikori gyarmatai, tengeren túli területeinek az egységét. Ez abból a hipotézisből indul ki, hogy Brazília már régóta szemet vetett Angolára. 1640-es években a hollandok elfoglalták Luandát, Angola fővárosát. Portugál koronának ez egy felemás gyarmatosítás volt. Nem volt annyi pénze, hogy küldjön csapatokat. A brazil kereskedők ennek következtében azt hiszem, hogy 6 hajót és 640 zsoldost elküldtek oda Angolába. Hát ez repülővel csak egy 8 óra, tehát nem volt olyan nagyon nagy távolság, mint elmenni az anyaországig, és kiverték a hollandokat. Most ettől fogva azt hiszem, hogy egy püspökséget akartak létrehozni, egy ilyen Bahia, luandai püspökséget, egy ilyen nagyon furcsa dolog lett volna ez a tengeren keresztül, tehát Buda és Pest.
0: Észak-Brazíliában ez a Bahia.
1: Igen, az volt az első fővárosa Brazíliának, tehát és attól fogva állandóan gondolkodnak ebben az angolai brazil föderációban, mondom úgy, mintha Budát és Pestet 3000 vagy 5000 kilométer választaná el. Tehát Saramago meg oda betüremkedik a maga portugálságában, és ez a kiteljesedés. Tehát ez egy himnikus befejezés, hogy egy időben, tehát 9 hónapig tartott az út, és egy időben az Ibérfélsziget asszonyai gyereket hoznak világra. Tehát ennyiben Saramago fölül tudja múlni önmagát. Jó, ez még az első alkotó évtizedben, tehát a 60 éves Saramago esetében történt, azóta csak szürkül az embernek a kedélye, mint a recehártyája, vagy a szemének a üvegteste, de mondom, nem egyértelműen negatív Saramagónak a történelem kép a saját országáról.
2: És mennyiben képes vajon fölülmúlni a saját ateizmusát? Erről is beszéltünk. Hát, nem annyira retett, mindegy, tehát a halál kapcsán jutottunk valahogy itt a szünetben az ateizmushoz.
1: El kell olvasni a halálszünetnek az utolsó bekezdését, vagy utolsó néhány sorát, föl is tettem a Facebookra. A portugál tanszéknek van egy ilyen Facebook-szerűsége, hogy a hírek eljussanak. Végül is itt megjelenik az a Saramago regényekre jellemző 50 éves magányos férfi. A Ricardo Reis is olyan 50 év körül van, amikor visszajön, nem annyi még, de közeledik az 50 évhez. Az összes többi regényében Saramagónak megjelenik egy ilyen elhagyatott 50-60-70 éves, a férfi kora a végén levő férfi, mint a Lisszabonos románnak is törjében, aki megtalálja a sárasszonyt. A Vakságban ez a szeménkötést viselő öreg férfi megtalálja ezt a fiatal Colgert, akivel végül is összeköti az életét. Saramago egy csellistát választ ki ennek a regénynek, a regény második felének a főhősről, most a halálszünetről beszélünk. A halál, aki úgy gondolja, hogy levelet küld azoknak, akik a karmába kerülnek, vagy meghalnak, állna visszakapja a csellistától a levelet, ha emlékeznek azok, akik olvasták a regényt, személyesen megy el szép nő alakjában. És a végén mi történik? Ez egyrészt a saramagói narratív megoldás, tehát, hogy összeköltözik ezzel tehát szerelmes lesz ebbe a férfibe, és együtt élnek attól a pillanattól fogva. Másik oldalról pedig a következetesen ateistának mond ember, aki nem változtat, annyian tudnak róla, hogy nem lehet az, hogy most holnaptól templomban járok, a félelme, a haláltól. Ez már a korábbi regényeiben is egy pillanatra megjelenik, a Vakságban is, meg a többiben is. Vannak ilyen erre utaló jelek, hogy fél nagyon az elmúlástól. Ebben mi történik? Saramago szublimálja a halálát, befekteti maga mellé, vagy a ő kivetített hőse mellé ezt a nőt, és a nő a halál végül is, mint egy érző húsvérasszony elszenderedik mellette, mint ahogy korábban soha nem szenderedett el. Tehát ez a saramagói megoldás. Na most, hogy a túlvilágban mi van? A Saramagót mi válja a túlvilágban? Hát erre nem tudunk választ adni majd idővel.
2: Talán küld valami jelet.
1: Nem jellemző rá.
2: Igen, hát lejárt a műsoridőnk, de nagyon szerintem azt kimerítőnek, nem is kimerítő, de rendkívül érdekes képet sikerült festeni, ami sokakban érdeklődést kelthet. És nagyon köszönjük, hogy eljött Pál Ferenc.
1: Nagyon szívesen számomra megtiszteltetés az, hogy beszélhettem. Köszönöm szépen.
2: Talán még majd folytatjuk. Sziasztok!

0: Köszönöm, köszönöm, észt mese. Valamikor réges-régen élt egy nagyon zsugori molnár. Annyira fukar volt, hogy még éjjeli szállást sem adott senkinek. Sőt, még a kutyáját is ráuszította a szegény vándorokra. Egyszer este felé egy öreg anyó kopogtatott be a zsugori molnár házába, s kérte, engedjék meg, hogy ott töltse az éjszakát. A zsugori molnár rákiáltott az anyóra.
1: Nincs hely a házam a mindenféle gyötmen csavargó számára. Hordd el magad, de minél előbb!
0: Nem akart az anyó kimenni a molnár házából, de az kilökte őt az ajtón. Megharagudott az anyó, és elhatározta, hogy visszafizeti ezt még a molnárnak. Elindult, hogy máshol keressen szállást. Amint ment, mendegélt, egy legénnyel találkozott az úton.
2: Hová mész?
3: Abba a malomba megyek munkát keresni.
2: Abban a malomban még éjszakai szállást sem adnak neked, nemhogy munkát. A molnár a legfukarabb ember a világon. Nem engedte meg, hogy ott töltsem az éjszakát. Kidobott a házból. De elárulom neked, mit tégy, ha a malomba akarsz kerülni. Fogadd meg a tanácsomat, és hamarosan te leszel a gazda a malomban.
0: A legény talpra esett volt és bátor, és megígérte az anyónak, hogy megfogadja a tanácsait. Az anyó így szólt.
2: Útközben találsz egy patakocskát. Menj át rajta. A híd alatt csodatevő követ lelsz. Ezt vedd fel, dugd a zsebedbe, és aztán indulj a malomba. Amint odaérsz, kér éjszakai szállást. Ha megtagadják és elkergetnek, hajolj meg, és csak annyit mondj. Köszönöm, köszönöm. De a malomból semmi pénzért ne gyere ki. Amikor vacsorához tálalnak, ülj asztalhoz, ne várd, hogy hívjanak, és egyél, amennyit csak beléd fér. És ha elkergetnek az asztaltól, csak annyit mondj. Köszönöm, köszönöm. Eljön a lefekvés ideje. Várd meg, amíg a gazdasszony megveti a molnárnak az ágyát. Aztán feküdj bele, és aludj el nyugodtan. Ha a molnár ki akar kergetni az ágyából, ismét mond neki. Köszönöm, köszönöm. De az ágyból ne kelj fel. Este, amikor befűtik a kemencéket, fogd a csodatevő követ, és rejtsd el a hamuban, és aztán várj türelemmel. Meglátod, végül mindent megkapsz a molnártól, amit csak akarsz.
0: A legény pedig azt gondolta magában.
3: Miért ne tenném meg mindezt, ha ilyen egyszerű az egész?
0: És sietve a malom felé indult. Odaért a patakocskához, lement a híd alá, hogy az anyó meghagyta neki, megkereste a csodatevő követ, és zsebre vágta. Bekopogott a malomba, és éjszakai szállást kért. A fukar molnár azonban kikergett őt a malomból.
1: Nincs hely a házamban mindenféle gyötmen csavargó számára. Hordd el magad, de gyorsan!
0: A legény azonban nem ment el, hanem így szólt.
3: Köszönöm, köszönöm.
0: Hiába próbálta elkergetni a molnár, a legény csak nem mozdult. Végül így szólt a molnár a feleségéhez.
1: Hát, ha nem megy el, maradjon. De vacsorát semmiképp ne adj neki. És ne is ágyazd meg. Ha akar, aludjon a földön, ha meg nem, hordja el magát.
0: Ült a legény és várta, hogy a zsugori molnár felesége megterítsen. Amint az asztalra került a vacsora, a legény derekasan nekilátott, nem kérette magát. A fukar molnár majd megpukkadt mérgében, de a legény csak nem tudta elkergetni az asztaltól, mert egyre hajtogatta és ismételgette.
3: Köszönöm, köszönöm.
0: Vacsora után a molnárné megvetette az urának a puha ágyat. A legény nyomban belefeküdt és mély álomba merült. A molnár kékült, zöldült a méregtől, megpróbálta kikergetni a legényt az ágyából, de az bizony nem mászott ki, hanem csak ismételgette.
3: Köszönöm, köszönöm.
0: Amikor már mindenki nyugovóra tért, a legény a hamuba dugta a csodatevő követ, pontosan úgy, ahogy az anyó meghagyta neki. Reggel, amikor a molnárné befűtött a kemencébe, csoda történt. A szoba minden sarka ugyanazt csinálta, amit a gazdaasszony. Élezgette a tüzet, a sarkok ugyanazt tették. Bármit mondott, a sarkok utána mondták. Nagyon megijedt a molnárné, és hívta a molnárt. De a molnárt is ugyanúgy utánozták a sarkok. Ekkor elszaladtak az erdőőrhöz. Eljött az erdőőr, de segíteni ő sem tudott. Beszélnek a sarkok. A legény meg csak fekszik a Molnár ágyában, mindent lát és hall, ami a konyhában történik, s majd megpukkad a nevetéstől. A Molnár és az erdőr azon tanakodtak, hogy mitől kezdhettek beszélni a sarkok. Ekkor így szólt a Molnár.
1: Kérdezzük meg a legényt, aki tegnap este kért szállást, és még most is az ágyamban fekszik. Ő talán elhallgattatja a sarkokat.
0: Felkeltették a legényt, s az így felelt.
3: Nagyon szívesen elhallgattatom őket, ha feleségül adott hozzám lányodat.
0: A Molnár hallani sem akart eleinte a dologról, de mivel senki más nem tudott segíteni rajta, beleegyezett. A legény észrevétlenül a kemencéhez ment, kikaparta a csodatévő követ, amelyet a hamuban rejtett el. Amint ismét a zsebében volt a kő, a sarkok elhallgattak. Így állt bosszút az anyó a Molnáron, aki olyan fukar volt, hogy senki emberfián nem segített. A legény boldogan élt a feleségével a malomban, s egy vándor kopogtatott éjszakai szállásért soha nem tagadta meg tőle.

0: igazi, és neked van, Balázs.
1: Aj, de édesek vagytok.
0: Szerbusztok, drága Tilos Rádió hallgatók. Én Szabi vagyok a pult innenső oldaláról.
2: Csabi erről az oldalról, és kettőnk között pedig.
1: Balázs, sziasztok.
2: Hát úgy volt már, hogy a Balázs többször lesz a műsorunk vendége, így volt is, sőt úgy volt, hogy műsorkészítőtársunk is lesz, volt is, de most valami egész más miatt van itt. Most mezei vendégként fog nekünk beszélni egy kicsit, remélem, hogy miután eltettétek a telefonjaitokat, egymás szemében nézve fogunk őszintén arról beszélgetni,
1: hogy... a Facebookon, hogy hallgassanak minket a hallgatók.
0: Nem ilyen egyszerű ez a kérdés, Csabi, mert hogy amióta, nem tudom, pár hete lett egy ilyen modern telefonom, azóta egy régi álmomat beteljesítettem, hogy nem nyomtatott papírt hozok magammal, és ezzel is pusztítom a fákat, majd kitalak egy más módszert, Csabi, nyugodj meg, hogy legyen globális felmelegedés, hanem a telefonba írom bele, és onnan olvasom fel azokat a kis
2: tématöredékeket. Igen, hogyha hallgatók nem tudnák, törekvésünk arra szolgál, hogy a híreket még alternatívabban megoldhassuk, tehát a műsorok által készített saját hírek utána a napi rotációba belekerülhessenek, és erre volt már egy kitűnő kísérlete a harmadik utas, hát IT fanatikus műsorkészítő társának, ugye?
0: Így van, Szabina? De a műsor nem erről szól, hanem igazándiból valami olyasmi lenne a téma, hogy mit tanulhatunk mi Amerikától, illetve mit tanulhatunk mi általában külföldről, ugyanis az az elméletem, hogy be kéne áramoltatni egy pár jó dolgot a világ más szegleteiből. Nem tudom, például amikor most Amerikában jártunk, akkor az egyik ilyen dolog volt az, hogy minden busz elején legyen kerékpárszállító.
1: Igen.
0: És pont így, az elején legyen, tehát hogy lássa a buszvezető, amikor fölteszem vagy leveszem, és ingyenesen használható legyen.
1: Igen.
0: Ezt nem tudom, hogy Amerikán kívül bárhol másot csinálják-e, ez azonnal.
2: Jó, hát Amerikában rengeteg nagy találmányt szeretnénk, hogyha honosítanának, nekem a bőséges reggeli, ami elérhető, és $8 kerül, szerintem az is kitűnő lenne.
0: A szalonás rántottás, a sohasszirupos palacsint?
1: Az. Igen, egy kis waffellal.
2: Igen. De te már jó sok óta laksz Amerikában, sőt azt hiszem két laki vagy, vagy hogy is van ez nálad?
1: Leginkább ilyen, azt szoktam mondani, igen, most az elmúlt 5 évben inkább kint, és most ez egy nagyon izgalmas szakasz jön, hogy most akkor kis bébivel most ez hogy alakul majd, hogy akkor is tudjuk ezt az ide-oda utazgatást csinálni, vagy azért az túlzás lenne, szóval ez most a következő 1 évnek lesz a műsora, hogy ez hogy alakul. Egyelőre azt gondoljuk, hogy ugyanazt fogjuk csinálni, csak úgy, hogy visszük a palomát magunkkal.
2: Hát azért ezek a óceán átrepülések egy darabig viccesek, aztán utána már nem lesz annyira vicces.
1: Nem, már régen vicces.
2: Már nem vicces. Voltak fél éves a lányod?
1: 8 hónapos.
2: 8 hónapos.
1: Igen, és egy angyal. Majdnem bejöttek integetni, de helyett elmentek egy ringató nevű dologra, amit ő imád, és nagyon éli. Ilyen gyerekes zenés program, és gyakorlatilag ott tartok, hogy lehet, hogy veszek egy gitárt, és előveszem a 30 éves gitártudásomat, mert hogy annyira rá van kattanva ott a gitárra, hogy úgy tűnik, hogy ez teljesen az a hangszer.
2: De akkor kezdjük ezzel a gyerekek foglalkoztatása Amerikában. Biztos találkoztál lehetőségekkel, az ottani ringatókkal. Kijutottál oda már a gyerekeddel?
1: Nem, ez az első útunk.
2: Már most mentek
1: együtt, aha, október végén, és be fogok számolni arról, hogy ez hogy működik. Hát az látszik, hogy Amerika az ős hazája a helikopter parentingnek, ugye? Tehát amikor a szülők helikopterszerűen lebegve a gyerek fölött annak minden lépését árgus szemekkel figyelik. Épp tegnap volt egy jó cikk a HVG-n ennek a dolognak a hatásairól.
2: Ja, a kinderarchi.
1: Igen, a kinderarchi, így van. Tehát hogy ennek az a veszélye, hogy másképp éli meg a világot az a gyermek, mint mondjuk mi vagy a szüleink élték meg. Szóval nagyon érdekes, hogy leng az ing a gyereknevelés ügyben. De én azért jöttem igazán, hogy meghallgassam a Szabinak a road trip sztoriát. Hogy
2: az két hete volt, vissza kell hallgatni.
0: Az már legkisztőbb.
1: A fenébe.
0: Tehát, hogy pont az volt, hogy az egyik adás, amikor bejöttünk Laurával és meséltünk Amerikáról, az számunkra a legérdektelenebb részről szólt, vagy látáspontról szólt, hogy mi történt velünk Amerikában.
1: Azt, de azt meg tudom hallgatni az archívumból.
0: Igen, ezt meg is fogom.
1: Hogy a legközelebb, amikor találkozom, akkor ahol tudjunk beszélgetni.
0: De az, hogy egy csomó nagyon izgalmas lehetőséggel találkoztunk, és hogy ezeket az izgalmas lehetőségeket szeretnénk. Hát az Csabinak volt izgalmas, nekem kevés.
2: Nekem nagyon, én nagyon szeretek enni, nem tudom. Hogy
1: és nekem a reggeli a kedvenc foglalatosságom az összes evés közül, tehát egy rendes reggeli szerintem az nagyon jól beindítja.
2: Amúgy gyerekkel együtt igazán izgalmas ez a dolog, mert akkor ugye aztán tényleg a karácsony asztal minden percet ki lehet élvezni a rohangálással és a bőségességgel együtt. De most például a gyerekem az ott tart, hogy ő most 2 volt nemrég, hogy fel kell éjszaka, és akkor kakaó, sajt, virsli. És simán
0: hajnali 4. Ezt megcsinálja magának, ugye?
2: Nem, sajnos ezt nekünk kell prezentálni ezt a dolgot. De a reggelizés az tényleg egy nagyon fontos része ennek a dolognak szerintem is. Úgyhogy ne hagyjuk ki a kajálást, mert Amerikából, amit tanulhatunk, azok a mérhetetlen adagok és a borzasztó sok szemét.
0: Hát ez a...
2: Ami a kajából keletkezik, a túlfogyasztás.
1: Hogy breakfast all day, tehát ez nem csak sima reggeli, hanem az, hogy ezeken a helyeken, hogy a rendesenként ki van írva, hogy egész nap a reggelit fogyasztod.
2: Ugyanezt kapod végig.
1: Megkapod a reggelit.
0: Meg a másik, amit tanultam kint, az a heart attack on a plate. Az adag nagyságáról, tehát infarktus a tányér fölött. Ez jól hangzik, ez annyira jól hangzik, mint az all you can eat, de valójában ez azért szerintem ez egy nagyon, nagyon veszélyes trend.
1: Hát főleg ugye az, amikor észreveszed, hogy mennyire, tehát hogy mondjam, Amerikában, ami nagyon hiányzik nekem továbbra is 5 év után is, azok az igazi ízek. Tehát egyszerűen az alapanyagok, amiből ezeket a kajákat csinálják, azok gyári alapanyagok. Tehát mondjuk a Whole Foods-ban, ami ugye egy ilyen az organikus dolgoknak a mekkája és medinája egy személyben, ott sem találsz tulajdonképpen igazi paradicsomot, kivéve mondjuk szeptembert, amikor valahogy akkor tudják szüretelni a nem tudom melyik money maker típusú paradicsomot, amit amúgy nagyapám is termelt 40 évvel ezelőtt, de még mondom, a legorganikusabb helyen sem olyanok a zöldségek, mint amikor itt egyszerűen lemész a piacra is.
0: Farmers Market?
1: Farmers Market még azt tartja magát, de ugye ott viszont olyan árakat fizetsz már, amit ugye itthon könnyen megfizetsz, hál' Istennek, kint viszont azért ugye, tehát mondjuk egy farmer's marketból megfőzni egy ebédet, ugye akkor már majdnem ott vagy, hogy elmehetsz egy szuper étterembe. Tehát egyszerűen hiányoznak az ízek, akárhányszor jövünk haza, mindig újra felfedezzük egyszerűen a tojásnak más az íze, a zöldségeknek, paradicsomnak, paprikának, hát nincs is igazi. Tehát egyszerűen ez jó, ilyen szempontból már önmagában ezért nagyon szuper mindig hazajönni.
0: Aha, tehát mi ezt tanítjuk meg majd Amerikának.
1: Igen, pontosan.
0: De egyébként azon gondolkoztam, hogy az, hogy hiányzik
1: csirke,
0: az íz, az azt jelenti, hogy hiányzik a tápanyag, meg mikroelem tartalma is.
1: Meg már, hogy a csirkének ugye halszaga és hal aromája van, mert ugye darált halakkal etetik a csirkéket a gyárakban, tehát úgy, ahogy van minden estül, megdarálják a halakat szemmel,
0: halat töltött csirke.
1: Igen, ha tulajdonképpen halat töltött csirkét kapsz. Tehát azt csináljuk, hogy Magyarországon eszünk csirkét, Amerikában eszünk marhát például. Mert ott viszont vannak rendes marafarmok, ahol nem fejik a teheneket, hanem
2: hamburger. Húsra
1: dolgoztatják. Húsra, igen. Tehát innentől kezdve viszont Magyarországon nem lett, ugye most már azért szerencsé az elmúlt 3-4 évben egyre inkább igen, de nagyon sokáig nem lehetett igazából, nem volt érdemes igazából sztéket vagy ilyesmit enni, mert hogy öreg és kiteljeltetett marhákból jöttek a sztéket.
2: És mi a helyzet a mesterséges adalékanyagokkal, vagy amit Ázsiában használnak mindenre egy jó kis kanál GMO-t rászornak.
1: Igen. Hát ugye mi szerencsénkre ezt nem annyira érezzük, vagy látjuk, mert hogy ez erre nagyon érzékenyek Kaliforniában, meg Észak-Kaliforniában különösen, tehát mi azt látjuk, hogy azokban az éttermekben, ahol mi eszünk, ott mindig ki van írva, és komolyan van véve az, hogy ezek nem, és nyilván az olyan boltokba vásárolunk, ahol szintén nem, hogyha meg mondjuk a Safeway-be vásárolunk, akkor pedig ott is van egy organikus szekció.
2: Az a Tesco, nem?
1: Az körülbelül a Hát nem Ocean. Tesco, mert Végül? Inkább, tehát ahogy mondjam, Spar. Spar. Aha.
2: Tehát egyen válogatottam.
1: Igen. Igen, tehát a Tesco az inkább...
2: Ja, mert a Walmart lenne.
1: A Walmart az a Tesco, igen.
2: Hát sajnos én még nem jártam arra, úgyhogy nekem csak az a legendásom, hogy az, hogyha valamit szeretnék venni, és a Szabi ebben meg is erősített, hogy ott a spájzok és a hűtőszekrények tulajdonképpen egy hosszabb hónapos atomtámadás utáni ellátásra vannak berendezkedve, mindenből a 100-as pakkot veszik meg, és még 20-at legalább kapnak hozzá ajándékba, és ugye ebből is ered egyrészt ez a túlfogyasztás, hogy sosem tudják ezeket elfogyasztani, és hát bizony lejár a szavatosság, mennek a sehova, a kukába, és a hűtőnek mindig teli kell lenni, a spájzban mindig mindenből 500-nak kell lenni, hogy nehogy elfogjon. Ez nem tudom, hogy titeket mennyire érintett meg, vagy rendes magyar spájzot tartotok, és hetente vásároltok. Vagy.
1: Igazándiból, igen, tehát nem volt lehetőségünk arra, hogy itten kiépítsünk éves rezervöket, vagy nem ebben utazunk, igen.
0: Hát az egyik érdekes jelenség az volt, hogy átszeltük Amerikát, hogy mindenki, akivel találkoztunk, de tényleg mindenki azt mondta, hogy ő túlfogyaszt. Túlvásárolja magát, és az élelmiszerek esetében érdekes módon mindenki ugyanazt a számot mondta, hogy 80%-át dobja ki az élelmiszernek, amit megvett. És ez teljesen reális is volt, hogy láttuk a hűtőszekrények nagyságát, meg a benne lévő termékeket. Tehát nem lehet azt elfogyasztani annyi idő alatt.
1: Hát nekem a nevelésem ezt tiltja, tehát én nem tudom, én nekem nagyon nehéz kidobnom élelmiszert, tehát ez nem vagyok egy jó amerikai ilyen szempontból. Én már érzem előre, hogy hazudni fogok az állampolgársági vizsgán, amikor megkérdezik jövőre, hogy rendes amerikaiként kidobnám-e a 80%-át a frigider.
2: De mert most készülsz esetleg 2-es, 3-as, 1-es állampolgára?
1: Igen, jövőre ez.
2: Leváltod a magyart?
1: Nem, kérdezel? Hát én 2-es. És hát aztán... EU-amerikai. Aztán irány Costa Rica.
2: Ezt nagyon sokan mondják, főleg akik már megjárták Amerikát, hogy nem rossz, meg vannak lehetőségek, de ha élni akarsz, azért inkább menjél egyen lejjebb.
1: Hát Costa Rica az ugye rendszeresen az élen vég, ez a legboldogabb országok. Élhetőség, svájci váratóélettartam van 40-es években, amikor egy miniszterelnök azt gondolta, hogy diktátor lesz, akkor inkább a hadsereget is megszüntették, azóta azt beteszik oktatásba és egészségügybe, tehát, hogy...
0: Hol lehet jegyet foglalni?
2: Tényleg erről teljesen nem maradtunk, de amúgy már jártál arra?
1: Na, nagyon sokat, elmúlt 10 évben majdnem minden évben voltam.
2: Tehát ha már Amerikán vész, mész Costa Ricában.
1: Igen, abszolút. Tehát, hogy nagyon szuper, egy 4 milliós ország, ahol gyakorlatilag nincsenek igazi pártpolitikák, mert hogy mindenkinek az unokatestvére. Ez az én személyes megfigyelésem.
2: A Svájcban, meg Izlandon is ez van.
1: Igen, tehát, hogy gyakorlatilag az elmúlt 5 miniszterelnökből 3 börtönben volt, és nem azért, mert hogy csak Costa Ricában utána, mert lopnak, hanem hogy ott börtönbe csukják őket, de nem hosszan, tehát akkor 3 év bőri, akkor bemegy a prime minister, és aztán kijön, érted? Tehát, hogy egyszerűen komolyan veszik azt, hogy ezt nem kell csinálni, és nincsenek szekértávolok, ami mögé be lehet bújni.
2: És vajon miért nem tudunk mi Costa Ricáról?
1: Túl nagyok, ja, azt nem tudom, mert sokkal nem tudnak róla, de mi azért, hogy szerintem 10 millió az túl sok. Tehát ez jó méret az olyan 4 millió, ahol ez a típusú dolog, ez még nehéz.
0: Van ez a trend, hogy fogyasszuk az ország
1: létszámát. Aztán elérjük a...
0: Gondolom, szóval ez a cél, hogy egy olyan rendszer legyen, mint Costa Rica.
2: Costa Ricáról miért nem tudunk? Ez volt az előző kérdésem, mert közép-amerikai országot azért van egy csomó más, inkább problémás vidék, és Costa Rica, így, mint a béke szigete, ugye most kiderült, hogy a legjobb természeti öröksége is Costa Ricának van elképesztő.
1: Hát ott van elképesztő, olyan ilyen mérsékelt égővi esőerdők vannak. Tehát ilyen kontinentális éghajlatú esőerdők vannak ilyen 2-3 ezer méter magasan. Mi most ott beszállunk egy ilyen hippie community építésbe, egy ilyen esőerdő mellett. Úgy hívják az esőerdőt, hogy az unokák esőerdője, tehát ami mindig is a következő generációknak a megmaradt ilyen természeti kincs, és arra ráállítólag az egész telek, ahol most beszállunk egy ilyen superfood farming és egyéb ügyekben. Szóval ez komoly a Costa Ricai dolog.
2: Ez nem rossz, és akkor mint amerikaiak számára ilyen kis elmenekülési lehetőség van, vagy ez még Amerikában sem ennyire nyilvánvaló?
1: Amerikában most elég népszerű ez, hát főleg.
2: Mert most tényleg a te kaliforniai San Francisco élményeidről beszélünk, ahol egy kicsit más a mentalitás.
1: Ott lejárnak Costa Ricában ilyen retreatekre, ilyen elvonulásokra, tehát az ilyen szempontból nagyon megy Costa Rica, mert egyszerűen egy békés hely a Közép-Amerikában, ami nincs nagyon sok, tehát és nem egy kerítésekkel elkerített hely, hanem egyszerűen egy olyan hely, ahol senki nem, tehát se nem utálják a külföldieket, se nem mondjuk felnéznek a külföldiekre, hanem egyszerűen egy ilyen békés egymás mellett élés van a külföldiekkel, mindenki tudja, hogy ez így nagyon jó, örülnek, hogy jönnek hozzájuk a turisták, és költik a pénzüket, de nem a lehúzás megy.
2: Tehát igen, Ázsiában, merre jártunk, ott élő ATM automatának tekintik a turistákat, igen. És tulajdonképpen bármi, ami van, persze, és már...
0: Igen. Ismered a Skintex szót?
2: Skintex.
0: Nem, Skintex. Tehát, hogy a bőrszín alapján fizetsz skin többet.
2: A bőrszínadó, igen. Igen. Hát reméljük, szóval ez itt nem fog így megvalósulni. De menjünk csak vissza még Costa Rica és Amerika kapcsolatára, hogy te hogy keveredtél oda először, és egy-két Costa Rica-ra ment, azt hiszem Costa Rica még nem volt a műsorunkban, ugye? Pedig már sokfelé jártunk. Aha.
1: Én bármilyen sztorizok Costa Ricáról.
2: Nem kell, csak egy párat, hogy így a kedvünket meghozd.
1: Én a jelen találkoztam a kosztarikai pénzügyminiszterrel, aki
0: éppen aki, kijött a börtönből.
1: Aki ő volt az, aki nem volt soha börtönbe, sőt, az volt, hogy felkérte az győztes ellenzéki párt, hogy maradjon pénzügyminiszter helyettesnek. Tehát ez se egy szokásos eseménysorozat. Aztán később elmesélte, hogy ez túl unalmas lett volna, így aztán egy pár hónap után lemondott, mert csak ottan ő gyelgett, és nem kell semmi munkát végezni, és egy dolgos ember, és nem szeret csak úgy lenni egy pozícióban azért, hogy kap egy fizetést, meg autót, meg minden. És akkor inkább lemondott, és elment dolgozni vissza a bankszektorba, de egy zseniális figura, és azóta is nagyon jóba vagyunk, így családilag, mondom, nagyon sokat voltunk náluk, és ő elég

0: karácsonyi időszakban, hogy ez mondjuk egy komplett szobát foglal el a házban, vagy esetleg kín van az udvaron, megfelelően fedett módon, nyilván kis Jézus behelyezésével szenteste magasságában a megfelelő jászolba. Tehát, hogy egyszerűen ez íztető, őket nagyon megérintette ez a mém komplex, és láthatólag itt mindenki ebbe utazik, de ezt is olyan édesen csinálják.
1: De ez elég békésnek tűnik.
0: Igen, tehát nem, ebből sem. Tehát ez olyan természetes, hogy egyszerűen, tehát ott szerintem az a típusú, tehát amit én szívesen látok, vallásosság van, amikor egyszerűen komolyan veszik, hogy aha, akkor van ez a 10 parancsolat, emlékeztek, akkor azt szerint kéne élni, és akkor...
1: Ez van?
0: Abszolút, tehát hogy ez a megélik a hitet, ami a jó része nekem mondjuk egy ilyen...
1: Ez azért nagy dráma, hogy mondtad mém komplexeknél, mert itt Magyarországon is hivatkoznak a 10 parancsolatra sokat, de azért, hogyha kikérdeznénk, nem biztos, hogy mindenki végig tudná mondani.
0: Igen, meg hát a ne lopj meg ezek a problémákkal, ugye a gyűlöletkeltés, meg innen.
2: Hát meg az is benne van, hogy mit jelent az. Mit jelent az, hogy ne ölj például.
1: Hát mi mindent jelenthet, igen. Hát mert ugye a dráma a mémekben a szociokulturális beágyazottsága, hogy az most éppen az utóbbi 30 évben hogyan lett előadva. És hogyha nekünk ez jutott, hát akkor bizony ez jutott. Igen. És akkor mondjuk filozófusnak, vagy vallástörténésznek kell lenni, hogy egy kicsit megkapargassam, hogy ez hogy volt eredetileg, hogy van más országokban, hogy kéne legyen ennek, vagy egy elvonult szerzetesnek, hogy azt mondjam, hogy hagyjátok.
0: Igen.
1: Úgyhogy ebből a szempontból ez a vallásos, de ez egy izgalmas dolog a 21. századra, amikor már többször meghaladtuk a vallásosság szemléletét, az intézményeket, felülírtuk, utána újra visszavettük őket, utána még több pénzt kaptak, még több hatalmat.
0: Hát ugye igen, most ez mind nem történt meg Costa Ricában. Tehát ott egyszerűen úgy működik a történet, hogy azt látod, hogy templom, iskola, focipálya. Tehát ez a kis háromszögük, ami, és ebből épül föl, ebből épülnek föl a kis ilyen falu központok. Tehát ugye a nagyvárosok is ilyen falu központokból állnak, meg a kisebb városok is, és akkor ezek ilyen kerületalkotó kis izék, amik körül vannak. Mindenki focizik, imádják a focit, tehát a teljes foci őrület van, nemzeti hős volt a kosztarikai válogatott ugye a VB-n újra, és erős vallásosság, mindenki a templomban van vasárnap, és mondom iskolában, tehát gyakorlatilag nincs szemét például az utcán. És ugye kérdezem a David barátomat, hogy miért nincs szemét? Hát mert oktatás van, érted? Intelligens emberek nem szemetelnek, nem miért szemetelnének? Tehát úgy vagy, hogy ugyanolyan, hogy mondjam, mondjuk este felé azért lepukkantnak tűnő mondjuk fővárosban, mint hogyha mondjuk lennél, nem tudom, Panama City-ben, vagy mondjuk annak a régebbi részeiben, vagy Nicaraguában, de nippen nincs szemét, sehol. És
1: közbiztonság bűnözés?
0: Tehát az van, hogy a fővárost érdemes elkerülni, de nem azért, mert szerintem nagy bűnözés lenne, hanem azért, mert nem szép. Tehát, hogy nem. Tehát egy igazi ilyen megnőtt, organikusan megnőtt, nem szép hely. És mindenhol óriási kerítések vannak, és egyetlen egy ilyen erőszakos mozdulatot se láttam az elmúlt 10 évben, és mindig megkérdezem a helyektől, hogy miért vannak ezek kerítések? Hát a nicaraguak. Tehát, hogy az van, hogy bejön 1 millió nicaraguai vendégmunkás, hogy leszüretelje a kávét. És konkrétan ugye a 4 milliós ország bejön közel 1 millió szezonra, és aztán hazamegy, és ez a válasz át a Costa Ricában, hogy a Nikoszok ellen vannak a kerítések. Nem tudom, mondom, tehát nem hallottunk betörésről, nincsenek sztorik erről, hogy mi történt volna, lehet, hogy pont a kerítések miatt, én nem tudom, de a megélésünk az, tehát semmilyen, egy olyanról hallottam, hogy turisták kocsiját egy óvatlan pillanatban csomagtartóilag kipakolták. Mondom, ez tavaly előtt volt egy ilyen sztori, de mondom, 10 év alatt az egyetlen olyan, tehát amúgy minden szuperül működik, vannak még olyan, tehát vannak ilyen nagyon amerikai részek, ahol tehát mondjuk egy egész öblöt megcsináltak, tudod, ilyen 300 dolláros szobaárú hotelekkel, meg 500 dollárosokkal, de vannak még ezek a kis ilyen, hát vannak, van a teljes

0: teljesen érintetlen, tehát van, amikor effektíve elmész egy ilyen érintetlen öbölbe, és akkor ott el vagy egyedül, mondjuk, vagy a kedveseddel, meg vannak ezek az ilyen, mit tudom én, a kedvenc helyünk egy Playa Samara nevű hely, oda szoktunk járni, ahol mondjuk lakunk egy derék holland fickónak, aki ott él már 20 éve a kis magán bungalóiban, és a legjobb olasz kajákat esszük a helyi oda vándorolt olasz konyhán a kín a tengerparton esténként. Tehát olyan olasz kajákat, amit Kaliforniában nem volt ilyen olasz.
1: Pláne olasz.
0: Igen, ez zseniál, és meg ugye ott fogják nyilván a halászok a jó kis tengeri herkentjüket, és akkor azokat ott megeszegetjük a naplemente után, ami amúgy 6-kor ugye így beköltözik, hogy tuk, így világos, sötét.
1: És akkor ott korán kell a napunk.
0: És mondjuk, hát 6-tól 6-ig van. Igen, tehát 6-kor így fel kell, és 6-kor így lemegy. Tehát
1: amúgy Tél-Ázsiában is valami ilyesmi volt, nem tudom, hogy függenek ezek össze.
0: Hát egyenlítő
2: közeliség.
1: A kérdés az az, hogy ilyen expatok miből élnek? Oké, olasz kajáda, a cím, bungaló.
0: A címpont húsat.
1: Hát de az egyértelmű, az alkimista hipnotizőre. Hát kérlek szépen, a híred megelőzés követ téged egyfolytában.
0: Cink már rég nincsen, de ez a cink, ez valószínűleg örökké.
1: Szerintem az sokat dobott. Mennyit fizettél a Szilinek ezért?
0: Ja, ennek olyan szép története van ennek a cikknek. Na mindegy. De hogy, ja, hogy... Mindenkinek javaslom, hogy Costa Rica, hogy ne menjen a fővárosban, nézzen működő vulkánt, tehát mondjuk képzeljétek el, mondjuk egy ilyen termálvízbe ücsörögve, mondjuk egy valami finom chilei bort iszogatva, mert ugye az chilei bor mindenhol van, mert annyira dotálják, hogy nagyon finom borokat lehet 1 euróval kapni itthon, és mondjuk egy jacuzziba ülsz, és nézed, ahogy jön ki a láva az Arenal vulkánból, tehát az egy spirituális élmény, tehát az olyan, hogy így hogy elgondolkodsz, hogy mi is ülünk, érted? Tehát ülsz a vulkáni vízben, és nézed, ahogy jön ki a piros cucc izéből, és úgy ülsz egy órát, és úgy kontemplálod a mondjuk a föld, mint bolygó, a föld kéreg vastagsága, miért gondoljuk azt, hogy bármi állandó, amikor igen, tehát hogy az egy nagyon komoly élmény volt.
1: Az a szegény hallgatókat nektek... már összespiritualizáltad, ne felejtsd el elmondani azt a sztorit, mert most a hallgatók már tükön ülnek, hogy ez az őrületes mém és legenda gyártás, ennek még története is van, ez nem csak úgy csöppent.
2: Megvan nektek egyébként az az arány, hogy körülbelül milyen a földnek a szilárd kérge a földhöz képest?
0: 1%.
1: Vékony bőrréteg tetején.
2: Kb. Olyan, mint az almának a héja az almához képest.
0: Ne. Hát ez, ennek a megélése az ott Costa Rican nagyon első kézből. És zseniális ilyen, az egész Arenal környékén zseniális fürdőket építettek ki ebből a vulkáni termálvízből. Tehát úgy hűtik mondjuk, képzeljétek el mondjuk egy olyan rudas fürdőt, ami egy őserdőben van, és ugye felviszik a vizet a tetejére mondjuk a szintkülönbség lehet mondjuk, 6-7 méter, és akkor ott, ha oda fölmész, akkor ott a legmelegebb, és akkor lecsorgatják, érted? És akkor a csorgással mondjuk veszt egy pár fokot, akkor a következő az a kevésbé meleg medence, akkor megint lecsorgatják, érted? És akkor van mondjuk 4-5 medence egymás alatt, és akkor az alsóban már ott rendeled.
1: Már 23
0: ott
1: fokos.
0: Már, igen, és ott már a pinyakoládákat rendeled, és akkor ott ücsöröksz az izével a hihetetlen, és közben egy esőerdőben vagy, érted? Tehát, hogy az ilyen, tehát
2: nagyon,
0: annyira
2: nagyon, zseniális. Nagyon izgalmas, amiket mesélsz, egy kicsit attól tartok, hogy már az emberek csomag
0: Már hallod, már hallod a bőrömből.
2: Már én is csomagolom, de közben rájöttem, hogy
0: én... De, mi megyünk, mi bevállaltuk megint, tehát megyünk, fogjuk palomát, feltesszük a hónom alá, és megyünk.
1: De a kérdésem az arra vonatkozott, hogy az életvitelszerű kosztarikaiasság megvalósításához szerinted mi kell? Hát, mert általában az egyenlítő környéki országokban inkább szegénység és inkább munkanélküliség van, bár alacsonyak a költségek, de azért, hogyha te ott pénzt szeretnél szerezni, akkor egy kicsit ezt mondd.
0: Tehát az van, hogy addig dolgoztak az oktatáson, amíg valamikor a 2000-es évek elején megérkezett az Intel, neki rengeteg adókedvezményt adtak, mert tudták, hogy az első fecske az minden, tehát hogy innentől kezdve, és akkor onnantól kezdve jöttek a következők. Tehát ugyanott vannak a shared service centerek, egymás mellett a kicsit a repülőtér az egy ilyen, mondjuk egy ilyen Szentendrei távolságban van a várostól, és akkor ott a repülőtér környékén kié épült abban a megyében egy ilyen komplett, ilyen IT és shared service beszállító központ. Tudtam, hogy a munkanélküliség rendkívül alacsony. Hát és olyan mondom, tehát ugye nem hiába hívják a Közép-Amerika Svájcának, mert egyszerűen mondjuk a város mellett mondjuk nem egy Mártonhegy van, hanem egy vulkáni hegy, tehát ott fel tudsz mászni mondjuk 2000 méterre, és tehenek legelnek a hihetetlen zöld, tehát ugye eleve olyan zöld van, ami itt nincsen, tehát hogy leszállsz a repülőről, és rögtön a színek már teljesen, tehát a piros meg a zöld, az ilyen ázsiai vonalú piros-zöld, ugye az egyenlítő közelség miatt, és akkor ebbe a zöldbe mondjuk ott 1000 méteren a tehenek ott legelnek, és akkor ott azt mondod, hogy akkor ide akarsz költözni most, tehát ezt a kaibát itt megveszed, sajtot fogsz termelni, hihetetlen finom sajtjaik vannak emiatt, ugye az egész sajtkultúra, kávékultúra nagyon megy, kosztarikai kávé egyik legfinomabb kávé, amit ott onnan jön, voltunk ilyen kávémanufaktúrában, ahol ugyanezt az ilyen gravitációs kávé, tehát hogy úgy van megcsinálva az egész a hegyoldalban, hogy megy le ugye az elejétől a végig, és a végén már megvan a pörkölt kávészem, tehát zseniális
2: magától.
0: Az is. Magától. Úgy magától, hogy vinni nem
2: a
0: kell.
2: Vulkán.
0: Vinni nem kell, igen, tehát vinni nem kell, viszi a víz, ami jön le, meg viszi a gravitáció. Tehát ezeket mind exportálják, és a barátomnak, ők azt hiszem, hogy hatan vannak tesók, és ott az idősebb tesó, beházasodott az elnöknek a családjába, akinek Nobel-díja is van, mert kibékítette a nikaraguai harcoló feleket, az Arias, és így aztán mondom, tehát elnöki családi kapcsolataink vannak. Tehát, hogy, és mondom, tehát az, hogy azt mondják neked, így a szemedbe néznek, és azt mondják, hogy a mi házunk a te háza. És ezt egy percig se gondolj. Igen. Tehát ez olyan, hogy tudod, hogy te azt mondod, hogy figyelj, most kéne egy szoba, akkor mondják, hogy akkor el kettő közül választhatsz, ez ennek jobb a kilátás.
2: Az olyan megható volt, emellett egy olyat hallottam egy mexikóitól, hogy az én házamban mindig lesz neked függőágy. Ugyanígy az öribari, vagy valami ilyesminek a kifejezése.
0: Igen, szóval tényleg, tehát gyakorlatilag van egy kosztarikai családunk. Zenéljünk, igen.
2: Zenünk
0: ami
2: egy
0: jó kosztarikai zenén.
1: Most találtam MC Kekeltől a Párciú című nótát, egy mostani júniusban tették fel ezt a számot, de már 46 milliós megtekintésnél
0: na,
1: tart,
0: szuper.
1: Egy kosztarikai ember, és ez a harmadik utolsó vendégünk Szegfi Balázs, és vissza fogunk jönni azzal, hogy hogyan is lett, nem belőled lett mém, hanem, na mindegy, majd elmondod.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Ahogy egy kedves hallgató írja a cseten, olyan jó itt Magyar Honba, kosztarikás jacuzziban pinyakoládázást meg társait hallgatni, aztán lemegyek kefirért és kifliért!
2: Azt mondja a hallgató, hogy szerinte egy csóró hely. Én azt mondom, hogy hogyha kiveszi a budapesti agglomerációt a magyar egyfőre jutó GDP-ből, akkor szerintem nem vagyunk messze Kosztarikán.
1: Hát meg az a kérdés, hogy
3: csak ez a jó kedv, fontos... ugye az általános jólét, hogy is mondják ezt, van ennek valami neve?
2: Ők úgy jelik, hogy pura vida. Tehát a pura vida, az a, ugye a pure life, az náluk az elköszönés, a találkozás, az oké, a rendben, a bármi. Tehát ez a kultúra, pura vida. Bármi történik, pura vida. Ez nagyjából nekem úgy összefoglalta a kosztarikai.
3: És Amerikában hogy hívják ezt a dolgot?
2: Amerikában az, hogy I'm fine, ugye úgy hívják, ha bármi van, I'm fine. Tehát ott gyakorlatilag ugye az I'm fine-nak a kultúrája van, ami hát sajnos nem annyira mindig nagyon...
3: De nem az, hogy ez egy ilyen képmutatós ügy, egy ilyen kis távolságtartva beszélős?
1: Ugyanezt mondjuk mi is, ugyanezt használjuk mi is.
3: Hogy vagy jól?
1: Nem jól. Képzeld el, annyira szeretem, amikor a világ kis elemei maguktól összeállnak valami nagyobb képé. Tegnap néztünk egy dokumentumfilmet, a Milliómos leszel vagy hajléktalan címmel, amit Varta Máté csinált kint leginkább San Franciscóban.
2: Nem az, amelyik online van?
1: De online van.
2: És nagyon egész jó lesz.
1: És a film egy adott pontján beintegetsz te.
2: Igen, a László bárban.
1: A László bárban, és meg is kell kérdezni, a László bárt rólad nevezték el?
2: Persze, abszolút. Nem, ez egy trükk volt, használtam az időgépet, oké, tehát ez nem érvényes, hogy visszamentem az időben, igen, mire odajövök, addigra
1: így legyen. Azt nem használjuk, Balázs.
2: Igen, tudom, ezzel elkövettem a Star Trek törvények iránti.
1: Az a lényeg, hogy a nagypapáddal ne találkozz. De ott két dologról volt szó, egyfelől bemutattak téged, mint a Neumann Society alapítóját, másfelől meg beugrott nekem az a nagyszerű kis mondat, amit többször hallottam Amerikában, hogy amerikai mondta nekem, hogy a magyarok azok olyanok, mint a zsidók, mi szerint a lélekszámhoz képest a társadalmi vagy a világ vagy a hatásuk a világra sokkal nagyobb, mint amit elképzelnénk.
2: Aha. Hát főleg a magyar zsidó.
1: És amúgy van ez az uniója.
2: Igen, a hétem az uniója az a most powerful. Igen, abszolút. Tehát magyarok mindenhol vannak, tehát az teljesen egy egyértelmű dolog, tehát ilyen magyar sztorikkal, meg ilyen, tehát tényleg bárkivel beszélsz, annak van egy nagymamája, akinek volt egy magyar szerelme, esetleg a nagymama az onnan jött, a nagymama már itt született, de a dédmama onnan jött, tehát tényleg az van, hogy nagyon kevés beszélgetés sem volt, ahol nem rezonálta valamilyen módon a magyar vonal, ha csak úgy, hogy bűvös kocka, vagy
1: Houdini, vagy Bela Lugosi. Igen,
3: és ez igen, a San Franciscó-i Neumann közösség, az ugye magyarokra épít, ha jól tudom.
2: Igen, ott csináltunk egy Neumann Society nevű dolgot a Tiles Gyuri barátommal.
3: Ő mivel foglalkozik?
2: Ő sokáig volt egy olyan szervezetnél, amelyik arra a szép ötletre épült, hogy adjunk oda szoftvereket civil szervezeteknek a világon, ezzel óriási adókedvezményeket csinálva az amúgy szegény szoftvercégeknek. Tehát, hogy zseniális ötlet volt.
1: Ez a win-win szituáció?
2: Ez az iszonyúan win-win, ami konkrétan hippik találták ki a 80-as években, tehát konkrétan ez egy 30 éves történet, ahol tényleg arról volt szó, hogy kuncsorogtak szoftverek, hogy elküldjék azokat szerte a világon, gondoljatok tényleg ilyen Microsoft meg egyéb ügyekre. Majd rájött a Microsoft, hogy ő leírhatja a rendes bolti árát az ő szoftvereinek az adójából, hogyha odaadja nekik. És azt mondják, hogy mennyit kértek? És akkor onnantól kezdve, tehát a biolt elkezdett bejönni, basszus, millió dollár számra az adomány, mert hogy mindig évvégén megnézték, hogy ugye mennyi az, ami nekik jó adó szempontból, és betoltak néhány millió dollár értékű szoftvert. Tehát ugye a TechSoup nevű vállalkozás az ilyen szempontból egy komoly, komoly cégé nőtte ki magát, több száz országban van kapcsolatuk, terítik a szoftvereket, tényleg NGO-knak a renget. Tehát egy nagyon komoly cég lett, és akkor itt dolgozott sokáig, és most meg egy Binnovative nevű magyar gyökerű startupnak az egyik munkatársa, akik ilyen kreatív együttműködési támogató szoftvert csinálnak, és általában elég jó. Én nem használtam még, csak láttam, de nagyon kíváncsi vagyok a következő Neumann konferencián.
3: Na igen, és még ez lenne a kérdés, hogy hát ugye a Neumann konferenciát azért osztod össze, hogy a San Francisco, Silicon Valley-beli magyarságot, startuposokat egy kicsit összeterelt, magyarságtudat erősítés, gondolom.
2: Hát inkább az, hogy tehát mondjam, azért azt képzeljétek el, amikor mondjuk összegyűlik a egy ilyen San Francisco-i öböl kilátással, vitorlásokkal minden, összegyűlik mondjuk 150 ilyen magyar és hungarofil, és jól érzik magukat. Tehát, hogy nem tudom, 150 boldog magyar, hát tudok képzelni egy helyen.
3: Ezek szerint a kulcs az, hogy nem Magyarországon.
2: Nem Magyarországon, nem magyarul beszélve, mert ugye rengeteg külföldivel, egyszerűen annyira szuper volt az első Neumannos találkozó, hogy teljesen zseniális volt.
3: És volt egyetértés abban, hogy miért is jöttetek össze, azon túl, hogy egy hatalmas mosoly legyen mindenki?
2: Sőt, amerikai módon csináltuk, tehát megkértük, hogy meséljék el, hogy miért jöttek el, és ilyen workshopokat csináltunk délután, ami arról szól, hogy miket csináljon a Neumann Society, tehát hogy ebből lettek a programjai.
3: Egy kicsit, hogyha erről is beszélnem, mert a hallgatók azért ritkán járnak arra.
1: Sőt, engem a személyes is érdekel, hogy miért jöttek el.
3: Igen.
1: Ami publikus ebből persze.
2: Miért jöttek oda?
1: Igen.
2: Hát azért, mert azt látták, hogy de jó, végre van egy olyan közösségépítés, ami se nem vallási, se nem kulináris alapú. Tehát iszonyú jók a kolbászfesztiválok, meg az ökumenikus, meg katolikus, meg református bulik, de ugye egy Google-ös programozónak ezek nem rezonálnak. De hogyha az van, hogy össze lehet jönni azokkal, akik a különböző tech cégeknél dolgoznak, és amúgy magyarok, meg startupoknál, meg ilyeneknél, akkor az nagyon izgalmas volt, és az tetszett. És egy csomó ember pedig dolgozik magyarokkal, meg üzletel, meg barátkozik, meg minden, és akkor ők is jöttek. Tehát kb. A harmada az nem magyar volt, hanem ilyen magyar barát, és kb. 100 volt, aki effektíve vagy kint született magyar volt, akinek ugye ez egy jó élmény, hogy találkozni egy csomó hazaival, vagy pedig ilyen frissebb.
3: És mi volt az arány, így a Magyarországon született magyarok versus ezek, akiket elsoroltál?
2: Az egy jó kérdés, ezt annó megnéztük, de most
3: már te biztos, emlékszem. Hogy ott voltál.
2: Igen. Nem, hát szerintem most sacra azt mondanám, hogy a többségben voltak a mostani, az újabbak.
3: Mármint a?
2: Akik nem ott születtek, hanem most.
3: Tehát a kivándorló népség.
2: Hát mindenki kivándorló, csak mikor, ugye? Az Amerikában mindig az a kérdés, hogy
3: mindenki kivándorló volt.
2: Hát, hogy nem, hogy útlevéllel vagy útlevél nélkül jöttek.
3: Még a
2: belegondoltuk, ugye ez a migráns kérdésnek is egy jó, ez klasszikus megközelítése, hogy oké, de most akkor útlevél vagy útlevél nélkül.
1: Hát az is kérdés ebben, hogy hány évet nézünk, mert azért azt se lehet mondani, hogy a magyarok, bár van ilyen trend is, amelyik azt mondja, hogy a magyarok 60 ezer éve egyszer csak itt teremtek a Kárpát-medencében, de azért lehet tudni, hogy voltak mozgások erre arra a világ
2: Igen.
1: történelemben.
2: Igen.
1: Na, szóval ez szuper, de én azt érzem, hogy megint arról kezdünk el beszélni, hogy milyen izgalmas dolgok történnek a világ más részein, és nekem pont ez a nehézség. Az a problémám, hogy látom ezeket a jelenségeket, látom ezeknek a jelenségeknek a pozitív hozadékát, és egyszerűen nem tudom, hogy hogyan lehetne ezeket meghonosítani itt Magyarországon, hiszen valami miatt azért mi nagyon szeretünk itt élni.
3: Mert szeretnénk.
1: Szeretnénk.
2: Jó lenne itt élni.
3: Szeretnénk jól élni itt.
2: Jó lenne itt.
3: Jó kedvűen, egymásra mosolyogva, örülni a pillanatnak, igen. Hogy együtt lehetünk.
2: Hát nem, a mosolygás kultúrája, ami ugye nekem annyira otthonos Kaliforniában, San Franciscóban, egyszerűen mindig le kell, hogy szokjak Magyarországon, mert egyszerűen úgy néznek rám, mint hogyha hülye lennék. Mint hogyha
3: na jó, de túltolják azért, nem? Egy kicsit Amerikában ezt a hát minden oké, okay, minden szuper.
2: Túltolják, de ugye tudják azt, hogy ugye az egész neurológiai bekötésünk az működik fordítva is. Tehát nem úgy, nem csak az működik, hogyha boldog vagy mosolyogsz, hanem az is működik, hogyha mosolyogsz, akkor boldog leszel.
1: Tehát hogyha a kutya egyet... farkát csóválod, akkor örömet gerjesztesz benne.
2: Igen. Tehát, hogy ez tény. Ez így megy. Tehát, hogy effektíve jobb, ilyen szempontból egy jobb, boldogabb élet tehát ad az, hogyha nem az a búskomorság valami itthon. Tehát nem is, nehéz ezt észrevenni különben, hogyha valaki itt él, de nekem mindig akárcsa, hogy jövök vissza, elképesztő kontraszt.
1: Nekem az egyik nagy élményem volt Amerikában, hogy persze volt a fejemben valamilyen fajta prekoncepció erről a keep smiling kultúráról, és ehhez képest, amikor azzal szembesültem, hogy az emberek folyamatosan pozitív dolgokat mondanak nekem, arról, hogy mit csinálok, arról, hogy mit mondok, amikor túltettem magamat azon az első hullámon, hogy mi, hogyan, akkor utána elkezdtem nagyon élvezni, és azt éreztem meg, hogy ha valójában én akarok valamit, és abba én beleölök energiát, mennyire támogat ez a közeg.
2: Abszolút.
1: Mennyire támogat, és most is van olyan barátom, aki egy évvel ezelőtt, amikor koncertezni mentem ki, akkor hallott játszani, és azóta nyomon követ engem, és azóta meglátogat engem, és elhalmoz ajándékokkal, kedvességgel, egyszerűen azért, mert neki az alapkultúrának része ez a fajta visszajelzés.
3: De azért ez egy kicsit csapda is, tehát ahogy a műsor elején beszéltünk erről a...
1: Csapda. De hol volt csapda, Csabi?
3: Hát szerintem ott, hogy amikor úgy csatolsz vissza pozitívan valamit, hogy nem vagy meggyőzve annak a pozitív oltáról.
1: De hanem pusztán a személyhez... Most magyarként értelmezel valamit.
3: Hát miért? Milyenként értelmezek valamit?
1: A magyar koncepcióval értelmezett, hogy egy, akar tőlem valamit,
2: így van.
1: Kettő, hazudik. Miért hazudik?
3: Nem ezt feltételeztem, hogy hazudik, meg nem azt, hogy akar valamit, hanem akkor is pozitívan jelzek vissza, fogalmam sincs az egészről.
1: Biztos benne van ez. Biztos benne van ez, de még azt mondom, hogy globálisan voltak furcsa élményeim a pozitív visszajelzéssel.
3: Tehát, hogy arról szó volt, a pozitív visszajelzés pozitív dolgokat szül, csak engem ez a kontroll nélküliség, ami érdekel benne. Tehát, hogy ha mindenre pozitívan reagálunk, akkor egy pozitív világba fogunk élni, ugye ez a hirdetmény ennek a dolognak, és ehhez képest én mondom, hogy én szeretem azt is, hogyha tudom, hogy miért zajlik ez a dolog. És akkor ebbe azért számít az, hogy most mi is ez, aminek
2: igen, mert a hátsó szándékot keresed. Azt
3: semmi hátsó szándék, szeretném a dolgot megérteni, amivel foglalkozunk. Most az, hogy örülünk egy sikernek.
2: Ez nem egy rendes posztmodern hozzáállás, káosz.
3: Hát én elég old school vagyok ebből a szempontból.
2: Az iskoládat már tényleg értelme, mióta volt értelme a dolgoknak?
3: Hát kemény szavak ezek. Mondjuk Amerikában igen, könnyen megy ez így, mert ott azért, hogy mondjam, elég szélsőséges az intelligenciának az elterjedése is, és a felhasználása is, és ennek a honorálása is. Tehát nem kell feltétlenül okosnak és mindentudónak lenned ahhoz, hogy bizony eléred ezeket a magas tudással és kapcsolatokkal rendelkező pozíciókat, de ez is egy izgalmas része Amerikának, amit itt Magyarországon már úgy látszik, hogy ez megkezd kimenni. Szóval nekünk egy ilyen kis dráma az, hogy mi még tanultunk, nem is tudom, nem is mondom el, miket tanultunk, mert nagyon rég volt. Felejtsünk.
1: Na, tanulás jut eszembe, hogy szintén meghonosítanám Magyarországon azt, hogy legyenek tanulókörök. Tehát ne kelljen kötelezően iskolába járatni a gyereket, hanem nyugodtan legyen minél jobban támogatott otthontanulás, meg tanuló körül.
2: Nem kell kötelezően iskolába járni egyébként Magyarországon. Óvodában kötelező iskolában nem.
1: Nincsen már ez, hogy 14 éves korig iskolába kell?
2: Nincsen, óvodában kötelező. Tehát óvoda kötelező, de iskolán kötelező.
3: De akkor még angolul se kell beszélni ezek szerint, mert hogy az óvodai kommunikáció az nem biztos, hogy az angol nyelvet feltétlenül.
2: Nem, itthon mondom.
3: Ja, itthon.
2: Kín izgalmas, tehát nekünk egy nagyon izgalmas kérdés, hogy például Paloma, hogy ő milyen, tehát hogy amerikai legyen-e, tehát azt látjuk, hogy nem szeretnénk, hogy amerikai gyerek legyen, mert hogy mi sem lettünk amerikaiak, és az, hogy mi toljuk otthon az anti-amerikai mémeket, és közben pedig be kell illeszkedni egy amerikai mém környezetbe, az nem egy jó setup, tehát az nem egy jó indítás. Kicsit olyan, mint amikor apám a demokratikus ellenzékből tolta otthon a mémeket, és én meg már nem kirugattam magam az iskolába, amikor elkezdtem ezekről beszélni. Tehát hogy nem akarnám ezt újra termelni, ezt a kettős mémkultúrán.
3: Hát, hogy meg kell alapozni szépen, hogy ez tudható legyen, hogy hol, mikor.
2: Hát igen, igen. Akkor én is megtanultam 86-ban, tehát hogy ott merre van az előre. De például lehet, hogy Kosztarikában leszünk egy ilyen hippie kommunában, érted? Tehát még az is lehet.
3: Hát annak lenne értelme, azt szerintem sokan támogatnák, mert a kivonulás ebből a kusza és uralhatatlan, átláthatatlan társadalomból, az mint alternatíva már nagyon-nagyon felmerült. Tehát Amerikában végtelen hagyománya van az 50-es, sőt, hát már Torónak az elvonulásától szerintem számolják ezt az elvonulósdit. És hát már ez a akár hanyadik poszt-hippizmus él.
2: És annyira él, hogy azt képzeljétek el, csak azért tudom, mert pont most beszéltem a barátommal, aki ennek a főszervezője hosszan tegnap előtt, hogy tesz, hogy úgy képzelik, hogy gyakorlatilag alkotnak egy blueprintet, egy rendes tervet arra, hogy ezt hogyan kell csinálni, tehát hogyan lehet, tehát tulajdonképpen egy ilyen igazi 21. századi részben kivonulós történet, ahol ki van találva az, hogy miből él a közösség, hogy ilyen superfood, nagyon menő superfoodokat fogunk termelni, tehát amiket lehet csinálni mondjuk kakaóbabból, meg egyéb ügyekből. Már a dolog úgy kezdődik, hogy bevezetnek egy szuper vastag internetet, az első beruházás a community-nak az az, hogy jobb interneted legyen, mint a San Francisco-i lakásodban, és utána utána pedig ezt open source-át teszik, tehát azt mondják, hogy az elmúlt 5 évben mi ezt csináltuk, csináljátok ezt meg bárhol, mert hogy nagyjából ezeket a hibákat követtük el, meg ezek működtek jól, meg ilyen anyagokat használtunk a környezetbarát ilyen ház építéshez, valami a legújabb anyag, most elfettem a nevét, persze az valamilyen földből döngött tégla, azt ismeritek? Ez zseniálisan néz ki, amiket ebből tudnak csinálni.
3: De nem vályog,
2: hanem mondom, ilyen magas struktúrákat építenek belőle, zseniális. Tehát, hogy ezt ők oda akarják adni a közösségeknek, hogy nézzétek meg, mi erre jutottunk, Brave Earth, az a neve a közösségnek, aminek a tagjai leszünk, és az a cél, hogy ezt a típusú ilyen off the grid, de azért úgy off the grid, hogy mondjuk folyamatos előadás sorozatok, ilyen retreatek vannak, tehát oda lehet jönni, tanulni arról, hogy milyen alternatívái vannak a rendszernek, tehát hogy elismerve azt, hogy a rendszernek mindig is a tagja, vagy része leszel, de ugyanakkor megnézed, hogy mennyi az, amiből ki tudod vonni magadat tudatosan.
1: Elérkeztünk egy olyan ponthoz, ahol föl kell tennem azt a kérdést, hogy milyen nehézség beilleszkedni egy ennyire más világba. Arra gondolok, hogy én nagyon örülök mindig, amikor hazajövök Magyarországra, hogyha kinézek a villamos ablakán, akkor látom, hogy ő egy kamukoldus, látom, hogy ő egy ellenőr, látom, hogy ő egy tébláboló turista, spontán beléd futok Balé, vagy beléd Csabi az utcán. Ezek, bármennyire boldog életet élek a világ akármelyik más táján, ezek nem fognak így megtörténni, mert nincsen az X évtized beágyazódás, amivel kialakulhat ez az érzelmi kapcsolati rendszer.
2: Igen.
1: És ez nekem nagyon problematikus. Tehát, hogy abszolút megértem az elvándorló fiataljainkat, öregeinket, és azt látom, hogy borzasztóan nehéz ez nekik.
2: Igen. Én azért szoktam azt mondani, hogy én nem gondolom, hogy mondjuk 40 év fölött az ember kivándorolna saját jó szándékkel, saját jó szántából.
3: Tehát, ezzel már túl vagyunk sajnos, az a baj, hogy kényszer kivándorlásban van.
2: Igen, de azt gondolom, hogy azért, hát én ezt ki, legalábbis lehet, hogy még egy illúzióba rigatom magam, de én ezt egy ilyen kétlakiságnak élem meg. Tehát amíg olcsó a kerozin, addig lehet elképesztő árakért, lehet, hogy a New Yorkban repülsz $500. Tehát azért ez olyan, tehát úgy élünk, mint mondjuk a 60-as években a milliómosoknak a gyerekei. Tehát, hogy ez teljesen elképesztő, ami rendelkezésünkre áll, közben persze gyilkolva ugye a természetet, tehát nyilván nyugodtan szelektíven gyűjthetsz egész évben, hogyha megteszel egy transatlanti repülőutat, tehát akkor azzal kezit csókolom. Tehát ennek is vannak nyilván ilyen fenntarthatósági problémái, nyilván az ember megválogatja, hogy mivel rongálja a környezetét.
3: Meg akárhogy is ez, amit mondott a Szabi, az otthonosság érzése, illetve annak a hiánya, az megint csak szociokulturális adalék, tehát te mennyire tudsz abban az adott környezetben, ahol éppen elkerülsz, feloldódni a nyelvükön és a kultúrájukon keresztül elkezdeni meglátni annak a sajátságait. És ez az, amiben például nagyon sok magyar ember ugye nem teszi meg a lépést, mert fél kilépni, vagy a munkai környezetén túl nem tud lépni, és ez is egyfajta probléma, hogy akárhogy is vannak barátságos magyarok, de általában külföldön még kerülik is egymást a magyarok. Nem tudom, hogy erről mi a véleményetek, de biztos láttatok ilyet, hogy ha találkozol egy magyarral, az tök jó, de kettővel már nem fogsz, mert akkor valahogy ők elkerülik egymást, és igen, 15 éve már egy találkoztak, és az elég is volt.
2: Abszolút, ez tényleg, tehát, ez tehát erről sztorikat tudok mesélni, ahogy tőlem kérdezik, hogy ez hogy van. Tehát nézzétek meg, ott vannak a csehek, ott vannak az izlandiak, ott vannak a izé. Amióta meglátták egymást, nem lehet levakarni őket egymásról. A magyarok, tehát egyik ott van, a másik ott van, a harmadik ott van, és nem képesek. Ez tényleg van. Ez tényleg van.
1: De ez nem lehet, hogy ez megint ez a negatív alapkommunikáció.
2: De, turáni átok, de abszolút.
3: Így van, Siriuson is külön helyeken voltunk, és az
1: Jó, én például azért nem emlékszem erre, mert
2: a Sirius különböző holdjai.
1: Igen, de az is van, tudjátok, hogy azért Amerikát alapvetően olyan emberek rakták össze, akik elég vállalkozókedvűek voltak, hogy az akkor nagyon veszélyes óceánt átszeljék, és elmenjenek lelövöldözni azt a
3: mindig. A király kegyelméért, a király kedvéért, és az ő gazdagodásáért. Most, hogy megjelent a cikk, hogy második Leopold belga uralkodó, hogyan sajátította ki Kongót, és hogy ezt mennyire nem tudjuk, hogy ő volt a korai Hitler, és hogy milliókat ölt le, és csonkított meg. Attól, hogy tudjuk, ugye, attól nekünk ez nem lesz.
2: Belgák a legkeményebben tartják. Ők találták ki a hutukat, meg a tusikat, azt vágott. Igen, tehát az nem két külön nép, hanem a belgákkal rájöttek, hogy adod meg és uralkodnál nincs jobb, és elkezdtek osztogatni random személyigazolványokat. Egyiknek ott egyes, másiknak ott kettes.
3: És aki egyes volt, az utálta a kettest, vagy ha nem, akkor csak választásuk idején elkezdték összehergelni őket. Tehát ez elképesztő. És ugye, ami a hírnek a másik fele, hogy Belgiumban van az egyik legsokszínűbb közösség, ami létezik.
2: Igen, tehát gyűlölik egymást otthon is, tehát azt tudod, hogy egyszerűen nincs belga kormány. Tehát ugye a valonok utálják
3: a flamandokat.
2: Mindenből kettő van.
3: Tehát és a belgák de, hova álljanak.
2: Tehát a liberális pártban van egy flamand, meg egy valon, szóval nagyon komoly. Ja, azt írja valaki, ha a barna cukor, hogy splendid isolation, de nekem pont az izgalmas ebben, hogy nem ez a cél, hogy splendid isolation, hanem az, hogy élünk egy olyan rendszerben, ami szerintem nagyon ember ellenes. Tehát az egész ipari társadalom, azt nem hiába hívják ipari társadalomnak, és nem mondjuk humanista társadalomnak, mert hogy ez nem a humanoidoknak a jólétére van optimalizálva. Tehát szerintem a kapitalizmus nagyjából ugye abból nőtt nagyra, hogy a humán és a környezeti externáliákat nem áraszták be. Tehát nem egyszerűen az emberi és a természeti kizsákmányolás ment. És ettől nőtt nagyra maga ez a rendszer, és ugye kezdünk rájönni mind a kettőnek a problémáira, és arra, hogy ezen kell majd változtatni, és valószínűleg ez lesz a vége is ennek a nagyon jól működő, profitábilis rendszernek. Közben ugye bejött az információ technológia, ami egy szép csavart fog erre az egészet tenni, tehát lehet, hogy ez tényleg megmenti, vagy új fázisba tolja ezt az egész rendszer. De a lényeg az, hogy vegyük észre, hogy az emberek azért nincsenek jól, mert ez nem egy olyan hely, ez a világ ma, ez a kapitalista világ, ami arra van kitalálva, hogy az emberek jól legyenek. Tehát, hogy nem jó nekünk nukleáris családokban, mert hogy egy falu kell, hogy a gyereket fölneveljen, vagy egy törzs. Nem jó nekünk bezárva a kis dobozainkba, nem jó nekünk elszakítva lenni a természettől, nem jó nekünk egy csomó dolog ebben a mai világban. Tehát mindenkinek üzenem, minden hallgatók üzenem, aki úgy ébred, hogy nincsen nagyon jól, hogy ő jól van, tehát nem ő vele van a baj, hanem a világgal. Tehát ilyen szempontból, amit megpróbál mondjuk egy ilyen közösség csinálni, az pont az, hogy megnézi, hogy hogyan lehet direkt nem izolációra, hanem a rendszer részeként tételezve önmagát, hogyan lehet visszahozni, megteremteni, újra teremteni azokat a részeket, ami működővé, jóvá, emberbaráttá tesz mondjuk egy életet.
1: Mindenképpen ezzel folytassuk, addig muzsikálunk egy kicsit, ez itt a harmadik utas a Tilos Rádió folyamában, a vendégünk dr. Karafiát Balázs.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Vendégünk pedig Karafiát Balázs, és beszélgetünk erről, arról, ki tudja miről.
2: Hát most éppen arról beszélgetnek a csetelők itt a tilos.hu csetfelán, pedig be is lehetne telefonálni, ugye a 2153-ra, de egyrészt arról beszélgetnek, hogy a belgák nem is utálják egymást, úgy. Másik oldalról pedig azt mondják, vagyis azt kérdezik, hogy mi a helyzet az érzelmi vámpirokkal, akik ugye túlmosolyognak mindenkit, és a mosolyukkal próbálnak energiát kicsalni belőlünk. Tehát, hogy az előző témakör, és ugye ne felejtsük el, hogy még van egy mémed, amiről be kell számolni, ami önmagadról szól.
1: Egyébként én találkoztam egy olyan emberrel, aki nagyon túltolta ezt a pozitív visszajelzést, és ez egyszerűen nem volt, hogy egy bizonyos távolságot tartottam tőle. Ugyanúgy, mint attól is távolságot tartottak.
3: Borzalmas arcok vannak Amerikában, az igazi felszínes szar.
2: Erre próbáltam egy kicsit.
3: Hogyne, tehát ne vicceljetek, hát az egész kultúra az ugye pénzközpontú, ugye a rengeteg érték összejön, és az rengeteg értéknek ugye a közös értékmérője, a legkisebb közös többszöröse az a dollár. És innentől kezdve csak az számít, hogy mennyi dollárod van, és a dollárod fogja, dollárai száma fogja visszamenőlegesen indokolni azt, hogy mit csinálsz. Tehát mindenkinek az az első kérdése, vagy egy német srác annyira fel volt ezen háborodva, hogy írt egy New Yorki dating kódexet, meg lehet találni az interneten, és ott elmondja, hogy amit ő megélt New Yorkban, az hogy hogyan működik a dating, a randizás, és rendesen megvan az, hogy mondjuk az első randi neked nyilvánosságra kell hoznod a anyagi körülményeidet.
1: Velem megtörtént ez. Jó, nem randin, hanem amikor leesett az a nagyon nagy hó 2 évvel ezelőtt januárban.
3: Ja, igen, akkor elakadt a reptér felé.
1: Akkor elakadtam a reptér felé, és ezért bepecóztam egy barátom barátjához, aki egy nagyszerű írónő és ügyvédnő, és Manhattan közepében egy nagyobb háznak a 39. emeletén van saját lakása a Central Park mellett. És azzal viccelődtek ezek a lányok, hogy hát természetesen majd le kell vele feküdnöm, tehát valahogy vissza kell fizetnem ezt a jóságot, hogy nála alhatok. És amikor megérkeztem hozzá, akkor kb. Az első 5 percben túlestünk azon, hogy mennyit keresek, és valójában mi a célom, hogy mennyit keresek. És én mondtam, hogy tökéletesen elégedett vagyok azzal a pénzzel, amit keresek, én nem akarok többet keresni, a kevesebben sincsen baj, de hogy így én nagyon boldog életet élek. Láttam a szemében, ahogy kialszik a fény, és tökéletesen elvesztette az érdeklődést irányomban.
2: Nem vagy motivált, hogy mi is ez?
3: Nem, az ő világában
1: dollár.
3: Igen, az ő világában ez nem értelmezhető. Igen, abszolút. Nagyon, nagyon izgalmas.
2: De te nagyon sok ilyen emberrel találkozol, akik ráadásul pénzben fürdenek, abból igen. Élnek, hogy a pénzről beszélnek, a pénzt pénzét eszik.
3: Én tovább is mentem a keleti parton, vagy a keleti partról, mert egyszerűen nem volt nekem ott jó, tehát a lelkemnek ez nem volt jó. Ugye mindig érdemes megnézni az eredetet, ugye New Yorkot 2 dolog tette nagyjá, a színház és a rabszolgatartók pénzének a forgatása a bankokban. Tehát és ma is ez van, tehát színház van, és abból lett ugye a Wall Street. Tehát, és ezért mentem tovább a nyugati partra, ahol legalább egy olyan illúziód megvan, hogy az embereket érdekli az ötleted. Tehát míg a keleti parton csak az érdekel, hogy mennyi pénzed van, a nyugati parton ott van egy ilyen fétise a kreativitásnak, meg az ötleteknek. A második kérdés akkor is nyilván az, hogy ebből hogy lesz pénz, és mi. De ott legalább a kicsit van egy olyan érzésed, hogy a pénz mondjuk az értékmérője az ötletet hasznosságának, vagy kreatív voltának, vagy ilyesmi. Tehát ott van legalább egy illúziód, megtarthatod arról, hogy fontos a gondolatod, meg az ötleted, és az biztos, hogy például az a kultúra, hogy rangrejtve járnak az emberek a szilíciumvölgybe, az zseniális. Tehát, hogy egyszer nem tudhatod egyik szakadt farmeros, konkrétan az egyik ilyen multimilliómos, több százmilliómos fickón, akivel dolgoztam, annak effektíve, tudjátok, ez az agyonmosottan lukas pólója volt. Én csak abban láttam, tudom, amiknek így a varrás mentén elkezd kilukadni. És soha nem mondtad volna meg róla, hogy ő most adta el a Solar cégét 500 millió dollárért. bemész egy izébe, partiba, és azt mondod, hogy kivel akarok beszélgetni, és ha van egy embered, aki valakit ismer, vagy ismeri azokat, akik ismerik a válságokat, kiderül, hogy mondjuk hát az az emberrel érdemes beszélgetni, mert mondjuk ő a legnagyobb tudóra mondjuk a Szilíciumvölgyben a rakéta meghajtásnak dolgozik ide-oda, de már mit tudom én, már eljött az Elon Musk-tól, mert hogy az már unalmas, mert őt már a következő generáció érdekli, akkor azzal beszélhetsz, mert ő nem tudom, ezt és ezt a robotot találta ki, aki nem tudom, forgatja inkább a naperőműveket, ahelyett, hogy azok maguk forgatnának. Tehát gyakorlatilag egy ilyen tök átlagos ilyen partin, ahol Magyarországon arról lenne szó, hogy a migránsok, meg a foci, meg a nem tudom mi, ott elképesztő beszélgetéseket folytathatsz olyan emberekkel, aki ránéz és azt mondhat, hogy ez valami tehát ez egy tarisznyás bölcsésznek az informatikus megfelelője, és közben pedig érted, tehát olyan mém viharba kerülhetsz, hogy utána Google-özzel érted 2 hétig, hogy rájöjjön, hogy mi történt. Tehát, hogy ez elképesztő, akinek kedve van ilyen lifelong learning-et csinálni, erre a Szilíciumvölgy a zseniális.
2: És ott vannak ilyen képzési lehetőségek is, tehát maga beavatása a kortárs tudományba? Vagy...
3: Folyamatosan, tehát mindenkinek, ez a mániája mindenkinek, hogy hogyan tegyék elérhetővé a tudományukat. Tehát ha akarsz, akkor minden nap másik helyre mész.
2: Van egy biciklid,
3: meg van egy viszonylag élhető ugye buszok, villamosok és metrók által jó kezelhető távolságok, és innentől kezdve te a Stanford és a Berkeley között ingázol a különböző nyílt napokon, meetupokon, community buildingen, előadásokon, ingyenes előadás, $5 előadás, tehát hogy ugyanúgy rájöttem arra, hogy New Yorkban meg lehetne abból élni, hogy énekre jársz, mármint hogy kajáilag, tehát hogy folyamatosan, tehát hogy ott rájöttem arra, hogy annyi könyvbemutató, vernisszázs izé van, hogy ha akarsz, akkor gyakorlatilag fel tudsz építeni egy életet úgy, hogy élsz egy haverodnál, és könyvbemutatókon és vernisszázsokon eszel délben és borozol este. Tehát gyakorlatilag ez gond
1: van,
3: nélkül.
1: Van ilyen életmód Budapesten is. Én magam is egy rövid ideig éltem ezt.
2: Megnyitok, rengetegen, igen.
3: Igen, tehát gyakorlatilag szerintem meg lehet élni, tehát úgy megetett, hogy étkezni, abszolút, tehát ingyenes, tehát az ingyenes étkezést megteremthető New Yorkban is teljes mértékben. Ugyanez San Franciscóban megteremthető ez a diéta az agyadnak, tehát hogy tényleg tehát minden nap van lehetnek olyan élményeid, hogy megnyílik egy új univerzum, hogy na hát erről még így soha nem gondolkodtam. És nekem, mint ilyen learning junkie-nak, ez tényleg egy paradicsom. Tehát, hogy ilyen szempontból egy nagyon, tehát San Francisco az zseniális olyan szempontból, hogy nagyon sok minden van. Tehát van kultúra, nyilván az a színházi kultúra nincs, amit én nagyon szeretek, tehát az New York, de van független film és dokumentumfilm kultúra abszolút, van ez a jövőbelátós tech kultúra, tehát ez a Long Now Foundation, hogyha ezt ismeritek, meg ez a környéki csapat zseniális, van ilyen politikai beszélgetések, és hát rengeteg technológiai meetup, AI, a legkülönbözőbb súlyosságok. Tehát szoktam járni például, ami engem szokott érdekelni, a Quantified Self meetupokra, ami ugye egy pici mozgalom volt 3-4 éve, és ma több száz ember méri magát a legkülönbözőbb módokon, tehát ott ezek az órák, hányat lép, milyen a pulzusa, hogyan tudja elérni az optimális humán eredményeket.
2: És van ennek valami kézzelfoghatósága, mert ugye...
3: Rengeteg, persze, például az amerikai Bringa csapat az elhatározta, hogy ő semmit nem fog doppingolni, hanem csak ilyen quantified self alapon megy, és elképesztő eredményeket érnek el azáltal, hogy tudják, hogy mikor kell aludni, mikor kell és mit enni, hogyan működik, tehát hogy gyakorlatilag az, hogy komolyan veszik azt, hogy megadják a szervezetnek azt, ami kell, ebből nagyon komoly eredményeket érnek el. Tehát, hogy ugye a VB nyertes német csapat már az előző VB-n 4 éve úgy volt bedrótozva, hogy mindent tudtak a kispadon, azt, hogy a játékos hány lépést tett, futva, gyalogolva, mikor elérte már a píkjét, vagy nem, és úgy nyerték meg a VB-t, hogy egyszerűen a játékosokat a gép lehívta a pályára.
2: Hát akkor ez már a Big Data Science-be
3: tartozik. Abszolút, tehát a német csapat a Big Data-val nyert 4 éve.
2: Ez már kemény dolog, mert itt ugye visszacsatolunk ez az egész IT-hez, hogy az emberi teljesítmény számosításával kontrollálhatóvá válik ez a dolog, és hogyha megvan az ember, aki megmondja, hogy mi a jó neki, vagy hogyan lehet ezt fejleszteni, akkor innen már csak egy lépés az, hogy hát tömegek legyenek így befolyásolva, és ugye ez a csel, hogy ez jó-e nekünk.
1: Hát nekem a régi álmom ugye az intelligens ingecske, amelyik méri a testemnek a vitamin, mikroelem tartalmát, megmondja, hogy mikor, mennyit, hogyan kell innom, mikor kell aludnom, és mennyit, hogy mennyi fehérhidrátot fogyasszak.
3: Abszolút.
1: Ez nagyon praktikus. Most is ezt csinálom a magam egyszerű módján, ugye, hogy figyelek a dolgokra, és megpróbálom optimalizálni, sőt, szerintem mindenki ezt csinálja a világon.
3: Így van, és a figyelésre segít ez tulajdonképpen, érted? Tehát amint valamit így tudsz mérni, azonnantól kezdve fejleszthető, és össze tudod kötni testi érzésekkel, érted? Amikor ebben nem volt, most szomjas vagyok, érted? Egy csomó ember annyira nem figyel oda, hogy észre se veszi, hogy folyamatosan dehidrált állapotban van. Például.
1: Ami például nem jó az agynak.
3: Így van.
2: Semminek se jó, hát a testünk több mint 70% vízből áll, és ezt mindig elfelejtjük, főleg amikor sok sört iszunk, egyre kevésbé iszunk vizet, és pedig kéne minden pohár sör után egy kis vizet is.
3: Így van, így van.
1: Mondjuk a dolog árnyoldalához hozzátartozik, hogy Kaliforniában, amit most mondjuk azt mondom, hogy San Franciscótól San Joséig terjedő szakaszon, úgy tudom, hogy az amerikai viszonylatban a legmagasabb a válások és öngyilkosságok száma, mert van ez az up or out elv, hogy mindig többet teljesíts, többet keres, ami hát leginkább mesterséges szerekkel felturbozva tartható fenn egy darabig.
3: Igen.
1: Tehát ott nagyon nagy a gyógyszerhasználat, amfetamin használat, igen, bár mondjuk pont ebben a milliárdos leszel, vagy hajléktalan dokumentumfilmben, ott azt mondták, hogy egy átlag San Franciscói az füvet szív, Toyota Prius-szal jár, ha nem azzal megy, akkor biciklizik, egészségtudatos és környezettudatos.
3: Igen.
1: Tehát érdekes ez a kettőség.
3: Abszolút jelen van.
2: Ez egy Kalifornia nagyon nagy országrész.
3: Bizony, hát.
2: És ebből San Francisco az ezerszeresen kiemelkedik.
3: Igen. És nyilván teljesen más Dél-Kalifornia, mint Észak-Kalifornia, igen, tehát az messziről megmondott, hogy
2: valaki. Pont Kaliforniában van most egy illető, aki egy börtönből csinál kender telepet, tehát kender gyáratok, egy megszűnt börtönből csinál, csak azért, hogy a körforgás ne szűnjön meg.
1: De szerinted nem fog összeomlani ez a rendszer? Ez a túltermelő, túlfogyasztó rendszer?
3: Én azt gondolom, nem biztos, hogy megússzuk forradalom nélkül, tehát ez nagyon, én alapvetően evolúciópárti vagyok, tehát nem hiszek abban, hogy a világforradalom az segítene minket, de van, abszolút van egy olyan vonal szerintem itt, hogy ezt nem fogjuk megúszni, tehát hogy nagyon más világ lesz itt viszonylag hamar.
1: Ugyanerről gondolkozunk itt mi Magyarországon, hogy hogyan lehet ezt a rendszert, ezt a bebetonozott rendszert megváltoztatni, igen, mert nem nagyon látszik most a lehetőség.
2: Se fék, se ellensúly, ugye? Vagy hát legalábbis ami van, az nem a mi kezünkben van, vagy nem elérhető, illetve igen, nem megszólítható.
3: Igen. Igen, tehát ez ilyen szempontból kicsit ebben én most már olyan nyugodalmasabb állásponton vagyok, mint mondjuk néhány évvel ezelőtt, tehát azt gondolom, hogy egyszerűen bizonyos dolgokon keresztül kell mennünk, óriási tanítómester, mondjuk a mostani miniszterelnök abban, hogy az inga hova lenghet ki, és...
2: Ez most melyik ország, amiről beszél?
3: Mondjuk Magyarországon, ja. és nagyon sokat, hogy mondjam, tehát egy ilyen teher alatt nőhet egy demokrácia pálma, hogyha az ember jól megtanulja, hogy mit nem akar. Tehát...
2: Ez nagyon pozitív, amit mondtál, de ezrek és ezrek hördültek fel most a rádiókészülők előtt, hogy bölcsvezérünk teher alatt növeszti a demokrácia pálmáját?
3: Ja nem, azt mondtam, hogy tehát, hogy mondjam.
2: Egy
3: tehát,
2: lehetséges én emberről beszélsz.
3: Ja nem, én pont az ellenkezőt mondom, azt mondom, hogy minden élmény tanít, vagy arra tanít, hogy hogyan, vagy arra, hogy hogyan ne csináljad, érted?
1: Minden vagy el, vagy megerősítés.
3: Igen.
2: És itt egy telefonáló 215-37-73. Szia hallgató, mondjad.
4: Szia. Mélységesen egyetértenék, ha nem érezném azt, hogy a többség azért egyetért ezzel, ami itt folyik. Tehát nem úgy élik meg, hogy változtatni rossz, hanem tehát igenis, hogy a kétharmad ott van, basszus.
2: Igen, a többség szereti Bölcs vezérünket.
4: Igen.
3: Minek a többsége?
1: Minek a többsége? Ez egy érdekes kérdés.
4: Magyarország lakosságának, állampolgárainak, polgárnak.
3: Ez
1: nem olyan egyértelmű. Igen. Nem olyan egyértelmű.
2: Hát azért...
4: De miből derül ki az ellenkezője?
3: Hát mondjuk ebből a népszavazási dologból.
4: Hát ez... Én is amellett lennék, de...
1: Ismerd azt a történetet, nem, hogy Orbán Viktor sört rendel. Kér egy korsó sört, kap 2 decit, és azt mondja, hogy de hát ez csak fele annak, amit szerettem volna. Igen, de ennek 98%-a sör.
4: Szaggat, nem hallom, háló.
3: Oké, halljó.
2: Szóval itt a kérdés felmerül, ugye jövőkutatásról beszélünk. Egyrészt azt mondják, hogy ha lenne változás, mondjuk kormányváltás, és ezek után ugyanott folytatnánk, ahol eddig, akkor ugyanúgy nem történne változás, sőt, lehet, hogy még rosszabb szituációba kerülnénk. És ez a csapdája ennek, ami most van, ugye nincs alternatív, nincs ellenzék, ami felé lehetne menni. Mondják egyrészt, hogy milyen jó lesz majd, hogyha a kétfarkú kutyapárt kerül kormányra, akkor szakértői kormányt fog létrehozni szakértőkből, és kizárja az eddigi csókosokat, talpasokat.

0: Hogy családokból és törzsekből kéne alulról építkezve felépítenünk egy olyan típusú rendszert, ami arról szól, hogy a fölfelé rétegződően képviseleti módon menne a történet, ahol mondjuk egy ilyen családméretű, mondjuk egy ilyen 15 fős képződményt képviselne egy családfő, a családfő része lenne egy törzsnek, ahol csak családfők vannak, abból lenne egy ilyen 150 fős közössége ezeknek a családfőknek, akkor annak lenne egy képviselője, egy ilyen törzsfőnek, az megint része lenne egy ilyen családméretű klánszervezetnek.
1: Ez a 150, ez honnan jött?
0: Az a törzsi szám, tehát 120-150-ben voltunk, ez egy Robin Dunbar nevű kutatóhoz kötődő. És akkor ezek a 15-150-es dolgok azok váltogatnák egymást egy ilyen rendszerben, ahol az egész rendszeren végigfutna mondjuk radikálisabb esetben fél évente, vagy évente, két évente egy választást megerősíteni azokat az embereket, hogy még mindig akarom-e, hogy ő képviseljen minket.
1: Volt itt bent többször adásban egy nagyszerű magyar etológus, aki azt mondta, hogy ez az a szám, a milyen közösségben kéne élnünk.
0: Igen.
1: Azért kérdeztem vissza.
0: Abszolút, ezért az a szám. Közösség. Ezért az a szám, igen. Abszolút. Abszolút, tehát abszolút, Csányi nagyon gyakran emlegeti. Tehát szerintem valami ilyesmi, és az izgalmas az, hogy most már egyre inkább meg lesz rá a technológia. Tehát egyre inkább birtokában vagyunk annak a technológiai háttérnek, hogy el tudjunk kezdeni ténylegesen ilyen típusú irányítás támogató rendszereket globális méretekben is végig gondolni és megalkotni. Tehát szerintem egy izgalmas ilyen szempontból a technológiai világ szempontjából nézve nagyon izgalmas lesz a következő 50 év, hogy milyen új irányítási rendszereket tud az emberiség magáévá tenni, mert jelen pillanatban ugye ezek a technológiai rendszerek csak támogatják a régi rossz rendszereket, tehát ugye a Magyarországon az, hogy 10 millió ember hogyan szavaz, ez egy adatbázisban, egy ilyen pici sarokban elférő kis gépen ez kiszámolható, és innentől kezdve követhető, tehát nyilván azért kellene ilyen hadgyakorlatok, mint a vasárnapi, hogy ugye ez végigfut egy ilyen rendszeren, egy ilyen sorozat, és akkor még pontosabban tudják, hogy hova érdemes az erőforrásokat allokálni. Amerikában ezt az Obamáék fejlesztették tökélyre 8 évvel ezelőtt, és látszik, hogy Amerika méretben is működött egy ilyen, tehát tudták úgy koncentrálni az erőforrásaikat, hogy pontosan azokat meg tudták célozni, akik megmozdíthatóak.
1: A 8 évvel ezelőtti választásról beszélsz?
0: Igen, tehát ott volt egy, arról sokat lehet olvasni ilyen különböző metodológiai cikkekben, hogy csinálták meg azt, hogy el tudták érni a magukat függetlennek, vagy undecidednak, tehát még nem eldöntött módon szavazónak tartó emberek barátait, hogy ők velük beszéljenek. Tehát ez volt a titka a történetnek, így tudták gyakorlatilag a Obama győzelmét.
1: Mindenki hozom még egy embert?
0: Igen, ennek a szofisztikált és iszonyúan célzott változata.
1: Meg tudom, hogy a színesbőrű lakosság leszavazási aránya is sokkal magasabb volt, mint a korábbi választások idején.
0: Persze, hiszen ugye ott ugye ez egy nagyon régi trend Amerikában a 60-as évek óta, hogy próbálják kizárni a színesbőrű lakosságot a választásból, tehát ne legyenek illúzióink, amikor itt kopaszok állnak a választás irodában fizikailag, Amerikában törvényeket hoznak a helyi republikánusok államszinten, hogy hogyan, mit tudom én, egy előre meg nem nevezett választások előtt két hónappal lévő napon egy kicsi, ám de sötét és eldugott helyiségben kell megjelenni a jogosítványod mellett még egy másik identifikáló dokumentummal, ami nincs senkinek, és akkor lehet szavazni. Tehát gyakorlatilag kitalálnak olyan törvényeket, hogy hogyan lehet a nem nagyon érdeklődő lakosságot kizárni a szavazásba.
1: Ez nagyon jó. Emlékszem, amikor elpusztították a Földet a Galaxy Sütikalóz stopposoknak című dokumentumregényben, akkor az volt, hogy de hát 20 éve ki van állítva a dokumentum.
2: Az Alfa Centaurira.
1: Mindössze 10 fény évre lévő hivatalban, ha valakit ennyire nem érdekelnek a lokális hírek,
0: akkor
1: meg is érdemli.
0: Akkor mire számít, igen. Így van, hát körülbelül ez.
2: Arról keveset beszéltünk, hogy az információs társadalom korában az információ, ami az egyik métej lehet. Tehát ha túl sokat tudunk valamiről, akkor az keserűségbe, apátiába

0: dönthet bennünket, illetve mihez kezdjünk az információkkal, amiről eddig mit sem tudtunk. Nem tudom, hogy ennek van-e már tudománya a túlinformáltság kezelésének, de ez szerintem manapság egy igazán különös dolog, amikor még a nagymamám is olyan helyekről szerzi olyan információit, aminek már a verifikálás is probléma.
1: Hogy Tinder? Mire gondoltam? Szerzi a nagymam az e-bot.
0: Szóval te volt!
1: Jóra húztam a nagyit szeretetből.
0: Kedves tőle. Azóta is imádok.
2: Mindenre fel, nagyi. De jó.
0: Szóval hogyan lehet ezt kontrollálni még akár?
2: Minden kontroll csak illúziókával, hát ez a neved is mutatja, most tényleg ilyen kérdéseket nem
0: lehet. De most van egy két éves gyerekem, akinek próbálok egy utat mutatni, hogy amit én nem tapasztalhattam meg, hogy beleszületek egy információs társadalomba, és magam bőrén kell kitalálni ezeket az utakat, hát talán a gyerekemnek már lesz ilyen tantárgya, aminek az a neve, hogy
2: információk kezelése.
1: Vagy demokrácia.
2: Verifikálás. Igen. Izgalmas, ez szuper izgalmas dolog, és nekem, én nagyon nem szeretnék mondjuk a 7-8 éves gyermekkel bíró barátaim helyébe lenni, akik mesélik ezeket a sztorikat, hogy hogyan működik a cyberbullying, érted, a 7 éves gyerekek között, hogy felteszik valakinek a képét a Facebookra, odaírják, hogy hülye, és akkor azt kell lájkolni, és mindenkinek szólnak, hogy lájkoljátok azt a képet, hogy Jancsi hülye, és akkor innentől kezdve, ami korábban ugye egy osztályteremben működött, az most működik az internet nyilvánossága előtt, és Jancsik a kurva szarul érzi magát emiatt. Tehát, hogy van egy iszonyú sötét oldal ennek a történetnek, az önmagam utogatása, a tények helyett a tényekről alkotott percepciónak a fontossága és előtérbe kerülése, tehát nekem ilyenkor az egyetlen válaszom tényleg a kosztarikai őserdő, tehát hogy...
0: Akkor visszajövünk egy kis zene után a kosztarikai őserdőből.
1: Korofia,

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Igen, és hatalmas öröm, hogy itt van velünk Karafiát, Balázs, Szabi, Csabi, és hát Amerikából eljutottunk oda, hogy mihez kezdjünk akkor, hogyha az állam kezd el olyan pecsétes papírokat küldeni nekünk, vagy már azt sem küldi, hogy hát egyszerűen az életünket teszi egy új vágányra, és ez ellen mit lehet tenni.
2: Na, ez de szépen mondtad.
1: Hát igen, hát,
3: figyelj,
1: a kérdőségtásról
2: egy új vágány.
1: Mi, sorry.
2: Basszus.
1: De...
2: ez a nem mindegy.
1: Igen, tehát
2: egy új
1: ez
2: vágányra kerül az életünk a pályaudvaron. Közben csinálok egy tipos
3: egyébként,
2: selfie.
3: Egyébként a CIA álmodni sem mert volna szerintem korábban olyan eszközökről, persze, amivel ilyen szinten nyomon lehet követni a hétköznapi ember életét, mint például a Facebook vagy a Google.
2: Persze.
3: De tehát szerintem...
2: abszolút, meg a kamerák. Hát nézzetek meg a Matt Damon-nek a legújabb filmjét, ez a micsoda, a Bourne-ban, azt hiszem, most már a negyedik film. Ott van egy kis izé, van egy kis bemutató arról, hogy hogy működnek ezek a technológiánk. Nyilván kicsit el van túlozva, de nem nagyon.
1: Hát ott a Snowden-es sztori, ott azért... igen. Elvileg nincs eltúlozva semmi, ott keményen beírják a keresőbe, és a magánlevelezés legutolsó szögletéig mindent kiadnak.
3: Úgy tudom, hogy minden az Egyesült Államokban forgalmazott, igen, telefonkészüléken van egy pici app,
1: hátsó,
3: ami az összes billentyű lenyomást azt jegyzeteli. Tehát mindent, amit írok üzenetben, saját jegyzetben, miket hallgatók.
1: De ennek a párja, ami egy éve vagy két éve jött ki, az, hogy a legtöbb nyomtató kábelében van egy olyan dolog, hogyha felcsatlakozik az internetre, akkor bizonyos ilyen megfigyelő cégeknek elküldi a listát, amit nyomtattál. Tehát a kábel be van beleépítve.
3: Ez annyira megnyugtató, tehát ez azt jelenti, hogy például nálam nagyon sokszor megkapták a különböző rága leírásokat, tála leírásokat, és akkor ezzel mint egy növelem a közérdeklődését az indiai klasszikus zene irányában.
1: Hát igen, Snowden is ezen szenvedett, hogy ő csak egy ilyen csoportosító programot szeretett volna csinálni, és valami egész mást hoztak ki belőle a munkatársai, hogyha lehet ezt mondani munkatársaknak. Igen. Mindegy, nem is erről beszélünk most. Nem, tök másról. A vendégünk egy olyan önmegvalósító dologba vesz részt, ami túlmutat a nullákon és az egyeseken, és konkrétan a nulláról, önmagáról szól. Az ember önmaga felfedezéséről nem lépünk túl az egyről.
2: A nulláról, az egyről szól, legyen az egyről, káosz.
1: A megvalósított önmagunkról beszél?
2: Igen, legyen az.
1: Hát akkor a hallgatóknak is egy pár szóban, mert olyan dologgal foglalkozol, ami egyrészt távoli a valóságtól, másrészt viszont mi közelebbi annál, mint saját fejlettségünk, vagy fejlesztésünk.
2: Igen. Tegnap volt pont csináltam egy workshopot egy 25 emberrel, és ott arról beszéltem, hogy magunk vagyunk a felelősség a saját valóságunkért, és azzal illusztráltam ezt, hogy nem lehet mást tenni úgysem. Tehát az, amit mi mondjuk látunk a világból, az körülbelül úgy épül föl, hogy van egy valóság és a tények, amit még senki nem látott. Akkor utána van egy szelektált valóság, ami a te valóságod. Utána ezt a szelektált valóságot te interpretálod, utána ezt az interpretációból levonsz konzekvenciákat, utána ezekből a konzekvenciákból építesz hitrendszereket, és aztán pedig a hitrendszerekre építesz akciókat, amik nyilván teljesen függetlenek és a valóságra támaszkodnak szerinted. Tehát, hogy olyan mértékben csináljuk úgy is a saját valóságunkat, hogy akkor azt javasoltam az egybegyűlteknek, hogy akkor már csináljuk tudatosan. Tehát, hogyha így működik ugyan a valóságunk megélése, akkor viszont miért ne vállaljunk felelősséget ezért a valóságépítési folyamatért, hiszen might as well, tehát akkor már miért ne csináljuk okosan. És akkor elmondtam ennek az eszközeit. A kedvenc példám az szokott lenni, hogy mondjuk 100 évvel ezelőtt, hogyha bejöttünk egy ilyen helységbe, akkor borzalmas bűz volt, mert egyszerűen a higiénia nem volt semmilyen módon része a kultúrának. Az elmúlt 100 évben egyszerűen olyan elképesztő kulturális változás állt be a civilizációban, civilizációban, hogy ciki lenne, hogyha most mind a ketten itt fintorognátok, mert én mondjuk egy pár hete nem mosakodtam volna.
3: De az, hogy bűz volt akkor, az csak, hogyha most időutazóként visszamennénk, akkor tűnt volna föl.
2: Persze, hát ez tök természetes volt. Így van, abszolút időutazóknak lenne csak ilyen szempontból baja. Persze, abszolút. Na most innentől kezdve viszont ugye azt látjuk, hogy úgy ugyanez a higiénia nem köszöntött be a mentál higiénia területén, tehát hogy nem tartjuk karban a saját fejünkbe lévő dolgokat. Miközben ugyanúgy, ahogy vágjuk, mossuk mondjuk a fejünk külső oldalán növő dolgokat, ugyanúgy dolgozhatnánk a fejünk belső oldalán lévő dolgokkal is. Tehát tulajdonképpen ennek a módszereit részleteztem ott ebben a kis előadásban, amiről lesz amúgy videó hamarosan közzétesszük.
1: Mi a címe kb., vagy hogyan lehet erre rákeresni?
3: Hát figyelj, azt mondom, hogy szerintem osszuk meg majd a harmadik utas oldalán, és akkor meglátjuk.
1: Csak ugye viszonyításként, mert most annyi kulcsot mondtál el hirtelen, hogy igen, így azért nehezebb megtalálni.
2: Igen, felébredt vezetőknek szoktam ezeket hívni, és archetipusok a vezetésben, meg ilyen talányos neveket adtam ezeknek, de leginkább az éber élet az, amit én ilyen mémként igyekszem tolni. És az Éber Élet Jegyzetek című kis blogomban irogatok erről, mely szerint szuper egyszerű eszközei vannak annak, hogy az ember egyszerűen karban tartsa mondjuk a tudatalattiát, és a tudatalattián keresztül a kapcsolatát mondjuk a kollektív tudattalannal, és hogy biztos vagyok benne, hogy mondjuk egy pár száz év inkvizíció előtt ez egy mindenki által űzött mesterség volt. Tehát, hogy ne felejtsük el, hogy elektromosság előtt nem tudtunk más csinálni, mint beszélgetni
1: és, elképzeltetni
2: egymással dolgokat, meg magunknak elképzelni dolgokat a tűz körül, vagy a szoba melegébe. Tehát ilyen szempontból az elképesztő nekem, aki most leginkább ilyen transzsal foglalkozom, mindenféle transzokkal, hogy mennyire egyszerű transzban lenni, transzba kerülni, és hogy nem az a kérdés, hogy kerülsz transzba, hanem az, hogy nem kerülsz transzba. Tehát hogy tudsz kikerülni mondjuk a politika által csinált transzból, hogy tudsz kikerülni az embertársaid által csinált transzból, hogy tudsz kikerülni a magad által csinált transzból. Az sokkal fontosabb és nehezebb kérdés, mint az, hogy tudsz belekerülni. Tehát igazándiból ez a mostanában, ami engem igazán érdekel, hogy hogyan tudjuk ezt a típusú munkát elérhetővé tenni a tömegeknek, mert ez az egyetlen ellenszere szerintem az ilyen Putyin, Trump, Orbán, vagy akár a másik oldalon Clinton, Gyurcsány típusú nekifutásoknak, nem, hogyha te magad tisztában vagy azzal, hogyan nem tudják a te gombjaidat nyomkodni. Ugye Orbán nem csinált mást, meg ez a csapat, mint pár milliárd forintért nyomkodta a gombjainkat, felépítve ugye egy nem létező ellenség képét, ugye még erősebb, amit egyik hallgató is idézte az Új Péternek a mai cikkét, érdemes olvasni a 444-en, ugye, hogy minél messzebb van az ellenség, annál könnyebb felépíteni. És ezzel foglalkozva valahogy egy kicsit aztán megértettem azt, hogy működött a náci propaganda gépezet is, hogy megéreztem azt, hogy mi van, amikor mondjuk akkor még ugye kelt egy stadion, ahol ezeket tudják csinálni, hogy az érzelmeket felkorbácsolva meg tudják csinálni azt, hogy az összes pozitívat behozzák magukra, és közben az összes negatívat viszont azt valahova irányítani kell. Érted? Tehát, hogy a felkorbácsolás utáni szétválasztás csak az ellenségkép megnevezésével tud történni, mert akkor tud minden letisztult pozitív bennmaradni. Tehát akkor lehet a vezért imádni, hogyha van kit utálni, mert különben basszus, nekem kénytelen vagyok a felkorbácsolt érzelmeimet itt belül megoldani. Tehát ez a működési mód valahogy így lejött nekem, hogy basszus, ez mindig így fog működni, mert ezt tudja megtartani az üstben az imádatot. A feltétel nélküli szeretet, a végiggondolás nélküli szeretet, az, hogy mindig van egy cső, amin kimegy egy általuk irányítható módon, közben itt magyarázom a Tilos Rádió hallgatókat, hallgatók, nem tévénézők, valamit képileg is megfogalmazni ezt a elméletemet, de szóval...
3: Ott 1984-ben ott volt a gyűlölet órája, azt úgy hívták, amikor a gyűlölt vezérképét vetítették ki, és meg lehetett dobálni bakancsal, meg lehetett húrogni, utána jött a saját vezérünk képe, amikor fölállva lehetett sírva örülni, hogy ilyen fantasztikus vezetők
2: van. Újra kell olvasnom, most Szép új világot olvastam újra, hát az is hátborzongató, 21-ből vagy mikor, ja, tehát zseniális.
3: De az meg volt, hogy az 1984-et elrettentésül írták, és nem tanácsadói kézében.
2: Valahogy ez nem jött át, igen, úgy látszik.
1: De ez hát a fajta öntudatra nevelés, amit te mondasz, ezt korábban is felvetettük, amikor a gyerekeknek, illetve egyáltalán mindenkinek az információ áradattal szembeni tevékenységében egyfajta kritikára nevelés, vagy odafigyelés.
2: Igen. Ez része volt a Jobbik tradíciónak a 20. században, tehát mindig megvolt ez a tradíció, de úgy tűnik, hogy jelen pillanatban ez most hát vagy vesztésre áll, vagy visszahúzódott, vagy legalábbis újraértelmezés előtt áll, pontosan az átlátok említett, hogy mondjam, információfogyasztás, kritikai információfogyasztás tantárgy hiánya, vagy várható bevezetése kapcsán, igen.
3: De az nem probléma, hogy információfogyasztásban is érzelmeket követünk, tehát az, hogyha én azt mondom, hogy nem tudom, intellektuálisan közelítem meg a kérdést, akkor pont ellene dolgozok a saját belső triggereimnek, miszerint én a macskás videókra szeretek kattintani, mert azok mennyire cukik, és bennem az érzés lesz, hogy
2: de ezzel kapcsolatban pont te olvasnál egy tök kis cikket, egy rövid cikket, ami arról szólt, hogy a mindless facebookozást is lehet mindful módon csinálni. Tehát érezd meg azt az egeret az ujjad alatt. A kattintást figyeld meg. Olvasd el a cikket, és hagyd, hogy hasson rád. Örömet okoz-e? Ha nem, azonnal csukd be. Ha igen, egy választ egy hasonlót. Nézd meg, hogy gördül lefelé az egér. Tehát, hogy igenis lehet. Tehát, hogy ha már úgy döntesz, hogy most 10 percet rászánsz, érted arra, hogy örömet okozol magadnak a macskás videókkal, akkor ez nagyon fontos, hogy ezt mindful módon csináld. Tehát tudatosan akkor most az örömszerzésre fordíts az időt. És akkor hát, hogy csak 5 perc elég lesz például, érted? Mert ha hatékonytalanul csinálod a buta a facebookozást, akkor lehet, hogy az akkor több időt fogsz lehet tölteni.
3: Hát nekem annyira kezelhetetlen volt ez az egész rendszer, hogy egyébként pont a te tanácsodra fölraktam a Kill Facebook, igen, appot, igen, és ezért nincsen.
2: Igen, newsfeed. Ugyanez van, ugyanez nincs newsfeed, nekem
3: sem. Valakire, hogyha akarok, Csabi, hogyha érdekel, hogy mit csinálsz, akkor rád nézek, de amúgy nincsen ez, hogy az emberek folyamatosan,
2: igen,
3: nyomják.
2: A newsfeed eradicator, igen, című Chrome applikációt javaslom mindenkinek.
1: Na, ez nagyon jól hangzik, azért most már gyakorlati tanácsok idejében vagyunk, így az utolsó 10 percben, különböző programajánló, jövőkép, bemutató.
3: Mondom, hogy miről nem esett szó, egy pár dolog, amit szerettem volna, hogyha meghonosítunk, és itt rögtön adásban ki is találjuk, hogy hogyan lehet megcsinálni. Az egyik az, hogy Bogotában egy időben bevezették, hogy nem volt köztéri reklám. Nem volt poszter.
1: Az Buenos Airesben van.
3: Nem volt óriás plakát. Szintén itt kitalálták, hogy inkább a közösségi közlekedésre helyezik a hangsúlyt, és azokat az utakat, amit korábban autóknak építettek, azt elkezdték befüvesíteni, és egy-egy sávot hagytak meg a busznak, volt még bicikli. Ezt is jó lenne, hogyha behoznánk az országba, de hogyha konkrétan Amerikára próbálok meg visszaemlékezni, akkor amiket nagyon szeretnék csinálni, az ugye az egyik az, hogy a busz órába legyen ilyen kerékpártároló, a másik,
2: nagy
3: hogy nagy reggeli, igen.
2: Igen, mosolygás az utcán.
3: Mosolygás az utcán, szuper jó. Szeretném, hogyha piros lámpánál lehetne jobbra kanyarodni, hogyha forgalmat nem zavarom.
2: Abszolút, abszolút. Én egyszer meg is jelentem Magyarországon, és amikor a Rákóczi úton mentem, akkor jöttem rá, hogy ezt itt ne csináld, Balázs. Ezt itt semmiképpen ne csináld.
3: Összekeverted az országokat?
2: Igen, amikor a Síp utcára simán bekövettem.
3: Aztán a közlekedésben még nagyon tetszett az, hogy az egyenrangú utak kereszteződésénél nem egyszerűen jogkész szabály van, hanem mind a négy befutó útnál van egy ájelsőbségadás kötelező tábla.
2: Így van. És aki előbb ért oda, igen, az megy utána.
3: Ami nagyon csökkenti a baleseteket, hiszen mindenképpen meg kell állnod, tehát nem mész,
2: igen,
3: egy ilyen
2: kereszteződésen. Igen, a four-way stop, igen, az nagyon fontos, és nagyon fontos az, hogy bevállalják azt, hogy igen, ezt forgalomlassítás miatt csináljuk. Tehát nem azért, mert hülyék vagyunk, hanem azért, mert azt akarjuk, hogy álljál meg. Érted? Tehát, hogy ez baromi jól működik, nyilván autósként baromi idegesítő, tehát pont azt nem, tehát ugye a zöld hullámnak a poláris ellentétjéről beszélünk, borzalmas idegesítő autósként, gyorsít, megáll, viszont egyszerűen nem is tudsz felgyorsulni annyira. Én azt gondolom, ugye, hogy a Burning Man-en érvényes 15 km per órás sebességet kéne az autósoknak kötelezően előírni a városokban.
3: Ez gyönyörű. Annál még én is néha gyorsabban.
2: Pontosan. Futok. Annál gyorsabban biciklizel, tehát a bringások gyorsabbak az autóknál. Amúgy az, ráadásul azt hiszem, hogy hazudok, mert szerintem 5 mérföld. Igen, tehát olyan 7,5-8 km per óra. Tehát gyakorlatilag egy kicsit gyorsabban mennek az autók a gyalogosoknál. Tehát tulajdonképpen futó ember sebessége mennek az autók. És szerintem amúgy én akárcsak az autókra nézek, mindig arra gondolok, hogy itten csináltunk egy félelemben tartási eszközt az embereknek. Tehát, hogy emberek beleülnek ilyen fém, ilyen harci eszközökbe, és azokkal így egymásnak és másik embereknek mennek állandóan.
3: Érted? Meg erre épül az egész városunk. Tehát nem arra, hogy itt mi szeretnénk jól érezni magunkat,
2: hanem az autó.
3: A drága kis autónak legyen hol pihennie, sétálgathasson erről.
2: És nagyon szép látni azt a budai környéken, ahol én felnőttem, hogy az autók lehetetlené teszik az autók haladását. Igen. Tehát ugye, hogy ezek az utcák nem arra, nem az autóforgalom vannak itt állva, messze nem a parkolóautó egyik sáv, másik sáv parkolóautó, ez majdnem sehol, és innentől kezdve egyszer nem tudnak haladni az autósok szerencsére a többi autós miatt. Tehát gyakorlatilag olyan természetes forgalom lassítás van érvényben mondjuk azon a környéken, mert egyszer nem lehet menni.
3: Aminek a problématikája az, hogyha közelben lakom például, és hosszú időn keresztül az álló autók csak pöfögnek, mert annak sincsen kultúrája, hogy ilyen esetben mondjuk leállítsák a motort.
1: Hát mert várják, hogy menjenek.
2: Igen, de jönnek az elektromos autók, ugye egész pontosan visszajönnek az elektromos autók, ugye, mert azt mindenki tudja, hogy először az autók elektromosok voltak, mielőtt benzinesek lettek volna, mert hiszen akkor mindenki azt mondta logikusan, hülyék vagytok, egy 30%-os hatékonyságú benzinmotor, egy szuper elektromos. Hát ez szóba se jött. Tehát a kapitalizmus versenyében nem lehet 30%-os hatékonyságú motorokkal nyerni, de igen, lehet egy nyerni, mert kiderült, hogy ingyen jön a cucc a földbe. Igen. Tehát innentől kezdve ugye visszatérünk az elektromos autókhoz, és akkor már ez működhet, hogy akkor már nagyon kevésre vagyunk attól, hogy ezt föltenni valamilyen izére, ami úgy húzza, érted, és akkor már úgy kötött pályás közlekedést.
3: De klasszikus ugye, hogy van ez a viszonyfordítható rendszer, hogy az olajból, ebből a véges mennyiségű anyagból elhasználunk nagyon-nagyon sokat azért, hogy a testünket egy tonnás eszközökben tologassuk.
2: 30%-os
3: hatékonysággal, illetve ahhoz, hogy ez megtörténhessen, ahhoz az olajnak egy másik részével beborítjuk a földet, hogy ne legyen ez a felesleges hülyeség, ez a por, meg...
2: Igen. Én konkrétan emlékszem arra, amikor ezt a 30%-os hatékonyságot az így leesett nekem valamikor 10 éves koromban, és így többször visszakérdeztem, hogy biztos valaki van itt félreértett, hogy mi nem tudta elhinni, hogy ez így működik.
3: Szuper, véget ért az adásunk. Köszönöm szépen, Balázs, hogy itt voltál.
2: Hadd mondjam el a kedvence, az ismeretek a That Awkward Moment típusú mémeket, hogy az a kínos pillanat, amikor, és a egyik kedvencem ebből az a kínos pillanat, amikor rájössz arra, hogy a műanyag dinoszauruszok azok igazi dinoszauruszokból vannak.
1: Én még a hétvégére egy rövid programajánló, a ritkán hallható Qualitons együttes lép fel az Aquarium Klubba szombaton, és vasárnap pedig délután 3-tól hanglemez bőrze lesz a Müsziben. Én ezeket szeretném nektek ajánlani, illetve...
3: A Qualitons, ha jól emlékszem, a Red Hot Chili Peppers kedvenc zenekara.
1: Így van, és még október 12-én Krisztóf Penderecki is fel fog lépni a Műpába. Ez a három, ami engem biztos, hogy érdekel, remélem a hallgatókat is fogja. Köszönjük szépen Balázsnak, hogy itt volt vendégben, ez volt a harmadik
3: utas.
1: Facebookon kövessétek a csoportunkat, már majdnem megvan az 1000 rajongója a harmadik utas Facebook csoportnak. 1000 után, ugye, mi jöhet más?
3: 1001.
4: Jó reggelt kívánok mindenkinek! A Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Héttérítő című műsor. Egészen 10 óráig ébredjetek.
5: Bakrombajtás, ismerd ezt a cuccot?

0: sisak a sarokba, lézer a faszomba, eszek, iszok, toszok, meg baszok én a szarokra, na
1: Hát akkor jó reggelt kívánunk mindenkinek, Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Hétterítő című műsor, egyelőre Kittivel és Ferivel, de hamarosan érkezik hozzánk V. ügynök is, aka V. Szabó Króm.
2: Érkezik
1: végül, mert nem ment el végül a távoli Romániában, mert átszervezte végül az életét, és inkább úgy döntött, hogy számára sokkal fontosabb a lakosság tájékoztatása az őt érintő témákról, illetve a számtalan érdekes hír sem, mint hogy Kolozsváron üsse magát többet magával.
2: Helyes.
1: Én is ezt tudtam rámondani, egyébként, hogy helyes. A mai napon egyébként művészeti barangolások topikban leszünk majd jelen. Érkezik hozzánk Brückner János, kortárs képzőművész, Bence Péter kurátor, illetve Mikó Ivett konceptor. Ez a kis csapat érkezik majd, és nagyobbik részt arra leszünk kíváncsiak, hogy mi az a Csili csoport, mit keres Brückner János Pest Erzsébeten. Beszélgetünk majd a pénteki Don't Believe the Hype című kiállításnak a megnyitó performanszáról, illetve végre azokat a kérdéseket, amelyek a hétérítőben visszatérő jelleggel jelen vannak. Mi a művészet, ki a művész, ki csinálhat művészetet? Ezeket végre akkor tényleg kompetens emberektől tudjuk majd megkérdezni.
2: Én azért abban bízom, hogy ezekre a kérdésekre sosem kapunk választ.
1: Nem baj, nekifutunk újra.
2: Helyes, ezért kell mindig nekifutni. De.
1: Egyébként arra tényleg nagyon kíváncsi leszek, hogy így a professzionalitás viszonyában hogyan tudunk majd itt erről beszélni, hiszen azért ez egy nagy töréspont volt a műsoron belül az első alkalomban, amikor megnyitottuk a művészettel kapcsolatos barangolásainkat, hogy mennyire kell professzionálisnak lenni egy művészet, magának a művészetnek, mennyire tud elzárkózni a művész, mennyire kell elzárkóznia, kell-e, úgyhogy ezeket majd mind újra és újra elővesszük, illetve hát, hogyha valaki addig szeretne tájékozódni, akkor a brücknerjános.com-on egyébként elképesztő projekteket tud megtekinteni. Te láttad őket, Kittike?
2: Én megnézegettem, igen.
1: Meg volt kedvenc?
2: Azt hiszem, hogy nekem ez a Don't Believe the Hype irány tetszett nagyon a végtelen jellel, és a két óra, ami a végtelenben mutat, azt nagyon magaménak éreztem.
1: Nekem nagyon tetszik a korai pornós elképzelések, illetve a himnusszal kapcsolatos fejtegetések, úgyhogy meg nagyon tetszik, hogy nagyon sok digitális technika jelenik
2: igen,
1: meg,
2: igen.
1: Illetve az, hogy az ember mint nyomtató, a humán print, mint eszköz, az is ilyen nagyon újszerű és érdekes, izgalmas. 9 órától fogunk majd ebben a témakörben bolyongani. Addig mindenképpen beszélünk majd a Magyarország legújabb gumicsontjáról, a visszavisszatérő sorkatonaság kérdéséről, amelyik azért úgy tűnik, hogy a nők megelletését követően akkor a férfiakra is tartogat azért meglepetéseket.
2: Az a bajom ezzel, hogy azt érzem, ugyanazt érzem, mint a trafik törvénnyel, hogy ezt nem fogják megcsinálni, vagy a reklám törvénnyel, hogy hát ezt biztos nem fogják megcsinálni, vagy a vasárnapi zárvatartása, hogy jó, hát ezt azért nem lehet. És így most is ezt érzem, és attól félek, hogy ezek a megérzéseim nem jöttek be korábban.
1: Hát igen, nagyon, nagyon nehéz tisztán látnunk abban, hogy mikortól kezdjünk el ezzel valóban is komolyan foglalkozni, és hogy meddig húzódik az a gumicsont effektus, amikor az egésznek csak az a célja, hogy mondjuk egy picit rágódjon rajta, akkor a héttérítő és a mindenki háborodjon fel, azért a sorkatonaság bevezetése az egy ilyen összeurópai döntést igényelne, hiszen sehol nincsen sorkatonaság az Európai Unióban, hogyha jól emlékszem.
2: Biztosak vagyunk ebben?
1: Én úgy tudom, hogy nincsen sorkatonaság. Ilyen kötelező sorkatonaság, mindenhol professzionális hadsereg van. A sorkatonaság az nem hatékony. Nem nagyon működik. Svájcban van ugye az, hogy a lakosság egy jelentős része érintett, vagy szinte minden férfi sorkatonaságban. Izraelben van ilyen, de én nem tudok arról, hogy az unión belül lenne kötelező és mindenkire vonatkozó életkorban belépő sorkatonaság. Azért ezzel már leszámoltunk ezzel a kötelező jelleggel.
2: Hát nagyon remélem, hogy így is marad.
1: Hát aztán persze, hogy meddig és mikor lép életbe az állami gyakorlat, hogy szeretné megszerezni ismét a testedet az állam, és hogy ő szeretné megregulázni, és azt szeretné, hogy uralkodja a mozdulataidon, és hogy egy ilyen önkéntelen cselekvőként hajtsd végre az utasításait.
2: Hát ezt a nőkkel kapcsolatban már erősen pedzegeti.
1: Így van, és hát előbb-utóbb...
2: Sőt, igazából 20 millát ad érte.
1: 20 milla, de az 3 gyerek, nem?
2: Hát 10 plusz 10, igen. Hát ez, hogyha megkapja a testedet a saját céljaira, az egy 20-as tér.
1: Nem sok. egyébként nem, ahhoz képest.
2: Nem, nem.
1: Aztán persze az, hogy milyen módon változik a külpolitikai helyzet, és hogy azt a hisztit, ami a migrációval, a menekült válsággal kapcsolatban már amúgy is jelen van, meddig lehet eltolni és azt mondani, hogy oké, akkor most már támadnak minket konkrétan a migránsok, és akkor szükség van arra, hogy saját hadseregünk felálljon az ország határán, és megvédjük a gaz ellentől az országunkat. Hát láttunk már rá példát, hogy eltoltuk eddig ezt a kis autót. Nagyon remélem, hogy ez most azért nem következik be, és nem csak azért, mert hogy voltam sorkatona, és tényleg azt gondolom, hogy teljesen értelmetlen és céltalan volt az egész létem, a sorkatonaság ide elad. Egyetlen dolgot tanultam meg nagyon pontosan, átgondoltan, ez pedig üvöltve vezényelni. Jobbra hát, balra hát, hátra arc, igaz, hogy futásban, most nem akarom hangosan, de ez egy nagyon-nagyon kellemes élmény volt számomra, mert szerettem üvölteni, ezért általában engem bíztak meg azzal, hogy akkor vezényeljek, és akkor ilyen eltorzult hangon lehetett ezt csinálni.
2: És akkor kicsit volt. Azért elöntött a hatalom mámor valdva.
1: Teljesen, nem kicsit, nagyon. Hát gondold már, amikor és akkor így eltorzult, nem is érted először, tudod, hogy itt kiabálnak a tisztek, de azért ez mondjuk az egy évért egy picit magas ár, hogy ilyet kellett csinálni, mert közben amúgy igazából haszontalanak voltunk, édesanyámékra a katonaság azért jelentős anyagi terhet ró, mindenki azt gondolná, hogy majd ez akkor pont, hogy a gyerek nem kerül pénzbe, amíg elmegy katonának, ellenkezőleg állandóan csomagozni kell, állandóan pénzt kell küldeni, állandóan finanszírozni kell mindent, hiszen attól, hogy az ember a katonaságnál van, még nem ér jól, tehát pénzre szüksége van. Halló?
3: Sziasztok, szép jó reggel!
1: Hello!
3: Sorkatonassággal kapcsolatosan.
1: Parancsolj!
3: Két gondolat. Valam is voltam sajnos sorkatona, ellenben még két apró dolgot, vagy akkor fontosnak tűnő dolgot sikerült elsajátítani. Az egyik a hihetetlen és bármilyen körülmények között aludni. Tehát a lehető leghülyébb testhelyzetben is a lehető leghülyebb szituációban elaludni, valamint professzionális módon kummantani.
1: Igen, igen, kummantani. Igen, talán utóbbi az mindenképpen így van, hogyan lehet nagyon-nagyon profi módon kummantani, az katonaságnál sajátítható, ez csak igazán.
3: Sziasztok!
1: Így van, köszönjük, csak. Így van, valóban ugye a kummantás, mint a munka elkerülésének a szerepe, amikor úgy csinálunk, mintha dolgoznánk ilyen irtózatos sebességgel, de közben nem csinálunk tulajdonképpen semmit.
2: Ez egyébként a társadalomban a mai napig egy jellemző viselkedés.
1: Talán a legjellemzőbb az elkummantása a munkának. Szia, Viki!
4: Jó reggelt!
1: Neked meg volt az a kummantás szó, nem?
4: Persze.
1: Gyakori szó ez?
4: Legalábbis Nógrád megyében.
1: Igen. A másik pedig ugye ez az alvás, bárhol, bárminek nekidőlve, ez pontosan így van, mert ezt azért én a szakmunkás képzésben is egész gyakran tudtam csinálni, amikor autószerelő szakmunkás tanulóként a kettes szemú volán vállalatnál megérkezve a 6 órás munkakezdésre fordulatból az első javításra váró buszba mentünk be, és hátul magunkra terítve kabátkánkat folytattuk azt az álmot, amit előtte egy fél órával otthon befejeztünk.
4: Nem lehet, hogy ez a kummantás akkor igazából a magyar néplélek része, és akárhol van, a magyar ember megtalálja az utat arra, hogy kummantáson tök mindegy, hogy katonaságba kényszerítik-e, vagy szakmunkásképzőbe, vagy gimnáziumba, vagy nem tudom, Péknek.
2: De hogy ez egyébként megint csak azzal függ össze, hogy általában nem azt csináljuk, amit akarunk, és amit szeretünk, és amit magunkért teszünk, mert abban a pillanatban ez a kummantás értelmét veszti.
1: Hát igen, meg ugye azért is nagyon gyakori a kummantás, vagy volt gyakori a kummantása. Mindjárt. Hello?
5: Hát jó reggelt kívánok!
1: Hát jó reggelt!
2: Szia!
5: Soha olyan jókat nem aludtam, mint reggel 7 órakor, amikor saját kulcsal bementem az asztalos műhelyt, amikor asztalosként dolgoztam, és még nem ért a főnök, és a lepadló szőnyegezett csatupadon, ugye, amin a tükröt fordítottuk át mindig az ajtókra, sajtóknak, azon nagyon jókat lehetett fordítani.
1: De egyébként tényleg.
5: Na, máshogy kell nézni ezt a dolgot, eddig mindig olyan dolgot csináltak, olyan vezettek be, amennyire említene, amiből lopni tudnak így vagy úgy. A seregből egyfajta módon tudnának lopni, hogy rengeteg új laktanyát kéne építeni ennek a sok embernek, hiszen ugye azok, amik voltak, azok elég elhagyagolt állapotban vannak. De erre nincsen pénz. Amíg még a 70-es években is mondjuk úgy veszed, akkor egy sorkatonának a felszereltsége az egy egység volt, akkor az egy mostani katonának egy ilyen 10 egység. ellátásban, műszerezettségben, elektronikában, minden egyébben.
2: Hát de nem olyan ez... A világos, de nem olyan ez kicsit, mint a közmunka? Tehát, hogy így addig se kell segélyt adni, addig se kell munkahelyet teremteni, addig se kell egyetemi tandíjat
5: fizetni. El kell látni a zsoldozat, kajátat, föltartod a laktanyát, stb. Az írtózatos költség.
1: Ráadásul hadgyakorlatra kell menni, szét kell lőni, Várpalota, Veszprém környékén, mindent.
5: Igen. A két ország, akit említettél, és aztán leteszem, hogy amit említettél, azért nem helyes, hogy Izrael állandóan hadban áll.
1: Igen.
5: Hát annak, tehát az egy hadban álló ország, azért van állandóan sok közeledettsége. A másik, Svájc pedig azért rossz példa, mert Svájcban összesen legalábbis régen így volt, hogy azt hiszem 3 vagy 5 hét a sok közeledettség az elején, és aztán mindig visszamennek felfrissíteni a tudást.
1: Na, de hát akkor ezek szerint van sorkötelességi?
5: Van mindenki sorkötelesnek, mondom, 10 évvel ezelőtti dolgot mondok. Mm.
4: És nem úgy van, hogy otthon tartják a fegyvert, és akkor onnantól ők állandó készültségben
5: vannak? Akkor van, amikor éppen ilyen visszajárós, meg nem tudom, legalábbis mondom, aha, akkor így volt annál, akinél én laktam, pont elvitték a csajomnak az öcsét katonának. Marhára örült, mert az apja egy ilyen igazi militáns svájci volt, alacsony, kopasz, átfésült hajú bajszos. És hát ő annyira nem örült neki, mert hogy de aztán megnyugtatták, hogy ugyanúgy szívhat tovább a seregben, mint otthon. Úgyhogy ez nem zavarta annyira. Tehát azt mondom, hogy ott másfajta rendszer van, nem úgy, mint itt volt, hogy beálltanak 2 évre, aztán egy élet elfelejtetted, és amikor rádiósként visszamész 15 év múlva, akkor de még ahhoz szoknál, hogy csöves rendszerek vannak, és urárendszerű terrautón mész, és akkor most már megváltozott. Tehát ott az egy évenként jönnek vissza. Más típusú rendszer, más típusú ország.
1: Más anyag, más textúra. Más bőr, textúra, mélység.
5: Azért nem lesz itt ilyen, mert ahhoz képest, amennyibe kerül, nem tudnak eleget lopni belőle, bármint tudjuk, most már exponenciálisan csinálják a dolgot, tehát most már egyre többbe kerül nekünk az, hogy egyre kevesebbet tudnak lopni, de ez az eset nem fog előre.
1: De az is lehet, hogy nem lopni akarnak, hanem a megregulázott emberekkel lopatni.
2: Egyébként.
1: És akkor ez az első lépcső, hogy először akkor bevonjuk.
5: Túl drága, sokkal olcsóbb útszereik lesz.
1: Szervusztok!
4: De társadalmilag még több kerülne szerintem a sorkötelezettség, mert hogy a magyar munkaerőpiacon egyébként most már egyáltalán nincsen szakember, úgy szakember, hogy valamilyen szakmunkás, vagy valami olyan speciális tudást igénylő munkás, mint például vízvezetékszerelő, vagy hidegburkoló, vagy kőműves, aki tényleg rendelkezik munkatapasztalattal, illetve megfelelő szaktudással arra, hogy egyedül tudjon dolgozni. Szerintem a laktanyákat se tudnák kivel felépítetni, ha csak nem mondjuk romániai vendégmunkásokkal.
1: Vagy rabokkal.
4: Vagy rabokkal, vagy mondjuk...
1: Mordor leveket.
4: Például közmunkásokkal se lehet, mert hogy ők azért közmunkások, mert hogy egyébként alulképzettek, és nem találnak megfelelő helyet maguknak. De hogy most még több fiatalembert vonnának akkor ki az iskolából is, a szakmunkásképzésből és a munkaerőpiacról is. Erre nincsen egyszerűen elég ember most már Magyarországon.
1: Az a baj, hogy amikor a sorkatonáságról beszélek, akkor pont ez a csimpánz Kövér Lászlónak a feje ugrik be egyből, aki egyébként annyira beleillene ebbe a katonáshoz, mert pont ilyen gyökerek voltak amúgy az akkori tisztek, akikkel találkoztam. Pont tényleg ez a bajszos, arrogáns, idegesítő, amúgy igazából semmihez se értő, aki azért ment el katonának, mert egyébként itt nagyjából lehet inni, meg van valamennyi hatalmat. Kb. Ezzel a karakterrel találkoztam.
4: Nem döbb lesz éhen, mert megetetnek.
1: És tényleg olyan egyik tiszt bénább volt, mint a másik, nem értettek semmihez. Akkor, amikor be kellett volna valamit indítani a hadgyakorlaton, azok nem indultak el, játszották,
4: annyira el tudom képzelni,
1: játszották a majmot, két. Tudod, hogy akkor így katonaság, úgy katonaság, és tudod, világosan láttad épp észre, hogy amúgy ez, ami itt van, ez nem egy működőképes dolog, hanem ez ilyen szarból várat építés, de annak is a legnevetségesebb formája. Tényleg az egész teljesen céltalan volt, hülye Árpád tűzvezetési rendszert kellett elsajátítanunk, ami már akkor HT szintű számítógépek, meg ilyen tudod korai tényleg a legbézikebb számítógépeken futó program volt, soha nem működött semmi, soha semmi nem működött, nem tudtál beindítani egyetlen teherautót normális időben, csak hogyha fölkészültek rá egy héttel előtte. Az egész arról szólt, hogy feküdtünk egy ágyon, és nem csináltunk semmit. Semmit nem csináltunk. Életre szóló barátságokat kötöttünk, sírtunk, amikor elválasztottak egymástól. Együtt fülöttünk, együtt éltünk férfiak. Erről szól a katonaság, semmilyen más
4: hát, dolog. Lehet, hogy akkor ezt szeretnék, ezt a bajtársaságot felkelteni az emberekbe.
1: Lehet, amúgy, hogy van egy ilyen nagy meleg lobby benne. Próbálok szivárvány szerű magyarázatot találni.
4: Csak legoda
1: bármagyomban, mert remélem. Hát tenyésztelep, érted? Hát, ha a nőknek elleni kell, akkor a férfiaknak tenyésztelepre van szükség, föl kell korbácsolni bennük a férfias érzelmeket, az egymás iránti elköteleződés, és ezt ilyen nagy közös zuhanyzókba lehet leginkább csinálni.
4: Nem, itt nem látom az összefüggést olyan egyértelműen.
1: Nem vagy elég progresszív. Halló?
6: Halló, jó reggel, Robi vagyok.
1: Csáó, Robi. Hello.
6: Csak figyelmeztetnélek egy dologra, nem tudom, azt mondod ugye, hogy a parlament elnök elcsimpált.
1: Igen.
6: Na hát ez, tudod, hogy a dehumanizációnak az esete, és nekünk ő ellenfelünk, tehát
4: jogos.
1: Hogy dehumanizáció.
4: Jogos, jogos. Hát hogyha könnyebb elpusztítani egy embert, hogyha megfosztod őt az ember létét.
1: És akkor a 60-as évek végre, amikor azt mondta valaki...
6: Nem ellenség.
4: De hogyha azt mondod, hogy csimpánz testalkatú, azt lehet már?
1: Azt is mondhatom rá, hogy zsiráf.
4: Jaj, halkítsd le a rádiót, ez mi vagyunk. Ez nagyon rossz így, ez nagyon rossz.
1: Leteszem, Robi, mert nagyon benne van a rádió. Hogy azt akarom mondani, hogy annak idején a 60-as évek végén a hippik rendszeresen mondták azt az Egyesült Államok elnökre, hogy egy disznó. És hogy nem dehumanizálták, csak ezek kifejeztek valamit. Ugyanúgy én is, amikor azt mondom Kövér László, hogy egy csimpánz, akkor kifejezek ezzel kapcsolatban valamit. Nem lenézem őt, vagy nem minősítem, csak próbálom valamilyen.
4: Nem, a minősítés az oké, de ugyanúgy, hogy azt mondod egy ember, hogy egy disznó, szerintem az is oké.
1: Szerintem is, ebben nem látok semmi problémát. Tehát azért az, hogy valaki azt mondja, hogy csimpán, ne rettenjünk azért össze, közjogi méltóságot lehet Magyarországon csimpáznak nevezni, mint ahogyan az angol parlamentben is.
2: Jó, de dehumanizálni tényleg nem kell senki.
4: De hogy ez egyébként én érzem benne azt, hogy ez nem dehumanizáció, hiszen nem akarod elhitetni azt, hogy neki valójában nincsenek, meg azok a jellemvonásai, amik ők ember, nem is jellemvonás, bocs, karakterisztika, ami emberré teszi. Itt nem arról van szó, hanem egyszerűen csak egy jelző, mint például a gyökér is. Tehát akkor nem dehumanizálsz valakit, amikor azt mondod, hogy gyökér, igen, hogy ő tényleg egy fának mondjuk a föld alatti része
1: angol,
4: lenne.
1: Az angol parlamentben rendszeresen mondják azt egyik képviselő a másiknak, hogy ne haragudjon, de ön egy ló. És akkor mi van? Érted? Semmi, ezt ilyen álhisztinek érzem, ez az Úristen, mit mondtunk rá, meg nem ellenem fel mondani.
4: Tök más, amikor mondjuk egy népcsoportot dehumanizálnak, és tényleg az...
1: Vagy azt mondod, hogy kövérjék csimpánzók, az nem ennél szép
4: dolog. Tehát ez kevésbé ilyen nyilvánvaló módszerrel elkezded megfosztani mondjuk az intellektuális képességektől, vagy azt a látszatot kelteni, hogy neki nincsenek ilyen vagy olyan magasfokú intellektuális képességei, nincsenek megfelelő érzelmei, és egyébként is ő csak így vegetál.
1: De most ezt
4: Egy népcsoportról mondom, mert neki nyilvánvalóan azért vannak valamiféle intellektuális képességei.
1: Hát milyen magasra vitte az Isten a jó
4: dolgát. Igen. Szóval ez tök más, tehát nyilvánvalóan senki nem fogja elhinni róla azt, hogy ő tényleg akkor egy csimpánz, egy bonobó, vagy mit tudom én, micsoda.
2: A bonobókkal vigyázzunk, a bonobók, azokat nagyon szeretik.
1: Homo erectus. Tényleg előemberezni lehet a sajátokat.
4: Ne andervölgyi.
1: Romagnoni. Hogy, mert egyébként, ami szerintem viszont valódi dehumanizálás, az amit a kis fajtásai, a bencsik, meg a többiek csinálnak, amikor a cigányokat általában valamilyen állathoz hasonlítják, kontextusba helyezve, és leorkozzák, meg a többi, nagyon más az irányultság, más a cél, és más a kontextus. Tehát azért ebben fontos, hogy lássunk azért különbséget.
4: Más textúra,
1: mélység, érted? Másik iskola, más bőr, más haj, más fej.
2: Jó, de azért azt tartom, hogy mi ne beszéljünk úgy senkiről, ahogy mi is sem szeretjük, ha mások beszélnek.
1: Én azért elviszem én a felelősséget, én neveztem a mai reggelen csimpáznak Kövér urat, aki egyébként
4: aki még kövér is! Egy kövér is! Kövér-csimpánc.
1: Jó, 8:30 van, 9 órára érkezek majd hozzánk. Vendégeink Brückner János művész, Bence Péter kurátor, és Mikó Ivett konceptor, és majd a Don't Believe the Hype című kiállításról fogunk beszélgetni, addig pedig hasonló közéleti témákban csapongunk majd egészen 9 óráig.
7: Családnak, a csajoknak, a csaposnak, a postásnak, és az összes őstermelőnek, aki miatt friss zöldség van az asztalon.
8: Itt ülök bent, megint a Mekinél. A hangulat jó, a szám az fülig ér, de nem azért, mert a mokit toltuk elébb, hanem mert bejönnek ezek a zenék.

0: Tilos Rádió, hétterítő, Kittivel, V-ügynökkel, akkor Szabó Krummal, és velem Ferivel. Ez az új neve V-ügynek,
1: Szabó Krum. Ha mindenkinek van egy kelbetűvel kezdődő jelzője ma itt a műsorban, aki vendégként érkezik. Egyébként is, amikor én a Szabó nevet felvettem, én a Szabó K. Viktória szerettem volna lenni, és most elárultam a teljes nevemet, nem mint hogyha egyébként nem lenne teljesen nyilvánvaló, minden. És most én nagyon örülök, hogy megtaláltam ezt a krómot.
0: Ó, de Szabó K. Viktória, te is érted, hogy...
1: Persze, benne van még az urva, meg érted, jó, teljesen mindegy, engem ez ilyesmi nem érdekel.

0: Jó volt a menő, azzal lehet a Valhallába kerülni.
1: Így van, pontosan.
0: Ez hihetetlen, ez a film is. Tavaly egyébként nagyon-nagyon jó filmek születtek szerintem, de a Haragútja az magasan a legjobbak között van.
1: Engem nagyon megrázott az.
0: Gyönyörű az a film, már hogy a képei...
1: Minden nagyon jó, csak engem annyira hazavágott az a tűpontos megjelenítés ennek a beteg világnak, ami kialakult a beteg értékekkel, ezzel a krómozással, a vérzsákkal együtt. Tényleg hátborzongató volt az összerakott ideológia, amelyben a vízzel való óberkodástól elkezdve az
0: Aquacola.
1: Emberi... Igen, a minden... Jaj, Isten, csak rá gondolok, és megroppanok
0: de
1: a súly
0: alatt. Ez nem, szerintem ez nagyon jó.
1: Jó volt, mert egyébként én kvázi művészi, olyan élményként éltem meg, amikor aztán nagyon sok kérdést indukált bennem, hogy amúgy el tudunk-e tényleg jutni ebbe a világba, és hogy mennyi ebből a világból a hasonlóság már most, hogy ezek az értékek, ezek valóban tudnak-e úgy deformálódni, hogy ide jussunk, mint ami a Haragútjában
0: van. Hogy ne tudnának.
1: Mondom mindezt úgy, hogy én soha nem voltam ilyen nagy Mad Max-es, mint mondjuk Magnus Joci, aki talán elsőként nézte meg azonnal a filmet, amint megjelent, hiszen ő ilyen nagy Mad Max rajongó volt.
0: Engem meg ez a posztapokaliptikus világ, ez egyébként is nem olyan értelme vonz, hogy jaj, de jó lenne, nem, csak amit mondtál, hogy a társadalmi struktúrák hogyan változnak meg, meg a divat hogyan változnak, én nagyon rajta vagyok egy időben, meg még jobban rajta voltam ezen a posztapokaliptikus stílón. És ebben megint tudod ezeket a stílusi jegyeket, vagy nem tudom, hogy ki lehetett a stylistja, mint ruhában, mint pedig egyébként a tárgyak tekintetében a filmnek, de ez annyira össze van rakva, annyira jól néznek ki egyébként az outfitek és az autók, ahogy meg vannak csinálva, és van egy csomó nyers anyag fent a YouTube-on is például a film forgatásáról, és ezeket az autókat ezt rengeteget tényleg megépítették, és az emberek tényleg megcsinálják ezeket a trükköket, például tudod, hogy hívják azt, amikor ilyen nagy, magas rúdon vannak?
1: Rúdugrás.
0: De nem az, nem. Itt a filmben a rúd tetején vannak fent az emberek, és akkor ellensúllyal a rúdat egyik oldalról a másikra döntögetik. Nem tudom, hogy mi ez, hogy ez tényleg emberek működtették, és tényleg megcsinálták a trükköket, és elképesztő lehetett a forgatás, amikor mondjuk ez 40-50 ilyen autó tényleg a sivatagban kint verett.
1: Kétségkívül az apokaliptikus világkép az lehet riasztó, nem csak emberek, hanem akár denevérek számára is.
2: Ja, Istenem.
1: A távoli Esztergomban befalasztak egy nagy csomó denevért nemrégiben. Leszigetelték az egyik iskola, a József Attila általános iskolát, és hát sajnos a szigetelés során egy ilyen kis apró bökkenő került a rendszerbe, a résekbe és a mélyedésekbe denevérek fészkelték be magukat, és hát sajnos őket, mivel éppen téli álmukat aludták, egyszerűen befalaszták. Most viszont, hogy jön a jó idő, és megsütötte a napocska egy picikét
2: hát
1: a falat.
2: Hát meg, hogy le van szigetelve, és belülről jön a fűtés.
1: Ráadásul ezért ezek a kis denevérek elkezdtek felébredni. Több ezer denevérről beszélünk adott esetben, akik bentrekedtek.
2: Fokozottan védett egyébként mindazt, azért tegyük hozzá.
1: Na most ami azt jelenti, mondjuk, hogy el akarjuk képzelni súlyban, nagyjából 2-3 mázsa denevér rekedt bent a falak mögött, vagyis a szigetelés
2: mondjuk
1: mögött.
2: Mondjuk ez meg a denevérek dehumanizálása, amikor hát mázsát csinálsz belőle.
0: Hát de ők egyébként sem humanoidok.
2: Jó, szóval jó, csak hogy a 2-3 mázsa denevér, azt szerintem
1: hát ahogyan, sokan... ahogy mondta, 30 mázsa kommunista, szállítása oda, vissza. És kérdezték, hogy mi ez? Hát azt mondja, mi a franc lenne? Gyakorlatra vittem a munkásőröket. Hogy... Halló?
3: Halló, Robi vagyok.
1: Halló, Robi.
3: Hello. Határeset volt, szerintem igazatok lehet ebbe a csimpánzenevér csoltánsérek szénába.
1: Jó, köszönjük.
0: Köszönjük.
3: Megmondanátok, hogy ez a Mulató a Stékok
1: Füligér,
3: ez kinek a remixe volt?
1: Ez megmondom neked pontosan, ez a és a Franklin B.
3: Okay.
1: Na igen, Füligér remix.
3: Jó,
1: igen.
0: Köszönjük. Egyébként programajánlónak, tudod, lesz ma este a Toldiban Mulató a Stékok.
1: Az ma van?
0: Az ma.
1: Programajánlót hallottatok. Már nem tudunk elmondani róla. Meg kéne nézni.
0: Meglátjuk, hogy este még milyen kondícióban leszünk.
1: Így van, pontosan, hiszen 4 órakor még fontos tárgyalásunk lesz, de most mindegy.
0: Nekem is.
1: Hát csak ha akarod. Most nem akarom kibogni.

0: akarom, persze, nem tudom, hogy miért, de miért.
1: Jó, hogy hol tartottunk? Denevér. Tehát 2-3 mázsa denevér szorult be, ami azt jelenti, hogy most lehet hallani az iskolában, ahogy a fal mögött a denevérek... Ezt csinálják. 70-80 darabot sikerült kimenekíteni különböző réseken keresztül, de hogyha meghalnak, elpusztulnak bent a denevérek, akkor berohad a 2-3 mázsa denevér a borítás mögé. Hallod? Ha van denevér holokauszt, akkor az most Esztergomban történik.
0: Nem, ez nem csak a denevéreknek holokauszt, hanem a gyerekeknek is az egyébként. Tehát biztos, hogy annak akkor lesz tört szaga.
2: Persze, hát meg az a fertőzés veszély.
0: Hát ki kell bontani.
1: Ez muszáj lesz. Nincs B-terv. Hát ki kell bontani, meg kell keresni a felelőst, az tök fontos, legelőször is kiparasztod.
2: Ennek kell, hogy legyen egy felelősség. Tehát valaki vezette azt az építkezést, valaki megtervezte, valaki megrendelte, és erre senki nem gondol.
0: Mert senki nem gondolna egyébként, hogy valahol is a ház falában denevérek laknak egyébként. Én sem gondolnám, vagy
2: hát ha több ezer denevér lakik, azzal bizonyára találkoztak már korábban is.
0: Nem biztos szerintem.
1: Hát azok elbújkálnak.
0: Nem tudom ezt megítélni. Azt, hogy mennyire lehet ezzel számolni, vagy mennyire lehet őket látni, amikor az ember ezt csinálja.
1: Hello? Mert, hogy...
3: Kis ember vagyok, sziasztok!
1: Hello. Hello.
3: Valóban denevér holokauszt, csak arra reagálnék, hogy senki se gondolná, bárki, aki valaha is vett részt felújításban, főleg egy mérnök, annak az az első dolga, hogy rákcsáló és kártevő írtást és kártevő elemezést.
0: Ja, már rég meg kellett volna gondolkodni, hogy a szigetelés ezért neki, ja, jó, oké.
3: Na most nem arról beszélek, hogy
1: persze,
3: mit kellett
1: értjük,
3: volna csinálni,
1: értjük,
3: hanem
1: értjük.
3: Arról van szó, hogy ez egy a protokoll része.
1: Így van, ez egy lépés, amit meg kell csinálni, így van,
3: nem pont. Nem illetlenül teszel ugye üveggyapotot a tetőre, hogy ne menjenek bele se a rákcsálók, se a kártevők.
1: Csak lehet, hogy az, aki egyébként kőműves vagy mérnök lenne, az most vagy elment katonának, vagy elment külföldre.
0: Nem tudom,
3: hát
0: hogy...
3: Igen.
1: Kövér László, köszönjük a denevérek halálát.
3: De hogy... Ez dolgot végre megértettem Kitty kanyakörmániáját, hiszen ugye a steampunkhoz vonzódik ezek szerint.
2: Az a Viki volt.
0: De teljesen kevered a dolgokat, és a steampunk annak semmi köze nincsen a posztapokaliptikus világhez,
3: mellett ebben specialisták voltak, hogyha ezt kifejtenétek azt meg.
0: Micsodát?
3: Szerintem ez közszolgáltak érdekel.
0: De mit fejtsek ki?
3: A post-apokalipszis.
0: Hát az egy világ pusztulása. Elmondjam. Semmilyen
1: jó,
0: nincsen, meghallgat. Semmi.
1: Jó.
0: De elmondom, a steampunk az egy olyan fajta romantikával és másrészt technológiát szerető vagy technológiai fejlődésben hívő embernek a mondjuk a stílus vagy stílus jegye. Aki... Igen?
1: Halló?
4: Halló, sziasztok, én vagyok
1: Búj. Halló,
2: halló.
4: A denevérekkel kapcsolatban.
1: Igen.
4: 1987-ben jártam már az iskolában.
1: Hoppá!
4: Már akkor volt jelen annak, hogy berepült az ablakon a denevér az osztályba, ami szerintem tök normális dolog. Tehát már akkor tudható volt, hogy ott lapulnak, lakoznak denevérek. Egyébként Izsákon van egy denevér rezervátum, egy gyönyörű betonfa épület a Síkságerdő közepén. És szerintem igen, szerintem mulasztás volt az, hogy ezt nem vették figyelembe, és így szigeteltek, hogy építettek, én azt gondolom.
1: Tehát akkor azt jelenti, hogy lehetett tudni, hogy a József Attila általános iskola az egy ilyen denevér hely, vagy ilyen denevérek vannak ott az iskola falában, már akkor is.
4: Így van, így van.
1: De durva. De
4: ugyanúgy például Eger belvárosában is, ahol van a viadukt, uh-huh. Ott is több százezer, ha jól tudom, él, és az évtizedek óta, tehát ez nem egy mai dolog, nem egy mostani dolog.
1: Van valami ilyen madár a háttérben ott nálad?
4: De kisfiam.
1: Ja, bocsánat.
0: Nem humanizáltad a gyerekkel!
1: Bocsánat, köszönjük.
4: Köszönöm,
0: köszönöm.
1: Jézusom, Feri. Nem olyan mond, mint hogyha egy ilyen kis madár lett volna.
0: Hanyadika van, január 17, az univerzális dehumanizáció napja. De visszatérek a steampunkra.
2: De ugye a steampunk az adásul a gőzgépek korszakával kapcsolatos
0: nosztalgikus irányzat. Azt fejtettük meg, hát nem nosztalgikus, mert szerintem ők úgy gondolják, hogy ez egy továbbvihető technológia, vagy úgy gondolták valamikor, De hogy én pont a múltkor voltam, hogy tökre rühellem a steampunkot. Tehát az egészet ilyen nagyon direkt, nagyon csinált valaminek gondolom, aki szándékosan feltűnősködni akar tényleg, meg kirínni, meg...
1: Akkor hiába küldtem át azt az e-mail, azt a steampunkot szemüveget?
0: Én nem szeretem a steampunk cuccokat. A posztapokaliptikus dolgok, az pedig már a világ eddigi rendjének a pusztulása után van, és azokból a dolgokból építkezik, amik túlélték ezt a mondjuk nem, a
1: fogyasztói világ.
0: Igen, a fogyasztói világ végét, amik kicsit masszívabbak a többi dolgnál, bőr, fém, autókból, nagyon erős autók, tehát ami egyébként a társadalmi rend nélküli világ túlélését, nem, a társadalmi rend nélküli világban való túlélést tudják egyébként neked biztosítani, vagy garantálni. Tehát azért kell minél nagyobb motor az autóba, hogyha valakit meg kell előzned, vagy valakit le kell szorítani, akkor meg tudja tenni.
1: Egyébként. Érdekes, hogy akkor ebben az esetben arról van szó, hogy
0: a központi
1: hatalom hiányában kialakuló értékválságban ismét ilyen evolúciós mechanizmusok lépnek életbe, amelynél az erősebb egyedeknek a továbbélése biztosított csak.
0: És egyébként valószínűleg ruházatból is, amik jobban bírják a hordást, jobban bírják az igénybevételt, azok jelennek meg az embereknél.
1: És figyelme, és ez egyébként ennek a posztapokaliptikus világképnek van egyébként ilyen művészeti megnyilvánulás, vagy
0: reflektált
1: erre? Aha. Azt nem tekinthetjük annak?
0: Én annak tekintem. Kivéve a Mad Max 3-at, mert hogy ez annyira katasztróf, azt hiszem, hogy ez a világtörténelmi legrosszabb film.
1: Abban játszik Tina Turner?
0: Igen. De olyanok vannak benne, hogy ezt nem hiszed el, hogy épp ezt ember filmbe belet, ez tényleg ízé vonatablakon kívülről bedugott fej, és ízének a serpenyővel verése, meg hasonló, mint hogyha egy ilyen burlesque filmet néznél. Nagyon rossz ez a film. Nem is értettem, hogy ez hogy kerül ide.
1: Én sosem az egész Mad Max-et nem tudtam magamivá tenni, és valószínűleg pont amiatt, amiről beszéltél, hogy ez a világ összeomlását követő értékválság, a fogyasztói világ iparcikkeiből építkező barkácsolás, és ez a rendkívül erős tekintélyre épülő rendszer, ettől én a hátborzongást kapok egyszerűen, meg tudom, igen, tehát egy ilyen szép őzike, meg a tigris együtt az édenben, ezt tudom elképzelni jövőként.
0: Mindenkivel
1: lefekszik, mindenki boldog, nagy bujaság van, mindenki ki tud teljesedni. Én egy ilyen, inkább ilyen 68-as nagy hullámot tudnék elképzelni, mint egy ilyen posztmodern világot, ahol aztán később szakáros férfiak hülye benzinmotorokat brüngetve teszik meg a rosszabbnál rosszabb cselekvéseiket a gyengébekkel szemben.
0: Ja, mit mondjak erre? Persze, akkor össze fog ölelkezni a őzike meg a tigris.
2: De nem, vannak olyan posztapokaliptikus filmek is, amikben ilyen kedves vége van a történetnek.
0: Igen?
2: Igen.
1: Persze.
0: Melyik
1: az?
2: Nem tudom a címét, de
0: mit tudom, hogy hanyadik napon?
2: Lányos skifi.
0: Én azt tudom, hogy
1: lányos skifi. Girlfriends. Halló?
4: A steampunkra egy pillanat visszatérve. A steampunk az nem egyenlő a Shadowrun-os világgal?
0: Nem, én nem vagyok ebben otthon, nem szeretem a steampunkot, sőt, rosszul, borsózik tőle a hátam, úgyhogy ezt nem tudom.
4: Mert a steampunkhoz, amit én tudok, ugye volt ez a szerepjátékos őrület így a 80-as évek, 90-as évek környékén, és akkor volt egy játék, vagy
1: ez a lapozgatós.
4: Igen, a lapozgatós is ennek a része volt, de ugye volt ez az AD&D, vagy a D&D, ez a Dungeons and Dragons, meg a Advanced Dragons Dungeons nevű a Tolkien világból kinőtt ilyen dolog, és akkor volt egy Shadowrun nevű változata is, ami viszont ez a steampunk alapjai, amennyire én tudom, és azért az nem egy ilyen tiszta gőzgépes akármi, hanem az is világégés után, tehát az is posztapokaliptikus, csak úgy kell elképzelni, hogy a világ változása, ugye a világba változik, és így a mágia is úgy gondolják, hogy változik, és akkor visszatér a mágia, de a technológia is megmarad, és akkor ez okoz egy ilyen viszonylag nagy világégést, és az okozza a fajok megjelenését, meg a különböző mindenféle ilyen extra megjelenés. Ugye azért van ilyen technikai mágus, aki a számítógépekkel molyol.
1: Az óriási.
4: Igen, szóval az egy azért érdekes, mert az is egy ilyen kifigurázása, vagy klisézése a jelenlegi világnak, és ugyanazokkal a problémákkal foglalkozik, csak sokkal elnagyoltabban ott az ork, a cigány ork, az megjelenik, mint ork, tehát ő orká válik, mert ahogy megerősödik a világnak ez a mágikus része, visszajönnek az ősi fajok, amik a mesékben léteztek, és azok így
5: pusztítani. De lehet, hogy már összemosom a dolgokat, mert sok ilyen fajta játék volt, és igazából ez mindig egy markáns, töröljük el a jelenlegi helyzetet, szakítsuk ki a figurákat ebből abból a síkból, ahol ők éppen vannak, és vigyük el a problémákat egy sokkal tisztább térbe, ahol a problémával önmagával tudsz foglalkozni, és ezt járták körül ezek kis regények, az ők is maguk egyszerű és ponyva irodalom módján, de gyakorlatilag ugyanezekkel a problémákkal, társadalmi rendszerekkel foglalkoztak, hogy most egy hierarchiális rendszer jön létre, ahol egy férfi a vezető, egy ilyen volt ezredes vagy százados, ki magához ragadja a hadifejlesztéseket, és akkor ilyen óriás robotszörnyeket gyárt, vagy egy lecsúszott kis gettó tolvajról van szó, aki nem tud kiszakadni, és egy vagy gnóm, meg eleve már az ő kinézete is kirekeszti a társadalom nagy részéből. Szóval ott voltak ilyen szerepek, amik megjelentek, és szerintem ez a Shadowrun-ban, illetve a Steampunk-ban ugyanígy megjelenik. Az igaz, hogy van egy divatja, és van egy hozzá kapcsolódó hype, mint a Wild Wild West, az is az egy tipikus Steampunk film, de az sem nem játszódhat a múltban, hiszen a plazma fegyverek, vagy mit tudom én, ez soha az életben nem volt ilyen. De hiába néz ki, hogy ő lenne, csak egy allegória.
0: De hogy nekem erről az az érzésem, hogy a steampunk az, hogy mondjuk a 19. században a technológiai fejlődésben hívő emberek elképzelték a jövőt.
5: Aha. Igen, ez egy Jules Verne jellegű dolog.
0: Igen.
5: Mindenki léghajóval jár. Igen, csak azt kell tudni, hogyha mondjuk elpusztít a világ, akkor ugye megszűnnek a gyártósorok, megszűnnek ezek a technikai vívmányok, de az emberek azzal főznek, ami ők lesz. A gőz nem tudjuk elfejteni, viszont nagyon könnyű előállítani, és ezért könnyű egy gőzgépet létrehozni. Van egy óriási géped, ami mondjuk, mit tudom én, elektromos áramban működött, akkor kell áram, hogy csinálsz mellé egy gőzgépet. És akkor így jön össze az, hogy egy vadonatúj tank, egy óriási nagy gőzgéptel a háta mögött, és ez az így
0: Ja, csak hogyha mondjuk úgy pusztul el a világ, hogy mondjuk a növényzet is elpusztul, akkor elég nehéz gőzhez jutni, mert oké, amíg van szén, el kell valamit égetni hozzá. Vagy víz kell.
5: De ezért visszaesik a társadalom nagy része, tehát a társadalom részei szétszakadnak, és van, aki mondjuk visszavonul a természetbe, és ott megszűnik a technológiai forradalom, tehát lesz fa. Mert ott a technikai töretlen növekedés, ez megszűnik, és akkor lesznek ilyen kis fragmentek, hogy van egy kis település, ahol még mindig minden high-tech, és elektromos ajtók vannak, meg kamerák, meg űrhajók, meg akármi, és van a másik véglet, ahol pedig épp hogy fa van, vagy még az sincs, és ágyékötőben rohangálnak az indiának az erdőben. Ugyanez van most is, csak ez egy sokkal elnagyoltabb kép, és így megpróbálja egy kicsit ezt így boncolgatni szerintem.
1: De ez abban az szempontból nagyon érdekes, hogy amúgy van egy ilyen társadalom, hát nem is társadalom tudomány, de ilyen módszertani eszköz, a szenárióépítés, amikor egy-egy társadalmi problémát úgy próbálunk jobban megérteni és adekvát választ adni rá, hogy tovább fűzzük a történetet. Tehát például azt mondjuk, hogy mondjuk Józsefvárosban injekciós szerhasználatból van probléma, és tovább fűzzük, hogy hogyan érkeznek prostituáltak vidékről, hogyan robban be a mondjuk a HIV-bomba, és így levezetjük teljesen addig, hogy egy ilyen katasztrófát okoz, és ennek a szenáriónak a végig vitele az, ami valamilyen módon inspirálja az embert arra, hogy megelőzze ezt, és adjon más jellegű válaszokat. Ez nagyon izgalmas fejtegetés.
5: Szerintem is. Mindig jó játékok. Egyébként én kötelezővé tenném a szerepjátékokat az iskolában.
0: Ó, én is.
5: Azért nehéz azonosulni egy más ember problémájával, mert sosem tapasztaltad személy szerint, tehát nem bújtál a bőrébe, nem gondoltad bele magad. És ha ezeket a játékokat elkezded játszani, akkor mindig rájössz arra, hogy más emberként, más lényként, más kaliberekkel, más kihívásokkal szembesülsz, és sokkal könnyebben tudod elfogadni a másságot. Szóval szerintem érdemes lenne a tolerancia jegyében ezeket fejleszteni, akár a steampunkot, akár a klasszikus játékokat. Nem igazán van ennek, vagy a posztapokaliptikus dolgokat volt, ez az országút harcos alapozgatókönyv, ez tipikus Mad Max világ, de neked biztos nagyon tetszene, hogyha egyszer így belefutsz antikváriumban, nézd meg, arhavjukat fogsz röhögni rajta.
1: Megveszem neki szülinapjára.
0: Nekem nincs születésnapom.
5: De ez pont úgy jó, ahogy megszületed. És ezek szerintem nagyon fontos dolgok. Kicsit, ugye ponyva mindenképpen az egész irodalom, meg az egész, nincs nagy mélység benne, de azért lehet általánosítgatni belőle.
1: Köszönjük szépen! Köszönjük, Csomi! Ez jó egyébként, meg az egész másság elfogadás, meg a igen. másik szerepébe belebújni.
0: Várjál csak annyi, hogy a steampunkkal kapcsolatban van egyébként cseten megfejtés, hogy az a steampunk a viktoriánus korban létező alternatív valóság.
2: Ahhoz képest a Shadowrun, amiről szó volt, az meg cyberpunk.
0: Arra én már nem térnék ki, hogy ez valóban az-e, mert hogy egyikünk se olvasta, úgyhogy ezt nem tudjuk megítélni. De hogy ez a meghatározás, ez nagyjából egybecseng azzal, amit én gondoltam, hogy abban a korban, amit elképzeltek a technológiai fejlődésbe hívők, hogy hogyan fog a jövő kinézni, vagy akkor éppen egy alternatív valóság. Jó,
1: okay. Egyébként a Tilos Maratonon ugye szervezünk egy tematikus napot, ami elsősorban a héttérítés és az FMXXX gyökereiből kezd majd így kibontakozni, és hát itt természetesen egy ilyen gender semleges, ám de a meleg szubkultúrára vagy kultúrára érzékenyen reflektáló nap lesz a Szivárvány napunk, még csak munka címe van, szerdát szerettük van a Szivárvány szerdának, de a KED lesz majd ez valószínűleg, és itt például azért valamennyire a célként szerepel, hogy szeretnénk olyan karaktereket megjeleníteni, amelyek egyébként távolabb állnak tőlünk, és akár a közös szórakozás, a közös adománygyűjt és a közös lét az, amelyik megint csak elmossa ezeket a távolságokat, és sokkal közebb tudjuk érezni majd magunkhoz a lüktetést. Nem?
0: Bár
2: igen.
1: Jó lesz. Találtam szlogent is tényleg.
2: Szóval a protagonista pszichodrámának ugye az az alapja, amikor helyzetek vannak az életedben, aminek egy része te vagy, egy része pedig a többi szereplő, és a protagonista pszichodráma alapja a szerepcsere. Amikor az van, hogy van egy konfliktusod valakivel, azt felrakod azt a konfliktust a színpadra, és nagyon hamar az történik, hogy oké, akkor szerepcsere, és tulajdonképpen beleállsz annak az embernek a szerepébe, akivel konfliktusban vagy, és ilyen óriási feloldódásokat lehet ebben találni.
1: Hát meg nagyon jól lehet használni konkrét eszközként, én például jártam az Erdély Ildikó szociodráma, most majdnem azt mondtam, hogy szakkör, de szeminárium volt, ahol a pszichodráma eszközeit alkalmazva különböző társadalmi problémákra próbáltunk reflektálni. Tehát például, mondjuk akkoriban a Hollán-Ernő utcai tűcsörében dolgoztam, és volt egy kliensünk, aki nem volt injekciós szerhasználó, de velük pörgött, nagyon sokat gyógyszerezett, és vajon szerettük volna feloldani azt a problémát, hogy ne járjon oda, és kössön egyre szorosabb kapcsolatot az injekció szerhasználókkal, holott neki nem kéne.
0: Úgyhogy mivel... kitiltattuk.
1: De mert azt nem szerettük volna, hogy akkor a segítő helyről kitiltjuk őt, és ekkor például azt mondta, hogy oké, nézzük meg ezzel az eszközzel, hogy milyen választ tudunk adni, és gyerekek, fantasztikus volt, 3 órát követően olyan exakt válaszokat és cselekvési rendszert tudtunk kialakítani, amelyik sikeresen menedzselt ezt a helyzetet. Megdöbbentő volt. Tehát ezek a különböző eszközök, ezek nagyon sok esetben képesek a problémát alapszinten menedzselni, ezért is fontos az, hogy tudjunk ezekről, minél nagyobb ismereteket szerezzünk ezzel kapcsolatban. És elsegít hozzá mindenkit a Hétérítő című műsor. Megérkezett közben Brückner János, jól látom már kint van a társalgóban, most nevezzük így, úgyhogy egy picikét kimegyünk, összerakjuk a dolgainkat, hogy beállítjuk a mi ez, nem kamera?
0: Mikrofon.
1: Mikrofont és a többit,
0: Atya
1: és akkor
0: ég.
1: Hamarosan folytatódik majd a Don't Believe the Hype című kiáltásról is fogunk majd beszélni itt a Héttérítőben.
6: Don't believe.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Héttérítő című műsor, és megérkeztek vendégeink, Mikó Ivett konceptor, Bence Péter kurátor, és Brückner János képzőművész, hogy tovább vigyük a K-betűs kifejezéseket. Egészen 10 óráig fogunk majd beszélgetni kortárs képzőművészetről, a Csiri csoportról, kiállításról, és hát természetesen elsősorban Brückner János művészeti projektjeiről, amelyeket átböngészve az utóbbi időben azt vettem észre, hogy milyen sok a héttérítőhöz köthető téma bukkan fel, úgy mint pornó, kábítószer, digitális világ, humán print, egy halom átkötés, amire nagyon-nagyon kíváncsiak leszünk, hogy milyen módon tudjuk ezeket kibontani. Ugye az apropója a mai beszélgetésnek az a Csili csoport által megvalósított Don't Believe the Hype című kiállítás, illetve ennek a megnyitója, amelyen V-ügynökkel is jelen voltunk. Valahogy akkor kezdjük egy picikét azzal, hogy maga a művészetiséget, mint a festőművész vagy rendesül, de nem?
1: Nem. Hátán is. Sziasztok egyébként. Mondjuk azt, hogy multimédia. Aha. Multimédiás művész, van multimédiás lejátszó, van multimédiás művész.
0: De festőnek tanultál.
1: Festőszakon végeztem, igen. Egy szuper klasszikus akadémikus képzésben vettem részt a Magyar Kézművészeti Egyetem.
0: És mikor? És hogy akkor ebből a nagyon klasszikus festőképzésből tényleg villám gyorsan elmozdultál abba az irányba, hogy akár infografikusan megzenésítve tudod megjelenteni a himnusz?
1: Hát figyelj, röviden annyi, hogy én úgy kerültem a képzőbe, hogy igazából nagyon sok előképzettségem nem volt, így az akadémikus képzés kb. 2 évig baromi izgató volt. Geometria, perspektíva, anatómia, nem tudom mi. Művészettörténet inkluzíve, és aztán utána elkezdett untatni ez a monomédiás mánia, hogy akkor csak festünk, csak kenünk, és mindenki a lelkének a problémáját kifesti, megkeni, ami egy teljesen érvényes dolog, de ha csak ez vesz körbe, akkor egy idő után megpróbálsz más kiutakat, vagy más megoldásokat keresni.
0: És tanultál matematikát, vagy programozást, vagy honnan ez a rengeteg digitalizált megközelítési forma?
1: Hát áthallgattam az intermédia szakra is, aztán a MOMÉ-ra animációs szakra is egy picikét, és hát ez úgy adja magát, hogyha elkezdesz bizonyos dolgokat foglalkozni, hogy bizonyos dolgok érdekelnek, vagy erre olyan vizualitású dolgok jutnak eszedbe, amit mondjuk digitálisan lehet csak megcsinálni, akkor egyszerűen utána ez, hogy hogyan működik, és ennyi. Szóval, hogy én, hogyha van, hogy be kell mutatkozni, hogy van, akkor nem azt mondom, hogy festő vagyok, vagy multimédiás, vagy intermédiás, hanem talán kíváncsi ember vagyok. És ez a kíváncsiság az, ami hajt igazából.
2: És mi neked a művészet?
3: Muszáj, mert hetek óta erről vitatkozunk, hogy mi az a művészet.
4: És ki a művész?
2: Hogy
4: jelenleg
0: erősen. Nyugodjunk meg.
1: Na hát én nem szeretném ezt kiemelíteni, mivel nem tudom a választ, az a helyzet. Szóval én nem tudom megmondani, hogy mi az a művészet. Egy pár dologról tudom, hogy az lehet. Azt is tudom, hogy egy pár ember az művész, de tulajdonképpen én azt mondom, talán mindenki lehet művész, vagy mindenki az is.
4: Biztos, hogy óriási tévedsz ebben. Nem csak az lehet művész, aki magasan iskolázott, és több évig tanulja azt a speciális művészeti területet, amiben ő művész szeretne lenni.
1: Azt hittem azt mondta, hogy aki magas. Ebben esetben nem.
4: De hogy odáig azért nem rugaszkodtunk.
0: De mondd, hogy így van. De kell tanulni hozzá, nem? Egyetemben.
2: De nem mondd már meg a vendégek, hogy mit mondjam.
4: Szájába a vendégnek a választ.
1: Szerintem nem kell tanulni hozzá.
4: Ne!
1: Én ezen a párton vagyok, tényleg.
4: Hát, akkor itt véget is ért a te rádiós szereplésed.
1: Köszönöm szépen a figyelmet. Legközelebb.
0: De akkor ez nem jelenti azt, hogyha valaki nem tanulja meg a professzor és az eszközök használatát, akkor nem lesz képes úgy átadni, hogy az valóban hatást keltsen.
1: Milyen eszközökről beszélünk, érted? Tehát, hogyha mondjuk valaki gyufagyújtó művész, és akkor a gyufagyújtást nem tanítják sehol sem, mégis mesteri fokon művészi szinten ülsz.
4: Maximum naiv művészet lehet.
1: Tehát, hogy nem tudjuk, hogy milyen eszközök vannak. Hát most itt egy párat felsoroltunk, hogy festészet, meg digitális, meg kódolás, meg mit tudom én, micsoda, de azon kívül van 1000 más, és van még több 10 000 más, amiről még nem is tudunk. Tehát akkor hogyan mondjuk meg azt, hogy ha te tudsz festeni, vagy tudsz szobrászkodni, akkor jó művész vagy. Hát akkor legfeljebb jó festő vagy, vagy jó szobrász vagy, ami remek jó dolog, és ez benne van abban, amit művészetnek nevezünk, tehát rengeteg sok más forma van még, amiről adott esetben még nem is tudunk. Tehát az nagyon fontos, hogy valóban kell egyfajta mondjuk így mesterségbeli tudás, de hogy az milyen tudás, vagy mire vonatkozik, azt nem lehet így definiálni. Szóval, hogy a művészet, hát mi az, fogalm sincs, de abban igazad van, hogy valamilyen tudás, vagy valami mesterség, plusz tehetség, plusz elszántság, kitartás, ezeknek valami keverik.
0: Hát de gondolom kell valamennyire, vagy kellhet valamennyire kapcsolata a közönséggel, hogy interakció jöjjön létre. Azért azt láttam, hogy a munkáid egy jelentős része interakciókra is épül. Akár a melegölelés projektre tudok gondolni, még tényleg egy fantasztikus projekt volt, azt gondolom. Illetve hát az, ahogyan, amennyire én látom, onnan nem értek hozzá, picit ilyen visszatérő mintázata, a kamuflázs, a fék, a nem valódi, a nem látható dolgok, és valamennyire bennem azt a képet hívta elő, ami, hogy hívják azt a festőt, aki a vásznakat összegyűrte és festett rá? Hantai? Vagy
5: Hantai. Hát,
0: hogy a Hantai esetében is ugyan nem látható dolgok, a nem festésnek a művészete, tehát az eltakart dolgoknak a megvilágítása, megjelenítése fontos, hogy ez nálad mennyire jelentős, vagy mennyire következetes ez a fajta választás?
1: Hát nagyrészt igen, szóval, hogy nagyrészt ezek tudatos dolgok, mivel hogy ami engem érdekel, az üresség, meg a hiánynak a színrevitele. Amit aztán adott esetben a hallgatók töltenek ki, vagy töltenek fel, vagy animálnak meg, vagy keltik életre.
4: Ez egyébként ez tök érdekes, teljesen személyes vonatkozásból, hogy szerintem, amit én ugye nagyon szeretek zenében, ez a román minimál, ami szerintem megint csak az ürességnek, meg a hiánynak a kifejeződése valahol a zenében, plusz a Bret Easton Ellisnek a regényeit, amiben megint az üresség van, több száz oldalon keresztül körül írva, meg a kiüresedés annyira jó.
0: De ez ilyen korkérdés egyébként?
1: A kiüresedés vagy az üresség? Én számomra ez inkább egy ilyen technika. Tudod, én azt szeretem, én is ilyen típusú művészetet szeretek fogyasztani, ez egy csak ilyesmit, amikor te úgy csapdába esel. Tehát adott esetben nem is tudod, hogy az művészet, amivel most éppen szembesültél, hanem valamit kaptál, valami történt veled, és akkor utána később persze kiderül, hogy ezt valaki csinálta, vagy ennek egy részét valaki kitalálta, vagy ezt valaki oda tette az utadba, vagy nem tudom mi. De hogy ez a fajta csapdába ejtés, és csapdába esés, áldozatul esés, és elkeveredés, félreértés, teljes benézés, ez egy baromi érdekes pillanat, amikor nagyon sok minden megtörtént, és egy új perspektíva nyílhat ki számodra úgy, hogy ezen te nem is dolgoztál előtt, hanem ez egyszerűen megtörténik.
0: Ezáltal válik valóságossá?
1: Mondjuk így, ezáltal válnak bizonyos dolgok, vagy bizonyos gondolatok, bizonyos akár érzések, amiket mondjuk azért nem éreztél, vagy nem abban a formában, vagy nem úgy tudtál róla, vagy nem abban a fiókban volt a fejedben, valóságos és jelen való.
4: Egyfajta megvilágosodás.
1: Hát nem tudom, lehet, vagy elsötétedés. Tehát, hogy az is lehet, hogy még sokkal sötét, még egy pincéből beleesel.
0: Az, hogy human printként határozol meg ilyen feltöltési technikákat, tehát az, hogy embereket bizonyos szempontból csapdába ejtve arra kényszerítesz, hogy amúgy jelenítsék meg ők az általad elképzelt dolgot, ez mennyire konceptuális törekvés, és mennyire ilyen véletlenszerűségre törekvés? Mert itt ebben is van egy ilyen látszólagos ellentmondás.
1: Hát ez egy konceptuális prank igazából, szóval... Az egész ötlet, hogy számok alapján pixeleket fessünk meg, az onnan jött, hogy a diplomunkámban tulajdonképpen egy festészeti öngyilkosságot akartam végrehajtani, és magamat egy nyomtatóvá átalakítsam a lehető legembertelenebb módon. Tehát egy előre meghatározott processzust, egy digitálisan lefektetett processzust hajtsak végre, és mivel egy ember vagyok, nem gép, biztosan hibázni fogok, és ez a hiba fog esztétikai értéket generálni egy festményben. Aztán miközben azokat úgy festegettem, ebben én valójában élvezetet találtam, és arra gondoltam, hogy hát ezt miért ne csinálhatnám, miért én csináljam meg az összes képet, miért ne csinálhatnám meg akár más is. És akkor aztán innen jött az ötlet, hogy akkor ne mondjuk mit te kifessék, hanem lájkokkal pecsételjék te, és akkor úgy lesz abból kép. Ami ebben szerintem érdekes, az egyrészt az, hogy egy közösségnek a tulajdonképpen a kollektív tudattalanját láthatóvá teszi. Ugye itt ez egy, úgy kell ezeket elkezdeni, egy nagy üres papír van rajta, négyzetrácsokban számok, és akkor mellette van egy ilyen használati utasítás, hogy hogyan lehet lájkolni, vagy hogyan lehet egy képet megjeleníteni, hogyha akarsz. Amilyen száma, annyit kell belepecsételni.
4: Akkor én voltam azon a kiállítás megnyitódon is, ahol lánglelkűek, vagy nem tudom.
1: Igen.
4: Hát rögtön belevittem a művészeti értéket, a hibázásra, úgy kezdtem el akkor ott színezgetni, hogy első olvastam egyébként, hogy mi ez az egész, miért vannak számozva a dolgok.
0: Szóval akkor te rontottad el végül.
4: Én, rögtön, kb. Elsőnek, azonnal.
1: De hogy ez, ez,
4: de
1: ez
4: hogy én voltam itt a művész, bocs, akkor.
0: Ibet akartál valamit mondani. Ja,
4: akkor.
0: Ja, akkor nem te rendkezti?
4: Ez a kintzegetszem.
5: Ja, hogy ott értem ráadásul.
4: Igen, ti így vagytok a teszem.
0: Ne vigyük félre a témát. Hogy ebben, ebben az egész megjelenítési folyamatban azért azt látom, hogy nem vagy egyedül, sőt, valamennyire ugyanazzal vagy hasonló, tehát hogy egy stábbal dolgozol. Itt van belünk Bence Péter kurátor is, az ő neve is gyakran fölbukkan ebben a, ezekben a projektekben.
1: Ez így van.
0: Mennyire dolgoztok tímként, és mennyire vannak önálló törekvés, vagy azt kicsit azt szeretnék kibontani, hogy mennyire is hogyan működnek ezek a projektek, hogyan ennek létre, hiszen itt videó van általában, itt nagyon sokféle tevékenység kapcsolódik össze.
6: Sziasztok! A művészet részét azt a János csinálja, és én meg azt a platformot, vagy azokat a bemutatkozási lehetőségeket próbálom lehetővé tenni a számára, ahol ezek el tudnak jutni a közönség felé.
0: De te művészettörténész vagy? Vagy micsoda?
6: Nem. Én egy autodidakta.
0: Menedzser vagy?
6: Igen, tulajdonképpen, vagy az art dealer is egy teljesen jó megfogalmazott.
0: Art dealer, de szép, ez Istenem! Igen.
6: Aha. Hogy azzal foglalkozom, hogy az, amiket a János vagy más művészek létrehoznak, azoknak olyan vevőket találjak, hogy utána lehetőségük legyen a művészeknek ebből megélni, vagy fenntartani magukat, mert ez ilyen nagyon nagy probléma szerintem, hogy a képzőből kijöve azok a képzőművészek, szóval, hogyha úgy számoljuk, mondjuk tavaly azt hiszem 32 vagy 36 ember végzett a festőszakon, na most 36 darab festőre nem biztos, hogy van szükség Magyarországnak.
0: De lehet úgy megcsinálni az egészet, hogy majd legyen szükség akár 72-re is?
6: Nem.
0: Akkor mint a szociológus kb. 120 buli.
1: Hát szükség lenne, csak piac nem tart. Nincs piac. Nincs, ami eltartsa.
6: De hogy Németországban is mondjuk ott mondjuk 2-3 ezer diák végez, de ott se fog tudni 2-3 ezer diáknak galéria lehetőséget nyújtani a folyamatos bemutatkozáshoz. Szóval, hogy nem biztos, hogy tényleg kell az, hogy legyen ennyi sztárfestő vagy jó festő. Ki kell választani azokat a művészeket, vagy azokat az embereket, akik ezt szeretnék csinálni. Szóval, hogy ez azért a művészeken is nagyon sok múlik olyan szempontból, hogy ha te művész akarsz lenni, akkor nem azért fogsz elkezdeni festeni, mert a képeidet több ezer dollárért fogják eladni, hanem azért, mert neked ez a passziód, és vagy tényleg ez a hivatásod, és más bemegy reggel 8-ra dolgozni, ha János fel kell reggel ugyanúgy 8-kor, és elkezd gondolkodni projekteken, és amikor mondjuk emberek azt mondják, hogy hát ez a művészet igazából nem is munka, én ezért nagyon jót szoktam mosolyogni, mert tényleg mondjuk egy művészt, hogyha nézel munka közben, akkor lehet, hogy 5-6 óra úgy telik el, hogy ül egy székbe és dohányzik, vagy megiszik egy teát, vagy egy kávét, vagy egy sört, és semmi nem történik. De közben meg az agyában olyan gondolatok terjengenek, ami mondjuk lehet, hogy egy perc alatt, egy óra alatt, vagy egy hónap alatt az kivetül a vászonra, vagy bármilyen médiumban megvalósul.
0: Neked, mint Art Dealernek, vannak a gazdasági törekvéseken túlmutató társadalmi küldetés, vagy társadalmi funkciót is betöltő feladataid? Tehát mennyire törekszel mondjuk arra, hogy a Jánosnak, vagy az általad menedzselt művészeknek a produktumai betöltsenek nagyon tudatos társadalmi küldetést?
6: Nekem ez abszolút nagyon fontos, én gazdasági végzettséggel rendelkezem igazából, és innen jött az egész, de nagyon fontos az is, hogy olyan dolgokat csináljak, ami a társadalom számára fontos. Szóval, hogy olyan dolgok mellé nem szívesen teszem le a voksomat, ami nem gondolom azt, hogy hiteles, de hogy ez a nagyon fontos a művészeti hitelesség, és mondjuk egy művész attól lesz hiteles, hogy mondjuk 25 éven keresztül űzi az ipart anélkül, hogy mondjuk eladják a képeit, vagy gazdaságilag nem sikeres, de akkor is kitart, és mondjuk 25 év után eljön egy siker. De visszatérve arra, hogy mennyire fontos a közösség, mondjuk egy ilyen csili csoportos kiállításnál, nekem ez az egyik legnagyobb öröm, hogy eljönnek 0-tól 99-ig, és mindenki talál magának olyan kapcsolódási pontokat, vagy olyan dolgokat, amiben azt mondja, hogy ez nagyon jó, és lehet, hogy valaki azt mondja a János egyik festményére, hogy hát ez borzalmas, de lehet, hogy a lájkolást azt iszonyatosan élvezi. És szerintem ez tök jó, és már megéri ezért kiállításokat csinálni.
3: És hogyan találsz piacot a művészetnek? Tehát ugye a kiállítások az a legfőbb eszközöd arra, hogy piacot teremts, vagy?
6: Az lenne, igazából az lenne az álomszerű dolog, hogyha lenne olyan közönség vagy felvevő piac, hogy kiállításokon annyi ember legyen, de mondjuk, hogyha úgy számoljuk, hogy mondjuk 100-150 válogatott ember eljön mondjuk egy kiállításra, akiket meghívunk, vagy mondjuk eljönnek maguktól, potenciális vásárló az körülbelül 1-2%. Uh-huh. Ja, hogy ez a ez a helyzet. Akkor. És ezen kívül meg külföld az, ami sikeres lehet. Nekünk Bécsben is van egy irodánk, és azon keresztül azért elég sok olyan külföldi emberket tud beáramolni ebbe a rendszerbe, akik felvevő piacként tudnak.
1: Igen, meg hát itt ugye nem csak a piac az, ami egy fontos tényező, hanem még visszautalva arra, hogy ez az egész hogyan is működik, hogy Everybody Needs Art, ez a neve ennek a bekategorizálhatatlan eseménysorozat és történéssorozatnak, ami arról utal, hogy ez visszautal megint csak arra, hogy amikor egy képzőművész kijön az egyetemről, vagy kijön a műteremből, vagy bejön a műteremről, akármikor történik, nagyon kevesen foglalkoznak az, hogy az, amit ők csinálnak, az kihez, hogy hova, vagy hogyan fog elérni, kinek jó ez, ki lesz ennek
3: a különbség. Abban a pillanatban megszűnik a művésziség, nem? Hogyha elkezdesz a piacra dolgozni. De tehát, hogy ez akkor ilyen gyertesen.
1: A piac és a közönség, az ne keverik össze. Ezek különböző fogalmak. Az, hogy hogyan fog az, amit te csinálsz pénzre, vagy bármilyen fajta gazdasági, nem tudom mire, átváltódni, és az, hogy az, amit te csinálsz, ki számára érdekes, vagy ő ezt hol láthatja, hogyan fogja befogadni, vagy itt mi fog vele történni? Ez azért két különböző dolog. Uh-huh. Az egy dolog, hogy a magyar oktatásban egyikről sincsen szó sohasem, de attól függetlenül ez még két, szerintem, ha bár tényleg összefüggenek, de én uh-huh. szeretnél ezeket külön kezelni. Uh-huh. Mert a művésznek nem az a dolga, hogy kék 50x70-es képet fessen, amit aztán az XY elad a Z-nek, hanem az a dolga, hogy olyasmiket csináljon, ami az ő számára releváns közönségnek, releváns közegben működjön. Uh-huh. És ez a kettő, tehát az, hogy az abból pénz legyen, és az, hogy a közösség vagy a közönség számára egy élmény vagy valami megtörténjen, ez a kettő valójában egy nagyon szerencsés esetben találkozhat. De ezek azért különböző dolgok.
0: Uh-huh. Mi ebben a találkozásban a funkciója a konceptornak? Van-e funkciója itt?
6: Mit csinál
0: a konceptor? Igen.
4: Jaj, hát a Beke Lászlónak egy egész elmélet, rendszert kellett kidolgoznia, hogy én megtaláljam a hivatásomat. Szóval tőled...
1: Köszönjük, igen. Igazán kedves volt tőled.
4: Igen, és emlékszem, hogy az alkotás útjában beszélt ugye a post-contemporary-ról, és akkor ugye, hogy talán a kurátor szót is boncolgat, hogy talán a konceptor, meg nem, és nem tudom, hogy milyen értelembe értett ő ezt a szót, de nekem ennyi elég volt, mert úgy éreztem, hogy megvilágosodtam, és ezt a szót kerestem már évek óta.
0: A hintintében a kreatív félreértés az egy ilyen állandó. Szeretjük ezt mondani.
4: Igen. Szerintem az a funkciója, hogy mondjuk adott esetben volt egy a Csili részéről egy programszervező, a Dávid Anikó, volt egy kurátor, a Péter, a művész János, és én, mint konceptor, ezt a három elemet mondjuk találkoztatom jó időben, jó helyen, jó projektben, és így létrejön valami rendkívüli, ami nem csak a miénk, hanem ez egy fontos, hogy ez egy közösségi dolog. Ezért is van az, hogy Csili csoport a neve, tehát a Csili Művelődési Központ ...nak és a Pest-Erzsébeti lakosságnak csináltuk, meg ugye mindenki másnak, aki...
0: És mit szóltak most, hogy sikerült fullra vágni a megnyitó nagy Csili művelődési házat, mert hogy gombostűt nem lehetett lejteni ezen a kiállításon, magam is meglepődtem.
4: Én is, de amúgy valahol számítottam erre.
3: Az hány ember jelent?
0: Hát az ilyen 100-nál több ember szerintem, nem?
4: Lehet, hogy volt már utána is, mondjuk a mennyitó után is már is zártunk volna, és akkor beszállunk busznak.
1: Én nem tudom pontosan, mert az elején kiugrottam az ablakon.
0: Egy kicsit bontsátok ki kérlek ezt a performance-ot, ami a megnyitó volt, mert hogy ez rendkívül érdekes, izgalmas, és hát nem egy szokványos kiállítás megnyitó volt. Mi történt itt pontosan?
4: Hát nem tudom, nekem csak annyi, hogy nekem volt egy vízióm, ugye én mindig intuíciókból, víziókból és megérzésekből dolgozom, de ezért megyek mindfulness tanfolyamra mindjárt, hogy ne csak ezekre tudjak támaszkodni.
7: Ez egyébként, bocsánat, csak szerintem a mindfulness az pont az intuíciót, mint gyakorlatban használható készséget, az fejleszt.
0: Hát igen, hatékonyá tesz, hiszen benne a hosszas és végtelen álmodozással.
4: Akkor még tökéletesen.
7: De szóval az intuíció fejlesztem. Szerintem az egyik legjobb.
0: Persze, csak hogyha formában van, akkor képes valóban teremteni, de ne vigyük most el Mikó Ivet és a mindfulness
4: tanfolyamra. Nem, csak hogy nekem volt egy ilyen vízióm, hogy ugye ismertem úgy nagyjából Jánosnak a munkásságát, meg figyelemmel követtem, és
8: És ugye van egy ilyen performer vénája, vagy nem áll tőle messze legalábbis, és nekem csak annyi volt az ilyen bedobott ötletem, hogy nekem annyi volt, hogy egy autóval kiszállítjuk a Jánost, vagy kiszállítjuk a belvárosi művészetet, de ez tényleg még a legalapabb, legsztereotípabb gondolatokból jött.
1: Hát igen, valahol pont ezt akartuk megragadni, ez az egész megnyitó performance, hogy az emberek körében, akár Pest Erzsébeten, akik akár nem tudom, hogy egy kerületben, vagy a várban, van egy ilyen, hogy a beleégett a fejükbe, hogy a művészet az azért jó, meg a művész azért jó, mert cool, mert nagyon menő. És akkor azért lesz hiteles a dolog. És én azt mondtam az érdeknek, hogy ez egy tök jó sztereotípia, és én 1000%-osan érdekelt vagyok abban, hogy ezt minél jobban leromboljuk, hogy aláássuk. Úgyhogy akkor csináljunk egy olyan megnyitót, ahol ezeket a kellékeket megjelenítjük, és aztán a maga a dramaturgia pedig arra fog kifutni, hogy ez így eltűnik, szétfoszlik, megszűnik. Nem feltétlenül arra van, hogy hiteltelenné válik, hanem hogy ez megjelenik, és aztán átalakul egy olyan eseménysorozat, vagy egy olyan settingbe, ahol mindenki úgy megtalálja a helyét, és akkor mindenki jól érzi magát, vagy éppen élvezi a kiállítást. Úgyhogy ezért az egész valóban így kezdődött, hogy a Peti segítségével egy írtatlanul nagy terepjáróból kiszállva érkeztem meg, és akkor vittem én ilyen, az öltözékben, akkor a piros szőnyeg, tehát minden ilyen elemet azt így felsorakoztattunk.
0: Nagyon szép aranynyalóka volt az inget.
1: Igen, igen. Egy aranytömnyalóka.
6: Ez pedig egy kortárs ékszer Lőrinc Rékának az egyik munkája.
0: Nagyon szép munka. Folytasd.
1: És akkor ottan kiszálltam ebből az autóból, vakú, meg én nem tudom mi, és akkor ugye át kell ilyenkor vágni valamit, hogy az egész utaljunk arra, hogy az most így átadatik az embereknek, ez most az övék, most akkor tegy így van, egy performatív, így megtörténik. Ki volt veszítve egy ilyen bábú, ami egy per egy másolta a saját testemnek, azt így lefejeztem egy ollóval, és akkor szabad volt az út. Bementem a kiejtő térbe, aminek az ajtánál kettő biztonsági őr állt, akik a Csili dolgozói, és ez egy a Csilinek az egyik dolgozó és a fia volt.
8: Igen.
1: Ez ajtóban rengeteg sok papírban volt, tehát nem lehetett belátni, hogy mi van a teremben. Én ott így eltűntem, és kiugrottam az ablakon. És akkor utána meg beengedték a szekuritisok a közönséget a terembe, de senki sem tudta, hogy én most akkor hova tűntem, mert hogy ugye nem volt a modell, ezért bementem, akkor mi van. És akkor a Mihály is bejöttek a terembe, kezdődött egy tánc előadás, ami a
8: Tetszli Éva és a közgazdasági szakközépiskola tánccsoport.
0: Mi táncos fiatalok, nagyon
8: igen,
0: komolyabb
8: igen,
0: volt.
8: Fú.
1: Abszolút. Akik meg, ez megint egy csodálatos esemény volt, hogy ők mondták, hogy szeretnének egy ilyen valami táncadást csinálni a megnyitóra, aminek én szuper, olyan örültem, és írtam egy levelet, amiben körülbelül összefogadtam, hogy nagyjából miről is fog szólni ez a kiállítás. És hozzátette, hogyha bármilyen módon tudnak kapcsolódási pontokat találni hozzá, én annak nagyon-nagyon örülök, de hogy semmit nem szeretnék befolyásolni, vagy irányítani, vagy rendezni, abszolút. Teljesen rájuk bízom, érzik jól magukat, ez a lényeg. És hát a táncsoport vezetői és a középiskolás táncosok egy egész elképesztő remek előadást hoztak össze, ahol tényleg adaptálták azokat a gondolatokat, amik a kiállításra is megjelennek. Az ő saját, egyébként teljesen tradicionális, mind öltözködésben, mind a koreográfiában tradicionális táncukhoz adaptálták ezt a gondolat is.
0: De ez ugyanaz a csapdába ejtés, nem? Hogy ők tulajdonképpen kitöltik azt a vákumot, amit te megteremtesz azzal, hogy keretet adsz hozzá.
1: Lényegében igen. Én ebben még egy plusz dolgot látnék, hogy számukra, hát ők is alkotók, és akkor visszajön, hogy most ki a művész, vagy ki nem művész. Lényeg az, hogy egy teretet kaptak arra, hogy kreatívan álljanak hozzá valamihez. Tehát, hogy én nem mondtam azt, hogy én, mint a mit én, milyen nagy okos művész, most akkor azt mondom, hogy ezt így vagy úgy vagy amúgy kell, vagy így kell kinéznie, vagy ez úgy vagy nem tudom, hogy legyen. Hát teljesen szabad kezet kaptak, és ők éltek a lehetősége, és egy prima dolog jött létre.
3: Nincs ebben ilyen egoizmusod? Nem félsz attól, hogy a te kiállítás megnyitódra, ha másoknak ekkora teret adsz, akkor mi történik?
1: Hát ez a lényeg, hogy én az egómat csak úgy használom, mint egy képlékeny, összehugyozható játszótér. Szóval, hogy ott bármi megtörtént. Pont ez a lényeg. Pont ezért volt az egész eljátszva, hogy hogy ez az ikon, vagy ez az egész sztereotípia lerombolódhasson, vagy ez kinevetődhessen, vagy nevetségessé válhasson.
0: Hát illetve valamennyire tovább is él, hiszen az emberek vittek el onnan egy per egyes lenyomatokat, ami nem más, mint a mesztelen testednek a kétdimenziós változata, konkrétan nálunk is landolt egy az irodában, amit kitettünk, ami azt is jelenti, hogy bizonyos szempontból ez az ikonizáció, vagy nem tudom, egy kicsit azért engem emlékeztet a Jézusféle ikonizációra, hogy az, hogy ott van, és látsz egy embert, akinek szét van tárva a karja, és a tenyere felé mutat, ez egy nagyon szimbolikus jelentés, és hogy jelen van. És hogy több művészeti projektetben is ez a bábú, vagy ez a kétdimenziós változatod, ez kicsit ilyen önálló életet él, ami azt is jelenti, hogy Brückner János szétterjed a világban mindenhol, és hogy kvázi ilyen vírusként föl-föl bukkan, és újabb inspirációkat ad az embereknek. Hogy azért ebben van tudatosság, gondolom.
1: Hát van persze, meg ugye ez borzasztóan ambivalens ez az egész. Tehát, hogy ez az egyszerre, hogy ennek az egésznek az aláásása, az ugyanakkor meg a funkciójában mégis ellentmond, mert hogy valóban mégis ez terjeszkedik, vagy nem tudom, hogy akkor ott van minél több, és akkor ezek a bábúk, meg, tehát ennek a jelenlétnek, meg a távollétnek ez a folyamatos ilyen kettősség, hogy most akkor ez itt van, vagy nincs itt. Mert hogy ott is van, meg nincs is ott. Ugye ez a papírbábú pont ezért is így készült el, hogy egy ilyen nagyon standardizált ábrázolás, maga az a pozíció, az egy nagyon egyszerű helyről, az ilyen embert bemutató tankönyvekből van kopizva. Tehát ez a pozíció, hogy valaki szemben áll frontálisan, és a tenyerét felé mutatja, ez egész egyszerűen így ábrázoljuk az embert.
0: A default beállítás.
1: Igen, ez a default beállítás az ember ábrázolásnak.
0: Csak ebből a defaultizmus?
1: Többek között ebből, igen. Meg egy csomó minden más, olyasmi valami, ami az életünket alapértelmezett módon veszi körbe. Akár a digitális, vagy virtuális realitásokban, hogyha belépsz egy oldalra, a social media oldalra, mondjuk mindenkinek van egy default avatar képe, akár vannak default nicknémek, rengeteg a telefon, a csengőhangok, a háttérképek, szóval minden beállítható, meg személyesíthető, de vannak alapértelmezett dolgok, ami azt mutatja, hogy egy nagyon-nagyon halvány korporát fantázia hogyan képzeli el az embert. És ez egy ilyen nagyon-nagyon redukált, nagyon lebutított, nagyon-nagyon kiüresített valóság, akár elég, hogyha csak mondjuk a stockfotóknak a világaira gondolunk, azok is egy ilyen átlagos, egy általános fantáziát jelenítenek meg. Mit tudom én most, hogyha valaki beírja az internetre, hogy nem tudom, people having chat on the radio, akkor az rólunk szól végül is, de biztos nem úgy fog kinézni, mint most itt ebben a valóságban, ahogy van. Tehát, hogy így oltári nagy különbség, hogy hatalmas nagy szakadás van aközött, hogy milyen az a korporát, az általános fantázia, és milyen a valóság. És ennek a kettőnek az ilyen átjárása, egy folytonos egymásból való kiterjesztése, a digitális dolgoknak a fizikaiba való átültetése, és aztán vissza, ez borzasztó érdekesnek tartom, és többek között emiatt is foglalkozom ezek a jelenségek, amit defaultizmus néven foglaltam.
0: Hát sőt, ha jól emlékszem, akkor van is ilyen projekted, ahol a Hogy legyünk boldogokra van egy ilyen kézikönyv, amelyik már-már az IKEA-nak a bútor összeszerű katalógusát mintázva mutatja meg azt, hogy mik a boldogság szempontjai, és hogy hogyan tudjuk ezt elérni.
1: Igen, pontosan.
0: A Csili csoport konceptorának el kell mennie fél tízkor, ha jól tudom, úgyhogy akkor kérlek arról beszélj nekünk még egy picit, Ivet, hogy maga a Csili csoport az milyen módon lép túl egy kiállításon, és hogy milyen utat fog bejárni a következőkben, hiszen a héttérítő beleállt ebbe a Csili csoportba, ami azt is jelenti, hogy állandóan fogunk ezzel foglalkozni, tehát júniusra már annyira expertek veszünk művészetben, hogy már-már az alkotás útjának a szintjét fog elérni. Nem, ezt nem akartam mondani, inkább csak egy ilyen.
8: Hát a Csili csoport most ugye ez egy 6-6 hónapos projekt, de mindenképpen tovább szeretnénk vinni, mert ez egy alulról építkező dolog. Tehát úgy néz ki, hogy ugye kezdetben volt az igazgató, a Várhalmi András, a Csili Művelődési Központ igazgatója, a programszervező Anikó, aki ugye felkért engem a projektre, mondjuk mi média támogató és közreműködő téged, és akkor ezt, mint egy ilyen húlabdát így elkezdjük görgetni, és próbálunk minél nagyobb gombócot görgetni ebből, tehát már ugye bevontuk, vagy próbálunk minél több csatornát bevetni, hogy mindenkihez elérjünk, főleg a középiskolások, az általános iskolásokhoz, is, és mondjuk a, mondjuk nagyon, ez a fontos mondjuk az egész Csili projektben, hogy ugye itt is a megnyitón a középiskolások táncoltak, akkor a Béla meg a fia, akik a kiállítást építették, hogy ők is szerepet, vagy hogy mondjam, ilyen szerepet kaptak végül is a performance-ba.
0: Akkor
8: a ruhatáros Luca paparazzó szerepet kapott, tehát ezek a legfontosabb, ezek nem a részletkérdések, hanem inkább a legfontosabb mozzanatok a Csili csoport szempontjából.
0: És mi is delegáltunk egy paparazzót az FMXXX-ből, Evelyn Elklóknak a személyben, aki szintén kattogtatott, tényleg nagyon bátran.
8: Igen, és akkor hát ez a célja a Csili csoportnak, hogy tényleg így minél több embert, akár spontán módon, akár célirányosan bevonjunk.
0: Jó, köszönjük
8: és szépen. Semmi, csak hogy az a tapasztalatom, meg azt szeretném elmondani, hogy a Csilinek a közössége, mind a menedzsment, mind a látogatói nagyon nyitottak, és nekem ez annyira...
1: De igen, az elképesztő jól működött.
0: Hát nagymamák is ott voltak. És utána volt egy ilyen fék fal, amin ugye fék márkák, a Nike, az Apple, meg a Facebook volt fék szóval, ugye azzal a betűtípussal, és hát hiába mondta el előtte a műsorvezető, hogy pont az a fontos, hogy egyébként ne a legjobb selfie oldalunkat mutassuk, ne a
8: gyönyörűen
0: betódult a nép a fal elé, velünk az élen, szarrá fotózta saját
1: magát.
0: Óriási volt. Ez az ember azt mondta, hogy most itt a flow, ez tényleg. És akkor hihetetlen volt, és hogy bármilyen fotót csináltál, az első, hogy nem jó, csináld újra. Mondtad volna, hogy de hát az lenne a lényeg, nem, ez szar, újra csináljál, nem jó. Ezen nagy az orrom, ezen kicsi a vállam, nem tudom. Jó, akkor innen fogjuk majd folytatni némi zene után, és akkor köszönjük szépen Ivettől, elbúcsúzunk, elmegy Mindfulness-re, és akkor pedig majd folytatjuk tovább a Bence Péter és Brückner Jánossal itt a hétérítőben a művészeti kalandozásainkat.

0: Tilos Rádió hétérétű vendégünk, Brückner János képzőművész, Bence Péter kurátor, és éppen távozik tőlünk Mikó Ivett konceptor. Mi pedig folytatjuk a műsort Kittikével, Szabó Krómmal és Veren Ferivel.
1: De egyébként jobban szeretem még mindig a végnököt itt, szóval.
0: De csak ma a kábet.
1: Ja, persze.
0: Igen, te továbbra is projekt, Brückneres projektben fogunk akkor majd kalandozni, és ezek közül az egyik nagy kedvencem a Meleg Ölelés című projekt, amelyben megöleled Andreát, a férfit, aki biztos emlékeznek rá a hallgatók, nagy kedvencünk volt az LMBTQ felvonuláson, nevezzük egyszerűen Pride-nak, a
1: gondolatosaknak valami nem
0: így van, és tényleg azt gondolom, akkor is megdicsértük, egy rendkívül ízléses és számunkra nagyon tetsző performance volt, ott van annak a helye, bármikor arcunkkal, nevünkkel vállaljuk, hogy ez nagyon fontos, és jó dolognak tartottuk, amit ott csinált. Sajnos nem volt ezzel így mindenki, ezért perre került sor a Központi Kereti Bíróságon, ahol is a tárgyalás követően János megölelte Andrát, minek az volt az érdekessége, hogy Jánoson egy ilyen nagy magyarországos robásírásos fekete póló volt.
2: Igen, egészen pontosan de nem akarom őket most megbátani, nemzeti érzelmi motorosok. Igen, mert igen. Hogy ő annak a klubnak a vezetője perelte be az Andreát, amiatt, hogy az ő logójukat, ami ez a Nagy Magyarország, tehát piros-fehér sávokkal, és a közepén egy motoros embernek a rajza, kvázi.
0: Hátrafelé nyilazva.
2: Aztán most azt nem tudom pontosan megmondani, nem. De lehet, hogy igen.
0: Valami hasonló.
1: De annyira ultra gagyi lenne, hogy...
3: Jó van már.
2: De a lényeg az, hogy ők azért peretébe végül az Andreát, mert hogy az Andrea képén, ugyanott volt egy ilyen Nagy Magyarország, és akkor ez a logó volt átalakítva egy faszát tulajdonképpen, és ez volt a probléma.
0: És ezt már nem lehet, hogy mi?
2: És azt nem lehet, hogy jogosulatlanul, vagy nem tudom, hogy hogyan használta ő föl az ő logójukat. Ez,
0: azt mondja, még egyszer valaki fölmeri használni a hetest ebben az életben, az de biztos, nem. Hogy a szalfiterlemben.
1: Egyébként, de szerintem ez megállt a helyét, ez a vád, mert hogy a motoros nélkül a logó az igazából egy Nagy Magyarország térkép, amit bárki használhat, és lehet a Nagy Magyarország közepére bármit, egy pénzt is.
2: Na most ugye akkor a helyzet a következő volt, hogy beperelték, ez egy dolog, de közben meg ugye ők az ő Facebook oldalukon keresztül a halálos fenyegetésekkel bobázták az Andrát, sőt, vérdélt is tűztek ki a fejére. Az Andrea nekem panaszkodott, mert azt mondta, hogy mi szólt, hogy valami 3500 euró, azt mondja, hogy ennyi, hát ez beszélt használt
4: fiatalt.
2: Tehát ez, akkor legalább valami rendes pénz.
1: Szegény golymotorosoknak nincs. De van, nekik van pénzük, mert tele vagy
2: a... Ez nem a golymotorosok, a golymotorosok...
0: Te bíróságra juttatsz minket.
2: Ja, vigyázz, hogy mit
1: tudom én.
2: Na, tehát ez két különböző szervezet, és én, ha jól tudom, de megint csak lehet, hogy javításra szóval mondok, hogy a golymotorosok szervezete azt hiszem, hogy gagyinak tartja a nemzeti érzelmi motorosokat, mert tehát, hogy van valami ilyen opozíció a kettőjük között.
0: Hát ezek a szélsőboldali mozgalmaknak már a 30-as évektől kezdve van egy ilyen megosztottsága, ami a 40-es évek elejére ugye addig fajul, hogy mindenki ekézi a másikat, amikor fölbukkan Szálasi Ferenc, és azt mondja, hogy mindegy, teljesen mindegy, hogy kitalálta ki a nyilas keresztet, ebben volt a vita, hogy kié volt, hiszen csodaként ragyog föl mindannyiunk számára, aztán Tarkó lövések sorozata.
1: De a gagyinak találásnak lehet, hogy ott van az eredete. Nem, persze az, de hogy ott lehet az eredete, hogy 3500 eurón azért lepődtem meg, mert hogy a golymotorosok gazdagok, ők Harley-kon motoroznak, amik mondjuk 4 millió forintnál kezdődnek szerintem. Lehet, de mindegy, hogy ők adnak egyébként mondjuk az igényességre is, hogy jó cuccaik legyenek, és lehet, hogy a nemzeti érzelmi motorosoknak akkor nincsen annyi pénz,
4: hogy ők erre
2: ezt én sem tudom. Az egész biztos, hogy elmentem oda a bíróságra, amikor a tárgyalás napja kezdődött, ez nyáron volt, hogy ezt a performance-ot végrehajtsam, és akkor ugye oda bemehetett a közönség, de mindenkit kiküldtek

0: Egyből, mert hogy valami formai, nem tudom mi volt, és aztán elmaradt a tárgyás, a per, mert hogy peren kívüli úton egyeztek meg a felek, vagyis az Andrea és annak a szervezetnek a vezető, most sajnos nem tudom a nevét.
1: Mindegy is.
2: És mi volt a megegyezés lényege?
0: Hát ezt ott elmondták egy sajtótájékoztatóban, hogy mindenki bocsánatot kér, és hogy akkor mit tudom én, oké,
2: per egyben. Tehát nem fizetett nem senki kell, senkinek.
0: Nem, semmi, tehát akkor ebben. Na most, és akkor ennek a sajtótájékoztatónak a végén én megöltem az Andreát, aki ott állt annak a motoros szervezetnek az elnöke vagy vezetője mellett, és én az ő szervezetük pólójában, tehát kvázi egy ilyen hamisítvány fanként öleltem meg az Andreát, hogy ez ilyen nagyon szeretett teljesen, és akkor és hát ugye borzasztó freak volt a dolog, mert hogy ez a figura, aki beperelt az Andreát, ugye neki nem jött el a tárgyalásra egyetlen egy haverja sem. Tehát, hogy ő szegény, teljesen úgy csinálta, hogy ott úgy, hát volt egy ügyvéd, és akkor ott úgy valami téblá volt a szegény, de az Andrának még rengeteg haverja, mindenki, hogy veled vagyunk, ezért nem tudom mi. Szegénynek meg a haverjai nem jöttek el, senki se, és tök egyedül volt ott. És aztán, amikor meg érted ilyen barmi ciki, tehát akkor a kihirdették a helyzet, akkor megegyeztük, akkor mégse, így úgy amúgy, és még a végén jön valami elmebeteg fasz, aki meg az ő pólójából megvenni az Andreát, tehát szegény, valahogy a videó is látszik, hogy szegény, hát ez most ide jött össze az ő részére, tehát hogy így ez volt a legfurább nekem az egészben, hogy ott nem volt senki, aki tényleg ezt úgy felvállalja, vagy tényleg rajta kívül komolyan gondolná ezt az egész.
1: Ha valaki készen megnézni, akkor ez a meleg ölelés szavakat kell beírni a YouTube-ra, és azonnal ki is dobja ezt az 1 perc 37 másodperces, tényleg nagyon magas színvonalú performance-ot. De hogy ezen túl volt politikus ölelés is.
0: Igen. Tehát az ölelés ez egy fontos eleme a performance sorozatoknak. Az pedig szintén a tavalyi évben történt a Derkovics Gyula ösztöndíj átadóján, ami ugye most idén állami reprezentatív keretek között zajlott. A Hoppá Péter, kulturális felelős államtitkár adta oda a díjakat a díjazottaknak.
1: És akkor... Ennek kicsit ilyen kommerszaga van.
0: Hát olyan, ugye az volt, hogy tehát az egész nagyon összetett, mert a Derkovics ösztöndíjat azt még
3: több mint 60 éve
0: alapították, tehát hogy az úgy, mint ahogy a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület is van egy ilyen nagyon bonyolult, meg összetett múltja. De a lényeg az, hogy hogy legalábbis a rendszerváltozás után nem nagyon volt szokásban az, hogy állami reprezentatív keretek között adják ezt át a művészeknek, hiszen ezt egy független művészeti egyesület adja oda, hát nyilván állami pénzből, de hogy ők felállítanak egy független kuratóriumot, az megmondja, hogy ki kapja meg, és akkor ők, a MANK átadja a díjakat a díjazatot.
1: Hát ez így tűnik korrektnek.
0: Na most, és akkor ez kitalálódott, ha jól tudom, már 14-ben, hogy akkor legyen ez egy ilyen állami reprezentatív valami, akkor ez még nem volt, mert valami probléma volt ezzel kapcsolatban, de idén viszont ez akkor így létrejött. És hát ugye ez a művészeket, akik díjazottak voltak, nyilvánvalóan egy nagyon fura helyzetbe hozta, hiszen valamilyen módon érkezik egy ilyen az egész állóvízbe kvázi egy beledob valaki egy kavicsot, egy Hoppá Péter beledob ebbe a szép művészeti közegbe, ráadásul a műcsarnokba, ami azóta most már MMA fenntartással van, működik tovább. És a művészként te, mint díjazott, ugye örülsz ennek, hogy végül kaptál egy díjat, de hogy valamit csinálni kell, mert hogy az átadó az egy politikailag, vagy ideológiailag is egy terhelt szituációba zajlik le. És akkor én azt gondoltam, hogy azt fogom csinálni, hogy egész egyszerűen díját adon, fogom magam, és akkor ugye ott az a szokás az ilyen helyzetekben, az a protokoll, hogy elveszed ezt az ilyen mappaszerűséget, és akkor hát talán még kezet fogsz, és akkor elhúzol.
2: De ez egy fotóra.
0: Nem is volt ott folyamatosan fotózgattam, de tényleg csak így sorba mentek az emberek, köszönöm, viszlát, nem tudom. És akkor az volt az ötletem, hogy én megölelem ezt az embert, és egyszer nem fogom elengedni. És akkor lesz.
2: Nagyon jó.
0: És akkor ez végül meg is történt, annyival tetéztem meg, hogy beöltöztem egy ilyen jól fésült, ilyen művész, vagy nem is művésznek, egy ilyen iskolás gyereknek, hogy aki most nagyon örül, és akkor felveszi az ünneplőt az évnyitóra. Ebbe a sztoriba felöltöztem, és És igazából az egyetlen dolog, ami a fejemben volt végig, az, hogy hogyan fogom megölelni. Mert hogy ugye az úgy néz ki, hogy ott a közönség, oké, okay, és egy nagyon pici emelvényen áll az ember. Tehát, hogy mindig van ilyen hivatalos, hogy a hivatalos az egy emelvényen áll, hogy valamiképpen fizikailag elkülönüljön. Ami jaj, ugye a magasság szempontjából, hát igen, a magasság szempontjából nem probléma számomra, mert elég hosszúak a rém, mert magas is vagyok, de valahogy ott oda közel kell férkőzni, ez megakadályozza, hogy közel jussal, és tényleg az, hogy senki se lépett föl az emelvényre, amin állt az az ember, hanem mindenki a szélénél megett, és akkor onnan így benyúlt valahogy.
1: Jézus Mária!
2: Igen.
0: És akkor én ezen gondolkoztam, hogy oké, okay, el kell vennem a mappát, kezet kell fognom, fel kell lépnem oda, és rá kell, hogy vessem magamat, hogy ezt hogy fogom megcsinálni. Ez az egyetlen gondolat töltötte ki a fejemet, de végül is sikerült.
1: Izgultál nagyon?
0: Nagyon felfokozott érzelmi állapotban voltam. Szóval tényleg úgy voltam, hogy most én abban vagyok, hogy ezt én nagyon-nagyon-nagyon köszönöm, és ezt most nagyon-nagyon megköszönöm, és hogy ez nagyon jó. És igazából az ölelés pillanata az valóban egy ilyen nagyon intim pillanat. Szóval én tényleg megöleltem azt az embert, és ő nagyon-nagyon zavarba jött, tehát egy csípőnél fogva meg kellett eltolni.
1: Szóval magától?
0: Tolt, és addig tolt, hogy egyszer és aztán
2: az el is mennyire tolt. Tartottad, hogy addig öleled, amíg hagyja?
0: Azért egyszer is tolt.
2: Mennyire volt hosszú ez az ölelés?
0: Hát, nem tudom, mennyi lehetett.
3: 15 másodperc?
0: Na, nem, annál hosszú volt. Az első ölelés volt 15 másodperc, mert aztán itt eltolt, de aztán én rávetette magam még egyszer, és akkor már az hosszabb volt.
4: És azt is tett hozzá, hogy milyen humoros volt, mert ugye te be voltál kamerázva, ja, meg be
0: voltam,
4: mikroport.
0: Voltam egy mikroport, amit ő nem tolt, és akkor ő mormogott nekem.
4: Azt mondta, egész pontosan ezt mondta, hogy a fotók már elkészültek.
0: Hát ő igazán humoros, most már elengedhet.
1: Akkor értette ezek szerint?
0: Hát valamit érthetett belőle, de nem tudom, tényleg annyi lett a vége, hogy zavarba, de és akkor aztán végül elengedtem, persze visszaültem, és utána volt egy ilyen állófogadás, és még a szemünk is találkozott, a szemkontaktusba, úgy jöttem.
1: És nem ment oda?
0: Semmi, egyáltalán. Tehát, mintha ez nem is rá van, mintha ez meg se történt volna.
1: Na, de itt lehet látni egyébként, hogy mennyire valóságos ez a pulpitus, aminál, és hogy mennyire leképezi ezt a távolságot, hogy nem volt képes utána oda menni, hogy János, ez kajak volt, ez tényleg oké.
0: Okay. Ezt most bekaptam tényleg.
1: Ez jó volt,
0: ez egy hét egy.
1: Azért volna jó, hogyha mormogott volna közben, tudod, a bubukám, vagy valami, és az rögzíteni, itt a számom, call me. És ilyenkor az ilyen típusú performanszokat is ilyen stábként hajtjátok végre, hiszen azt mondtad, hogy kamera, mikrofon, és hát azért nem árok egy nagy titkot, hogyha Fillér Máté neve azért felfelpukkan ebben a csapatban.
0: Fontos, igen. Tehát a Máté segítsége nélkül nem jöttett volna létre. Ugyanis ő is a VS segítségével került ez rögzítésre, és aztán ők vágták ezt meg, és lett belőle egy gyönyörű szép anyag, amiből háttéri információk is elhangzanak arra, hogy mi történt utána, előtte, stb. Szóval, hogy itt különböző stábok különböző féleképpen működnek együtt. Van, amikor egy olyan elképzelés alapján, amit az ölelés kapcsolatban ezt kitáltam, hogy legyen így, de például mondjuk a Mátéval tök más dolgokban is dolgozunk együtt, nem mi voltunk Krúval, akár a Mátének a saját munkáival kapcsolatban, szóval, hogy teljesen ilyen mindenki megosztja, meg belobja azt.
1: De mi voltunk Krúval, az ami grafitis van, nem vagy rosszabb, ez valami street art.
0: Hát ilyen street
4: urban aktivista.
0: Urban akció. Igen.
1: Mennyire új kategóriák ezek? Mennyire új művészeti kategóriák ezek, amikről itt beszélünk, és amiben dolgoztok? Tehát mennyire kerestek újabb formákat, amiket erőltetek, nem próbáltak még mások?
0: Hát mindenféleképpen, szóval tudod, az volt, hogy olyan problémák, meg olyan események, meg olyan élmények történnek, és olyanok között élünk, amit nincsen kvázi kategorizálva. Hát a kézművészet eszközével legalábbis biztosan nem. Tehát, hogyha releváns akarsz lenni, hogyha egy létező közönséget akarsz megszólítani, és az ő problémáikat, vagy az ő érdeklődésüket valamilyen módon azért figyelembe venni, vagy érdekesnek lenni, akkor olyan eszközöket, meg olyan kevert műfaj dolgokat csinál, amire nincsen kifejezés. Tehát ez videó ölelés performance, vagy nem tudom, szóval, hogy ezekre nincsen igazából ilyen kategória, vagy ilyen címke, de hogy nem is ez a lényeg, hanem az, hogy és ezért szerintem tök jó, ahogy mi együtt dolgozunk a Peti, hogy bármi, ami jön, akkor arra valamit így lehet csinálni, és bármi, akármit bele lehet keverni, akármilyen eszközt, akármilyen médiumot, akárhogy.
1: Hogy hívek ezt a furcsa hajú figurát, a Fekete György, ugye? Uh-huh. Igen. Hogy a jelenlegi Fekete György által uralt művészeti térben mennyire van lehetőségetek arra, hogy kiteljesedjetek, ez a közeg ez inspiráló, vagy inkább visszahúzó, milyen módon hat rátok az elmúlt időszakban bekövetkezett politikai változások sorozata?
0: Hát nehéz ezt így összefoglalni, mert hogy tehát hogy is mondjam, tehát hogy pályakezdő fiatal kézművészként nagyon nehéz megmaradni egy olyan sávon, ami egyrészt ugye nem marad irreleváns, tehát nem azt mondja, hogy teljesen ezt kizárom, meg ez nem létezik, de ugyanakkor nem a napi politikával foglalkozik, és nem csak olyasmit csinál, amit két hét múlva senki sem ért, vagy senki sem tud értelmezni. Tehát például mondjuk itt van az ölelés akció, ez egy olyasmi, ami kevert műfaj ebben a szempontból is, mert aktuális dolgokra is reagál, ugyanakkor nagyon egyszerű, akár hatalmi struktúrákat, akár az ölelésnek a teljesen inadekváltságát megmutató performanceként is működik. Tehát valami olyasmi, ami egyszerre ez is, meg egyszerre az is. Most az, hogy itt van a Fekete Erő, meg az, hogy itt van az MMA, az nyilván végtelenül bonyolítja és elkeseredetté is teszi a helyzetet, de ugyanakkor nem szabad azt gondolni, hogy csak ez lenne, vagy csak ezzel szabad foglalkozni.
1: Tehát, igen, mert ez egy ilyen nagyon bátor aktus, tehát ugye elnyomó rendszerekben az egyének egy jelentős része behajol, és azt mondja, hogy figyelj, nem csinálok egy ilyen performance-ot, mert lehet, hogy akkor a következő díjosztónál figyelembe fogják menni, hogy ja, az a csávó, tudod melyik ez, aki ölelgetett. És hogy a művésznek ezzel nem szabad számolnia, vagy legalábbis, hogyha ezzel számol, akkor megtörik. És hát talán pont az államszocializmusban élő művészeknek volt egy ilyen sajnos nagyon jelentett sajátossága az, hogy inkább az alkoholizmus és a függőségek felé menekültek el abból a vákumból, ahol az művészetőségnek a kibontakozása lehetetlen volt, és erre számtalan példát találunk.
0: Hogy... Hát igen, szóval, tehát, hogy most azért annyi platform, meg annyi tehát fizikai, meg virtuális platform is, vagy annyi felület, amin keresztül, vagy amin lehet művészetet csinálni, hogy én szerintem semmiképpen se kell, hogy az MMA, vagy bármifajta, akármi múltbeli, vagy akár jövőbeli esemény úgy hasonló a művészekre és a művészetekre, hogy bezárkózzanak. Tehát a bezárkózást, tehát hamis indok az, hogyha ez külső körülmények hatás, az, hogy a külső körülmények hatására zárkózik be a művészetem, ez akkor ez egy kamuzás, mert hogy nem erről van szó, tehát akármilyen rossz a helyzet, vagy akármilyen ambivalens, vagy elkeserítő, mindig lehet találni olyan platformot, ahol releváns dolgot lehet csinálni.
5: Egyébként nem kell egy művész inspiráció találásához, vagy kereséséhez valamiféle frusztráció? Nincsen valamilyen hiány mindig a művészet mögött?
0: Hát, rengeteg sok minden van, szóval, inkább ezt a kíváncsiságot mondanám, tudod, hogy valami, tehát például most nem akarok már ezredszer is az ölelésre, de akármelyik másunk erre belgondolok, ez egy kísérlet, szóval én jó részt nem tudom, hogy mi fog történni. Ebbe se tud. Hát most gondolt arra, hogy majd akkor, ugye még az utalás előtt, az összedi átutalása előtt öleltem meg, aztán gondoltam, hogy hát még jó, hogy le nem vonnak majd valami nem ölelési pótlékot,
1: vagy ilyen ölelés adó.
0: Tehát visszatérve a kérdésre, hogy frusztráció persze, meg különböző mindenféle érzelmi, meg lelki dolgok is, de ugyanakkor meg a kíváncsiság az, ami hajt, és szerintem az, ami sokáig kitart, mondjuk egy frusztráció az aztán inkább valamit elfolyt, vagy elnyom, vagy kellemetlenebbé tesz, így a valósághoz való viszonyulásban, a kíváncsiság viszont folyton más irányokba terel, és az egy megosztható dolog.
1: Neked biztos van egy olyan vonatkozása is, ami itt nálunk is a rádióban egy ilyen alapszkill, vagy nem tudom mi, hogy minél inkább ütnek minket, annál inkább válunk forradalmi rádióvá. De amúgy ez a rádióállomás, a Tilos Rádió békeidőszakban egy tényleg végtelenség egyszerű rádió, közösségi rádió lenne, emberek ide bejönnek, saját dolgaikról beszélnek, senkit nem érdekel semmilyen társadalmi küldetés, csak amúgy jó rádió, mert jó ezt csinálni. És a közeg változása az, ami állandóan valamilyen helyzet elé állít minket, amire reflektálunk el ahhoz, hogy megtartassuk a saját értékeinket, ki kell fejeznünk valamilyen módon a viszonyunkat, mert különben mi magunk sem látjuk azt, hogy merre felé szeretnénk menni, vagy hogyan szeretnénk kibontakozni. Azok, akik szeretnék megnézni Brückner János Don't Believe the Hype című kiállítását, meddig tehetik meg és hol?
0: Február 8-áig nyitva van a kiállítás, tárt kapunkkal várja a látogatókat a Csili Művelési Központban. 3-2-1, ezt mutattad, Petr?
4: 13-20 óráig.
0: 13-20 óráig, igen.
1: A hét minden napján?
0: Azt felteszem, hogy nem, hanem
1: kintatjuk a sem.
0: Péntekig, de kintatjuk.
1: Ha kell, igen.
0: Ha legalább már tényleg a múzeumok legyenek, akkor itt van.
2: Egyébként tényleg.
0: Nem, hogyha más, ez egy jó kampány lenne. Na mindegy, és szerintem még vannak még kilájkolható pixelek is bőven, úgyhogy még ottan lehet élményeket is.
1: Illetve van még egy olyan műtárgy, amiről nem beszéltünk, egy ilyen kinyitható ikonszerű festmény, amit szerintem majd még mindenképpen, majd arról lehet, akkor egy picit még visszahoznánk benneteket, hogy annak mi volt a hatása, most arról nem árulnék el többet, mindenki menjen ki a Chilibe, és nézze meg ezeket az alkotásokat.
0: Igen, ez érdekes, mert hogy az egyik aspektus a kiállításnak az, hogy a végére áll össze teljesen a kép, tehát akkor bizonyos képek akkor lesznek láthatóak. Tehát, hogy a nyitó pillanat az egy üres valami volt, tehát egy fehér papír volt nagyrészt, amit aztán a látogatók töltenek fel, vagy csinálnak vele valamit. Úgyhogy ez erre egyébként én is kíváncsi vagyok, hogy azzal a bizonyos művel, amit most még szerintem így lebegtessük, hogy tartsuk titokba, hogy azzal akkor aztán mi lesz a vége.
1: Igen, és jó ez a kis titok, hogy még itt valamit mindig ki kell még tölteni azért. Tehát még a csapdában vagyunk egyelőre, és egyelőre még humán printként pecsételnünk kell azért, hogy ez megjelenjen. Aki többet szeretne olvasni, Jánosról, bruckner-janos.com, aki pedig az Everybody Needs Art, ő pedig, ha ezt beírja, akkor egy jól emlékszem, akkor egy Tumblr oldal is felúlik.
4: Valak.com is, Facebookon is megtaláltok.
1: Úgyhogy óriási digitális legyomata van ennek az egésznek. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek hozzánk, és további nagyon sok sikert kívánunk a munkáitokhoz. Biztos vagyok benne, hogy fogunk még találkozni, ha máskor nem, akkor a kiállításnak majd a végén. És mielőtt még kimennénk zenére, akkor Kitike programajánlót szeretne mondani, ha jól emlékszem, egy fél percben.
2: De tényleg csak egy fél percben, hogy akinek megmozgatta a fantáziáját a múltkor a társadalmi vállalkozás téma, az jöjjön el ma este a Magnetházba, ahol este 7-től a járókelő.hu-val és a Root4U-val fogunk arról beszélgetni, hogy a technológia mennyiben változtathatja meg a világot, és hogy lehet-e világ megváltoztatásból megél.
1: Ó, hát reméljük, hogy igen. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Egy hét múlva lesz újra a héttérítő. Szevasztok!
0: Köszi!
2: Hello! Switch off the light, you see the darkness. Step up to the mic, now show me the madness. Who's the darkest, who's the powerest? Who's that one I don't wanna fuck with? Suicide boss with many scars. Them so hot like the climate on Mars. Fast as knives, they cut off your life. So I give you advice, don't close your eyes.

Call me the coldest, call me the grimest.

ma befejeztük negyedi mi termünk anyagát, s a műhelyt a jól végzett munka gőgje hagyja át. De másnap reggel hová tűnt a termelési láz? Itt Molnár Szaki munkahelyet ásít magyarán, ez ácsorog, az amottál, az üzem csupa

várhatunk a tervel, hordtam úgy sem verfel, ráhozunk majd minden rendbe jő. Ha egyik szól a másikból, én sajnos így van ez, s ki rákapcsolna, az is bizony mormotává lesz. Himél a szemle húnyó csend, csak rákos keresztúron lengs, egy hónapig nincs itt se zaj, se nez. Venni a műhelyére tőtevet meg 10 dekát, mert mint feléled, hogy eltelt a 3. dekát. S így volnád, aki meg ilyet, hogy potakot ered, most kénytelen és kelletlen már mozgolódni kezd, s körötte mások számosan, így ébredeztek álmosan, sőt van olyan

várhatunk a tervel, portom úgy sem verfel, ráhúzunk majd, s minden rendbe jön. De akad józan, akit bánt, hogy múlik napra nap, az egyenletes munka iram vágy a lábra kap. A műhelyben egy szó, mint száz felélet, most a munka lát, itt ott a dolog jól halad. És látod hegyek mozdulását dúgó vízözön, a harmadik hó első napja, hogyha beköszön. Mert volnász, aki úgy cikázik, mint a motolla, nem válaszol, így feltűnik a kormás modora. S bár nincs itt előkészület, de mint pörge nyuszilet, az ágrenát vidák sasóbora. Ráhúzni bődül bedő, négy hét van rém kis idő. Ha nem állt csülökre, lusta vagy örökre, szegény bedő csupa ráncredő. S mert szétű sebesen megjő az utolsó dekád, hát egyesek lefogynak 10-90 dekád. Arról szóljon kis dalom, hogy minden csupa szorgalom, s már ez is az is bánja, hogy nem húzott rejá elején, de gyenge volt a munka.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Az Zsuzsánna, egy szép német leány. Bécsben lakik Tiefengráb utcáján. Piros rózsa tündöklik orcáján, szép kalár is tetszik az ajakán. Kit sok vitéz kíván, szép voltát csodálván, de csak heában szeretik sokan. Vagyon ennek egy szép atyafia, kinek neve Víg Anna Mária. Sok jó úrfi csak az síja ríja, mert mint nénye szép, s nincs semmi híja, aranyszínű haja, mint egy gyöngy az foga, tiszta mézzel foly ő édes szava. Egy társammal midőn én ballagnék, szerencsére reájok találék. Rájok nézve ottan felgerjedék, jó társam is szerelemben esék, ők ottan éleszték, kedveket jelenték, velek azért mi megesmerkedénk. Kezet fogván egymással azon túl, házban lépénk mindnyájan utcáról. S mint az méhek, szegfő szép virágról, mézet szedénk egymás ajakáról, minden bánatunk túl ott mi esénk távol, hogy szerelmet nyerhetünk egymástól. Többet szólnom dolgunkról nem szükség, elég, hogy megvolt minden édesség, ölelgetés, csók, tánc, gyönyörűség, ékes beszéd, tréfálás, nevetség, ki ugyan nem elég dús szívemnek, mert ég. De versemben itt legyen immár vég. Kurta Oktáván a sovány bőjtben, Pozsony városából kimentemben, szerzém ezeket ilyen versekben, táncnótára egy kis dedénekben. Az másfél ezerben és 89-ben, hogy bécsi virág jut a eszemben.

Gian e Primo, Pippo Dohány, Pippa Rosszot, úgysem szívogomám, de hogyha füstben úszik, már a szobám, azt mondom, csi, de Primo, Pippa Dohány, ez a furzicsán, a furzicsánnak ízes levele van, a pipa száron bívül betele van, de hogyha megpiszkálom, jó tele van, azt mondom, hogyha nincsen szűz dohányom, elszívom a furzicsánom, jó pipának hosszú szára, eldugul a furzicsámba, s az ember mint hiába, mit tehet e hús világba, egyszerű a kérdés, egyszerű a felelet, aki a furzicsán szereti, azra szemben nem lehet. Jó dohány ma drága, felszökött az ára, de azért semmi baj, mert az én komám

A szondom csirde prima pipa dohány, ez a purzicsán, a purzicsámnak ízes levele van. A pipa száram bívül, de tele van, de hogyha megpiszkálom, jó tele van. Azt mondom, hogyha nincsen szűz dohányom, elszívom a purzicsánom, jó pipának hosszú szára eldugul a purzicsámba. Mert az ember mint hiába mit tehet e bús világba, egyszerű a kérdés, egyszerű a felelet. Aki a purzicsán szereti, azra szemben nem lehet. Purzicsán egy prima pipa dohány, pipába rosszat úgysem szívakom át, de hogyha füstben úszik már a szobám, azt mondom, hogy de prima pipa dohány, ez a purzicsán, a purzicsánnak ízes levele van, a pipa száram bívül, de tele van, de hogyha megpiszkálom, jó tele van. Hogyha nincsen szűz dohányom, elszívom a purzicsánom, jó pipának hosszú szára eldugul a purzicsámba, mert az ember mint hiába mit tehet e bús világba, egyszerű a kérdés, egyszerű a felelet, aki a purzicsán szereti, az az ember nem lehet. Purzicsán egy prima pipa dohány, pipába rosszat úgysem szívakom ám, de hogyha füstben úszik már a szobám, azt mondom, hogy de prima pipa dohány, ez a purzicsán, a purzicsánnak ízes levele van, a pipa száram bívül, de tele van, de hogyha megpiszkálom, jó tele van, hogyha nincsen szűz dohányom, elszívom a

tavasz. A tavasz rózsás kebelét kitárva szál alá langyos levegőn mezőnkre, balzsamos fürtjén zefírek repesnek, s illatot isznak. Alkotó ételt lehel a világra, melyről zárt föld kipihenve ébred, számtalan létek lekötött csirái, s magvai kelnek. Flóra zsengét nyújt mosolyogva néki. Nyomdokin rózsát, s violák fakadnak, a vidám tréfa örömek, szerelmek, lejtnek utána. Én is üdvözlő dalomat kiáltam, s egy virágbimbót tűzök édes emlén gyenge mellethez. Valamint te oly szép, s mint mi, mulandó. Cencimhez.

Nem osztályom itt mondtál, nem osztályom.

0: hírmegve, dörmögve, de jó a medve kedve.
1: Ha minden, amit csak szeme szája kíván, és nincs a barlangjában sem semmiben hiány.
0: A medve, de jó a medve kedve.
1: A medve, csak csendesen, csendesen, hadd folytassam hát történetem. Az erdőbe betörve a durva vadász egy napon, hely, csillog a szép csoda fegyvere, hogy belelője agyom.
0: A peste megleste, egy hold világos este, a medve, hogy merre megy, ebre szedve csendve.

0: fiamo, o Mario, o spintiamo Mario, o medve, der medve, o puszka csüvetekbe.
1: Eldörmögött súgy döntött, nem hagyja magát.
0: Felállva két lábára, meg fente agyarán.
1: Agyarán.
0: A medve, a dörv, most egyre, hajszolja földre, hegyre.
1: A medve,
0: hajó, csak csendesen, csendesen nem ért véget még történeten. Hey! Látja remegve, hogy harcol a medve, s vág szörnyű pofán. Minden felejtve, a fegyvert elejtve, futok rokonán.
1: A medve, vadkedve, egy feröszre sem hernyedve. Hadány, kedve.

apostolányi állatok beszélnek. Medve. Mindig ölelnék mindent, a világot, a fát, a sziklát, a kisgyereket. Vagyok a lompos és otromba jóság, a láncra vert, esetlen szeretet. Nyúl, bátor vadász, ki átlövöd acéllal, alázatos és tiszta szívemet, tiszteld az én százszor szent gyávaságom, ki meghalok az életért zokogva, mint az egyéves, síró kisgyerek. Hattyúk, hogy énekelnek mindenféle fattyúk, pimasz, verét, csicsörke, banka, vattyúk. Mi hallgatunk az űrzavarba, hagyjuk csivogjanak, legyen meg akaratjuk. Csodásan úszunk a csodás halálba, de ottan az igaz dalt megtalálva, az égre sírunk, gőgös néma hattyúk. Kolibri. Kincs voltam, el nem múló fényes ékszer, de szárnyra keltem, élni csél csak ésszel. Bolond is vagy, ha hírrel megelégszel, csókolni itten nem lehet elégszer. Örjöng, röpülj, s örülj, ha lázban ékszel. Japán versek. Csalogánydal. Estente hallani, és éneke mégis oly édes, friss és hajnali. Légy, ne üsd agyon a kis legyet, nézd, tördeli kezét, úgy kér kegyet. Szent János bogár. Szerelmes tücskök énekelnek, de a kis fénybogár nagyobb, az némával szerelmet ragyog. Sirály, ha kérdezed áre, apály van, így víjog a sirály, kérdezd a víztől, én a fellegekben vagyok király. Pille. Jaj, mi csodás is volna, hogyha egyszer a hópihék közt a fehér idillbe röpülne egy fehér parányi pille, fehér pillangó. Fehér pillangó szállt a gyöngyvirágra, s én szinte félek, nem lélek. József Attila, hangya. A bábok között elaludt a hangya. Szél, a bábokat most el ne fújt. Különben jó az is. Kis fáradt fejét csillámokra hajtja, és alszik véle csöpp árnyéka is. Egy szalmaszállal fölkelteni szépen. De jobb, ha már indulunk haza, erősen beborult. A bábok között elaludt egy hangya, és hopp, egy csöpp már a kezemre volt. József Attila, a kanász.

kertünk bokrán színege, színege, szobámba behallik éneke. Asztalom mellett olvasok, asztalomon könyvek, hírlapok. Érte legfajtás, színege, színege, azt fütyörézed, mineke, mineke. Tisztes a munkát, szeretet, szeretet, az ágyat fejénél feszület, feszület. Nem elég ennyi, mire több, mire több, a többire hékán, fütyülök, fütyülök. Igazad van, pajtás, színege, színege, egy füty az ember élete, egy pici füty az életem. Elég az gondnak, hogy szép legyen, elég az gondnak, hogy jó legyek mindenkinek, amíg lehetek. Mire nekem bánom, igaz-e, bolond-e más, vagy gonosz-e? Ember öröme panasza úgyis az úr neke, igaz-e pajtás, színege, színege. Egy az igazság, kicsikén, egy az okosság, tudom én, vagyok-e Isten gyereke, mint te kicsi testé, színege, színege.

0: Tóth Árpád, elégia egy rekettye bokorhoz. Elnyúlok a hegyen, hanyatt a fűbe fekve. Stömött aranydíszét fejem fölé lehajtja, a csónakos virágú, karcsú, szeléd rekettye. Sok-sok ringó virág, 100 apró légi sajka. S én árva óriásként nézek rájuk, s nehéz szívemből, míg felér bús ajkamra a sóhaj, vihar már nékik az váratlan sodru vész, s megreszkedt az egész aranyhajóraj. Boldog, boldog hajó, vidám lengők a gazdag nyárvégi délután nyugalmas kéklegén. Tűrjétek kedvesen, hogy sóhajjal riaszgatalom, ha óriás, hisz oly borús szegény. Tűrjétek kedvesen, ha lelkének komor bányáiból a búvihetere kereng fel. Ti nem tudjátok azt, mi mondhatlan nyomor aknáit rejti egy árva szörny, egy ember. Ti ringtok csendesen, s hűs ezüst záporok, s a sűrű napsugár forró aranyverése gond nélkül gazdaguló mélyetekig csorog, méz, s illatrakománnyal telnyülvény gyengerése. Ti súlyos drága gyöngyként a hajnal harmatát gyűjtitek, s nem bolyongtok testetlen kincs után, sok lehetetlen vágynak keresni gyarmatát. Az öntudat nem űz, a konok kapitány. Én is hajó vagyok, de melynek minden ízét a kínok vasszöge szorítja össze testét, s melyet a vadhajós őrült utakra visszét, nem hagyva lágyöbölben ringatni búját resté. Bár fájó szögeit már a léten túli lét titkos mágnes hegyének szelíd deleje vonza, a néma szirteken békén omolni szét. S nem lenni zordutak hörgő és horzsolt roncsa. És hát a többiek, a testvéremberek, e hányódok, törött vagy undok kapzsibárkák, kiket komisz vitorlák, vagy bús vértengerek rettentő sodra visz, kalózok, s könnyes árvák. Ó, a vér, s könny modern özönvizébe vetve, mi szörnyű sorsa sok szegény emberhajóé, tán mind elpusztulnak, s nincs közöttük egy se, kit boldog ararát várhatna, tiszta Noé. Tán mind elpusztulunk, s az elcsitult világon csak milliárd virág szelíd sajgája lenk. Szivárvány lenn a fűben, szivárvány fenn az ágon, egy néma ünnepély. Ember után egy csend, egy boldog remegés, és felpihek sohajtó a fájó ősanyag, immár a kínnak vége. S reszketve megnyílik egy lótusz szűzi ajka, s kileng a boldog légbe a hószín szárnyú béke.
1: Március. A ritkás ágak zöldjén átveti a messzi nap a sűrű sugarat, mint végtelen aranysodront, egy égi vezeték dús hálózatát. S a fák zsonganak, mint a sinmenti nyurga póznák, ha rajtuk szárnyas forró hírre. A földnek a tavasz telefonál, és reszket a liget, mint zsenge szűzlány, feszült ezer kis lombkednek keménye. A város, ez a bús, tüdőbeteg gyári munkás is mozdul. Karjait, a vézna gyárkéményeket kinyújtja, beszippantja a távol illatot, és mámoros, gyulladt dalokba kezd. Ó, gyúlt világ! Ó, drága már! Rügyek, szerelmek, forradalmak évadja. A villámló ablakokban Celsius létráját riadva kúszza az izgatott, rabhigany szál. A vén hűlő világnak újra láza van. Trilláz a fényben reszkető magas tűzfalak közt, mint furcsa és kemény rigóhang. Egy inas száj szurtos füttye, s rekett autótülök, bicikli csengés, sikoltó sin, trappos paták alatt az utcakő gránit feleselése, harang, rikkancsok, anda zongorák skálája a politúros homályból, s az emberi lélegzés halk zenéje szédülten szaporázza ritmusát. Ó, most minden zugát messzi gömbnek, tág tengerek zöld ínyű habtaréját, folyó parallel partját, ifjú erdők testén az átnyilalló édes allét, a földeken a millió barázdát, és minden városok sűrűn rakott ragyogó házsorát, valami vad vágy feszíti szét, mint megszámlálhatatlan gigászi fogsort, felvonagló ajkat, hogy vélük a setét föld felrikolcsa, örök dalát a titkos végtelenbe. Ó, élet! Élet! Élet! Március! S konok trónusán reszket a hal.

Pesti éj. Én így szeretem ezt paléta nélkül, mikor keresztet vet rám az ablak keresztlécével, és a hold bekékül szobámba, jaj, hogy éről éjre kapjak a bús mosáshoz, mely lelkemben öblök titkos kékítőt. Ó, bemaraluk! Tiszta éjvize, töltsd színig a csöbröt, és szentalázat, oldj belé hamut. Kutyám haló

Úgy csüggnék Isten eleven keresztjén, amelyre minden élet rászögezve kínjaik föloldódnak a keresztény lelkek egyességében. Drága oldás, hol kín a kínnak titkos orvosa, mert egyé, mint a kereket a forgás olvasztja, mind a szívek ritmusa, mely az élet ritmusa. Minden bűnöm oldódjon az életbe. Hújjon, hújjon kereszt ágyamra, lúg szívemre, szűnjön külön életem kicsi kínja, múljon a minden élő kínjaiba. Csöpp lesz, melyet az Úr szent tengere lepel. Fű, ember, állam, s a halál se több lesz, mint két ink közt egy mesztelen.

Március a körúton. Az idő langyosodik, a felhő rongyosodik, itt is, ott is lyukakat éget már rajta a nap, s bár közben zúg az eső, mindnyájan tudjuk, ez ő, ez már az új hatalom, a legszebb forradalom, mely gyógyít és kicserél, s mindennek jó, ami él. Az áldott drága tavasz vonul most a sugaras körúton, és a kofas tangyáról kék ibolya integet, és kikeríts, s a nárcisz is kivirít, és oly jó ez a csodás párába szőtt ragyogás, hogy szinte szédülök, és mint mikor angyali szép jelenést lát a gyerek karácsonyfát, nevetek, s köröttem már remegő gyöngyzene csak az eső, s ég és föld éneke, mint a vér friss üteme ring, s egyszerre semmi se fáj, hisz meghalt, meg a halál, és nincsen szomorúság, és boldog lett a világ, mindenki gazdagodott, és a nők fiatalok, pedig csak az az egész, hogy nézem az eget, és az idő langyosodik, a veréb hangosodik, a felhőn kék lyukakat szakítva perzsel a nap, s én kezdem jól érezni magam.

Esti sugárkoszorú. Előttünk már hangossá vált az út, és árnyak teste zuhant át a parkon. De még finom halk sugárkoszorút font hajat sötét lombjába az alkony. Halvány, szelíd és komoly ragyogást, mely már alig volt fények földi mása.

s félig illattás csendészűrte át. A dolgok esti lélek vándorlása. Illattás csendé. Titkok illata fény lett hajadban, s béke égi csendje. És jó volt élni, mint ahogy soha, s a fényt szemem behitte a szívembe. Nem tudtam többé, hogy te vagy-e te, vagy áldott csipkebokor drága tested, melyben egy Isten szállt a földre le, s lombjából felém az ő lelkereszket. Igézve álltam, soká, csöndesen, és percek mentek, ezred évek jöttek, egyszerre csak megfogtad a kezem, és alélt pilláim lassan felvetődtek, és éreztem szívembe visszatér, és zuhogó mély zenével ered meg, mint zsibbat erek útjain vér. A földi érzés mennyire szeretlek.

Zelk Zoltán, válasz a kérdésre, hová valósít? Hány falvam és hány városom az egyetlen hazában? Ha szabadon, ha bujdosón, ha botolva, ha futkosón, ha látják, ha nem, ott oson majd lelkem s földi árnyam, Biharban és Szilágyban, Budán, Zuglóban, Borsodon,

a poézis, hajdan és most. Halljuk, miket mond a lekötött kalóz. Tündérváltozatok műhelye a világ, mint a poézis pályalakja. Ám de csak egy az igaz, nagy és jó, melyek mosolygó jelcíme lett a szép. Hogy mint a szerelem játszi gyönyör kezén, folytassa titkon a teremtés műve örök folyamát gyönyörrel. Ennek teremtő ihlete alkotá Hellász rózsakorán a vidor életet, mint a mosolygó égieknek innepein lebegett az élet. A szépet érző emberek ajkain, szívből szívbe gyönyört zengve, s vidám erény. Midőn a nyájas áldozóknak nyájas örömbe jelent meg a mely. Ó, a poézis rózsaszín ujjai fonják azt, az öröm gyenge virágiból, örömre intve csalta össze a vadonok ridegült lakóit. Most a halandó, mint a büszke jány, villámfénybe vonult Isten ölén enyész, a szent poézis néma hattyú, s hallgat örökre hideg vizekbe. Szűnj meg te is hát, zárt fületés kebelt a szép ifjú világ bájra inteni, halottas ének szúg felette, mint mikor Afrika sámjelje, a port az éggel összezavarva dúl, forró porvihara folytja az élet. Ó, a halandó jányka szíve, emberi szép kebelén virulja, mint a mosolygó helleni szép, midőn a félisteneket szülte szerelmében. Gyönyörre nyílt szív nyíladozza a szeretet csuda két virág, a szent poézis és a dicső erény, melyek hajdan örömünnepi vékenék a nagy görög nép boldog éltét, s létrehozák örök ideálit.

mondhatom el senkinek, hogy merre járok. Hogy sírva, hol bolyongok én, mi fél után.

mondhatom-e senkinek, hogy merre járok, hogy sírva hol bolyongok én éjfél után.

0: Költészettem.
1: Zenét minék. Csak zenét. Ezért a versed lebegőben ragad meg, a lágy levegőben, amint cikházik szerteszél. Ha szókat írsz, csak légy hanyag, és megvetőn dobd a zenének, mert édes a tétova ének, és a kétes olvadó anyag. Fájtlak mögött tüzes szemek, és déli, reszkető verőfény, s a langyos őszi ég merő fény, kék csillagot tündöklenek. Mert csak te kell lesz árnyalat, és semmi szín, koldusi ékül, ó, fuvolas kürt összebékül e sima álomszárny alatt. A gyilkos csattanó gazúr. Baj lenne, ha versedbe hagynád az ötletet, e durva hagymát, melytől könnyez a szent azúr. Szónoklat, törd ki a nyakát, és jó, ha izmod megfeszíted, pórázra szoktatván a rímet. Mi volna, ha nem volna gát? Ó, jaj, a rím, silány kolomb. Süket gyerek, oktondi néger, babrál olcsó játékszerével, s kongatja a szegény dolg. Zenét minékünk, muzsikát. Legyen a vers egy meg nem álló lélek, mindig új vágyba szálló, mely új egekbe ugrik át. Egy jó kaland legyen dalom, hajnalban, az ideges szélben mentákra üljön, észrevétve. A többi csak irodalom.

Az etikett, az etikett, mire tanít az etikett? Hát arra bármi is adódik, a halat késsel sose ett, de arról megfeledkezett az etikett, az etikett, hogy mi illendőbb az emberüléshez, ágyú, gáz vagy bajonett. Ó, ó, etikett, csak a

0: az etikett, az etikett. Hát arra, hogy úri társaságban a hölgyeknek csókolj kezet. De arról megfeledkezett, az etikett, az etikett, hogy hogyan tisztelj gyerekes anyákat, ha rájuk dől az emelet. Ó, ó, etikett, csak a halottak tudnak illemet. Az etikett, mire tanít az etikett, hogy mikor húzd fel a lakcipődet, s az antilop betét esett. Egyről megfeledkezett, az etikett, hogy akkor mit is szokás viselni, ha mindkét lábad elveszett. Ó, ó, etikett! Csak a halottak tudnak illemet.
1: Köszönts rám, vers. Köszönts rám, vers. Várj meg a tengerparton este. Tárd felém pálmáit, felső szoknyáit. Mutasd meg nekem a biztos csillagot. Köszönts rám, vers, emeld meg szalmakalapod az utcán, incs vissza, ha rád nevetnék, hiszen téged kereslek minden tájon. Csak érted vállalom ezt a prolongált, gyönyörű nyomorúságot, amit az újságok az egyre biztonságosabb és szakadatlanul fejlődő létnek neveznek. Te tudod legjobban, 20 éves korom óta többször meg kellett volna halnom, és én túléltem a biológia baleseteit, a mikrobák hadjáratait, többször túléltem saját halálomat. S ma már csak puszta ajándék éveimet élem, mit kapok, mind nem várt ráadás, ezért csak nevetek ezen a pimasz szerencsén. Amit én élek, halálon túli élet. Azok akarata ez, kik annyi nyomorúság ellenére kénytelenek élni. Az ő tiszteletlen, vigyorgó grimaszuk vagyok én, hogy a szabályszerűek pofájába nevessek, s mocskos kis törvényeiket sértegessem puszta létemmel naponta. Sokan élnek itt lehajtott fejjel. Az ő arcukat emelem fel arcomon. Sokan harapnak ajkukba közöttünk, azok helyett nyitom ki én a számat. Sokan görnyednek alázatos robot ritmusában. Kell, hogy valaki közülük felálljon egyszer. Nálunk a nép az úr. Azt mondják, hát legalább néhányan közülük, jártassuk itt a szánkat. Ha már annyian kushadnak közülük, s ha már annyian beszélnek helyette mások, ki beszélne róluk? Ha én nem, aki annyiszor meghaltam közöttük, kinek temetésére összegyűltek a tanyai parasztok, súlyos szívüket szánokon hozták a betemetett tanyákról, s akit feltámasztott minden halálból a tanyai parasztok új öröme, új káromkodása. Ki beszélne róluk? Ha én nem, ki meghalt közöttük annyiszor, s ki feltámadott közülük annyiszor, mert fel kellett kelni itt a halottnak is, hogy ne maradjanak némák, akiknek föld tömi száját. A föld fia vagyok, de kiköpöm számból a földet, s most sokak igazsága jár kél szabadon. Feltámad végre egyszer minden, aminek élni kellett volna. A korán haltak élete tovább ég, a koplalók most mindent megkóstolnak. És mindenhez te adtál erőt, vers. Köszönj hát itt.

Ezer nyelven hallgatok. Ezer erdő zsong bennem ébren, mindent érző levelével. Ezer rét fűszálával érzem, hol jár barátom, ellenségem. Tenyeremben fut mind, tudom ki, hol jár sok ezer úton, kilopakodik ellenem, lépte visszhangzik mellemen. Ezer lehúnyt pillám alatt millió rögzített adat. Ezer húnyt szemmel őrizem, mit felednek már csendesen. Míg kötözik a csonkokat, egyengetik a sírokat, lehunyom százezer szemem, ellenállok, emlékezem. Ezer arccal rejtőzöm el, arcom viseli százezer, és mind mögül én figyelem előretörő seregem. Ezer arc, ezer pajzs elém, ezer arc mögött várok én, hogy összegyűjjön seregem. Várakozom mindenkiben, szétosztva, mint a szétszedett részenként cipelt lövegek. Ezer nyelven hallgatok, ezer dologról, mit tudok. Ezer el nem sírt szót tudok, százezer tilos mondatot. Hallgat ezer átok, szitok, fogadalom és esküvés, fogak között ezernyi kés. Megszólal, miről hallgatok. Beszélni kezd és dalba fog. Világ hallja egy dallamot, beleborzad és feldobog. Ezer elhallgatott dolog kinyitja ajkát és susog. Lábak alatt a föld mozog, nyöszörögnek a friss sírok, ökrendeznek a zöld folyók, hörög a kút, a csonkított halott sebe felbugyborog. Nyűszít, sír, miről hallgatok, százezer nyelven hallgatok, piszkos árnyak erdeiben, a horda vonul, nem pihen. Vakkan, szemvillan, szállak és pénztől, vértől mocskos a kéz, őserdők ösztöne üvölt, kitör, borzadva vár a föld. Hatalom, pénz és babonák, fajgők, vallás, politikák tüzelt, vadritusára ráng, újra elvadított adak árja, a gát már átszakad. Ezer nyelven hallgatok, ezer dologról mit tud.

0: legkorszak. Íme, így termeljük a legmodernebb technológiával a legkülönbözőbb célokra a legazonosabb termékeinket a legkülönbözőbb osztályozásban, de azon belül a legegyformább méretekre, a legéberebben vigyázva, a legérthetőbben, nem de, mivel egy-egy osztályon belül a legkisebb különbözés a legnagyobb zavart okozná, ez csak a legvilágosabban a legérthetőbb, ugyebár. A legnemzetközibb érdek kívánja a legegyedibb szükségletek leguniverzálisabb kielégítését. Ma akkor a legegyénibb valami, ha a legáltalánosabban elterjedt, akkor a legeredetibb, ha a legeslegolyanabb, mint a legeslegkülönbözőbbek legtöbbje. Mindenki leginkább olyan szeretne lenni, amilyen ma már leginkább mindenki. Az a legegyénibb egyéniség, aki a leghasonlóbb mindenkihez, és akihez a legkönnyebben hasonlíthatunk. Az a legeredetibb, ami a legtöbb által a legkönnyebben megvalósítható. Ma az a legellenállóbb, aki a legkönnyebben elfogadható. Az a legellenzékibb, akivel a legkönnyebb a legtöbbnek a legtöbb dologban egyetérteni. Az a legforradalmibb, ami a legkevesebb kockázattal, a legártatlanabb céllal, a leghaszontalanabbul a legtöbbnek eljátszható. Ma az a leg, ami csupán csak. Ez talán a legérthetőbb, a legkevesebbek előtt is, a leghiába valóbban, ugyebár. Staccato. Ó, hajnali felkelések, ébresztők doppergése, vekkerórák sortüze, az öntudat puskatusa, eszmélet szomorú szélütése, ébredés. Az álmatlanság koronája, a kábulatok sisakja fejünkön. Esdeklés hűs zuhanyokhoz, a friss levegőhöz, a kávévarázsigéi, motyogás, mákonyaink, új mi atyánkjaink, jaj, az ingomb, a reggeli torna, a reggeli hírek, a halottak, földrengés, kolera, lezuhant, feldarabolta, figyelmezteti, forradalmi, kivégzi. Fürdők, tornák, kávék szertartása, undorító italok hordóbűzeti, mérgek, porok és ihletek, szánalmas hiúságok rajta, segítsetek élni, rohanni a buszhoz. Tárgyalások ritusai, imamalmai. Igen, az elvtárs, építés, fegyelem, szociális, pénzügyi érdek, találkozók vallásos áhítata, presszók, sekrestje homályai, füst, vita, átok, főpapi méltóságú fotőjök, cigaretták, áhítatos konyakok, uralkodói gőg, államtitkok úrvacsorája, ostjában bevett fogadalmak, kávonalak Deus ex machinája, titkárnők szentpéteri kegyei, napi díjak. Bélájultan az utcán, na végre pihenhet. Dehogy, itt jön a költő, a korfia, hősünk, a régi barát, az egykori iskolatárs, ölelés, ima, csók, hogyne, igyunk rá. Az volt az idő, hagyd le, az a tróger, eladta a hazát. Nem közlik a versem. Nincs Isten az égben, rend idelen. Így áll, ha magyar vagy, gyere fel feketére. Mit az a gyűlés? Jaj, tényleg a gyűlés! Villamos, átszálló, balra 2 kilométer, ott kell a kultúrforradalomba avatkozni. Üdvözöljük a döntő súlyponti időben. Mi persze nem olvastuk. A kezdeti nehézségek 20. éve a front szakaszon. Na végre, arra tessék a kijárat. Hazadöcöghet a szív. Kerestek ezek és ezek is, hívd őket azonnal. Telefon, humanizmus, vicsorgó mosolyok. 10 óra, barátok, kezdődik előről. A probléma merő hipotézis, a vidék ugyan a nép. ezt a lemezt újra. Imádom, hülye vagy. Nép, ezt a lemezt újra. Nép, ezt a lemezt újra. Imádom, hülye vagy. Tölts még a vesém. Holnap a tárlat... ...ablakokat. Olvasni, de hol kezdjem el? Kihull a kezemből. Jaj, a levél! Haza sürgöny, apám nevenapja. A cikk, az anyag, az elemzés, Lajosék is, a röntgen, Marival séta a várban, a kontroll az orvos, ma is hova lettek, de mikor? És ott az a fasor, nem arra mentem, arra hosszú az út. Végül mit is értem el? Mit is végeztem, tettem e nap? Csak az van eszemben, amit ma megint kiírtottam a szívemből. A bevégzett kis ügyecskék rajzolják ki a dolgaidat, amit tenni kellene itt. A legürcölt robotocskák írják fel a fejfa keresztre, mi az, amihez kezdeni kellett volna nekünk. A felépült házakat többé sose nézzük, csak a foghíjas telkek kezdenek hangosan ordítani. Te bolond, már összeroskadsz, végre mondd, mit is akarsz hát, te bolond? Ki biztatott e sorsra itt, hogy szívedet rohamra vidd, és kitárt mellel oda állj, hol a veszély szíven talál? Honnan vetted rá a jogot? Ki volt ki felhatalmazott, hogy érte és a neviben egy szót is szóljál? Senki sem. Ki választott és kijelölt, hogy ostorozd és védjed őt? Ki kérte forró haragod, szeretni, kibújtogatott? S hogy felgyújtsd magas éjjelek csúcsán lobogó életed, és élni is kevés erőd úgy szervezd, mint egy haderőt, hadseregek indulatát vezényeld a szíveden át. Mondd, miért becsülted túl magad, hogy fejed így dologra add, és magad olyan ügyre szánd, melyre téged senki se várt? Látod? Már azok, éppen ők, kikért elszórtad szép erőd, megvannak nyugton nélküled. Kivívják győztes ügyüket, sorsukat bizton terelik cél felé időnk medrei. Mi űsz hát mégis? Végre mondd, ez az értetlen hajsza gond, kamasz szerelem, mire kell, hogy izgas, tüntes, énekelj, s országos árulásokon elbőgd magad még, te bolond? Te hivatlan is érkező, szólítatlan jelentkező, kit minden jó ügy besoroz, a baj magához toboroz, hol nem számítnak rád soha, ott vagy legjobb sorkatona. Lóhátról gúnyolt szuronyos, taposó szívű gyalogos, a homokzsáknak szánt baka, aki hadjárat egymaga. Cselédek fia, drága, szép ügyhöz szegődött hű cseléd, kamaszként már a tanító eljegyzett sorsát álmodó, tanya ügyvédje, mérnöke, történelmünk vadügynöke, paraszt fiúkért szájaló, állásaikért házaló, nyilvános összeesküvő, biztat cinkosod a jövő. Eszpresszók és tanyák között bújkáló, mindig körözött, népszerűsített lázadó, ki érvet, fegyvert, lázító híreket hordoz, jelszava, járda, villany, gyár, iskola. Te gondok fölött számadó, országügyében utazó, történelmi alkalmazott, irodalmi vándorbotok örököse, zarándoka, te eszmék hivatalnoka, ünneprontó az ünnepen, te országosan szemtelen, feszengve hallgatott pimasz, számon kérő hangú paraszt. Rád szólnak, lásd, leintenek, mosolyognak, legyintenek, hagyják, hogy haragot kiöntsd, nem árt, ha magában dühöng, s halálos indulataid nem érti, kire tartozik. De mondd, kiáltsd, terjezd, dadogd jogos igazad, igaz jogod. Kiáltsz, s nem hallgatnak oda? Te nem hallgathatsz el soha. Elhallgatnak? Légy hangosabb. Nincs jogod, hogy hangot ne adj azoknak, kiknek motyogás a hangjuk meg káromkodás. Verd magad, mint a szív. Zuhogj, ne éltessen már csak egond. Magad értük halálra roncsd, míg össze nem rossz. De bolond.
1: Még nem elég. Nem elég megborzongni, de lelkesedni kell. Nem elég fellobogni, de mindig égni kell. És nem elég csak égni, fagyot is bírjon el, ki acél akar lenni, suhogni, élivel. Nem elég álmodozni, egy nagy-nagy álom kell. Nem elég megérezni, de felismerni kell. Nem elég sejteni, hogy milyen kor jön el. Jövőnket tudni kell. Nem elég a célt látni, járható útja kell. Nem elég útra lelni, az úton menni kell. Egyedül is, elsőnek, elől indulni el. Nem elég elindulni, de mást is hívni kell. S csak azt hívjon magával, aki vezetni mer. Nem elég jóra vágyni, a jót akarni kell. És nem elég akarni, de tenni, tenni kell. A jó szándék kevés, több kell, az értelem. Mit ér a hűvös ész? Több kell, az érzelem. Ám nem csak holmi érzés, de seb és szenvedély. Keresti, hogy miért élj, szeres, szenvedj, remélj. Nem elég a világért, több kell, a nemzetért. Nem elég a hazáért, több kell most, népedért. Nem elég igazságért, küzdj azok igazáért, kiké a szabadság rég. Csak nem látják még, hogy nem elég. Még nem elég.

mint egy hegyomlás. Köd volt, amikor újra látni kezdett. A vízparton feküdt. A nád. Mellette másik test is az iszabban, oly hűvösen nyújtózva, oly hanyatt, mintha külön hó hullott volna rá. Fölkelt mellőle. Egyetlen mozdulattal emelkedett föl, mint a füst, mellőle vagy belőle fölkelt, s oly áttetsző volt, amikor feküdt. Fölkelt, feküdt, egyetlen mozdulattal. És vitte akkor is, mikor elindult. Homályosan a testet vitte még. Elnyúlt ködök visszintesében ment, jobb kezével tartva bal kezét. Amikor én Istent faragtam, kemény köveket válogattam. Keményebbeket, mint a testem, hogyha vigasztal, elhihessem. A csak jó. Hogy a csak jó, se hal, se hús. Én nem vagyok manícheus. Az örök üdvösséget én nem unnám. Eknáton az égben.

0: Szép jó estét kívánunk! Ez továbbra is a Tilos Rádió és az Egy Éjszakás Kaland tematikus szex éjszaka folytatódik. Egészen hajnalig fogunk mindenféle szórakoztató programokkal, szövegekkel, zenékkel itt mindent megtenni azért, hogy ti nektek legyen hozzáférésetek az örömhöz, hogy egy klasszikust idézek. Hogy mivel folytatjuk? Vendégünk ismét, és hát nagyon örülök, hogy itt van, vagy örülünk, hogy itt van a stúdióban Kovács Ilona, akit figyelmesen követték a műsort, azok emlékezhetnek rá, a francia libertinus irodalomról beszélgettünk két nyáron, már akkor fél éve. Most egy felolvasással jön vissza Ilona. Ennek van apropója is, az a kiállítás, ami végül is Párizsban megvalósult. Azért nézek Dórira, mert Dóri látta, Ilona kurálta.
1: Igen, kuráltam, de még nem láttam az eredményt.
0: És akkor egy felolvasás lesz, és akkor ezt kellene bele engem felizgatni.
1: Szóval a kiállítás az a kéziratoknak az ürügyén keletkezett, hogy a múlt év februárjában valaki, egy mecénás, vagy az a valószínűbb, hogy bankok, oda megvásárolták a Brockhaus kiadótól az összes kéziratot, és az most a BNF-nek, a Francia Nemzeti Könyvtárnak a kéziratárában van, felteszik az internetre, kiadják, új kiadás, meg minden őrült divat lett belőle, és most, vagy tavaly novemberben nyílt meg az a kiállítás, amely a Kazanova egész életét, korát, meg mindent a kéziratok köré csoportosítja, és egyre ugye népszerűbb az a tétel, hogy ez egy jó író, és csak ugyan egy jó író, mert a saját figuráját isteni embere tudta égetni az európai közvéleménybe, és ideje lenne annak is, hogy esetleg magyarul is megjelenjen több. Mert eddig csak szemelvények vannak, és vagy egy teljes, vagy egy sokkal bőségesebb válogatás, de minden esetre szemelvények már vannak, és itt az Atlantis kiadónak a működése nagyon fontos, mert ők kiadták először a Szerbantal, aki állati nagy Kazanova olvasó, rajongó volt, ő volt a kedvenc szerzője, ő csinált belőle egy válogatást, valószínűleg az Officina könyvtárnak, de az soha nem jelent meg, csak a gépirata maradt meg, és azt adtuk ki először az első kötetben, és a másodikban pedig én csináltam egy olyan válogatást, aminek az a lényege, hogy van egy olyan nagyon rossz szokása az embereknek, hogy a könyveknek csak az elejét olvassák el, és aztán leállnak vele, és a Kazanovánál ez úgy néz ki, hogy a kiadások egy része is, de az olvasók szinte teljes tömege, az leáll az oronbörtönbeli szökés után, amikor sikerül neki megmenekülnie a velencei oromtetők alól, holott ugyanolyan nagy történetek, isteni sztorik és anekdoták vannak. Egyre fokozódik, és mindenféle történik vele, de ezt nagyon kevesen olvassák. Úgyhogy ebben a második kötetben és a válogatásnak az egyik fő szempontja az az volt, hogy bemutatni azt, hogy milyen jó a folytatás is, tehát hogy nem csak a Velence, a murádói apácák, meg egyéb ilyen már teljesen közismert történetek jók, hanem

0: a későbbiek is. És ez aztán végigmegy az egészet, mert benne van a Casanova csúfos felsüléseinek legcsúfosabbika, a londoni Sharpion, amelyik több filmet is megihletett. A leghíresebb a Buñuelnek ez a vágy titokzatos, vagy tárgyos tárgya, amelyik ahol az a bizonyos teljesen balek pasi, akit a Fernando Rey játszott, az a Casanova emlékiratok alapján készült, és ha lesz rá idő, akkor azt a kis részt esetleg föl is olvasom, mert azt a részt tökéletesen átvette a Buñuel, amikor a nőt, aki egy ilyen kis kurva, azt nem tudja kiszedni abból a zsákból, amit Halloween gyanánt magára rakott, és egész éjszaka ott küzdenek, innen, és a végén meg akarja verni, és meg is akarja folytani, de aztán ezt valahogy erről lebeszéli magát. Szóval, hogy ezek a történetek például jóval már az Olomböftön után vannak, és van egy pár gyönyörű szerelmi történet is, úgyhogy érdemes, egyébként befejezetlen az emlékirat, de érdemes a második harmada, ez kb. Az egy harmada ismert, és a két harmada, ami meg utána jön, az csak mondjuk a koneszőrök szokták. Például a Fellini forgatókönyvírója, a Bernardo Zappoli, az istenien tudta az egészet, csak aztán a Fellini elrontotta neki a forgatókönyveit, és csinált belőle egy saját filmet. De mondjuk ott is óriásiak a történetek, és nagyon szépek szépen van előadva. Na most akkor az első, amit felolvasnék, az ezzel ellentétben egyébként az az elejéről való, mert ez a történet, aminek az a címe, hogy Nanetta és Martina, legalábbis a mi kiadásunkban. Ez az első harmadban van, ez még jóval az Olombörtönbe való kerülés előtt, és az neki mondjuk a nagy sármja, hogy tulajdonképpen mindegyik szereplő tapasztalatlan. A Casanova egyébként Velencében, mielőtt az Olombörtönbe került volna, nagyon sok kalandor átment, de rettentő zöldfülű volt, és nagyon sok mindenféle baj is érte. Most nem akarok mindent előre elmondani, esetleg majd a szemelvény után többet is, hogy három nő is szerepel a történetben, és a végső, ugye maga a kaland, az mutatja azt a felállást, amit a Casanova imádott aztán, és későbbiekben mindig igyekezett újra és újra előállítani, amikor ő volt két nővel, és az a két nő szerette egymást, tehát vagy nővérek voltak, vagy szeretők, vagy jó barátnők, vagy ilyesmi, és azt nagyon jól ki tudta használni az élvezetek szempontjából. Tehát itt is a történet eleje, csak a keretet elmondom, az, hogy vadul udvarol egy hölgynek, akit Angelának hívnak, és akiről sok szó is fog esni, és aki folyton felülteti. Tehát egy ilyen, az a fajta, aki úgy mindig nagyon hitegeti, meg ígérget, meg minden, és aztán utána semmi. Úgyhogy, és akkor ebből a helyzetből kell neki kimászni, és itt sikeresen meg tudja oldani a Danetta és Martina nevű nővérek segítségével. Na akkor most jön az idézet, ez az én fordításomból való, és úgy kezdődik, hogy amikor visszatértem Velencébe, levelet kaptam Róza úrtól, aki Orió asszony meghívását tolmácsolta nekem. Este tettem tiszteletemet, hogy ne találkozzam Angelával, akire gondolni sem akartam többé. Nanetta és Martina vidám szívélyessége nyomban eloszlatta a restelkedésemet, amiért két hónapig feléjük sem néztem. De értekezésem és doktorátusom megszerzése elfogadhatóvá tették mentségeimet Orió asszony szemében is, aki csupán sajnálkozását fejezte ki, hogy az utóbbi időben nem jártam náluk. Távozásomkor Nanetta egy levelet adott át nekem, amelyben ott lapult egy másik, Angelától. Ha van még mersze velem tölteni egy éjszakát, szólt a levél, ezúttal nem lesz ok a panaszra, mert szeretem. Saját szájából akarom hallani, szeretne még akkor is, ha engedve muszolásának szégyenbe hoztam volna magam. Egyedül Nanettának volt esze köztük, íme az ő levele. Mivel Róza úr fejébe vette, hogy visszacsalogatja hozzánk, ezzel a levéllel hozom tudomására, hogy Angela kétségbe van esve, amiért elvesztette önt. Belátom, hogy szörnyű éjszakát töltött legutóbb velünk, de Orió asszonyt ettől függetlenül meglátogathatta volna. Ha még mindig szerelmes Angelába, azt tanácsolom, kockáztasson meg egy éjszakát. Hát, ha kimagyarázkodik, és ön elégedetten távozik. Jöjjön hát, Isten vele! Örültem a két levélnek. Biztosra vettem, hogy mélységes megvetésemmel állhatok majd bosszút Angela. Az ünnep első napján zsebemben két üveg ciprusi borral, és némi füstölt nyelven felszerelkezve jelentem meg náluk, de meglepve tapasztaltam, hogy a kőszívű lány nincs otthon. Nanetta beszélgetés közben ráterelvén a szón, elmesélte, hogy Angela a reggeli misén említette, hogy csak vacsorára jön haza. Eszembe sem jutott kételkedni a szavában, úgyhogy nem fogadtam el Orió asszony marasztalását. Akárcsak első alkalommal, kevéssel a megbeszélt idő előtt színleg távoztam, majd a kijelölt helyre mentem. Alig vártam, hogy eljátszhassam előre kitervelt csinos kis szerepemet. Biztos voltam abban, hogy ha Angela változtatna is praktikáin, csupán apró kegyekben részesítene, és ez már nem érdekelt. Már csak heves bosszúvágy élt bennem iránta. 3/4 óra múlva egyszer csak hallom, hogy becsapódik a kapu, 10 percre rá felsiet valaki a lépcsőn, és hirtelen előttem terem Nanetta és Martina. Hát Angela hol marad? Kérdeztem Nanettát. Bizonyára nem tudott sem eljönni, sem üzenni. Pedig tudja, hogy ön itt várja. Most persze azt hiszi rászedett, és csak ugyan nem számítottam erre, maguk is láthatják, kivel van dolgunk. Csúfot üz belőlem, és örül a diadalának. A kisasszonyok segítségével csalt törbe, és győzött, de ha eljön, én tettem volna őt nevetségessé. Nos, engedelmet, én ezt nem hinném. Pedig el kell hinnie, drága Nanetta, és majd meggyőződik róla a nélküle eltöltött gyönyörű éjszaka után. Látom, okos ember lévén könnyen feltalálja magát, ennek ellenére ön itt alszik majd, mi pedig a másik szobában a kanapén. Mit tehetnék ellene? Kegyetlen játékot játszanak, amúgy pedig le sem fekszem. Képes lenne 8 órát fennmaradni? Biztosra veszem, hogy amint kifogy a mondani valóból, elalszik. Majd meglátjuk. Addig is van itt egy kis füstölt nyelv és ciprusi bor. Csak nem vennék szívükre, hogy egyedül legyen. Kenyerük van? Van, és szívtelenek sem leszünk. Megvacsorázunk másodszor is. Hogy miért is nem a kisasszonyba szerettem bele? Mondja csak szép Nanetta. Ön is olyan boldogtalanná tenne, mint Angela? Hogy merészel ilyen kérdést feltenni nekem? Önteltségre val, és nem felelhetek rá mást, mint hogy nem tudom. Térdültek, fordultak, egy-kettőre megterítettek 3 személyre, hoztak kenyeret, parmezánt és vizet, és nagy kacagások közepette falatoztak velem, ittak a ciprusi borból is, amihez nem voltak hozzászokva, így aztán hamar a fejükbe szállt. Vidámságuk egyre édesebb lett, ahogy jobban szemügyre vettem őket, nem is értettem már, miért nem figyeltem fel rájuk korábban. Szerény kis vacsoránk végeztével, miután közéjük ültem, kezüket fogtam és csókolgattam, megkérdeztem tőlük, igaz barátnőime, helyeslik-e, hogy Angela ilyen méltatlanul bánik velem. Kórusban felelték, hogy könnyeket hulladtak értem. Engedjék hát meg, mondtam, hogy testvéri gyöngétséggel közeledjen magukhoz, és cserébe viselkedjenek úgy, mintha nővéreim lennének, váltsunk tiszta szívvel zálogot, csókoljuk meg egymást, és esküdjünk örök hűséget. Első csókjaimat nem fűtötte sem szerelmi vágy, sem hódítási szándék, és ők is csak azért viszonozták, hogy kifejezzék, mennyire osztoznak velem őszinte testvéri érzelmeimben. Ezt néhány nap múlva maguk is esküvel állították, de az első ártatlan csókok hamar felforrósodtak, és emésztő lángot gyújtottak bennünk, ami nagyon meglepődhettünk, mert egyszeriben mindhárman abba hagytuk a csókolózást, és döbbenten figyeltük egymást. A két nővér valami ürüggyel magamra hagyott, én pedig gondolataimba mélyedtem. Nem csoda, hogy a tűz, amelyet a csókok gyújtottak a lelkemben, és amely átjárta minden tagomat, oldhatatlan szerelmet ébresztett bennem mindkettőjük iránt. Szebbek voltak, mint Angela, sőt Nanetta az eszével, Martina pedig szelíd és jámbor természetével, jócskán felette is állt a kegyetlen lánynak. Nem győztem csodálkozni, miért nem jöttem rá erre már korábban, de mivel nemes és tisztességes lányok voltak, úgy éreztem, a véletlen, amely kezemre játszotta őket, nem lehet a végzetük. Önhittség lett volna azt gondolnom, hogy szerelmesek belém, viszont jogosan tételeztem föl, hogy csókjaink rájuk sem maradtak hatástalanok. E feltevésből kiindulva világosan láttam, hogy különféle fondorlatokkal és praktikákkal, melyek hatalmát még nem ismerhették, könnyűszerűen rávehettem őket holmi pajkosságokra az előttünk álló hosszú éjszaka folyamán, ezek viszont súlyos következményekkel járhatnak. Ez a gondolat visszariasztott. Szigorú korlátokat szabtam magamnak, és biztosra vettem, hogy ezeket nem is fogom áthágni. Amikor a lányok visszajöttek, arcuk magabiztosságot és elégedettséget sugárzott, erre én is hasonló állarcot öltöttem magamra, azzal a szent elhatározással, hogy nem teszem ki magam többet csókjaik tüzének. Egy teljes órán át beszélgettünk Angeláról. Eltökéltem magamba, mondtam, hogy soha többé nem találkozom vele, hiszen nyilvánvalóan nem szeret. Igenis szereti, bizonygatta a Jámbor Martina, biztosan tudom, hogy szereti, ha viszont nem szándékozik feleségül venni, jobb, ha szakít vele, mert Angela elhatározta, egyetlen csokot sem ad magának, amíg csak udvarol neki. Egy szóval, vagy elhagyja, vagy bele kell törődnie, hogy semmit sem ér el nála. Angeli a nélvel, de honnan tudja olyan biztosan, hogy szeret? Biztos vagyok benne, és mivel testvéri szeretetet fogadtunk egymásnak, elárulhatom, amikor Angela egy ágyban alszik velünk, álmában kedves abbéjának hív, és csókjaival halmoz el. Nanettából kirobbant a kacagás, és gyorsan betapasztotta kezével húga száját, akinek naivitásától úgy felhevültem, hogy csak a legkeservesebb kínok árán tudtam megőrizni nyugalmamat. Martina Nanetta felé fordulva még hozzátette azt is, lehetetlen, hogy én, mint eszes ember, ne tudnám, mit csinál két jó barátnő, ha egy ágyban alszik. Persze, nyugtattam meg, mindenki tud az ilyen hancúrozásokról, és ne gondolja, kedves Nanetta, hogy húga indiszkréciót követett el. Ami történt, megtörtént, de ilyesmiről nem szokás beszélni. Ha Angela tudná, kétségbe esne, jól tudom, de Martina bizalmas vallomásával igaz barátságának adta tanújelét, és ezért halálomig hálás leszek neki. Döntöttem. Gyűlölöm Angélát, többet hozzá sem szólok, álnok lélek, és a vesztemre tör. Azt viszont nem vetheti a szemére, hogy szerelmes lévén férjhez akar menni önhöz. Rendben van, de ha így viselkedik, ez azt jelenti, hogy csak is saját érdekét tartja szem előtt, és ha tudja, mit állok ki, és mégis így bánik velem, akkor nem szeret. Arról nem is szólva, hogy buja vágyain, torz és hamis fantáziával, a bájos Martina segítségével könnyít, aki készséggel eljátsza neki a férj szerepét. Nanetta erre még jobban kacagont, de én nem zökkentem ki komolyságomból, és új hangot sem ütöttem meg Martinával, továbbra is agyba főbe dicsértem őszinteségét. Mivel a téma igencsak kedvemre való volt, hozzáfűztem, hogy Angela is eljátszhatná a férj szerepét Martina kedvére, de a lány nevetve közölte, hogy az csak Nanettával teszi, és Nanettának nincs is ellenére. Na és hogyan nevezi férjét szerelmi mámorában? Arról senki nem tudhat semmit. Szóval a kisasszony is szerelmes valakibe, fordultam Nanettához. Bizony, de senkinek sem árulom el a titkomat. Ekkor merült föl bennem az a hízelgő gondolat, hogy Nanetta titokban talán Angela vetétársa. A sok incselkedés, évődés hatására ugyancsak elment a kedvem attól, hogy tétlenül töltsem az éjszakát két ilyen szerelemre termett lánnyal. Kijelentettem nekik, nagy szerencse, hogy csupán barátságot táplálok irántuk, különben ugyancsak zavarban lennék, ha úgy kellene velük töltenem az éjszakát, hogy nem adhatnám gyöngétségem tanújeleit, és nem számíthatnék viszonzásra, holott, tettem hozzá szemtelen arckifejezéssel, mindketten elbűvölően szépek, és bármelyik férfi fejét könnyen elcsavarnák, akit közel engednek magukhoz. Ezek után úgy tettem, mintha álmos volnénk. Ne kéresse magát, biztatott Nanetta, bújjon ágyba, mi átmegyünk a másik szobába a kanapéra. Nem lenne nálam hitványabb férfi a föld kerekén, ha itt tennék. Beszélgessünk tovább, az majd kiveri az álmot a szememből. Csak magukat sajnálom. A kisasszonyoknak kellene ágyban feküdni, és úgy illenék, én menjek át. Ha félnek tőlem, be is zárkózhatnak, de kár lenne, hiszen csak testvéri érzelmek fűtenek. Eszünk ágába sincs, biztosított Nanetta. Ne makacskodjék, bújjon ágyba. Ruhástól nem tudok aludni. Vetkőzőn le nyugodtan, mi majd elfordulunk. Nem az a baj, attól nem tudnék aludni, hogy közben miattam virrasztanak. Mi is lefekszünk, szólalt meg Martina, de nem vetkőzünk le. Megsértődöm, ha ilyen gyanakvóak velem. Mondja csak, Nanetta, tisztességes embernek tart? Hogyne, persze. Pompás, meg akar győzni erről? Feküdjenek mellém mindketten ruhátlanul, bízva becsületszamamban, hogy egy ujjal sem nyúlok egyikhöz sem. Ketten egy ellen mitől is félnének? És talán nem ugorhatnak ki az ágyból, ha mégis elveszteném a fejemet? Egy szóval, ha bizalmuk jelétől is megfosztanak, le sem fekszem. Elhallgattam, mintha már is elnyomott volna az álom, a két lány pedig halkan suggott-buggott egymással. Azután Martina szólt nekem, hogy feküdjek le, majd ők is mellém fekszenek, ha látják már, hogy alszom. Manetta is szavát adta, én pedig erre, hátat fordítva nekik, mesztelenre vetköztem, bebújtam az ágyba, és jó ét kívántam. Előbb csak szilleltem az alvást, de egy negyed óra elteltével csak ugyan elnyomott az álom. Csak akkor riadtam fel, amikor a két lány is mellém feküdt, de előbb a másik oldalamra fordultam, hogy tovább aludjak, és akkor léptem a tettek mezeire, amikor már joggal hihettem, hogy ők is alszanak. Ha netán ébren voltak, csak ők tudták, miért színlelik az alvást. Hátat fordítottak nekem, és feküdtünk a sötétben. Mivel nem tudtam, melyikük Nanetta, és melyikük Martina, azon az oldalon kezdtem, amelyikre befordultam az imént. Összegömbölyödve hálóinkben feküdt a lány, én pedig sietség nélkül, alig észrevehető mozdulatokkal cserkésztem be, amiből rájött, hogy a legjobb, amit tehet, ha továbbra is alvást színlel, és rám bíz mindent. Szép lassan kihámoztam a hálóingéből, szép lassan ő is kitárulkozott, és lassú, de folyamatos mozdulatokkal, a természet szavát követve, olyan testhelyzetet vett fel, aminél kedvezőbbet csak akkor kínálhatott volna fel nekem, ha nyíltan szint val. Dologhoz láttam, de csak úgy érhettem célba, ha ő is segít, és előbb-utóbb már nem visszakozhatott. A természet csugallatát követve ő is rászánta magát. Első és fájdalmas ölelése volt ez, kétség sem férhetett hozzá, és nagyon meglepődtem. Úgy éreztem, lelkiismeretesen le kell rónom tiszteletemet egy előítélet iránt, amelynek életemben először ilyen édes gyönyörűséget köszönhetek, ezért nyugton hagytam áldozatomat, és átfordultam a másik oldalra, hogy nővérével foglalkozzam, aki ugyanígy számíthatott minden hálámra. Mozdulatlanul feküdt a hátán, mint aki békésen és mélyen alszik. Óvatosan kezdtem el simogatni, őrizve a látszatot, hogy a világért sem szeretném felébreszteni, és hamarosan meggyőződtem arról, hogy épp oly érintetlen, mint a nővére, és csak addig halogattam, hogy nála is révbe érjek, amíg egy természetes mozdulattal, amely nélkül nem koronázhattam meg művemet, ő maga nem segített feljutnom a csúcsra. Ott azonban már nem folytathatta a játékot. Szorosan karjába zárt, és ajkát ajkamra tapasztva elárulta érzéseit. A történtek után bizonyos vagyok abban, szólaltam meg, hogy Nanettát tartom a karomban. Bizony, és én is, nővérem is örvendezni fogunk, ha ön becsületes lesz és kitartó. Mint halálig az leszek, édes angyalaim, és mint hogy a szerelem műve teljesedett be rajtunk, Angela nevét többé kisejtsük. Ezután kértem, hogy keljen fel és gyújtson gyertyát, de Martina tette meg ezt a szívességet. Amikor végre megpillantottam karomban a szerelemtől kipirult Nanettát, majd Martinát, amint kezében gyertyát tartva szemrehányó tekintettel néz ránk, mintha vádolna, amiért nem szólunk hozzá, holott ő simult elsőnek ölelő karomba, és ő bátorította nővérét példájával, szívem csordulti megtelt boldogsággal. Keljünk ki az ágyból, ajánlottam neki, hogy örök barátságot esküdjünk egymásnak, és frissítsük fel magunkat. Előbb egy színültig vízzel töltött dézsában, elképzelésem és útmutatásaim szerint mindhárman megmosakodtunk, ami sok kacagással járt, és vágyainkat is újra felszította, majd Ádám kosztümben megettük a füstölt nyelv maradékát, és fenékig ürítettük a második üveg ciprusi bort. Azután sok mindent összefecsegtünk, amit az érzékek bódulatában csak a szerelem érthet meg, majd visszafeküdtünk, és változatos enyelgésekkel töltöttük az éjszaka hátra levő részét. Az egészre Nanettával tettünk pecsétet. Mivel Orió asszony elindult már a misére, septében el kellett válnom tőlük. Megesküdtem nekik, hogy Angela már eszembe se jut, azután hazamentem, és ebédig álomba merültem. Malipiero úr úgy találta, ez egy szenátor, aki megjegyzés csak, aki ilyen protektora is volt a Kazanovának, tehát Malipiero úr úgy találta, hogy vidám vagyok, de karikás a szemem. Nem bántam, akármit képzel is, én semmit sem meséltem neki. Két nap múlva újra ellátogattam Orió asszonyhoz, és mivel Angela nem volt ott, nála vacsoráztam, majd Róza úrral együtt távoztam. Nanetta egy alkalmas pillanatban a kezembe csúsztatott egy levélkét és egy csomagot. A csomagban kenyérgalacsint találtam egy kulcs lenyomatával, a levélben pedig felszólítást, hogy csináltassam meg a kulcsot, és töltsem velük az éjszakát, amikor csak kedvem támad. Nanetta ezen kívül arról is beszámolt, hogy Angela vele töltötte az együttlétünket követő éjszakát, és meghitt szokásaikból rájött arra, hogy mi történt.
1: Ő pedig semmit nem tagadott, de mindenért Angelát tette felelőssé. Angela legközönségesebb szitkokat szórta rájuk, és megfogadta, hogy be nem teszi többé a lábát hozzájuk. Ők azonban egyáltalán nem izgatják magukat emiatt. Néhány nap múlva szerencsésen megszabadultunk Angelától, Vicenzába költözött az apjával, aki 2 évig freskókkal díszítette az ottani lakásokat. Így aztán hetente legalább 2-szer, ennél a 2 angyalnál éjszakáztam a kult segítségével, amelyet olyan ügyesen megszereztek a számomra. Mindig szívesen fogadtak, és nagy nyugalomban élveztem szerelmüket. Idézet vége. És akkor nem tudom, hogy kell-e magyarázni, hogy virágnyelven ugye miről van szó, hogy ugye ez végig így van az emlékiratban, hogy sehol semmi obszenitás. Eleme, mégiscsak ez 3 tapasztalatlan fiatal, a Kazanovának ez az első szerelmi éjszakája, és a 2 lány pedig mind a 2 szűz, és ezt nagyon gyönyörű, nagyon szépen megoldják úgy, hogy halványszínlelnek hol az egyik, hol a másik, és ugye szerelemről, érzelmekről nem nagyon esik szó, de ez aztán hetekig és talán hónapokig is folytatódik, és ez egy ilyen beköszöntő történet, mint egy, amelyik megelőlegezi azt, hogy aztán a későbbiekben is nagyon törekszik arra, hogy hasonló helyzeteket hozzon létre. Na most ezek a velencei történetek, aztán van olyan is, és az egyik leghíresebb a 4-es, a Muránai, 2 Muránai apácával és a Berni kardinálissal, aki akkor Franciaország velencei nagykövete volt. Ott már egész más a helyzet, mert ott a nagy szenvedélyek is belezavarnak, de majd erről esetleg kicsit később beszélünk.

0: Ez itt az egy éjszakás kaland, a Tilos Rádió Szex éjszakája január 13-án pénteken. És most még egészen 10 óráig, vagy még egy kicsit tovább, Kovács Ilona olvas fel a Casanova emlékirataiból, mint válogató és fordító.
1: Igen, tehát az előbbi történet, a Nanetta és Martina, az egy ilyen minta lett az ő számára, amit nagyon sokszor sikerült neki újra és újra létrehoznia. De hát van egy másik nagy alaptörténet. Ez, aki látta a Fellini filmet, vagy olvasta az elejét az emlékiratnak, az tudja, hogy ez a bizonyos négyes, a két muránói apácával és a Bernivel, ez is egy ilyen típusú minta lett az ő életében, de ebben az a furcsa, hogy itten ő a Balek, tehát hogy ő az, aki sokáig azt hitte, hogy ő nagyon nagy, már akkor is nagy csábítónak gondolta magát ilyen fiatalon, holott borzasztó tapasztalatlan volt, mint az előző történetből is kiderül, és ebben a négyesben elég későn jött rá arra, hogy itt tulajdonképpen a Bernie az, aki a háttérből irányítja a szálkat, és hogy tulajdonképpen átverték őt nagyon alaposan, és elveszti a volt szerelmét, a Katerina Caprettát, akit CC-nek emlegette az emlékiratban, mert a Berni ugye megszerzi magának a CC-t, és akkor amikor bejár oda az árdába, hogy azért küldték a lányt az árdába, hogy ő ne vehesse feleségül. Na, annyira szerelmes volt belé, hogy el is vette volna, de hát ugye a család nagyon rossz partinak találta, úgyhogy beküldték a lányt az árdába, de következtében az erkölcstelenség ugye megnőtt, mert jobba lett az MM-mel, akiről nem tudjuk pontosan, hogy de egy nagyon előkelő gazdag családból származott, és Maddaléna lehetett a keresztneve. És ez a Maddaléna aztán rávette a Casanovát mindenfélére, aki boldogan kötélnek állt, csak későn jött rá, hogy itt elveszti a CC-t, és ő azt hitte, hogy ez az MM, ez majd igazán nagyon szerelmes lesz belé, és ők is egy hatalmas szerelmi kalandba bonyolódott volna vele. Ha nem derült volna ki aztán időközben, hogy az MM az tulajdonképpen ebben a francia pasasban szerelmes, de a Casanova rengeteget tanult ebből a történetből, többek között az irodalmi, filozófiai műveltséget azt nagyjából itt szerezte, mert a Berni ellátta az MM-et a korabeli regényekkel, illusztrációkkal, metszetekkel, festményekkel, csupa olyan erotikus irodalommal és ábrázolással, amit aztán ő is végignézett, és másrészt pedig recepteket is tanult tőle. Az egyik az egy afrodiziákumok is vannak a történetben, hogy az MM állandóan tojásokból készült salátát szolgál föl neki a különböző randevukon, ahol, és ez is csak később derül ki, a Berni az a kéleső, a kukkoró szerepét alakítja. A Fellini filmben ez a halszem. A történet a Casanova elbeszélésében a tapétának egy részét lehet ugye elforgatni, és akkor ezt ő meg is tudja, de már nagyon későn, hogy a Berni mindent végignézett, és hogy ez a bizonyos tojásfehérje saláta is, ez is a francia nagykövettől származik, ezt csak röviden idézem.
2: Kérdeztetek?
1: Persze.
2: Mert ugye ez engem egyre inkább izgat, hogy mi volt az, tehát mi a szerelem, amikor a fordító, vagy amikor a szerző is azt írja, hogy szerelem, vagy lemúl, akkor az mi volt valójában? Akkor az nagy fellángolás volt, a szalmaláng volt, a szenvedély volt, a szex volt, mit akar ez a fogalom?
1: Nem, ezt nagyon könnyű tulajdonképpen meghatározni, hogy pont az ellenkezője. Tehát a szerelem az, amikor lassan, hosszan folytatódnak ezek a találkozók, a beszélgetések, és akkor lassan kialakul az érzelem. Tehát az, hogy a vágy föl ágaskodik benne, az végig egy nagy vezérmotívuma az ő életének, és ezt imádja is, de ezt nem keveri össze azokkal azokkal a nőkkel, akik iránt úgy érdeklődik, hogy majd belehal. És az a furcsa, még szociológiailag is magyarázható helyzet áll elő, hogy főleg olyan nőkbe szokott beleszeretni, akik nem kértek belőle, vagy legalábbis akiket nem lehetett feleségül venni. Nem csak azért, mert ő maga is meggondolta magát, folyton házasodni akart, de mindig valami közbe jött, vagy ő úgy intézte, hogy közbe jöjjön. De a két legnagyobb szerelmét, ezt az MM-et, aki ugye a muránói apáca volt, és az Henriette nevű francia arisztokrata nőt, az nem, hogy nem tudta volna feleségül venni, hanem mind a kettő kirúgta őt. Tehát mind a kettő lényegében szakított vele, és ezek óriási megrázkodtatások is voltak. Tehát ő például azt hitte, hogy amikor a Bernie eltávozott Velencéből, ő rá bízta az embert, hogy vigasztalja. És akkor jönnie kellett volna a nagy kefélések, a vidám négyes, amelyik ugye minden kombinációban kipróbálták egymást, kettesben, hármasban. Hát négyesben nem lehetett, mert a Bernie valószínűleg nem volt elég potens hozzá. Ez is kiderül az MM-nek a receptjeiből, de azért a hármast, a ketteseket és a hármasokat azokat gyönyörűen gyakorolták. És amikor a Bernie elment, akkor a Casanovának kellett volna vigasztalni az apácát, aki viszont olyan belebetegedett a szakításba, és nem kért a Casanovából. Tehát jóformán megszűnt a... És ez nő neki rettenetes megpróbáltatás volt, mert elvesztette a Katerinát, a CC-t, akit ő feleségül vett volna, és akkor mond is egy olyat, hogy hát ezek után most már nem venném feleségül, de úgy barátságba eléldegélnek vele egy fedél alatt. Az MM pedig majdnem belehalt ebbe a bizonyos szakításba, és ő nem tudott rajta segíteni. Az Henriette pedig egyszerűen, aki egy kalandornő is lehetett, de kiderül, hogy későbbiekben, hogy valószínűleg a férjét hagyta ott egy francia arisztokrata házasságnak a válságába, került bele a Casanova Észak-Olaszországban, és amikor a család aztán üzent neki, meg megalkuttak vele, akkor megmondta a Casanovának, hogy vége, és hogy soha többet nem merje őt keresni. És annyira, mint a megriadt nyúl a reflektorfényben, ezt meg is fogadta. Olyannyira, hogy amikor 16 évvel később Dél-Franciaországban egy Marcolina nevű lányjal utazgatott, és a kocsijuk lerobbant, akkor egy kastélyba kaptak szállást, és nem ismert rá a kastély asszonyára, aki az Anyett volt. És aki azt csinálta, hogy ez is benne van a Fellini filmben, csak nagyon elbújtatva, hogy a Marcolinát elvitte magához éjszakára, mert ő is leszbikus volt, a Casanovát ott hagyták egyedül a kastélynak valami szárnyában, és írt egy levelet, amit a Marcolinának csak Lyonban, tehát Dél-Francia, Aix-en-Provence környékén volt a kastély, csak Lyonban volt szabad átadni, amiben az Henriette fölvette, hogy ő volt az, de nem akarja, hogy visszamenjen, és így tovább. És akkor még van egy harmadik rész, ami valószínűleg teljesen kitalált, hogy az Henriette, amikor ő beteg volt, akkor küldött neki ápolónőt, ennek semmi nyoma, hogy ebbe. Ezt ő annyira bántotta a dolog. Tehát ugye ezek az arisztokrata nők, akik társadalmilag felette álltak, műveltek, szépek, okosak voltak, ezeket imádta, de ezek lerugdosták magukról elég hamar, amikor a körülmények úgy hozták magukkal. Na most az MM-től éppen ezért rengeteget tanult, tehát a Bernie és az MM révén a francia gasztronómiai és erotikus kultúrából, és akkor itt van ez a saláta recept, hogy még bánatomban is elnevettem magam a tojásfehérje saláta láttán. CC megjegyezte, hogy igazam van, amiért nevetek, mert a tojás legjobb részét, a sárgáját kivették belőle. Örömmel és csodálattal szemléltem, mennyire megszépült, de semmi vágyat nem éreztem, hogy kifejezzem vonzalmamat. Mindig úgy gondoltam, hogy semmi érdemünk sincs abban, ha hűségesek maradunk szerelmünk tárgyához. Ez 6 tojásfehérjéből készített saláta, balzsamecettel, és el van teljesen magyarázva, hogy meg fürtojásokat is kapott, meg szóval mindenféle olyat, amiről a franciák azt hitték, hogy ez potencia nevelő. És az MM-től tanulta azt is, hogy az osztriga evésnek van egy rendkívül erotikus változata, amikor a szerelmesek egymás szájából veszik ki az osztrigát, és pezsgőt vagy puncsot isznak rá, és persze közben csókolóznak. Idézem, amikor az MM, ugye ő készíti el neki saját kezűleg a puncsot, idézett, miután elkészítettük a puncsot, azzal szórakoztunk, hogy az osztrigákat a szájunkban feltörve ettük. MM a nyelvén nyújtotta nekem az övét, miközben én ugyanígy a szájába tettem az én osztrigámat. Nincs érzékibb, kélyesebb játék két szerelmes között, még ha komikus is, és ha a komikum semmit nem ront el, hiszen a nevetés a boldogok kiváltsága. Milyen fenséges az osztriga leve, amikor imádatom tárgyának szájából szívom ki. Nyállal keverve. Nem lehet, hogy a szerelem hatalma is ne nőjön, amikor elharapom és lenyelem. És akkor ez ugye akkora hatást tett rá, hogy a későbbiekben a legtöbb szerelmét rábeszélte egy ilyenre, és van még annyi idő, és akkor van ez a római történet, az Armelina és az Emilia, ez már jóval Hát ez már a második harmad legvége, a Sárpillon felsülés után, ahol Rómában találkozik egy fiúval, egy gyönyörű olasz sráccal, akit úgy hívnak, hogy Menicuccio, és ennek van egy húga az Armellina, és egy szerelme az Emilia, és mind a kettőt zárdában tartják a házasságig, és a Menicuccio megkéri a Casanovát, hogy segítse neki az Emiliát valahogyan megszerezni. A Casanova rendkívül bőkezű volt, erre sok-sok bizonyíték van, tehát pénzt szerzett, ajándékozott, például a kártya adósságait azt időnként hozományba fektette, de nem saját feleségnek, hanem mások számára. És akkor elkezdenek bejárni a Menicuccioval az árdába, és a Casanova bele, ugye főleg az Emilia és a Menicuccio közti házasság, de hát a Casanova fülig bele szerelmesedik Armellinába, aki egy gyönyörű és teljesen ártatlan lány. És akkor az a lényeg, hogy hát mindent kitalál. Megreformálja a zárda rendjét, mert teljesen ugye fel akarja szabadítani ezeket a szegény lányokat, akik ott nem egészen önzetlenül, és el is éri különböző arisztokrata barátok és ismerősök segítségével, rengeteg bíborost, meg mindenféle vatikáni embert ismert, és ezekkel elérte azt, hogy a két lányt kiengedjék a zárdából színházba és operába. Mert ezek soha életükben nem voltak kint, és ő meg minden este ugye színházban volt, és utána meg szupékat adott, és részt vett az színészekkel, énekesekkel, és akkor el is viszi a két lányt, kapnak kimenőt, rábízza a főnöknő, aki szintén nagyon szereti a Casanovát, és akkor kijárja, hogy nem csak, hogy elviheti őket először színházba, hanem utána egy fogadóba is. És akkor itt ugye úgy próbálja az Armellinát meghódítani, ahogy annak idején az MM ő vele a kalandban viselkedett, vagy foglalkozott, és elkezdi a nagy hódító műveletet, és akkor most idézem, hogy megérkeztünk a fogadóban, ahol rendes tüzet rakattam, és finom vacsorát rendeltem. Az iras érdeklődött, hogy kérek-e osztrigát, én pedig, mivel láttam, hogy a lányok kíváncsiak mi az, megkérdeztem az árát. Azt felelte, hogy a velencei arzenálból valók, így aztán nem adhat olcsóbban, 150 paulinál, amire ráálltam. Ez ki fog derülni, hogy ez egy hatalmas összeg. Elég nehéz egyébként ugye a pénzeknek a vásárlóértékét, ebben van egy matematikus kazanovista, aki ezzel foglalkozik, hogy a bevásárló kosár az hogy nézett ki Casanova idején, és a Pauli az nagyon sokat ért, de hát ilyenkor nagyon bőkezű volt, és abszolút állta a költségeket. Azt kívántam, hogy a jelenlétemben nyissák fel őket. Armellina elámult, hogy az ő szeszélye 5 római talléromba kerül, és kért, hogy vonjam vissza a rendelést, de elnémult, amikor elmagyaráztam, hogy az én szememben semmi sem drága, ha azt remélhetem, hogy örömet szerzek neki. A válaszom hallatán megragadta a kezemet, amit bosszusan visszahúztam, amikor az ajkához emelte, de mivel túl hirtelenül rántottam vissza, Armellina kétségbe esett. Na most az Armellinát nem akarja megrémíteni, és ezért azt találja ki, hogy előbb az Emiliával, aki a Menicuccionak a menyasszonya, és neki csak olyan közepesen tetszik, azzal eljátsza ezt az osztrigás játékot, és hogy akkor vagy utána az Armellina vagy magától követi, vagy ő rá tudja beszélni. Úgyhogy itt ugrok egy részt, és akkor azt mondja, hogy elérkezettnek láttam az időt, hogy Emiliát megkérjem, az ajkával tegyem a számba egy osztrigát. Maga nagyon okos, és nem fogja azt képzelni, bűnt követünk el. Emilia elálmélkodott a kérésemen, azután gondolkodóba esett, Armellina pedig kíváncsi lett, feszülten figyelte, hogyan válaszol nekem. Miért nem Armellinájától kéri ezt, szólalt meg végül. Előbb te próbált ki, szólt közbe Armellina, és ha van hozzá bátorságod, én sem maradok el mögötted. Miféle bátorság kell ehhez? Gyerekes bolondozás, amiben semmi bűnös nincs. Emilia okos válasza hallatán azt hittem, elérkezett a győzelem pillanata. Áttettem a szájába egy kagylót, és mondtam, hogy szívja ki a levét, tartsa az ajkai közt az osztrigát. Nagy kacagások közepette híven végrehajtotta az utasításaim, én pedig átvettem az osztrigát, a lehető legilledelmesebben tapasztva ajkam az övére. Armellina megtapsolta, mondván, hogy nem tartotta eddig képesnek ilyesmire, azután pedig tökéletesen követte a példáját. Elbűvölte, milyen finoman vettem át az osztrigát az ajkai közül, Nagy ámulatomra ő jelentette ki, hogy most rajtam a sor. Rajtam a sor, hogy visszaadjam az ajándékot, és Isten a megmondhatója, milyen élvezettel tettem eleget ennek a kötelességemnek. Ilyen játékosan elfogyasztottuk az összes osztrigát, és mindegyiket egy-egy pohár puncsal öblítettük le. Sorban ültünk egymás mellett, én a két lány között, háttal a tűznek, szédelegve. Ilyen vidám, józan, tökéletes részegséget még nem látott a világ. És a puncs még el sem fogyott. Melegünk lett, nem bírtam tovább. Le kellett vetnem a felső ruhámat, a lányok pedig kigombolták a ruhájukat, amelyik elől prémmel volt bélelve. Szóltam nekik, hogy van egy kis illemhely mindjárt a szobánk ajtaja mellett, oda kimehetnek, mire felugrottak, és kézenfogva kiszaladtak. Elbűvölten, hogy kitaláltam, milyen szükség kínozza őket, amiről nem mertek beszélni nekem. Amikor visszajöttek a szobába, csak úgy pukkadoztak a kacagástól, mert nem bírtak megállni a lábukon. Egy percre én is magamra hagytam őket ugyanabból az okból kifolyólag, de én azért nem voltam úgy becsípve. A tűz előtt ülve találtam őket, még mindig azon kacagtak, hogy milyen állapotba kerültek. Ellenzőt képeztem nekik a tűz előtt, és nem árultam el, milyen élvezettel szemlélem ziláltságukat, ami elragadtatásba ejtett, mert keblük szépségét láttatni engedte. Kacagás, rohamok és mindenféle, és akkor ugye, most jönne az a pillanat, amikor ugye meg lehetne próbálni a hódítást, de rájönnek azon, hogy az Ármelinna nagyon kedveli őt, de nem szerelmes belé. És ezért aztán itt meg is állunk. Mert itt lehet, vagy még folytathatjuk?
2: Csak ez a szerelem kérdésre szeretnék visszatérni. Mert én azt látom, hogy egyébként a hódításnak, tehát hogy úgy tűnik, mintha feltétele lenne az, hogy az ember szerelmet hozik a nőnek.
1: Hát vagy házasságot kell ígérni, vagy szerelmet hazudni, hát valamiféle...
3: Valamit kell ajánlani.
1: Az
3: magában kevés.
2: De ezt mindkét fél tudja, hogy ez az ígéret az igazából nem beváltható.
1: Na most nem mindig. Tehát itt például ebben a történetben az a helyzet, hogy a Casanova halálosan szerelmes ebbe a lányba, és lemond róla, amikor rájön arra, hogy tulajdonképpen ez a lány nagyon, ugye apának, ilyen apapótléknak tartja őt, és hogy nincs azzal tisztában, hogy ő voltak éppen, ugye hát szerelmet érez iránta, de hát nem tudja feleségül venni, meg nincs vagyona, meg sose, arra soha nem volt képes, hogy letelepedjen, állást vállaljon, ilyesmi. Tehát a nőknél jobban szerette a szabadságát. Ezt emelik ki a Casanova katalógusnak is a címlapján, hogy imádta a nőket, de a szabadságot még inkább. És akkor rájön arra, hogy, mert másodszor is elviszi őket a operába. És ott van egy szörnyű jelenet, amivel kiderül, hogy a szerelem az egy szenvedés főleg, vagy legalább annyira szenvedés, hogy ott egy fiatal tiszt megjelenik a páholyukba, és elkezd udvarolni az Ármelinnának, aki rögtön belepirul, és a Casanova iszonyatos féltékenységi rohamot kap, nagyon kínos az egész jelenet, és mindenki rossz kedvű lesz, és akkor rájön, hogy ő már öreg. Tehát, hogy őt most ez a nő ez úgy szereti, mint a papáját, vagy mint egy barátot, de hogy nem tudja viszont szeretni. És akkor nem akarja eljátszani azt, amit már rengetegszer megcsinált, hogy elcsábítja a nőt, aztán talál neki egy férjet, és a házasságot még meg is rendezi, meg pénzt is ad hozzá, hanem teljesen átmegy Tonio Krögerbe, és akkor azt mondja, hogy hát ezt nem tehetem magammal se, mert hogy ez a nő soha nem fog engem viszont szeretni, és akkor én olyan szenvedésre kényszerülök, amit nem bírok. Tehát eszébe jut neki az MM-szakítás, meg az Henriette, meg minden, és akkor pont ezt mondja, hogy aki jobban szeret, az alul marad és szenvedni kénytelen. És ezt nem akarja, úgyhogy még egyszer eljátsszák az egész, az osztrigát, a pezsgőt, az operát és egyebet, és akkor lelép. És ott hagyja az Ármelinnát, és ez rettenetesen fáj a szíve, de nem akarja őt. Sem a lányt nem akarja ugye bajba keverni, vagy szenvedések árhoztatni, és ő maga pedig iszonyatosan fél azoktól a szerelmi bánatoktól, amiken már sokszor átment, és akkor inkább abba hagyja az egészet. Úgyhogy ez csak arra példa, hogy az első mámor, amit ő az MM-mel átélt még Velencében, 20 éves korában, itt már ilyen 50-60 közötti az életkora, és ilyenkorra már annyi, már tapasztalt. Tehát meg is tud, tehát technikailag le tudná bonyolítani, a pénze is van éppen, meg ugye a lány is ki van szolgáltatva, meg minden, de nem akarja, mert várja a szenvedés, és minél tovább találkozik vele, meg beszélgetnek, annál jobban szerelmes belé. Ez a libertinus regényekben úgy néz ki, hogy megtiltják a lassú. Tehát a hódításnak gyorsnak kell lennie, és rögtön szakítani kell. Mert különben az ember képes is beleszeret abba a nőbe vagy férfiba, és ez történik a Valmon Vikonttal és a Turvelnével, hogy túlságosan sokáig játszanak ott egymással, és akkor bele is szeret. És akkor ebben mindenki belehal egyébként.
2: Miközben mindenki szerelmet ígér, nem?
1: Igen, és valóban szerelmes is. Hát életében először a Valmon Vikont akkor lesz szerelmes, amikor a Turvelné megszereti őt, és amikor szakít azon a hülye levélnek az útján, amit a Mertőny Márkiné diktál neki, akkor a nő megbolondul és meghal, és ő pedig megöleti magát egy párbajban, mert az életnek viszont nincs tovább értelme. És a Casanova ezt elkerülte. Tehát a hatalmas nagy szakítások, amikor ő nagyon szerelmes volt, és őt kirúgták, és ilyen sok van, a nagy történetei azok rosszul végződtek. Van rengeteg olyan csábítási történet, aminek nem volt tétje. Tehát ahol jól érezték magukat, élvezkedtek, és kész.
2: Milyen kondíciók mellett lehetett egy ilyen korban a nőnek odaadnia magát? Tehát mi az a... Tehát mit kellett ahhoz, nem jó, hogy a férfinak ígérni, nem ezt a szót keresem, de hogy
1: mit kellett a férfinak
2: mondani ahhoz, hogy a nő odaadhassa magát, akár egy flörtre, akár egy, és hol vannak ezek a határok egyáltalán, tehát a flört, a szexuális aktus, a szüzesség elvesztése, a közepes, hosszú távú kaland, a szerelem között hol vannak a határok, és mi az, amikor egy nő úgy dönt, hogy ebbe belebonyolódik, tehát hogy milyen kondíciók mentén.
1: Igen, hát azt kell mondanom, hogy az emlékiratból az derül ki, hogy a nők nagyon kiszolgáltatottak voltak. Tehát, hogyha engedtek a vágynak, és tényleg belementek egy ilyen valódi kalandba, akkor nagyon rosszul járhattak, és egy csomó esetben rosszul is jártak. Tehát ő egyébként rendkívül érzékeny volt, és nagyon nőies természetű. Tehát belei empátiával nagyon erősen rendelkezett, és egy csomó esetben, például amikor felcsinált valakit, akkor soha nem hagyta ott, hanem mindig szerzett neki férjet. Van egy nagyon jó történet, a Krisztina a falusi leányzó, mindjárt egy velencei történet, de a többiekben is. Tehát, hogy ő nagyon vigyázott arra, hogy ha teherbe esett a nő, és benne akkor ugye vége volt, akkor soha többet házasság semmi, hogy akkor ő rögtön csak úgy lépett le, hogy maga helyett pótférjet állított, hozományt, mindent megtanította az egyik nő például írni, olvasni, szerzett neki egy magánál sokkal jobb férjet, és azt is látta, hogy mi van akkor, hogyha ő nem csábít el valakit, de aztán jön helyette egy gátlástalanabb, és van egy egészen megrendítő történet, egy Pazean nevű faluban megismerkedett egy Luciával, aki egy ragyogó nő volt, és akit ő végül is ott is lemondott a hódításról, éppen azért, mert ment tovább. És akkor ezzel a nővel egy olyan 10-15 év múlva később találkozott egy bordélyházban. És ez a nő, ez aki akkor ilyen 18-20 éves lehetett, ez a Lucia, ez ugye 10-15 év alatt mindenféle nemi beteg, alig ismert rá, ragyás volt, szifiliszes, és akkor iszonyatosan meg is döbbent, hát ilyen sok történet van a nemi betegségekről. Őnek is volt, mert hát ő sokat látott ilyet, és akkor többen szemrehányást tett magának, hogy miért nem ő csábította el annak idején, mert ő ezt nem csinálta volna vele, amit egy házasságban egy férj csinált vele, hogy ott hagyta, és akkor ő beállt egy bordélyházba, ott rögtön beteg lett, és akkor megöregedett. És, tehát, hogy a női sorsnak ezek a szörnyű csapdái, ezek az ő életében látszottak, de azt lehet mondani, hogy sok mindent csinált, még gyilkolt is. Ugyanazt, amiről a Faust. Ugyanolyan történet van a 2-es számú MM-mel, ahol ő elaltat valakit tulajdonképpen ártatlanul, de hát az illető nem ébredt föl egy ilyen laikus nővét. Tehát csalt, lopott, hazudott, és mondom, még ilyen gyilkosságba is belekeveredett, de nőt soha cserben nem hagyott. Tehát ebben volt egy ilyen, persze lehet azt mondani, hogy hát nem szép dolog, hogy maga helyett ugye másokat küldött a házasságba bele, de ezt végigcsinálta, és nagyon megértette, hogy a nőknek micsoda. Tehát, hogy pláne, és minél lejjebb megyünk a társadalmi ranglétlán, annál nagyobb volt a veszély. ugye a szegénység, a kiszolgáltatottság, a betegségek, a bordé, mit tehetett egy nő, hogyha ha megesett, és nem vették feleségül, akkor vagy cselédnek állt, vagy kurvának. A apácának se nagyon állhatott, mert ahhoz is kellett azért valami társadalmi háttér. És ebből a tekintetben egészen megrázó a dolog. Tehát van olyan táncos nő például, akiben neki sokszor volt viszonya, meg minden, de sosem voltak szerelmesek egymásba, és ő is a végén fizet neki valamilyen ilyen szifilisz elleni kurát Svájcban, és hát ott hagyja lényegében ilyen haldokló izébe. Tehát, hogy ő látta ezeket, és ezeket nagyon átérezte, tehát persze nem tudott ezen változtatni, de ő maga nem vett részt ebben a játékban. És azt is lehet mondani, hogy az arisztokrata nők, tehát például az Ariet, azok meg tudták oldani azt, hogy leszbikus viszony, hogy szökés, nadrágban utazott például, és tényleg kalandornő módjára viselkedett, holott hát rengeteg nyelvet tudott, csellózott, meg nagy látszik, hogy komoly műveltsége volt, és jó nevelést kapott. És akkor ezek a nők ezeket visszafogadták. Tehát minél magasabban volt az illető, minél több pénze, magasabb társadalmi rangja volt, annál jobban el lehetett ezt valahogyan kenni, de lejjebb, és főleg a cselédlányok, a szegények, és ott döbbenetes tragédiákat látott, és le is ír egy csomó ilyen esetet. Ezeket a... Van olyan is, ahol egyébként ő maga például kimosott egy kislányt, az Morfit, aki nem volt hajlandó éppen ezért, tehát az okos lányok, voltak ilyen okos lányok, az egy színésznőnek a húga volt, és tudta, hogy nem szabad magát ingyen odaadni, mert abból nem baj lesz. És akkor a Casanova azért fizetett, hogy mesztelenül nézhesse, le is festette a buséval, és a 15. Lajos az meglátta a festményt, és kellett neki a nő, és akkor a Casanova szállította a 15. Lajosnak, aki egy híres nőcsebász volt, abba a bizonyos szarvas parkba, ahol a nőket tartotta, és végül is egy ilyen morganatikus házassággal nemes asszony lett belőle, és innen tudjuk, hogy a Casanova őt tényleg nem csábította el, hogy a 15. Lajos soha nem vett volna be a szarvas parkba egy olyan nőt, aki már nem érintetlen. És akkor a Casanova kimosta, teljesen, mint egy ilyen festményt, már úgy szemlélte a nő szépségét, és nagyon boldog volt, hogy sikerült a szerencséjét megcsinálni. Tehát ezt lehetett, hogy kegyencnőt csinálni belőle, találni egy szeretőt vagy férjet, de aki úgy ott maradt gyerekkel, hát az annak vége. Ez teljesen.
3: Költséges szexuális örömök voltak.
1: Igen. Mint a társadalmi mobilitás. Hogy ne, igen. Csak tudom. Ő neki sikerült, igen. Személyesen föl,

0: Kaptam
1: olyan stöbbet
2: csinálni. Legközelebb, hogyha a médiahatóság ránk parancsol, akkor kalancsinálás.
1: Az bizony, az ráférne a magyarokra, igen.
2: Így van, most egy kicsit zenélünk, és aztán nem sokára Péro jön Vörös Sándorral és Pszichével, úgyhogy folytatjuk a felolvasást, folytatjuk a finom erotikát, folytatjuk az estét. Maradjatok velünk, Tilos Rádió.

0: mi lesz ezután?
1: Kell takarulni.
2: Jó.
1: Kell takarulni.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takarulni. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takarulni.

Szeptemberi ágyított. Szeptemberi reggel, fogj glóriádba. Ne hagyj el, szeptemberi nap. Most, amikor úgy lángolsz, mint a fákja, s szememből az önkívület kicsap, emelj magadhoz. Föl, még ez egyszer, halál fölé, a régi romokon. Segíts nekem, szeptember, ne eresz el, testvéri ősz, forró négő rokon. Én nem dadogtam halvány istenekhez hideglelős és reszkető imát, mindig felét fordultam, mert hideg lesz, pogány igazság, roppant a világ. Méltó vagyok hozzád, nézd, itten állok, még sok hívő száj büszkén emleget. Véremben nőnek a termékeny álmok, s nők sem vihognak a hátam megett. Nem is kívánok egy pincét kínni, vagy egy cukrászdát vendéglőt megenni. Csak az élet örök kincsébe hinni, s a semmiség előtt még újra lenni. Ki érleled a tőkén a gerezdet, én pártfogóm és császárom, vezess! Az életem a sors kezébe reszket, de lelkem és gerincem egyenes. Uralkodásra akarom erős még, agykortyaidból nékem végtelen. S te aranyozd, aki vagy a dicsőség, még most se rút, nem őszül fejem. Érett belét mutatja, lásd a dinnye, fehér fogától villog vörös ínye, kövér virágba bújik a darázsma, a hosszú út után sejmes garázsba, méztől dagadva megreped a szőlő, s a boldogságtól elnémul a szóló. Bizony csodás ország, ahova jöttünk, minthogyha a perc szárnyakon osonna. El nem múló vendégség van köröttünk, hosszú ebéd és még hosszabb uzsonna. Húgom, virágokat kötöz a kertbe, aranytálban mosakszik reggelente, s ha visszatér az erdőn alkonyatkor, a csillagokról ráhull az aranykor. Olyan ez éppen, mint gyermekkorban. A felnőttek érthetlenül beszélnek egymás között, minden lesz oly goromba, estente búgó hangja van a szélnek, tám megriadt lenne egy sötét falomtól, s a télre, sárra és halálra gondol. Aztán a délután is furcsa néke, hogy a napot árnyékok temetik. A zongorán, mint hajdan a vidéken, örvénylik a szonáta patetik. Bugdácsol a billentyűn tompa búban, az édes elmebeteg árvasúban, s mert nem lehet már jobban sírnia, száján kacag a skizofrénia. Nem volt a föld még soha így csodás. Fák között mondhatlan suttogás. A fák fölött szalag, beszegve kancsal fénnyel, lilába lángoló narancsal. Az alkonyat csókot hajít a ködnek, és rózsaszín hullámokat fűnnek. Miféle ország, mond, egy gyermekország? Miféle régen elsüllyedt mennyország? Jaj, minden oly szép, még a csúnya is, a fájdalom, a koldus gúnya is. Jaj, hadd mutassa meg kis templomot, mely déli tűzben csöndesen lobog. Imádkozó lány, száján néma sóhaj, mint mélyen alvó, ferde szemgolyóval vakok meresztik égre szemüket, Isten felé fülel egy aksüket. Vagy nézd az estét, a kormos zavarba kis műhelyébe dolgozik a varga, csöp láng előtt, szegényen is hiába, mint régi képen ódon bibliába. Most az eső zuhog le feketén, most a sötétbe valami ragyog, mint bűvös négyszögön a mesefény, fekete esőn aranyablakok. Künn a vihar, elfáradt lassú rívás, fennvillanyfényél őszi takarítás, a készülődés télre, az ígéret,
s az ámulattól szinte égig érek. A csillagok ma mond, miért nagyobbak? És mint a kisikált sárga rézedények a konyha délutánján, miért ragyognak? Mit akar tőlem ez a titkos élet? Ki nyújtja itt egy tiszta kegyeket? Ki fényesít eget és hegyeket? Mi panteizmus játszik egyre vélem, hogy századok emlékét visszaél? Az Orion süvegje miért parázsló? Miért, hogy mindent lanyha páros? Ki tette ezt? Ki volt ez a varázsló? Miért csodálkozom? Csodálatos! Szép életem lobog, lobog tovább, cél nélkül, éjjel és homályon át. Állj meg, te óra, és dőlj össze, naptár, te rothadó gondoktól régi naptár. Ifjúságom zászlói úszva lassan, röpüljetek az ünnepi magas.

Lélektől lélekig. Állok az ablak mellett éjszaka, s a mérhetetlen messzeségen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távol csillag remegő sugarát. Billió mérföldekről jött-e fény? Jött a jeges, fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul, s ki tudja, mennyi ezred éve már. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillám koporsó födelét. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén, bús földünkkel s bús testemmel rokon elemekről ad hírt az égi fény. Magamba zárom, véremmé iszom, és csöndben és tűnődve figyelem, mi ősbúz zokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt millióm árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjen, s messziségen át. Ó, csillag, mit sírsz? Messzebb te se vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társam. Jaj, ki mondja meg? Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem. Ó, jaj, az út lélektől. Küldözzük a szemcsükket sugarát, s köztünk a roppant jeges űrlakit.

levél a hitveshez. A mélyben néma hallgató világot üvölt a csönd fülemben, s felkiáltak, de nem felelhet senki rá a távol, a háborúba ájult Szerbiából. S te messze vagy, hangod befonja álmom, s szívemben nappal újra megtalálom. Hát hallgatok, míg zsong körém felállván sok hűvös érintésű büszke páfrány. Mikor láthatlak újra? Nem tudom már. Ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, s szép, mint a fény, és oly szép, mint az árnyék. Kihez vakon, némán is eltalálnék. Most bujdogolsz a tájban, és szememre belülről lebben. Így vetíted el. Valóság voltál, álom lettél újra. Kamaszkorom kútjába visszahullva féltékenyen valladlak, hogy szeretsz, s hogy ifjúságom csúcsán majdnem egyszer a hitvesem leszel. Remélem újra. És az éber lét útjára visszahullva tudom, hogy az vagy, hitvesem, barátom. Csak messze vagy, túl három vadhatáron, s már őszül is. Az ősz is itt felejt még, a csókjainkról élesebb az emlék. Csodákban hittem, s napjuk elfeledtem. Bombázó rajok húznak el felettem. Szemet kékjét csodáltam épp az égen. De elborult, s a bombák fönt a gépben zuhanni vártam. Ellenőre élek, s fogoly vagyok. Fölmértem, mégis eltalálok hozzád. Megjártam érted én a lélek hosszát, s országok útjait, bíbor parázson, ha kell zuhanó lángok közt varázslom majd át magam, de mégis visszatérek, ha kell szívós leszek, mint fán a kérek. A folytonos veszélyben, bajban élő vad férfiak fegyvert s hatalmat érő nyugalma nyugtat, s mint egy hűvös hullám a kétszer kettő jó.

Herr Stefan. Egy nappal rövidebb, lásd újra a fogság. És egy nappal az élet is. Alszik a tábor. A tájra rásüt a holcs fényében a drótok újra feszülnek. S látni az ablakon át, hogy a fegyveres őrszemek árnya lépdel a falra vetődve az éjszaka hangjai közben. Alszik a tábor, látod-e drága, suhognak az álmok. Horkan a felriadó, megfordul a szűk helyen, és már újra elalszik, s fénylik az arca. Csak én ülök ébren. Félig szít cigarettát érzek a számban a csókod íze helyett, és nem jön az álom az enyhet adó. Mert nem tudok én meghalni se. Élni se nélküled én már. A mélyben néma hallgató világok. Üvölt a csönd fülemben, s felkiáltok. De nem felelhet senki rá a távol, a háborúba ájult Szerbiából, s te messze vagy. Hangot befonja álmom, s szívemben nappal újra megtalálom, át hallgatok. Még zsonkörén felállván sok hűvös érintésű büszke páfrány. Mikor láthatlak újra, nem tudom már. Ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, s szép, mint a fény, és oly szép, mint az árnyék, s kihez vakon némán is eltalálnék. Most bujdokolsz a tájban, és szememre belülről lebbensz, így vetít az elme. Valóság voltál, álom lettél újra. Kamaszkorunk útjába visszaulva féltékenyen vallatlak, hogy szeretszel, s hogy ifjúságunk csúcsán majdan egyszer a hitvesem leszel, remélem újra. S az éber lét útjára visszaulva tudom, hogy az vagy. Hitvesem. S barátom. Csak messze vagy. Túl három vad határon, s már őszül is. Az ősz is itt felejt még. A csókjainkról élesebb az emlék. Csodákban hittem, s napjuk elfeledtem. Bombázó rajok húznak el felettem. Szemet kékét csodáltam épp az égen, de elborult, s a bombák fönt a gépben zuhanni vágytak. Zuhanó lángok közt varázslom majd át magam, de mégis visszatérek. Ha kell, szívós leszek, mint fának érek, s a folytonos veszélyben bajban élő vad férfiak fegyver s hatalmat érő nyugalma nyugtat. S mint egy hűvös hullám, a kétszer kettő józansága urám.

neben ihm Holger Dudler. Üvöltöcsön fülemben svel kiáltott, de nem felelhet senki rá távol a háborúba állít Szerbiából, s te messze vagy. Hangod befogni álmom, s szívemben nappal újra megtalálom, hát hallgatok, míg zsonkrém feláll a lám, sok bűvös érintésű büszke bár. Mikor láthatok újra, nem tudom már. Ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, s szép, mint a fény, és oly szép, mint az árnyék, s kihez vakon némán is eltalálnék, most bujdokolsz a tájban, és szememre belülről lebbensz. Így vetít az elme. Valóság voltál, álom lettél újra. Kamaszkorom kútjába visszahulva féltékenyen vallatlak, hogy szeretsz-e. S hogy ifjúságom csúcsán majdan egyszer a hitvesem leszel, remélem újra. S az éberlét útjára visszahulva tudom, hogy az vagy. Hitvesem s barátom, csak messze vagy. Túl három vad határon, s már ősszül is. Az ősz is itt felejt még. A csókjainkról élesebb az emlék. Csodákban hittem, s napjuk elfeledtem, bombázó rajok húznak el felettem, szemet kékét csodáltam épp az égen, de elborul, s a bombák fönn a gépben zuhanni vártak. Ellenükre élek, s fogoly vagyok. Mindent, amit remélek, fölmértem, s mégis eltalálok hozzád. Megjártam érted én a lélek hosszát, s országok útjait. Bíbor varázsom, ha kell zuhanó lángok közt varázslom majd át magam, de mégis visszatérek, ha kell szívós leszek, mint fána kéreg, s a folytonos veszélyben bajban élő vad férfiak fegyvert s hatalmat érő nyugalma nyugta. S mint egy hűvös hullám a kétszer kettő jól.

szöges dróttal beszegett ott tölgy kerítés, borok, új levegő, felszívja az este. Rapságunk keretét elereszti a lassú tekintet, és csak az ész, azt tudja a drót feszülését. Látod-e, drága, a képzelet itt, az is így szabadul csak. Megtöretett testünket az álom, a szép szabadító oldja fel, és a fogolytábor hazaindul ilyenkor. Rongyosan és kopaszon, horkolva repülnek a foglyok Szerbia vaktetehéről búvó otthoni tájra. Búvó otthoni táj. Ó, megvan-e még az az otthon? Bomba sem érte talán, s van, mint amikor bevonultunk. És aki jobbra nyeszörg, aki balra hever, hazatére. Mondd, van-e ott haza még, ahol értik-e hexametert is? Ékezetek nélkül csak sort sor alá tapogatva úgy írom itt a homályban a verset, mint ahogy élek. Vaksin. Hernyóként araszolgatván a papíron. Zseblámpát, könyvet, mindent elvettek a láger őrei, s posta se jön. Köt száll le csupán barakunkra. Rémhírek és férgek közt él itt francia, lengyel, hangos olasz, szakadár, szerb, mél a zsidó a hegyekben, szétdarabolt lázas test. S mégis egy életet él itt. Jó hírt vár, szép asszonyi szót, szabad emberi sorsot. S várja a véget, a sűrű homályba bukót, a csodákat. Fekszem a deszkán, férgek közt fogoly állat. A bolhák ostroma megújul, de a légysereg elnyugodott már. Este van. Egy nappal rövidebb lásd újra a fogság. És egy nappal az élet is. Alszik a tábor. A tájra rásüt a hold, s fényében a drótok újra feszülnek. S látni az ablakon át, hogy a fegyveres őrszemek árnya lépd el a falra vetődve az éjszaka hangjai közbe. Alszik a tábor. Látod-e, drága? Suhognak az álmok. Horkan a felriadó. Megfordul a szűk helyen, és már újra elalszik. S fénylik az arca. Csak én ülök ébren. Félig szív cigarettát érzek a számban a csókod íze helyett. És nem jön az álom. Az enyhet adó, mert nem tudok én meghalni se, élni se nélküled én már. Lager Heidenau, Zsagubica fölött a hegyekben, 1944. július.

Nem tudhatom. Nem tudhatom, hogy másnak a tájék mit jelent. Nekem szülőhazám, te lángoktól ölelt kis ország. Messze ringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem testem is majd e földbe süpped el. Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyom a házfalakról csorgó vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térképet állj, s nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály, annak mit rejt a térkép? Gyárat s vadlaktanyát, de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelít, tanyát. Az gyárat lát a lágcsőn és szántóföldeket, míg én a dolgozót is, ki dolgáért remegy. Erdőt, füttyös, gyümölcsös, szöllőt és sírokat, a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat, mi föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az bakterház. S a bakter előtte áll, s üzem, piros zászló kezében, körötte sok gyerek, s a gyárak udvarában komondor henterek. És ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban, hol méz, hol áfonya, s az iskolába menvén a járda peremén, hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én. Én itt egy kő, de föntről egy kő se látható. Nincs műszer, mellyel mindez jól megmutat. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép, s tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp, de élnek dolgozók itt, költők is büntelen, és csecszopók, akikben megnő az értelem, világít bennük, őrzik sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja, s folytott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek. Nagy szárnyadat borítsd ránk, virrasztók,

Radnóti Miklós, Tétova óda. Mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét. Egy képben csak talán, s csupán a lényeget. De nyüzsgős, áradó vagy bennem, mint a lét. És néha meg olyan, oly biztos és örök, mint kőben a megkövesült csigaház. A holttól círmos éj mozdul fejem fölött, zizzenve röppenő kis álmokat vadász. És még mindig nem tudom elmondani neked, mit is jelent az nékem, hogyha dolgozom, óvó tekinteted érzem kezem felett. Hasonlat mit sem ér, felötlik és eldobom. És holnap az egészet újra kezdem, mert annyit érek én, amennyit ér a szó versemben, s mert ez addig izgat engem, míg csont marad belőlem, s néhány hajcsomó. Fáradt vagy, s én is érzem, hosszú volt a nap. Mit mondjak még? A tárgyak összenéznek, s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab az asztalon, és csöpje hull a méznek, s mint színarany golyó ragyog a terítőn, s magától csendül egy üres vizes pohár. Boldog, mert véled él. S talán lesz még időm, hogy elmondjam, milyen, mikor jöttödre vár. Az álom hullongó sötétje meg-megérint, elszáll, majd visszatér a homlokodra. Álmos szemed búcsúzva még felé, mint hajat kibomlik, szétterül, lobogva, s elalszol. Pillát hosszú árnya lebben, kezed párnámra hull, elalvó nyírfa ág, de benned alszom én is, nem vagy más világ, s idáig hallom én, hogy változik a sok rejtelmes, vékony, bölcs vonal hűs tenyeredben. Juhász Gyula, szerelem.

Radnóti Miklós, Bájoló. Rettenő szemmel ülök a fényben, rózsafa ugrik át a sövényen, ugrik a fény is, gyűlik a felleg, surran a villám, s már feleselget fenn a magasban, dörgedelem, vad dörgedelemmel. Kékjel lehervad lenn a tavaknak, s tükre megárad. Jöjj be a házba, vesd le ruhádat, már esik is kint, vesd le az inget, mossa az eső, összeszívünket. Utasi József,

Radnóti Miklós, töredék. Olykorban éltem én a földön, akkor az ember úgy elaljasult, önként, kéjelen, nem csak parancsolat. S kik balhitekben hitt stajtézott tévetek, befonták életét vadkézzel képzett. Olykorban éltem én a földön, mikor besúgni érdem volt, s a gyilkos, az árul, a rabló volt a hős. S ki néma volt netán, s csak lelkesedni lest, már azt is gyűlölték, akár a pest is est. Olykorban éltem én a földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott, s ráhagyta a szégyenében ökölt. Az ország megvadult, s egy rémes végzeten vigyorgott vértől és mocsattól részt. Olykorban éltem én a földön, mikor gyermeknek ápa volt az anyja, s az asszony boldog volt, ha elvetél. Az élő irigylé a férges síri holtat, míg habszott asztalán a sűrű méreg oldat. Olykorban éltem én a földön, mikor a költő is csak hallgatott, és várta, hogy talán megszólal újra, mert méltó átkot itt úgysem mondhatna más, a rettentő szavaktól.

Radnóti Miklós. Farkas Laci meghalt. Napilapból. Farkas László, magyar proletár költő és író, 31. életévében Bécsben a Wiedenerspital ágyán emigrációja első esztendejében tüdővészben elpusztult. Reggel hegyi erdőket jártam a lánnyal a visszáltal. Vasárnap volt. Vasárnap így megyünk el mindig és fölfelé dologtalan. Hegyes kis vállát tartottam átkarolva. Járjon mellesen ilyenkor alázó hét után. És lassan beszéltünk arról, hogy összeházasodunk. Hogy az a szomorú kisfiú szamárköhögős volt reggel a villamoson. Útra értünk ki, fagyosan fújt a szél. Megfület fázik, melegítsen, és én forrókat leheltem rá, mint a tárkos. Aztán borzasra fázott verebek szálltak fölénk a fára, s hult ránk apró tüskékben zúzva. Este felé fiatal elvtárssal ültem a kávéház közepén, s harcosan járt a szál. Sok volt a vasárnapi vendég. Szomszédos asztalnál rendőrtiszt ült hozzánk szorulva. Papírt szedtem elő, ráírtam, vigyázz. Társam olvasta, bólintott, s összetépte. Apró öröm kuporgott bennünk, hogy észrevettük. Kinyitottam az újságot, és halkan mondtam, ahogy kardlap suhan a dobogó utcán, amikor torkokon duzzad a jaj még, mely később síkosan ugrik az égre. Farkas Laci meghalt. Nyáron mesélték, látták kopaszon. Börtönből szabadult, üdvözöl és Bécsbe emigrál. Most meghalt. Nem hiszem el, s lassan magyaráz a fodros szomorúság. 21 hónapot ült, és tüdőbajt kapott. Meghalt a Wiedenerspitalban. Szatmárról az anyját szerette volna Bécsbe látni, s kezét a homlokán. Most minden proletárok anyja fogja hideg fejét, közös anyánk, kezén őszinte illatokkal. Meghalt. Belőle fújásnyi por maradt, s egy krematórium kőkorsaján neve. Utána néhány vers, egy öreg asszony, s a harc, mely mi vagyunk, és amely eldől nem sokára, és akkor... Ma vasárnap volt. Esni akart a hó, de fagy fogta fönn és nem esett. Szervusz. Salamon Ernő.

Verseket írtak a rég elesettek. Szívükön Ukrajna, Hispánia, Flandria földje. Voltak, akik fogukat csikorítva rohantak a tűzben, s harcoltak csak azért, mert ellene mit se tehettek. S míg riadozva aludt körülöttük a század a mocskos éjfedezéke alatt, a szobájuk járt az eszükben, mely sziget és barlang volt nékik a társadalomban. Volt, ahová lepecsételt marhakocsikban utaztak. Dermedten s fegyvertelen álltak az aknamezőkön. S volt, ahová önként mentek fegyverrel a kézben, némán, mert tudták, az a harc az az ő ügyük ott lenn. S most a szabadság angyala őrzi nagy álmuk az éjben. S volt, ahová. Mindegy. Hova tűntek a bölcsborozások? Szálltak a gyors behívók, szaporodtak a verstöredékek, és szaporodtak a ráncok a szép mosolyú fiatal nők ajka körül szeme alján. Elnehezettek a tündérléptű leányok a háború hallgatag évei közben. Hol van az éj, az a kocsma, a hársak alatt az az asztal, és akik élnek még, hol vannak a harcra tiportak? Hangjuk haja szívem, kezem őrzi kezük szorítását, művük idézgetem, és torzói karánya kibomlik. S mérem, néma fogoly, jajjal teli Szerbia ormán. Hol van az éj? Az éj már vissza se jő soha többé, mert ami volt, annak más távlatot ad a halál már. Ülnek az asztalnál, megbújnak a nők mosolyában, és beleisznak majd poharunkba. Eltemetetlen, távoli erdőkben és idegen legelőkön alusznak. Bolond ki földre rogyván, fölkél és újra lépked, s vándorló fájdalomként mozdít bokát és térdet, de mégis útnak indul, mint akit szárny emel, s hiába hívja árok, maradni úgysem mer. S ha kérdezed, miért nem, még visszaszólt talán, hogy várja őt az asszony, és egy bölcsebb szép halál. Pedig bolond a jámbor, mert ott az otthonok fölött régóta már csak a perzselt szél forog. Hanyat feküdt a házfal, eltört a szilvafa, és félelemtől bolyhos a honni éjszaka. Hogyha hinni tudnám, nem csak szívemben hordom mindazt, mit érdemes még, s van visszatérni otthon, ha volna még. S mint egykor a régi hűs verondán a béke mélyhez öngne, míg ül a szilva lekvár, s nyár végig csönd napozna az álmos kerteken, alom között gyümölcsök ringnának mesztelen, és Fanni várna szőkén a rőt sövény előtt, s árnyékot írna lassan a lassú délelőtt. És lehet talán még hold ma oly kerek. Ne menj tovább, barátom, kiálts rám, s fölkelek. Mellé zuhantam. Átfordult a teste, s veszes volt már, mint húra patton. Tarkólövés. Így végzett át, te is súgta magamnak. Nyugodtan. Halált virágzik most a türelem. Der spring noch auf, hangzott fölöttem. Sárral kevert vér száradt fülemen. Újkorban értem én a földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjjelölt, nem csak parancsra. S míg bal hitekben nincs tajtékzott téveteg, befonták életét vad kényszerképzetek. Olykorban éltem én a földön, mikor besúgni érdem volt, s a gyilkos, az áruló, a rabló volt a hős. S ki néma volt, netáns csak lelkesedni rest, már azt is gyűlölték, akár a pestisest.
Olykorban értem én a földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott, s rághatta szégyenében ökleit. Az ország megvadult, s egy rémes végzeten vigyorgott vértől és mocsoktól részegen. Olykorban értem én a földön, mikor gyermeknek átok volt az anyja.

Razglednice 1944. augusztus 30-a a hegyek közt. Bulgáriából vastag vad ágyúszó gurul, a hegygerincre dobban, majd tétováz s lehull. Torlódik ember, állat, szekér és gondolat, az út nyerítve hőköl, sörényes ég szalad. Te állandó vagy bennem, e mozgó zűzavarban. Tudatom mélyén fény lesz, örökre mozdulatlan, s némán, akár az angyal, a pusztulás csodál, vagy korhat fának odván temetkező bogár. Červenka, 1944, október 6. 9 kilométerre innen égnek a kazlak és a házak, s a réteg szélein megülve némán riadt pórok tipáznak. Itt még vizet fodroz a tóra lépő apró pásztorleány, s felhőt iszik a vízre ráhajolva a fodros birkanyány. Mohács, 1944. október 24-e. Az ökrök száján véres nyál csorog, az emberek mind véreset vizelnek, a század bűzös vadcsomókban áll, fölöttünk fú a förtelmes halál. Szent Király szabadja, 1944. október 31. Mellé zuhantam. Átfordult a teste, s feszes volt már, mint húr hapat. Tarkólövés. Így végzett, hát te is, súgtam magamnak. Csak feküdj nyugodtan. Halált virágzik most a türelem. Der springt noch auf, hangzott fölöttem. Sárral kevert vér szára. À la recherche. Régi szelíd esté, és emlékké megsett. Költőkkel s fiatal feleségekkel koszorúzott tündöklő asztal, hova csúszol a múlt, aki szakjál? Hol van az éj, amikor még vígan szürke barátok ittak a fürge barátok, a szép szemű karcsú pohárból. Versorok úsztak a lámpák fénye körül, ragyogó zöld jelzők ringtak a metrum tajtékos taraján, és éltek a pontok. S otthon voltak a foglyok, az eltűnt drága barátok. Verseket írtak a rég elesettek, szívükön Ukrajna, Hispánia, Flandria földje. Voltak, akik fogukat csikorítva rohantak a tűzben, s harcoltak csak azért, mert ellene mit se tehettek, s még riadozva aludt körülöttük a század a mocskos éj fedezéke alatt. A szobájuk járt az eszükben, mely sziget és barlang volt nékik a társadalomban. Volt, ahová lepecsételt marhakocsik bontoztak, dermedten s fegyvertelen álltak az aknamezőkön, s volt, ahová önként mentek, fegyverrel a kézben némán, mert tudták, az a harc, az az ő ügyük ott lenn, most a
szabadság angyala őrzi nagy álmuk az éjben. S volt ahová, mint hova tűntek a bölcs borozások, szálltak a gyors behívók, szaporodtak a vers töredékek, és szaporodtak a ráncok a szép mosolyú fiatal nők ajka körüls szeme alján. Elnehezettek a tündérlét tüleányok a háború hallgatag évei közben. Hol van az éj, az a kocsma, a hársak alatt az az asztal, és akik élnek még, hol vannak a harcra tiportak? Hangjuk hallja szívem, kezem őrzik kezük szorítását, művük idézgetem, és torzóik arányok kibomlik, s mérem. Néma fogoly, jajjal teli Szerbia ormán. Hol van az éj? Az az éj már vissza se jő soha többé, mert ami volt, annak más távlatot áld a halál már. Ülnek az asztalnál, megbújnak a nők mosolyában, és beleisznak majd poharunkba, kik eltemetetlen távoli erdőkben, idegen legelőkön.

október végi hegzameterek. Táncos medrű fehér nevetésű patak fut a hegyről. Táncol az őszi levél, s taraján kisínyulva elúszik. Nézd csak! Az árnyban a som fanyarékszere villog a bokron, s villog a fényben a kis füvek éle öreg remegéssel. Még süt a nap, de oly érett már, csak a lassú okosság tartja az égen, hogy le ne bújjon. Félti aranyját. Lassú okos vagyok én is a lassú okos ragyogásban. Féltelek én is a tél hidegétől. Tűzik a gondja, téli ruhák vakgondja növekszik apad szemeidben, s mint a lehellet futja be tükreit. Árad az álmos bánat a kék ragyogásban, a szádon a mondat elalszik, s ébred a csók. Feketén jön a hó, jön a tél, feketélnek sarkai már is az őszi nagy égnek, a hajnali órák léptei már sikosak. Gyere hát elaludni az estét hosszú szakáll alá. Nézd, gyermeked is vagyok én, de felnőtt nagy fiad és szeretőd. Fele gondra is érett, nem csak a versre komoly. Fekszünk majd, s hallgatom éjfüllel a szíveden alvó gond temét a sötétben. Hallgatom és várom, s mint ifjú gólya fióka ősszel szállni tanulván, meg-meg billen az égen, forgok a bőheverőn, s lassan tovaszállok a jajjal. Átveszem, és ütemes dobogása elaltott, elalszunk, ketten az egy gonddal, s míg elkap az álom, az ében hallani, csapdos az ősz medves lobogója sötéten. Dal a feleségről. Együgyű dal a feleségről. Az ajtó kacsan egyet, hogy belép, topogni kezd a sok virágcserép, s hajában egy kis álmos szőkefolt csipogva szól, mint egy riadt merény. A vén villanzsinór is felrikolt, sodorja lomha testét már felé, s minden kering, jegyezni sem bírom. Most érkezett, egész nap messze járt, kezében egy nagy mákvirág szirom, s elűzi azzal tőlem a halált. Veres Mart.

mint észrevétlenül. Mint észrevétlenül álomba hull az ember, úgy hull a fiúkorból a férfi korba át. Már múltja van, s leül szemközt komoly szeszekkel, s apányi lett körötte már egyre több barát. Apa és kisfia most együtt látogatják, s a kisfiú lesz lassan, ki jobban érti őt, ki érti még lobos szívének sok kalandját, s kijátsszák lent a padlón a hintázó időt. De mégis néha nap felnőttként pénzt keres már, megrendelésre fordít, eladja verseit, már szerződést bogoz, számolgat és protestál, s megélni néki is csak a mellékes segít. Sikerre nem kocsint, mert tudja egyre megy. E hölgy kegyeltje az lesz, ki jókor érkezett. Kedvence már a mát, s a bíbor húsú megy, a bús kamaszt igéző méz és dió helyett. És tudja, nyáron is lehullhat egy levél, hiába táncol és csal a forró emberész, s minden megméretik, ha egyszer majd nem él. Sportbajnok nem lehet már, sem kóbor tengerész, de megtanulta, hogy fegyver s szerszámatol, s ugyancsak nyaktörő az, ha méltón pengalant, s hogy eljut így is ő mindenhová, ahol mezítlen él a szándék és perzsel a kaland. És mit tollára dől, a gyermekekre gondol, és nincs nehéz szívében most semmiféle gőg, mert értük dolgozik, akár a néma portól csikorgó gyárban élők, s műhelyben görnyek.

0: Eddig úgy ült szívemben a sok rejtett harag, mint alma magházában a négerbarna mag. És tudtam, hogy egy angyal kísér, kezében kard van. Mögöttem jár, vigyáz rám, s megvéd, ha kell a bajban. De aki egyszer egy vadhajnalon arra ébred, hogy minden összeomlott, s elindul, mint kísértet, kis holmiát elhagyja, s jóformán mesztelen, annak szép, könnyű léptő szívében megterem az érett és tűnődő, kevés szavú alázat. Az másról szól, ha lázad nem önnön érdekéről. Az már egy messze fénylő, szabad jövő felé tör. Semmim se volt, nem is lesz immár sosem nekem. Erengj el hát egy percre gazdag életen. Szívemben nincs harag, már bosszú, nem érdekel, a világ újra épül, s bár tiltják énekem, az új falak tövében felhangzik majd szavam. Magamban élem át már mindazt, mi átra van, nem nézek vissza többé. S tudom, nem véd meg engem sem emlék, sem varázslat. Baliósa menj felett. Ha megpillantsz, barátom, fordulj el, és legyincs. Hol azelőtt az angyal állt a karddal. Talán most senki sincs. A hangra forgó zeng a fű között, s hördül léheg akár egy üldözött. De üldözők helyett a lányok kerítik, mint tüzes virágok. Egy lányka térdre hull, lemes cserél, a háta barna, lába még fehér, a rossz zenén kis lelke fellebeg, s oly szürke, mint ott fönt a fellegek. Fiúk gugolnak és parázslanok, az hajkukon ügyetlen szép szavak, duzzasztja testük sok kicsin siker, s nyugodtan ölnek majd, ha ölni kell. Lehetnének talán még emberek, hisz megvan bennük is, csak szendereg az emberséghez méltó hirtelen. Mondjátok hát, hogy nem reménytelen. Látod-e esteledik, s a szöges dróttal beszegett vadtölgy kerítés barakoly lebegő felszívja az este. Rabságunk keretét eleveszti a lassú tekintet, és csak az ész. Csak az éz azt tudja a drót feszülését. Látod-e, drága, a képzelet itt, az is így szabadul csak. Megtöretett testünket az álom, a szép szabadító oldja fel, és a fogolytábor hazaindul ilyenkor. Rongyosan és kopaszon horkolva repülnek a foglyok Szerbia vak tetejéről búvó otthoni tájra. Búvó otthoni táj. Megvan-e még az az otthon? Bomba sem érte, talán s van, mint amikor bevonultunk. És aki jobbra nyöszörg, aki balra hever, hazatére.
1: Mond, van-e ott haza még, ahol értik el, szóval?

sem Emily, sem Valás. Eddig úgy ült szívemben a sok rejtett harag, mint alma magházában a néger barna mag. És tudtam, hogy egy angyal kísér, kezében kard van, mögöttem jár, vigyáz rám, s megvéd, ha kell a bajban. De aki egyszer egy vad hajnalban arra ébred, hogy minden összeomlott, s elindul, mint kísértet, kis holmiát elhagyja s jóformán mesztelen, annak szép, könnyű léptű szívében megterem az érett és tűnődő, kevés szavú alázat. Az másról szól, ha lázad, nem önnön érdekél. Az már egy messze fénylő, szabad jövő felé tör. Semmim se volt, nem is lesz immár sosem nekem. Merengél hát egy percre gazdag életem. Szívemben nincs harag már, bosszú nem érdekel. A világ újra épül, s bár tiltják énekem, az új falak tövében felhangzik majd szavam. Magamban élem át már mindazt, mi hátra van, nem nézek vissza többé, s tudom, nem véd meg engem sem emlék, sem varázslat. Baljós a menny felettem. Ha megpillantsz, barátom, fordulj el és legyíts, hol az előtt az angyal állt, kardol, talán most.

Tilsárjó. Kelt a karót hallottátok. A napokban 100. születésnapját ünneplő Gyarmati Fanni évfordulója kapcsán emlékeztünk Radnóti Miklósra. Többféle hangon, különféle zenékkel. Reméljük kellemesen kikapcsolódtatok. További jó tilosozást!

Ez nagyon jó. Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk.

tilos rádió. Az irodalmi lépegetőt fogjátok hallgatni. Nem sokára. Várjuk a stúdióba Maros Andrást, aki nem sokára megérkezik, és legújabb kötetéből fognak

0: kapricsi pirosajkadat.
1: De nem szabad, nem szabad, ha meglátják, a még az ég is ránk szakad.
0: Nem érzed, is hiszem, hogy úgy szeretlek, mint talán még senki sem.
1: Én elhiszem, elhiszem, de én még nem tudom, hogy mi a szerelem.
0: A százhoz ér a szám, azt úgy hívják, hogy csók. A földön ennél jobb dolog még sosem volt.
1: Oh, hagyná, még talán meg is tanítanál, de jaj, nem lehet.

0: Nem lehet, nem lehet. A mama és a papa előtt nem lehet. Hát nem lehet, nem lehet.
1: Jó volna pedig egy séta pont vele, Júliát, Romeo. Nem szerethette jobban, mint én tégedet.
0: De nem lehet, nem lehet. A mama és a papa miatt nem lehet.
1: A holdas súgja, jöjj kicsim, hisz itt az éj. A kedvesem karjába semmi baj sem ér. Szeress csak is, forró nő, egy csepet se fél.
0: De jaj, nem lehet, nem lehet.
1: Jó volna pedig szeretni tégedet.
0: De nem lehet.
1: Miért nem lehet? A mama

eile egy nagy csodálatos semmi. Hát miért ne lennék boldog és vidám? És abban nekem nem parancsol senki, hogy kit szeressek ki a cimborám. Az élet, mint a cigaretta füstje, illa

Az élet egy nagy csodálatos semmi, hát miért ne lennék boldog és vidám? És abban nekem nem parancsol senki, hogy kit szeressek, s ki a cimborám. Az élet, mint a cigaretta füstje,

hordos és kellemes szerény kis szobát. Hol a gazda jellemes, mert csendes a háztáj, annyit mond csak kis szihány.

mondom kereken, hogy mi a bajom, mi az, ami engem tönkretett. Elbújok valahova, ha valahol valami kis nőcske

szöge, a sok nő rajtam, nem tudom mi ez. Csak úgy érzem, hogy na-na, ennek de rossz vége lesz. Én minden nőnek tetszem, jaj, üldöznek a nő. Hát gyönyörgöm, hogy hagyjanak már békén ők. Rendben van, elismerem, hogy a fejem meg a szemem rettentően szép. Tény, hogy a kicsi hamis alakom is csinos, na de van más férfi még, nem? Ott van Sövalié, vagy mondjuk Hailey Selassié. Én minden nőnek tetszem, csak üldöznek a nők, hát

Az ott nő rajta, nem tudom mi ez, csak úgy érzem, hogy na-na, ennek de rossz vége lett. Én minden nőnek tettem, jaj, üldöznek a nők, hát könyörgöm, hogy hagyjanak.

Sziasztok, Maros András vagyok, és a múlt héten megjelent új regényemből fogok felolvasni nektek részleteket. Még mielőtt ezt megteszem, a regényről szeretnék néhány szót szólni előjáróban. A regényem címe Befutunk, és a Szkolár kiadó adta ki. A múlt héten volt ezen a héten csütörtökön volt a bemutatója. És hát nehéz saját könyvről ilyen összefoglalóan beszélni, úgyhogy én most megteszem azt, hogy a fülszövegből puskázom olyannyira, hogy szó szerint fogok felolvasni belőle részletet, hogy valamelyest ilyen az alaphangulatába bele tudjunk csöppenni a dolognak. Szóval Befutunk a címe, és így szól a fülszöveg, hogy mihez kezdjen a madarász, ha az a ritka madár, amelynek tanulmányozására feltette az egész életét, egyszer csak fogja magát és kipusztul. És mihez kezdjen a madarászné életközépi válságban szenvedő depressziós férjével? Kucsma Pál és felesége külön utakon keresnek vigaszt. Pál a fejébe veszi, hogy megtanul repülni, Ica pedig, hogy szépség királynőt farag kislányukból, Hédiből. Hogy maga Hédi mit gondol az egészről, arról nincs adat, ám a jelek szerint nem is igazán érdekel senkit. Még annyit szeretnék elmondani a regényről, hogy alapvetően én egy filmforgatókönyvet írtam, ami aztán így az úton elakadozott, hogy megvalósuljon-e mint film, vagy nem, és én annyira megszerettem ezt a történetet, hogy mindenféleképpen szerettem volna ezt regényé, vagyis hát prózává alakítani, és hát ez megtörtént. Úgyhogy akkor most felolvasok belőle, és hogy nehéz ilyenkor részletet választani, azt gondoltam, hogy az első részlet az legyen a legeleje. Úgyhogy elkezdem olvasni a saját regényemet. Kucsmáné Ica nem ért rá Elkezdem még egyszer olvasni a saját regényemet. Első fejezet. Kucsmáné Ica nem ért rá kecsesen kibújni a pénztárosi köpenyből, minden másodperc számított. Megmarkolta a köpenyt az Önért vagyok feliratú kitűző alatt, és letépte magáról. A kitűzőt, betartva az áruházi előírást, a szíve magasságában viselte, jó helyen volt ott, a vásárlók tekintete megakadt rajta, ez volt a cél, legyen észrevehető, jól olvasható. Ha a köpeny két szárnya össze lett volna gombolva, Ica mozdulatától a gombok, mint a jobb egyenesbe belemozduló boxoló fogai, egymást gyorsan követő, tompa koppanásokkal hullottak volna a talajra. Ám a Spór Market élelmiszer áruház pénztárosainak ruházatán nem voltak gombok. Csoportvezetői szintről kapták az engedményt a gombtalanításra, hogy lehessen lezserül lógatni a köpenyszárnyakat. Ez egy ilyen cég, könnyed és nyitott. Nem árt, ha a pénztárosok köpenye is tükrözi a nyitottságot. Azok a kollégák, akik nem bírtak mit kezdeni a szabadságnak egy magas fokával, derekukon megköthették a gyárilag odavart övet, a vezetőség nem orrolt meg rájuk emiatt. Ica a levetett munkaruháját labdává gyűrte, és a kassa fülke sarkába dobta. Kibontotta feltűzött haját. Intett nővérének, Magdinak, az áruház biztonsági őrének, hogy mára befejezte, lelép, rohan, rá is kacsintott, a fekete Jack is, a hátán Mihályfi Security feliratot viselő, bakancsos nő meg visszakacsintott rá, mintha az összekacsintással valami közösen kiforralt tervet léptetnének életbe avatatlan kollégáik feje fölött. És hát voltak éppen erről is volt szó, mert a Spór Market igazgatósága jóvá hagyta ugyan Ica kérelmét, miszerint minden hónap első szerdáján munka idejének lejárta előtt távozhat, zárójel Spór úr sajátkezűleg írta a kérvényt, Times New Roman, dupla sor köz. Arról azonban, hogy e napokon Ica pontosan hova igyekszik, csak a testvérpárnak volt tudomása. Ica hosszú léptekkel futott, mintha egymást szabályosan követő pocsolyák fölött szögdécselne át, karjait a teste mellett lengette, mozgása a lécet megközelítő magasugróéhoz hasonlított,
ezzel a sajátos technikával tudta elérni maximális sebességét, aminél most, hogy késést kellett behoznia, nem adhatta alább. Kezében spórmarketes zacskó lógott, rezgett, a futástól megtelt levegővel, felúszott Ica derekáig, ott lebegett, mint egy dagadó szélzsák. Lassítás nélkül befordult egy egyirányú utcába, a kanyarba bedőlt, mint a versenymotorosok, fuldokolva vette a levegőt, szájon át, alsó ajka kifordult. Maga mögül, balról mély motorzúgást hallott, meg egy légfék szakaszos pöffenéseit. A hang irányába nézve egy holland és egy angol zászlóval kipingált, magyar rendszámú, zárt platójú teherautót látott befordulni. Pánikba esett. Megpróbált gyorsítani, de nem bírt. Ennyire tellett tőle, combja már így is fájt, hol feszített, hol zsibbadt, sarka pedig már az első megtett méterek, óta szúrt. A teherautó lassan, méltóság teljes

tudomásul, hogy a kiálló autó az egyirányú utca közepén körülményeskedik, hosszasan feltartva ellenfelét. Eszébe jutott, hogy van egy rövidebb út, ha azt választja, tarthatja, szerencsés esetben növelheti előnyét a teherautóval szemben. Az első sarkon bevágott balra, egy szűk és sötét gyalogos átjáróba, Garibaldi köz, két masszív betonépület között húzódó húgyszagú sikátor. Orrát befogva slisszolt át rajta. A bolt előtti csoportosulás már messziről látszott. Ica abba hagyta a futást, nyugodt sétatempóra lassított. Csatlakozott a várakozó társasághoz. Icával együtt öt nő. 30 és 40 év közöttiek. Tényleges életkoruknál 10 évvel fiatalabbnak öltöztek. Formásabb testrészeiket, ha voltak, ruhaszabászatilag nyomatékosították, akin pedig nem volt mutatnivaló, divatos bőruhába rejtette teljes testét. Név szerint nem ismerték egymást, érdeklődésük és éhségük alapján azonban tudták ki kicsoda. Tisztában voltak egymás szokásaival. Ki a mennyiségi, ki a minőségi vadász, ki mire ugrik, mire harap, mit visz, illetve szerzeményei közül mit, mire hajlandó becserélni. Két nő, mint mindig, kerekes bőröndel érkezett. Jön! Sípolt a tüdőből Ica. Láttam, jön! Az egyik kerekes bőröndös a lángvörös hajú szószátyár bólintott. A másik kerekes bőröndös a három tokájú az órájára nézett és elhúzta a száját. A teherautó komótosan, mint egy sértődötten tekeredett be az utcába. Bizonytalanul közelített az üzlet felé, mintha sofőrje szándékosan húzna az időt. Ica egyszer már megszégyenítette, gondolta, most visszavág. Megmutatja, hogyan lehetséges úgy jönni, hogy soha nem érkezik meg. Aztán valami ismeretlen okból mégis abba hagyta az incselkedést. Talán nem volt hozzá türelme. Gyorsított. Közvetlenül az üzlet előtt parkolt le. A nők addigra már bemelegítettek, kiroppantott csuklók, fejkörzések. Felkészültek a komoly fizikai igénybevételre, amivel a holland és angol asszonyok által kihaigált ruhák átvizsgálása jár. A bolt bejárata fölé egy holland és egy angol zászlót festettek, hajlékony tartóhúdjaik kuszán fonódtak egymásba, a teherautón is ez a grafika díszelgett, a cég emblémája, konzekvensen használták. A cégér mellett két félig leeresztett lufit pofozgatott a szél, az egyiken angol, a másikon holland zászló. A teherautó sofőr és fiatal kísérője lekászálódott a vezetőfülkéből. Két oldalról megkerülték a kocsit. A kísérő sasszékkal rúgta ki elgémberedett lábát. Kinyitották a raktér ajtaját, közösen leemelték az első bálát. Az öt nő készenlétben várakozott. Nem lehetne egyszer az életbe megvárni a nyitást, szólt a bolt bejáratán kilépő asszony, az üzlet tulajdonosa. Minden hónap első szerdáján érkezett az új használtáru. Az üzlet e napokra különleges nyitvatartást ígért. A szállítmány átvétele után 2 órával, délután 4 óra felé nyitott, és aznap kivételesen a késői nyitást kárpótolandó este 9-ig jöhettek a vásárlók. A tulajdonos kérdésére nem lehetne egyszer az életbe megvárni a nyitást? A nők könyörgő pillantással válaszoltak. Most az egyszer még halad. Kipróbált módszer volt, hatásos. A boltos nem erősködött, csak legyintett és visszatotyogott az üzletbe, hogy áttekintse a papírokat, számlákat. A sofőr kísérője felmászott a raktérbe, sűrűn szimatolt a levegőbe, így gyűjtött erőt, megemelte a második színes bálát, innentől önálló munka nem segít a sofőr, lebotorkált a kocsiról és a bálát magához szorítva a bolt bejárata felé indult. A halmot egybefogó, átlátszó nejlon csomagoláson méretes lyuk tátongott, kipotyogott rajta egy-két ruhadarab. Ica ért oda elsőnek, felnyalábolta, megvizsgálta őket, majd ami kellett, szüretelő asszony módjára kosárkájába, spormarketes szatyrába ejtette, ami meg nem, azt elhullajtotta. Ugrott is egyből a többi szüretelő, szinte egyszerre, ők is hasonlóan jártak el, ami tetszett, eltették, ami nem, eldobták, otthagyták. A tulajdonos utasítására a sofőr és társa szétszórta a halmokat az üzletben, hogy az ötfős brigád ne egy helyen egymást taposva kutassa át őket, nem volt már efféléből probléma, kis hiány tetlegesség.

A lángvörös hajú nő csiklandozó kacajjal a három tokájú mélyen morogva válogatott. Két másik nő egymástól távol állva kézjelekkel kommunikált, ma csapatban dolgoztak. Nagy ritkán alkalmi társulások jöttek létre, de csak eltérő érdeklődésűek között. Versenytársak sosem álltak össze. Ica csöndesen, fegyelmezetten, de nagy tempóban dolgozott, ugyanazzal a monotóniával, mint az élelmiszer áruház pénztárában, de most a szallagról leemel, árat szkennerrel leolvas, terméket tovább csúsztat program helyett, a kitúr, magához mér, visszadob, eltesz menetrend szerint végezte a munkát. Ica megállt egy magasabb ruhatorony előtt. Elmerengett az optimális bontási szisztémán, aminek komoly túrási rutinja ellenére még mindig nem volt birtokában. Azt mindig tudta, ha egy torony kincset rejt. Ahhoz megvolt a megfelelő tapasztalata. Megérezni a ruhakupac belső rezgését. Ez például rutin dolga. Beleütött a kincset bújtató halom közepébe, ennél szofisztikáltabb bontási módozatot nem ismert, a karját bent tartotta, majd válból tett egy erőteljes forgató mozdulatot, még ha ez kockázattal járt is, hát ledőlhet az egész. Mint felmetszett hasból a belsőség, úgy fordult ki a kupac tartalma, a halom mélyéről előbújó ruhák nagy része a földre omlott. A boltos ezt nem látta, ő még mindig az üzlet hátsó traktusában tartózkodott, a szükségesnél hosszabb időt töltött adminisztrációval, épp hogy az ehhez hasonló jeleneteket ne lássa. Élettelenül szanaszéjjel hevertek a bontással napvilágra jutó nadrágok, felső részek, pulóverek, sálak. Ica egy élénk lila, budgyos nadrágot emelt fel közülük. A híres előadó művészt, Florinát látta effélében a Celebest magazin legfrissebb számában egy egész oldalas koncertfotón. A művésznő a színpad előterében guggolt, egy feléje nyúló, rajongó asszonnyal pacsizott, a szerencsés néző mellett más asszonyok és férfiak vártak sorukra, pacsira nyitott tenyérrel. Ica előszedte a táskájából a magazint, mindig volt nála aktuális példány, kikereste a fotót, és csak ugyan. A kibányászott nadrág színe is, szabása is megegyezett a Florináéval. Icához ennél merészebb fazonú holmik illettek, az énekes nővel ellentétben ő nem szorult rá, hogy bőnadrágokkal fedje combját, jó 10-15 kilóval volt könnyebb Florinánál, de most az öröm, hogy túrhat valamit, ami egy imádott, híres ember visel, átírta beszerzési szempontjait. Magához mérte. Hosszban jónak tűnt, derékban bő, de övvel megoldható. Vajon milyen márka? Nézegette, forgatta, keresgélte benne a márka emblémát, de nem lehet rá. A márka jelzést meg a méretre vonatkozó információt levágta egy holland vagy angol kéz. Megvan hát az első kincs, lehet menni tovább. Egy 30-as nő kandikált be az üzletbe. Elnézést, nyitva vannak? Zárva! Üvöltött ki a három tokájú. Gurulós bőröngyét megemelte, hogy a kereket dühösen a földhöz csaphassa. Még hogy nyitva, hát hol él ez? A benti mozgásra felfigyelő járókelők időnkénti érdeklődéséről a tulajdonos mit sem tudott, hozzá nem jutottak el a halk, tapintatos kérdések. Az ötfős csapatból valaki mindig elrendezte a dolgot, ügyelve rá, hogy a kérdezőnek a hivatalos nyitvatartási időben se jusson eszébe visszajönni. A nyitás előtt turkálók tímjébe nincs tagfelvétel. Már az is kérdéses, az ötfő nem túl sok-e. Fél óra alatt feltérképezték a teljes új szállítmányt, szatyraikat, bőröngyeiket félig meg is töltötték, ám, mint általában, az igazán nagy felfedezéseket ezúttal sem az első körös külszíni fejtés hozta, hanem a második fél óra, amikor már kiózanodva, visszaesett pulzusszámmal, tudatosabb mérlegeléssel dolgoztak. Ami Icát illeti, ő is a második fél időben tett szert a nagy zsákmányra. Egy ruhadarabra, amiről biztosan tudta, hogy kedvező fordulatot hoz az életében. Atya fasza! Sóhajtott szikrázó szemét merezgetve, amint maga elé tartotta. Telt ajka elnyílt, fejét oldalra billentette, erre, aztán arra, majd megint erre. Két mutató ujjával kifeszítette a gumit. Látta, a méret stimmel.
Hát nem az a fajta ruha volt, amit magához mér az ember, nem egy blúz vagy szoknya, nadrág, hanem egy tanga bugyi. Na de milyen? A felső része fekete csipkéből készült, az alsó szaténból, alul a kritikus részen pedig megfelelő irányú és hosszúságú hasíték futott, melynek két szélét apró, lágy kézmozdulattal bontható, világos kék masnikkal fűzték össze. Alig használt, jól karban tartott bugyi. A színét aránylag jól megtartotta, hiánytalanul megvannak a masnik. A bugyin hozzápasszoló melltartó fityeget, hogy áldja meg a jó Isten azt a holland vagy angol asszonyt, aki tripla csomóval rákötötte. A melltartó sem kevésbé izgalmas ruci. Puha, átlátszó csipkével díszített, szaténból készült kosár, középen szintén hasított, a két vágatot ugyanaz a fajta masnira kötött szalagocska fogja össze, mint a bugyi hasítékát. Nyakba futó pánttal egészítették ki, a hátrészen található kapocs szintén tökéletes állapotú. Nyílik, csukódik, még egy próba, igen, nyílik, csukódik. Az egész úgy vadító, hogy közben visszafogott, mondta magában Nica. Nem egy laktanga, vagy egy nyitott nec cicaruha, amilyeneket szexshopban vásárolnak, vagy online rendelnek az emberek. Nem, ez más kategória. Elegáns, de izgató. Hát ha ettől sem, akkor semmitől. Miután a fehér neműre rátalált, Ica befejezte a válogatást. Néhány felső résszel és a lila budgyos nadrággal a hóna alatt a tulajhoz sietett. A bugyi melltartó szettet kézben vitte, mint valami féltett műtárgyat. A társaság tagjai az első távozót mindig jól megnézik, és félhangos megjegyzéseket eresztenek utána. Hát most sem volt ez másképp. Tangát basszus, másnak a popsiából. Hát egy éves programmal állítsd a mosógépet. Hát ez pornógyanús. Ennyi volt? Kérdezte leheletnyi gúnnyal a hangjában a bolt tulajdonosa. Aztán ahogy a bugyit szemre vételezte, homloka hátra csúszott. Ilyeneket is árulunk. Tulajdonos beáraszta a holmikat, szemre. Amíg nem sorolta be és pakoltatta át a kilós vagy az egyedileg árazott részlegbe, mely munka a ruha mennyiségtől függően akár több napig is eltarthatott, addig a transferben tárolta a friss árut. Ugye az ideglenesen itt parkoló ruhák mennyibe kerülnek, az az ő pillanatnyi döntésén múlt. Sosem mondott irreálisan magas árat. Ica még egyszer maga elé tartotta a bugyit, a homloka magasságába emelte, és lassan megforgatta a levegőben többször is. Az ékszerbortok kirakataiban köröztetik így a milliókat érő nyakláncokat, aranyórákat. Ha te lennél a férjem, tegyük fel, hogy 13 éve, és meglátnál ebben, akkor azért nem? Kérdezte Ica, hogy meg tudna jönni a gusztusod. A boltos először elmosolyodott, majd rádöbben, hogy Ica valóban a válaszára vár, elkomorodott. Jó, csak vicceltem, somolygott Ica, és betette a bugyit spórmarketes zacskóba.

0: Tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick.
1: Mi vagyunk hát a Csíkszedők, új szabad szakszervezetet szervezők, olyan szavunk mindenütt csak egy, sok csík az sokra megy. Ha úgy érzed, hozzánk tartozol, és mi közénkbe lépni kívánkozol, tanuld meg a jelszavunk, csak egy, sok csik az sokra megy. Hogyha szívsz egy jó magyart, a végét félretett, mert nem tudod, hogy holnap lesz-e.

Van, aki már kézenveszi, s van ki a sodrást előnybe helyezi, közben a jelszó mindig egy, sok csika sokra megy. Szűke vagy barna, nem vitás, mindegyikből jól esik a kóstolás, közben a jelszó mindig egy, sok csika sokra megy. Hogyha szívsz egy jó magyart, a végét félreted, mert nem tudod, hogy hol.

Ott velünk a csiktalács, ne bánjat, hogyha nehéz ma a világ, mert a mi jelszavunk az csak egy, sok csika sokra megy, sok csika sokra megy, csik, csik, csik.

Maros András vagyok, és a Befutunk című most megjelent regényemből olvasok föl részleteket. Magdi a legváratlanabb pillanatokban tartott cigarettaszünetet. Ő maga sem tudta előre, körülbelül sem, mikor fog rátörni a nikotin éhség. Nem tartozott azok közé, akik kávé mellé vagy étkezés után mindig rágyújtanak, hogy a tankolással egybekötött autós pihenőt megtoldják egy cigi szünettel félrehúzódva. Nyílt láng használata tilos. Ezek az emberek nem okoznak meglepetést, róluk mindig lehet tudni, mikor fognak rágyújtani. Aztán vannak az orvosilag kimutatható nikotinfüggők, akiknek a dohányzási szokásaiban, ha figyeli őket az ember, szintén kirajzolódik valami fajta rendszer, amely alapján néhány perces hiba százalékkal megjósolható, mikor csapnak a sofőr vállára, mint a pisilési ingerrel bajlódó kisgyerek, hogy álljunk meg, nagyon kell. Magdit egyik kategóriába se lehet besorolni. Ő követhetetlen szeszéllyel élte ki szenvedélyét. 200 kilométer alatt már háromszor megálltak. Az utolsó alkalom után Magdi biztosra vette, hogy a szállodáig már kibírja, és tessék, mégse. Dühös volt magára, a szervezetére, legalább olyan dühös, mint az őt siettető húga. Magdi esküdözött ugyan, hogy menet tempóban behozza a cigi szünetek miatti lemaradást, ennek realitása felől azonban Icának erős kétségei voltak, egyre nyugtalanabbul fészkelődött az anyósülésem. Erre most már tényleg nincs idő, sürgette nővérét, és egyúttal arra is felhívta a figyelmét, hogy a szervezők nincsenek tekintettel a későkre, a verseny a meghirdetett időpontban elkezdődik, ha addig nem értnek oda, Hédit kizárják. Hédi a hátsó ülésen gubbasztott. Nyitott hátizsákjában a szerencsehozó tilinkót, apja faragványát simogatta, kapirgálta, miközben elképzelte, hogy megérkeznek, és a szálloda bejáratánál közlik velük, hogy elkéstek. Be sem engedik őket. Kívülről az üvegfalon átnézik majd a benti készülődést, ahogy jönnek-mennek, szaladgálnak az izgatott kislányok, a vetélytársak, sokan közülük már versenyruhában. Ha késés miatt kizárják, elmélkedett Hédi, hát abba az anyja belebetegszik, és egy életre összevész a testvérével, Hédi pedig, hát neki voltak épp semmi kifogása nem lenne ellene. Felőle őt nyugodtan diszkvalifikálhatják. Ha nincs verseny, már is fordulhatnak, indulhatnak haza. Előbb láthatja az apját, aki most e percekben valószínűleg éppen haza költözik. Így a logikus, Icáék távollétében zavartalanul kipakolhat. Bárhogy szerette volna Hédi, ez a gondolat valahogy mégsem tudott fészket rakni a fejében, mert jött és félrerögte a következő, melyet a bűntudat hívott elő. Nem engedhetíti meg magának, hogy figyelmen kívül hagyja az anyai szándékot. Ica akarja a versenyt, és ha lemaradnának róla, jobb nem belegondolni, milyen hangulatban utaznának haza. Az utolsó cigaretta szünetet Magdi nem sokkal a versenyhelyszín Mátra Gergely elé szúrta be. Gyöngyös után a Mátra aljai borvidéket átszelő úton állt félre. Ica is kiszállt, ráérősen nyújtózkodott. Ha még ötször állnak meg, az is belefér az időbe, nem késnek el. Magdi betartotta ígéretét, őrült tempóban hajtott, úgy bánt a családi Marutival, mintha az valódi teljesítményének többszörösére volna képes. Alig egy órája még itt is esett az eső. A nedves szőlő felett friss, illatos pára réteg állt a levegőben. A környék sejtelmes mozdulatlanságba dermedt, lágy fuvallatok sem keringtek, egyfajta meteorológiai nullpont volt ez, várakozó állás, a természet időt kért, hogy kitalálja, mi jöjjön a nagy eső után, amíg nincs meg az ötlet, addig meg nem csinál semmit. Ica a Marutinak támaszkodott. Lehunyta a szemét, kitágult orrjukkal mélyen beszívta, és a száján lassan kifújta a páradús levegőt. A következő nagy légzést nyitott szemmel végezte. A levegőbe belekeveredett nővére cigi füstje is. Ica bambulva nézte Magdit. Eszébe jutott egy közös gyerekkori emlékük, egy titkos kísérlet, ismerkedés a dohányzás művészetével.
A cigarettázást az előadó művészet egyik fontos ágaként határozták meg. Színház, zene, opera, tánc, cigaretta. Baráti körükből már sokan kipróbálták, ketten közülük 10 év alattiak. Ahol két testvér volt, ott az idősebb vette rá a fiatalabbat, ha kellett pici erőszakkal, hogy próbálja ki. Ha túlélte és nem bukott le, a nagy testvér is tett egy próbát. Icáéknál ez máshogy alakult, ők együtt fedezték fel a cigit. Az egész úgy kezdődött, hogy Icáék antidohányos szülei a virágárus tanácsára vásároltak egy csomag kosutot, hogy a kimorzsolt dohányt az otthoni cserepes növények földjébe masszírozzák. Összesen 500 cigit szántak a botanikai jótetre, a többi a csomagban maradt. A csomag meg a hűtőszekrény tetején vélt biztonságban. Ebből szolgálta ki magát a két kislány. Ica 11 éves volt, Magdi 13. Mindjárt az első sluk leszökött a tüdejükbe, fulladozva köhögtek. Ica a fürdőszobába rohant, 3-szor is fogat mosott, és ezzel lezártnak tekintette dohányzási pályafutását. Kimondta a kíméletlen ítéletet, mégsem művészet, hanem gusztustalan szokás. Magdi nem adta fel. Ő kitartóan próbálkozott, fulladozott tovább, de meglett a szívós gyakorlás eredménye, elviselhetővé vált a dohányzás, és ő úgy is maradt, dohányos lett. Azóta is szív. A közös kísérlet után 4 évvel Ica mégiscsak visszatért a témára. Már nem a növény elől szívta el a dohányt, hanem maga vásárolt egy dobozzal. Akkoriban még szemrebbenés nélkül kiszolgálták a kiskorúakat. Alkoholt is vehettek gyerkőcök, sok lusta szülő örömére, akik a gyereket küldték le, hogy beszerezze az esti filmhez valót. A két nővér együtt ment házi buliba. Az volt a terv, hogy mire odaérnek, Magdi megtanítja Icát cigarettázni. Cigi suli gyors talpaló. A buliban ott lesz egy fiú, előtte Ica már rutinos dohányosként akart mutatkozni. A legfontosabb a füst kieresztése, magyarázta Magdi, és hosszan bizonygatta, hogy a jó dohányos előremutató, egyenes pályára küldi a füstöt, egyenletesen, nem adagonként fújva. Sajnos ez le kell tüdőzni. Hát jó, gondolta Ica, letüdőzi, nehogy már felsüljön. Ha csak a pofádban tartogatod és nem tüdőzöd le, akkor egy tömbben ömlik ki a füst. Annál idétlenebb dolgot per pillanat elképzelni se tudok. Talán ha karikákat fújsz, igen, az a legcikibb. Jó, letüdőzöm, kezdjük. Figyelj, orron át se pálya, folytatta az elméleti oktatást Magdi, de az a tétel nem igényelt kifejtést, Ica eleve nem szándékozta az orrát is bekapcsolni a folyamatba. A 9 újú Orsolya néni jutott róla eszébe, aki hétvégenként járt át hozzájuk, hozott lúdlábszeletet, na ő az orránál tengette ki a dohányfüstöt, mint a sárkány. Ica és Magdi undorodott tőle, öregesnek, halál közelinek találták. Az előadás gyakorlati képzés követte. Magdi rágyújtott, és mindazt, amit szavakban átadott, szemléltette, türelmesen átismételve a fontosabb részeket. Füstöt szájba szív, megijed, kiereszt. 3 ütem. Ennyit kell csak megjegyezned. A megijeden Magdi a hirtelen levegő beszívást értette, megrémített emberek rántják be így a levegőt a he szócska kiejtése közben. Kezdők számára ez a letüdőzés egyik legcélra vezetőbb alapgyakorlata. A megijedést sokszor gyakorolták, mert Icának az ijegységgel gyakran az arca is rémülté vált, ez nem szerencsés. A várva várt fiú nem tette tiszteletét a házi buliban, Icából nem lett dohányos. De a készülődés emlékét ezek szerint elraktározta magában, és most, hogy Magdit bámulta a mátraaljai szőlővidék bodros lankáinak előterében, minden eszébe jutott. Újra élet benne a nővére iránti tisztelet, csodálat. Mint akkor is, lenyűgözte, hogy Magdi milyen gyönyörűen cigarettázik. Nővére mozdulatai általában véve darabosak, szögletesek voltak, mint akinek mindenhol túlhúzták a csavarjait, de a cigarettázási szertartás kivételt jelentett. Már az is, ahogy a cigit meggyújtotta, finoman, előkelően. Pedig maga az eszköz, az öngyújtó nem volt valami elegáns, folyékony butángázzal töltött zöld, eldobható vacak, amit nehéz működésbe hozni, akadozik a kis racsnis kerék, legényesen kell megcsavarni hüvelykujjal,
máskülönben a tűzkő nem szór használható szikrát. Magdi mégis egész kecsesen oldotta meg. Az első slukkot még kapkodva szívta be, amint a füst leért, és a nikotin a tüdő erején át bekerült a vérkeringésbe, Magdi arca kisimult, kéztartása ellágyult. A három ütemes szívó technikát, melyet annak idején oly nagy meggyőződéssel oktatott, megtartotta, de a megijedés fázisát radikálisan megváltoztatta. A szájba vett füstfelhőt egy ásításhoz, vagy egy kórista kitartott á hangjához hasonlítható szájtátással engedte le a tüdejébe. Ez lett az új megijedés. A tökéletes szélcsend kedvezett a Magdi féle iskola szerinti kilégzésnek, a kékes-fehér füst nyílegyenes csíkot vágott a levegőbe, az égszínkék égboltot áthasító repülőgép kondenz csíkjához hasonlót. Adj egy szálat, szólt Ica. Mi? Adj egy szál cigit. Nem, te nem dohányzol. Elszívok egyet, nem adok. Csak egyet, nem szívsz, ingatta a fejét Magdi. E mozdulat már ismét Magdisan darabosra sikerült, mintha a fejét zsinórral húzigálnák ide-oda. Na, adj már egyet. Nem adok, miért adnék? Magdi tudta, egy ártalmatlannak tűnő kisiklás is kisiklás. Nincs rá biztosíték, hogy a kikunyerált cigarettát nem követi egy újabb. Így szokott lenni, nem esik jól, de újra megpróbálja az ember. Ő is így volt vele, jobb lesz, gondolta, az elsőnél csak jobb lehet, és jobb lett valóban. Elviselhetőbb, jött a harmadik, negyedik, aztán az első saját pénzen vásárolt csomag. Nem akarta Icát rossz útra téríteni, így is épp elégszer ragasztották rá a címkét, elsősorban a szülei, hogy Ica züllesztője. Már jócskán a felnőtt korban jártak, mire levakarta magáról. Ica volt az akaratosabb, nagyobb szájú gyerek, de a nagy tettek Magdi nevéhez fűződtek. Míg Ica harsányan elégedetlenkedett, Magdi csöndesen piált vagy verekedett egy sötét kapuajban. Légy szíves, kérlelte Ica. Te eddig megálltad, most minek? Az őszinte válaszra, mely úgy hangzott volna, hogy kívánatossá tetted a dohányzást, Ica nem szánta rá magát, nem hitte, hogy nővére értené.

Ica kedvenc gyerekkori együttese a Hungária volt. Az összes dalukat ismerte, imádta. Dollit szemelte ki példaképének, minden hangtól, amit az énekesnő kiénekelt, borsódzott a háta. A számok közül az Isztambult szerette a legjobban. Egy éven át, a szülők emlékei szerint 5 éven át, napjában legalább 10-szer, a szülők szerint 100-szor meghallgatta kazettás magnóról. De miről is szólt ez a dal? Az előadó, Dolly, isztambuli képekkel ragaszgatta tele kis szobájának falát, hogyha csak rájuk néz, oda képzelhesse magát, amint milliónyi szuvenírt gyűjt, felkeresi a night lokálokat, luxusbárokat, amint randevúzik a Boszporusz partján, táncol a jampecokkal. A képek láttán tarka képzelete kitárul. Ica csodálta az elvágyódásnak e fennen lobogó tüzét, hiszen izzott ő maga is, az ő kis szobája falán is vágyálmok képei sorakoztak, Dollit ábrázoló fotók, magazinból kitépett poszterek. Ica énekesnő akart lenni. De mivel példaképe Isztambulért rajongott, Ica is vágyni kezdett oda. Isztambult ábrázoló képek kéreckedtek a falra, a sok Dolly kép közé, és minél többet elmélkedett a dolgon, annál inkább úgy gondolta, hogy Isztambulba utazni reálisabb célkitűzés, mint Dollivá válni. Fejébe vette, el kell jutnia Isztambulba. Egyszer az életben. A 4. osztályos általános iskolai jelmezbálon Ica Dollinak öltözött, és az egész iskola előtt elénekelte kedvenc Hungária számát. Illetve elkezdte, de nem ért a végére, az igazgatónő leállította. A produkció kétségkívül megtörte a tornateremben tartott jelmezversenyek szigorú menetét, ami abból állt, hogy a színpadnak kikiáltott, 4 összetolt tornatermi zsámoly felé tekergő, végeláthatatlan hosszú sorból az éppen következő jelmezes fellépett az igazgatónő mellé, aki már eleve a zsámolyokon billegett, és az orra elé dugott mikrofonba megmondta, hogy ő micsoda, hogy minek öltözött. Jött a béka, bemondta béka. Jött a terebélyes fa, bemondta terebélyes fa. Jött a lepedővel leborított gyerek, és miután megtalálták a száját, bemondta, hogy szellem. Aztán megfordult, hogy jelmezét hátulról is láttassa. Majd irányba állt, és lelépett a színpad túloldalán, a magát szüntelenül legyező igazgatónő pedig intett, következő. Az indiánokat neuraszténiásan kalimpálva összevonta. Gyertek már! Nem fértek fel mindannyian, 2 indián lent maradt. A szívósabbik többször megkísérelte a feljutást, de mindannyiszor lesodródott. Az igazgatónőben fel sem merült, hogy átadja a helyét, ő végig a zsámolyokon maradt, neki ott a helye. Indiánok! Zihálta a mikrofonba a gyerekek helyett, sürgetett mindenkit. Senki sem kapott elegendő időt jelmeze méltó bemutatására. Mint egy gyártósor, úgy működött a rendszer. Ebbe a légkörbe érkezett Ica, mint Dolly. Az indiánok, kavbolyok, kalózok, békák, nyulak, rókák, terebélyes fák közé. Mi? Kérdezte újra és újra az igazgatónő, összenézve a tyúknak öltözött úttörő csapat vezetővel. Dolly, ismételte sokadszorra Ica, és büszkén kihúzta magát. Mi? Dolly. A technika tanár elindította az Isztambult. Csak a zene, az instrumentális kíséret szólt, kissé kásásan, magát a dalt a kis Ica énekelte, a bevezető vokált is, és táncolt hozzá, már amennyire a szűkös hely lehetővé tette. Lépegetett egyik zsámolyról a másikra. A nyakában lihegő igazgatónő felkészületlenül érte a helyzet, hirtelen nem is volt ötlete, mit tegyen. Kinézett a tyúknak öltözött úttörő csapatvezetőre, hát ha ő közben kitalált valamit, de a tyúk is tanácstalan volt. Az igazgatónő intett a következő gyereknek, egy mindenre elszánt kegyetlen kalóznak, hogy jöjjön, de nem jött. Nem mert. A tyúknak öltözött úttörő csapat vezető időközben megvilágosodott, a taréjára csapott, heuréka, tépt ki a kezéből a mikrofont, mutogatta el.
Köszönjük szépen, de ez jelmezverseny és nem aki mit tud, mondta az igazgató nő a magához ragadott mikrofonba, és jelzett a kalóznak, most már tényleg jöjjön. Ica megszégyenülve elkullogott. Kárörvendő szempárok követték útját a várakozó jelmezesek hosszú sora mentén. Két tevehajcsár hangosan röhögött, az egyik rásuhintott a pálcájával. Te kalóz vagy? Kérdezte a kalóztól az igazgatónő, visszaterelve a jelmezversenyt a normális keretek közé. Kalóz, cincogta a kisfiú egérhangon. A farsangi ünnep és Icáék szüleinek munkaideje szinte egy időben ért véget, és mivel a két intézmény, a szülők közös munkahelye és az általános iskola nem estek messze egymástól, a szülők úgy határoztak, elmennek lányaikért, négyesben sétálnak haza, útközben bevásárolnak az ABC-ben. A lányok a jelmezükre húzták fel téli kabátjukat. Magdi magán hagyta a tányérsapkát is, rendőrnek öltözött, és sokak szerint csak azért nem ő nyerte meg a jelmezversenyt, mert a zsűri fiúnak nézte, márpedig egy fiútól nem túl eredeti választása a rendőr jelmez. Magdi minden szembejövő járókelőnek tisztelgett, aztán amint elhaladt mellettük, hátrafordult, és szolgálati fegyverével hátba lőtte őket, fittyet hányva az anyai intelemre, emberekre nem lövünk. Ebből családi szálló ige lett. Ica leszegezett fejjel, kisírt szemmel bandukolt Magdi és a szülők mögött. Őre az apjuk szólt rá, gyere már normálisan, légy szíves. Egyfajta felváltva beszélős technikával szidalmazták Icát. Az anya harsányan, az apa halkan beszélt. Tudták, hogy nem szabadna énekelni, mondták, égés lesz belőle, szóltak előre. Az Anna Marinak meg a Juditkának miért jó az indián lány, vagy bármi más normális akármi? Értetlenkedett Ica anyja. Az Anna Mari kitűnő tanuló, ma Juditka is, mondta Ica apja. Ha olyan csipkerózsika jelmezt varrok, hogy 10 pontosat, de neked mindig muszáj valami egész más csinálni, mondta Ica anyja. Ha ilyen makacsul mész mindig előre, a magad feje után soha nem lesz belőled semmi, mondta Ica apja. Lehettél volna te is rendőr, mondta Magdi. Otthon Ica a szobájába sietett, az ágyára vetődött, arcát a párnába fúrta. De így is hallotta az előszobából kilőtt vezényszavakat. Cipővel nem megyünk be a lakásba. Vedd le a kabátod! Aztán csönd lett. A szülők nem piszkálták tovább a kisebbik lányt, egyelőre legalábbis. Hagyták, hadd zokogja ki magát. Ica hanyat fordult az ágyon, kezét összefonta a tarkója alatt, sorra vette a falon lévő posztereit, Dolly, még egy Dolly, még egy Dolly, Isztambul, Dolly, Isztambul. A mai nappal az elvágyódás mértéke átlépett egy bizonyos küszöböt. Itt az idő, hogy kikászálódjon a tétlenség mocsarából, tetteknek kell következniük. Összenézett a sok Dolly legkedvesebbikével, azzal, amelyiket a pajtás címlapjáról vágott ki, és a fülébe súgta a tervét. A családi könyvespolcról leemeli a panoráma sorozatban kiadott Törökország úti könyvet, beteszi pár szem alma mellé a kis barna hátizsákjába, elvesz az apja zsebéből egy 100-ast, megszökik otthonról. Irány Isztambul. A buszmegállóból hozta vissza a kutyáját sétáltató házmester. Eszednél vagy? Üvöltözött a Ica anyja. Eszednél vagy? Kérdezte Ica apja. Tiszta hülye vagy, mondta Magdi, a suttogásnál valamivel emeltebb hangon. De Icát nem lehetett eltántorítani. Biztosan tudta, hogy el fog jutni Isztambulba. Egyszer el.

0: Tilos Rádió, az irodalmi lépegetőt hallgatjátok még egy 10 percig, és ezúttal én is köszöntöm Maros Andrást, aki a Befutunk című legfrissebb regényéből olvasott föl. Szia András!
1: Szia!
0: Köszönjük az eddigieket, és még a műsor végére tartogatunk egy olyan, hát na, András már többször volt benne nálunk évek óta, sajnos tavalyt azt kihagytuk, tehát a Kávéházi pillanatok című regényedből még csak darabokat hallottunk talán, amíg készült, az már ugye, az már az előző regényed, és közben a Facebookon olvasható a játszótéri pillanatok. Ezzel majd mi lesz?
1: Hát alapvetően nem szoktam egy éven belül két könyvet írni, illetve nem szoktak tőlem két könyvet kiadni, de most az a ritka év következik, hogy a játszótéri pillanatokból is nagy valószínűséggel még idén könyv lesz.
0: És melyik kiadónál?
1: Ugyanúgy a Szkolár kiadónál. Meglátjuk, hogy ez időzítésben ez elő tud-e fordulni, de egyelőre úgy tűnik, hogy igen.
0: Hát már egy jó párat lehetett olvasni a Facebookon, ugye?
1: Igen, hát ez nagy...
0: Egyfolytában íródik, gondolom.
1: Egyfolytában is most, hogy jó az idő, most talán még gyakrabban fog íródni.
0: És egy másfél éves kis játszótéri...
1: Igen,
0: egy kis... gyerek van, és a másik is jár még játszótérre?
1: Hát ő csak a kisebbet kíséri, igen, de hát ott elég, hát elég tényleg csak egy negyed mondatot elcsípni, vagy csak egy jelenetből egy tized másodpercet, és akkor onnantól azért a fantázia gyakran kiegészíti, de mondom, hogy ugyanúgy, mint a Kávéházi pillanatok esetében azért itt az igazságtartalom az a 0 és a 100% között bárhol előfordulhat.
0: De talán nem is lényeges.
1: Nem lényeges, csak hogy így...
0: Egyébként igen. Volt már, hogy valaki magára ismert valami, vagy csak úgy hát, teljesen véletlenül, amiről hallottál, egy, mondjuk nyilván eddig a Kávéháziból lehetett.
1: Nem tudok ilyet, milyenről.
0: Jó, akkor vagy nem.
1: Vagy mindenki.
0: Fedi egymást az olvasóit köre. És a...
1: Igen.
0: Na jó, hát füleljünk bele akkor.
1: Jó.
0: Kiválasztottál már, vagy...
1: Hát itt előttem van egy nyitott dokumentum, itt vannak rövidebbek, hosszabbak, de most akkor így a idővel gazdaságosan sáfárkodva szerintem egy néhány rövidebbet. Okay. Hát van egészen rövid is, például egy-egy megszólalás mama és gyereke között. Bernát, tűrd be a felsődet, kin van a derekad. Neked meg kin van a melled. Istike, felszabadult a pókhálós mászóka, mehetsz? Kiáltja az apuka a kavicsokat rugdosó kisfiának. Abba maradtunk, hogy németül beszélsz hozzá, méltatlankodik az apuka mellé toppanó anyuka. Én mondtam, hogy ez nekem egyáltalán nem tetszik. Hát akkor ki beszéljen vele németül, én nem tudok. Senki se beszéljen vele németül. Te is tudod, mekkora előnnyel indulna, ha már most szokná a nyelvet, ezt már párszor átvettük. Jó, de azt a németet, amit én beszélek, jobb, ha nem szokja. Nem, ez nem, ez kis hitűség, ezzel sokra megyünk. Nem kis hitűség, ez tény. Figyelj, pedig akkora pluszt adhatnál neki, hogy nem igaz. Kétnyelvű gyerek lehetne, kikövezett út a német suliba. Édesem, az kéne, hogy felfogd, hogy én orosz tanárnőtől tanultam a kiejtést. 20 éve. 20 éve egy orosz tanárnőtől. Sokszor mi javítottuk ki a hibáit. Ha te komolyan kinézed belőlem, hogy tudom, hogy van németül a pókhálós mászóka, akkor nagyon rossz úton jársz. Most ne a konkrét szavakon van a hangsúly, hanem a nyelvet kell szoknia, a hangzást. Hogy már most 3 évesen is szokja a füle. De mit mondjak, akkor nem tudom, hogy van a pókhálós mászóka. Tök mindegy. Mit mondjak, menjen a konyhába? Például. Isti, Géindi küche, kiabálja a gyereknek. Mert ez most jó volt? Fogalmam sincs, én nem tudok németül. gondterhelt apuka bandukol be közepesen gondterhelt kisfiával. A játékszerek nem izgatják a gyereket, van saját dömpere, kopottas, lejár a plató, örökölte. A kisfiú előadja népszerű magánszámát, megtolja a járgányt, fut vele, mögötte kicsit, aztán a plató lefordul, kisfiústul. A jelentéktelen fájdalommentes esés kimozdítja az egykedvűségből. Felugrik, megy tovább, már nevet. A produkcióért többektől elismerést kap, de nem csak ő, az apa is. De édes, Isten kima, hogy felpattan, hát világi nagy fazonka. A nagy a siker mindig ismétel. Egyesek gratulálnak a papának a gyerekhez. Egy apuka tréfásan megkérdezi, mit szed a kicsi. Nincs válasz, se mosoly. Van testvérke? Érdeklődik egy nő, miközben egy babakocsit rángat csecsemő altatási szándékkal. Van. És ő? Hol van? Táborban. És milyen táborban? Papának fogalma sincs, de még csak azt se tudja, hol a tábor. Ezeket a dolgokat a felesége szokta intézni. A babakocsis nő folytatja a kíváncsiskodást, kiszedi a férfiből, hogy a tábor utáni, vagy az azt követő héten az egész család nyaralni megy. És hova, hova? Nem tudja. A nyaralás is azok közé a dolgok közé tartozik, amiket a felesége intéz. Na de belföld vagy külföld? Válvonogatás a felelet, mint ahogy a többi kérdésre is. Valamiért a nőt pont olyan témák érdeklik, amik a feleségéhez tartoznak. Meg is unja a férfi a kérdezősködést, szól a fiának, jöjjön, indulnak. Menniük kell a Petiért a táborba. Nézz körül, kisfi, amit mindenki nyugodt, és senki se sír, csak te, meg az a kislánya mókuskeréknél, de az már akkor sírt, amikor jöttek. Meg az a két kisfiót, azok is sírnak, mert bunyóznak, megérdemlik, hogy sírjanak. Megszólított gyerek rángatózva bömböl, és egy kislányra mutat, aki az imént dőlt el a kis motorjával együtt. Jó, fiam, látom, hát az is sír, mert elesett, az esés fájdalmas dolog. Jó, az a fiú is sír, a barna kardigános, mielőtt felhívnád rá a figyelmet. Látom, igen, ott van, sír, biztos valami baja van. De például a felnőttet lát sírni. És akkor még egyet. Könyörgök, fiam, ne kövessél már, siránkozik a játszótéren köröző, magazint olvasó nő. Ne gyere utána, ott van a mászóka, ott van a csúszda, hinta is mindjárt felszabadul, itt a csomó gyerek, barátkozz, kisfiam, olyan édesek itt a gyerekek. Hát követni otthon is tudsz, ahhoz nem kell eljönnünk a játszóra, oké? Találd fel magad, játsszál. Jó, játszom, mondja a kisfiú. Azt játszom, hogy követlek.

0: Köszönjük Maros Andrásnak, hogy bejött hozzánk, és Befutunk című regényéből olvasott fel. Lesz még valahol bemutató, mert a csütörtökiről lemaradtunk. Hogyan tervezitek?
1: Hát nem tudom egyelőre, valami biztosan lesz, de így a közeljövőben elkövető egy-két hétben biztosan nem.
0: És már könyvesboltokban lehet kapni?
1: Igen, már kapható a könyv. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
0: Most várunk vissza.
1: Köszönöm. Sziasztok!
0: Sziasztok.

0: mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.
8: Bartók, hangzavart, azt, ha nekik az, ami nekünk vigasz, azt, földre hult pohár föld csattanó szitokszavát, fülész foga közé szorult reszelő sikongató jaját tanulja hegedű, s éneklő gége, ne legyen béke, ne legyen derű a bearanyozott, a fennen finom elzárt zeneteremben, míg nincs a jaj sötét szívedben. Hangzavart, azt, ha nekik az, ami nekünk vigasz, hogy van lelke még a népnek, él a nép, s hangot ad. Egymásra csikorított vasnak, s kőnek szitok változatait bár a zongora, s a torok fölhangolt hurjaira, ha így adatik csak vallania a létnek a maga zord igazát, mert épp e hangzavar, e pokol zajt, zavaró harci jaj kiált harmóniát, mert éppen ez a jaj kiált, mennyi hazugul szép éneken át a sorshoz, hogy harmóniát, rendet, igazit vagy belevész a világ, hanem a nép szólal újra fölségesen. Szikár, szigorú zenész, hű magyar, mint annyi társait közt hírhedett, volt törvény abban, hogy éppen e nép lelke mélyéből, ahova leszálltál, hogy épp e mélység még szűk bányatorka hang tölcsérén átküldted a sikolyt föl a hideg-rideg óriás terembe, melynek csillárjai a csillagok. Bánatomat sérti ki léha vigaszt húz a fülembe, anyánk a halott, a bucsúzótnek kuplé zenezengje, hazák vesztek el, ki meri siratni verekli futamokkal. Van-e remény még emberi fajunkban, ha ez a gond, s némán küzd már az ész, te szólaj, szigorú, szilaj, agresszív nagy zenész, hogy mégis okunk van remélni s élni. Jogunk van, hisz halandók s életadók vagyunk, mindazzal szembenézni, mit elkerülni úgysem tudhatunk, mert növeli, ki elfödi a bajt. Lehetett, de már nem lehet, hogy befogott füllel és eltakart szemmel tartsanak, ha pusztít a förgeteg, s majd szidjanak, nem segítettek. Te megbecsülsz azzal, hogy fölfeded, mi neked fölfedetett, a jót, a rosszat, az erényt, a bűnt. Te bennünket növesztesz azzal, hogy mint egyenlőkkel beszélsz velünk. Ez vigasztal, be más beszéd ez, emberi nem hamis, a joggal erőt ad a legzordabbhoz is, a kétségbeeséshez. Köszönet érte, az erőért a győzelem vevéshez a pokolban is. Ima a vég, mely előre viszi. Ima a példa, hogy ki szépen kimondja a rettenetet, azzal föl is oldja. Im a nagy lélek válasza a létre, s a művészé, hogy megérte poklot szenvednie. Mert olyanokat éltünk meg, amire ma sincs igen. Picasso két órú hajadonai, hatlábú lényei tudták volna csak eljajongani, vágtatva kinyeríteni, amit mi elviseltünk, emberek, amit nem érthet, aki nem érte meg, amire ma sincs szó, stán nem is lehet már. Csak zene, zene, zene, olyan, mint a tiétek, példamutató nagy ikerpár. Csak zene, csak zene, csak zene, a bánya mély ős, hevével tele, a nép jövő dalával álmodó, s diadalára ápoló. Úgy szabadító, hogy a börtön falát is földig romboló, az ígért üdvért itt e földön káromlással imádkozó, oltár döntéssel áldozó, sebezve gyógyulást hozó, jó meghallóit eleve egy jobb világba emelő zene. Dolgozz, jó orvos, ki nem andalítasz, ki muzsikád ujjaival tapintva lelkünk mind oda tapintasz, ahol a baj, s be különös, be üdvös írt adsz azzal, hogy a jaj siralmát, ami fakadna belőlünk, de nem fakadhat, mi helyettünk, kik szívnémaságra születtünk, kizenged ideged, urjaim, urjaim.

0: ezüst fej. Egy ezüst szobor finom feje, melyet az ötvös pirinyó kalapácsokkal dolgozott remekbe esztendők munkája során. A test törékeny, kicsiny, szinte eltűnik a szobában. Taglejtései alig vannak. Mire valók is lennének azok? Minden erő, lendület kell, hogy művészetébe fusson. Legföllebb a szemér még az arc nyugodt síkján, a homlok fiatal hava alatt. A villogó, figyelő, sötét szem, a látó agyvelő, mely kiugrik a koponyának legmesszebb lévő hegyfokára.
1: Kosztolányi Dezső, Bartók Béla. Interjú a Pesti Hírlap 1925. május 25-i számából.
0: Milyen hangszeren játszott először?
2: Dobon.
0: Dobon?
2: Azon. Dobot kaptam 2 éves koromban. Anyám meséli, hogy folyton doboltam. Rajta próbálgattam a ritmust.
0: Később?
2: A zongora. 4 éves lehettem, ezt is anyám meséli, magyar nótákat pötyöttettem ki egy ujjal.
0: Aztán?
2: Az első kotta, 5. születésnapomra kaptam. Erre már emlékszem. Apám földműves iskolai igazgató volt Nagyszent Miklóson, Torontál megyében. Maga is szerette a zenét, maga is szerzett zeneműveket, anyám szívesen zongorázott. Mindketten biztattak.

0: 5 éves korában zenei hallását tettük próbára. És akkor örömmel tapasztaltuk, hogy abszolút zenei hallása van. A mellékszobában volt, és minden megütött hangot azonnal meg tudott nevezni. Sőt, egyszerűbb akkordokat is megismert. Ez évben jött nagyszülősre Altdörfer nevű zenetanár Sopronból, aki meghallgatta játékát és kompozícióit. Ő volt az első, ki nagy jövőt jósolt neki. Mondta, az ő tehetsége nem tucat tehetség, hanem kiemelkedő, és hivatva van zenei téren nagy dolgokra.
1: Mikor kezdett komponálni?
2: 9 éves koromban.
0: Amikor a iskolában a Dunáról tanult, annak folyását eredetétől a Fekete-tengerbe szakadásáig megzenésítette.

0: 1998 év december 8-án Bécsbe utaztunk, hol egy konzervatóriumi tanár meghallgatta játékát. Egy zongora szonátáját játszotta. A tanár roppant meg volt elégedve, és azt mondta, habár magyar honos, tandíjmentesen felveszik a konzervatóriumba, és a császár magánpénztárából kaphat majd ösztöndíjat. Bécs közelebb lett volna, de Dohnányi példáján fölbuzdulva mégiscsak azt határoztuk, hogy Pestre fog majd menni. 1899. január hóban le is utaztunk Pestre Tomán tanárhoz. Ő azt mondta, felvételi nélkül fogják felvenni az akadémiára. Azután átadott néhány igen elismerő sort Köszler tanárhoz, hogy az szerzeményeit nézné meg. Mindenhol fényes eredmény volt.
1: Körülbelül 2 éven át jóformán semmit sem dolgoztam, és a Zeneakadémián tulajdonképpen csak kitűnő zongorázó hírében álltam. Ebből a stagnálásból, mint a villám ragadott ki, az Imigyen szól a Zarathustra első budapesti előadása. 1902-ben. A mű, amelyet a legtöbb pesti muzsikus irtózással hallgatott, engem a legnagyobb elragadtatással töltött el. Végre megpillantottam az irányt, amely újat rejt méhében. Rávetettem magam Strauss partitúráinak tanulmányozására, és ismét elkezdtem komponálni.
2: Zenevilág, 1904. január 19-e. Kacsó Pongrácz.
3: A megelégedés, a büszkeség és a hazafias lelkesedés felemelő érzéseinek kellemes egybelege rezgált a lelkünkön, mikor a nevet újra lapunk élére tűzzük. Bartók a szerdai filharmonikus hangverseny után feltétlenül az első zeneszerzője Magyarországnak. Amire mi, magyar zenészek csak sejtve vágytunk, azt ő látnoki szemekkel megérezte. Amit mi reméltünk, azt ő tetre váltotta. A Kossuth szimfónia a magyar zeneművészet történelmének legnagyobb kultúrjegye a Bánkbán előadása óta. Amit Erkel Ferenc tett az opera terén, azt teszi most Bartók a szimfonikus költemény formájában, melyet arról a magas színvonalról emel tovább,

0: 1904. április 4-én a Kossuth Szimfónia fogadtatásáról.
1: Néhány osztrák zenész nem akarta próbákon játszani, mégpedig a legfontosabb hangszerek tulajdonosai. Már-már kétessé vált a szimfónia előadása. Végre nagy nehezen mégis rászánták magukat. Féltem azután, hogy talán szándékosan rosszul fognak játszani, stb. Gondolhatod, mit éreztem, midőn egy úr a hátam mögött azt mondta: most vessünk magunkra keresztet, most jön a Kossuth szimfónia, bár már ezen szerencsésen túl lennénk. Mikor befejezték a darabot és felzogott az óriási tapsvihar, akkor az a bizonyos úr oly örömmel tapsolt és folyton éjjelzett. Feledhetetlen pillanatok voltak ezek.

én dacára, hogy 20 kubai, dél- és észak-amerikai, holland, spanyol, angol emberrel ebédelek, dacára, hogy németekkel és törökökkel kirándulok. Elhagyott vagyok. Hiába gondoskodik rólam Bécsben Dieter Mandl, hiába vannak Budapesten Tomán, Gruberné barátaim. Egyszerre csak azon veszem észre magam, hogy teljesen egyedül vagyok. És megjövendölöm. Előre tudom, hogy az én sorsom ez a lelki elhagyatottság lesz. Keresek, kutatok ugyan ideális társat, bár nagyon jól tudom, hogy mind hiába.

0: Zarathustra hatására kirobbant alkotóláz azonban Bartókot csak hamar a zenei magyarság problémája elé állította.
1: Fölismertem, hogy a tévesen népdaloknak ismert magyar dallamok, amelyek a valóságban többé-kevésbé triviális népies műdalok, kevés érdekességet nyújtanak. És így 1905-ben hozzáfogtam a mindaddig teljesen ismeretlen magyar parasztzene fölkutatásához. E munkában nagy szerencsémre kiváló zenész munkatársat találtam Kodály Zoltán személyében, aki kitűnő érzékkel és ítélő képességgel nem egy megbecsülhetetlen útmutatást és tanácsot adott számomra a zene minden terén.
0: Az akkori magyar zenei légkörben nem volt könnyű a népdalhoz eljutni. Telítve volt a levegő az 50-es, 90-es évek daltermésével, ez volt a műveltebb körök népdala, de nagy részét a nép is átvette, és könnyen optikai csalódásba esett akárki, hogy ez a népdal, hisz ezt énekli a nép is.
1: Isten áldja meg!
2: Jézus tartsa meg!
1: Itthon van-e az ura?
2: Nincs itthon. Elmeneregvel, szekervel a mezőre szénát behordani.
1: Hát, hogy mint vannak?
2: Hát, mi csak megvolnánk valahogyan. Bajaink es vagynak, munka és vagyon elég.
1: Na, no, valahogyan csak megbirkóznak vele.
2: Hát az úr mit kíván?
1: Hát lássa csak, olyat jöttem magától kérni, amit még nem hiszem, hogy kértek volna. Azt mondta itt a szomszédasszony, hogy maga tudna a féle régi-régi világi nótákat, amit fiatal korában még az öregektől tanult.
2: Én? Régi nótákat? Hogyan ne bolondozom velem az úr?
1: De nézze csak, ez nem bolondság. Egészen komolyan beszélek. Csak is azért jöttem le messziről, nagyon messziről, Budapestről, Gyergyókién falvára, hogy megkeressem ezeket a régi-régi nótákat, amelyeket csak is itt tudom.
2: Hát aztán mit csinálnak ezekvel az énekekvel? Kiszerkeszti?
1: Dehogy! Arra való ez a munka, hogy ezeket az énekeket megőrizzük, hogy föl legyenek írva. Mert ha nem írjuk föl, később nem fogják tudni, hogy mit is danoltak itt ebben az időben. Mert lássa, a fiatalok már egészen más nótákat tudnak. Nekik nem is kell a régi, nem is tanulják meg. Pedig azok sokkal szebbek, mint a mostaniak.
2: Elmúlt már az én időm. Nem arra való ilyen vénasszony, hogy ilyen világi énekekvel foglalkozzon. Én már csak a szent énekeket tudom.
1: De, hogy maga még nem is olyan vénasszony.
2: Nem olyan már az én hangom,
1: nem hogy... Nem kell ide olyan erős hang. Ha csak egészen gyöngén fújja, úgy is jó lesz.
2: Fiatal legényekhez, leányokhoz kell menni. Azok tudnak ám sokat.
1: Dehogy is, azok csak új nótát tudnak. De nekem arra nincs szüksége, mert az már mind megvan. Vannak itt olyan régi keserves énekek, mint például ez. Ugye ismeri? Mi ennek a verse?
2: Hallottam valamikor az éneket, de nem tanultam meg.
1: Hát nem tudna-e talán más ilyen énekeket?
2: Vaj egyet, vagy kettőt tudnék. De ilyen hamar nem jut az embernek az eszébe. Éppen ha kell, nem tudok egyet se. Aj, régen sokat tudtam. És a sok munka, a súly egyemek elveszi a kedvünket az énekléstől. Háj, mikor még lány volt.
1: Igen, igen, gondolkozzék csak vissza. Hát, ha eszébe jut valami a régiekből.
2: Eszembe jutott
1: na.
2: Egy. Hát aztán, hogy is mondjam? Csak úgy szó új?
1: De, hogy hanggal, ahogyan énekelni szoktak.
2: Ezt a kerek erdőt járom én. Háj, ez nagyon régi.
1: Tudom, ez nagyon szép, de nem tud-e még régebbit? Na, csak gondolkozzék.
2: Még régebbit? No, eszembe jutott még egy.
1: Na.
2: Rózsabokorba jöttem a világra.
1: Jaj, ez nem jó. Ez nem is régi és uras nóta.
2: Ez bizony nem uras nóta. Úgy fújtuk itt a falunkon.
1: De gondolkozzék csak még egy kicsit. Nem ismeri a nagyhegyi tolvaj, Kádár katonótáját, hogy hová mész te három árva?
2: Nem.
1: Sohasem hallottam?
2: Nem. De mondok még egyet az Urfinak. Hát az megvan-e?
3: Képeddel alszom el, képeddel ébredek.
1: Megvan. Valami olyan igazi falusi nótát, amit Magyarországon nem ismernek.
2: Hely! Hát ez jó lesz-e? Ez nagyon régi.
3: Kerek, ez a ne,
1: ezt Magyarországon is tudják, már megvan.
2: De amit most mondok, azt még nem írta le az Úrfi.

0: Ja.
1: Egy szóval a legnyomorúságosabb falvakban, a legprimitívebb viszonyok közt kellett élnünk. Azon kellett igyekeznünk, hogy megnyerjük a parasztok barátságát és bizalmát. Mégis elmondhatom, hogy ezen a téren kifejtett fáradtságos munkánk nagyobb örömet szerzett minden másnál. Életem legboldogabb napjai azok voltak, melyeket falvakban, parasztok között töltöttem.

0: Nem csak Liszt Ferenc idején, hanem még a mi pályánk indulásán is két út közt kellett választania a magyar zenésznek. Itthon akar-e dolgozni, vagy külföldön? A magyar zeneszerző ugyanis nem tehette azt, amit régi kultúrájú országoké tehetett, hogy egyszerűen leül szobájában és írja egyik művét a másik után. Mert mit és kinek írt volna? 1867 után a magyar műzenei kísérletek elfordultak a néptől, nem folytatták a reformkor nagyszerű lendületét, amely különben még nem jutott el kialakult magyar zenestílusig. A zeneélet főképp idegen művekből táplálkozott, a századfordulón élt itt egy igen vékony, zeneileg művelt réteg, de a magyarságtól teljesen, nagyrészt nyelvében is idegenül. Másfelől itt voltak a magyarság tömegei, minden zenei műveltség nélkül, egyedüli táplálékuk a cigányzene. Világos volt, hogy ilyen elemekből egy a magasabb magyar zenét óhajtó és tápláló közösséget csak akkor lehet teremteni, ha a művelt réteget sikerül zeneileg magyarabbá, a magyar tömegeket zeneileg művelté tenni. Mi adott erőt, és mi adhat továbbra is erőt erre a szinte lehetetlennek látszó vállalkozásra? A néphagyomány. A nép zenéjében való elmélyedés megmutatta, hogy él még itt egy régi, eredeti, értékes, csak fejlődésében megrekedt zenekultúra, amit ki lehet emelni a rárakódott törmelékből, és amire lehet magasabb művészetet építeni. 1900 körül a magyar zeneszerzőnek előbb népdal kellett gyűjteni. Akár csak íróinknak egy századdal előbb, sőt még Petőfiig, Aranyig.
1: Ha nézd meg, lájon értem, most tudnak ki a szavaz kifette.

0: up.
1: Millennium idején két hétig Budapesten lehettem. Legnagyobb benyomásom a kiállítási falu volt. Egy sor ház, különböző vidékek viseletbe öltözött alakokkal, teljes felszereléssel. Egyik házban egy fali tábla vonta magára a figyelmemet. Fehér László balladája volt, vagy egy tucat különféle dallammal, gyűjtötte Vikár Béla. Ott olvastam ezt a nevet először. Akkor még a nagy zene tanulmánya és a zeneszerzés annyira elfoglalt, hogy csak mellékesen foglalkoztam népdalokkal. De úgy 6-7 év múlva, mikor disszertáció témán kezdtem gondolkodni, és a magyar népdalok minden megjelent gyűjteményét már átnéztem, eszembe jutott az a tábla, és fölkerestem Vikár Bélát 1903 őszén. Mikor jelentkeztem nála, mint kezdő diák, kinek munkájához szükséges megismerni az ő gyűjteményét is, kissé bizalmatlanul fogadott, azt hitte, új elméleteket akarok gyártani a magyar zenéről, ami akkoriban divatos volt. Megnyugtattam, nem elmélettel foglalkozom, zeneszerzőnek készülök, ehhez is, de tudományos céllal is tüzetesen meg akarom ismerni a népdal élő formáját, mert amit kiadványokban találtam, nem elégít ki, és magam is gyűjteni szándékozom. Lassan felengedett, előtt velem a múzeum egy kis udvari szobájába, ott voltak felraktározva a hengerei, és egy rossz kis zongora alig hogy elfért. Megmutatta a fonográf kezelését, majd magamra hagyott. Abban a kis sötét udvari szobában sok boldog órát töltöttem. Első gyűjtésemből 15 dal 905-ben jelent meg az etnográfiában. Erre lett figyelmes Bartók, akkor kezdett érdeklődni a gyűjtés módja iránt. Ekkor ismertettem meg Vikárral. Vikár tehát tévedett, mikor azt írta, hogy Bartókot előbb is ismerte. Nem is csoda, mert az akkori magyarok zenei érdeklődését jellemzi, hogy kettőnket gyakran összetévesztettek, sőt egy személynek gondoltak. Mikor Bartók kisebb fia 30-as években a Sárospataki kollégiumba került, társai azt kérdezték tőle, te annak a Bartók Odálynak a fia vagy? Bartók pályája kezdetén álmában sem gondolt rá, hogy valaha folklorista lesz. A Strauss Zarathustrája hatására kirobbant alkotóláz azonban Bartókot csak hamar a zenei magyarság problémája elé állította. Ekkor kezdett a népdal iránt érdeklődni. Egy székely alkalmazottja, Dósa Lidi, fél dallama sejtette meg vele a székely zene különösségét.

első gyűjtésemet, majd 1906-ban megjelent dolgozatomat nagy figyelemmel tanulmányozta, behatóan kérdezősködött a gyűjtés módjáról, a néppel való érintkezésről, megismerkedett a fonográffal. Saját rendszeres gyűjtése 1906-ban kezdődött, Vésztő környékén, de Erdély nem hagyta nyugodni, és 1907 nyarán elindult Csík megyébe. Onnan oly tömeg ötfokú dallammal jött vissza, hogy a maga egyidejű északi leleteivel egybevetve, egyszerűen világos lett előttünk ennek az eddig észre sem vett hangsornak alapvető fontossága. Mégis egy évtizedet vártunk, gyűjtve, vizsgálva a további adatokat, míg jónak láttuk nyilvánosságra hozni a felfedezést. Eleinte csak az elveszett régi dallamokat kerestük, de látva a falu népét, az ott kallódó sok tehetségét és friss életerőt, feltetszett előttünk egy, a népből újjászületett, művelt Magyarország képe. Ennek megvalósítására rászántuk életünket.

Bartók Bélának. Erdély erdői zúgrak, ezüst és arany erdők, borongó barna felhők, hárfái nemerének, sirámos dajkaének a dalaidban. Tiszai tájak sírnak, panasza jegenyéknek, halottas őszi rétek, zúgó fekete nyárfák, magányosak és árvák a muzsikádban. És fölérez és fölzeng az áhítatos ős szent, az ázsiai mély nagy, szilajbús boldog méla, pogány és büszke lélek, a régi, régi éde a zenédben.

0: Bartók Béla alakja elfeledhetetlen élességgel vésődött bele mindenkibe, aki vele valaha találkozott. Ami annál többet jelent, mert soha semmi sem állt tőle távolabb, mint egyéniségének mutogatása vagy megstilizálása. Megengedhette magának kora legnagyobb fényűzését, hogy őszinte legyen és igaz. És amit művészete túlnyomó részt nem árult el, az környezete, családja, paraszt énekesei és gyermektanítványai egyaránt tanúsíthatják, hogy a végtelenül bonyolult alkotó egyéniség mélyén egyszerű és közvetlen emberség lakozott. Középtermetű, idegesen törékeny alkat volt, de a törékeny, betegségektől megviselt, szinte vízna testen világító fej ragyogott. Átható tekintetű, perzselően mélytűzű dióbarna szemek, melyek zongorajáték vagy vita közben kitágultak és fellángoltak. Boltozatos homlok, mely fölött és körül a valamikor hullámos, később rövidre nyílt haj korán megőszült, főleg a halántékon. Finom meccésű orr és keskeny, energikus száj. Keze vékonyan metszett, artisztikusan finom volt, és ugyanakkor rendkívüli erő kifejezője. Mozgása a nyilvánosság előtt sokszor téveteg, sokszor kimért benyomást tett, járásában volt valami ritmikusan ringó és céltudatos. De még jobban megnyilatkozott ez az erő gyakori fejfelvetésében. Akik zongorázni látták, emlékezni fognak rá, hogy mozdulataiban, egy-egy kinyúlásában és megrezzenésében volt valami párdutszerű, valami ragadozó és félelmetes. Mozgékony és ideges alkatához sajátos ellentétül hangja aránytalanul mély, fegyelmezett és nyugodt zengésű volt, beszéde rendkívül tiszta és egyszerű, szinte visszafogottan tárgyilagos és koncentrált. Mindez a férfikora teljében álló Bartók képe, ami ennek őt a 20-as és 30-as években, tehát 40. és 60. évek között láttuk. Az ifjú Bartók képmása egy és másban eltérő lehetett, amint hogy más képe maradt azokban is, akik élete utolsó éveiben Amerikában ismerték. Arca akkor már szenvedőbb és beesettebb, tartása roskadtabb, mozgása ernyettebb lehetett, szemeinek régi tüze fátyolosabbá vált. Mégis az egész ember képe nagyjában változatlan, és ez a kép a nagy feszültségek emberének képmása, a művészi és a harcosi, akiben koncentrált erővel fut össze korának minden ellentéte és lázadása.
1: Már egészen kiskoromban is belém nevelődött, hogy egy rendkívüli emberrel élek együtt. Mivel édesapám még a szokottnál is érzékenyebb volt a zajokra, megszoktam, hogy a közelében teljesen csendben kell lenni, de ezt nem éreztem tehernek. Volt kertünk, ahol kedvemre zajonghattam, és kétszeres öröm volt számomra, ha apám időt tudott szakítani a velem való foglalkozásra. Apám szülei mindketten kiváló pedagógusok voltak, öröklött pedagógiai érzéke nála a gyermeknevelésnél is megmutatkozott. A gyerekeket a megfelelő korú teljes értékű embernek tekintette, és igyekezett nekik a legtöbbet nyújtani műveltségük emeléséhez. Zenei téren ezt úgy akarta megvalósítani, hogy a könnyebben hajlítható gyermekekbe a zenének olyan alapjait oltsa be, amelyek lehetővé teszik értékesebb emberré válásukat. Már egészen korán megírta Resovszky Sándorral közösen zongoraiskoláját, de a gyermekeknek sorozat, a hegedi duók, a módszeresen kidolgozott mikrokozmosz és a gyermekkórusok mind ezt a célt szolgálták. Saját gyermekeinél természetesen nem az egyoldalú zenei nevelésre gondolt, nálam ez nem is vezetett volna sok sikerre, hanem minden más alkalmat megragadott tanításunkra. A természetet minden megnyilvánulásában nagyon szerette és tanulmányozta. Elsősorban az állatok érdekelték. Gyerekkorában selyemhernyókat tenyésztett, melyeket még Nagyszent Miklósról Pozsonyba is magával vitt, később pedig módszeresen gyűjtött rovarokat és szép gyűjteményt állított össze belőlük. Ebben már egészen kiskoromban segítettem neki, saját kis gyűjteményem is volt a fölös példányokból. Itt leglényegesebb utasítása volt, hogy a legkisebb szenvedést sem szabad okozni az állatoknak, ezért megfelelő kábítószert vitt magával rovargyűjtő útjaira, így a rovarok kínlódás nélkül kerültek gyűjteményébe. Állatszeretete nyilvánult meg abban, hogy cirkuszba sohasem ment, de az állatkertbe rendszeresen ellátogatott Budapesten, és külföldi útjai során is. A bika viadalt az egyik legnagyobb becstelenségnek tartotta. Amikor Rákoshegyen laktunk, a baromfiakat is tartottunk. A nehezebb háborús időkben előfordult, hogy árván maradt kis csibéket kézből etetve neveltünk fel, ezeket személyesen ismertük. Apám nem engedte ezeket levágni a legrosszabb élelmezési viszonyok között sem. Ajándékai is elsősorban oktató jellegűek voltak, és általában a természethez és a művészetekhez kapcsolódtak. Fokozatosan szép papírmasé állatgyűjteményt kaptam, továbbá egy nagy színes, ugyancsak állatokat ábrázoló könyvet, melyben német és latin nyelven voltak megjelölve a képek. Ezeket apám gondosan kiegészítette a megfelelő magyar nevekkel, 10 éves koromban pedig megkaptam a 10 kötetes Brémet. Külföldi útjairól a lehetőség szerint időtálló ajándékot hozott. Első zsebórámat Hollandiából, első töltőtollamat szintén egy hangverseny körútjáról hozta. Itthon majdnem kizárólag könyveket kaptam, már iskolás korom előtt olyan művészettörténeti képekkel, melyek eredetiét azután évtizedek múlva sikerült meglátnom. Az ismert ifjúsági könyvek közül elsősorban Verne és Cooper műveit kaptam meg, ezeknél külön megbeszéltük a földrajzi leírásokat, és ezzel is fokozta utazási kedvemet. A magyar irodalomból is minél többet igyekezett nekem juttatni, a magyar remekírók teljes sorozatán kívül kortársai közül főleg Móricz Zsigmond és Ady Endre munkáit, de másokét is. Természetesen külföldi műveket is kaptam. Apám szívesen rajzolt, kiskoromban külön füzetet tartott erre a célra, amelybe jutalmazásképpen különböző megtörtént eseményeket, állatkerti séta, népdalgyűjtés, kirándulás, stb. Rajzolt le, általában humoros formában. Iskolai tanulmányaim érdekelték, de csak a háttérből, és soha nem ment a tanárokhoz érdeklődni, vizsgámra is mindössze 2-szer jött el. Elvárta, hogy kötelességszerűen végezzem tanulmányaimat, de ne kényszerből, hanem érdeklődéssel és örömmel. Hogy a jó bizonyítványért külön pénzbeli jutalmazást vagy ajándékot adjon, az ismeretlen volt előtte, azt természetesnek tekintettük mindketten. Emberi zahortulána.

0: Melyik az első műve, melyet igazán magáénak érez?
1: A 14 zongoradarab, az első kvartett.
0: A Kossuth szimfónia?
1: Az nem. Formailag még nem érett.

0: Kodály, Bartók első vonós négyeséről, 1918-ban.
1: Középszerű tehetségek fejlődése, ha van, rendesen a bonyolultság, mesterkéltség, csillogás felé halad, az a kevés, amit mondani tudnak, mindig cifrább köntösbe burkolódzik. Az igaziak azonban a nagy egyszerűség felé tartanak, mind jobban félretolva a külsőséges hatást, gondolatok mindinkább levetkezi mindazt, ami nem organikusan tartozik hozzá. Bartók formaépítése a régi mesterekéhez áll közelebb. Vonós négyesében az egymást követő tételek nem különböző hangulatok képét adják, hanem egyetlen egységes lelki folyamatnak, fejlődésnek folytatólagos rajzát, az egész mű, bár zeneileg tökéletesen megformált, az élmény közvetlenségével hat.

0: Busica János Bartók Bélának 1914. január 25-én Belényesről.
1: Nem könnyen bírtam alkalmas falut találni, ahol minden meglegyen, ami a monográfiához szükséges. Végre mégis találtam egyet. Havasdombrovicát, mely azt hiszem, hogy teljesen meg fog felelni. Vannak benne régi nótákat fúvó havasi kürtösök, hegedűse szintén régi ember, aki a turkatáncot is tudja. Tanítója csak egy volt 2 évig, anélkül, hogy valami nyomot hagyott volna maga után. A pap pedig egy hülye alak, aki egyáltalán hallani sem akart arról, hogy szállást adjon a mi célunkra. Lacára, hogy személyesen mentem el hozzá a faluba.
2: Most új tervem van. A magyar népdalok legszebbjeit összegyűjteni, s a lehető legjobb zongora kísérettel, mint egy a műdal nívójára emelni. Ez arra volna jó, hogy a külföld ilyen gyűjteményből megismerhesse a magyar népzenét. Jó magyarjainknak persze ez nem való. Ezek irtóznak minden komoly dologtól. Sokkal jobban ízlik nekik a megszokott cigányos slendrián, amelytől minden zenész és minden művelt külföldi világgá.

0: Kodály Zoltán Bartók Béláról, az emberről.
1: Mit talált falun, amit mindennél többre tartott? Megtalálta először is saját maga ösztönzését. Egy ismeretlen világot, egy rég elmúltnak vélt magyarságot teljes virágzásban, ez elegendő volt arra, hogy a magyar nép jövőjébe vetett hite megújuljon.
0: Haraszti Emil, a Budapesti Hírlap 1913. február 27-i számában.
2: Egyszer csak idegen szellem rabja lett Bartók. Erős, jellemzetes magyaros egyéniségét szinte kiölte a fölszívódott idegen hatás. Vajon Bartók Béla, az Országos Magyar Királyi Zeneakadémia professzora, miért csapott fel zenei Scotus Viatornak? Hát őt már semmiféle magyar muzsika nem érdekli. Cseh, olá, tót. És tudja Isten, miféle zenének szegődött apostolává, csak éppen a magyar tette csehbe?
3: Annak, hogy én valamilyen akcióban részt vegyek, egy óriási akadálya van. Tudnélik az, hogy egy esztendővel ezelőtt engem, mint zeneszerzőt, hivatalosan kivégeztek. Vagy az illetőknek van igazuk, akkor én tehetségtelen kontár vagyok, vagy nekem, akkor ők a hülyék. Mindkét esetben köztem és köztük. Tudni illik a vezető zene embereinek, Hubai is a többi közt, zenéről szó sem lehet, együttes akcióról még kevésbé. Belenyugodtam tehát abba, hogy ezentúl csak íróasztalom számára írok.

0: Népszava, 1917. május 13-a. Reinitz Béla.
1: Ugyanaz a hallgatóság, amely a régi Bartókot tetszésével halmozta el, egyszerre elhallgatott. A kritika abban, amit én megtisztulásnak éreztem, tévutakra jutást, patológiát konstatált, és ez idő óta ezt a hatalmas nagy költőt, mert ma már annak tudom, és szombaton bemutatott balettje a fából faragott királyfi után gyönyörűséggel vallom annak, mint többen hallgatták a meg nem értés Beckmesser füleivel. Én a félkultúrájú, szakmányzenészekkel és szokványos zenéhez ragaszkodó úgynevezett operajárókkal szemben a fiatalság és a romlatlan proletárság szűz füleiben bízom, amely nem tudja, hogy milyen a régi, milyen a szabály, de érzi, hogy mi a szép iránt fogékony, és kinyitja lelkét a művészet előtt.
0: Balázs Béla visszaemlékezése.
2: Az operának akkor 7 karmestere volt. Mind a 7 megtagadta, hogy ilyen zagyvalékot dirigáljon. Végül egy olasz vendégkarmester, a kitűnő Egisto Tango vállalta. Hogy milyen volt a hangulat az operában, arra csak egy adatot. Nagy Brács Istvántól, Lukács Páltól hallottam. Az ő fából faragott szólamának első oldalán ma is olvasható kult elődjének odajegyzése. Nyilván a fából faragott bemutatójának próbáin írta oda. Hangolni nem kell, és felesleges. Szándékosan, hamisan játszottak avval, hogy ezekben a fülsértő diszonanciákban úgyis mindegy. Nem értették, hogy Tango mégis lekopogta őket. De készültek a premierre, ahol nem kopoghatja le őket. Emlékezetes este volt. Az utolsó taktus után másodpercekig halotti csend volt a nézőtéren. Egy tenyér se ütődött össze, de egy pisszegés, egy fütty se hallatszott. Egy láthatatlan roppant mérleg ingott még erre és arra, mint valami belső vívódásban néma harc folyt a nézőtéren. Aztán a karzaton robbant ki az extatikus taps és ujjongás, és mint a lavina szakadt le a páholyokra és a földszintre, és magával sodorta a sajtósöpredéket is. Sok kritikát kellett azon az éjszakán átírni. Ez volt Bartók Béla első áttörő sikere.
0: Ez a siker tette lehetővé a 7 éve bemutatásra váró a Kékszakálló herceg vára premierjét.

Már gondolkozom a mandarinon is. Pokoli egy muzsika lesz, ha sikerül. Az eleje egészen rövid bevezetés függönnyilás előtt, rettenetes zsivaj, csörömpölés, csörtetés, tülkölés, egy világváros utcai forgatagából vezetem be a tisztelt hallgatót az apacs tanyára.

0: micsoda reformtárnai vannak tanárul.
1: Nekem semmi különös beleszólásom nincs. Amit Dohrányi tervez, azt hajtjuk végre szeretettel és megértéssel. De mégis figyelmébe ajánlok valamit. Nálunk sok nagy tehetség lappang a szegény nép gyermekei között, akiket örökre betemet a meg nem ösmertetés, a tanulás, a felösmerés hiánya. Ezen gyökeresen csak is a népiskolai énekoktatás megreformálása segíthet. A népiskolákban 3 éven át kötelező énekoktatásnak kellene lenni, amely felölelni a lapról éneklés egyszerű dallamok lekottázásának tanítását is.

0: Bartók Béla szerzői estje 1919. április 22-én. Kodály Zoltán.
1: 9 évnek kellett eltelnie, míg Bartók újra a közömbös koncert közönség elé léphetett. Ez alatt új művek hosszú sorát fejezte be, melyek az elébük tévedt zenebarátokból rémületet, meg nem értő és rosszakaratú újságkritikából frivol élcelődést váltottak ki, szerzőjüknek gúnyt és üldöztetést hoztak. Ő pedig a biztos ösztön zavarhatatlanságával haladt tovább a maga útján. Visszatekintve, ma már jól látszik, hogy a munkái egy lassú, egyelőre kevesekben végbe ment lelki átváltozásnak hű krónikája. Ha majd egyszer eljön a nagy számadás, ott lesznek a kevés igaz, legigazabb értékek közt, amelyek alapján Magyarország létjogot követelhet a civilizált világban.
0: Lukács György emlékezése 1919-es együttműködésükről.
2: Azt még egy zenéhez nem értő is látta, hogy ebben a korban Bartók az egyetlen a nagy művészek közül, aki frontálisan szembefordult a gentry és gentroid Magyarországgal. Igenis arról van szó, hogy Bartók volt talán az egyetlen akkor élő művész, aki a nagy művészet és demokrácia összefüggését művében és művészetpolitikájában egyaránt következetesen képviselte. Ennél fogva a proletár diktatúra megadta Bartóknak és környezetének a lehetőséget elképzelései megvalósítására. A tanácsköztársaságra visszaemlékezve arra kell tehát gondolnunk, hogy a zenei direktórium kulturális politikája egyúttal Bartók-féle kulturális politika volt.
3: Nagyon természetes, hogy amit a magyaroknál talált román karakterű dallamok csakis a talált magyar szöveggel kerülhetnek nyilvánosságra, épp úgy a románoknál talált idegen karakterű dallamok is elválaszthatatlanok az eredeti román szövegtől. Vagyis tisztességes tudományos munkálkodásnál rászedés nincs.
4: Ismeretesek a támadások, amelyek a román népdal miatt érték magyar és román részről egyaránt. Való, hogy román és egyéb más nyelvű gyűjtései számbelileg meghaladják a magyart, de összehasonlító tanulmányaihoz szüksége volt anyagra, és az akkori gyűjteményekben nem talált eleget. Ezen fölül önmagában is vonzotta, érdekelte az anyag újsága, ismeretlensége, mint mindenben ebben is igazi novarum rerum cupidus volt, új dolgokra vágyakozó.

0: Dubai Jenő a Bartók ügyről. Szózat 1920. május 25-e.
1: Bar. Mindig különös vonzalommal viseltetett a román zenei motivumok iránt, amelyekből magyar népzenei gyűjtéseibe is tévedésből igen sokat átlett. Végül, ha arra gondolunk, hogy a románok mennyire ellenünk fogják fordítani Bartók fejtegetéseit, még inkább fájlalmunk kell elővigyázatlanságát, hogy fejtegetéseképpen most adtak. Bukarestben nyilván Bartókra hivatkozással, aki különben, mint hallom, ott már régebben kiadott egy román népdalfüzetet, azt fogják hirdetni, hogy Erdély kizárólagosan román zenei kerület.
2: Évtizedes tanulmányaim által talán inkább vagyok tévedések ellen fölvértezve, mint Hubai igazgató úr, aki tudtommal sem magyar, sem egyéb gyűjtéseimet nem ismeri, azok iránt sohasem érdeklődött. Ám nevezze meg, Hubai igazgató úr, ha állítását fönntartja, mely dallamokat hamisítottam meg, vagy mely dallamokat képzelő románoknak, és bizonyítsa be, hogy azok csak ugyan román eredetűek. Ki hazafiatlan? Az-e, aki a magyar népzene megismerése körül több mint egy évtized óta fáradtságot nem ismer, vagy inkább az, aki ezt a munkát közönnyel, sőt ellenségeskedéssel és hamis vádaskodással fogadja? Kérdem végül, aki tudatlanságból, rossz akaratból vagy félrevezetési szándékkal egy a magyarság ügyét szolgáló cikkből a hazafiatlanság vágyát meri kovácsolni, nem inkább az-e akut mérgező? Tisztelettel, Bartók Béla.

0: بارتوك أمريكاون. Milyen széles az óceán annak, ki hazagondol, s a rossz hír számára mély rövid az út, s százszor jajabb annak, ki már-már gondolkodni se tud a gondtól.
1: Ki már-már gondolkodni se tud a gondtól.
0: Jaj neked, húsvér idegen.
1: Jaj neked, húsvér idegen.
0: Szerves gép itt az ember. Próbáld szeretni, hisz mégis az a dolgod.
1: Próbáld szeretni, hisz mégis szerelme. Az a dolgod. Nem kilóra mért szerelme.
0: Hova vetemettél, hova vetemettél?
1: Hova vetemettél, hova vetemettél?
0: Szivárvány havasról.
1: Szivárvány havasról, szivárvány havasról, tűzre te vettettél, hamuvá vedlettél, mint jó Ráduj Péter szeme menyecskéje, románul Marinka, magyarul Margitka, ifjú Ráduj Péter szeme menyecskéje, románul Marinka, magyarul Margitka. Ja Istenem, a világ kinek szoros, kinek
0: ja,
1: tág.
0: Ja Istenem, a világ kinek
1: jaj,
0: szoros,
1: jaj, de szoros a világ, csontig hatol velőt vág.
0: Jaj, de szoros
1: hogy kitágul a világ,
0: ha
1: egyszer.
0: Csontig hatol velőt vág.
1: Jobb időt lát.
0: Hogy kitágul a világ, ha egyszer jobb időt lát.
1: Dolgos állat az ember, így bírja ki
0: dolgos magát. Állat az ember.
1: Lesz még célszerű is az agyon tervezett világ.
0: Lesz még célszerű
1: mindennek
0: is az agyon tervezett
1: céljas,
0: világ.
1: Valami haszna van.
0: Mindennek
1: a jövő
0: okos,
1: alaprajza
0: céljas,
1: az arc ráncaiban. Emez már föld alá nő, amaz csillagokig.
0: Komponálni
1: lehet még.
0: Komponálni.
1: De hát az ember dolgozik.
0: Lehet még.
1: Körös fői lányok, máramarosi románok, sátronsívó arabok, kunyhón pengő törökök, hogy a nóta rég is, hogy mindig új, így örök.
0: Hogy a nóta rég is, hogy mindig
1: magyarul, románul, s ki más értené, ha nem Bartók tanár.
0: Egy nyelven szól az mind, magyarul, románul,
1: gyöngyeit
0: s ki más értené, ha nem Bartók tanár úr.
1: Hogy meg ne tapossák lábaikkal.
0: Gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák lábaikkal. És fordulván meg ne szaggassanak titeket.
1: Estében frakban,
0: estében
1: urak, hölgyek,
0: frakban, urak, hölgyek, hölgyek, hölgyek, urak.
1: Zongoraszónál
0: szebb, zongorafödélen a lak, gyémánt bolygók keringenek, csiribiri valcer,
1: csiribiri valcer,
0: ucérfüleknek szól,
1: ucérfüleknek szól, veszett ez a hangszer.
0: Kicsi ember,
1: kicsi ember, tudsz-e
0: szépeket,
1: hazudni,
0: szép álságot hinni?
1: Van-e
0: erőd
1: utolsóig
0: minden
1: poharat
0: kiinni?
1: Kinn
0: veszed
1: meg végül,
0: hogy
1: nem alhatol. Tenn bűnöd az is, ha megszaggattatol. Sikonghatsz nyersen, mint a jazz. Víjogtathatsz vonósokat, doboghatod a végtelen szinkópás ritmusait, csobogó fényakordok gyöngyözhetnek ujjaid alól, mit számít a kőfülőeknek?
0: Halál elől meghalás.
1: Köpj rájuk!
0: Aki él.
1: Másként nem megy.
0: Út-e az út, mely nincsen.
1: Senki se tiltja meg.
0: Kevés
1: hely
0: az
1: fájjon.
0: Életnek otthon túl sok a vér.
1: Kegyetlenül.
0: Kevés hely az embereknek, hol túl
1: az otthon,
0: sok az Isten.
1: Ki megtagadott.
0: Akit sorsa meg akar tartani, síriglan reményben égel.
1: A megtagadott.
0: Akit sorsa
1: halál
0: el akar
1: elő.
0: Veszteni.
1: Meghalásba menekül, aki él.
0: Vond a pénz is, még szabadságot ad.
1: Kevés hely az életnek, hol túl sok a vér.
0: Hogy mindent megértesz,
1: ne áldozd magad.
0: A lélek végül rád pirít. Hisz nem olyannak ismer ki az alázatra is ráír köröm feketényi szabadságért.
1: Akit sorsa el akar veszteni, megveri a lélek, tehetetlenséggel.
0: A lélek
1: gond a pénz,
0: már semmiségnek örülni sem által.
1: Gond a csönd
0: is, boldogság az is, ha Mont Vernonben barátságot
1: kötsz egy cicával. Hogy mindent ne magad, a lélek végül rád pirít, hisz nem olyannak ismer ki az alázatra is ráér körönfeketényi szabadságért, mert a lélek, már semmiségnek örülni sem által, már semmiségnek örülni sem által, ó, boldogság az is. Ha Mont Vernonban barátságot kötsz
0: a szeretet is
1: a cicával.
0: Akad-e ki a soha többé kísér a West Side Hospitalból?
1: Ajkadból rózsan ül.
0: Egy fájdalom sem mérhető mással.
1: Jó Ráduj Péter,
0: megértik-e, mennyire megérte kimondani az óriás keserűséget úgy, hogy a legtörpébb is értse?
1: Távol a gyűlölet.
0: Ja Istenem, a világ, kinek szoros,
1: a szeretet is távol.
0: Jaj, beszoros a világ.
1: Akad-e ki a soha többéig kísér a West Side
0: Hospitalból? A világ?
1: Egy fájdalom sem mérhető lát. Mással. Vajon megérte-e?
0: Faragott fájdalom.
1: Mennyire?
0: Faragott fájdalom.
1: Mennyire megérte kimondani az óriás keserűséget úgy?
0: Allegro.

0: Ponthassunk a lehetőségek levegőjéből, és közben ne feledjük, hogy a feledékenység a jövő halála. Fából faragott fájdalom, kőbe kalapált gyűlölet, a legrobb bárbáról jelen, polifón álomó jövő. Rezdülj végig a megismeréstől a fölismerésig a céltudatos húrokon, rezdülj végig a végestől a végtelenségig, tudatos, észszerű varázs, mert csak az igaz, ami végtelen, minden véges, megalkuvás. Tűz, víz, föld, íg. Basapestát megölték! Fű, tűz, zöld, kék, tűz, víz, föld, ég!
1: Itt csak Mr.
0: Basapestát megölték!
1: Amerikaiak közt egy európai...
0: Tűz!
1: Felhőkarcolók közt az
0: víz! Föld!
1: Könnyeláztatott, jajszóval ég. Súlykolt idegeken világot lépik az értelem.
0: Füst!
1: Haj.
0: Zöld.
1: Múló élet múlhatatlan hangjainál, kék. Pusztuló vörös vértestekben gondolkodik a halál. Van-e jogod elítélni, hisz bennes belőle is élsz a jelent, mert kinnyában kérész éltű fogalmakat teremt. Aki alkot, visszafele nem tud lépni. S ha már kinőtt minden ruhát, mesztelenül borzong a végtelen partján, míg fölzárkózik mögé a világ.
0: Felhőkarcolók közt.
1: A gondolat
0: az elemek
1: végül széttör minden káprázatos formát.
0: Keserves
1: út ez az egyszerűség.
0: Jajszóval súlykolt idegek.
1: Keserves és hosszú az út a bizonyítástól a kinyilatkoztatásig, az okolástól az axiomatikáig.
0: Múló élet múlhatatlan hangjainál, pusztuló vörös vérsejtekben gondolkodik.
1: Lehetnek szégyenei a logikának az axiomák.
0: Értetlenül élhal. Aki az érzelmek
1: dialektikájához nem ért. Keserves és hosszú az út a léptől a megismerés.
0: Sajnálhatod a hímnős fajokat kettős, tehát kettőzött magányukért,
1: nem a megfogalmazás,
0: akik sosem
1: hanem a
0: tudják fölfogni, hogy az élet,
1: a fölismerési a
0: mert hisz meghalunk, a reménytelenül szeretett
1: a nyugalom,
0: egymásra utaltság. S az egymásra utaltság legmagasabb fokon szervezett formája.
1: A természet nem pazarol, s ha pazarol is, szükségszerű.
0: Minden élőre ezer halál jut. Könnyezik a kő is, a borzalom napjaiba belefárad az idő is. Dolgos állat az ember, a cél, remény is egyben. Így hát a félt halál sem, hogy kérlelhetetlen. Éjjeg zuhogó titkát engeszteli a nap. Ki messze fényekig ellát, az boldogabb. Az a boldogabb.
1: Mindig utáltad azokat, kik bizonyos dolgokat csak azért találnak ki, hogy ellentétben
0: már nem
1: áltatja
0: semmi. Unokák szemetükre.
1: Vigasztal-e?
0: Jó lesz. Elpihet.
1: Ha szükségszerűen pazarlod magad.
0: Sok csillagot túlélsz.
1: S a világot.
0: S ha hisszük, neked is hisszük el, hogy nem azért, mert a vég közel.
1: Szereti a világ.
0: Az élettel ekvivalens remény, mely mindegyikünk asztalán jelen lehet is. Naponta hisz, kenyér sómagában kevés, haszonnal esszük
1: te,
0: akkor
1: az
0: is,
1: ő az én halhatatlanságom.
0: Ha meg sem köszönjük talán.
1: Egyedül küzdelmünk számít az egyetemes megmaradásért. Értetlenül élhal, ha ki az érzelmek dialektikájához nem ért. Sajnálhatod a hímnős fajokat kettős, tehát kettőzött magányokért, kik sose tudják fölfogni, hogy az élet a reménytelenül szeretett egymásra utaltság. És az egymásra utaltság legmagasabb fokon szervezett formája a szeretet. Minden élőre ezer halál jut. Könnyezik a kő is. A borzalom napjaiba belefárad az idő is. Dolgos állat az ember. A cél remény is. Így hát a félt halál sem oly kérlelhetetlen. Éjjek zuhogó titkát engeszteli a nap. Ki messze fényekig ellát, az a boldogabb. Az a boldogabb. S fájó. Már nem áltatja semmi. Unokák szemetükré. Jó lesz.

Simonyi Imre, Bartó. Zenéket hallasz, muzsikát, ember zokog, farkas üvölt, viharbők, vagy mégiscsak az ég szakadt volna le, vagy csupán egy pentatomra hajlamos hörgéssel, ahogy rendje van, megszakadt az a harmados, vagy utoljára még így konganak a hangok, ha meghúzzák a legutolsó harangot, mivel most temetkezik az emberiség? Vagy talán mégis muzsikát hallanál? Zenéket? Azt dünnyögi az óvatos fagott, hogy jól vigyázz, mert még akár ma éjjel rád verhetik az ablakot, s egy sötét jövendő hajnalát rikoltja a vadászkürt. A kakastól meg közbe kukorékol, akit illet, hogy mindenkinek jelenség. Rácsozzák már e kis hazát, hol főfoglalkozási ág lesz immár a börtönviseltség. S hogy valahol egy ártatlan rázza rácsát, hirdetik a jajongó brácsák, s a pribék, ahogy a körme alá szúr, velődik sziszen a húr, s a dob azt pergi, s a duda azért nyög, hogy az udvaron felállt már a négy szög. Vagy mégiscsak a vihar egy ordas, egy ember hörögne, egy viharvert hajszolt ordas ember, vagy egy isten, egy elhagyatott isten könyörögne irgalomért elvadult híveihez? Vagy mégis muzsikát hallanál, mintha egy fonák medvetánc ütemére megcsörrenne a lánc túlsó végén maga a nép, valamint a halottas házból a sírkert felé száll a gyászdal, e hontalanná vált hazából egy férfi lépdel teljes gyászban, elmenőben még visszanéz, s hazányi sírra lát, hol nemzet süllyed el, vagy csak egy nemzedék. S végül, feleletül, meg reményül, dallamkél a vonókon, széles, hogy az élet gyötrelmes és gyönyörűséges, és hogy talán míg élünk a halálon innen, mégsem lehet elveszve minden. Dúdol a hit egy árva fuvolán,

0: a szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujában. Édes fiát az anyja hívta, messziről kiáltott, édes fiát az anyja hívta, messziről kiáltott, a ház elé ment, onnan kiáltott, nehéz kontját lebontotta, szőt abból sűrű rengő fátyolt, bokáig érő drága leplet, szőt súlyosan lobbanó halástot, fekete rojtos zászlót a szélnek, a tűzlucskos vérszagú alkot. Ujjai csillagkacsokba fonta, arcát a holt habja bevonta, és úgy kiáltott édes fiának, mint egykor édes gyermekének, a ház elé ment és szólt a szélnek, szólt az énekes madaraknak, szólt a szerelmes vadludaknak, oda szólt a didergő nádnak, a holdban lebzselő krumpli virágnak, a földben őt herefürtő bikáknak, a kutatárnyazó kis ecetfának, oda szólt az ugráló halaknak, a gyűrűknek, amik gyapjasan szaladnak, hallgassatok, madarak ágok, hallgassatok, mert fölkiáltok, hallgassatok, halak virágok, hallgassatok, mert szólni szeretnék, hallgassatok, föld mirigyei, vibráló uszonyok, égi ernyő, csöndesülj nedvekbe ágyazott zsongás, atomok mélyéből szivárgó zajongás, érc szemérmű szűzek, vattaszügyű nyájak, hallgassatok, mert fölkiáltok, fölkiáltok az én fiam. Édes fiát az anyja hívta, gyűrűzve szállt föl sikoltása, szállt a mindenség csiga tekervényben, oldala megvillant a fényben, mint halak zsíros, pikkelyes háta, utakon fém só lázadása. Édes fiát az anyja hívta. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Én hívlak a te édesanyád. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza, én hívlak a te édes öblöd. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza, én hívlak a te hűs forrásod. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza, én hívlak a te emlékemlőd. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza, én hívlak a te hervadt sátrad. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza, én hívlak a te félig vak lámpád. Gyere vissza, édes fiam, én már mindennek neki ütődöm. Csupa sárga, kék folt a szemem alja, homlokomon a bőröm, a combom lábam szára, a dolgok felöklelnek, mint a megbőszült kosok. Szarvával nekem jön a karó, a szék, a kerítés. Megüt az ajtó, mint a részek kamaszok. A villany is rossz. Megüt az áram. Eres bőrömön jön ki a vérem, mint a megdobott madarak csőrén. Az olló elúszik előlem, mint fémből való rák. Veréb lábak a gyufaszálak. A vödör foggantyújával visszavág. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Én nem tudok futni már, mint a fiatal anyaszarvas. Vizenyő indáktól érik a lábam. Csomós lila növényzet borítja combjaimat. Láb ujjaimon csont épületek nőttek. Kezem ujja merev. Már a húsa is kagylós, csigahéjas, pikkelyes, palás, mint a régi kőzetek. Minden ágam búcsúzni készül, beteg. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Mert én csak révülök. Szikáram betölt a benti látomás, szikrázik a korhat deres szerveken, mint kerítésen lógó fagyott ingeken a télreggeli kakas kukorékolás. Én hívlak a te édesanyád, gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! A dolgoknak adj újra elrendelést, a tárgyaknak fegyelmet, szelídítsd meg a kést, a rakoncátlan fésű mutassa meg magát, mert én már két ikrás zöld szem vagyok, áttetsző, könnyű, mint a szitakötő, akinek fiam te jól ismered tarkójas állkapcsa között, két kristály alma tölti ki a koponya üreget, csak arc nélküli két óriás szem vagyok, és nem földi dolgokat látok ezekkel. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Igazíts el mindent a lélegzeteddel. A fiú ezt meghallotta, fejét hirtelen fölkapta, szimatolt tág orvedrekkel, lüktető lebernyegekkel, fülelt erezett fülekkel, síró hangra egész testtel, mint vadász nyálkás léptére, erdőtűz kondor füstjére, mikor a füst szövetében sír az erdő, vinnyog kéken. egész fejjel fordult arra, hogy a régi hangot hallja, s érzett ekkor riadalmat, meglátta farán a gyapjat, osztott patáit meglátta, gyopárcsülkeit csodálta, s ahol lilion világít, szőr erszényű bakalmány. Futott a tóhoz robogva, szüggyel a lombot kotorva, teste már habos csatakban, fehér tajték földre csattan, két pár fekete patája, virágot sebez halálra, gyíkocska málik alatta, hűl toka szakálla farka. Amikor a tóhoz érne, ránéz holdfényes vizére. Vízben rezeg holdas bükfa, tóból szarvas néz rá vissza. Most látja csak karcsú teste, vastag szőrrel van befedve, fedi szőr a térdjét, combját, rojtos ajkú vesszőtokját, feje agancsot rügyedzett, csontág csontot leveledzett, arcát állig szőr borítja, ferdevágatú orlikja. Fának veti dús agancsát, nyakát hurkás erekfonját, toporzékol, magát töri, szeretne már kiáltani, de csak szarvasé a hangja, amit visszahall az anyja, hullatna fiúi könnyet, nem látni fúj vízi szörnyet, hogy a szuszogás örvényben megragyognak vízi éjben virágúszonyú halacskák, budgyan szemű gyémántocskák. Mikor a víz tolla csappan, szarvas áll a holt habokban. A fiú most visszakiáltott, elbődült nyakát kinyújtva, a fiú visszakiáltott, szarvas hangon búgott a ködben. Anyám, édesanyám, nem mehetek vissza. Anyám, édesanyám, ne csalogass engem. Anyám, édesanyám, fölnevelő dajkám. Anyám, édesanyám, szép habos forrásom. Növesztő lakásom, nagy rügyű cseddimbom, fagytól óvó sátrom. Anyám, édesanyám, ne kívánd jöttömet. Anyám, édesanyám, sejem virág szálom. Anyám, édesanyám, aranyfogú madár, anyám, édesanyám, ne csalogass engem. Ha én visszamennék, szarvamra vennélek, szarvhegyről szarvhegyre dobálnám a tested. Ha én visszamennék, földön görgetnélek, eres kis emlődet patámmal megtörném, szarval szurkálnálak, foggal harapnálak, ágyékot taposnám. Ha én visszamennék, anyám, édesanyám, lelket kiontanám, nagy zöld legyek dongnák, csillagok ámulnák virág szerveidet, akik pedig engem bőven melengedtek, zsíros ragyogással, meleg áramlással, mint lágy szuszogással, Jézust a kis barba. Anyám, édesanyám, ne akarj te engem, bizony holtra válnál, amikor meglátnád fiat közeledni. Szarvam minden ága tekert aranyperec, szarvam minden gajja karos gyertyatartó, szarvam minden hegye szép ravatal gyertya, szarvam minden lombja aranycsipke oltár. Bizony holtra válnál, ha látnád az égen röpülni a szarvam, mint halottak napján fénylő nagy temetőt, gyertyaláng leveles kőfát a fejemet. Anyám, édesanyám, ha fölkeresnélek, téged pörzsölnélek fekete csutakká, égetnélek zsíros fekete agyaggá, téged megsütnélek szenes hús cafattá. Anyám, édesanyám, ne kívánj te engem, ha én visszamennék, téged fölfalnálak, ha én visszamennék, házadat földulnám, a virágos kertet ezer agancsággal összekaszabolnám, kitépném a fákat szarvas fogaimmal, kiinnám a kutat egy nagy kortyintásra. Ha én visszamennék, házat fölgyújtanám, akkor kiszaladnék a temetőkertbe, hegyes, puha orral, mind a négy patámmal apámat kiásnám, föltépném fogammal koporsó födelét, csontjait kiszórnám. Anyám, édesanyám, ne csalogass engem, nem mehetek vissza. Ha én visszamennék, halálod okoznám. Szarvas hangon a fiú így kiáltott, s rá visszafelelt, szólva az anyja. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza, én hívlak a te édesanyád. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza. Főzök majd savanyú levest, vághatsz bele hagymát karikába, ropog majd fogad alatt, mint a kőfalat az óriások fogsorában. Adok meleg tejet tiszta pohárból, tüzes hasú békákkal ijesztő, zöld óriás varanypislogású pincémben, bort is csurgatok kócsagnyakú üvegekbe. Dagasztok kenyeret kőzetes ökleimmel, tudok én habos gyomrú cipót is sütni, ünnepre kalácsot. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Rikácsoló libák eleven bögyéből téptem dunnádba a tollat. Sírva téptem síró ludaimról, a tollfészek fehérre átolvat mellükön, mint a haldoklók szája. Napfényben mosdattam, fölrázogattam a szalmazsákot. Lépteit fölsötölt udvar, terített asztalvány.
1: Jaj, anyám, édes anyám, nem mehetek én oda-vissza.

Tilos Rádió. A Keltakarót hallottátok. Bartók Bélára emlékeztünk, aki 130 éve született. További jó hallgatást.

0: Sziasztok! Hárman ülünk itt a stúdióban, három gyűjtő, szemben velem Mersei Kata gyógynövénygyűjtő, sziasztok. Jobbra mellettem dr. Anna Lóg, az a számadó Peti,
1: sziasztok.
0: Én pedig Indi vagyok, én hidakat és híreket gyűjtök, illetve ma a reggel a teszt és lélekben megtudtam, hogy én egy kényszeres gyűjtögető vagyok. Ezennel meg is alapítom az anonim kényszeres gyűjtögetők csoportját, ugyanis én akárhol meglátok bármit, ami valakinek majd jó lehet, azt én hazaviszem, hogy majd keresek neki gazdát, ezért aztán otthon oldalazva lehet a lakásban közlekedni, úgyhogy ezzel most kell majd valamit kezdenem. Az a kérdésem mindjárt elsőre, hogy nektek van-e valamilyen kényszeres gyűjtő szenvedélyetek, illetve egyáltalán bármiféle kényszeresség, ami a gyűjtéshez vagy nem gyűjtéshez kapcsolódik?
2: Hát nekem például a ruhák. Rettenetes mennyiségű ruhát tárolok otthon, nem tudom minek, de nagyon szeretem a ruhákat, és tudom, hogy tovább kéne adni már egy jó részét, de valahogy azt gondolom, hogy ezt még majd egyszer fölveszem, hát ez a tipikus, úgyhogy én ruhákat, meg radírt, igen, azt még sokat gyűjtöttem, de azt még gyerekkoromban.
0: És használod is, amit gyűjtesz, vagy csak gyűjtöd?
2: Használom is, mert nagyon szép ruhák, meg például a radírok is nagyon hasznosak.
0: És még megvannak talán a gyerekkori radírjaid is?
2: Igen, megvannak.
0: Hát ez igazi gyűjtő szenvedély, azt hiszem. Peti, neked van valamilyen szenvedélyed, valamilyen kényszeres? Peti, egy kicsit közelebb jön.
1: Igen, hát van mindenféle, összegyűlnek a dolgok, de aztán nagyon megörül valaki ismerős neki, és továbbadom az egészet, ahogy összegyűjtöttem.
2: Igen, például a matricáit most mind nekem adta, és beragasztottam egy albumba.
0: És onnantól kezdve már nem is matrica.
2: Hát, de egy szép gyűjtemény. Uh-huh. Igazából nincs mindegyik fölragasztva, hanem van egy ilyen borítékszerű, és akkor ott így gyűlnek szépen a matricák.
1: A mappákba.
2: A mappákba.
1: Hát meg a zenék, lemezek. Uh-huh. Volt mindenféle fázis ennek. Volt, hogy szallagos magnón, szallagok voltak, volt kazetta gyűjtemény is. Aztán most még a CD gyűjtemény, az nagyjából az megvan még, az nem úszott el, ajándékozódott tovább, meg lemezek vannak, az is gyűlik.
0: És milyen, inkább a keliteket gyűjtesz, vagy
1: nem, mindenfélén, digitális van mindenfélén, is? Persze, uh-huh. Persze. De hát a nagy élvezet, vagy a kincs, ez igazából a bakelit.
2: Uh-huh. Igen, édesapámnak is nemrég került elő egy lemezgyűjteménye, rögtön rácsapott a Peti. Úgyhogy.
0: Hát a lemezgyűjtésről ma este még sok szó esik majd, ugyanis este 6-tól éjfélig Káosz és DJ Direkt vezényletével a Műsziből jelentkezünk majd élő adásban, és ott rengeteg tilosos DJ és lemezgyűjtő, illetve egyéb zeneszerszámgyűjtő is megszólal majd. De térjünk vissza akkor most az eredeti témánkhoz. Hallottunk most itt egy zenét, amiről azt gondolom, hogy nem véletlenül hangzott el. Ha jól gondolom, akkor mindkettőtökhöz köze van ennek a zenének.
2: Igen, ez egy reggeli indító dalunk. Nagyon szeretjük a magyar népzenét. Az egyik lételemünk a magyar nyelv, és nagyon sokat foglalkozunk is vele, és minél ízesebben próbálunk beszélni szépen magyarul, és ezek a magyar népdalok, ezek mind arra abban segítenek, hogy valóban elindítsanak, szóval köszönjük a népzenészeknek, hogy léteznek is.
0: Van-e köze a népzenének ahhoz, hogy te gyógynövénygyűjtő lettél?
2: Hogyne, azért van sok gyógynövényes vonatkozás a daloknak, és egyrészt mondjuk a gyerekített gyöngyvirág. Mondjuk a gyöngyvirág az pont egy mérges növény, de az is egyébként valahol szívreható, tehát innentől kezdve gyógynövény. És innentől kezdődik az, hogy nekem nincs olyan napom, hogy fölkelek és ne gyűjtenék valamit. Sőt, még laktam városban, és még ott is azt figyelem, hogy például ebben a városban, mondjuk Budapesten, hányféle növény van, amiből, hogyha vége lenne a világnak, túlélne az emberiség. Vagy például Óbudán, hogy ott például látszik jól, hogy egy erdő volt a helyén, mert egy erdei talajnövényzet, a erdei növényzet az, ami jön, például a tyúkhúr, vagy rengeteg helyen a tavaszi keltike, meg az odvas keltikét is látom, azok mondjuk nem használatos gyógy, azok mondjuk mérgező növények, de rendesen jól mutatják, hogy egy városon belül is például, hogy milyen növények azok, amiket például az útifű, az is nagyon fontos, hogy például az is a téli időben nyákoldó, szóval, hogy egy csomó minden így megvan a városban is például, meg így a környezetünkben. Uh-huh. És hogy például el lehet azon is gondolkodni, hogy mondjuk egy városként igazából a város épült rá a természetre, uh-huh. és nem fordítva, hogy az, ami körülvesz minket, általában azok a legfontosabb növények, amiket használjunk, és fognak használni, mert azok mi nekünk kedveskednek, azok ott nekünk nőnek, és minket vidítanak és erősítenek.
0: És azt gondolod, hogy itt a városban, akár a belvárosban növő növények, ezek alkalmasak fogyasztási és gyógyászati célokra?
2: Hát jelen, ugyebár, hát nem, ezek, tehát annyira koszos itt a levegő, uh-huh. meg minden, ez inkább csak egy ilyen instrukció, vagy egy ilyen mutatás, hogy a természet ezt is megmutatja uh-huh. nekünk, hogy van, és különben meg lehet vásárolni herbáriumokban, vagy kimenni a pilisben, vagy meggyűjteni magunknak, mert simán meg tudja bárki gyűjteni magának, ami a szívének kedves. És még annyit, hogy a gyógynövények azok, tehát régen azt akarták velünk csinálni, hogy gyógynövények, és anyukám emlékszem, hogy kevertetett mindenféle ilyen gyógytea készítményeket egy nénivel, és hát azt nem bírtuk meginni. És így, úristen, hát így éveken keresztül nekem vége így kilőtte a világ a gyógynövényeket. Jézusom, hallani se akartam róla, olyan keserű volt ez a tea. És így, jó, akkor ez így eltelt egy csomó év gyógyteázás nélkül, és akkor voltam 16-17 éves, és ment a teát hoztak barátaim Marokkóból. Na, és akkor ott elkezdődött valami. És aztán elkezdett érdekelni a menta például, és kiderült, hogy a környezetemben rengeteg sokféle menta található Zalában, és például mi nálunk a lómenta az, ami a menta longifólia, egy ilyen hosszabb levelű, nagyon kis kellemes illatú, kevésbé mentolos, de nagyon jó kis növény az, ami ott helyileg megtalálható, úgyhogy ezt rendszeresen gyűjtöm is a teáimba.
0: Van olyan, nem tudom, mennyire szoktál külföldre utazni. Szoktál egyáltalán?
2: Hát az utóbbi időben nem, mert legfeljebb Bécsig. Uh-huh. De nagyon nem, mert mostanában valahogy így ez a kis lokálpatrióta lettem. Uh-huh. Szeretem a hazámat, uh-huh. és szeretek otthon lenni, uh-huh. és azzal foglalkozni, ami jó. Meg tényleg, hogyha már ezt adta jó Isten nekem, hogy így gyűjtsek, akkor jó, akkor gyűjtök.
0: És az nem merült még fel benned, hogy esetleg hasonló, vagy teljesen másfajta gyógynövényeknek utána járjál más országokban, más tájakon?
2: Hát azért izgatnak ezek a dolgok, mert van rengeteg sokféle, például citromfűből létezik indiai citromfű mm-hmm. is, ami például teljesen más a felépítése, az is nagyon izgalmas, tehát vannak, meg az, hogy vannak mindennek alternatívái, mm-hmm. hogy például van a Linum usitatissimum, ami a lánmag, és annak például a megfelelője mondjuk jó, az nem gyógynövény, de például a cápaporc. Tehát, hogy így azért el lehet gondolkodni.
0: Hatásában?
2: Igen, mert uh-huh. ugye nyákok, meg minden is az uh-huh. például. Uh-huh.
0: Hát ezt viszonylag nehéz lenne nálunk begyűjteni.
2: Igen, úgyhogy arra kell törekedni, hogy az ember, ami körülöttünk van, és ami itt a kis Kárpát hazánkban megnő, azt fogyasszuk, mert az fog hatni ránk igazán. A méz is, ugyanígy a gyógynövény, uh-huh. minden.
0: Uh-huh. És kanyarodjunk mindjárt vissza az elejére. Te az a fajta vagy, aki születésedtől kezdve szívtad magadba ennek a szeretetét, a gyógynövényeknek, a természetnek a szeretetét, vagy az a fajta vagy, aki egyszer csak így rá döbbent arra, hogy itt valami más is van, mint amit te idáig gondoltál a világról?
2: Igen, ez érdekes, mert mi mindig falu határában laktunk egész kicsi korom óta, és ott mindig, hát Török Bálinton laktunk, ott a József hegyen játszottam a parlagfű, biztos azért nem vagyok allergiás, mert a parlagfű közepén ilyen nyuszi lakokat építettünk, szóval mi ott voltunk teljesen a természetbe kicsiként, meg hát mindig kommandóztunk, meg mi voltunk a mókusok, szóval itt az egész utca tele gyerekekkel, és akkor úgy szépen elültetődött, meg hát a nagypapámnak például szőleje volt, a Széruskert utcában, Török Bálinton, így a faluk közepén. Hát jó, mondjuk most már beépült, de azért ott volt kis gyümölcsös, kis szőlő, szóval egy kis permakultúra érdekes, hogy már nagyszüleink ezek pontosan jól tudták, csak hát ezek így költözés, meg egyebek. Van egy nagy családom, 9-en vagyunk testvérek egyébként, és azért volt költözés, és akkor így egy kicsit így néha elsikadt, de mindig volt eprünk, meg gyümölcsös, meg minden, ezek mind nagyon fontosak. És akkor persze jártunk ki a természetbe, meg a hegyen például, rengeteg felhagyott gyümölcsös van, összeszedtük a gyümölcsöt, megfőztünk belőle egy téli adag lekvárt, meg volt, hogy abból is éltünk, elvittük a helyi piacra, vagy elcseréltük, és így. És ezek ilyen jó dolgok. És akkor így szépen, és hogy hogyan rádöbbenni erre, hogy gyógynövény, az kicsit már később jött, hogy én nekem ezzel kell foglalkoznom, az 2004-ben vagy 2005-ben volt Boszniában egy Rainbow Gathering, ami ilyen hippi közösségnek, de amúgy szerintem nem csak hippi, mert punk is, meg mindenféle embereknek az összejövetele, és ott volt egy ilyen rádöbbenésem, hogy azt a mindenét. Volt ott egy kis teakonyha, és nem volt ott senki, és így lógtak mindenhonnan a növények, így csokrokba, ott száradtak a növények, és így odaértem, és nem volt ott senki. És így mentem alattuk, és néztem ezt a sok növényt, így befeküdtem alájuk, és néztem, hogy milyen gyönyörűek ezek így is. És így éreztem az illatukat, és akkor elképzeltem, hogy én egy ilyen kis poszi vagyok. És akkor így, hogy növények, meg hogy gyűjteni, és na akkor jött ez ott a boszniai erdőkben, ott jött az ihlet, na hát ez gyönyörű emlék, és igen, és onnan jön.
0: És akkor hazajöttél onnan, és azon mód nekiálltál a természetben, gyönyörűek után?
2: Nem, aztán nekem még volt egy pár évem csavargással töltöttem, de 2010-ben jöttem haza, Olaszországban éltem akkoriban, és akkor onnan hazaköltöztünk, és akkor kéne valamit csinálni, de mit? Megnézem az egyetemeket, hogy mi van, és Keszthely közel van, ott egy egyetem. Kinyitom a könyvet, gyógy- és fűszernövény feldolgozó. Gyógy- és fűszernövény termesztő feldolgozó. Wow! Igen.
0: Ez egy önálló szak?
2: Igen, igen. Aha. És nagyon vicces, mert hát jó Isten, ez szerintem így küldte, hogy nagyon, tehát összesen azt hiszem 3 vagy 4 osztály végzett, és aztán meg is szüntették sajnos. Hát a Keszthelyi Egyetemnek a Georgikon Egyetemén. Úgyhogy akkor ezt így elvégeztem, és akkor ott komolyan fitoterápiával, akkor kőkemény növényélettannal, és egyébként géptannal is, mert nagyobb mennyiségben gépi feldolgozásra is megtanultuk a gépek használatát, de én sokkal lágyabb, tehát én így a permakultúra, meg így ez a kedvesebb, sokkal lágyabb,
0: Szelidebb
2: dolgokkal szeretem. Uh-huh. Igen, kézzel.
0: Kézzel.
2: Igen.
0: Uh-huh. És akkor elvégezted ezt az egyetemi szakot, igen. És mi lett utána?
2: Hát aztán én már közben is gyűjtögettem, meg így kóstolgattam meg, igazából magamon sok mindent kipróbáltam, meg kedves barátaimon. És akkor elkezdődött egy nagy teakeverés. Aztán hát ilyen kis teakeverékeket készítettünk, és akkor volt a nyugtató tea, ami hát túlkomlóztuk, és akkor nagyon, majd szóval akkor aludtunk, és akkor így magunkon tapasztaltuk ki ezeket a teákat például, amiket most is adunk, illetve keverünk. És hát így, laktam egy ideig is a Szegen egy kedves barátomnak a pincéjében, na ez egy következő történet is lehetne, és akkor, na hát ott volt egy kis baráti kör, és akkor, de volt egy Edgar nevű férfi, aki nagyon jó barátom, és akkor együtt kezdtük el ezt így rendesen, és akkor teaházakat, és akkor rengeteg galagonyát szedtünk, ja igen, és akkor így jöttek a teaházak, hogy akkor fú, jó, itt van ez a rengeteg tea, na de hogyan is, mi legyen? És akkor jó, hát akkor adományos teaház, és akkor kitaláltuk ezt, hogy adományos teaház, és akkor jó, de hova kéne menni ezzel, és akkor jó kis rendezvények. És mi az egésznek a lényege? És akkor, hogy végül is az a lényege az adományozásnak, hogy az is, akinek mondjuk nem adatik annyi jóság a földön, mondjuk pénzből, az is ihasson egy teát, és nehogy árhoz kössük már azt, hogy igyon egy teát, illetve mellette az, hogy tanítjuk az embereket arra, hogy hogyan is kell, mert sokan nem tudnak teát készíteni, össze-vissza keverik, meg főzik, meg nem tudom, és egy ilyen kis bemutató is egyben, meg felhívás arra, hogy a teázás az egy milyen fontos dolog, és hogy bizony meg lehet az egészségünket őrizni ezzel, és hogy ez milyen lágy technika, hogy nem gyógyszerek, meg akármi, hanem egy lágy technikával tudjuk az egészségünket fenntartani, meg a jó közérzetünket, és az örömeinket.
0: Köszönöm szépen, nagyon csillog a szememet, Kata, akár hogy a hallgatók ezt nem látják. Azt gondolom, hogy érdemes lenne most egy zenét beadni, igen, Peti.
1: Mindenképp.
0: Köszönjük szépen.
3: Elas fiz um verão.

0: assim. Pedra, caminho, eu tô.
1: Kiderült az előbbi beszélgetés részből, hogy neked és a gyógynövényeknek valódi szenvedélyes kapcsolata van. Ez nagyon érdekes nekem, akinek, bár én egy paraszt családból származom, de semmilyen kötődésem nincsen a természethez, azon kívül, hogy szép és időnként jó ott lenni. Úgyhogy mindig nagyon izgat, hogyha olyan embereket látok, akiknek ez a valódi közege. Hogyan telik egy gyógynövénygyűjtő napja?
2: Hát azért annyira korán, hál' Istennek nem kell kelni, mert hagyni kell, hogy felszáradjon a pára, és mikor már jól süt a nap, és jó meleg van, akkor lehet elkezdeni a gyűjtést, hogyha... Illetve egyetlen egy növény van, amit párásan is föl lehet szedni, az az orbáncfű, ugyanis nagyon fontos hipericin cseppek vannak benne, és akkor így azzal együtt tud így visszaszívódni, meg az így rászárad, és úgy szokták azt gyűjteni, hogy kicsit nedves. Aztán hát fölkelek, és körbejárom a házat, mert azért ott is vannak már termesztett gyógynövények, amit kell, meglocsolok, megöntözök. És szépen lassan körbe járva már figyelem, hogy milyen növények azok, amiket lehet gyűjteni. Hát ugye vannak nyáridei napok, amikor mondjuk lágyszárúakból rengeteg félét lehet. És akkor fogom a kis kosaramat, és fogom a kutyámat, mert van egy jó fej kis vizslánk, és akkor indulunk a közeli hegyekbe, illetve hegy, nálunk úgy hívják a dombot is, hogy hegy, és van egy-két lelőhelyem, mondjuk akácra, vagy lómentára, vagy csalánra, és hát megyek a kis kosarammal, és akkor telegyűjtöm. Aztán meggyűjtöttem a kosarat, lemegyek a házhoz, leteszem a növényeket, fölaggatom, akkor kiterítem, ami kiteríteni való, ami fölkötözni való, felkötözöm, ami marizsgolni való, ami már leszáradt, azt marizsgolom.
1: Bocsánat, muszáj közbeszólnom, magyarázzuk meg ezt a szót.
2: Morzsolás. Lényegében egy...
1: Ez egy zalai kifejezés?
2: Igazából erdélyi, és egy nagyon kedves erdélyi barátnőmtől tanultam ezt a marizsgolás szót, úgyhogy azóta is ezt használom.
1: És értik ott a környéken, hogyha ezt te használod?
2: Hát most már kezdik, mert már mindig mondom, hogy marizsgolok. Úgyhogy... És akkor már mondjuk egy kicsit pihentem, meg ittam egy jó bodzaszörpöt, felprissültem, és megyek egy következő körre, szóval a kutyám sem unatkozik otthon.
1: Tehát naponta akár több ilyen kört is megteszem.
2: Persze, rengeteget gyűjtünk egyébként, és nagyon intenzív a nyár, ugyanis hát egy hónap mondjuk úgy telik, hogy két hétig mondjuk fesztiválokon vagyok, vagy azokra készülök, és a másik két hét az meg a gyűjtés. Amikor hazaérek egy fesztiválról, kipihenem magamat egy nap alatt, és utána kezdődik a két hét dolgozás, rengeteget, reggeltől estig.
1: És amikor ugye a te kifejezésedet használjam, meggyűjtötted a növényt, akkor azt gondolom valamilyen elég nagy hely kell ahhoz, hogy száríthassa, fülakasztva szárítod, igen. Vagy fektetve. Van olyan gyógynövény, amit lehet fektetve, és van olyan, amit csak fülakasztva lehet szárítani?
2: Igen, igen. Például a kisebb leveleket, amiket mondjuk málna levél, vagy ez ilyen, amik így egyesével, vagy hármasával szedhetőek, azokat terítve szoktam.
1: Terítve. Aha, igen. Ez a helyes kifejezés. Igen.
2: Igen. Ami például a föld feletti hajtásrészek, mondjuk a lágyszárúaknál, azt meg aggatva.
1: Aggatva.
2: És akkor úgy ott szépen ott alá lehet állni, és nézni a szép növényeket.
1: És ehhez van egy külön helyiség, ami kifejezetten erre szolgál, vagy tele van a lakás ezzel?
2: Van egy elég nagy házunk, és mivel nagy volt a család, de most már kiürült, úgyhogy van elég hely, hogy szárítószekrényeket építettünk, illetve hát van egy nappali, ami most éppen egy jó nagy műhely, és akkor ott vannak felagasztva a növények, és van helyük, szóval. Meg fönt van egy ilyen emeleti rész, és ott nagyon jó meleg van, és nagyon gyorsan, viszonylag gyorsan tudnak száradni a növények, és egyenletesen, úgyhogy nap nem éri őket, persze, és nagyon szép minőségben tudom én ezt csinálni, mert tényleg odafigyelve mindegyiknek. Szóval annyit gyűjtök egyébként, amennyit bírok, és igazából emiatt nem vagyok frusztrált, vagy akármi, hanem tényleg csak annyit gyűjtök, amennyit bírok. És ezt a Jóisten szerintem azért adta az ember elejét, annyit, amennyit adott neki, hogy azt nem kell tovább lépni, nem kell forszírozni, meg túlerőltetni, meg hajtani magunkat, hanem annyit, amennyit egy nap megbírok csinálni, ez mindennel így van. Annyit csináltam, és ha kiesik a kezemből a kosár, vagy kiesik a kezemből az eszköz, akkor le kell állni, és akkor el kell menni pihenni.
1: Hú, rengeteg kérdés. Kérdésem van most hirtelen. A családot többször említetted. Mit szól a család ehhez? Értékelik, érdeklődnek ezután iránta?
2: Igen, azért van érdeklődés, meg annak ellenére, hogy kicsit nehéz esetek, ezúton szeretnék bocsánatot kérni mindenkitől, de nehéz esetek kicsit, de most már így kezdik érteni ezt az egészet, és például édesapám kedvence a lómenta, és azt tudom, édesanyám kedvence a citromfű, szóval, hogy azért vannak itt ilyen kis aranyosok, a Peti kedvence is a citromfű. Úgyhogy például a citromfűt azt nagyon tudom ajánlani mindenkinek, azt nyugodtan.
1: Mire tudod azt ajánlani leginkább?
2: Hát igazából nyugtatónak írja az összes könyv, de valójában én inkább állapotharmonizálónak mondanám, mert éppen amilyen állapotban vagy, ha kell megnyugtat, vagy ha kell, akkor fel is pörget, szóval, hogy nem kimondottan megnyugtat, hanem így az állapotot rendezi, amikor éppen ott vagy. Szóval ezt nyugodtan lehet inni.
1: És ti gyógynövénygyűjtők, isztok-e kávét például?
2: Igen. Igen, hát én nagy ritkán szoktam kávézni, de nagyon-nagyon ritkán, mert nagyon alacsony egyébként a vérnyomásom, és akkor, amikor érzem, hogy úgy majd elalszom, akkor persze iszok kávét, de inkább zöldteázni szoktam meg.
1: Tehát akkor a kávéhoz is a gyógyhatása miatt nyúlsz, és nem az íze miatt?
2: Hát van, mikor az íze miatt is, de azért szerintem inkább a gyógyhatás az, ami például serkenti a vérkeringést, és az jó. Hát mértékkel kell azt is.
1: Érkezett egy kérdés hírszerkesztő kollégámtól, aki arra kíváncsi, hogy van-e a népi hiedelmeknek valóság alapja, és lényeges-e azt, hogy melyik napszakban, melyik évszakban, milyen holdállásnál gyűjtjük a gyógynövényeket?
2: Igen, alapvetően ez egy elég fontos kérdés. Ugyanis mikor növőhold van, akkor magasabb. Tehát akkor sokkal jobban föl, mint ahogyan van az apály meg a dagály jelenség, ezt úgy kell elképzelni. És amikor teleholdas idő van, akkor magasabb a szintje a gyógyhatású anyagoknak a növényekben. És akkor, ahogyan megy el a hold, úgy változik. De egyébként a napszaknak is, például amikor süt a nap ezerrel, akkor akkor érdemes a legjobban gyűjteni, mert akkor nyílnak ki úgy a virágok, akkor kezd úgy dolgozni benne az az anyag, amitől kinyílik például, és az hatóanyag. Szóval fontos az, hogy milyen napszakban gyűjtjük. És hát ugye este fele meg úgy van, hogy a gyökér felé kezd menni visszafele a hatóanyag. És például nyáron azért szedjük a felső részét, mert egyrészt van, télen meg például a gyökereit, mert ugye abba szívódnak vissza a tápanyagok. Úgyhogy ilyenkor lehet például a pitypang gyökerét, ami így sok van, vagy a csalánnak a gyökérzetét, ezeket érdemes például így, most így laikus számára mondom, hogy akár még egy laikus is össze tudja gyűjteni. És akkor a hatóanyagok abban. És azokat ugye főzni kell, más az elkészítésének a módja. De igen, nagyon fontos, hogy az ember mikor szed.
1: Mennyire ragaszkodsz a hagyományokhoz, illetve van-e benned egy olyan kísérletező kedv, hogy te most kipróbálj valamit, hogy annak rád milyen hatása van, és az szerint alakítsd aztán a gyógynövénygyűjtést például?
2: Hát így konkrétan ilyen megérzés alapján gyűjtök, tehát igazából, és egy csomó mindentben visszaigazol egyébként a nép hagyomány, vagy most így konkrétan nem tudok mondani, de nagyon sok minden olyan érzés van bennem, ami szerintem, vagyis hát amikor mondjuk nézek egy előadást, és akkor hoppá, ezt már éreztem, hol is? Ja igen, a gyógynövénygyűjtés. Mm. És akkor igen, igen, szóval vannak dolgok, amikbe így most konkrétan nem tudok hirtelen mondani, de igen, fontosak a népi hiedelmek. Mm-hmm. Nem hiába vannak.
1: Mm-hmm. Ez a gyógynövénygyűjtés, ez szenvedély, az látszik nála, de vajon, meg hát úgy képzelem, hogy ez az életformád is, de vajon meg lehet ebből élni?
2: Hát igen, azért sok munkám van ebben, tehát ezt így mások nem látják, de 7-szer fogom meg a gyógynövény, mire csomagolásba kerül, tehát még a csomagolás is egy fogás, mikor beleteszem a növényt a kis zacskóba, és Én úgy vagyok vele, hogy nem panaszkodom. Tehát azért, hál' Istennek, egyre többen érdeklődnek a növények irányába, és szerintem, hát eleinte nehéz volt, még most sem mondom, hogy annyira nagyon egyszerű, de hiszem azt, hogy ha ezt adta jó Isten, akkor ez egyszer be fog indulni, és hogy lehet majd belőle vásárolnom egy kis földet, mert ez így álom.
1: És akkor ott termesztenél magadnak
2: gyógynövényeket? Igen, igen, persze. Hát én nekem nem kell más, csak egy ház a hegyen. Én ezt szeretném.
1: Említetted, hogy szoktatok fesztiválokra járni. Gondolom, hogy Peti többször, amikor elmegy fesztiválokra zenélni, akkor olyankor esetleg te a házat is visztek oda.
2: Igen,
1: a fesztiválokra. Tehát ez például egyik módja lehet annak, hogy megismerjék a te teáidat. Van-e még esetleg más mód arra, hogy találkozzanak veled? Azt mindenképpen meg kell említenem, hogy aki a maratonon jár, ő találkozhatott már veled, hiszen a gyógynövényeiteket elhozták. Például idén biztosan erre emlékszem, igen, hogy ott ültetek hátul a pingpong asztaloknál, és ott egy kis asztalkánál kínáltátok a teákat. Hogy van ilyen lehetőség is veletek találkozni?
2: Igen, elég sok helyen, és most már van egy kis csapat is, akikkel tudunk menni, és egy nagyon kedves kis család. Na mindegy, szóval

0: ugye?
1: Igen, igen.
2: És mitől műhely ez? Ott készül is valami a gyógynövények csomagolásán kívül?
1: Így van. Egyébként kívül? Sok minden, mert ugye Peti nagyon szépen rajzol.
2: Ó, bizony, bizony. Na, ezt a Tilos Rádió hallgatója, akik mindenféle tilosos eseményen meglátogatnak bennünket, jól tudják, hiszen Petinek igen, mindig ott van mindenhol a keze nyoma.
1: Igen, úgyhogy ő az én kis grafikusom, és ő az, aki a logót is tervezte, meg az egésznek az arculatát segíti, és most éppen egy nagyon szép, hát illetve egy textil műhely is egyébként valahol, mert édesanyám például var, és egyre jobban és jobban, és most kialakulóban van egy ilyen gyógynövényes, textiles megoldású, ilyen növényismertető.
2: Kollekció?
1: Igen, igen, úgyhogy...
2: Tehát akkor ilyen textil zsákocskákba csomagoljátok például a teát?
1: Nem, nem, ezek textil.
2: Ezek dísz.
1: Hát ilyen használati eszközök. Anyukám leginkább használati eszközöket. Nem vacakokat gyárt, hanem mondjuk egy ilyen bevásárló szatyor, ami mondjuk textilből van, és nem egyszer eldobható, hanem egy fontos információs van rajta, dekoratív, és közben még hasznos is.
2: Akkor a környezettudatosság is fontos, ugye?
1: Nagyon. Az nagyon fontos, hogy környezettudatosság. Az, hát,
2: mit szólsz te ahhoz, amikor így bejössz a városba, és így nagyon más minden, nem csak az, hogy itt büdös van, meg hossz van, meg zaj van, hanem azért itt nyilván nagyobb a szemét is, mint egy kisebb településen, hogy ez...
1: Hát igen.
2: Milyen érzés nekem?
1: Igen, azért jobban odafigyelhetnének az emberek a környezetükre, de amúgy az az érzésem, hogy ez évről évre javuló tendencia. Igen. Szóval azért meg kell, hogy dicsérjem a budapesti lakosságot. Hogy...
2: Budapest lakossága, innen küldünk egy dicséretet nektek. Ez jó.
1: Mindenki törekszik rá, és látszik a változás, igen, azért így a fő dolgok helyeken azért... odafigyelnek a dolgokra.
2: Hát így most már nagyon a vége felé járunk, egészen kicsi időnk maradt, csak legyen egy programajánlónk. Tudsz-e valami olyan programot mondani, ahol legközelebb a gyógynövényeiddel találkozhatnak az emberek?
1: Igen, lesz egy, mégpedig december 20-án az ELTE-nek az épületében, ott a Petőfi híd Budai híd főénél.
2: A Kálmán kollégium környéke?
1: Igen, azt hiszem, de most pontosan nem tudom, mert még nem jártam ott, de van egy kupolaterem, és ott lesz a Jeszenszky Istvánnak egy ilyen baráti társasági összejövetele, és ez egy ilyen kis ilyen gyógyító emberek.
2: A Jeszenszky Pisti, aki egy indiai zenész.
1: Igen.
2: Ugye?
1: Igen. Jeszenszky István.
2: A fesztiválnak mi a neve?
1: Fényünnepe, ez most így a neve.
2: Fényünnepe?
1: Igen, a fényünnepe. És ott fogunk teáztatni.
2: Tehát akkor, aki szeretné megkóstolni ezeket a zalai teákat, veletek ott tud találkozni. Peti, neked van-e valamilyen egyéb programod, ahol te nem mint gyógynövénygyűjtő vagy rajzoló, hanem mint DJ veszel részt?
1: Lesz egy.
0: December 29-én a Műszibe igazából ilyen regisdabos karácsonyi rendezvény lesz.
2: És lesznek ott még a Tilosból mások
0: igen,
2: is?
0: Igen, igen, többen is. Áfonya, Jafar és a többiek.
1: Kálmán.
2: Akkor kérünk, Omikron, szépen, kérünk szépen a hírekbe, hogy ez bekerülhessen, kérünk majd hozzá részleteket, és akkor ez is el fog hangzani, mert azért ez mindig fontos, amikor tilosos DJ-k valahol együtt megjelennek. Hát nagyon szépen köszönöm nektek, borzasztóan sajnálom, hogy ilyen gyorsan elment az idő, mert még kismillió kérdésünk van, viszont kell egy pici időt hagyni még a zenének. Mi lesz az utolsó zene, Peti?
0: Makám.
2: Makám. Makám. Rendben van, akkor a Makámmal búcsúzunk tőletek.
1: Köszönjük szépen.
2: Hamarosan érkezik a Butaszerda Igor Lázinnal, addig is maradjatok velünk, illetve nem csak addig, hanem azután is, ma éjfélig a Műsziből élőadásban is. A tematikus napgyűjtő programjával találkozhattok. Sziasztok!
1: Sziasztok!

0: Mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Herceg Ferenc, az élet olyan, mint a lánc. Írásbeli dolgozat 4 tizedben. Hevesi tanár úrnak történelmi vizsgára benyitotta Herceg Ferike, a 4. B-osztály jeles előmenetelű tanulója, tornából felmentve. Előadta a Nemzeti Reálgimnázium. Osztályozta Szász Károly tanár. A nádról nyári napnak alkotulatánál kibámul a kanyarodunánál.
1: Milyen szépen hullámzik a Duna. Milyen érdekes a kép szemben, a rondella, a bástya, alattam a hajóhíd, mely Pestre vezet. Milyen különös, régies minden, de nem is csoda, hiszen 1823-ban vagyunk, mikor Pest-Buda még egészen primitív, fejletlen állapotban, amint látjuk, és szó sincsen pompás palotákról, meg Vigadóról, meg Angol Parkról, meg jazzbandről a Ritz-Hallóban, meg ilyesmikről, amikről bezzeg én nem is álmodhatok még, hiszen lelkemben tulajdonképpen a régi, respektíve a mostani feudális korszakhoz tartozom. Ezzel szemben áll régi dicsőségünk. Kérem, hol késik régi dicsőségünk?
2: Most voltam érte az éjnyi homályban, azt hiszem, te rögtön jön.
1: Hát kérem, mondja meg neki, hogy siessen, mert századok ültenek el, és ő alattuk mélyen egy észő fényben jár egyedül címe.
2: Igen, istenség, rögtön itt címe.
1: De éppen jönnek a főurak.
2: Parbleu, fenség, mondja, c'est drôle.
1: Honnan, hügyis címe?
2: Csak ide Bécsbe tértem be egy kupica idegen majmolásra, mostanában kedden és pénteken szoktam idegen majmolni.
1: Mi az édem csutkai?
3: Éppen fénytűztem, fenség. Nagyon kellett szaladnom, nehezen bírják már az öreg csontjaim.
1: Hét elfajulás dolgában, hogy ellunk?
3: Köszönöm, kedves érdeklődését, fajulgatok. Szépecskén, elhagyjuk, jó, hogy eszembe juttatta, indulok is rá.
1: Hová indul?
3: Hát romlásnak, erős magyar vagyok én, kérem, hajtan.
1: Apropó, nem látta véletlenül a bosszus egeknek ostorait nyomrult hazénkon?
3: De igen, majd felküldöm, ha találkozok vele.
2: Fenség, a nemzet van itt.
1: Mit akar már megint?
2: Valami panokszal jött.
1: Bocsásd be!
4: A nemzet jön.
1: Alá szolgálja, kérem én ezt nem bírom, tessék ma intézkedni. No, mi az öreg? Kérem, folyton ráz! Kicsoda? Kérem ez a Széchenyi, kérem én nyugodtan testpedek, és ez a Széchenyi oda jön és ráz. Már testpedni se hagyják az ember. Küldje be!
2: Igenis.
4: A vesztében rohan.
2: Aha, ez a Széchenyi. Bár magyar ő is, de én azért nem tartok össze vele. Bár gyermekkoromban az átok mindig az asztal körül kergetett, hogy nem tartok össze.
4: Belvillom. Széchenyi élőben jön. Hátraterül a szél az előszobában.
1: Jó, csak hallgasson. Már megint árulkodni jött, amiatt a kis rázásért. Megálljon, ezért úgy felrázom megint, hogy olyat még nem pipált. Milyen nincs önnek, és micsoda ön itt nem?
2: Ja,
1: nekem itt szavam sincs, az ország nagyja nem vagyok.
2: Nézd, ez Széchenyi!
4: Széchenyi,
2: megégett az ujjamat!
1: Nem tud vigyázni? Már megint belenyúlt a lengészbe? És mi igaz abból, hogy ön valami lánchidat akar építeni, ami a Margit Ferenc József eskütéri és összekötő vasúti hidat megelőzve a kultúra fákjája lend? Majd mit csinálnak a mi csodái?
4: Majd megjelentünk a barátaink. Szítsd meg, mi a Kuskocsiak tárgatóval kezemben.
0: Bocsánatot kérek, ahogy feljöttem a lépcsőn, nekem itt valaki a kezembe adta ezt a tárgatót.
1: Uraim, midőn a színpadra lépek? Nohis?
2: Hát most mit csináljak vele?
0: Adja ide majd én.
1: Jó!
4: Átadja, de amikor Széchenyi egy pillanatra elfordul, hirtelen a szájához kapja és kivacsa belépő. Nagy csörömbölés.
1: No mi az? Mi tört össze? Már megint nem vigyáznak a régi alkotmányra?
2: Jaj, fenség!
1: Mi az? Mit csináltok már megint? A régi feudális alkotmány, persze, amire úgy vigyáztam.
2: Kérem, én is vigyáztam, de erre a hangos tárogatózásra megfúztam is erre. Ahogy fogtam a kezemet, kitört.
1: Mi tört ki?
2: Hát a forradalom.
1: Ezt ön csinálta?
2: Kérem, megfizetem. Na és mit fog ehhez szólni a feleségem? Kérem, tessék neki megmondani, hogy leborulok ő nagysága előtt, majd csináltatok másikat. Ó, az ön micsodája?
4: Ó, a én küzdelem.
1: Mit jósol ön? Megjósolom, hogy elveszítjük a háborút, és 1849-ben világosnál lefekszik a fegyver. Aztán 18 év múlva kiegyezünk, majd 40 évi béke után kitör a világháború, elveszítjük, és 10 évig szomorú napokat lát az ország, míg végre 1925 novemberében minden jóra fordul. Ugyanis a Nemzeti Színházban előadják ennek az embernek a történelmi színművét, aki megértve engem és koromat, bebizonyítja, hogy én előre láttam, hogy ő majd utólag rájön, hogy én előre meggyorsoltam, hogy ő majd utólag kimutatja, hogy két okos ember volt ebben az országban. A másik én voltam.
4: Döblik be meg.
1: Az élet olyan, mint a lenchíd.
3: Miért?
1: Nem tudom.

azon a párhely szép asszonyok. Szeresd brit dámát, régi lordok utódját, szeplőst, kék ruhást, vagy norvég lánnyal lesd a fjordok fölött az őszi szélzúgást. Szeresd szírasszonyt, lassú tánctól vonagló lomhakéjű nőt, sápad görög szajhát Bizáncból, aranytermekben bénülőt. Szeresd nagymellű lágy flamandot, ki úttan s lagymatag mozog. Nem csókol asszony úgy a földön, mint a párizsi asszonyok. Keresd szláv hitvesed szemében alkony táján a nagy talányt, öl egy cigánylotyót a réten, szeres arabnőt, perzsalányt, borulj sudár fehér hasára, mely hűs, akár a gyík hasa. Hágj fel Madonnád ablakára lajtorján május éjszaka, hajolj mórrabnőd íriszére, hol zöldes sárga fény lobog. Nem csókol asszony úgy a földön, mint a párizsi asszony. Utazz, hajózd be mind a tengert, kutass fel messze népeket, imádj kígyójárású berbert, kívánj nagylábú németet, várd hölgyedet brokát ruhában Toledo őszi lombja közt, vagy kurtizán a szuburában forgasson tejszín combja közt. Szeresd zsidó lányt, búst és édest, mint május éjj óborok. Nem csókol asszony úgy a földön, mint a párizsi asszonyok. Jegyzett. Tudom, hogy vannak még ezer szám. Örmények, lappok, négerek, sárgák, olyaprók, mint az öklöm, s mindig csak csókra éhesek. Hinduk, litvánok, svédek, írek, bretónok, szerbek, angolok. De egy sem csókol úgy a földön, mint a párizsi asszonyok. Ballada a parlamenthez. Most, hogy a bitó árnyékában állok, a parlament eszéhez appellálok, mert jogában áll minden féregnek, dögnek védekezni, ha életére törnek. A kutya vonít, a kígyó sziszeg, a farkas üvölt, s ebben a hideg, tetves ketrecben, ahová bezártak. Csak én fogjam be a pofám. Persze. Nem nékem állna a deres, ha úr lehetnék, vagy gazdag nemes, de mivel, hogy szegény bitang vagyok, a vallatásnál csak pofont kapok. S most, hogy méghozzá kénpadra ítéltek, ha hegyes szögekkel a húsomba tépnek, ha olajba főznek, ha négy rétre vágnak, most is fogjam be a pofámat. Ne! A fejemben még több szalma lenne, mint amennyi szalma nőtt már eddig benne, ha most a parlament elé nem állnék, s végső lehelletig nem protestálnék, hogy ártatlan vagyok. S ha síralomházba zárnak, s a bitó alatt a martalócok várnak, míg a szuronyok merev négyszögben állnak, hát még akkor is fogjam be a pofába. Látjátok, nem hiába firkálok, mert ha e verset ki nem gondolom, fölöttem folyna már régen az áron, csalán nőtt volna már a gyomrom. Ezért, ha a zsaruk a nyakadra hágna, az urakerül, ne fogd be a popát!

Az akasztófa virágok balladája. Ha orgonák közt erre jársz a nyáron, a dombtetőn, barát vagy idegen, ne gúnyolódj a három jó madáron, kik itt lengünk a sárga zsinegen. Bőrünket nézd, a víz lemosta régen, nyelvünk megzöldült, mint a rézgaras, és így forgunk a korhadó kötélen pökhendi táncban, mint a szélkakas. Hasunk, amelybe bort tömtünk, s kalácsot, mint vén ribanc mell ráncos sárga folt. A szívünk, mely a názáreti ácsot sosem dicsérte, rég a sárba folyt. Ne rögd ki gyalázatunkat, vándor, s ne csak mi bennünk lej bűnt és hibát, s ha majd a megymagot kiköpött szádból, rebeg értünk egy Ave Máriát, hogy a gonosz hold szarván el ne essen, s az égig jusson-e három zsivány, s ruháik foltján többé ne nevessen a gróf kisasszony és az úri lány, de kérd ránk az úr kegyelmét, hogy a bitóról hófehéren megoldja bíjon árva lelkét Krisztus nevében. Ámen. Ámen. A barna rongyok hultak már a fáról, s át 33 sáros vármegyén hárman jöttünk koldulva Flandriából. Ityémeson, s Kolinkajő, meg én. És egy nap térdig hóban állt a róna, s a házakból követ dobtak ki ránk, s a réteken nem nőtt, csak csipke rózsa, deres kökénytől felkopott a szánk, s ott röpködött a varjú is, mely újra fülünkbe károgott a dombtetőn, s mi ülünk hárman, tarbozódva bújvas árván a ködből megfakult mező. Kislány, ki erre jársz egy jó barátunk, ki majd letéptel lilion virág. Ne nézz ránk szemedben durva váddal, de mondj értünk egy Ave Máriát, hogy a tejút vizében meg ne ázzon, s az égig jusson-e három begyár, s ott lovagoljon fent a szivárványon, hol nincsen úr és nincsen proletár, és kérd ránk az ő kegyelmét, hogy a bitóról hófehéren megoldja víjon árva lelkét Krisztus nevében. Ámen, ámen! Ott ültünk a mezőn, íg őszi ködben, s fáztunk hűtű szürke kormány, míg a hold rőt lámpáját felkötötte Rouen várának lila tornyait. S hogy lassan egyre mélyebb lett az alkony, nézzétek, mondtam, mi veres a hó. Ityémeson a kését nézte akkor, és arra jött egy batyúzó zsidó. Ott jött görnyetten, vénen, és mi szépen felálltunk, staplót kértünk és tüzet, de ő a kést bámulta, s zöld szemében sötét toronyként állt a rémület. És így végeztünk véle mind a hárman. Mondj értünk még egy Ave Máriát, s az Úr az örök élet aranyával fizesse meg irgalmad aranyát. Hogy a göncöl kocsisa fel a bakra vegye magához-e három gonoszt, s vad vágtában vihesse a magasba hozzá. Ki már csupán kegyelmet oszt, és kérd ránk az ő szerelmét, hogy a bitóról hófehéren megoldja bíjon árva lelkét Krisztus nevében. Ámen. Ámen. A vén zsidót a búzaföldbe dobtuk, s a vén zsidó vagy 100 tallért nyomott. Aztán kocsmába mentünk, és kimostuk a rongyainkból mind a vérnyomot. De a zsaruk elfogtak a határban, s rozsdába verve vittek Párizsig. Bűnbánat nélkül haltunk mind a hárman, s hasunkön nézd, a lódarás hízik.
szemünkkel varjak szállnak fenn az égen, s forgunk, lengjünk, mint a szélkakas. És Melvin Boeing megrohadva régen leestek tegnap, mint a részgaras. Vállunk a naptól már barnára égett, testvér, neves meg, mint a nagyvilág, és mondj, ha a Montmartre dombra tévedsz, értünk egy végső Ave Máriát, hogy Colin Kajő lókötő pofáját, s ityémesont a zsebmetszők közül, bírák, pandúrok ottfenn már ne várják, rútul pislogva egy felhő mögül. De kérd ránk az ő kegyelmét, hogy a Vitótól hófehéren megoldja víjon árva lelkét Krisztus nevében.

0: Tilos Rádió. Kártakarót halljátok. És benne napi mozaik. Most elértünk Faludi Györgyhöz, akinek a Villon fordításait halljátok.
1: A testamentum. A születésnap. Az őszi sárban már magamban járok, s lábam nyomában a kaszás ügyet. Hajam deres lett, és az utcalányok másnak mutatják már a mellőket, s a csillagok is már fakóban égnek, mint egykor égtek, mikor estelek. Ajánlom bűnös lelkemet az égnek, és az úgy csarának vészna testemet. Pedig hogy féltem egykor a haláltól? Emlékszem, mint kamasz vagy kisdiák, mikor félig fejemre szállt az álom, és elmorzsoltam rég az estimát. Hirtelen belém nyilalt a sötétben a rémület, hogy egyszer meghalok. És azt sem tudom már akkor majd, hogy éltem, és hogy fákat láttam, holdat és napot. Hogy nemzedékek fognak jönni-menni, de nékem nem lesz szavam és dalom. És a bitang sors, mely nem adott enni, végül sarat dagaszt az ajkamon. Hogy mint a barmok döglünk meg mindnyájan, s ha már a sírba tettek, egy kevés örömtől sem lesz édes lenn a szájam, s nem lesz soha, de soha ébredés. E félelem úgy fúrt, mint vágóhídon fúrják bikák agyába a karót. A verejték nyakamig elborított, s hörögve haragtam a takarót. Görcsös kézzel meggyújtottam a mécsest, s hogy elkergessem ezt a látomást, könyvet fogtam, s olvasni kezdtem révett szememmel Vallát vagy a Gorgiászt. Azóta a pimasz nők, s a rideg barátok, s a polgárok közönye, a hosszú vándorútak a hideg erdőkben és a hóhérkötele másra tanított, mert kiürítettem a mélypincék minden lőre borát, nem félek többé, s a halállal ketten régen vagyunk mi, pertucimborák. Mert korbáccsal vert engemet az élet, s nem voltam Isten választott fia, egy tál lencsémben hányszor ült a féreg, s lábamnak hányszor kellett futnia, és mégis most is gúnyra áll a szájam, s az urak hiába fennek rám fogat, ollójával e rút kor, és az állam nem nyírt meg, mint kertész a bokrokat. Úgy volt tehát, hogy épp karácsony esten, 31-ben, 1400 után, szalmán hevert borjak között a testem, melyek szememben leheltek puhán. Apám némán állt, mint cölöp a tóban, s anyám fáradtan súgta, Jézus! Jézus, mert én is egy vén korhat istálóban születtem egykor, mint a Nazarénus. És hogy mégsem lett megváltó belőlem, az első követ te emeld rá. E földre gondban és nyomorban nőttem, istáló szolga volt szegény apám. Nagyapám zsoldos, s varros homlokára az évek húztak dühös boronát, és őseim jeltelen sírhalmára sosem ragyogtak gőgös koronát. És ezért így, vénen, két térdemre esve köszönöm néked, uram, a nyomort, hogy nem lettem ficsúr, ki délben este mindenre pökve szürcsöli a bort, hogy mámoraim keserűk és búsak voltak, s utam az éj aljába vitt, hol a sötétben megláttam a dúsak hatalmát s a szegények titkait. Köszönöm néked a kenyér csodáját, s az éhes gyomor lázadt vágyait, a tömegszállás fuldokló homályát, s a vén kórházak sápadt ágyait. Köszönöm néked álmom lágy varázsát, s lyukas cipőmben a hideg sarat, és köszönöm a meddő vágy darázsát, s a szélzúgását a hidak alatt. Köszönöm néked, hogy szememnek tárva nyílt meg az ember, e szörnyű bozót, mert így nem lettem az urak szolgája, sem népkertekben risporos bohóc. Köszönöm, hogy az ember szenvedését mind a fülembe súgtad egy napon, mert így történt, hogy minden versem mélyén azóta egy húr szól, a szánalom. De akkor még mindenről mit se tudva, üvegből ittam a volt a levest, és lágy porával megcsókolt az utca, és rőd borával meglocsolt az est. Oly szimpla volt minden, a nap, a rétek, a játékok, az ég és a folyó, s az út sarából úgy gurult az élet cipőm elé, mint egy üveggolyó. Aztán meghalt apám, és mi ültünk szótlan, s az éhségtől állunk már felkapott. És így jött, hogy 8 évvel kenyeret csortam a pék előtt, s a strázsa elfogott. 25 botütés jutott ki nékem, s a kis monkorbi és hovány farát röhögték éppen a dámák a téren, hogy ott jött Guillaume de Villon apát. Magához vette, és nékem adta lelkét, és címer pajzsa minden csillagát, és papszívének vénülő szerelmét, és vén könyvtára ódon illatát, amelyben annyi titkot magyarázott kamaszfülemnek ő, a mesterem, míg kinn a fákon nyári zápor ázott, vagy targaljak hintáztak mesztelen. Emlékszem, mindig az ablaknál állott, és elfordítva tőlem mély szemét, úgy nézett szét az udvaron a pállott üvegen át, hol limlom és szemét közt gyöngyöket fogott a levegőben. S aztán megfordult, s úgy mellékesen, félhalkan és úgy félig elmenőben marokra szórta őket én nekem. Mert tudta ő a századok múlását, s régholt bölcsészek minden bánatát. Ő mondta el nékem Róma bukását, Platon álmát, s a husziták tanát. Hogy Gilles de Rest, a kék szakált, miért húzták Bitóra, és a brittek a szegény Johannára miért gyújtottak mágiát Rouen várának sárga főterén. És így volt, hogy 16 éves lettem, s a pandekták közt ültem kisdiák, s szájamra a lihegő nyári estben mézet csorgattak az akáciák, s az álmos denevérek lassú kéjjel ölelgették már kinn a házfalat, midőn Szeleszt a szolgáló a méccsel bejött szőkén, mint az erdei nap. És akkor persze megtanított arra, amit különben ő már rég tudott, és a polcokról Okem, Zénó, Valla, az orvosok és az asztrológusok, Demokritos, Hippokrátész és Platón, Lukánus, Szent Tamás és Livius, Averroész, Ptolemeusz és Strábó, Terencius, Seneca, Plinius. Az írók, az atyák és a bölcsészek, a tanítványok és a mesterek, pergament arcok pusztuló és vénhet gőgével bámulták szerelmemet. És ezentúl minden éjjel véleháltam a Champ de Mars vizes lapájain, és néztem, míg a harmad hajnaltájban kék lámpákat gyújtott a vállain. És bár a nőknél sok babért arattam, s a vágy húsomba csontig harapott, a vénkönyvekhez is csak hű maradtam, és elnyertem a doktor kalapot. És ekkor a magam lábára álltam, s úgy éltem már, hol vizen, hol boron, akár csak most, és nyelvem a vitában minden tanárt megvert a Sorbonon. És akkor tájt már rímeim bejárták az országot, meg Párizs városát, és a barátok régen bennem látták az új költőt, a Héroszt, a csodát, mert előd nélkül jöttem, mint Homérosz, s ha versem átszállna jövőkorokba, úgy megsúgom, hogy azért lettem Hérosz, mert fütyülni tudtam a Héroszokra. De megvallom, bár 100 rímet faragtam, koldustarisznya jutott én nekem, Gazdag versek közt is szegény maradtam, s fanyar gondok közt folyt az életem, s csak titkon csókolóztam az örömmel, míg a züllés mocskos kocsmákba vitt, és asszonyok közé, kik 10 körömmel fogták kabátom foltos szárnyait. A szép gantyér asszonykit annyit vártam, s akit hajnalig korbácsolt a vágy, s a szőke blancs, aki szemét az ágyban mindjárt lezárta, mint a gipszbabák. Catherine la Boursière, ki zsiványargót beszélt, s a piszkos Marion Lidol, de legjobban mégis a kövér Margot szerettem, kiről annyi versem szól. Együtt laktunk, s ő vitt a bűn útjára, mert Villon akkor késelt és lopott, hogy Margónak pénze legyen ruhára, s átlátszó ingre, de a pimasz kokot minden áldott nap megcsalt egy hülyével, kit átölelt, s a kapuajba vitt, és máskülönben is gyűlölt, s csak éjjel békültünk össze néha egy kicsit. Mindent, amit magamról s a világról tudtam, néki, csak néki mondtam el. Felszedtem volna lábnyomát a sárból, s a holdat néki loptam volna el. És egy éjjel eszembe jutott, megkérdem, miért nem szeret, és miért nem szeretett. És akkor felült a pamlagom fehéren, s így szólt, unom víjon az eszedet. És akkor mentem le az éjszakába, és egyszer lépve minden járdakőre, alvó koldusok s roncedők közt kába fejjel előre, mindig csak előre, a rétegig, s ott néztem vizes arccal a téli felhők alján, hogy terül el, mint megromlott lila hús, a hajnal, olmosan, szürkén, reménytelenül. Mint tudjátok, ekkor volt, hogy leszúrtam boros fejjel a rendőrfőnököt. Miért kötél járt volna, de az udvars a parlament kegyelme száműzött. És ott bolyongtam, hol az erdők vadja között az éjben csak a glóriás szentszűz kísért, és ő, mindnyájunk apja, aki a fák alatt is óriás. Köszönöm néki, hogy dús álommákot hintett, ha fáradt voltam el nekem, és köszönöm a bágyat holdvilágot, mely ott kísért a téli kerteken, amíg magányosan és számkivetve a Szentavéli kisfaluba értem, hol egy gyönyörű parasztlány nevetve rég várt a réten a tavaszi szélben. Fehér csípője ringott, mint a bölcső, fáradt testemnek drága ararát, s mikor megtudta, hogy Villon a költő csókolja haja puha aranyát, mint széttépet langyos barack, úgy ömlött szájamba szája, s teste lángra gyúlt, s az éjben melbimbója úgy varaslott, akár a málna, mely márványra hult. Mint harapófogó ölelt a karja, asszony még így sohasem szeretett. Fázó testemet testével takarta, tenyerén vitt, szájából etetett, s éppen ezért volt, hogy egy éjjel lopva elszöktem, mint a tolvaj nesztelen. Szegény gyermek, hogy is sejthette volna, hogy sok lesz nékem ennyi szerelem. Midőn lehult az őszi lomb, ölében már nem rejthette őt, a gyermeket. S akkor nem kellett senkinél cselédnek, s a réteken bolygott, kikergetett testével, és úgy gondolt reám, lágyan, s harag nélkül, s mikor tél lett, szegény fiunkat egy fekete éjszakában, ott szülte meg az udvarunk jegén. De akkor én már régen messze jártam, és megláttam az Alpok ormait. Láttam gyöngyöt zsákszámra Génuában, s láttam Velence gőgös tornyait. Láttam bűnbánon térdelni a népet, a lateráni szent lépcső tövén, láttam nyomort, s elefántcsont csipkéket Bianca Deste bársony köntösén. Láttam Kumét, s a vörös lángokat éjjel Nápoly váránál a hegyen, s mezídlen fürdő görög lányokat Palermónál az Azúr-tengeren. Láttam Brunelleschit az esthomályban, amint a dómnál a meszet keverte, s láttam költőket, kik ezüst tentával írtak szonettet bíbor pergamentre. És így, megöregedve végigjártam Germániának minden vén, sötét, gót templomát, és aztán megcsodáltam Ipern csipkeit és London ködét, míg végül a Kréta partokról néztem, hogy repül Kalénak a sirály. S a hírt matrózok hozták arra nékem, mikor kegyelmet adott a király. És ezért dicsérje néktek most a rímem, 7. Károly francia királyt. Ragyogjon trónján a liliomos címer, s övezzen homlokán az úr Gloárt. A sors útjában 100 rózsát fakasszon, és még hírből se ismerje a bút, és szüljön néki a királyi asszony 20 gyermeket, és persze mind fiút. És így értem haza egy nap hajnaltájban. A szajna csendes volt és hófehér, s legott a hírhet házhoz vitt a lábam, hová oly sokszor vitt a szenvedély. És mint szerelmes kamasz lopva néztem be a nyitott ablakon, hol tátott szájjal, zsíros, piszkos pofával vénen aludtak Margó meg a többi lányok. Tovább mentem, s kiköptem a járdára, s a kút vizében néztem arcomat, hajamat, melyet az idő sárgára mázolt, s a furcsa, hosszú karcokat homlokomon, és aztán felnevettem, s nem néztem már a víztükröt tovább, sem a nőket, és még azt sem kerestem, hol vannak már a régi cimborák. Az egyik szolga lett, lovász vagy béres, vagy az utcán túrja a szemetet. A másik zöld esernyővel kezében sétáltat vasárnap 8 gyereket. A harmadik nagy úr és 7 lovon jár, s fülébe 3 prímás hegedül. De én nem lettem szolga, úr, se polgár, s így maradtam magamnak egyedül. Lelkemet tehát az úrnak ajánlom, vett tolladat és írd, Fremen papom, a többit a sárnak, és azt kívánom, ha elköltöznék innen egy napon, hogy minden cókmókomat pénzét éve temessetek el, s azt, mi megmarad, dobjátok az első koldus kezébe, ki elétek akar. De addig, kérlek, hagyjatok magamra, hogy néhány órát hadd ülhessek én, amíg az ősz ködöt szitál hajamra még itt, parányi kertem közepén. A rózsa már lehult, a szegfű sárgul, a bokrokon fütyülnek a rigók, s a tölgy alatt egy vén Priapus bámul, kit Rómából hoztak a légiók. S ha megrepett és megkopott is, mégse tört össze másfél ezer év alatt. Csend van köröttem, s a sápadó égre vörös felhőket gyújt az alkonyat. Négy oldalt borzalmas házfalak barnán merednek a haldokló kert felett. Lassan sötét lesz, Priapuszra tarkán csavarodnak az ázott levelek. Utóirat, mely temetésemet illeti. Ha visszatérek majd a barna földbe, amelyből gyomnak nőttem egykoron, azt kérem, hogy a Szent Avéli völgyben pihenjen egykor elfelett porom. E temető már régen drága nékem, oly csendes, mint egy álmos zöld öböl, s két összehajló sejmes domb tövében puhábban vár rám, mint az anyaöl. És olcsó könnyeket senki se ríjon, ha majd a sírba tesznek egy napon, szegény fiam Pierre Armand de Villon is ott pihen, ki bénán és vakon jött a világra, de az úr kitárta feléje lágy kezét harmadnapon, s el nem játszott játékait ott játsza valahol a cukorszín csillagon. De mégis azt kérném, hogy ne tegyétek Armand fiam mellé testemporát. Ott szeretnék pihenni, hol a rétek benőnek már a korhat lécen át a sírdombokra, a temető szélén, és ott nézném, mint fáradt vén szerető, amint az évekkel lassan és békén a búzaföldbe vész a temető. Meg aztán a kocsma sincs onnan messze, hol jó bornál egy kis kvartett zenél gonosz nótákat minden nyári este, s daluk botrányos szövegét a szél a zöld sírokig hozza el magával. Ne szóljatok meg, ki tudja, halott szívem egy csendes május éjszakában talán meghallja még a dallamot. Ültessetek fejem fölé egy árva kis szilvafát, mellemre pázsitot. De a kék ékszerrel miért? Ne drága márvány tömböt vagy gőgös gránitot, rendjeleket, díszsírhelyt sose kértem. S bár hóhérkézben lengett életem, az úgynevezett úri tisztességhez mégis túl tiszta volt az én nevem. Ne törődjetek halotti torommal, jó lesz nektek, ha van dohos kenyér, s ha nem nagy munka, írjátok korommal vagy kátránnyal egy szürke vagy fehér középnagy kőre, amilyen a réten a lábatok alatt ezer akad, hogy úgy ki és mi volt az életében, ki itt enyészik lenn a föld alatt. S menjetek hátat fordítva a sírnak oda, hol szebben szaglik a virág. S talán, ha majdan 2000-et írnak, Krisztus után még tudja a világ, hogy csókolt egykor Villon a csavargó, s mély serlegekből hogy itta a bút, s hogy indult végül álmos és kanyargó vizekre. Honnan nincsen visszaút.

Ó, borzadály, ketté hasadtam. Te tréfálkoztál velem? Egyik felemmel öntudatlan öleltelek szerelmesem. A másik szemlélt, mint egy szobrot. Éber szemlencsét fogva rád, sőt, azt is, mi fejemben forgott jegyeztem, mint a szeizmográf. Ez utóbbi is akaratlan volt, hidd meg, bárha tudatos. És végezetül itt maradtam tudásommal, mint túladok. Készségesen jött első kéjünk, lakály volt, régtől elnyomott. Trónunk elébe úgy idéztük, mint rabszolgát a zsarnokok. Lihegett, botlott, dombról jőve, szemfénye vad volt, lépte gyors, és tudtuk, meg nem lophat tőle erőszak, végzett kor, se sors. A biztosság. Ez volt a legszebb, s a győztes, nyegle, bizalom. Még itt zihálunk egymás mellett, de testünk csupa nyugalom. Átfoglak, langyos szád nem éget, csípőcsontod hűs, mint a kés. Derekadat, mint az emléket tartja a szelíd ölelés. Körben komoly dzsinnek vigyáznak a sarkokban és a bútoron. Lábam hosszabb, mint egy zsiráfnyak, árnyat legel, ha nyújtózom. A márványudvar csupa rozsda, most ugrott rá a holdvilág, s a szél felkapja, visszahozza párzásunk boldog illatát. Szemed sarkában szilvakék kegyetlen rakétákat röpít az ifjúság. Ha csak egy csepp becsület volna bennem, nem engedném, hogy számot érje szád. Talán még most sem késő, hogy lerázzam szédült hűséged, és kidobjalak. Te jámbor őrült, mit keresd a házban? Tört bútorok, bérbevett falak közt ráncos képen vonz, vagy a szegénység. Ébredj álmodból, nem látod a végét? Az iszonyaton kívül mi marad örökbe rád, ha ócska bábom eldől? Úzd el kezedet sárga tenyeremből, honnan az idő vize kiszalad. Az új hold görbetőre felhasítja az ég violapiros pókhasát. Az esti árnyak hárun alrasítja, már osztogatja a sok álruhát. Kasba éled, utca tér sikátor fölött az alkony mézgás, s nehéz. Az ópium barlangból füst szivárog, s csókra nyújtja a libegő kezét. A báron kövér basa sétál végig, zöld vízi hulla,

hattú a rég ül, a nagy falnak háttal is a látványt nézi. 40 napja már, és egyszerre mind ez. Dobszó, tőrök, fátylak, s fátylak mögött a női szem, bazár, résztálak, menta illat, pálmakertek, mélyzöld árnyékok és fehér falak, őrült körtáncot lejtenek szemedben, míg szédít, örjét, vonz az áradat. Sír, hazád rom, nőd, bénülő locska, munkád hitványság, élet egy gyötör. Jöjj és merülj a mély sikátorba, hogy ké az élet, s a halál gyönyör. Nincs rends törvénye nyüzsgő ázalakban, hazád felől nem ér be hír, se szó. Tűnj el, halj meg, s támadj fel száz alakban, van vénen is reinkarnáció. A mor fürdőben vetkezd le a múltat, a morált vesd le, hitvány szóbeszéd. Nevedet ejtsd el, réges-rég meguntad. Dobd rá az emlékgyűrött köntösét. Eszmédet akaszd a szögre, rongyok, mit rossz boltokban aggattak reád. Ne fordulj vissza, így légy újra boldog, mezítlen ifjan, ahogy szült anyád. Légy csempész, tolvaj, kerítő, halárus, szeres fiút, lányt, hidd meg, egyre megy. Rabolj vagy gyilkolj, s fogd át halálos ölelkezéssel ezt a várhegyet. Avagy vadabb végvonz, s a város utat, szerezd meg mindjárt, mit szíved kíván, lila függőágyán az ópiumnak, vagy zöld nyeregből az abszintlován, avagy maradj így, ne mozdulj, csak nézzed, hallgasd, sosem volt madarak dalát, míg homlokod körött a csillagképek csörögnek, mint az érő tatolyák.

amikor Faludi György elment Bécs őszi városába egy kofferrel, mely a hazája volt, és a szürke esti pendiószobában Natása kis vállára ráhajolt. Sorolettán a rátház tornyának sárga óralapja úgy fénylett át, mint egy olajpecsét, akkor hajnal felé így szólt Natása. Te sem vagy már szűz. Ennyi az egész. És akkor Faludi Györgynek ritka lett a pénze, és galléria ünnepnap sem volt fehér. De a diák lány, ha kérdezték érte, csak vállat vont, és vele maradt ezért. Az ingét mosta, ruháját kefélte, és számára szava volt a parancs. Az ágyban néha Csehovról beszéltek, és melle kisebb volt, mint egy fél narancs. És mikor már végigjárták kettesében Bécs városának őszi parkjait, egy szürke taxi lement velük egy szürke éjjel az úton, mely a Westbahnhofra vitt. Faludi György nem sírt, midőn a vonat ablakában, fehér bundában kihajolt felette. Az utca sarkon marónit vett magának, s aztán mindjárt

A másodikat Mettának hívták. Fehér és gőgös arca nem árulta el soha, mire vágyik. S haja oly szőke volt, hogy meggyújthatták volna rajta a firenzei dóm összes gyertyáit. Az első este kávéházban ültek egymástól, tiszkaléten távol, az asztal két oldalán. Szemben egy fényreklám szólott, és így beszélgettek Einsteinről, Zoláról, a Kurfürstendám lámpája alatt. És Metta ásított. Ez a szerelem, és oly banálisan, és éppen úgy kezdődik, mint minden szerelem. Most két hétig Zoláról beszélsz nékem, és két hét múlva lefekszel velem. És aztán hozzátette. De mi lenne, ha mindjárt lefeküdnénk? És Faludi György csak a pincérnek mondta, hogy fizet, és hazamentek. És Metta odaadta a testét oly egyszerűen, mint egy pohár vizet. És attól kezdve majdnem egy fél évig cigarettáit ő gyújtotta meg, és minden éjjel puncsot főzött néki, és asszony teste néki volt meleg. A zoo alatt egy villanyóra mellett találkoztak, pont 8-kor, minden este. És egyszer Faludi György nem ment el többet, és aztán mindjárt elfeledte. A harmadik, valljuk be, Szajha volt. Egy pesti bárból együtt mentek ki, és tudták hova. Fricinek hívták, és vörös hajához jól állt a szürke garniszáloda. 17 éves volt, és oly szép, mint egy madonna. De dzsindivott veszettül és köpködött. És másnap délfele, midőn a mellét mosva megállt a tükörnél, megesküdött, hogy mától fogva nem lesz többé céda, s Faludi Györgyé lesz csak ezután. A vén falakról hullott a tapéta, és így maradtak ketten egy szobán. Történt, hogy néha, mert nem volt rúzsra pénze, vagy csak szokásból, az utcára ment, és Faludi Györgynek is felfort a vére, ha másnap reggel újra megjelent. Belerúgott, megverte és kidobta, és az utcán állt a jég, a sár, a köd, a zsandár és az éjség megkínoszta, szegény kis állat, mindig visszajött. És egyszer Faludi Györgyöt elfogta a régi csavargó láza, gyűrött múltját, passzus zsebre tette, két Miriamját rádobta az ágyra, és aztán mindjárt elfeledte. És mikor Faludi Györgynek elfogyott a pénze, és midőn egy este nem tudott tovább, és egy bedingi kőrakáson nézte negyed kenyerét, meg a szalonnát, akkor hajnal felé leült hozzája Charlotte Franken, a munkás leány. Vasárnap is hideg volt a szobája, de Karl Marx képe függött a falán. Sápadtan jött meg esténként a gyárból, időn már kötfeküdt vedény felett. Hozta magával a Szent Háromságot, cigarettát, újságot, kenyeret. Aztán Liebknechtről beszéltek, és nem látták többé a lyukokat egymás zsebén, és minden este lementek a parkba, és tüntetni mentek május elsején. De a géppuskák már csak rájuk vártak, gyönyörű tavaszi fák alatt. És akkor Charlotte Franken vézna sápadt testében egy porontyal ott maradt. A munkások harmadnap néma csendben 108 halottal őt is eltemették. És harmadnap megint a gyárba mentek, és aztán mindjárt elfeledték. És egy délután szeptember kék havában Faludi György Párizsba verset írt. A szomszédban tájz dúdolt, és a vén szajnában az alkonyat szőtt lila kreptösint. Thaisz 16 éves volt, és árva.
és nem tudta még, mi a szerelmi vágy. És oly gyermek volt, hogy szemét az ágyban mindjárt lezárta, mint a gipszbabák. Faludi György az ablaknál állt. Pári zsongása lassan fejébe kergette a vért. És akkor Thaisz halkan bejött hozzája, talán egy könyv, talán egy merciért, és mikor a csókoktól kábultan kereste a kilincset, és lányteste remegett, Faludi György az ajtóhoz szegezte, mint lepkéket tűvel a gyerekek. És mikor már nem sírt, len a pártmunszóban jártok a sárga holdbanán alatt, majd a frissen hullott verszályi hóban, Faludi György megcsalta néha nap. Az első férfit nem lehet feledni, sírt Thaisz, s fejét ölébe tette. De akkor ő nem tudta már szeretni, és aztán mindjárt elfeledte. És Faludi György megjárta így már a félvilágot, úgy tudta, hogy minden játékban nyert. Azt mondják, hogy már nagyon felvágott, midőn egy nap megjött az Éva serf. Ott jött a Mirabel Park egyik fasorában, és rászögezte gúnyos nagy szemét, mely olyan kék volt, mintha a sarkában egy ibolyát préseltek volna szét. S midőn a dombtéren leült mellette, s oly sápat volt, mint egy aszfodélosz, akkor Faludi György már azt is elfeledte, hogy márványból van-e a milói bénik. Éva serf nem szívott, csak goldfléket, s repdort használt, s gonosz volt, s hideg. Az Éva serf nem főzött puncsot néki, s cigarettáit nem gyújtotta meg. Fütyült Hitlerre és fütyült Leninre, és nem érdekelte Marxról, mit beszél. Hiába volt dohánya, pénze, s inge hiába volt hétköznap is fehér. Az Éva serf gyűlölte, és kínoszta, és lenézte, és leköpte, és kidobta. Gőgös száját, melyen fény lett a festék, és mesztelen, vonagló asszony testét, melyet minden jött-mentnek szabad volt szeretni, neki, csak neki nem adta oda. De ezt az egyet nem tudta elfeledni soha. Soha. Soha.

Párizsból 1940 nyarán délfelé menekültem a németek elől, Angliába akartam átkerülni, de nem tudtam hajót találni, és egy másik teherhajómon, feleségemmel, néhány barátommal és az Utrechti és a Leideni Egyetem tanári karával 5 napi éhezés után és 5 napi szomjazás után megérkeztem Marokkóba. Marokkó. A sárga répát tegnap hoztam, ma okker festék lett belőle. A 30 éves asszonyoknak szikkad, s repedni kezd a bőre. Hiába csillagász az este, a nap iszonyú tűzkerék, rohadást vet és arat, mellre szívtam kábító fűszerét. A halál minden sarkon ott áll. Ha fiatal vagy, nem kímél, mellé telepszik asztalodnál, és szeretkezni elkísér. De mégis, mit otthon kedveltem, unalmas álszent kirakat, s mi undorított e kegyetlen barbár ország az igazabb. E verset nem magam szereztem, csak ülök némán, s élvezem, hogyan vetkőztet mesztelemre múzsám a halálfélelem. Esti séta. A járdán késő délután van, bájos, talán 2 éves kisfiú totyog. Elébénk áll, reánk néz, mosolyog. Vali elolvad, s felkapja magához. Egyszerre itt van a gyerek mamája, lefátyolozott előkelő dáma, ki úgy tolja lopótök melle itt maga előtt, mint egy gyermekkocsit. Liheg, megtorpan, hennás öklét rázza, a kisfiú feleségem nyakába csippaszkodik. A némber kotkodácsol, Vali leteszi a fiút, már sűrű köröttünk a dühöngő embergyűrű. Nem értem, mit vétettünk, mit akarnak, szólok oda egy ludnyakú arabnak, ki mellettem áll. Szemem közé bámul, s hallgat. Aztán rámordít franciául, megverte a kis Ahmedet szemével, disznóhús szaga van a kicsikének. Az egyik megragadja feleségem karját, s csavarni kezdi. Ellököm, de visszapattan, s nekem jön, tökön rugom, mire hátulról tarkón vágnak, elszédülök. Amikor újra látok, ellenségeim hallgatnak, hátrálnak, a hölgy tátott szájjal valamit hápog, s elindul. Mi történt? Az átkozott idegen légió egy szőke káplárja jön az úttesten, és reánk mosolyog. Derekán hintázik a pisztolytáska. Támadóink lehajtott fejjel mennek tovább. Azt hinnéd, gyászmenet halad az úton. Így bánnak velük tulajdon hazájukban. És egy pogrom elmaradt. Még 2 marokkói verset mondok, jellemzőek talán 1940 atmoszférájára. Fagylalt maradék. Nem jött rám álom. Hajnaltájban, a sikátorokban kószáltam, 2 kisfiú ült a cukrászda előtt a nagy szemétkosárban. Hangosak voltak és vidámak. A papírtölcsérekre száradt, mocskos fagylaltot nyalogatták. Felriadtak, mikor megláttak. 2 üres kezemet kitártam, ne féljetek tőlem, testvérek. Rendőr űz engem is, meg döglégy, én is szemétládában élek, s így nyalom egy elsüllyedt földrész emlékét, mely rohadt és édes. Arab tanárral sakkozom. Kemény ágyékok, lágy agyak, szellem helyett bagzó anyag, és várfalak, míg sárfalak, ez a mi átkunk, mondja, sakk. Mi tőlünk jött az egyetem, az algebra, a kémia, meg a trubadur szerelem. Mi néztünk éjjel csillagot, pároltunk rózsa illatot, míg székhelyünk Sevilla volt. S mi van ma? 600 éve nem írt itt egy jó sort senki sem. A rothadás mindent megölt. Bevalljam, hogy irigylem önt.
28 báb az asztalon. Ne irigykedjék oly nagyon. Földrészem épp most pusztul el, és rom marad, ha újra kell, salakban állunk fültövig, és gyárkémények füstölik a boldogságot. Szabadok leszünk, hogy gyári kacatot gyűjtsünk, míg zsíros ülepek lelkünkből főznek üzletet. S a híres metropoliszok, kint fény, betón, üveg, belül iszony, hisztéria, piszok. Hozzá a halál hegedül. Fejezzük be döntetlenül. És végül egy szerelmes vers Marokkóból. Alba. Két sor frissen meszelt fogaddal, még egy mosolyt küldesz felém a fecskeszárnyú virradatban, s mindjárt alszol is. De én nem akarok. Itt fekszem, s nézem melbimbót friss vérfoltjait, s nem arcodat, hogy föl ne ébredj, meg csípőt sarlóját, amíg vadul nyújtózkodom, az ajkam rongyos, megtépázott a szád, de minden izmom gumiszallag, medencém svéd golyós csapágy, mezítlen, könnyű táncos párok futkároznak az ínyemen üvegcipőben. Ha tehetném, nem pihennék, de tisztelem az álmodat, mert ha nem, félek, azt mondhatnád, pimasz vagyok, holtfáradtan is kére éhes, s hiával minden bölcsességnek. Vagy megörülnél? Nem merem kipróbálni. Közelebb fekszem hozzád a közös vánkoson, és nézem, ahogy a boldog reggel üvegharangja ránk borul. Most egy madár felfedezett, figyel bennünket az ablakból, mohón. Mutassam be neked? Jobban tenném, ha én is alszom. Milyen hideg, s kemény a tested, jeges vállathoz ér a vállam, szól a madár, lebegni kezdek az ifjúság türkíz tavában. ...1941-ben feleségemmel együtt áthajóztunk Amerikába. 6 hétig vitt a hajó, mint Kolumbuszt a Santa Maria. Aztán New Yorkba telepedtem le, egy ideig újságíróskodtam, aztán beléptem az amerikai hadseregbe, illetve jelentkeztem az amerikai hadseregbe, és annak a katonája voltam, és egyik élményt írom itten meg ebben a versben, amit elmondok, amely egy katonakórházba kelt Atlantic Cityben, New Jerseyben, 1945-ben. Egy pilóta szól. Mit zargatsz? Untam mindig a beszédet. Téged nem folytogatnak a szavak? Gyújts rá! Én inni szerettem s mozizni, hogy elűzzem magamtól magamat. Miért volt-e háború? Mi furcsa kérdés. Te fundáltad ki, vagy nagy főnökünk? Vajon fontos-e tudni, miért halunk meg? Ezen töprengj, ha lódulsz odakint. Jaj, megsértődtél. Nézd, nagy langaléta legény vagyok, csupa jó indulat. 7. légi hadsereg Szájpánon, Jim Olson írt fel, ha kell az adat. 25 éves volt mérnök baptista, sorszám O20-1875, magasság 6 láb 2, nőtlen őrnagy, szülőhelyem Hartford, Connecticut. Ki 100 mérfölddel hajtott, leányoknak füttyentett, nem vásárolt hírlapot, napeste jégszekrényeknél portyázott, és délben söntéseknél sílbakolt. Önként mentem. Nem vonzott itthon semmi, az embert oly nagy érzés fogja el, tengerérzés, érzéstenger, hogy mondjam, ha rárepül, s légnyomás dobja fel gépét, vagy mikor ködben száll radarral, ha befogja az automatikus pilótát, lustán néz a levegőbe, s alatta robbannak a misztikus füstkarikák, vagy mikor egyenesen a célra röpül, és robbanás rázza egy pillanat, s nem látja kék eget, s oldalt békésen áll a fuzsijáma.
mikor 20-szor szártunk Tokióra, kék gyűrűk ültek mindnyájunk szemén. Kutyánk vonított, hogy ez lesz a vége, azt már sátramban reggel tudtam én. A japán császár vért tüsszentett aznap, ahogy jöttünk a Ginza lángban állt, ledobtunk mindent, és bolond kedvemmel gépem szabályos, szép díszkört csinált. Mikor mentünk, a partnál minden füstölt, dokkok, hajók, házak, nagyok s kicsik, bajtársaimra néztem, s hunyorogtam, mert kék füstsávot vonszoltunk mi is. A gumicsónakban magam maradtam, ugyan hol úsznak temetetlenül, s még örültem, hogy nélkülük halok meg, nem voltam 3 éve egyedül. Ha repülőhal esett közelembe, elkaptam és kiszívtam a belét. Negyed nap este tengervizet ittam, aztán vért hánytam, s tudtam, ez a vég. Ledőltem a csónakban, s azt gondoltam, 30 év múlva vagy ma, egyre megy, pilóták kezdtek fülembe dúdolni, kik leestek a császárság felett. ...1946-ban hazatértem Magyarországra, és mindjárt azzal kezdtem, hogy egy verset írtam A határon címmel. A határon. Busszal jöttünk Pozsonyból. A rossz úton keresztbe fatörzs feküdt a sárban. Az új határt jelezte. Kiszálltunk karcsú nyírpák közé a könnyű ködben. Örüljek, sírjak, féljek, amiért hazajöttem. Kezem jeges volt, s vibrált, az arcom lázban égett, olcsó boldogság vár rám, avagy a sors haragja. Rongyos honvéd mutatta, menjünk be a barakba. Elől mi ketten álltunk, szemközt egy konyhaasztal mögött szovjet őrmester, lyukacsos, puffat arccal. Úgy tett, mintha nem venné 36-unkat észre. Előtte Ciril újság. Nem olvasta, csak nézte. 20 perc telt el. Krákogtam. Ne ingerelt fel, Gyurka, sukták. A ruszki végül fél combja alá dugta hírlapját, s felpillantott Valira. Szép burzsújka. Kiáltotta vidáman, s egész jó magyarsággal a fagyos hallgatásban. Majdnem, hogy megsajnáltam, s a két passzust eléje helyeztem. Washingtonba kaptuk, szívet vidító kis ünnep keretében az új magyar követtől. 2 hónapja volt éppen. Az orosz altiszt húsos szemhéja pupillája mellé borult, miközben nagy lassan megvizsgálta, majd fiókjába csapta az útleveleinket. Azonnal adja vissza. Fölényesen legyintett, nyugalom. Egyelőre elvettük. Pesten kérjék majd vissza, ha leülte a börtönbüntetését. Börtönbe küld, nevettem, ezt nem vártam magától. De addig is hadd halljam, milyen bűnnel vádol. Felemelte az ujját, mint ki rossz fiút dorgál. Dutyiba megy, mert Hitler katonáival szolgált. Az USA katonája voltam, s remegni kezdtem mérgemben. Nem harcoltam a náci hadseregben. Amerikai? Náci? A kettő nékünk mindegy. Mehetnek, mondta, s már a következőnek intett. 3 évvel később kimentem a kerepesi temetőbe, hogy megnézem, milyen egy nagy temetés. Rudas László temették.

Hallgassanak meg néhány verset egy költőtől, ki mindig a klasszikusokhoz vonzódott, és mégis beleesett a 19. és 20. század romantikájába, egy költőtől, aki az egyéni líra felé vonzódott, mert a lírikus a vers alfája és omegája, ahogy Babits mondta, de állandóan habozott, hogy magáról valljon-e, vagy a század gyermeke legyen, és koráról tegyen vallomást. A következő verset első emigrációmba 1940-ben írtam Párizsban, amikor a németek már közeledtek a francia főváros felé. Óda a magyar nyelvhez. Most, hogy szobámban ér az est setétje, te jutsz eszembe Szent Gellért cselédje, s ajkad, melyről az esti fák alól először szólt az ének magyarul. Arcot tatár emléke már ködös, de titkunk itt a földön még közös, s a te dalod zsong minden idegenben, itt idegenben. Magyar nyelv, vándorutakon kísérőm, sértett gőgömben értőm és kísértőm, kinok között gondjaimtól részegen, örökzöld földem és egész egem, bőröm, bérem, bírám, boromig bírom, és soraimmal sorom túl a síron, kurjongó kedv, komisz közöny, honok gyász, mennyei podgyász. Magyar szó, ajkamon s gégém lazán gond hangszerén, lázam, házam, hazám, almom, álmom, lovacskám, csengős szánom, és dal a számon, mit kérnek majd számon, nincs vasvértem, páncélom, melvasom, de berzsenyivel zeng a melkasom, s nem győz le ellenség rangomra törvén, sem hadi törvény. Jöhetsz réám méreggel, tőrrel, ékkel, de én itt állok az ikes igékkel. Árkon bokron kergethet hét világnak, s a hangutánzó szók utánam szállnak, mint sustorgó füzesbe font utak fölött alkonykor krúgató ludak, s minden szavamban százszor látom orcád, bús Magyarország. Kihalt gyökök, tőzeggel súlyos rétek, ahol a fák, mint holtigék kiégtek, ősszók, a szemhatárról századok ködéből még derengő nádasok, gyepis vápákon elhult katonák, ti bíbicek, bölények, battonyák, miket vadásztak vén csíjehajókról lápos aszókon, magas hangok, szöcskék és tücskök rétje, mély hangok, alkony viola sötétje, káromlások veszejtő vadona, mondatszerkesztés, pogány, pagonya, kötőszók, sok-sok illanó fodor, s hangsúly, te vidám, hangsúly, te komor, lelkünk dolmánya, szőtteses, világszép, s búzavirágkék. Múlt téje, történelmünk varjú szárnya, karók, keresztek és bitófák árnya, s melléknevek, gazdag virágbarázdák, busák, buják, burjánzók és garázdák, melyik vidám faeke nyomtatott. S ti mellé rendelt kurta mondatok, mint paprika, ha fűzére vereslőn lóg az ereszről. Ragok, szegények szurtos csecsemői, kapaszkodtok, s nem tudtok nagyra nőni. És E betűk serege, fekete mezőn, zsellérek, koldus menete, s ti kongó-bongó helyhatározók, kukoricásban jó irányt hozók, bamben, bimbam, toronyból messze hangzó, könnyű harangzó. Jelentő mód. Az aszály mindörökre ráült a szürke, megrepett rögökre. Magánhangzó illeszkedés, kaján, törvénykönyvé, verbőci gyúrt talán. Mi vagy, füllet ötöt fél százada, robotba tört paraszt alázata, vagy összhang, mely jövendő szebb utakra messze mutatna? És főnevek, ti szikárak és szépek, ti birtokos ragokkal úri népek, országvesztők, elmozdíthatlanok,
s ti elsikkadt felőrölt alanyok, megölt vagy messze bújdosó fiak, hajnócik, dózsák meg rákóciak. Ó, jaj nekünk, mi történt ennyi lánkkal és a hazánkkal? Parasztok nyelve, nem urak latinja, nem grófok rangja, de jobbágyok kínja, magyar nyelv. Fergetekben álló fácska, hajlong a szél cibáltan, megalázva, s ki fog-e törzsöd lombbal hajtani? Te vagy jelenünk, és a hajdani arcunkat rejtő Veronika kendő és a jövendő. Magyar nyelv, sarjadsz, és egy vagy velünk, és forró, mint forrongó szellemünk. Nem teljesült vágy, de égő ígéret, közös jövő és felzengő ítélet, nem hűs palackok tiszta óbora, nem billentyűre járó zongora, de erjedő must, könnyeinkben úszó, tárogató szó.

1957-től kezdve Londonban éltem. Ott írtam ezt a két kis verset, van-e honvágyam, kérded. Rokonaim, barátaim közül már éppen eleget aláztak, kínoztak és öltek meg amazok és emezek, hogy a folytatást jobb Londonban élnem végig. A sok halott épp úgy fáj, mintha otthon lennék, de itt ordíthatok. És a másik, Alponya Várhegy felett, ülök az estelendő kertben, az ég kupolája remeg, hogy szerettem a pesti partról az Alkonyta Várhegy felett. Hányszor néztem, többé nem nézem. Szamár vagy, hunyd be a szemed, s mindjárt megváltod. Soha nem volt szebb Alkonya Várhegy felett. A British Museum könyvtárában. Hálókabátban középkorú asszony ül mellettem. Mocskos teniszcipőt visel, november van, s gyapjú harisnyát, spárgával köti fel térde alá. Mikor kimegy, négy csikket szed elő egy plédobozból. Megnézem, mit olvas, faksimile kódexet babiloni ékírással, fordítás is jegyzet nélkül. Minden reggel 3:49-kor az oszlopok közt várom a nyitást. Fele már ott van, a többi épp akkor közeledik gyalog, a választottak. A közelben lakik mind, Bloomsbury padlásszobáiban, itt főznek, élnek, ki tudja, hogy miből. Nem ez a gondjuk. Ez itt a kócos nő hálókabátban. A hosszú hajú szőke fiú ott az albigensekről tanul, megbízás, vizsgák, s fizetség nélkül, mint halálig. A rózsás arcú, galambőr szakálú öreg úr az univerzáliák koncepcióját, Petrus Abelardus e nézetekhez való viszonyát tanulmányozza. 40-50 éve, lassanként már mindenkit ismerik. Ők az én népem. Oly országból jöttem, hol nem tűrik azt, aki önmagát meg tudja váltani. Irigykedem reájuk, s kisé szégyellem magam. Mert ők tanulnak, olvasnak, nem írnak könyvet, nem kapnak megbízást, nem várnak tapsot vagy pénzt. Engem a kiadó küldött, ki rosszul bár, de megfizet. Halálra ítélt törzs, ők az én fajtám. Minden nap ünnepnékik, és vasárnap otthon ülnek civilizációk déli bábjai között egy világban, ahol nincs már civilizáció. Ismeretlen istenek terítettek sejem szőnyeget lábaik elé. Gránit kolostort emeltek körüljük, hol nem sípol gyár, szónok nem pofázik, pénz nem csörög, de van még értelem. Ha majd felülnek a halálos ágyon, elmondhatják, hogy nem éltek-e földön hívni,

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Héttérítő című műsort. Megérkezett hozzánk Seres Attila, a Vecsési Box Clubnak a tulajdonosa, elnöke, emblematikus arca. Azonnal megtámadtuk őt, hogy Kemecse, akkor van egy nyílési identitás, kiderült, hogy 2 hónapot töltöttél Kemecsén végül, és azonnal a Vecsés Üllő, amelyik ugyanúgy egyébként szerintem lehet ilyen identitásképző, az, hogy Budapesthez közel van, és mégis önálló. Van ilyen külön ilyen vecsési, vagy ilyen Pest környéki identitás? Vagy hogyan látod, hogy ez jelen van ott az emberekben? Vagy inkább Pesthez soroljátok magatokat?
1: Szerintem abszolút van. Abszolút érezhető. Egész más, ugye én Üllőn és Vecsésen nőttem fel, mondhatni, hogy az mellett, hogy Szabolcsba születtem, egy 8 kilométeres körzeten belül éltem le az eddigi életemet. 2 teljesen eltérő városról beszélünk, Üllő egy ősi magyar város, több mint 1000 éves, Vecsést pedig svábok alapították, illetve Grassalkovics gróf alapította durván 300 évvel ezelőtt, és abszolút érezni, tehát mi például a boxklub esetében is nagyon sokszor így a lokálpatriotizmusra hajazunk, és ezzel érvelünk, amikor kérjük a város segítségét, és tényleg érezni azt, hogy emberek büszkék arra, hogy ennek a kis közösségnek a részesei, ennek nagyon jó példái ezek a különböző falunapok, különböző rendezvények, ahol tényleg óriási tömegek vesznek részt mindig.
0: Hajtós, intenzív, dinamikus közösség, Vecsés.
1: Én úgy gondolom, hogy igen, nagyon sokáig ugye az volt a szerepe, hogy inkább ilyen alvóváros volt, mint hogy az agglomeráció nagy része, de azért próbálnak most már inkább tényleg saját identitást kialakítani. Nálunk ugye nagy hagyománya van, ugye a savanyú káposztának, szerintem Vecsésről mindenkinek ez jut eszébe.
0: Ennek az pénzt is hozott azért a közösségnek keményen.
1: Így van, sőt a mai napig nagyon sok család él abból, hogy káposztát savanyítanak. A fővárosi piacokon is olyan standok vannak, amik dédnagyszülőktől szálltak rá a mostani tulajdonosokra, tehát 80-100 éve árulnak ugyanazok a sváb vecsési családok, itt a pesti piacokon is savanyú káposztát. Ennek az egyik legnagyobb ünnepe is nálunk például a Káposzta Fesztivál, amit minden szeptemberben tartunk, ahol ilyen 10-20 ezres tömegek is összejönnek minden szeptemberben.
0: Hogyan indult nálad a box is? Hogyan kötődik össze Vecséssel meg a Vecsési Box Klubban?
1: Vecsésen a box az elég régóta jelen van, mert a 30-as években is voltak ökölvívóink. Farkassanyi bácsi édesapja, Farkassanyi bácsinak nagy jelentősége van amúgy a boxklub történetében. Az ő édesapja, akinek Ordas volt a Vece neve, ő már volt... ő már volt 10-szeres magyar bajnok, illetve amikor ő már nem versenyzett az 50-es években, ő Vecsésen kezdett el tanítani ökölvívást. Ez érdekes volt, tehát ott a kocsmába tanultak, meg kint a földeken, és tényleg a helyi kocsmába alakítottak ki ringet, és ott léptek föl, ilyen szinte a falu előtt. Ekkor még nem önálló csapatról beszélünk, hanem különböző fővárosi klubokhoz voltak beigazolva a versenyzők. Farkassanyi bácsi, aki újra alapította az ökölvívást 80-ban Vecsésen, ekkor még versenyző volt, majd 1980-ban a helyi TS segítségével alakult meg a Vecsési Box Klub. Először ugye...
0: Mikor volt ez?
1: 1980-ban,
0: aha.
1: És 80 óta folyamatosan, most már 38 éves az ökölvívó klub. Szerencsére Sanyi bácsi, aki most már közel van a 90-hez, még mindig látogatja a termet, úgyhogy őt nagyon szeretjük.
0: Hát ez nagyon komoly folytonosságot ad azért valaminek, tehát az, hogy, hogy valaki ilyen idő távlatában, nagyon ritka ráadásul Magyarország, hogy bármi ennyi ideig menjen, túlélje a rendszerváltást, és hogy erősebben menjen tovább. 1980-ban ugye ez egy alapvetően akkor állami vonalként kellett volna, hogy elindul, vagy mi volt ott? Honnan volt pénz, hogyan indult az egész 80-ban?
1: Már 1980-ban is azért lehetett érezni, hogy van a falvakban azért egy ilyen helyi összetartó erő. Ez konkrétan úgy történt, hogy Farkassanyi bácsi bement a helyi TS vezetőjéhez, Dobrovics Józsefhez, és mondta neki, hogy Józsikám, szeretnék itt boxklubot alapítani, és Dobrovics Józsi bácsi, aki szintén még mindig hálásnak jó egészségnek örvend, mondta, hogy Sanyikám, legyen így, majd a TS támogat titeket, mire van szükségetek, majd kiírjuk nektek, megkapjátok, és tulajdonképpen tényleg így helyi szinten úgy történt, hogy a helyi TS támogatta, és az első 2 évben a TS-nek volt a csapata, az Ökölvívó csapat, és utána a város kérésére csatlakozott a Vecsési Sport Egyesülethez, ami szintén nem mai egyesület, hiszen 1911-ben alakult a Vecsési Sport Egyesület.
0: Fú, nagyon gyönyörű egyébként, ahogyan átéli, áthúzza a Horthy korszakot, átéli az egész államszocializmust, és akkor onnantól kezdve beindul. Hogyan kerülsz te a képbe, mikor, milyen formában?
1: Én az Ökölvíváshoz elég fura módon kerültem, én egész más területen mozogtam. 32 éves voltam 2002-ben, amikor kicsit úgy éreztem a munkám során, hogy kicsit kevesebbet kellene dolgoznom itt a napi 16 óránál, és nem biztos, hogy ez egészséges hosszabb távon.
0: Mit dolgoztál akkor?
1: A mai napig én tűz- és munkavédelemmel foglalkozok, van több cégem is alkalmazottakkal, igazából nekem az ökölvívás a hobbim, tehát valamiből ugye élni is kell az embernek, úgyhogy ezzel a mai napig foglalkozok, csak most már egy kicsit más ütemben, mint mondjuk a 30-as éveim elején, és akkor kerestem valamilyen mozgásformát, és akkor találtam meg a Vecsési Boxklubot, aminek ugyanúgy megörültem, ahogy például itt is a házban sokan megörültek annak, hogy a Jani bácsi tartja ezt a hobbybox klubot, ami szerintem egy óriási dolog, és én igazából ilyen lelkes hobbistaként kerültem be 32 évesen, aminek az lett a vége, hogy 4-5 év hobbista edzéskedés után az akkori edzőm úgymond unszolására végeztem el az edzői iskolát.
0: Mert a 30-as évének a közepe vége, amikor ez a karrier igazából lángra lobban.
1: Így van, tehát nekem például hivatalos mérkőzésem nem is volt soha, tehát ilyen hobbi mérkőzéseim voltak. Nem is gondoltam én soha arra, hogy én ökölvívó edző legyek, egyáltalán nem is ilyen gondolatokkal mentem le a terembe. Amikor először beírattak az iskolába, el sem mentem. Úgyhogy egy év után kezdtem el ezt a tanfolyamot, illetve az iskolát, ez egy 2 éves iskola volt akkor. De megmondom őszintén, valahogy nagyon rabul ejtett ez az egész sportág, meg ez az egész közeg. Nagyon szeretem a mai napig ez a hobbim. Kicsit kitérőként ugye, aki kicsit is az üzleti életben vagy bárhol dolgozik, azt szerintem pontosan tudja, hogy azok a legértékesebb dolgok mindig az életben, amit nem pénzért lehet megvenni. És így most edzőként, meg egy kicsit így pedagógusként is én azt gondolom, hogy amit a gyerekektől visszakapok, az mindig sokkal értékesebb, mint az, amit az ember bármikor egy plázában megvehetne. Úgyhogy ez a mai napig motivál engem.
0: A Becsési Boxklub az mennyiben profi sportcentrum, és mennyiben közösségépítés? Milyen ennek az aránya? Hogyan tudod ebben megtalálni a mérleget?
1: Hát is, mind a kettő. Tehát egyrészt kezdünk a legkisebbekkel, 8-9-10 éves gyerekekkel. Most is tervünkben van véve, hogy az egyik is 9 éves tanítványunkat szeretnénk majd itt a gálán boxoltatni. Nagyon ügyes kisrác. Tehát kezdődik ott, hogy a kapcsolatban vagyunk a helyi iskolákkal, a helyi intézményekkel is, és folyamatosan kapunk olyan gyerekeket, akikkel úgymond probléma van az iskolában, hogy esetleg itt a sport nevelő hatásával tudunk valamit kezdeni velük. Igen, sok bennük az energia, ugye most inkább divatos azt mondani, hogy hiperaktívak. Nagyon leegyszerűsítve az a probléma, hogy nem képesek végigülni 45 percet, és nem lehet tőlük órát tartani sokszor. Aztán...
0: És akkor mondják, hogy menj a Seres Attila a boxklubhoz. Megtanulod, hogy hol lakik az Úristen. Mit megérkezik, és mi lesz utána a pedagógiai modell? Mihez kezdesz egy sráccal, aki egyébként zabolázatlan, vagy nem tudom, nehezebben tűri a kereteket, a korlátokat? Hogyan kezdesz hozzá?
1: Hát alapvetően próbáljuk vele megszerettetni az ökölvívást. Sokszor azt tapasztaljuk, hogy azt, hogy így igazából szabályozott formák között, keretek között le tudja vezetni sokszor azt az agressziót, vagy azt a plusz mozgás energiát, ami benne van, ez neki tetszik. És akkor így szép, finoman utána kezdjük szocializálni őket, hogy igen, ez nagyon jó dolog, de cserébe mi is kérnénk valamit tőled. És akkor így egy-másfél év alatt azért már jönnek a visszajelzések, hogy most már végigüli az órát, most már lehet vele mit kezdeni. Volt olyan gyerek, nem is egy, aki általános iskolában gyengébb tanuló volt, mint utána középiskolában, mert azért a küzdősportok abban is segítenek, hogy egy kicsit a koncentrációt tudjuk növelni, hogy itt, ha az ember nagyon elbambul, akkor könnyen egy-két pofonba bele tud szaladni. Nem mindig sikerül, ez nem azt mondom, de nagyon jó arányokat tudunk ezen felmutatni, Úgyhogy ez az egyik vége a dolognak. Középen vannak a versenyzők, sokszor ezekből a gyerekekből lesznek utána aktív versenyzők, mert ugye ebbe az is benne, hogy az iskolában nem sok sikerélmény éri őket, sokszor csak negatív visszhangban a viselkedésük miatt, és itt viszont sikerélményük van, és ez a sikerélmény az, ami őket nagyon megfogja, és emiatt versenyzőként is utána kipróbálják magukat. De ugyanúgy vannak 60 éves ökölvívóink is, akik hobbisták, tehát naponta 3-4 edzést tudunk mi is tartani, hál' Istennek, mivel saját teremmel rendelkezünk. Ők például munka után jönnek, ugyanazért jönnek le, amiért én 16 évvel ezelőtt lementem a terembe, hogy egy kicsit ilyen stresszoldó hatása legyen. Lejönnek anyukák, akik fölraknak egy-egy fényképet mondjuk a zsákra, és akkor ezt lelkesen ütik, vagy ez lehet mondjuk a főnökük, vagy bárki lehet.
2: De meleg!
0: Én is tudnék kirakni.
1: Igen, és sokkal könnyebb rávenni, hogy rendesen meg kell ütni ezt a zsákot, hogyha egy kicsit megszemélyesítjük. De hát mindenképp van egy stresszoldó hatása, úgyhogy én úgy gondolom, hogy teljesen a tömegsport részébe is most már vecsésen az ökölvívás az belekerült a köztudatba.
0: Sőt, ráadásul mobil ringel is, vagy ringekkel is rendelkeztek, ami azért abból a szempontból nagyon jó. Nem lehetünk elég hálásak, hogy mind tavaly, mind pedig a mostani versenyre, a Vajóra is tisztelítjátok a ringet összehetésre mindennel. Ez drága dolog ráadásul, ez nehéz szállítani, költséges is. Egyébként ezeket a ringeket hol használjátok, mi ennek a célja, mennyire sikerül kivinni a termen kívülre az ökölvívást?
1: Igen, a mobil ringeket azért készítettük el, mert én azt vallom, hogy nagyon sok sportágnak az a halála, hogy bezárják őket egy tornaterembe, és igazából csak a csapattársak vannak ott, a lelkes szülők, és igazából senki más. Tehát én mindig azt vallom, hogy ki kell mennünk oda, ahol emberek vannak, közéjük kell menni, akár egy ilyen vajórendezvényközpontba, vagy a Dürer kertbe, vagy bármilyen szabadtéri rendezvényre, ezt ne várjuk el, hogy egy tornaterembe be fognak jönni, és ott nézelődnek, hozzá kell kapcsolódni tömegrendezvényekhez, és ez nagyon nagy szükség volt ezekre a mobil ringekre, úgyhogy két mobil ringet is, és egyiket vásároltuk, a másikat már mi készítettük.
0: Ezt hogyan egy mérnököt megtervezik, és akkor legyártják ilyen vas szerkezetekből, vagy egy mobil ringet azok a hallgatók, akik nem látták a Dürerben, hogyan képzeljék-e, hogyan lesz ebből annyira tökéletes simaság egy adott esetben akár földön vagy terepen, ami alkalmasra teszi arra, hogy a ökölvívó mérkőzés hivatalos versenyt lehessen szervezni.
1: Igen, a hivatalos versenyhez az a kikötés, hogy milyen mérettel rendelkezik ugye a küzdő felület, ez legalább 490x490-es kell, hogy legyen. Mi itt súroltuk a határt, mert 5x5 méteres a ring, tehát most már így hivatalos mérkőzéseket tudunk benne rendezni. Ez igazából úgy kell elképzelni, mint egy felnőtteknek készült legót, tehát itt vannak nagyon jó kezű lakatosok, nagyon jó szakemberek vannak, a magyarok amúgy is mindig arról híresek, hogy mindig mindent megoldanak, amit ugye nem lehet szikszallaggal, meg gumipokkal megoldani, akkor azt hegesztjük. De egy nagyon jó szerkezetet sikerült megszerkesztenünk, amit kb. Egy óra, másfél óra alatt fel lehet állítani bárhol, és olyan stabil, hogy tényleg a legmagasabb szinteknek is megfelel.
0: És hát ugye ezen volt tavaly is a Dürerkeben, meg most a Bajó Dr. BZMG?
3: Nem, csak bólogatok itt helyesen. Én még a gyerekekre majd visszakérdeznék, de szóval...
0: Hogy kicsit menjünk a versenynek az irányába. Ugye most augusztus 11-én lesz kint a Vajón a Dok Urai, aminek te adtad a nevét ráadásul, azt gondolom, hogy talán a legjobb névválasztás, amit ki tudunk találni. Ez egy tértematikus ökölvívó gára lesz, tehát egy ilyen kis dokkot képzelünk majd el oda, valamennyire ruházatunkban fölbukkan, illetve hát folyóparton leszünk. Mit lehet tudni a versenyzőkről, kik fognak indulni, picit szivárogtass nekünk kérlek az összeállításról, mire számíthatnak, akik kijönnek augusztus 11-én. Délre, kettőre.
1: Jelenleg 10-12 pár ökölvívó mérkőzés az, ami realizálódott, de szerintem ez még föl fog menni ilyen 15 párig, tehát mindenképp nagyon sok jó mérkőzést fog látni a közönség. Lesznek gyerekek, akit már említettem, ugye 8-9 éves gyerekeket is meg szeretnénk mutatni, tehát igazából erre arra hajaznánk rá, hogy megfelelő védőfelszerelésekkel azért ez nem egy életveszélyes sport. Ugye ezt tudni kell, hogy sokkal kevesebb sérülés van ilyen küzdősportokban, mint mondjuk egy kézilabdában. Lesznek felnőtt versenyzők is, úgyhogy mindenképp lesznek nagyon komoly szintet képviselő mérkőzések, de hát nem csak a Dok Urai lesznek, hanem sikerül a Dunából kicsalogatnunk a Sellőket is, úgy néz ki, mert lányok is a ringbe fognak lépni.
0: Vecsési lányok is? Tavaly is voltak vecsési lányok.
1: Igen, igen, idén is lesznek egy vagy két vecsési lány mindenképp lesz a ringbe, úgyhogy most vannak még kialakulóba a párok, de én abban azt hiszem, hogy aki tavaly volt a Dürerkedben és látta azt a általatok nagyon jól megrendezett sót.
0: Közösen veled együtt, igen. Az együtt csináltad.
1: Köszönöm. Az szerintem pontosan tudja, hogy mit várhat el ettől a rendezvénytől, és biztos, hogy nem fog csalódni. Úgyhogy...
0: A lányok honnan érkeznek egyébként a vecsési boxklubot? Vecsésen helyiek, vagy pedig hallják, hogy vecsésen egyébként lányoknak is nyílik lehetőség jó bunyol, vagy hogyan kerülnek, hogyan érkeznek oda a lányok? Az olyan izgalmas mindig, hiszen azért a lányok megjelenése ebben a sportban még mindig azért nem egy nagyon régi jelenség.
1: Szerencsére a lányoknak köszönhetően a tavalyi évben is az ország legjobb női csapata volt vecsésen. Eredmények szerint hiszem 5 vagy 6 magyar bajnokunk volt, Európa bajnoki ezüstérmesek voltak.
0: Ez nagyon komoly munkát igényel azért.
1: Igen, igen, hál' Istennek könnyű dolgom van, mert nagyon szorgalmasak, nagyon elszántak a lányok, tehát nem kell őket ostorral hajtani, hanem sokszor inkább vissza kell fogni, hogy most egy kicsi pihenő kell. És ugye ennek azért van egy olyan hatása, hogy ez miatt többen csatlakoznak hozzánk. Van, aki a belvárosból jár ki például vecsésre, van, aki Cegléd mellől jár, ami ugyan csak nem kis távolság.
0: De akkor egész nagy távolságok is, tehát akkor nem arról van szó, hogy a vecsésiek jelennek meg a sportszintén, hanem a vecsési boxklub beszippantja igazából az ország különböző pontjáról, ami elérhető.
1: Hát azért nagy részt inkább mindig a vecsésiek, de mondom, hál' Istennek elég nagy a tényleg ez így a vonzás körzete az egyesületnek.
0: Bízjenek, hogy gyere a gyerekekkel, mert akkor majd lesz egy kis zene, és akkor utána majd a magyar ökölvívás felé fogjuk elmozdítani.

0: Elég nagy számú gyerekeket mozgatunk meg. Szerencsére, mivel olyan ökölvívó termünk van, ami folyamatosan a rendelkezésünkre áll, ezért azt a megoldást választottuk, hogy többször is hivatalos testnevelés órákat tartunk a termünkben. Ilyenkor igazából a testnevelő tanárok áthozzák az egész osztályt, vagy két osztályt egyszerre, és ilyenkor egyszerre tudjuk nagyon sok gyereknek megmutatni. Ez sokkal hatékonyabb, mint amikor mi mentünk el az iskolába egy pár kesztyűvel, és ott meséltük, hogy mi történik, ugye itt azért csak ring közelben vannak a gyerekek. Úgyhogy ez miatt elég nagy a felvevő képességünk, persze azért elég nagy a fluktuáció.
1: És engem igazából az a része érdekelne, hogy minden sportágban egy ilyen állandó gond ez, hogy utánpótlás, nevelés, meg stb., hogy milyen alternatív, tehát hogy mit tudok mondani, hogy figyelj, lejössz ide, itt azért meg fognak verni, valahogy most direkt így fogalmazom, igen, szemben azzal, hogy elmész focizni, és akkor ott egy ilyen tingli-tangli tevékenységgel nagyon sok pénzt fog keresni Magyarországon. Igen, tehát hogy ez mi mondatja egy gyerek azt, hogy figyelj, én inkább ezt választom.
0: Nehéz kérdés. Ugye nyilván gyerekeket pénzzel még azért nem nagyon lehet nagyon motiválni, tehát én nem is hiszem, hogy ez egy jó irány, nem jó dolog 16-17 éves gyerekeknek már nagy pénzeket ígérni, nyilván nem is ezt tesszük. A fiúknál nagyon sokszor benne van azért a szülői háttér, valljuk be. Aha. Tehát benne van az, hogy
1: boxolt valaki.
0: Hát a te apád az nagy bajnok lehetett volna, fiam, csak mindig, amikor arra jártam, zárva volt a terem, vagy bármi volt. Aha. Te majd, fiam, akkor is bajnok leszel, ha bármi történik, és amiatt nagyon sok gyereket lehoznak, ez az úgynevezett külső motiváltság, főleg ez fiúknál figyelhető meg. Aztán van, aki tényleg megszereti ezt a sportágat, és ott marad, viszont tényleg van, aki csak azért jön le, mert ugye a szülők szerették volna, hogyha fiúk boxol, ez egy jó dolog, jó hangzik, hogy az én gyerekem boxol, emiatt elég nagy a lemorcsolódás, olyan 14-15 éves korban a fiúknál. Én kimondottan lányokkal foglalkozok most már, hát amióta edző vagyok 12 éve, én a mai napig nem jöttem le, hogy egy lány milyen jön le a terembe, én ezt bevallom őszintén, tehát én már próbáltam
2: kérdezni.
3: Jó vagyok, az előző BZMG előző kérdésére inkább csak azt szeretném mondani, hogy erről inkább a szülőt kell meggyőzni. A gyerek, aki lemegy, az már annak van egyfajta, még ha nem is nagyon tudja megmagyarázni a motivációt, de van egy motiváció. Inkább a szülőt kell, hogy ezzel mit nyer a gyerek, stb. Meg ahogy ugye múlt héten le lett mondva, hogy azt kell inkább erősíteni a szülőbe, hogy ez tényleg ökölvívás, tehát nem amúgy, és akkor a szülőt, ha ez sikerül megnyerni, onnantól kezdve talán nincsen probléma. Köszi, csak egyet a szervusz.
2: Majd mindjárt visszatérünk a lányokra, mert az
1: engem is nagyon érdekelne, hogy mi visszatérünk.
2: Folytassuk onnan.
0: Igen, erre csak reflektálva teljesen egyetértek vele, pontosan amiről beszéltünk egy kb. 10 perc ezelőtt, ezért indítottuk el ezt a felnőtt hobbiboxot mi is, tehát külön anyukáknak, mert amellett, hogy szerintem ez egy jó mozgáskultúrájú sport, az mellett azért nálunk faluhelyen nagyon fontos, hogy vecsésen mondjuk az anyukák a piacon, hogy nyilatkoznak egymásnak mondjuk az ökölvívó sportról, és ez tényleg ez egy óriási előny, hogy mellettünk állnak a felnőttek és a szülők, és nem ellenségesek a sportákkal.
2: Vecsésen már lehetetlen lenne megkerülni a bunyót, nem vagy sem az ökölvívást.
0: Remélhetőleg igen, azért. Úgy gondolom én is.
2: Hogy a felnőttek esetében azért gondolom az alakformálás, az általános testi jólét is biztos fontos lehet, hogy jól nézzen ki az ember. Majd erre rátérünk, hogy ez van-e, hogy valaki esetleg ezért megy, illetve a gyerekek esetében az mennyire van jelen, hogy meg tudja magam védeni. Tehát, hogy akár egy rossz emlék, egy rossz élmény, szájba vertek, és utána azt mondom, hogy oké, ez velem még egyszer nem történik meg. És akkor azért megyek el egy edzőterembe, azért megyek el az ökölvívó klubba, vagy pedig már eleve azt mondom, hogy szeretném, hogyha lenne egy ilyen eszköz, készítem az életben, hogyha bármi van, akkor meg tudja magam védeni. Ez mennyire van jelen a gyerekek esetében?
0: Érezhetően jelen van, több olyan gyerek is van, aki azért jön le, mert ilyen hátrányos megkülönböztetés éri az iskolában, vagy egyáltalán olyan alkat, hogy
2: ki van téve ennek.
0: Folyamatosan ki van téve ugye ezeknek a támadásoknak. Sokszor az ember belekerül gyerekkorba egy ilyen kalapba, és nagyon nehéz onnan kimozdulni, és óriási lelki erő kell ahhoz, hogy a gyerek ezen túltegye magát, és sokszor tényleg ez az ökölvívó terem, ez úgy működik, mint egy gyermekpszichológus. Több olyan tapasztalatunk van, hogy az általános iskolában egy tulajdonképpen egy kicsit ilyen kiközösített, vagy folyamatosan molesztált gyerek, az 1-2 évnyi ökölvívás után, amikor mondjuk

0: átment középiskolába, ott tiszta lappal, új helyzetbe, egész más szinten kezdett, és a legtöbb gyereknél, megmondom őszintén, nem is az a legfőbb szempont, hogy versenyző legyen, hanem hogy egy egészséges gondolkodású felnőtt legyen, szerintem ez már egy óriási dolog.
1: Szerintem az nagyon fontos pedagógiai dimenzió, amit mondasz, hogy a gyerek azt megértse, hogy most iskolát váltasz, és most itt a lehetőség arra, hogy most azt rakd össze, aki akarsz lenni. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos. Ez akire ráégett akár az osztályban húzza szerep, akár ráégett a kisemmizett, a támadott gyerek, itt egy új lehetőség nyílik. Ha valaki ezzel a tudással, és hozzá egy technikai felkészültsége megy bele a középiskolába, teljesen új lapot tud nyitni. Teljesen új korszakát tudja megírni az életének, de sok tudatosan fölépítve azt, aki vagyok, mindez fegyelmezettséggel ráadásul, meg a tudással az öklében, amit nem kell használnia, mert hogy sugárzik belőle onnantól kezdve ez a dolog, és a legkevésbé sem lesz ő az, akit valaha nem adtak. Értik ezt a srácok, vevők erre?
0: Akik ilyen környezetből kerülnek ki, azok abszolút vevőek rá, és rá is játszunk erre, tehát ilyenkor mindig van egy kicsi ilyen eltúzott nevelés ebbe az irányba. Tehát tényleg azok a gyerekek, akik úgy kerültek oda, hogy elvették tőlük a homokozóba a vödröt, akkor annyit tudott csinálni, hogy utánuk szaladt, hogy a lapátot itt hagytátok. Ezek a gyerekek teljesen átfordulnak.
1: Most szendillanással a vödör leteszünk. Nem adottam, de igen.
0: Van, tehát... Így van, abszolút persze, ebbe partnerek azért a felnőtt versenyzők is, azért nem véletlen az, hogy most például két versenyzőnk is már edzői minősítéssel rendelkezik, és van olyan felnőtt versenyzők, aki közben gyerekeknek edzést is tart, tehát érzik ők is ezt, és tudják, és tudják, hogy ez az egyik legfontosabb dolog.
1: Mennyi most az idő elosztás a tűzvédelem, meló, cégek kontra ökölvívás?
0: Hát alapesetben reggel 8-tól 9-től dolgozok mondjuk fél hatig. Ugye nálunk fél 5-kor kezdődik az edzés, de a gyerekedzéseken nem vagyok általában ott, és 6 órától 8-ig pedig minden nap edzést tartok. Az a szerencsés helyzetem van, hogy pár száz méterre van a...
1: Visszakerülti oda, ahová 30-as éveid elején volt, hogy
0: 12. Hát nem, azért az rosszabb volt, tehát ott igazából időt... ugyanúgy töltenem kell bent a munkahelyen, de közel se az a stresszfaktor. Tehát én is tanultam tőle, amiket itt elmondok, hogy a gyerekek tanultak belőle, az nálam ugyanúgy még felnőtt fejjel is látható volt, tehát most egy kicsit magamról beszélve, tehát például a Magyar Tűzvédelmi Szövetség elnöke vagyok, ami a megválasztásomnál például az egy szempont volt, hogy hát te úgyis boxtal is foglalkozol, neked nagyon jó a kompromisszum, meg a stressztűrő képességed, és majd te megoldasz minden problémát, tehát ez is benne volt, mert volt nálunk egy kis feszültség így szakmán belül, és hál' Istennek tényleg úgy néz ki, hogy sikerült kezdeni, tehát ez mindenkire jó hatása van, tehát közel se vagyok olyan stressz helyzetbe, mint mondjuk voltam 30 éves koromban. Ugyanilyen ilyen ösztönös vállalkozó voltam én is, mint nagyon sokunk, ugye beleszülettünk ebben, nem nagyon tanultuk, és aztán erre rá kell jönni, hogy amit az ember ösztönösen jól csinál, annál az a jobb, amit tudatosan jól csinál, és tényleg ezeket a klasszikus hibákat folyamatosan elkövette az ember, amikor még este is csak kávét iszok, és elfelejtettem menni másfél napig, mert most minden fontos, csak a magunkkal való törődés, nem? Ez azért már közel nincs.
1: Érdekes, azt nekünk szerintem pont a rádiózás ez, ami neked az ökölvívás, hogy amiben nincsen lóvé, de az ember tényleg alig várja, hogy csinálja. Elhangzott itt a szakmán belül feszültség, de most nem a tűzvédelmi szakmán belül feszültségek felé fog majd elindulni, hanem picit ránézünk arra, hogy a te szemszögedből nézve a magyar ökölvívásnak milyen most a helyzete, hogyan látod, merre felé kell elindulnunk. Seres Attila, a vendégünk a Becsési Box Clubtól itt a Tilos Rádió 7 Térítő című műsorában, egészen 10 óra. Now take it.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Héttérítő című műsort. Dr. Bézi MG-vel, melyik felével és vendégünkkel, Seres Attilával, aki a Vecsési Boxklubnak a... Ilyenkor mi van ilyenkor? Tulajdonosa, elnöke, vagy ez hogyan van ilyenkor?
1: A hivatalos titulusom a Vecsési Sport Egyesület elnöke.
0: Elnöke, így van az. Igen. A boxklub elnöke. Attila, az előzőekben elsősorban a vecsési vonalról beszéltünk, saját karrier, vecsési sportolói karrierek. Egy picit nézzük meg, hogy te hogyan látod a magyar ökölvívásnak a helyzetét. Ugye azt mondtad, hogy nagyjából egy pár éve látsz le erre jobban, ami azt is jelenti, hogy amennyire én láttam, azért kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezel, természetesen megtartva a sportdiplomáciának a megfelelő kereteit. Hogyan látod az ökölvívás helyzetét Magyarországon, merre felé haladunk, honnan, hová?
1: Hát nehéz kérdés. Én úgy látom, hogy most egy kicsit ilyen útkeresésben van a magyar ökölvívás. Ugye volt egy 20 éves időszak, amit már nagyon le kellett zárnunk. Ugye tavaly volt egy választás, és új elnököt választott a Magyar Ökölvívó Szövetség Erdélyi Zsolt személyében.
0: Itt mindenki kicsit messiás várással tekint azért a Zsolt irányába, és mindenki ezt az elmúlt 20 évet úgy mondja, mint ilyen retet. Mi volt ez pontosan?
1: Hát az elmúlt 20 év az inkább ilyen nagyon egykezi irányítás volt. Én azt mondom, hogy a Csötönyi Sándor volt az elnökünk 20 éven keresztül. Én nem mondom azt, hogy nem működött ez a rendszer, mert voltak előnyei, de nagyon sok hátránya is volt sajnos, tehát ezt már így a 21. században ezen a módon nem lehetett működtetni, ráadásul annyira benne ragadtak a 80-as, 90-es években, tehát csak egy példa, tehát az, hogy egy főtitkárnak egy számítógépe sincs, meg egyetlen egy e-mail címe van egy országos szövetségnek, ez úgy nehezen volt tartható.
0: Még most is nehéz volt a faxolást elérni.
1: Igen, azért mondom, hogy egy útkeresésben vagyunk, mert ugye megválasztottuk Erdélyi Zsoltot, és tényleg egy ilyen messiás várás van, de nem biztos, hogy ez mindig reális. Tehát a Zsolt az egy nagyon pozitív figurája a magyar ökölvívásnak, óriási hívó ereje van, mindenki ismeri. Viszont olyan feladattal bíztuk meg, amit eddig ő nem nagyon ismert, nem nagyon gyakorolt, tehát szerintem egész más kvalitások kellenek ahhoz, hogy valaki mondjuk az ökölvívás nagykövete legyen, amit abszolút az Erdélyi Zsolt a legjobb választás erre, és egész más kvalitás kell ahhoz, hogy mondjuk valaki egy szervezetet vezessen, felépítsen.
0: Két külön szakma.
1: Így van, és ugye most ezt várjuk el a Zsolttól. Ugye van nálunk egy ilyen felfogás általában a sportban, hogyha valaki világbajnok, vagy olimpiai bajnok, ne adj Isten, akkor az mindenhez ért.
0: Óriási tévedés.
1: Szerintem is, úgyhogy én nagyon bízok benne, hogy sikerül az Ökölvívó Szövetségnek úgy felállnia és előrelépnie, hogy nem fog sérülni az Erdélyi Zsoltnak ez a pozitív megítélése. Én ezt most elég őszintén mondom, én ettől néha félek, hogy nehogy esetleg visszaüssön rá, mert tulajdonképpen még most is azért van egy csökkenés a létszámban, meg az eredményekben. Úgyhogy hogy nagyon, nagyon kéne már valami pozitív fejlemény.
0: Hát meg saját hivatalos életemből, ahol én dolgozom, ott ugyanúgy ez probléma, hogy valaki mondjuk nagyon jó drogszakember, biopolitikus, de alapvetően vinni egy céget, egy alapítványt, egy menedzsmentet, nagyon más típusú skilleket kíván meg az embertől. Ugye itt azért annak, aki beáll a szervezeti rendszer kialakításába, átalakításába, neki nagyon-nagyon komoly konfliktusokkal kell valószínűleg szembenéznie, döbbenetes érdekcsoportok, lobby tevékenység, ehhez megint csak egy olyan karakter kell, aki nagyon pontosan tudja, hogy mit jelent menedzsernek lenni, és ez kell egy óriási legitimitás. Azt, hogy valaki azt mondja, hogy márpedig, amit ő mond, az történik, az van. Hogyan látod, fölbukkanó félben van-e olyan ember, Erdélyi Zsolt mellett, aki ezt a részét képes vinni és csinálni?
1: Most azok a hírek jönnek a szövetség részéről, de ezek ilyen folyosói pletykák, mert sajnos a hivatalos kommunikációja se úgy működik a szövetségnek, ahogy kellene. Tehát nem hivatalos forrásokból halljuk, hogy vettek fel ügyvezető igazgatót, aki tényleg nagyon keményen most beleállt a változásokba, és nagyon sok pozitív dolgot lehet visszahallani. Mindenképp kell valaki a Zsolt mellé. Azt látni, hogy még most is átalakulóban van a szövetség, tehát keresik azokat az embereket a megfelelő posztokra, akik el tudják végezni azt az adott feladatot. Ugye itt az előző rendszerben azért nagyon sok embernek úgy lett munkahelye, de ez nem csak az ökölvívásra igaz, ez a sport más területén is, hogy olyan rendes gyerek ez a Józsi, vegyük föl a szövetségbe, vagy ez a Géza. És de hát mit fog csinálni? Hát rendes gyerek, nem? Meg hát a mi gyerekünk, vegyük
0: már föl. Jó gyerek, mi gyerekünk.
1: Hát ti mit csináltok? Hát majd ő csinálja azt is. És nem, igazából ez az egész szemléletet meg kell fordítani, hogy az adott feladatra, az adott posztra kell a legmegfelelőbb embert megtalálni. És ez igaz a vezetésre is, mert én úgy gondolom, hogy mondjuk 100 000 emberből egy az, aki ilyen igazi vezetőnek születik, a többiek meg tudják tanulni, tehát ez egy tanulható szakma valamilyen szinten, úgyhogy ez itt is vagyok optimista, mondom én mindenképp Erdei Zsolttal, hogy előbb-utóbb biztos fog ilyen tanulmányokat folytatni, és át fogja látni az egész szervezeti működését az Ökölvívó Szövetségnek. Vannak most hiányosságok, amiket úgy, az a baj, hogy az előző rendszer az sok mindenben rossz volt, viszont én úgy gondolom, hogy az embereknek olyan az egész beállítottsága, hogy a biztos rosszhoz mindig könnyebben, még mindig könnyebben alkalmazkodunk, mint a bizonytalansághoz. Tehát amikor tudjuk, hogy van egy szabály, ami senkinek nem jó, akkor ilyen magyar szokás szerint kezdünk kiskapukat keresni, de számtalan példa van bármelyik területen, hogyha hoznak egy adótörvényt, akkor másnap 26 e-mailt kapunk, hogy bizonyos pénzért előadásokon elmondják, hogy lehet kikerülni ezt a törvényt. Bárhol így van. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a változás elindult, és tényleg nehéz ebből kilábalni, tehát tényleg ránk vetül ez az elmúlt 20 évnek hát azt mondom, hogy kétes eredményessége, mert az utóbbi időben tényleg utoljára Kovács István volt, az Kokó volt az, aki komoly eredményt tudott elérni, és Erdei Zsolt, illetve még Balzsai Károly volt az, de utánuk most azért egy elég űr van. Jó, hogy a juniorok, ifik azért tudnak eredményt hozni, de azért az ökölvívás, most bármit nézünk, azért a felnőtt férfi eredményekből adódna igazából.
0: Megmondom őszintén, mi is ezért álltunk be, mert azt látjuk, hogy nagyon sok olyan alulról jövő kezdeményezés van, akár mint te, aki azt mondja, hogy ebbe beleáll. Azt láttuk mi is az Erdei Zsolt esetében, hogy egy nagyon valóságos, nagyon hiteles emberről van szó, aki valóban csinálni akarja. Aztán őszintén, amikor beleálltunk a Cuba Especiálba, ami egy ütőképes nap lett volna a Vitukin, akkor sajnos azt tapasztaltuk a szövetséggel kapcsolatban, hogy az a munkatempó, az a profizmus, amit elvárnánk, mi innen, a civil szektorból nézve, annak a nyomaival sem találkoztunk. Tehát, hogy írásban tudunk kommunikálni, szerződéseket tudunk komolyan venni, arra, hogy amúgy lesz majd, meg szevasztok, az nálunk az nem működik, ezért is farultunk ki belőle, ami nem jelenti azt, hogy kifaroltunk volna az egészből, csak azt mondtuk, hogy oké, akkor a szövetség most ebben az állapotában van, továbbra is fontos, továbbra is támogatjuk mindenben ezt a folyamatot, de önállóan kell a magunkéból összehozni, mert egyébként, hogyha amit onnan várunk, az még nem működőképes, tehát az még nem hozza azt a szintet, amivel lehet alulról kezdődően felépíteni. Nagyon-nagyon hosszú időnek látom még azt, ameddig az elefántcsont toronyból lassan kiszivárognak majd az emberek, és kinéznek, hogy haló, amúgy a bunyó az itt van kint, nem pedig ezeken a szintereken. Te hogyan látod, mi lenne az, ami segíteni ezt a folyamatot, és nem a szövetségben van, hanem a szövetségen kívüli szintereken?
1: Ez a szövetségen kívüli szintereken óriási segítség lenne az, hogyha felszerelt ökölvívó klubokat tudnánk működtetni az országban. Ugye a sportágunknak az egyik nagy hiányossága az, hogy a kluboknak körülbelül a 70%-ának nincs is ökölvívó ringje. Tehát ring nélkül oktatják az ökölvívást, ezt nem kell mondani, mint hogyha kézilabda kapu nélkül akarnánk kézilabda csapatot építeni.
0: Falra rajzolt ilyen kapu.
1: Így van. Tehát ez egy óriási hiány, és megyei szintű városok vannak, ahol egyáltalán nincs ökölvívás.
0: De nincs elég lóvé, vagy nem kerül oda, ahová kéne, vagy mi történik?
1: Most van körülbelül egy 500 000 forint, vagy mindent egybeveszünk, akkor durván egy 700 millió forint éves támogatása a magyar ökölvívásnak. Nem sok, tehát például egy kézilabdatahoz, vagy bármi máshoz hasonlítva nem egy nagy pénz. Én mégis azt mondom, hogy ezt jól felhasználva, jól irányítva, ha nem is egy ilyen foci szintre, de tehát anyagilag gondolom, de mindenképp lehetne egy jó alapot építeni belőle. Vannak is erre most törekvések, én nyilván én azt erőltetném igazából, hogy el kell menni nagyobb városokba, ahol van alapvetően egy klub, ott egy Erdei Zsoltnak meg kell jelenni, ott ott elő kell készíteni a terepet, ott a helyi klubvezetővel együtt bevenni a polgármesterhez, és megkérdezni, hogy van esetleg egy olyan helység, amit a város tudna biztosítani ez a sporthoz, mellé a szövetség biztosítani tudja mondjuk a felszereléseket, a ringet, a zsákokat, és ilyen kis tömegbázisokat kéne létrehozni, amik megmaradnak, mert most nem akarok politizálni, de hát semmi nem tart örökké. Lehet, hogy x év múlva megszűnik ez az egész rendszer, és már nem lesz TAO, meg kiemelt sportág. Az nagyon fontos lenne szerintem, hogy ha bármi így történik, abszolút nem szoktam politizálni, tehát nem tudom, meddig tart ez a rendszer, de semmi nem tart örökké, hogy utána
0: hogy
1: viszonylag gazdaságosan fenntartható központjaink legyenek. Tehát olyan beruházásokat kéne a meglévő termekbe is szerintem erőltetni, ami akár rezsicsökkentő hatású, tehát gazdaságosabb világítással, gazdaságosabb fűtéssel megoldani a termeket. Hogyha esetleg csökken ez a pénzösszeg, akkor is nehogy Isten önfenntartó termeket hozzunk létre, mert ez az egésznek az alapja szerintem. Úgyhogy én az egyik problémának ezt látom, hogy nem eléggé jól felszereltek ezek a termek. De hát az ugyanúgy az is probléma, hogy ezek a klubok egy-egy embernek az óriási lelkesedésére építenek. Tehát abszolút személyfüggők. Tehát hogyha mondjuk egy vidéki klubba történik egy szerepcsere, vagy valaki úgy dönt, hogy megelégelte az ökölvívást, abba hagyja, akkor nincs mögötte olyan szervezet, még akkor is, hogyha ez egy top 10-ben lévő klub, hogy valakit oda küldünk, hogy vegye át a csapatot, vigye tovább, hanem akkor megszűnik. Tehát ezek a bizonytalanságok azok, amik szerintem most nagy problémák.
0: De hogyha ezeket lebontjuk lokális szintre, akkor azért alapvetően egy városnak vagy egy kerületnek működtetni egy ökölvívó klubot úgy, hogy az emberek mondjuk még adott esetben pénzt is fizetnek, tehát hogy van valamennyi bevételi forrása, ez azért a jelenlegi pénzszórási trendek, mert itt gombokról beszélünk. Tehát, igen. Hogy az, hogy egyébként nem tudom, Becsés városa mennyivel támogatja a boxklubot, és nem is akarom számosítani, de biztos vagyok benne, hogy benne van ebben az egészben, mert hogy ez máshogyan ez nem működhethető. Tehát pont ez egy önkormánynak a feladata és felelőssége, hogy azokat az identitásképző, közösségi sport színtereket, amelyek nem olimpiai bajnoki eredmények felé mutatnak, hanem egyszerűen az emberi jólétet segítik, hát ezek már nem mehet el, főleg, hogyha tényleg itt gombokról beszélünk. Egy városnak egy városvezetésnek, vagy egy kerületnek a költségvetésében 5-10 millió forintok, az nem lehet tétel egy ilyenre. Hogyan látod, mennyire nyitottak egyébként erre az önkormányzatok mondjuk? Milyen Becsésen a helyzet, és hogyan látod, milyen mondjuk máshol?
1: Becsés az pont egy pozitív példa, Becsésen nagyon, nagyon komoly támogatása van mindegyik sportágnak, ugye a Becsési Sportegyesületnek is 10 szakosztálya van, és körülbelül 600 tagja, és mellette még van a Becsési Futballklub külön, tehát ha azt mondjuk, hogy 20 ezeren laknak Becsésen, és durván 1000 sportolója van, azt hiszem, hogy százalékban az egyik legsportosabb városról beszélhetünk.
0: Ez látszik is az embereken?
1: Igen, látszik a hozzáállásukon, nem azt mondom, hogy minden emberen látszik, de látom azt, ahogy megtöltik a parkokat, és ott reggeltől estig fociznak baráti csapatok, a kosárpályákat, nagyon sok ilyen szabadtéri sportpályánk létesült most Becsésen. Tehát mi pozitív, jó helyzetben vagyunk, támogatottságunk is megvan a várostól, de ez szorosan összefügg azzal, amiről már beszéltünk, hogy nekünk a felnőtteknél el kellett adni magunkat. Ebből benne van az, hogy nekünk két hetente a helyi médiában szerepelni kell, ha történik valami, ha nem, tehát valami mindig történik, ugye tudjuk, és ennek megvan a pozitív hozadéka, viszont vannak olyan városok is, ahol nem különösebben jó a kapcsolat mondjuk a helyi klub és a városvezetés között. Ezeken kéne mindenképp finomítani, és ebben lenne szerintem a szövetségnek, illetve Erdei Zsoltnak szerepe. Ez nagyon sok utazással jár, meg utánajárással, és ebben nagyon nagy feladata lenne a helyi klubvezetőknek is, mert nagyon sokan azt várják el, hogy menjen le Erdei Zsolt, és intézzen nekik valamit. Ezt így nem lehet. Ezt elő kell készíteni, ott körül kell nézni, hol van hely, ott már kész adatokkal kéne várni a Zsoltot, előre megpuhítani úgymond az egész önkormányzatot, hogy már egy fogadóképes közegbe menjen be mindenképp a Zsolt, úgyhogy kétoldali dolog ez, de tehát ahogy a klubvezetőknél is azért nagyon sok helyen hiányzik ez a vezetői képesség, tehát nálunk, aki edző, az egybe klubvezető is, az egybe szertáros is, az a csapat szállítója is, minden, tehát ezek ilyen egyszemélyes klubok sokszor.
0: Mennyire lehet vajon ezeket a jó működő modelleket, mint amilyen a Becsési például egy picit talán túlírva a Tilos Rád mikrofonján, mint jó modell bemutatni, mennyire lehetne ezeket úgy népszerűsíteni, hogy azok, akik csinálják, mondjuk elmennek, konzultálnak veled, megnézik, van erre igény, akarnak-e fejlődni, tanulni azok, akik mondjuk klubokat visznek, de talán még kevésbé sikeresek a működtetésben?
1: Igény biztos lenne rá, szervezett keretek között erre még nem volt példa, viszont egyénileg többen is megkerestek, már érdeklődtek, hogy hogy tudjuk egyáltalán rentábilisan működtetni. Tehát nálunk most már önellátó az ökövívó szakosztály, tehát többen is megkerestek, hogy hogy gondolkodunk, hogy mit hogy teszünk, úgyhogy biztos, hogy van erre igény. Az sem biztos, hogy egy formát azt mindenhol rá lehet húzni, tehát ezeket a helyi speciális helyzetekhez lehet finomítani, ugye nagyon sok összetevője van ennek. De én úgy gondolom, hogy van igény rá, mert egyre többen szeretnék, nagyon sok fiatal van most már ebből a sportágban is fiatal vezető, akik már egy kicsit más szemlélettel próbálnak vezetni klubokat. Ugye idézőjelben mondom, az öreg vezetőknél még mindig az van, hogy valamikor egy állami vállalat eltartotta őket, és nekik sportfizetés járt, és mindent adjon a város, és akkor...
0: És ennek vége.
1: És hát olyan nincs, hogy megkérdezem, hogy titeket a város mennyibe támogat, és mondják, hogy semennyire, és de mondom, miért? Hát mert nem adnak, de mondom, voltál bent? Hát én menjek be, hát tudják, hogy vagyunk, hát nem igaz, hát tudják, hogy vagyunk, és nehogy már én menjek be, de mondom, hidd el, neked kéne bemenni.
0: Mindent. Tehát. Minden igen, egy emberen igen. Múlik, hogy az elindítja. Persze.
1: Így van.
0: Egyébként
1: így van.
0: Szerintem ez az egész társadalomnak lehetne egy ilyen nagy tanulság, hogy senki nem fog eljönni. Senki nem fog kijönni a várba, és azt mondani, hogy amúgy mire van szükségetek. Minden egyes dolgot magunknak kell elintézni, ki kell járni. Holnap mondjuk tegyük föl, az az utánpótlásod szempontjából kézzel. Tegyük föl, holnap reggel fölkelsz, és azt mondod, hogy végeztem ezzel az egész ökölvívással, stílbútor, asztalos akarok lenni, új korszakát nyitom meg az életemnek. Lenne, aki tovább viszi, mennyiben gondolkodsz abban, hogy legyen mögötted az, ami folytonosságot, vagy a folytonosságnak az alapját adja?
1: Igen, amikor 2002-ben odakerültem, akkor egy edző dolgozott Vecsésen, most jelenleg 8 edzővel dolgozunk Vecsésen, úgyhogy, és tudatosan készülünk is arra, tehát én mindig azt hallom más téren is, hogy nincsen pótolhatatlan ember, tehát itt nagyon fontos, hogy olyan, úgy végezzük a munkánkat, hogy ne tartsunk magunkban titkokat, mert az visszaüt, tehát itt meg kell osztani az információkat, átláthatónak, transzparensnek kell lenni, hogyha bármi történik velem, mert hirtelen úgy döntök, hogy Dubajba költözök, mert az most jól fizet, akkor legyen, aki rálát a rendszerre, és át tudja venni, és tudja tovább működtetni, úgyhogy én hálásnak úgy gondolom, hogy lenne az, aki tovább vinné a klubot, hogyha nekem bármi jogból ki kéne szállni most belőle.
0: Tartanak a vecsési ökölvívóktól a többi klubnak a versenyző, amikor látják, hogy vecsések is lesznek?
1: Hát remélem, igen, bízok benne. Ugye nálunk a női ökölvívás az kimondottan erős Vecsésen, de a fiúk is nagyon szép eredményeket hoznak. Most már a serdülő ebén volt fiúknál is, aki bronzérmes volt. Úgyhogy mindig próbálunk persze mindenképpen elmenni, hogy legyenek is a srácaink, gyerekeink büszkék arra, hogy ők vecsésiek, büszkén hordják a vecsésimezt. Úgyhogy nagyon sokat adunk arra. Akár a pszichózisra is, hogy mindig egyforma ruhában megyünk, és annak is van azért egy szerintem egy pozitív hatása a csapaton belül, illetve egy negatív hatása a csapaton kívül.
0: Persze, neked saját ringen tudnak ráadásul ringbe szállni.
1: Szerencsére, hogy az elmúlt 5-6 évben mindig a top 10-ben voltunk, tehát úgy gondolom, hogy így meghatározó részei vagyunk a magyar ökölvívásnak, remélhetőleg így is fog ez maradni továbbra is.
0: Biztos vagyok benne, hogy az augusztus 11-i dokkurai mérkőzéseken is lesznek majd szép eredmények, és talán majd az egyikünknek a derekára kerül majd a Kék Duna öve, amelyet Fábián Zoltán testvérünk készít el. Zoli, hogyha hallod az adást, akkor még egyszer köszönjük. Köszönjük szépen Seres Attilának, hogy eljött hozzánk ide, köszönjük, hogy itt voltál, és akkor találkozunk szombaton, kint ezen a héten a Vajókikötőben. Én mindenkinek azt ajánlom, hogy jöjjön el és nézze meg élőben, mert ilyet talán először is utoljára fog majd látni a Duna partján, Budapesten, sőt Szegét, talán egész Európában. Dr. BZMG, van-e még kérdésed Attilához? Te leszel a sportkommentátor, vagy pedig mindent tudtatok akkor tisztelni, majd
2: aktív tudunk.
1: Várunk mindenkit, jó buli lesz.
0: Az biztos vagyok benne.
1: Gyertek.
0: Köszönjük szépen, és köszönjük mindenkinek, hogy a Tilos Rádióban a Hétérítő című műsort hallgattátok. Egy hét múlva lesz majd újra, akkor már túl leszünk a dokk urain, tehát még egyszer augusztus 11-én, nagyjából ilyen dél kettő, szerintem azt hiszem, hogy kettőt írtál valakinek Attila a neten, dél és kettő között indulnak azért ezek a dolgok. Dél, én megmondom őszintén, kimennék délre, hogy legyen jó helyem, és akkor biztos, hogy mindenki árnyékból tudja majd nézni. Itt köszönjük szépen, mindenkinek további kellemes tilos rádiózást kívánunk, szevasztok!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Elfáradt szívét ezentúl pihenteti ója. Csendet akar most már az öreg óra. Unja ő már figyelni az időket. Múljanak el felette.
1: Kosztolányi Dezső, őszi reggeli. Ezt hozta az ősz. Hűs gyümölcsöket üvegtálon, nehéz sötét smaragd szőlőt, hatalmas jáspisfényű körtét, meg annyi dús, tündöklő ékszerét. Vízcsöp iramlik egy kövér bogyóról, és elgurul akár brilliáns. A pompa ez, részvédtelen, derült, magába forduló tökéletesség. Jobb volna élni. Ám de túl a fák már aranykezükkel intenek nekem.

0: itt az idő, uram, nagy volt a nyár. A napórákra árnyékot bocsássad, s a szeleket eresd a földre már. Parancsolt, a gyümölcsök érjenek be, adj még két délies napot nekik, add, hogy beteljesedjék mindenki, s a mézet gyűjtsd a túlszőlő szemekre. Kinek most sincs még háza, sose lesz, s ki most maga van, már marad magára. Éjszaka olvas, folyton levelez, s a ligetben bolyg, valakit keres, mikor a lombok őszi tánca járja.
1: Paul Verlaine, chanson d'automne. Les sangles longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et plein, quand sonne l'heure, je me souviens des gens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte. Eux, ces chansons. Ősz húrja zsong, jajong, busong a tájon, s ont monoton bút, konokon és fájon. S én csüggetek, halvány beteg, míg éjfélkor, s elém a sok tűnt kéhi kél. Ó, múlni már ősz, hullni már ereszél, mint holt avar.

Költészettan. Zenét minék, csak zenét. Ezért a versed lebegőben ragad meg, a lágy levegőben, amin cikázik szerteszét. Ha szókat írsz, csak légy hanyag, és megvetőn dobd a zenének, mert édes a tétova ének, és a kétes olvadó anyag. Fátlak mögött tüzes szemek, és déli reszkető verőfény, s a langyos őszi ég merő fény, kék csillagok tündöklenek. Mert csak te kell lesz át koldusi ékül, ó, fuvolas kürt összebékül e sima álomszárny alatt. A gyilkos csattanó gazúr, baj lenne, ha versedbe hagynád az ötletet, e durva hagymát, melytől könnyez a szent azúr. Szónoklat, törd ki a nyakát, és jó, ha izmod megfeszíted, pórázra szoktatván a rímet. Mi volna, ha nem volna gát? Ó, jaj, a rím, silány kolomb. Süket gyerek, oktondi néger, babrál olcsó játékszerével, s kongatja a szegény bolond. Zenét minékünk, muzsikát. Legyen a vers egy meg nem álló lélek, mindig új vágyba szálló, mely új egekbe ugrik át. Egy jó kaland legyen dalom, hajnalban, az idegen szélben nem jön, észrevétlen. A többi csak irodalom.

foglalkozás, még csak nem is hivatás, hanem életmód. Semmi egyébben nem törődik, mint abban, hogy tud-e valamit csinálni, vagy nem. Nekem nincs életrajzom, csak munkarajzom. Csak annak értem a tébolyomnak, hogy mit felejtettem el fölírni. És aztán egy dolgon esetleg 2-3 napig gyötre jöttem pokolian, úgyhogy egész belebetegedtem. Folyton ezen törtem a fejem, hogy mi az. Egyébként is ezekből a jegyzetekből lettek életem legszebbjei a verseny. Vannak művészek, akik a valóságot figyelik, és vannak, akik a belső tükröt figyelik. Hogy vetül vissza belül a élők közé tartozók. Móri Zsigmond az ember elment, megnézte a lovat és leírta. Mert nem rosszul, hanem remekül. Tehetség dolga. Ha nagyon tehetséges, hogy csinált, amit akar, abból is kijöhet valami. Az összes iskolák alkalmasak arra, hogy belőle lehessen valami, mint író. Nagyon kevés a tehetsége világon. Vagyis nem úgy van az, hogy kérem, most volt egy óriási tehetség, és 5 perc múlva megint lesz. Nagyon ökonomikus a természet ebben. Évszázadonként csak nagyon kevés zsenit és tehetséget hoz létre. És protuberanciában teremt, vagyis lángözönök útján. Kivetít 5-6 nagy tehetséget, aztán utánuk 30-40-50 év szünet következik. Arany János és Petri után ugye az epigonok szünetje következett, csupa gyenge fickó. Szóval nem úgy van az, hogy aztán az irodalom permanens, vagyis csupa zseni állandóan rendelkezésre. Tanácskörös, akkor zsenik lesznek, szó sincs róla. Nem lesznek zsenik, mert zseniket vagy nagy tehetséget ritkán termel a természet. Én most már nem igen tudok olvasni a szemeim miatt sem. Azelőtt, ha jó sort olvastam valakitől, fiatal embertől, akkor írtam neki. Azért, hogy ne érezze magát olyan elhagyatottnak, mint mi voltunk annak idején, mert kutya se törődött velünk. A már hírneves írók figyelemre sem értettek. Hát gondoltam, ne legyen ez. Ezért, ha a fiatal ember valami szépet csinált, akkor én írtam meg. Ma már ezt nem tudom tenni, mert nem látok. El is vagyok foglalva, hiszen nagyon, soha ennyit még nem dolgoztam életemben, mint most. A regényemet 10 óra napi munkával, 7 éven keresztül, a vasárnapokat is beleértve, 40 ezer oldal vázlatkézirattal, amiből 6 hétig fűtöttem a 60 literes fürdőkájámat, abból fürdöttem 6 hétig a 40 ezer oldal kéziratból. Most oldalát tűnt.

búcsúzónyá. Egy kéz emel fel tengermély homályból, forrás fakacs taszít maga előtt. Sodornak gátat nem tudó erők, ébredsz, a felderengő látomástól alakot ölt az ismerős világ, te megszokásán más rend sejlik át, kérdez, jelent, ítélet s vágyódás szól. A friss víz illatú reggelt épp, hogy érett ízek, szivárvány, színek, fűszere köszönti benned emlékezve, nem az első hajnalra, mely szúrós pengékkel ömlött a koránkkel didergő kisfiúra, ijesztő volt, csak az iskolában lett értelmetlenül rózsaújjú. Lám, most friss vért pesdít hűs lehellete a tegnap ájult forróság után.

érzgérdést, amivel fogad a nap, te szíveddel figyelő, a gyengétség s az erő jeleit, ahogy az agyagvilág leveti héját, s újulva lépsz ki te is, hős, vagy ahogy a fiatalok neveznek, pátriárka, más vagy-e, mint azok, akik fegyverrel gyűrik le népek hadait, nőit, birtokát? Lehetsz-e olyan, ki bölcsen osztja szét magát, s a kemény derű közösségében válik, mint amennyi a nábok s koldus összege? Szótlan is öröm ének töltsön be, hogy itt lehetsz még, telve a lét viszonzott javaival, mert ajándék a viruló kert, szél, madár, játék, a magány, mely várakozás valami új beterjesedésre. Magadban dörmög, vagy némán tárt kiszíved, a nyár búcsúzik, légy hálás a közelgő gyönyörű őszén. Az égre révedsz, és magadba némán, mint gyümölcsben a gondolata teljesülő termő pillanat kibomlik benned, keserű, édes, vér, árny, csak ülsz, ámulsz, nem tudsz mit kezdeni magaddal, és ez így emberi. Sodrót, sorsod tisztuló hordalékán. Jó szemlélődni gyümölcsös fák közt, valami emlék ifjúságban, mely azért szebb a réginél, mert telve tapasztalattal, s a vágy forró hűvös képzelődésével. Együtt, akár az álom s a halál éber szédületében, hatalmasabban az öntelt tudásnál, nehéz szerelemnél, mely sodrát cserélve kínból könnyű lesz, bár öl, ami él, ez a rend, fogadd el. Volt társak, hú, hogyan egybekuszál a sejtelem. Onnét jöttök, ahol a félhomály sötétbe vész. Nem tudni még, hol a tenger, part, szikla, örvény, hüllők, polipok, foszforeszkáló lények, sellők, vénuszok otthona, feltűnnek egymással viaskodva, tán ők dönt, mikor még alig, ha sejtjük, mi készül. Gyanúval fertőznek meg, hogy aki szeret is önmagát, mert börtöne rácsainál szólna csak az ember. Összeszokott barátok, egy élet részesei, nézhetek benneteket az közönös kívülállóként, kit teremtve sejt szívetek. Hogy adta volna különben e dús ragyogást? Hisz a szél is vad híreket hoz. Földrészeket falt és darabokra hult birodalmak miszlikjei, sárkányfog vetemény, támolyognak fel már szabadon, és ölni dühötten egymásba marni élednek, új ligák, mafiák. Dombhajlatban bár mély magasság épül, szálas orom, tarajló hullám visz, szárnyra dob, hogy visszahullván minden tudón szédülve buki le végül. A szellem testé változik, hányadik alak omlik, hányadik lép ki a lét vajudó tengeréből. S a dél. A kegyetlen otthonosság halottaiddal itat, kart karba öltve sétáltatja veled arany fénykévéinek susogó nád rengetegét, amit a zuhogó nap támaszt a mezőn, s tán szebb életre kelti érzéseik tüzében a holtakat, az emléknél nagyobb hatalommal te is, mintha oda vegyülnél, hol egy az idő tér. Ó, az az elmúlt őszelei születésnap, mely már a tiéd lett, téged őriz a jóra vigyázó gond, az öröm, gyümölcsök jó színén izén is érzed, a magvakat el kell vetned, vagy őrizned tavaszig, tudod, valaki téged is óvott, épp maradtál, érzés, gondolat, tett, nem fásult benned avas bölcsességé. Tudsz egy kockáztatni, mint ifjan, bár nem a régi kéz szorítja már a kantárt, vagy csak a változásra érlelődsz,
végsőkig telítődve. Hosszan érik a jó gyümölcs, de az élet erői. Ugyan miért késlekedett a tiéd? Volt elég jó szándék, verőfény, gyökereken szívódó, táplálni gazdag nedv, nyírkos légáramok is viharok edzeni, súlyos éj, jég, csendje. Tudod, mi a szorongás? Hogyan lesz zamat a kínból? Földrengés zúzott, edzett a másuló éghaj. Folyamok sodornak magukkal, mint borra lepkeszárnyakat, vagy mint pihenő madarak okosan fürdesz áramukban. Akaratodba véve sorsod, mindegy, vermek várnak vagy ormok, némaságodban nő az új dal. A füst a völgyet behömpölygi lomhán, érik az eső. A megállt levegőben túlzó színnel izzik minden virág, főként a pirosak, sárgák, bársonylilák. Már harmadjára nyílik a rózsa, kólyagosul a szőlő, megnyitja keserű héját a dió, a lámpák szinte szemedben fénylenek. Jó így pihenve figyelni, hogyan árad a tücskök éteri éneke, hogyan szól egymással s veled az összes elem. Mi itt él része csak valami folytatódásnak. A kő, az ég, a szél, a fény, a sötét is. Érthetetlen, idegen, s mégis oly testvéri. Megéled a voltak és jövendők varázsával, mely ott áramlik a reggel, az este szikrázó vakságában, telve a bizonyossággal, hogy egy a lét, bár mindig átalakult, s a te értelmed is az őrző változás. Ki tudja, hol van pályád vége, gyümölcsszedő szüret idején, vagy tavasszal, mikor megmozdul az újbor. Az éj nem felel, akár néma, akár üvöltő szeletét. Jó vagy rossz, elnyel, elfejt, tán újra sző, ő is része az özönlésnek. Vakon is érlelődni vett ki a nappal fényviharába. Miszed hát, félve szükölni, vagy csírával telten hallgatni, mint a föld. Tán, mert nem vagy elég magadnak, jönnek éne túlcsordulásai, mindig a félhomályból valami. Hívják rajta túli hatalmak, vagy taszítja a megfeszülő szív, a világszél ivó tüdő, erők, míg féktelen tovaragad.

Szomori Dezső, a rossz vonaglás. Akkor egyedül, mint egy kacéran és engesztelő burjánzásokkal haladtam az epedő és napfényes utcán, és minden. Holmi merev és harsány cselédek vonalzása, Istenem, már-már enyhén rajongó képzeteit meresztették udvariatlan és nyakas párzásoknak. Egyébként akkor éreztem holmi enyhe és titkos döbbenettel, kutatóan és megértve, ó, a rossz vonaglást, és bizonyos hősi robajok hidegen, spajzán gúnnyal már-már figyelmeztettek félős és üdvös csaták. És így megnyúlva, mint angol vázák, s némi sietséget negélyezve szimatoltam akkor végzetes tájak felé, s komoran megértve szemlélvén belső tusakvások zaját, elértem végre egy utca szögletébe a tömör és célzatos boltíveket, holmi felcsillanó reménnyel, s néma vágyakozással. De lanyha és tátogó körkörök helyett merett ajtók kapaszkodtak elém, mint egy busongva stiltón. S rettentő életérzés bujkált inkább züllett csontjaim közt, mint sötét és komor rongyok holland apácák ágyában. S ím a békéltető agnő, holmi zajtalan részvéttel nézett rám, s szörnyű kerúgnak tűnt. Tessék várni! Szólott biztatva és reméltetően az agnő, holmi koró metszetek rajzolnál. Ám tompa heroikus torlódások zsibbadtak, s bősz pattanások, s álmatagos esdeklőn topzódtak előkelő szemeim a zárak, ó, a zárak fölött kóvájgón, s képtelen epekedések nyújtóztak, s növekvő buzdulások. De majd duhajt tömörülés, pompás és vad akaratot váltott, s percek után némi lendüléssel, a rossz vonaglás okozta lendüléssel, szokatlan energiák ágaskodtak feldúlt életemben, s zokogva enyhém, ám bizonyos haraggal rugdalvást közeledtem a csodálkozós ilyet ajtó irányában, elmosódva. Pofája! Pofája Isten itt! Suktam tömörens fellengzőn. Pofája! Pofája Isten itt! Hát még meddig tart magának? S a kvószkve ábrándos utánérzése mellett némi célszerűség halvány érzésével folytattam talpam bársonyos s ruganyos zenéjét egy torpant és rikoltó orgonagyanánt. E percben gyötrődő sebes virágnak tűnhettem régés rozsdás lepények fenekén. Lábvíz. Tessék várni, hangzott hörgőn s belülről s ismételten, s visongós áldozó képzeletem várakozásával ismét az agnő felé fordultam, ki biztatva, mint egy közelgő megváltásom jelezve, enyhe és zörgő papírlemezek vígaszát nyújtotta felé. Ám szétdúlt révedező szemeim, holmi feslecs nyirkos madarak gyanánt kóvályokba hirtelenül ráhervadtak a betűk tömegére, s gyötrelmesen s szorongva kerestem haj, felettető szórakozást és mindent. A rossz vonagzás az állott némi címzés módjára a papírlap szélén, melyen egy novella nemes és előkelő körvonalai terpeszkedtek, a véletlen sajátos spajzán képzeteit nyitogatva. Ó, mereven és félre szegetten olvasni kezdtem, de annyit már nem bírt el gyötrött s kihasznált lelkületem. Hirtelenül tompa borongások zajlottak, és mint régi és szemérmes csipkék susogása, érzelmesen s megadón bánattal lágyult el a tornyosuló dacom. S holmi hegyke és szükségszerű dudorok tolakodtak, s forma szépség. És ekkor minden részvétem ábrándozva, és inkább ábrándosan fordult az agnő felé, ki nem sejtve mit sem abból, mi lelkemben zajongva végbe ment,
sajgó csodálkozással figyelte, mint sülyezti vissza kezeim, finom és díszes hajója, mint ír hercegnő, a remegő tízfilléres, sanda és szurkos pénzdarabot. És inkább imbolyogva, tompán, s talán megtörve, s kérlelhetetlenül kimentem. Ám a nap, könnyű, mint egy sárgás folyadékon kígyózva, lecsurgott az égről, barna sajátos illatú sávot hagyva maga után, távozó infáns nőnek tűnt, kiholmi diszkrét susogásokkal az enyhe és sóvárgó közt, ismét megfosztja lágy és ideiglenes fedelétől. És inkább bágyat voltam ezen az esten.

Simonyi Imre pár pohár rizling egy régi bormérésben. Néhai Tímár József színművész emlékezetére. Utoljára még Krúdiról beszéltünk. Meg arról, hogy a rizling általában úgy harmadfél, négy esztendős korában éli legduhajabb legénykorát. S hogy kalapot nem visel okos ember, sértődések elkerülése véget. Bartók rég halott. Hát ki előtt emelné meg. S hogy meglehetősen elgondolkoztató az emberi tehetség természete. A rögtön mérgező mérgeket már felfedeztük, ám a rögtön gyógyító gyógymódokat még nem. És hogy vajon a gazember, tudja-e, hogy gazember, akár kasszafúró, akár messiás? És érdekes, hogy közös ismerősünk ott Tolcsván, az a veres bajszó pincemester. A pubertás pedig pontosan a bölcsőben kezdődik, és még a koporsó fedelét is lerúgja 80. évünkkel egyetemben. Ebben megegyeztünk. És különös, a harmadik pohár után már sejti az ember, hogy a szerelem mindig magánügy. Egy ember ügye. Azé, aki szeret. Bűnt pedig csak a hazugság, a gyávaság, az árulás. Fele barátod feleségét, ha megkívánod, vagy ő a bűnös, vagy ő sem. És ezen kívül ne lopj, ne ölj. Rendben van. Na de hát teljesen rokontalanul mégsem élhet az ember. De aztán színházról egy szót sem. De aztán irodalomról egy szót sem. De hát X színház már rég nem színház. De hát Z író sosem volt író. Tehát színházról meg irodalomról egy szót sem beszéltünk. Csak arról, hogy okos fejjel nehéz boldogan megöregedni. Meg arról, hogy a legszebb magyar szó talán mégiscsak az, hogy szerető. Meg arról, hogy mégiscsak rettenetes. Pirandello csupán egy komédiás lányról jut olykor eszembe, aki 6 szerepből egyet játszott a színpadon s az idegeimben. Meg arról, hogy a hurkot a gyilkosnak és a hősnek ugyanabból a kenderből fonják, ám mi lesz, ha egy napon a gyilkosok kikérik ezt maguknak. Meg arról, hogy az újság szívhasgatóan írja, egy disszidensnek se éjjele, se nappala a honvágytól. Ám furcsa, de akkor a honvágy is akadt, amitől az ember egyszerűen itthon maradt. Hogy így 40 felé már illő a legvégső dolgokról gondolkodni. Úgy, mint Jéger tanár úr találmányáról, a lakbér hátralékról, a szeptember végi falevelekről, valamint anyai nagyapámról, aki bölcsen nyilatkozott egy görbelábú asszonyságról. Ágyban nem kell gyalogolni. És hogy van-e annál iszonyúbb, hogy anyáink tulajdonképpen nem is minket szeretnek, akik vagyunk, hanem a fiaikat hivatalból. Jónak lenni pedig csak előre megfontolt szándékkal, folytatólagosan és többrendben lehetséges. Voltak a kopaszra beretvált fegyencek. És aztán bármibe is kerül. Hazádnak. Hazádnak rendületlenül. Aztán a pohár alján, a lélek mélyén, a nehezülő nyelvek hegyén, staccatóban ilyen kategória. Emberség, tisztesség, becsület. És erről, vagy másról eszünkbe jutott, vajon mit csinálhat most Németh László? És mint végső felismerés csurran az üvegből a maradék, tisztességes ember nem gondol asszonyra, és nem olvassa hadvezérek emlékiratait halála órájában. És végül fokozás. Fokozása ennek, annak.
nagy, nagyobb, legnagyobb. Hát, így alakult, hogy bár sok mindenről beszéltünk, erről meg arról, Gorki színészéről, meg Willy Lohmannról, és hogy iható volt ez a bor, de elmenőben, ahogy már mondtam, már megint valami krúdi volt.

egyszer sikerült a televízióban, helyesebben a rádió egyik költészetnapi nyilvános adásán Illyés Gyula Óda a törvényhozó című versét jól elmondanom. Jelenlévő költők gratuláltak, mintha itt születtek volna meg a vers gondolatai, mintha most szültett volna meg a verset, mondták, szegény Váci Mihály is köztük. Egyik lapunk, szaklap, tévékritikusa azt írta, széttördeltem a verset, úgy tettem, mintha ott jutnának eszembe a gondolatok, valószínűleg indiszponált lehettem. Szegény tudatlan, máig nem tudja, hogy a legnagyobb dicséretet írta, köszönöm neki szépen, hallgassák meg! Óda a törvényhozóhoz, Tersánszky Józsi Jenő jubileumán. Úgy volna jó a törvény, úgy egyforma hatályú, ha akként gyártódnánk mi emberek, akár a vályog, mit a vájú billió szám is egyformára vet. De hát ez nem lehet. Ahány szív, annyi akarat, s rég nem vagyunk csupán agyag s anyag. Pontos leszek, mint mindig az író, ha a tudós költ s a bíró. Ez a mi új dalunk. Törvényt, de elevent. Tehát, hogy ne csapódjunk folyton össze, hogy részlet igazát kiki illesse a közösbe, úgy mégis emberek maradjunk, ne vályog vájú sarává meredjünk. Atomok atommagvakként kerengjünk, helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk. A lét tegyen rendet, ne a halál. Jogot tehát az árnyalatnak, melyben a holnap rajza áll, a kivételnek, mely holnapra talán szabály, jogot, hogy hadd kísérletezzék a költőnek, a legfőbb kutatónak, mert semmivel nem kell nagyobb tehetség, buzgalom meglelni a rák ellenszerét, gépbe fogni az atomerejét, röpülni világűrön át, mint megmutatni, amit a jövő a szívben érlel, mint fölmutatni ibolyán túli fénnyel, mi lesz holnap kötelező közöttünk emberek, mi az, mi idegünkben közel. Évmilliárdok távolából, évmilliárdok távolából. Jogot a boncolóknak, a külszín, a fölhán, a látszat rombolóknak, kik elválasztva percenként a rosszat a jótól valamit folyvást rendbe hoznak, percenként fölmutatva, hogy mikortól gyilkos a gyilkos, tolvaj a tolvaj, torz már a szép, szép az imént torz, a hős pribék, s ki az, aki elől megy, mert nincs szabad jegy, jól haladni a korral, mert van, amikor hány a példa, a néma szólal, az iszkol, aki űz, makulátlan a céda, mocskos a szűz. Nem minden alkotó ilyen, de én őket, az így működők, a haladókat, harcolókat vallom, a terepfölverőket, a legkülönbözőbbeknek. A holnap felé ők jelzik az irányt. Előttük jár fönnen libegve Hamlet, Karenin Anna Bánk, meg annyi tiszta láng, a homályt űző ősvilágnő, ha ők szól. Üdvözlet, s hála hát a törvény s fényhozóknak, kik hol mágián, hol gúnykacajon át, s elbukva is előre törnek. Tehát nem is tudva, hova s még. Így mondjunk hálát Tersánszky Jenőnek, mi, akik látjuk, hova ért. Az igazért. Fütyülj tovább, két hangon mest. Építsd hordozható csónakjaidat. Tört fejed ős sípon, új bicikli féken. Szépítsd, javítsd, akkor is, ha nem kell, a részletet, te, teljesen.
ne pihentess se karodat, se agyadat, se szádat, dolgozz soká még, s vigadj, s ne is tudd, akár csak a század, ki vagy.

újra hiteti, hogy eljön valami, valamikor, valahol. Hogy eljön valami, valamikor,

I. és Gyula, egy mondat a zsarnokságról. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallató szobákban, nem csak az éjszakában kiáltó őrszavában. Ott zsarnokság van, nem csak a füst sötéten lobogó vádbeszédben, beismerésben, rabok falmorzejében, nem csak a bíró hűvös ítéletében, bűnös. Ott zsarnokság van, nem csak a katonásan pattogtatott vigyázban, tűzben, a dobolásban, s abban, ahogy a hullát gödörbe húzzák, nem csak a titkon félig nyílt ajtón ilyetten besuttogott hírekben, a száj elé hulltan pisztjelző ujjban. Ott zsarnokság van, nem csak a rágy szilárdan fölrakott arcvonásban, s e rácsban már szótlan bergődő jajsikolyban, a csöndet növelő néma könnyek zuhatagában, kimerett szembogárban. Ott zsarnokságban, nem csak a talpra álltan harsogott éjenekben, hurrákban, énekekben. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nem csak az ernyedetlen tapsoló tenyerekben, kürtben, az operában, az oly hazug harsányan zengő szoborkövekben, színekben, képteremben, külön minden keretben, már az ecsetben, nem csak az éjben halkan sikló gépkocsi zajban, s abban megállt a kapuajban. Hol zsarnokság van, ott van jelen valóan mindenekben, ahogy rég istened sem. Ott zsarnokság van az óvodákban, az apai tanácsban, az anya mosolyában, abban, ahogy a gyermek idegennek felelget, nem csak a szögesdrótban, nem csak a könyvsorokban, szögesdrótnál jobban butító szólamokban. Az ott van a búcsúcsókban, ahogy így szól a hitves, mikor jössz haza, kedves? Az utcán oly szokottan ismételt, hogy vagyokban, a hirtelen puhábban szorított kézfogásban, ahogy egyszer csak szerelmed arca megfagy, mert ott van a légyodban, nem csak a vallatásban. Ott van a vallomásban, az édes szómámorban, mint légy a borban, mert álmaidban sem vagy magadban. Ott van a nászi ágyban, előtte már a vágyban, mert szépnek csak azt véled, mi egyszer már övé lett. Vele hevertél, ha azt hitted, szerettél. Tányérban és pohárban, az van az orban, szájban, hidegben és homályban, szabadban és szobádban, mintha nyitva az ablak, s bedől a dögszag, mintha a házban valahol gázfolyás van. Ha magadban beszélgetsz, ő a zsarnokság kérdez, képzeletedben se vagy független, fönt a tejút is már más, határsáv, hol fénypásztáz, aknamező, a csillag kémlelő ablak, a nyüzsgő égi sátor egyetlen munkatábor, mert zsarnokság szól lázból, harangozásból, a papból, kinek gyónol, a prédikációból, templom, parlament, kínpad, meg annyi színpad. Húnyod, nyitod a pillád, mind azt tekint rád, mint a betegség, veled megy, mint az emlék. Vonatkereke, hallod, rab vagy rab, erre kattog, hegyen és tenger mellett be ezt lehelled. Cikáz a villám, az van minden váratlan zörejben, fényben, a szívhökkenésben, a nyugalomban, e bilincs unalomban, a zápor zuhogásban, ez égigérő rácsban, a cellafal fehéren bezáró hóesésben, az néz rád kutyát szemén át, s mert minden célban ott van, ott van a holnapodban, gondolatodban, minden mozdulatodban, mint víz a medre, követed és teremted, kémlelődsz ki-e körből? Ő néz rád a tükörből, ő les, hiába futnál, fogoly vagy, s egyben foglár,
dohányod zamatába, ruháid anyagába beivódik, evődik, velődik. Eszmélnél, de eszme csak övé jut eszedbe. Néznél, de csak azt látod, mit ő eléd varázsolt. S már körbelángol erdőtűz gyufaszálból, mert amikor ledobtad, el nem tiportad. S így rád is ő vigyáz már, gyárban, mezőn, a háznál. S nem érzed már, mi élni, hús és kenyér mi szeretni, kívánni, karot kitárni, bilincseit a szolga maga így gyártja, s hordja. Ha eszel, őt növeszted, gyermeked neki nemzed, hol zsarnokság van, mindenki szem a láncban, belőled bűzlik, árad, magad is zsarnokság vagy. Vakontként napsütésben, így járunk vaksötétben, s feszengünk kamarában, akár a Szaharában. Mert ahol zsarnokság van, minden hiában, a dal is, az ilyen hű, akármilyen mű, mert ott áll eleve sírodnál, ő mondja meg, ki voltál, porod is neki szolgál.

Egy mondat a zsarnokságról. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallató szobákban, nem csak az éjszakában kiáltó őrszavában, ott zsarnokság van, nem csak a füst sötéten lobogó vádbeszédben, beismerésben, rabok fal morzsejében, nem csak a bíró hűvös ítéletében bűnös, ott zsarnokság van, nem csak a katonásan pattogtatott vigyázban, tűzben, a dobolásban és abban, ahogy a hullát gödörbe húzzák, nem csak a titkon félig nyílt ajtón ilyetten besuttogott hírekben, a száj elé hulltan pisztjelző ujjban, ott zsarnokság van, nem csak a rács szilárdan fölrakott arcvonásban, se rácsban már szótlan vergődő jajsikolyban, a csöndet növelő néma könnyek zuhatagában, kimerett szembogárban, ott zsarnokság van, nem csak a talpra álltan harsogott éjjenekben, hurrákban, énekekben, hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, tapsoló tenyerekben, küzdben, az operában, az oly hazug harsányon, zengő szoborkövekben, színekben, képteremben, külön minden keretben, már az ecsetben, nem csak az éjben halkan, sikló gépkocsi zajban, s abban megállt a kapuajban, hol zsarnokság van, ott van, jelen valóan mindenekben, ahogy rég istened sem. Ott zsarnokság van az óvodákban, az apai tanácsban, az anya mosolyában, abban, ahogy a gyermek idegennek felelget. Nem csak a szöges drótban, nem csak a könyvsorokban, szöges drótnál jobban butító szólamokban, az ott van a bucsúcsókban, ahogy így szól a hitves, mikor jössz haza, kedves. Az utcán oly szokottan ismételt, hogy vagyokban, a hirtelen puhábban, szorított készfogásban, s ahogy egyszer csak szerelmed arca megfagy, mert ott van a légyodban, nem csak a vallatásban, ott van a vallomásban, az édes szó mámorban, mint légy a borban, mert álmaidban sem vagy magadban, ott van a nászi ágyban, előtte már a vágyban, mert szépnek csak azt véled, mi egyszer már övéled. Vele hevertél, ha azt hitted, szerettél. Tányérban és pohárban, ott van az orrban, szájban, hidegben és homályban, szabadban és szobádban, mintha nyitva az ablak, s bedől a dögszag, mintha a házban valahol gázfolyás van. Ha magadban beszélgetsz, ő a zsarnokság kérdez. Képzeletedben sem vagy független, fönt a tejút is már más határsávhol fénypásztáz. Aknamező a csillag, kémlelő ablak, a nyüzsgő égi sátor, egyetlen munkatábor, mert zsarnokság szól lázból, harangozásból, a papból, kinek gyónol a prédikációból, templom, parlament, kimpad, meg annyi színpad, hunyod, nyitod a pillád, mind az tekint rád, mint a betegség veled megy, mint az emlék, vonatkereke hallod, rab vagy rab, erre kattog, hegyen és tenger mellett, be ezt lehelled. Cikáz a villám, az van minden váratlan zörejben, fényben, szívhökkenésben, a nyugalomban, e bilincs unalomban, a zábor suhogásban, ez égigérő rácsban, a cellafal fehéren bezáró hóesésben, az néz rád kutyát szemén át, s mert minden szélban ott van a holnapodban, gondolatodban, minden mozdulatodban, mint víz a medret követed és teremted. Kémlelődsz ki a körből, ő néz rád a tükörből, ő les hiába futnál, fogoly vagy s egybe foglár, dohányod szamatába, ruháid anyagába, beivódik, evődik, velődik, eszmélnél, de eszme, csak övé jut eszedbe,
néznél, de csak azt látod, mit ő eléd varázsolt, s már körbe lángol erdő tűz gyufaszálból, mert amikor ledobtad, el nem tiportad, és így rád is ő vigyáz már gyárban, mezőn, a háznál, s nem érzed már mi élni, hús és kenyér mi szeretni, kívánni, karod kitárni, bilincseit a szóloga maga így gyártja, s hordja, ha eszel, őt növeszted, gyermeked, neki nemzed, hol zsarnokság van, mindenki szem a láncban, belőled bűzlik, árad, magad is zsarnokság vagy, vakontként napsütésben, így járunk vaksötétben, s feszengünk kamarában, akár a Szaharában, mert ahol zsarnokság van, minden hiában. A dal is az ilyen hű, akármilyen mű, mert ott áll eleve sirodnál, ő mondja meg, ki voltál, porod is neki szolgál.

Pritók János, költői 10 parancsolat. Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Mondj igazat!

Johan Alexandru, statiszták. Jancsik Pál fordítás. Turnéra megyünk a színészekkel. Mi statiszták a hátsó padokon ülünk, rang, bajusz, pofa lemesze. Az első felvonásban mind föllép. Martalócok egy kastélyban, a sötét feudalizmus legfényesebb fejlődési szakaszában. Páncélingben állunk, keresztbetett alabárdokkal, amelyeket füstszínű ezüsttel futtattak be. Kimért léptekkel járunk szörnyű gatyában, ahogyan a korízlés megkívánja. Ti is, mondta az egyik rendező, háromszor nősült és csudamód érti a dolgát. Ti is! Noha egy szót se szóltok a színen, mozdulatokban, mimikában, éljétek át a szerepet. Csak így sikerülhet a teljesség élményét adnunk a nézőnek. A második felvonásban szerzetesek vagyunk. Tarkóra húzott tonzurás parókában, kezünkben rózsafűzér, arcunk bepúderozva, komoran, töprengve és titokzatosan állunk, tisztünk a kordivat szerint, az elhalálozott hős baldahinos ágya mellett. A harmadik felvonásban a nép vagyunk, a széles tömegek, fáklyával a kézben. Vigyázunk, nehogy tüzet fogjon a díszlet. Hullámzunk, hódolunk, hangtalan a kordivat szerint, a nemrég kikiáltott hős uralkodónak. A negyedik felvonás alatt megmosakszunk mind, a katonák, a papok, a nép, aki voltunk. A hátsó padokon rang és életkor szerint, éjféltájt halkan énekelve érkezünk vissza oda, ahonnan elindult. Román Szlivonyik, figyelmeztetés, Gömöri György fordítása. Állítólag én vagyok az a nélkülözhetetlen következő tégla abban az épületben, amit jövőnek hívnak a költők. Nem akarok tégla lenni, melyet a kőműves a téglarakásról levéve egy ütéssel széthasít és eldob. Az éjszakánál sötétebb árnyék vagyok. Szín vagyok, zene, építek, virágoknak színt adok, embert is ölhetek, akinek anyja van, kedvese, aki neki hordja mosolyát a nehéz napon át. A legmagasabb fejeket én vágtam le a nyaktilóval. Én vagyok a 17-es év. Én írtam a Marseillest. Hiroshimára én dobtam le a bombát. Én írtam a verset, amit olvastok. Ezért ostobák, ne mondjatok engem téglának! Váci Mihály.

mindenki, hogy áldottnak éltetek egy arcot. Hol vagy ó csodálatos fülem is, amely oly hegyes lett, mint a szamári valamely édes bús nevetéstől. Hol vagytok fogaim ti vérengzők, kitől felsárkent nem csak a szamóca, de az annál duzzadtabb, spirosabb ajak. Hol vagy te mellemnek, hogy irtózatos dalolás? Hol a kín és hol az áldás, amelyet most hiába keresek eszelős utajmon gorbebottal a kezemben? Loholni bolondul, kergetni az őzet, az őzlábut, s utána ledőlni, susogni nem is neki, de a holdnak holni rejtelmekül, amelyeket senki sem érthet egészen, s amelyeknek zaklatott boldogság mindenkor a neve. Hol vagytok ki mozgalmak és fekete átkok, örök sietés, hol a mohó száj, és hol a nevetésem, Úristen, hol a nevetésem, s a tártalan zokogás is, mikor döngő hajnalodások vértelen messzeségei hányszor leborultam a közében. Hallgassam őt is. Volt egy öreg görög egykor, ki felemelte két kezét, mint a szobor, s az ifjúságát visszakövetelvén. Mondott Aeschyloszi átkot arra, aki tette, hogy így meg kell az embernek öregedni. Félig vakon állt a hegyen csupa sugárzásba merülve, ősz haját verte a szél is, s pisla szeméből könnyei hulltak az istenség magasztott lába elé. S mégis szava dörgött, szavaitól megállt a malom, megrendültek a dombok, s az öt éves kos is felemelte rá a fejét. Ám de az istenség nem nézett rá, nem felelt akkor az öregnek, sírt az istenség, mert mintha dobokat vernének a fülébe, tompa dobot, s erre felelne a hegyomlás, a fegyomlásnak felelne a tenger. Oly nagyjá nőtt meg előtte, s oly szenti az öregség, szenti az öregség ősi nyomora. Mert ott állt ő már önnő

A kő és az ember. Amerikai néger spiritual song. Rejtőzködnöm nem lehet. Rejtőzködnöm nem lehet. Elmentem a kősziklához, hogy elrejtsem képemet. Szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Ó, szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Rejtőzködnöm nem lehet. Szólt a szikla, megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem, megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem, szólt a szikla, rejtőzködnöm nem lehet. Elmentem a kősziklához, ráhulladtam könnyemet. Szólt a szikla, én is égek, szenvedek. Ó, szólt a szikla, én is égek, szenvedek. Rejtőzködnöm nem lehet. Szólt a szikla, én is mennybe mennék, mint te, én is égek. Én is mennybe mennék, mint te, én is égek, szólt a szikla. Rejtőzködnöm nem lehet. Gyerekdalok. Futrobog a kicsi kocsi, rajta ül a haragosi, dindon diridongó. Ha kiborul az a kocsi, leröpül a haragosi, dindon diridongó. Fut a havon a fakutya, vele fut a retyerutya, dindon diridongó. Ha kiborul a fakutya, lepotyog a retyerutya, dindon diridongó. Bolygó, zápor, libben táncol, suhog a fű sűrűjén, fa ágán. Kéklő halvány felhők alján kivirul a ragyogó szivárvány. Három egész napon át bújtam erdő vadon át, gombamezőt, sziklatetőt bejártam. Három egész napon át faragtam egy furuját, vadrózsából tündérsipot csináltam. Túl, messze túl, mi van a hegyen messze túl? Hely a hegyen messze túl, lófejszéles ibolya virul. Túl, messze túl, mi van az ibolyán messze túl? Hely az ibolyán messze túl, Jancsi mosogat, Kati az úr. A rátóti ürgepásztor álmodott egy rőv kolbászról, aztán álmát felkötötte kéményben a rőzsefüstre. Majd álmodott egy kabátról, amely föllefut magától, a kéménybe is fölszaladt, elvitte a kolbászrudat. Dob és tánc. Csönd, béke, fény. Csönd, fénye, béke, csöndje, fény, békéje, csönd. Fényes, csönd, béke, fény. Béke, csöndes, fénye, fény, csöndje, csönd, csöndje, fény, fénye, béke, csönd, fény. Lomban kő, csönd, köve, kövön, fény, csöndje, kőben, csönd, béke, kő, békéje, béke, köve, lomban, csönd, fényes, béke, kő, lomban, fény. Út, csöndje, fű. Útra hajló béke csönd, út békéje inda, fű inda kő. Lombhintája kúton, fény ingája kútban, csönd dajkája csepp, csepp, út cseppje.

Csöpögcsöngőcsön, csönd, cseppje fény, út, habja, kő, lombja, fény, csöndje, béke. Szél, víz, föld, kispatak, irama, fény, halmai, földkeblei, kútkarjai, kőlábai, vízpidejű szél, lombtorkú csönd, fűruhájú fény, kőarcú béke. Reggel, dél, este, éj, hajnal, karéja, dél sziklája, alkony karéja, éj sziklája.

0: Üdv mindenkinek, ez a Sznobok órája, morcos műsor másként mondolkodóknak. Egészen pontosan 2 óra lesz mostantól a műsorrendben. 2 hetenként van 2 óránk. Én Széki János vagyok, az Élet és Irodalom rovatvezetője. Vendégem Örsi László, történész, az 56-os intézet munkatársa, az 56-os fegyveres felkelők legjobb ismerője, és erről is fogunk beszélgetni. Egyébként, amit most hallottatok, az Little Richard Heebie-Jeebies című rock'n'roll száma volt, ami 1956. októberében jelent meg kislemezen. Ilyen zenék voltak máshol. De még mielőtt elkezdjük az elkerülhetetlen téma, új korszak kezdődött a magyar sajtótörténetben, felfüggesztették a legnagyobb magyar minőségű, vagy szeriőz napilap, a Népszabadság kiadását, egészen brutális módon, minden előjel nélkül, minden figyelmeztetés nélkül, lényegében becsapva a szerkesztőség munkatársait, akik összecsomagolták holmiukat azzal, hogy most költöznek át vagy vissza Óbudára az olcsóbb szerkesztőségi irodákba, majd másnap reggel motoros futár száguldott végig, és közölte mindenkivel, hogy be se menjenek most már, még a normál fizetésüket felvehetik, aztán csókolom. Függetlenül attól, hogy a magyar médiapiac, mint olyan, nem létezik, ezt a pozsonyi kollégánk Lovász Attila nagyon precízen állapította meg egy Facebook bejegyzésben, tehát a magyar politikai elit, vagy ahogy én mondom, a magyar politikai kaszt 26 éven át, ne legyünk igazságtalanok, egy olyan 2000 óta szorgosan, legkésőbb 2000 óta szorgalmasan dolgozik azon, hogy Magyarországon ne legyen szabad piacgazdaság, ahol mondjuk egy olyan súlyú, olyan tekintélyű, olyan szellemítőt képviselő napilap, mint a Népszabadság megélhet eladásokból és hirdetésekből, ellentétben más térségbeli országok hasonló minőségű napilapjaival. És függetlenül attól, hogy jogilag a tulajdonos sok mindent megtehet a lappal, ami nekünk nem tetszik, bár itten a jogszerűséggel is vannak kételyek. Ettől függetlenül ez olyan mértékű botrány és rossz előjel, amit nagyon nehéz kimagyarázni. Voltunk a tüntetésen szombaton. Én a magam részéről nem voltam elragadtatva, lehet, hogy más szögből néztem, mint olyan barátaim, akiknek jobb élményeik voltak, és utólag az Index fotójából, illetve videójából derült ki, hogy valakik elégették a Magyar Idők példányait ottan a kövön. Most lehet, hogy ezzel kifejezték a Magyar Idők, illetve a kormányzat iránti érzelmeiket, de hát ez egy politikai játszma, ahol az ember az ellenfélnek, amelyben gazemberek is vannak, egyszerűen nem ad a kezébe ilyen lapot. Tehát ez a mélységes politikához nem értés, spontaneitás, de ez csúnyább szóval amatőrizmus. Attól függetlenül, hát véleményszabadságban mindenki azt csinál, amit akar. Most erről a dologról nekem eszembe jutott valami, és kezdünk a tárgyra térni. Magyarországon utoljára ezelőtt, ha jól emlékszem, nem volt egyszer egy ilyen szélső jobboldali, ilyen náci jellegű könyvégetésről valami videó, ami nem biztos, hogy hiteles, de ha nem hiteles, akkor is szörnyű, hogy valakinek ilyen eszébe jut, de ismert, dokumentált könyv és újság égetés Magyarországon utoljára 1956-ban volt. Tudomásom szerint 3 helyen, a Kossuth Lajos utcai szovjet könyvesbolt előtt a Váci utcában, valamint éppen a Népszabadságház, vagy akkor azon a napon még Szabad Népház előtt a Blaha Lujza téren, ekkor átfordult a világ. Most ezen gondolkozunk, hogy milyen világ volt az, amikor ottan elkeseredésből könyveket és újságokat égettek, és ehhez képest milyen a mi világunk sokkal nagyobb jólétben, sokkal egy hosszú demokratikus periódus és uniós tagság kellős közep után és uniós tagság kellős közepén, békében, stb. Hogyan lehetséges az, hogy embereknek pont ugyanaz jut eszükbe, mint 1956-ban, amikor, és most már megkérdezem vendégemet, Őrsi László történészt, hogy milyen világ volt?
1: Hát mindenkit üdvözlök. Milyen világ volt? Hát ez a reakció, ugye, ami akkor, az a reakció, amiről most te is beszéltél, ez akkor se volt a legügyesebb, tehát ez szerintem az égetés, ez főleg ugye a nem sokkal korábbi náci könyvégetés előzményeként, ez nem nagyon heroizálható tett volt akkor sem. Persze, természetesen érthető a tömegeknek a tettem, ugye, mert annyira gyűlölték azt a rendszert, amit ezt is képviselték ezek az újságok. Na most valószínűleg ugyanez játszott le akkor, tehát a Kossuth téren is szombaton, de hát itt sem volt, egyetértek veled, tehát nem egy szerencsés ötlet volt, pontosan azért, mert könnyen támadható. Tehát ha a Népszabadságban beszéltük, annyit mondjuk még, ugye, hogy egy pillanat erejéig, hogy az éppen 56-ban, a forradalom napokban, november 2-án jelennek az első száma.
0: Tehát nem a diktatúrában.
1: És hát, hogyha a forradalom emlékévéről beszélünk, akkor is ugyanakkor ezt a sajtószabadságot ért támadást is, akkor ezt is el kell mondanunk, ugye, hogy ez borzasztóan ellentétes mindaz, amit az 56-os forradalomról hát gondolni kellene. Úgyhogy ezt még azért nekem is muszáj volt hozzátennem. Tehát visszatérve, ugye hát ez egy reakció, de egy általános reakció ilyenkor, hogy a gyűlölt, most akár újságról van szó, azt akkor elégessük, de pontosan nem. Meg akkor azt hiszem, hogy a középkori időszakban is ez egy gyakori, vagy legalábbis előforduló mozzanat volt, és hát ez, emiatt aztán, hogy...
0: Hát már ami után volt könyvalkotás.
1: Persze, volt könyvalkotás, igen. Tehát hát jobbak az, tehát fönt kell tartanunk azt az álláspontot, hogy jobbak az érvek, mint a gyújtogatás, vagy a fölégetés. Tehát azért az a szerencsésebb, hogy a érvekkel tudjuk meggyőzni az ellenfelet, nem ezzel az eszközzel, meg hát emiatt ugye különböző asszociációk miatt meg pláne nem volt szerencsés dolog ez.
0: Nekünk tanulságos lehet, 56-ban miért volt szerinted forradalmi helyzet, vagy volt-e egyáltalán? Van-e olyan, hogy forradalmi helyzet?
1: Hát utólagosan van. Utólagosan van, senki nem tudta, hogy forradalmi helyzet van, ez tény, tehát mindazok, akik ugye elindották ezt a mozgalmat, ami már ugye elég korán 53 Nagy Imre első kormányzása idején, sőt inkább pontosabban nem is akkor, hanem amikor Nagy Imre megbukott 54 vége felé, ugye elkezdődött, és aztán 56. október 22-én és 23-án ugye folytatódott, sőt, akkor csúszott ki, de mindez Ez ekkor még senki nem gondolta, hogy ebben forradalom lesz, itt mindenki a reformokban gondolkodott, ugye, és szokás szerint is, meg is ijedtek kellőképpen az értelmiség, ugye, a Nagy Imre és értelmiség rendkívül meg is ijedt, hogy mi lesz ebből, hát nekik is igazuk volt, úgyhogy hát ez azért fontos ezt erről beszélni, ugye, mert még mindig nem fejeződött be az a vita, hogy ki 56, hát így aztán mindenki, mert anélkül, hogy ez a talaj így föl nem lett volna lazítva ilyen értelemben a forradalomnak, nyilván nem lett volna a fegyveres felkelés sem, és hát a fegyveres felkeléssel radikálzott annyira a hangulat, ugye, hát ezáltal legalább átmeneti szabadságot, átmeneti függetlenséget ezzel lehetett elérni.
0: Na most, mint mondtuk, a fegyveres felkelés szakértője vagy. Felkelőké, itt van előttem a korvinistákról írott kisméretű tégla nagyságú könyved, nagyon kitűnő olvasmány.
1: Ó, köszi szépen.
0: Rettentő alapos. Na most Kezdjük ezzel. Tehát nekem az a benyomásom, hogy nem is benyomásom, hát azt látom, hogy egy jogilag követhetetlen Nagy Imrékkel kapcsolatos manővert kivéve, az egész 56-ot leegyszerűsítik a fegyveres felkelésre. Pesti srácokra, az egyik sarkon ott van óriási méretben Iván Kovács László, a másik sarokban szintén óriási méretben photoshopolva Pongrácz Gergely, 3-4 emelet magasságban, mintha csak erről szólt volna. Első kérdés, valóban erről szólt, de milyen rétegei voltak 56-nak?
1: Hát természetesen nem csak erről szólt a forradalom, meg a szabadságharc sem. Hát az a gondolat, amit előbb elkezdtünk, hogy ki is 56, ugye? Én azt gondolom, hogy azért az értelmiség rétegről is volt azért némi, hát nem is kisajátítás, de legalábbis a hangsúlyátolódás még mindig is volt, és most pedig...
0: Az értelmiségek írnak róla.
1: Igen, értelmiségek írnak róla, és azért abból az irányból, és volt valami érdekes módon ellentét a forradalom alatt, érdekes módon a forradalomat eléggé együtt. Tehát, ami közismert, a legnagyobb összefogás talán a magyar történelemben ekkor volt, ez egy közismert dolog, ugye. Akkor nem, a börtönben már elkezdődött ez a folyamat, hogy a értelmiséget kiengedték, sokkal hamarabb, kevesebb büntetéseket kaptak, és hát ugye tudjuk, a 63-ban az amnesztiában rengeteg forradalmár maradt benne, akinek a vágyát, ugye a harci vágyát az egész egyszerűen gyilkossággá minősítették át, tehát ami abszurd, ugye, mert azért T-34-esekkel szemben, T-54-esekkel szemben azért egy dióverővel azért mégsem teljesen lehet elmondani, hogy egy gyilkossági törekvésről van szó. És hát és ugye ezt a rendszerváltásnál, ahol bizony tényleg az történt, hogy az értelmiség azért nem feltétlenül vette figyelembe azokat az embereknek egész tömegét, akik 56 után azért nagyon sokkal súlyosabban ráfaragtak, hogy ezt a kifejezést használjam, sokkal rosszabb helyre kerültek, megtorlás sokkal jobban érintette őket. Hát gondoljunk bele mondjuk egy vidéki helyen, ahol valakiben be volt mondjuk a forradalomban, oda került vissza, és ott aztán nem kapott állást, vagy a legrosszabb állást kapta, és mindenütt mindig a hátrányos retorzió érte. Az értelmiséggel azért nem történt azért ennyire meg, és hát ugye amikor volt a rendszerváltás, akkor őknek az életük ez elment, sőt a családjuk is ugye nagyon is mesinlette, és hát ugye aztán nagyon, nagyon súlyos keserűség tört ki belőlük, ugye, hogy ők rosszul jártak, még utána sem kapták meg a kellő elégtételt. Hát most ezt meg lehet vitatkozni, hogy azért mégiscsak voltak eltörekvések, persze voltak, de valahogy ez aztán így nagyon szétesett a dolog, tehát az a 56-os összefogás az nagyon, az már a rendszerváltás idejénben sem nagyon volt meg, és aztán, ahogy telt múlt az idő, egyre kevésbé, és hát most, amit most látunk, az egy ennek, annak az ellen csapása, amikor jócskán túl nőve a korábbi aránytalanságokon. Most valóban a kormányzat ezt láthatja, hogy végül is a Nagy Imre, meg a reform értelmiségi kör szinte nem is létezett, nem csak a csak a felkelők, és ez megint egy nagyon rossz folyamatot indít el. Azt láttam, hogy a köreinkben is, ugye, hogy most tehát most meg mi is veszük a lapot, és mi nekünk is van egy bizonyos ellenszenvünk ezekkel a fegyveres felkelőkkel szemben, akik nagy részük, nem mindenki persze, de nagyon jó fej volt annak idején, nagyon derék ember volt, és bátor is volt, hogy küzdött a szabadságért, és akkor ez rendben, 56-ban ez teljesen rendben is volt.
0: Azt, amíg talán visszatérünk rá, azért vannak még rétegek, tehát van a munkástanácsok 56-ja, amiről a 80-as években a demokratikus ellenzék fénykorában főleg ment a diskurzus, valamint van a pártoknak, az újjáalakuló, színrelépő pártoknak az 56-ja, ami pár napig tartott, de aztán meg is szűnt. Hallgassunk most megint egy kis zenét 56 októberéből, Gene Vincenttől a Blue Jean Bop című szép hangon előadott dalt.

0: Szabad, Független és Demokratikus Tilos Rádió 90,3 FM. Ez pedig a Sznobok órája, morcos műsor, másképp mondolkodóknak. Én Széki János vagyok, az és rovat vezetője, vendégem Őrsi László történész. 56-ról beszélgetünk, különös tekintettel a fegyveres felkelésre. 56-ról nekem az a benyomásom, hát ezek úgy látszik örök dolgok, hogy a mitosztól nem lehet látni, hogy mi történt. Tehát ahogy nekünk annak idején elmondták a nagy októberi szocialista forradalmat, hogy Lenin ott ült a Szmolnéban, meg az Aurora cirkáló ágyúja eldördült, és a téli palota, nem derült ki belőle, hogy itt tulajdonképpen mi történt, szóval mi a fenének ült a Lenin a Szmolnéban, és ki mit csinált, stb. 56-tal is nagyjából így van. Az a helyzet, hogy majdnem mindenki, aki nem kutatja és nem ért hozzá pontosan. Miből lett 56-ban a fegyveres felkelés? Miért tört ki?
1: Van olyan pillanat, amikor már nincs visszaút. Tehát abban a pillanatban, amikor a rádiónál megtörtént a konfliktus, hogy nem voltak hajlandó beolvasni az egyetemisták 16 pontját, sőt, át is verték őket, mert ezt ígérték, hogy be fogják olvasni. És aztán később még ugye erőszakot a rádióvédői, az ottani AVH-sok kezdeményeztek.
0: Kinek a parancsára, ezt tudjuk?
1: Hát Orbán Miklós volt ott ugye az AVH, az ezredes az AVH parancsnoka, én azt tudom, hogy ő volt, aki kiadta, de hát nyilván ő neki esik.
0: Önhatalmulag, vagy?
1: Hát az előtte, én úgy tudom, hogy előzetesen kiadva neki, hogyha olyan szituáció van, akkor használjon fegyvert.
0: Most hát például
1: az... kapkodás volt, azt tudni kell, hogy óriási kapkodás volt ugye a pártközpontban is, úgyhogy ezt én teljesen pontosan nem ment, csak nagyjából kutattam még ezt a kérdést, hogy pontosan mi is volt ott, milyen perckor percre, de majd előbb-utóbb ennek is, erre is sor kerítünk. Tehát így tudom, hogy ő adta ki a parancsot.
0: Ez de hány órakor volt?
1: Ez 9:30 és 10:00 között, este.
0: Most azt tudjuk, hogy 10-kor este 10-kor, helyi idő szerint este 10-kor, tehát magyar idő szerint azt hiszem este 8-kor összeült a Szovjetunió kommunista pártjának politikai bizottsága, és megvitatták a magyar helyzetet. És akkor döntöttek úgy, hogy katonai beavatkozás kell.
1: Hát ez nem volt ilyen egyszerű, mert volt egy kis pingpong, ugye, hogy akkor most...
0: Vitatkoztak, tehát volt vita, mert...
1: Például... De magyar pártvezetéssel is, hogy kell azért ehhez, mi kell hozzá, hogy valóban bejöjjenek. Tehát először Andropovval próbálkoztak, aztán azt úgy mondta, hogy a szovjet prezidium adhat erre.
0: Illetve bocsánat, a prezidium, akkor úgy hívták éppen,
1: igen,
0: a így elnökség.
1: Hívták, igen. Elnökség, igen. Itt aztán végül is, de hát mégis aztán úgy látták, jó. Tehát mindez meg, ez a formaiságokat lerendezése után nem is nagyon kellett akkor még külföldről bevonulniuk, elég volt, hogyha a székesfehérvári különleges hadtest alakulata vonul. Főleg az, nem csak az, de főleg azonul be.
0: Hát Pestről, és akkor éjfél után valamikor a legkorábbi órákban.
1: 3-4 felé, inkább 3-4 felé hajnalban jöttek meg. A belvárosba akkor tűntek fel az első páncélosok.
0: És erre válaszul, mikor alakultak meg az első magyar felkelő alakulatok?
1: Hát azért nehéz pontos választ adni, mert hát ugye mindegy igazi forradalomban minden spontán módon történt. A kirobbanás, az előbbi kérdésre is válaszolva, hogy hát senki nem tudta előzőleg, hogy ebből forradalom lesz, ott akkor rádió előtt, akkor látták, hogy még nem fejeztük be a választ, ugye akkor adódott valahogy úgy, hogy akkor most itt már nincs visszaút, itt már ezt érvényesíteni kell a legfontosabb követeléseket. Most mikor alakult ki? Hát akkor már elkezdődött szerveződni, de hát teljesen adhok módon, egy különböző helyeken, hát így a Korvin köz mondjuk az nagyon fontos helyszínek bizonyult már az első pillanattól kezdve a stratégiai szempontok miatt, ugye, hogy pont ott jártak leginkább a szovjet páncélosok a Petőfi hídon keresztül, az Üllői úton jöttek föl, meg onnan mentek a Nagykőrútra, Tehát ott az ilyen, és ott a Corvin köznek meg egyébként is van egy nagyon jó kis stratégiai helyzete, de nem csak ott, mindenütt másutt is jöttek, mentek az emberek az első napokban, aki úgy tűnt, hogy leginkább ért hozzá, arra hallgattak, az elment, jött egy másik, akkor arra hallgattak, tehát teljesen, és mind jöttek-mentek az emberek, teljesen hát még akkor csoportokat, hanem nem is nagyon lehet beszélni, akkor minden nagyon spontán módon ment, és talán 2-3-as fő csoportokban harcoltak inkább az első napokban a fiatalok, főleg a fiatalok. Hát azért fiatalok, ugye, mert mondjuk a katona viseltek, azok tisztá voltak az a helyzet, hogy a világ legerősebb hadseregével szemben azért reménytelen az ellenállás.
0: Tehát és magyarul a pesti srácok.
1: A pesti srácok voltak azok, akik segíts fiatal srácok, akik ezt a feszélyt nem mérték föl, és így kerültek szembe a szovjet páncélosokkal, akik szintén nem gondoltak arra erre lehetőségre, tehát nyilvánvalóan politikai megoldásban gondolkodtak, különben nem jöttek volna így, ilyen támadható módon a szovjet teherautók, harckocsik is, főleg ezek a páncélautók, amik nyitott koporsoknak nevezték később őket, mert olyan könnyen lehetett molotov koktéllal felrobbantani azokat, és hát erre nem. Azt gondolták, hogy ilyen flotta demonstrációval megjelennek a városban, és akkor rendet csinálnak ezáltal. És
0: ez nem gondolkoztak az oroszok abban, hogy lőnek eredetileg?
1: Nem gondoltak. Legalábbis minden jelenre mutat, hát azért sok mindent mondhatunk ugye a szovjetekről, de azt nem, hogy amatőrök lettek volna mondjuk a szovjet hadászatra gondolunk, abban nyilván nem voltak.
0: Harcászat.
1: Harcászat, az több pontos.
0: Ez ebben az esetben.
1: Harcászat, köszönöm. Így van. Hát azért a városi harcokban is voltak bőven tapasztalataik, ugye, és nem is nagyon régen.
0: Hát
1: nem
0: Budapestet is elég jól ismerték.
1: Igen. Budapest is jól ismerték, meg hát ugye erre van rutinuk, tehát minden jel arra mutat, hogy erre egyáltalán nem gondoltak, hogy támadás éri őket. És mondom, hát a felnőttek se, tehát hogy mondom, akik életebben emberek sem hittek volna ebben, úgyhogy teljesen a fiatal, nem igazán képzett pesti srácok voltak azok, akik főleg kivívták az átmeneti győzelmet.
0: Ha nem kezdenek el lőni, meg molotov koktélokat dobálni bele a tankokba, meg rájuk, akkor hogy alakult volna a helyzet?
1: Hát igen, a halák azok mindig kicsit nehezek, ugye, de hát lehet vele játszani. Valószínűleg akkor az lett volna, hogy bizonyos engedményeket tett volna a hatalom. Elképzelhető, hogy akkor is Nagy Imre, esetleg Nagy Imrét teszik akkor is miniszter elnöki, és valamiféle óvatos reformokkal megint próbálkoztak volna.
0: Tehát úgy alakult volna, mint Lengyelországban, hogy először van egy ilyen nyitás, aztán belesibul az egész a...
1: Ez az esélyes, hogy valami ilyesmi lett volna talán. Hát ugyanaz lehetett volna, mint ami 53-ban, hogy akkor Nagy Imre ugye megkezdheti, folytathatja pontosabban a reformokat ugyan, de nincsen igazi változás amiatt, hogy a személyi feltételek azok ugyanazok maradnak, tehát bármikor ez visszafordítható, tehát nem lett volna egy... Igen, hát Lengyelország aztán éppen az is jó példa erre, igen, hogy nem lett volna, a győzelem nem lett volna csak kivívva, hanem egy ilyen átmeneti kisebb engedmények szerzett volna talán az ország.
0: Most nem akarok belevinni a susnyásba, de nekem a más olvasmányaim alapján is az a véleményem, hogy itten, ami az 56 kultuszban eluralkodott, függetlenül a harcosoknak, szabadságharcosoknak a hősiességéből, az az irracionális politikai cselekvésnek, tehát a nagyon keményen fogalmazva a tájékozatlanságnak és a meggondolatlanságnak a kultusza. Tehát például a Békés Csaba könyvéből tudjuk, hogy ugye a felkelők elmentek az angol követségre, mert az amerikai követség az ilyen minimalizált üzemmódban működött, vagy nem működött, és mondták, hogy akkor most kapnak-e fegyvereket, és akkor mondták, hogy szó nem lehet róla. Most hogyan képzelték azt, és ez mindig az van, hogy az amerikaiak, az tény, hogy kétféle amerikai propaganda volt, az egyik az nem csinált semmit, illetve hát bíztatta, de nem csinált semmit, az másik az, hogy már jön a segítség, tartsanak ki. ami rendkívüli felelőtlenség volt, de nem ez volt a hivatalos amerikai kormánypolitika, ez egy irányzat volt a
1: Szabad Európában.
0: Tehát ami a bürokrácia egyik leágazásában így gondolták, ezt nem úgy kell elképzelni, mint a korabeli magyar diktatúrákat, hogy fönt kitalál valamit az elnök, és akkor onnantól mindenki ugyanazt gondolja, amit harcoltak egymással elméletek és érdekek, zárójelbe zárva. Magyarul, hogyan képzelhette azt bárki Magyarországon, hogy Magyarországra akár fegyverek, akár katonák érkeznek a NATO tagországokból, amikor 5 országgal voltunk határosok, abból 3 a Varsói Szerződés tagja, 1 az éppen semlegessé vált Ausztria, aminek ha bárki megsérti a légterét, vagy mi, akkor óriási botrány van, a 5. pedig a Tito jugoszláviai, ami éppen akkor békült ki valamennyire Kruscsovval, és nyilvánvalóan ez ilyenben nem ment volna bele. Szóval hogyan képzelhették azt, hogy itt bármiféle nyugati segítség jön katonai?
1: De azt kell mondanom, ugye, hogy azért a képzettség és a tudatlanság, vagy a felkészültség nem volt egyforma. Tehát a felkelő parancsnokok, ilyet nem tudok erről, hogy az ők próbáltak volna angol követségen, vagy akik fegyvert szerezni. Hát, hogy ezek névtelen emberek, akik ezt próbálkoztak vele, és tehát nem tudunk róla tulajdonképpen semmit. Tehát itt fontos tudni, ugye, hogy azért a Corvinnak, meg egyéb más parancsnokok azért nem a... Tehát azok műveltebb, tanultabb emberek voltak ezért a tömegeknél, és ez jól is volt így, mert ők azért észnél voltak, amikor észnél kellett lenni. Az más kérdés, ugye, hogy azért a novemberi harcok idején sokan bíztak abban, hogy a Szabad Európa meg a más nyugati adók tudósításaiban, vagy nem mindenki, közülük sem mindenki. Volt, aki azt mondta, hogy ez nem igaz, és nem, ne higgyetek neki, de többségük hitt annak, hogy mégiscsak lesz segítség, de azért ezek nem voltak jellemzőek azért ezek az akciók, tehát kevesen próbálkoztak ilyennel.
0: Hamar a Corvin negyedről beszéltünk, volt 2 parancsnok, Iván Kovács László és Pongrász Gergely. Most ugyanolyan méretben, nagyjából ugyanolyan exponált helyen van, kitéve a bőrkabátos, vagy nem tudom milyen ilyen photoshopolt egész alakos portréjuk, de legalábbis nem csak 89-ig, hanem 89 után is, ugye itt végül Pongrász Gergely a főszereplő, Iván Kovács Lászlóról alig tud valamit a közvélemény, még a nevét se nagyon ismeri, nem hogy teret. Van tere egyáltalán?
1: Nincs. Utcája? Gödön van utcája.
0: Hogyan jellemeznéd őket? Miből lett a váltás?
1: Ami történt itt, az végtelen igazságtalan. Hát azért az most már tudjuk pontról pontra, hogy az Iván Kovács volt az, aki ugye már rádió előtti 23. követeléseknél is ott volt, és követelte a pontok beolvasását. 25-én már Corvin közben tudjuk, hogy ott, és ott már valamiféle parancsnok is lett, és onnantól kezdve 26-ától átvette a főparancsnokságot is, és ő nevéhez kötődik végül is az átmeneti győzelem. Tehát és ő volt az, aki tárgyalt a politikai vezetőkkel, így Nagy Imrével is, meg másokkal is, meg a katonai vezetőkkel is, meg a rendőrségi vezetőkkel is. Ez ő volt elsősorban, tehát messzen, akik ezekben az időben ő volt az első ember a Corvin közben, és eközben pedig Pongrász Gergely meg a társai intrikáltak ellene, és az intrikálás ez úgy mégis odáig vezetett, hogy aztán november 1-e vagy 2-án ilyen palot, ahogy mondják, megpucsolták Iván Kovácsot, egy ilyen villám érdekezettel, őkörhelyeket odahívva leváltatták, és így került aztán Pongrász Gergely a csapat élére. Tehát aztán utána ugye tűzszünet volt, akkor mondjuk ugye mentek a dolgok a maguk útján, de novemberi harcokban pedig azért nem, tehát Pongrác alatt nem nagyon jeleskedett azért a Korvin köz. Jó, az is igaz, hogy a szovjetek legnagyobb támadást tudván, hogy a Korvin köz legerősebb november 4-én már a Korvinra irányották, de hát ennek ez, ez azért, de ennek ellenére azt mondhatjuk, hogy Pongrác Gergelyhez nem fűződnek ilyen sikerek, de viszont intrika az igen, akkor már Iván Kovácsot valamilyen rejtésoknál fogva árulónak kiáltották, és majdnem meg is ölték, és aztán még nagyobb szégyenet találok, hogy amikor ugye kivégezték ezeket a Maléter és Iván Kovács és Renner Péter, egy harmadik korvinista, ennek tudatában Pongrácz Gergely az Amerikában megjelent 82-es könyvében mind a hármat nagyon csúnyán elintézi, rágalmazta, meg egyebek, és ezt ugye a Magyarországon ezt folytatta, és te érdekes módon a Pongrácz Gergely nagyon is olvasott szerző lett, tehát kiváló, tehát nagyon, nagyon is keresett szerző volt, és sokan olvasták, sokan ezeket a hazugságokat ugye vették át, és nyomában rengeteg epigón, Pongrácz epigón hasonlóképpen írt, és hát így megállapíthatjuk azért a források rendelkezésünkre, a források alapján, hogy Iván Kovács azért az volt elsősorban a Korvin parancsnoka, másodszorban az is fontos, hogy mondhatjuk azt róla, hogy egy igazi demokrata volt, tehát ő minden tárgyalásnál elsőként a szabad választásokat követelte a politika vezetéstől, és az is nagyon fontosra tartom az ő személyiségében, hogy ilyet a kockáztatásával is védte a fogságba került AVH-sokat, meg pártfunkcionáriusokat. Voltak egy csomó, akik önbíráskodni szerettek volna, és Iván Kovács egy társaival ugye kiállt mellettük, és nem kis kockázat vállalva ezért. Úgyhogy én szerintem Iván Kovács azért ez egy kimondott hős. Hát ha lehet hőst keresni, akkor ő szerintem kimondottan olyan, akit példaképpen lehet állítani, sokakkal ellentétben. Ő egy igazi dehék szabadságharcos volt szerintem.
0: Ja, lehetett volna eszménykép.
1: Ő lehetett volna szerintem eszménykép, mindazok miatt igen, amit elmondtunk, és hát Pongrácz Gergelyről ez nem mondható, hát én tisztelem őt is annyiban, hogy részese volt ugye a szabadságharcnak, de azért már ott a forradalom alatt is kijött az, hogy nagyon nehezen és összeférhető ember, ismerjük ugye a Kilián laktanyában történteket, a Maléterrel összecsapott, annak az volt annak is az volt a háttere, hogy Malétert ugye valóban jogtalanul tartották a harcok hősének, mert ugye ő volt a katona, és nem tudta elhinni a közvélemény, hogy ifjú srácok, ezek ilyen győzelmet tudtak volna, tehát valóban a Kilián parancsnokához Maléterhez kötötték, de Maléter ő volt olyan korrekt, hogy a újságírók előtt, még a nyugati újság előtt is mondta, hogy nem az ő sikere volt ez, hanem a fiataloké, tehát volt ilyen tisztességes a Maléter, és mint egy egész életében, egész forradalom egészen a elítélésében is végtelen tisztességes volt, tehát nagyon fájdalmas, hogy Pongrácz Gergely ilyen súlyos rágalmakkal gyalázta, és az is, hogy aztán ilyen sokan követték Pongrácot ezen az úton.
0: A valóság feltárását egy némi zene után folytatjuk, azért választottam a következő zenét, mert vendégem Őrsi László történész, nagy Rolling Stones rajongó, úgyhogy ilyen eldugott klasszikusokkal folytatjuk, mint például az 1965-ös Play with Fire, Ne játssz a tűzzel című szám, ahol Mick Jagger egy ilyen fiatal munkásosztálybeli csődört alakít, aki figyelmezteti az előkelő új csaját, hogy ne játszon a tűzzel, mert megjárhatja ugyanúgy, mint az anyja, aki ugye van benne egy ilyen mozzanat, hogy megismerkedett egy ilyen veszélyes emberrel, és most she gets her keks, mondja ilyen gúnyosan, in Stepney, not in Knightsbridge anymore, tehát a kicks, a get someone's kicks, az ugye azt jelenti, hogy jól érzi magát, mulat, kirúg a hámból, viszont a kick azt is jelenti, hogy rugás, tehát megkapja a rugásait Knightsbridge előkelő negyede helyett Stepney munkásosztálybeli negyedében, hallgassuk.

0: János vagyok, az És rovat vezetője, vendégem Őrsi László történész. 1956-ról, a fegyveres felkelésről beszélgetünk, különös tekintettel a közelgő nagy állami évfordulóra. Próbáljuk felderíteni, hogy mi volt a valóság. Beszéltünk arról, hogy Iván Kovács László igazi demokrata volt. Ezek szerint a felkelők között voltak olyanok, akik nem voltak igazi demokraták, de valamennyien tényleg hősies személyiségek voltak. Mit akartak a felkelők?
1: Egy pillanatra visszatérve, hogy nem voltak demokraták, hát például talán érdekes, ahogy fogok mondani, talán Angyal István volt kevésbé viszonylag demokrata, ő annyira kommunista volt, annyira szerette volna, hogyha a régi marxi lenini eszmék kerülnek, az igazi eszmék kerülnek viadalra, hogy ő nem szerette volna, hogyha szabad választás lett volna. Például csak egy példát mondok, egy szintén nagyon rendkívül bámulatos emberről van szó, mint Angyal István, aki tényleg aki ugye viszonylag ismert név is, hogy mennyire tisztességes és korrekt ember volt, ugye az közismert. Ennek ellenére ez mégiscsak fontos megállapítanunk, tehát hogy ő sem volt, szólnak ebben az értelemben demokrata.
0: Tehát folytatható-e 56? Azért kérdezem, mert ugye az alaptörvénynek a preambulumában, a nemzeti hitvallásban benne van, hogy hisszük és valljuk, hogy mai szabadságunk ennek és ennek és 56-nak a hősies harcaiból, ha nem emlékszem pontosan megfogalmazása, sarjad. Na most ez, hogy mondjam, nem tudom az igazságtartalma mekkora tűnik, körülöttünk, a térségben, Közép-Kelet-Európában elég sok ország van, ahol nem sarjasztják a mai szabadságukat, demokráciájukat valamilyen lényegesen korábbi történelmi eseményből. Mi volt az a modell, az a demokrácia modell, társadalmi modell, amit a felkelők szerettek volna kivívni?
1: Azért nehéz erre a kérdésre válaszolni, mert a felkelők többségében azért, bár azt kell mondjam, hogy én úgy látom, hogy tájékozottabbak voltak talán mai fiataloknál politikai értelemben, az érzésem, vagy az látszik a jegyzőkönyvekből, az látszik, de hát azért nem várhatunk el tőlük azért az, hogy pontosan kikristályosodott volna előttük, hogy mit szeretnének. Mindenesetre a felk érdekes módon, és ezt most bármennyire is tagadják azóta, a rendszerváltás óta, többségükben baloldali gondolkodások voltak, maguk a felkelők is, tehát nagyon nem szerették, ellentétben azzal, ami most érződik, nagyon nem szerették a varti rendszert, nagyon nem szerették, hogy az visszaálljon. Ugye gyermekkori tapasztalatuk volt arra a nyomorról, főleg akik vidéken voltak, hogy mit is jelentett az, és nagyon nem szerették a Rákosi rendszert, ezt a kettőt nem szerették. De ugyanakkor szerették volna azt, ami az a baloldali ideológiának az a része, hogy van, ugye földosztás az megvan, de nem úgy, hogy azt megint államizálják. Szeretnék volna, hogyha a gyárak üzemekben valóban a munkások érdekei valósulnak, meg nem pedig úgymond a kapitalisták, de a kapitalizmus nem volt igazából Magyarországon addig, tehát nem tudták pontosan, mi is ez. Nem, tehát liberalizmus, emiatt nem volt liberális sem a forradalom, egyáltalán nem volt az. Ez a fajta szó, ami aztán később munkás tanácsok törekvésében csúcsosodott ki, ez volt leginkább jellemző. Hát sajnos amiatt sem aktuális már ilyen értelemben, amiatt is csak duma ez az 56-os folytatás, ugye, mert hát az is kiderült, például a munkástanácsok sem életképesek abban a formájukban, amik egyébként nagyon szimpatikusak, végtelenül szimpatikus törekvések, azért nem életképesek. Az egyik, hát a másik ugye a nagyon legfontosabb követelések egyik a függetlenség. Ezt most már tudjuk, hogy Magyarországnak az nem volna előnye, hogy nem volna
0: semlegesség.
1: A semlegesség akartam, nagyon köszönöm. Nem a függetlenség. A függetlenség az persze az fontos, hanem a semlegesség, igen, azt akartam mondani, tényleg. Tehát ugye az mennyivel, milyen hátrányokat rejtene, meg mennyire lehetetlenség volna igazából azt fenntartani. Úgyhogy hát az sem teljesen aktuális. És hát mint mondtam, hogy ez a liberális demokrácia, ez lenne szerintem, én úgy gondolom, hogy ez lenne továbbra is, amit folytatni kéne valahogyan, de ez nem volt teljesen jelen, nem lenne igaz, ha azt mondanánk, hogy az 56-ra jellemző volt. Annyiban volt jellemző, hogy valóban többségük azért mégiscsak szabad választásokat szeretett volna.
0: És sajtószabadság.
1: És sajtószabadság, persze, talán most ma az a legaktuálisabb, az a követelés, ez benne volt az is a 16 pontban, még pedig a legfontosabb követelések közül való volt. Tehát azért az a kormányzat, amelyek úgy ünnepeli az évfordulót, hogy közben így semmibe veszi a sajtószabadságot, az nem lehet azt mondani, hogy méltóképpen ünnepli meg az 56-os forradalmat.
0: Egyébként ezen szoktam gondolkozni, hogy van ez az állítás is, hogy 56-ban mutatták meg először a világnak, hogy fegyveresen szembe lehet szállni a szovjet birodalommal. Na most ez egy kicsit másképpen van, mert a kelet-európai országok nagy részében, még a Szovjetunióban is nagyon heves fegyveres ellenállási mozgalmak voltak sokáig 1945 után. A Baltikumtól Ukrajnáig, Lengyelországtól Romániáig, Magyarországon pont nem volt addig, tudomásom szerint, tehát nem. 45 és 56 között nem volt semmilyen fegyveres ellenállás. Miért most? Az a kérdés, hogy miért ilyen későn kezdődött?
1: Igen, erről is írtak többen, de szerintem egyik sem teljesen meggyőző, mert szerintem hogy azért igazából pontosan ezt nem lehet kideríteni. Hát van egy ilyen teória, ugye, hogy már megint vesztett az ország, már megint ugye, vesztesek mellett találta magát az ország a háború után, és ez azzal járt, hogy a trianoni területvesztés az hát igaz, hogy egész kis mértékben, de az is fokozódott. És
0: sőt, megpecsételődött.
1: Meg is pecsételődött, de egyszer mindegy, azt hiszem, hogy három falu is ugye a határon túlra került, és hogy volt, emiatt volt egyfajta, hát ez is hozzájárult ahhoz a többi szocialista országok mellett még, meg valamennyire az is, ugye, hogy a Rákosi rendszer az talán még inkább tanítványa volt Sztálinnak, mint talán, mert bár ezt nem biztos, hogy el lehet mondani, de mindesetre itt nagyon súlyos elégedetlenség alakult ki az a fennálló rendszerrel, tehát annál is kevésbé biztos, hogy ez volt az oka, ugye, mert itt azért 48-ig valamilyen demokrácia, az mégiscsak volt, 47-48-ig valamilyen demokrácia mégiscsak megvolt, a többi szocialista országban, leszámítva mondjuk Csehszlovákiát, ahol szintén ekkor indult be a totalitárius rendszer, ugye még 45 után már teljesen átvették a sztálinisták a hatalmat, bár mondtad, ugye Lengyelországban, meg Romániában ez még nem mentén egyszerűen, igen. De én nem, szóval igazából teljesen meggyőző magyarázat erre én nem találtam még, hogy miért pont Magyarországon lett akkor, miért csak itt, és miért pont csak Magyarországon alakult ki a forradalom.
0: Nem lehet az, hogy ami Magyarországon 1945 és mondjuk 47 között történt, annak a zöme a lakosság vagy a nép nagy része számára rokonszenves volt, és egyetértett vele?
1: Tehát az lehet, az annyiban talán, nézd, hát ez nem nyilvánult meg később, hogy ezért volt. Valamiért eltörtött, valamiért nagyon eltörtött, ennél a rádió előtt ott valami hirtelen elpattant. Ez szerintem egy pillanat volt, ami így adódott, de való igaz, hogy amit mondasz, az annyiban igaz, ugye, hogy a forradalomnak a különböző forradalmi szervezetek, a forradalmi bizottságok, meg nemzeti bizottságok nagyon nagy mértékben támaszkodtak arra a korábbi,
0: 45 utáni.
1: 45
0: önkormányzati formák.
1: Igen, tehát a berendezkedésekhez, és hát ugye ahhoz a koalíciós időközt, tehát főleg ezek a pártok is futottak föl, és ezek alakították ezekben az időben vidéken is, meg a főváros egyes kerületeiben is a közgazgatást ők vették át a pár napra. Hát tehát valamennyire ez a berendezkedés mintának bizonyult, úgyhogy ilyen szempontból lehet tehát igazad lehet, de ezt senki nem deklarálta. Főleg nem volt a rádió előtt, amikor kitört a balé. Ja, akkor főleg nem jött ki.
0: Tehát lehet az, hogy tendenciák, folyamatok, szükségszerűségek, véletlenek, egyéni szándékok, tehát teljesen egymás mellett létező tényezőknek az összjátékából lett.
1: Igen.
0: 56, igen. Nem a magyar nép lerázta az igát, hanem
1: valahogy így. Hát az, hogy még a tüntetésnél se jutott, senkinek se eszébe, hogy ebből fegyveres összezörülés lesz, azért azt is mutatja, hogy az a véletlennek nagyon komoly szerepe is lehetett akár. De lehetséges, hogy már ugyanilyen szituáció más esetben nem lett volna, nem akkor lett volna a forradalom, hanem csak mondjuk két nap múlva, vagy két hónap múlva, szóval én szerintem a véletlennek is nagyon nagy szerepe lehetett ebben. De mindegyikre egy biztos, hogy azért meggyőző magyarázat erre szerintem még nem született.
0: Köszönöm, most pedig fél időben hallgassunk némi lassú és melankolikus zenét, Velvet Underground, Ó, édes semmi című erős szociális érzékenységről tanúskodó dala következik.

0: Jimmy Brown. Ez volt a Dr. Feelgood Roxette nevű száma, amiről az együttes a nevét kapta, és nem fordítva abból az alkalomból, hogy a Feelgoodnak a Down by the Jetty című live nagy lemeze 40 évvel ezelőtt lett első a brit album listán. Ez itt a Snobok órája, ezúttal 2 órában. Én Széki János vagyok, az és rovat vezetője, vendégem Őrsi László, 56 történész és 56 specialista. Adástelefonunk 215-37-73, 215-37-73, témánk pedig 1956 a valósága a nagy ünneplés küszöbén. Ott hagytuk abba, hogy mit akartak az 56-osok, tehát mit akartak a fegyveres felkelők. Van, hát itt pedig előjönnek a személyes élmények. Nem tudom, hogy erről van-e valami kutatás, illetve hát elég szorgalmasan olvasom az 56-os intézet kiadványait, hogy a népnek mekkora része értett egyet a fegyveres felkelőkkel.
1: Ezt is elég nehéz pontosan megválaszolni. A kutatásokból az derül elsősorban ki, hogy az októberi harcokban inkább a lakosság inkább támogatta a felkelők tevékenységét, mint negyedike után. Ez érdekes egyébként, hogy miért van ennyire így, és negyedike után a közmorál is nagyon megromlott valami, negyedikén, tehát akkor lett az a szólás, hogy inkább mi vigyünk, mint a ruszkik, és odáig szerintem elmondható, hogy az a forradalom tiszta volt, onnantól kezdve...
0: tisztasága nem engedi meg, hogy
1: se tudom. Az tisztaság, igen, odáig, októberi napokban ez elmondható, november 4-től ez már jóval kevésbé, tehát hogy ez miért volt? Talán a lakosság is érezte a szovjetek bizonytalanságát, azt, hogy esetleg itt van keresnivalónk, vagy valami ez hasonló lehetett, mert akkoriban azért sokkal inkább támogatták a felkelőket, nem azt mondom, hogy mindenki, persze ezt sose így kell értelmezni, de azért akkor inkább jellemző volt, hogy itt hagyták a kapukat, be lehetett menekülni a házakba talán, és ellátták a felkelőket üvegekkel, adott esetben a molotov koktélokhoz, meg egyéb támogatást nyújtottak, és negyedikén meg már egyre, tehát de ahogy napok teltek, 5-i, 6-án pedig egyre kevésbé, egyre inkább azt, hát kire érteni meg, ugye, hogy a lakók azok nem nagyon szerették, hogy ott onnan lövöldöznek, azért a szabadságharcosok, az nagyon is veszélybe sodott a házukat, lakásukat, hát persze ők általában pincére voltak, tehát őket személy szerint kevésbé, de bár volt tudunk olyan aknázásról, amely egész családot elpusztított, és mint külvárosokban, mint Csepelen, ott és rendkívül súlyos veszteségekkel járta. Ezért én ócska melós házakban ugye nagyon könnyen pusztítottak a szovjetek különböző aknákkal, meg más bombákkal. De hát ugye, akkor hát ez a lényege, hogy egy számokat mondani, azt tényleg nem nagyon mernék, ez egy általánosságban ez mondható el, amit a beszélgetésünk legelején, hogy az értelmiség azért nagyon meg volt szeppen elején, hogy ebből mi lesz, és ugye hát ők úgy is érezték, hogy felelősséget vállalnak azért, hogy ugye hogy ez a mozgalom idáig kiszélesedett, és ugye hát nagy volt az ijegység, mi lesz ebből.
0: Apád mit mondott? Őrsi István.
1: Apám azért az értelmiségiek közül nem tipikusan azt mondja, mint az értelmiség, tehát sokkal megértőbb, sokkal felkelőbb barát mondjuk, mint értelmiség nagyobb része. Tehát ő is aztán a rendszerzés után is ennek az írásaiban is jelét adta. Tehát szerintem ebben
0: legalábbis az Angyal István barátja.
1: Angyal István barátja volt, de mondjuk csak az Angyal most, az Angyal is értelmiség volt, tehát ő sem az értelmiség volt inkább, még akkor is, hogyha betonszerelő volt, az később mit is lehető ugyan, de az értelmiség volt, művelt, nagyon művelt fiú volt, tehát apám az sokkal megértett azokat a szempontokat, amik a felkelőket mozgatták, tehát az a radikális törekvés, ami a függetlenséggel, meg a szabadsággal, így ekképp megszerezhető törekvéseket.

0: de sokkaliban azonosult. Hát ő személyében nagyon bátor, vakmerő is talán volt időnként. Úgyhogy emiatt aztán ővel jobban tudott azonosulni ezekkel a törekvésekkel, és ez a rendszerváltás után is, amikor megindult ez a beszélgetésünk elején mondtuk, hogy a ketté vál, megint nagyon élesen ketté vált a két csoport, akkor sokkal megértést tanúsította a felkelők irányában, mint az értelmiség nagyobb része.
1: Hát nagyon bátor ember volt, tehát mint publicista is, tehát a 70-es, 80-as években ő a hallatlan igazságérzetéről volt nevezetes, és ő volt az, aki ebben a meglehetősen béket szerető és béketűrő korban engesztelhetetlenül gyűlölte Kádárt, amivel úgy kirítta a közegből, tehát nekem voltak kollégáim, meg úgy általában ilyen értelmiségi berkekben, az, hogy mondják, hogy 56 után ült. És akkor ez olyan volt, mint egy, hát nem egy, hogy mondjam, nem szégyenfolt, hanem olyasféle, mint egy nemesi levél, de semmi hatása nem látszott az illető karrierjére. Tehát viszont apád, tehát beilleszkedtek, karriert csináltak, akik elismert emberek voltak. Apád nem volt hajlandó ilyen kompromisszumokra.
0: Igen, nem csak ő, azért nem lennénk igazságosak, csak ült emelnénk ki,
1: de
0: ha én mondom, szóval ugye azt hiszem, hogy tárgyalagosan mondhatjuk, hogy ez valahogy.
1: De viszonylag kevesen voltak, akik nem tárgyaltak.
0: Igen, viszonylag kevesen voltak. Igen, hát ő az Angyal István történő barátsága, és hát valóban ez az igazságérzet, meg ugye ez a kádári megegyezés, ez nagyon is mindig nagyon zavart. Tehát megírt sokszor is a börtönben való kijövetel után, hogy megindult egyfajta konszolidáció, és ez a konszolidáció, ez az, ami neki nagyon nem tetszett.
1: Egy kis zenét, aztán kényesebb kérdésekre térünk rá. Ez pedig a Rokon szemben az ördöggel, a Sympathy for the Devil egy élő verziója 1969-ből Rolling Stones-tól vendégünk tiszteletére.

0: Itt a Szabad, Független és Demokratikus Tilos Rádió 90.3, adástelefonunk 215-37-73, még egyszer 215-37-73, Széki János vagyok, az és rovat vezetője, és egy látszólag történelmi eseményről beszélgetünk Örsi László történésszel, az 56-os fegyveres felkeléssel, de kiderül, hogy elég sokat meg lehet tudni belőle napjainkról is. Például a mai magyar politikának szerintem az egyik rettenetes hiányossága, hogy képtelenek akár a politikusok, akár a közvélemény mértékadó személy formálói nemzetközi összefüggésekben gondolkozni. Amit tesznek, az gyakran nem más, mint a magyar tapasztalatok kiterjesztése a világra, és különbségeket nem nagyon vesszük észre. Olyan október vége táján vagyunk, kezdődik a szuezi válság, és Moszkva meggondolja magát. Egyszer megígérik Nagy Imrének, hogy kivonulnak, amit hát miért ígérnének meg, hogyha megtehetik, hogy ne vonuljanak ki, másnapra pedig meggondolják magukat. Ebben közrejátszott egy akaratlan amerikai diplomáciai hiba, ugyanis Dulles külügyminiszter mondta, hogy hát ők nem számolnak a Lengyelországgal, szintén változáson átesett Lengyelországgal és Magyarországgal, mint potenciális szövetségesekkel. Ezt ő Hruscsov szovjet vezető megnyugtatásának szánta. Hruscsov viszont úgy gondolta, hogy ezzel ő szabad kezet kapott a magyarországi beavatkozásra. És ugyanaz nap volt a köztársaságtéri vérontás. Ez a forradalomnak és szabadságharcnak egy fordulópontja. Mennyiben következett szükségszerűen abból, amit te a tájékozatlanságnak neveztél?
1: A köztársaságtéri pártházastoma?
0: Igen. És az, hogy végül is lőttek.
1: Én a köztársaságtéri pártház ostromát is inkább a véletlen számára annak tartom, hogy úgy végződött, ahogy végződött, ugye, mert Budapesten maradva nem történt másod ilyen esemény, ahol ilyen súlyos leszámolásra került volna a sor. Szorványosan volt egy-egy, tehát az ugye nem túl, forradalomban bármilyen fájó is, ilyenek azért előfordulnak. Így a közterületi lincselése együtt is azért azt kell mondjuk, hogy azért nagyon kevés fordult elő ilyen a magyar forradalomban, ami ahhoz képest, hogy mennyire súlyos diktatúrát gyakorolt, és főleg micsoda borzalmas brutalitás gyakorolt az AVH a lakosság fölött, ahhoz képest ez tényleg egy elismerésre méltó teljesítmény, tehát kezet lehet csókolni a pesti srácoknak ilyen szempontból, nem nagyon bizonyultak bosszúállóknak. Köztársaságtér ez más volt valóban, de hogy miért volt más, hát itt is voltak jó páran olyanok, akik védték a sikeres ostrom után, amit azért nem tudom, mennyire ismernek a hallgatók, ugye teljesen véletlenül sikerült leküzdeni az elvédők ellenállását, mert ugye az ismerjük a köztársaság teret, akkor tudjuk, a kézi fegyverekkel nem nagyon lehet megtámadni, mert ott olyan fedezék nélküli nagy térségek vannak, hogy az túlságosan kockázatos. A kivezényelt Biszku Béla által kivezényelt páncélosok, vagy közvetetten Biszku Bélát kivezényelt páncélosok.
2: Akkor páncélosok. Biszku mi volt?
1: Biszku ekkor a 13. kerületi párt bizottság elnöke volt.
2: És vagy hogy került ki a köztársaságtér?
1: Hát ő nem, ő amikor volt az ostrom, akkor a védők ugye nagyon szerettek volna segítséget kapni, és mindenhova fordultak, Biszkóz is hosszú időn keresztül. Tudni, az történt akkor már, hogy egy páncélos egy Pilis Csabai, már vagy páncélos volt, ami a felkelők kezére került, már ott volt a téren, és lőtt a pártházat. Bár lehet tudni, hogy nem volt egy gyakorlott harckocsizó az illető, vagy a kis csapat, 10 percenként lőttek ugyan egyet, de ez ellen teljesen képtelen volt védekezni a párt a pártbizottságban lévő pártfunkcionárusok és AVH-sok, meg katonák, és ekkor mindenhova segítséget kértek, nagy nehezen aztán Biszkú hajlandó arra, hogy a Mátyás laktanyában lévő Virág Edit, vagy Ede parancsnokot felszólítsa, hogy akkor nyújtson segítséget a pártház belieknek. Hát ő annyit értett a honvédség közt talán, mint egy átlagos ember, tehát nem, a katonasághoz, tehát nem volt semmi szakértelme, az is ilyen népi nemzeti káder volt, vagy pontosabban népi káder.
2: Úgyhogy
1: nemzeti is lehet, igen. Aki úgy kiküldte, 5 percet kellett majd várni még ahhoz, hogy a rádiószögöt is megteremtse a harckocsik között, ezt elkapkodták, tehát úgy küldték ki annélkül, olyan emberekkel, akik egyáltalán nem jártak még abba a területen, és ugye ott ki, és pedig jó elvtársok, a Galló István az kipróbált jó elvtárs volt, aki a úgymond ellenforradalom ellen már igencsak letett egyet és mást az asztalra az ilyen különböző összecsapások során, és ott véletlenül akkor pártházat lőtték szét. Azt hitték, hogy az Erkel színházat kell védeni, ahol a felkelők voltak, úgy hitték, hogy azt kell védeni, és véletlenül ez a röviden a történet, így tudták, hogy a felkelők leküzdeni, hogy így mondjam, a felkelők együtt a védők ellenállását, és mint ismeretes, hogy akkor egy szörnyű lincselés vette, önbíráskodás vette a kezdetét. És hát, és ismételjem magam, ugye, hogy lehetett volna úgy, mint bárhol máshogy, ahol számos AVH-s foglyokat ejtettek a forradalomban, és mégse lett komoly bántódásuk. Itt viszont azok voltak fölényben, akik gyors leszámolást akarták, és bár voltak sokan a felkelők közül, akik kimentettek több elvtársat is, akik persze később nem főtlen bizonyultak állásnak. Hát tudom, hogy például a Kovács Imre, a Veselényi utcai parancsnok helyettes, aki kimentette Méhes Lajos elvtársat, az egyik párbizottsági tagot, és ennek ellen Kovács Imrét kivégezték azért annak egyen, hogy a szerint 58-ban.
2: Ez ilyen a Méhes, is aki aztán ipari miniszter lett?
1: Az. Az onnan, de nem csak ő, tehát ilyenek Hollós Ervint mentettek onnan ki, meg még jó pár fontos elvtársat. És így menekült meg. Nemes Dezső az hátul valahogy sikerült a Rákóczi úton egy ilyen lukon sikerült átpasszírozni.
2: Aki idővel a Népszabadság főszerkesztője.
1: Ja, igen. Az, igen.
2: Ha már a témán vagyunk.
1: Igen, és még egy jó pár fontos későnek, mert pláne fontos pozíciókhoz jutott elvtársakat is kimenekítettek a pesti srácok, hogy így mondjam. Tehát ilyenek is voltak köztük. Tehát ezt arra mondom, hogy szerintem itt se lehetett előre, vagy nem lehetett pontosan tudni, mi lesz. Itt ez így balszerencsésen végződött a dolog, ugye ezáltal ez a borzasztó brutalitással, ami sok embernek a életét jelentette, és azok között többségükben besorozott AVH-s kiskatonák voltak, tehát bárki lehetett volna közülük, akár
2: a másik
1: oldalról is. Úgyhogy ez egy nagyon szerencsétlen történet volt, de visszatérve a kérdésedhez, ugye, hát bár vannak szakértők, például Charles Gárti, aki azt írta a később jelentékeny könyvében, most ezt a címére nem emlékszem, 10 évvel ezelőtt írta meg, hogy ennek döntő szerepe volt a szovjet beavatkozásban, szerintem ebben téved, nem értek egyet ebben a Gártival, mert ugye sok bizonyíték van arra, hogy a szovjetek leginkább legfontosabb bizonyíték 68, ahol nem kellett, nem volt fontos ilyen, hogy ahhoz, hogy a szovjetek beavatkozzanak a másik ország életébe. Tehát inkább ürügyként volt nagyon jó. Tehát ürügyként volt nagyon jó, hogy miért. Ezzel az ürügyel tudták például Titónak a hozzájárulását is megszerezni november 2-án Brioniban, amikor Huscsov Malenkova oda látogatott. Tehát inkább ez volt egy jó ürügy a beavatkozáshoz, de nem pedig ok arra, hogy beavatkozás megtörténjen. Annál is inkább, hogy fennmaradt edzőkönyvekben, ugye október 31-éről éjszakáról beszélünk, tehát akkor még szóba se jött Tehát anélkül, anélkül döntöttek a beavatkozás, mert kizárólag Mikoyan volt, aki ellenszavazott. Igen. Hát ott nyilván azon túlmenni, amit mondtál, még ugye a kínai pártvezetésnek is nagyon fontos szerepe volt ebben, meg persze a szatellita országok vezetői is, kommunista vezetői is sürgették a beavatkozást, tehát ők ugye nem szerették volna, a precedens teremtődik az országukban, hasonló precedens teremtődik volna, érthető, hogy az ő szempontjuk is ilyen szempontból érthető, hogy meg akarták tartani a diktatúrát a saját országukban.
2: Ami egyébként 68-ban is megismétlődött. Egyébként volt egy nagyon érdekes kitérő, mert Kádárnak az 68-as szerepéről elég nagy viták folynak, de azt lehet tudni, volt egy ilyen mozzanat, hogy elég sokáig óvaintett a katonai bevonulástól az oroszokat, pontosan azért, mert Magyarországon, ha október 23-án éjszaka nem döntenek, úgy akkor nem lett volna harc valószínűleg.
1: Hát azért ebben nem teljesen biztos. Hát
2: legalábbis ő így fogta fel.
1: Hát elkezdődött a harc. Az AVH-val szemben elkezdődött a harc.
2: Még
1: a
2: szovjetek. De azt le tudták volna szerelni.
1: Hát nyilván, hogyha meg lett volna kellő akarat, de nagyon erős teljesen. Az nagyon fontos volt a forradalom kitörésében is, és a későbbi fejleményekben is, hogy a pártvezetés, a magyar vezetés szétesőfélben volt.
2: A köztársaságtér idején létezett még az AVH szervezete, tehát a parancsnoki hierarchia
1: létezett? Elvileg már nem, mert 29-én már Nagy Imre rádió beszédével feloszlatta az AVH-t.
2: És kiadott parancsokat 30-án?
1: Már kinek az AVH? Az AVH az egyébként a forradalom végéig is, pláne 25-én a Kossuth és Sor tűz után nagyon komoly passzivitásba vonult. Tehát én szerintem tévedések azok a bizonyos AVH-s orralövészekről szóló visszaemlékezések. Hát nem az AVH kötelékében végezték, ők nagyon is visszavonultak, és nagyon is igyekeztek eltűnni, felszívódni, nem nagyon jeleskedtek abban, hogy most ők szembeszálljanak az akkori a forradalmi néptömegekkel. Úgyhogy ott komoly parancs már nem nagyon volt, és hát itt ezek is átöltöztek rendőrruhába, mint tudjuk, a köztársaságtéri védők is, mármint az AVH-sok. Tehát már központiban meg szétesett az egész.
2: Hát aztán átmentették magukat a megfelelő belügyi szervekbe, ja, változtatás nélkül.
1: Későbbiekben igen.
2: Hallgassunk egy kis zenét, mégpedig megint Rolling Stones-t, és töltsük együtt az éjszakát, botrányos felvételük 1967-ből, amit aztán egy ismert magyar énekesnő dalszerzőjére koppintottak, mármint legalábbis a zongorás riffet. De ezt csak a nagyon-nagyon öreg popzene hallgatók tudják.

0: Szerbusz.
1: A telefonom pont lemerült, csak szerencsém, de Bósznak van másik. Adáson kívül szerettem volna valamit kérdezni.
0: Ki vagy pontosan?
1: Egy hallgató.
0: Jó, szervusz, üdvözlünk, mondjad.
1: Hogy engem, meg szerintem másokat is érdekelne, ami nem a témához szorosan kötődik, hogy miért nevezted ezt a 69-es felvételt botrányosnak, meg hogy ki volt az, aki ellopta azt a zongorás riffet?
0: Irónia volt részemről, bár igaz, hogy közben itt Őrsi Lacos mondta, amíg szólt a zene, hogy ezt Kínában is betiltották. Ugye az a szöveg, hogy töltsük együtt az éjszakát, ezt eredetileg azt hiszem még az Ed Sullivan Show-ban is csak úgy engedték játszani, hogy töltsük együtt némi időt.
1: Aztán.
0: És nem emlékszem ki írta a számot, ez az utána következő Táncdalfesztiválon Zalatnai Saroltának volt a versenyszáma, tehát természetesen nem ő plagizált, hanem aki a számot szerezte, de hát ez már a múltba tartozik.
1: Ez értem, elég... köszönöm.
0: Szívesen, szervusz.
1: Jó.
0: Tehát itten a Sznobok órája című műsort halljuk, morcsos műsor, másként mondolkodóknak. Széki János vagyok, az és rovatvezetője, vendégem Őrsi László történész. Adástelefonunk továbbra is 2-15-37-73-56-ról beszélünk. Van egy érdekes kérdés, ezen szoktam gondolkozni, hogy városi eseményeket látunk. Győr, tehát Budapest, Győr, Miskolc, különféle irányban haladó események, különféle intenzitással. Most tudni kell, hogy a magyar népességnek a többsége ekkor falun lakott és a mezőgazdaságban dolgozott, tehát többen voltak a mezőgazdasági munkások, illetve ebben a pillanatban egyéni gazdálkodók, mint az ipari munkások. Ez csak valamikor a 60-as évek elején fordult át, a Rákosi énásokkal intenzívebb kádárféle iparosítás eredményeként, meg a TSZ-esítésnek, a totális TSZ-esítésnek az eredményeként. Mit tudunk arról, hogy mi volt falun?
2: Hát erről kicsit nehezebb beszélnem, mert ezt nem, én nem kutattam. Tehát egy olvasó vagyok, mint ebben a kérdésben inkább olvasó, mint
0: Volt-e valami fegyveres akció?
2: Fegyveres akció kevés volt. Volt egy-két leszámolás, inkább az volt a jellemző. Hát mondjuk a ruszkik ellen, a szovjetek ellen, ugye, ha igaz, akkor ott a mecseki láthatatlanok vették fel, úgymond lecseki láthatatlanok, tehát a mecsekben a Pécs, Komodó környékéről verbúválódott csapatok vették fel volna a harcot. Nem, ebben úgy érzékelem, hogy van azért csomó legenda is ebben a történetben, de ezt nem kutattam, tehát azért nem mernék azért teljes biztonsággal nyilatkozni. Fehérváron is volt valami utcai harc, és Dunajvárosban, Dunapentele akkor úgy hívták, Dunapentele környékén, ott súlyosabb volt.
0: Akkor még Pentelének hívták?
2: Dunapentele, Sztálinváros, mind a kettőben. Azt hiszem különböző részei voltak, úgy város volt. Uh-huh. Falu volt régen Dunapentele, tehát ebből alakult ki a Dunajváros, és ott még komolyabb fegyveres események voltak, mint az előbb említett helyeken, de összességében azért nem mérhető az ellenállás a pesti, akár külvárosi ellenállással sem. Hát, és hát ugye ott, hát, ami ugye egyértelmű, hogy minden faluban azért átalakult valamennyire, de és intaktul nem maradt meg, mire ez rövid alatt is átalakult a szerkezet, atom szerkezete, ott a helyi vezetésnek voltak nagyon jelentős szerepe, vagy vezetés szerezett meg ott különböző funkciókat, vagy a közgazdaságnak a irányításában és a vezetését ott vették, helyiben vették át, különböző forradalom bizottságok, vagy nemzeti bizottságok révén, úgyhogy ott nagyon fontos szerepe volt a forradalomnak ott vidéken is, és hát persze abban is, ugye, hogy élelmiszerrel látták a fővárost is, tehát megvolt a szolidaritás is megvolt, amit azért mostanában már olyan gyakran hiányolunk. Tehát a vidék is hozzátartott ahhoz az egész képhez, amit az 56-os forradalomról azért mindenki tud, hogy azért itt egy össz nemzeti össznépje, ez lehet, nem kopott el, hogy az a két szó, megmozdulás volt, tehát egy nagy egyetértés, vagy egy nagy közös vállalkozás volt, hogy így mondjam, de nem egy új kifejezés, ezt tudom, de ami ilyesmi volt.
0: Miről nem szólt 56? Te, az az érdekes kérdés, mert ugye a Kádáréknak az volt, hogy visszajönnek, visszakívánták a horti fasizmust. Na most bár hát a mostani mintavételek azok eléggé már hogy mondjam, szubjektívek, és sok időt telt el azóta. Az, nekem az összbenyomásom, főleg Standeszki Éva tanulmányait olvasva, meg másokat is, hogy ellentétben azzal, amit például Irving, az ismert holokauszt tagadó történész mond egy korai Kádár által támogatott művében, hogy ez egy antiszemita felkelés volt, igazából általánosságban természetesen voltak ilyen jelenségek, és ezt Ungvári Rudolf is megírta, hogy hát terrortámadások is, de igazából meghökkentően kevés antiszemita incidens és jelszó volt 56-ban, ez az egyik. A másik, ami engem furdal, mert ez a könyvemben ezen gondolkoztam elég sokat, hogy ahogy én nézem, mennyire nem volt téma Trianon 9 évvel a párizsi béke után.
2: Hát nézzük az első kérdést. Tehát én nekem az a meggyőződésem, hogy a fővárosban, és főleg azok, akik forradalmat fontos szerepet játszottak, tehát a harcok idején nagyon nem volt jellemző az antiszemitizmus, tehát kevés, én úgy láttam, hogy kevésbé, még sokkal kevésbé, mint ahogy az általam is tisztelt Standeszki Éva ír erről, tehát itt szinte egyáltalán nem, szinte nem is tudunk róla. Amikor véget, tűzszünet volt, amikor véget értek a harcok, akkor persze fölbátorodtak egyesek, és akkor elkezdtek ott a lépcsőházakban, meg egyébként kiabálni mindenféle undorító dolgokat, de tettekre azért nem került sor, és ha valaki próbálkozott volna, akkor kisebbség, akkor biztos, hogy rosszul járt volna. Itt a felkelők közül is több parancsnak is, mégpedig nagyon tekintélyes parancsnak is, nyíltan, tehát közismerten zsidó származású volt, két példát mondunk, Angyal István és Nikertburg László, tudta mindenki róluk, hogy zsidók voltak, és mégis szót fogadtak nekik, tehát elfogadták a vetésüket, úgyhogy ez volt inkább a jellemző forradalomra. Itt Pesten mindenképpen, vidékről tudom, hogy két helyen mindenképpen, ugye Miskolc és Hajdúnánás, ahol voltak azért undorító antiszemita események is, de ez tényleg nagyon nem ez volt a jellemző a forradalomra. Még akkor sem, hogyha most sajnálatosan a zsidók mai fejjel is így érik meg, mint hogyha sokan visszaemlékezéseiből ez derült, hogy mennyire féltek. Ez érthető az ő félelmük, de legalábbis a forradalom napjaiban ez nem volt megalapozott. Az, hogy később mi lett volna, azt senki nem tudja. Lehet, hogy lett volna ilyen fordulat, de a forradalomban ez nem látszott semmilyen a jel ennek, hogy ebbe az irányba fordult volna a mozgalom. A Trianon az is egy érdekes kérdés, és ez is legjobban bizonyítja azt, ugye, mert a Trianon is azért elsősorban, bár nyilvánvalóan ez egy össznépi fájdalom, de mégis elsősorban a jobb oldalnak a tematikában szerepel az első helyen, és tekintve, hogy alapvetően, ha megnézzük az újságokat, plakátokat, azért a messze nőtt ki baloldaliak voltak, a követeléseik is, meg az egy egész arculata forradalomnak baloldali volt, emiatt ez a érdekes módon a Trianon is háttérbe szorult.
0: Tehát ezt a 45 előtti rezsimmel, azzal a világgal, azzal a jobb oldalal azonosították.
2: Valamennyire azzal, csak valószínűleg ez lehetett az oka, mert valóban ez egy tényleg érdekes felvetés, hogy ez miért nem jött, miért is nem került az előtérbe ez a Trianon, ennyire nem került előtérbe, már pedig hiába keresnénk plakátokon akár, most az újságot hagyjuk is ki, ott se találnánk, plakátokon sem nagyon, nem nagyon, lehet, hogy egy-két elvétve volt egy-ketten, akik ilyen plakátokat megfogalmazta, de nagyon nem volt jellemző.
0: Hogy is volt az a, mondta, volt ez a munkás ember, akit idéztél, amikor beszélgettünk el, hogy Horthy is ilyen, Horthy, a Kádár is olyan, hogy is volt ez?
2: Kapitány Sándor nevű Práter utcai felkelő, az nyíltani 57-ben, pont egy évvel azután, épp a Köztelek téren, amikor volt egy ünnepi, nagy ünnepi beszéd, ugye, és akkor mondta, hogy Horthyék se akartak segíteni a dolgozókon, az embereken, ugyanúgy a Rákosiék se egyik nagyobb fos, mint a másik, amihez hasonlót írt, mondott is a rendőrkapitán. A rendőr letartozták, és ott is ezt mondta. Tehát nyíltan vitatkozott a börtönőrrel is, aki jelentette, hogy nem volt kedve vitatkozni a kapitán Sándorral, inkább bezártam magam, egy magánzárkába zártam inkább, de ezt nyíltan felvállalta. A letartóztatása úgy történt, hogy ott nagy hangon vitatkozott ott valamelyik házaspárral, miközben a női tagja a párnak ment rendőrért, följelentette, úgyhogy így vitték be a fiút.
0: Hát, igazán kiváló. Aztán kiengedték végül a börtönből? Vagy hogy...
2: Elítélték.
0: De elítélték, és aztán tudunk róla utána valami?
2: Nem, sajnos nem tudok semmit sem. Olyan ötöst azért kapott, ha jól emlékszem.
0: Értem.
2: Hát nem elmiatt is, tehát az izgatás is a Práter utcai csoportban részvételére, de nem, ott nem volt különösebb, nem volt nagy szerepe azért neki, azért úszta meg, idézőjelben úszta meg ennyivel.
0: Utolsó előtti zenénk egy Frank Zappa blog. A We Are In It Only For The Money, azaz a Csak A Pénzért Csináljuk című nagy lemezről, ami a Beatles-től a 68, a maga a borító az a borsőrmesternek egy nagyon kegyetlen kifigurázása, a tartalom pedig egy ilyen általános szatíra Amerikáról, a bezápult középosztálybeli figuráktól a kamu hippikig, nagyon utálta az apa a hippiket. Hallgassuk ezt a pár számot, nagyon tanulságosak, 3 darab egy végtében, fél és egy percesek.

0: Az utolsó szakaszban a Sznobok órája című műsorban Széki János vagyok, és Örsi László történésszel beszélgetek. Hogyan lehet 56-ról bármit mondani? Úgy értem, hogy ez nem egészen két hét volt maga az első gyönyörű délutántól a szovjet bevonulásig. Nem volt rendszer. Tehát mindenki sokan sokfélét akartak, különféle érdekek, nézetek ütköztek. Ezek közül az érdekek közül nem mind volt tiszta, volt, ami nagyon tiszta volt. Nézetek között nagyon sok volt, aminek semmi valóság alapja nem volt, és ugyanolyan csődhöz vezetett volna, mint aminek Jugoszláviában később a tanúi voltunk, tehát természetesen a baloldaliaknak nagyon kedves a munkás önigazgatás rendszere, de hát úgy ismereteink szerint gazdaság még nem prosperált tartósan sem, egyáltalán hitelek és egyéb kiáratok nélkül. Folytatható volt-e, vagy lett-e volna 56?
1: Ugye mi itt kétel vagyunk, ugye feltételezésekbe burkolózni. Hát valóban a munkástanács, így van, az még a beszélgetésünk elején is és mondtuk, hogy hát ez nem valósult meg sehol se, ezek a fajta vágyak, amelyek a munkástanács követelésekben vagy a célokban hangsúlyt kaptak. Úgyhogy valószínűleg, hát amit lehet gondolni, az valószínűleg egy ilyen belpolitikai válság lett volna a győzelem esetén. Voltak ugye Nagy Imrések, hogy ezek a Nagy Imrek, aki ekkor nagyon népszerű volt ebben az időben, tehát október 31-től, mikor a több párt rendszer kihirdette Nagy Imre, aztán másodikán, amikor a függetlenség és a semlegesség, a Varsói Szerződésből való kilépés és a semlegességét menette be, hát akkor ezekkel végül is teljes mértékben megvalósította a Nagy Imrének a forradalom követeléseit, és nagy hihetlen népszerű is volt, és ellentétben azokkal, akik mostanában sokan állítanak, hát rengeteg szervezkedés az arról szólt, hogy Nagy Imre lett a kormányban, tehát ez a címmel álltak össze sok-sok ember, és próbálkoztak még menteni menthetőt sikertelenül. Tehát a valószínűleg a Nagy Imre, az kérdés, hogy meddig ment. Hát ezt ugye nem lehet tudni, hogy Nagy Imre népszerűsége meddig tartott volna, valószínűleg a másik nagy erőpont pont az egy idő után a Mindszenti körül alakult volna talán ki, valószínűleg. Bár érdekes
0: aki
1: módon...
0: Aki szintén nem volt olyan elvetemült reakciós, mint aminek a Kádár kormány idején feltüntették, tehát igen konzervatív ember volt, de abban a bizonyos rádióbeszédben egy teljesen normális nyugati jobb-közép.
1: Hát részben, de ő vette azért a széthúzás magját azáltal, hogy azt mondta, hogy a bukott rendszerörökösnek nevezte nevezte Nagy Imrét is a Nagy Imre kormányt.
0: Amihez viszont, hogy mondjam, demokratikus viszonyok között joga volt.
1: Hát nem is a jogról beszélünk, hanem azt, hogy persze még bármihez joga lehet is volna akár, de azért amellett, hogy egyetértek veled, hogy a beszéde önmagában abszolút nem volt, lett volna egyébként támadható, tehát nem hirdetett olyan eszmeiséget, amelyek esetleg a régi hortista rendszerre hajazott volna. Ez azért emiatt a széthúzásnak a kezdeményezése miatt nem volt szerencsés, de igen, tehát ez is mutatja a forradalomnak az egységét, a forradalom célkitűzésének egységét a társadalomon belül, hogy még Mindszenty sem mondott olyat, ami magával a forradalommal, a forradalom célkitűzéseivel ugye szemben állt volna, ami azért nem kis szó, tehát ez akkor azt jelenti, hogy a társadalomnak óriási nagy részét magával foglalhatva, mindaz, amit a forradalom követelései jelentettek. De hát későbbiekben az a kérdés, hogy később mi lett volna, hát részint lehetett volna, hogy a kis gazdapárt azért nagyon erős volt, lehetséges, hogy ott Kovács Béla ugye nagyon népszerű, főleg akkor túl vagyunk már a Szovjetunió beli deportálásán is, tehát nyilván ez is talán még fokozta volna az ő népszerűségét, hát kis gazdapárt, szociáldemokrata párt, tátrai klasszikus nagy történelme bíró pártok, és ez, és mondom, ennél még a háború előtti politikai formációk közül, ki tudja, mondom, Mindszenty lett volna esélyes, aki körül elhakulatott volna ki nagyobb tábor, de érdekes módon...
0: Aminek lett volna realitása egy demokráciában is, hát 45-ben leradíroztak mindent, ami a előző rendszerből még valójában átmentett, tehát ő nem volt becstelen.
1: Nem, de most itt az egész új lehetőség lett volna, ugye itt most Oroszország független, azt játszok, hogy Oroszország teljesen független lett volna, tehát még annyira sehetek volna be a nemzetközi erők, mint amennyire 45 után, és főleg hát a szovjet azért bármennyire is sem annyira avatkoztak be az ország ügyeibe, de mégiscsak a belügyi szektor azért az ő kezükben volt, meg egyéb apróságok, tehát azért nem lehet azt mondani, hogy teljesen. És ez most megszűnt volna a semlegességgel.
0: Hát ahogy ugye 1989-ben sem szűntek meg a belügyi erők. Ez volt a sznobok órája. Találkozunk 2 hét múlva. Köszönöm szépen Őrsi Lászlónak.
1: Én is köszönöm. Eljött.
0: Szervusztok. Most pedig Leonard Cohen utolsó, pontosan a legutóbbi dala következik, pár héttel ezelőtt jelent meg. Nagyon remélem, hogy nem az utolsó, de erős a halállal való szembenézésnek az erős hangulata lengi be.

0: Programajánló következik. Hihetetlen gyorsan rohan az idő. Mintha csak nemrég lett volna, amikor piros karikával jeleztük, hogy hivatalosan is nagykorú lett a tilos, és erre tessék, pont augusztus 21-én 21 éves a rádió. A szülinapi bulira augusztus 31-én pénteken, illetve másnap szeptember 1-én szombat délután várunk mindannyiótokat szeretettel a Mika Tivadar mulató kertjébe a 7. kerület Kazinci utca 35-ben. Lesz az alkalomra készült tilos póló, alágyújtunk az immár védjegyünké vált bográcsnak, egyikben húsos, a másikban vegakaják készülnek. Pénteken az iparkutya játszik a kertben, szombaton kora délután gyermekprogramok, este tortavágás, tilos parti, egyebek. Részletek fellépők a tilos szájton és a Facebookon találhatóak. Gyertek! Programajánlót hallottatok.
1: Mert mi lesz ezután?
2: Kert akaró.
3: Jó.
2: Kert akaró.
4: Sanyi, Atesz és Valek.
2: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
2: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
2: Régi könyvek életre kelnek.
1: Nem értem.
2: Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
2: Jó.
4: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
2: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Tilos Rádió. A Keltakarót hallgatjátok. És Neil Armstrongra emlékezünk. Eredeti hangfelvételekkel. Space Zenékkel. Jó hallgatást!